0: Tehát én nekem egy szakmai feladatom van, és sokkal kevésbé az, hogy megnyilvánuljak a nyilvánosság felé. Az ügyekről természetesen igyekszünk tájékoztatni a nyilvánosságot, de az nem az én személyes feladatom. Ezzel együtt azért, amikor megválasztottak, akkor készítettünk egy videó összeállítást, és azért egyszer-kétszer adtam interjút. Úgy voltam arra, hogy időben osszuk be, és néhány havonta kerüljön sor. Hát most felfokozódott a hangulat.
1: Az biztos. Azokra a kritikákra mi a válasza, hogy az ügyészség az elmúlt 16 évben, de főleg mondjuk az elmúlt évtizedben egyfajta pajzs volt a politika előtt?
0: Hát, hogy ezt én elmondtam, és itt idézték is a bevezetőben, 25 júniusában választottak meg legfőbb ügyésznek, tehát legfőbb ügyészként én erről az időszakról tudok.
1: De hát nem tehet úgy, mint előzmény nélkül lett volna minden.
0: Természetesen nem tehetek, én ügyészként ott dolgoztam, azt tudom mondani, hogy ügyészként, amilyen ügyekben én eljártam, ott nem tapasztaltam ilyet.
1: De abban csak... volt politika? Bocsánat. Azokban az ügyekben volt politika?
0: Hát, ha jól visszagondolok, akkor egyébként szerintem nem, most nem nagyon tudnék mondani, de nagyon sok ugye kezem.
1: Lehet, hogy ezért úszta meg.
0: Ez lehet, de ezért mondom, én nem tudok felelősen ezzel nyilatkozni, azt tudom mondani, amit én tapasztaltam, arról természetesen tudok beszélni. 25 június óta pedig egy egész szervezetért kell felelősséget vállalnom természetesen, tehát az egyértelmű, még akkor is, hogyha minden egyes ügyről nem tudhatok.
1: Nem volt olyan jelzés ön felé az elmúlt egyesztendőben, hogy nem így szoktuk? Vagy hogy ez szokatlan, hogy mondjuk egy politikus után elkezdenek nyomozni? Tehát nem volt olyan telefon, ami nem leállította volna, de megkérdezték volna, hogy ez micsoda?
0: Nem, én ilyet egyáltalán nem tapasztaltam. Én mindig is azt az elvet vallottam, ezt a megválasztásom másnapján volt az ügyészek napi rendezvényünk, ott én elmondtam egy krédót tulajdonképpen, ami arról szólt, hogy három tétele volt, mondjuk az egyik az, ami talán érdekes a nyilvánosság számára, az, hogy magas szakmai színvonal, és ez egy szakmai tevékenység. Azt szoktam mondani, hogy ez olyan, mint amikor az orvos bemegy a műtőbe, vagy bemegy a vizsgálóba, hogy ki kell zárni a külvilágot. Tehát ott sem társadalom megítélés, vagy vélemények alapján döntenek, hanem szakmai alapon döntenek. Ezért fontos az, hogy mi távol tartsuk magunkat, amennyire csak lehet a politikától.
1: Azt ön tudja, hogy ki a Tóni, a Barbara és az Ádám?
0: Hát, hogyha most arra kérdez, hogy kivel hozzák összefüggésben, akkor nyilván...
1: Igen,
0: hallottam én is erről, de erről konkrétumokat nem tudok mondani.
1: De miért nem tud? Tehát az önnek egy mozdulatába kerülne, gondolom, szólnia kéne valakinek, hogy hozzátok ide azokat az dokumentumokat, hadd lássam.
0: Azért, mert a kollégáimban én megbízom, és a kollégáim ezt megvizsgálták, alaposan megvizsgálták, és arra a következményre jutottak, hogy ebben a bizonyos ponton túl nem lehet tovább menni. Mert nincsen, nem volt kellő bizonyíték. De természetesen ezeket újra meg lehet nyitni, tehát hogyha felmerülnek új adatok, most azért láttunk az elmúlt hetekben ilyeneket, akkor természetesen mód van arra, hogy ezeket a régebben az zárt ügyeket akár elő is vegyük. A Vörnersáll úgy egyébként még folyamatban van a főcsapás.
1: Az akkori igazságügyminiszter, tehát Varga Judit mondatai, amik egy hangfelvételen Magyar Péter által kerültek a nyilvánosságra, az nem volt elég bizonyíték?
0: Nem volt elég bizonyíték, mert utána a Varga Juditot meghallgatták tanúként, és ott részben mást állított, részben ezt nem tudta megerősíteni. Részletekben azért nem tudok belemenni, mert olyan szinten nem ismerem az ügyet, tehát most elkezdhetünk erről beszélgetni, csak egy idő után azt fogom mondani, hogy ilyen részleteiben nem ismerem. De azért egy valamit hadd mondjak el ezzel kapcsolatban, hogy annak a ügynek a legvégén született egy eljárás megszüntető határozat. 2023. január 1-e óta mód van arra, hogy ezeket a határozatokat megtámadják tulajdonképpen bárki a bíróság előtt, úgynevezett felülbírálati indítvánnyal. Ebben az ügyben is érkezett felülbírálati indítvány, és a Budai Központi Kereti Bíróság nyomozási bírói csoportja elutasította ezt a felülbírálati indítványt, tehát a nyomozási bírói csoportnak az eljáró bírája azt tulajdonképpen az ügyészségnek adott helyt, adott igazat, pedig megtehette volna, hogy hatályon kívül helyezi ezt a határozatot, és további nyomozás lett volna akkor ennek az eredménye, mert akkor törvény erejénél fogva kell.
1: Látja, ezek azok a dolgok, amik viszont megkérdőjelezik az ügyészség pártatlanságába vetett hitet.
0: Mert hogy, de hát pont a bíróság nekünk adott igazat.
1: Az lehetséges, de közben meg egy ország találgatta és sejtette, hogy ez a három név ez kicsoda. Volt egy hangfelvétel róla, volt Magyar Péternek egy állítása ezzel kapcsolatban, és mégsem tudja senki, hogy kik ők az ügyészség szerint.
0: Én értem csak,
1: ilyenkor a közvélemény azt gondolja, hogy valami nem stimmel.
0: Én értem csak azt is meg kell érteni, hogy azzal sem vagyunk sokkal közelebb, hogyha most tudjuk, hogy kik ezek az emberek adott esetben, mert nyilván odáig el lehetne adott esetben jutni. Azért nem vagyunk közelebb, mert akkor kell egy bizonyítható bűncselekmény minden mögé. Tehát önmagában az, hogy elhangzottak nevek, az még nem jelenti azt, hogy bizonyíthatóan bűncselekményt követtek. Én nem állítom azt, hogy nem követtek el, mert én ezt innen ebből a székből most megítélni nem tudom. Csak azt mondom, hogy ahhoz, hogy. Tehát azt gondolom, hogy ez az ügy, ez nem azon át vagy bukott, hogy most meg tudjuk-e nevezni azt, hogy ez a három személy kicsoda. Nyilván jó esélye, mindannyian tudjuk, hogy kikről van szó, hanem az, hogy mögé tudunk-e tenni egy bizonyítható bűncselekményt, a kollégáim mögé tudnak-e tenni egy bizonyítható
1: bűncselekményt. Hát ugye itt az volt az állítás, hogy ők belenyúlnak a dokumentumokba.
0: Egyébként ez a három név nem én összefüggésben hangzott el.
1: De az egyikük személye kapcsán.
0: Igen, az egyikük személye kapcsán. Azt egy nagyon kiterjedt nyomozást folytatott az ügyészség, akkor egyébként, hogy ez előfordulhatott-e, és azt lehetett megállapítani, hogy ez megint csak nem bizonyítható, hogy bárki belenyúlt volna. Megjegyzem egyébként, ahogy azt ki is fejtették akkor a kollégájomban a határozatban, hát azért az egy nagyon nagy munka lenne ezt elvégezni.
1: Tehát nagyon sok helyen.
0: Nagyon sok helyen, és most már ráadásul elektronikus formában léteznek ezek a dokumentumok, és amikor elküldjük egy nyomozási bírónak egy döntésre, akkor onnan nem küldik vissza, hanem ott az megmarad, és az így sokszorozódik ez a dokumentum. Tehát ez innentől kezdve azt kell mondanom, hogy természetesen semmi sem kizárt, és semmi sem lehetetlen, az sem lehetetlen, hogy földön kívülek léteznek, csak azért mondom, hogy ameddig lehetek, a kollégáim elmentek, és azt gondolom, hogy azért a bíróság döntése mégiscsak azt igazolja, hogy ez egy megalapozott döntés volt. Teszem hozzá, hogy voltak olyan ügyek, amiben a bíróság azt mondta, hogy még tessék nyomozni. Tehát, hogy azért ez a jogintézmény, amit egyébként az Unió szeretett volna bevezettetni velünk, ez működik, és én azt gondolom, hogy ez egy jó jogintézmény, hogy bírósághoz lehet.
1: Matolcsiék. A Matolcsi család csodálatos meggazdagodásának története. Itt nem tudom, hogy mennyit, 5-600 milliárdot mondanak, de ezt most pontosan nem lehet tudni, hogy mennyi az összeg, ami eltűnt, vagy nem eltűnt, csak nincs, és majd megkerül. Fogalmunk nincs róla. Ez ügyben hol tartanak? Mert hogy hirtelen magához vonta az ügyészség a nyomozást, de hát ezt már csak a választási kampány után meg.
0: Igen, de ezt akkor hadd kezdjem azzal, hogy ennek a választási kampányhoz és a választáshoz semmi köze nem volt. Tehát, hogyha most nem lett volna április 12-én egy általános országgyűlési választás, akkor azon az adott napon most nem tudom megmondani ennek, hogy pontosan az melyik nap volt, mindegy is. Nagyjából akkor tettük volna meg, mert ennek egész más áll a hátterében. Egy picit akkor nézzünk e mögé a MNB-s ügy mögé, meg általában a jogintézmény mögé. Ugye itt arról van szó, hogy a büntetőeljárási törvény pontosan meghatározza azt, hogy az egyes hatóságoknak mi a szerepük. Van egy szereposztás. Nem lehet áthágni. Tehát a főszabályként a rendőrség vagy a NAV nyomoz, és amíg nincsen gyanúsított, tehát valakivel nem közölnek megalapozott gyanút, addig az ügyészség csak úgynevezett törvényességi felügyeletet lát el. Tehát mi utasítást nem adhatunk arra, hogy mit csináljanak és mit ne csináljanak. Mondjak egy példát, ez a törvényességi felügyelet ez arra vonatkozik, hogy kihallgatnak egy tanút, és ő úgy ítéli meg, hogy nem kapott megfelelő összegű úti költségtérítést, pedig neki magasabb jár, akkor ez egy jogszabály alapján hozott döntés, ezzel szemben benyújt egy panaszt, és az ügyészség elbírálja. De mi arra, hogy utasítást nem adhatunk, hogy milyen eljárási cselekményeket végezzen, hogy építsék fel a nyomozati taktikát, ez egy alapvető kérdés mondjuk egy ilyen ügyben, kit hallgassanak, ki gyanúsítottként, milyen eszközöket foglaljanak le. Mi csak kapunk, pontosabban a felügyelet ellátó főügyészség vagy kerületi ügyészség, járási ügyészség időszakonként kap egy jelentést, amivel úgy Isten igazából semmit nem tudunk tenni, hogyha abban nincsen effektíve egy jogszabályba ütközött.
1: Ezt értem, de hát azért eltelt mondjuk bő egy év.
0: Igen.
1: Azóta, hogy valami is.
0: Igen, csak ahhoz, hogy az ügyészség nyomozási hatáskörbe vonjuk az ügyet, ahhoz azért valami kell, ami miatt úgy ítéljük meg, hogy az a nyomozás ez nem jó irányba megy. Most egy 2024-es adatot mondok önnek, közel 189 ezer ügyben rendeltek el nyomozást 2024-ben. Mind a 189 ezer ügyben nem mondhatjuk ügyészségként attól jelleggel, akkor ezt az ügyet átveszünk.
1: Hát nem, de mondjuk ez van nem tudom, hogy Matolcsi névvel és az MNB pár száz milliárdjával hányat rendeltek el.
0: Ebben teljesen igaz, egyébként többet, de ebben teljesen igaza van, csak hogy a rendőrség addig, amíg azt kommunikálták, hogy nagyon nagy adatmennyiséget kell elemezniük, ami egyébként egy ilyen ügyben abszolút elfogadható, hogy nem úgy kezdődik a nyomozás, hogy kimennek és egy akció keretében őrizetbe vesznek embereket. Tehát ez nem olyan, mint egy emberölés, hogy megvan a térfigyelő kamerák alapján nagyjából ki volt az, és akkor kimegy a műveleti egység és elfogja, hanem ahogy egy tanult kollégánő mondta a nyomozó ügyészségen, én ügyben az a jó, hogyha úgy tudnak gyanúsítani, hogy minden, de minden rendelkezésre áll, és bármilyen védekezést terjeszt elő, onnantól kezdve azt már.
1: Mondasz valami izgalmasat, bocsánat. Többféle nyomozás is elindult Matolcsék ügyében?
0: Hát ugye eleve több feljelentés volt az alapítványokat illetően, tehát a Padma alapítványt illetően volt egy feljelentés, az ÁSZ-nak volt a Kecskeméti szállát, tehát a Neumann és a Kecskeméti Egyetemet érintően. Ezeket végül azt hiszem egy ügyben kezdték el, és most akkor gondban leszek, hogy mindent egy ügy és mindent külön, és ugye a székház felújításokat illetően is külön ügy volt, illetve még ettől függetlenül van egy pénzmosási ügy is. Ezek mind egy bázis köré épülnek, tehát olyan értelemben, hogy külön ügyszámon futottak. Most úgy tudom, hogy a Padme, a Neumann és a székház felújítás az, ami a ügyészségi nyomozásba került, és van még talán egy pénzmosása. Ezzel összefüggésben egy külön szállon, de azért hadd fejezzem be a gondolatot annyiban, hogy Most jutottunk el oda, pontosan a kollégáim most jutottak el oda, hogy kaptak egy olyan jelentést, amiben azt kérték, hogy legalább egy hevenyészet tényállást állítsanak össze a rendőrök, hogy nagyjából mit lehetett megállapítani. És mivel ezzel nem voltak elégedettek, ezért most érkezett egy olyan jelzés, hogy most már eljutottunk abba a fázisba, ahol ez nem teljesen elfogadható. Hozzáteszem az is, hogy ez még mindig csak egy feltételezés.
1: Mert nem érkeztük, és lehet, hogy... felpörög attól, hogy önökhöz került az ügy?
0: Hát annyiban mindenképpen felpörög, hogy én a saját kollégáimmal tudok felelősséget vállalni, amit ők nekem megosztottak velem információkat, nyilván ez nem egy részletes tájékoztatás, mert nekem nem az a feladatom, hogy én ezzel foglalkozzak részleteiben, hiszen ezért vannak ott a szakemberek. Egy olyan nyomozás taktikát és egy olyan nyomozási tervet készítettek, amelyen azt gondolom, hogy felpörgethető. Ennek azért már volt jele az elmúlt héten is. Ugye az ÁSZ-tól, akik egyébként az egészet feltárták legalábbis egy egyszerű gyanú szintjén, onnan további dokumentumokat foglaltak le, és hát vannak tervben még további eljárási cselekmények. Nyilván ezekről most én részben nem is tudok, részben nem is beszélhetnék, ha tudnék mindenről akkor sem, de ahogy elmondtam a korábbi interjúban, most már legfőbb ügyészként a saját kollégáimért, tehát a központi nyomozó főügyészség munkájáért én maximálisan felelősséget tudok vállalni, és azt tudom mondani, hogy ez az ügy fel lesz derítve, aki bűncselekményt követett el, az bíróság elé fogjuk állítani, a bűnös vagyon pedig vissza fogjuk szerezni.
1: Itt most úgy néz ki, hogy rengeteg politikai hangsúlyokat is kapó ügy kezd el kipattanni.
0: Igen.
1: Nagy valószínűséggel ez következik az előttünk álló
0: hónapokban. Pontosan így van, de ez egy természetszerű.
1: Erre fel vannak készülve?
0: Fel vagyunk készülve, hogy ez nem az első ilyen eset, tehát hogy azért tudni kell, hogy ilyenkor, amikor van egy ilyen fajta rezsimváltás, akkor vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy érdemes megszólalni. És ugye azt is tudni kell, ezt is elmondtam már több helyen is, hogy ezek a típusú bűncselekmények, korrupciós cselekmények, közvagyontérintő bűncselekmények, bűnszervezet jellegű bűncselekmények, még akkor is, hogy jogi értelme nem feltétlenül bűnszervezetről beszélünk, ezekben van egy nagyon erőteljes összetartás az egyes szereplők között. Nem szeretnek kibeszélni, természetszerűleg.
1: Ha csak nem a saját bőrét akarja menteni.
0: Így van. Ha megmondik a rendszer, akkor elindul egy versenyfutás. Nekünk hatóságnak, ügyészségnek ez egy tökéletes alkalom, ugyanis akkor információkat tudunk szerezni.
1: Szerintem Hatházi Ákos százával szolgáltatta az elmúlt 10 évben azokat az információkat, amiknek a nyomán el lehetett volna indulni. Alig néhány ügyben indult el nyomozás.
0: Most megint ezeket, egy olyan időszakról beszélünk, és olyan ügyekről,
1: de hát amikről, ezek nem évültek el ezek az ügyek.
0: Ezeket meg lehet nyitni újra, hogyha a kérdés arra irányítok, természetesen. Hogyne? Hát most tudnék is elmondani olyan ügyeket, amiben nem fogok, de tudnék mondani, amiben jelentkeztek már emberek, hogy hát ők szeretnének akkor egy-két
1: évben. Ezt önök nem kezdeményezhetik saját hatáskörben? Tehát, hogy volt egy ügy 2023-ban, nem foglalkoztunk vele, de nézzük már meg közelről.
0: Hát nézze, ha nem foglalkoztunk vele, az olyan értelemben nem foglalkoztunk vele, hogy kellett volna, nem tettük, akkor az óriási nagy baj, szeretnék hinni abban, hogy ez ilyen nem történt. Ha azért nem foglalkoztunk vele, mert nem volt kellő adat, nem volt kellő bizonyíték, akkor nekünk nagyon nehéz megkeresni azokat az embereket, akik adott esetben megszólalnának. Tehát mi nem mehetünk úgy, hogy nulla információval. Természetesen, hogyha felmerülnek olyan adatok, amelyek azt mutatják, hogy valakik tudnak róla, és adott esetben beszélnének is róla, akkor azt megtehetjük, adott esetben újra nyitjuk, és akkor ezt az illetőt akár tanúként, akár vilyen más formában meghallgatjuk. Voltak, megint csak azt tudom mondani, hogy van olyan ügy, amit most elővettünk újra.
1: Az Európai Ügyészségnek nem vagyunk tagjai, de eddig is volt egyfajta együttműködési megállapodás a két szervezet között. Gyakran eljutott vádemelésig az, amit az Európai Ügyészség az önök felé jelzett.
0: Hát az Európai Ügyészség kevésbé volt, majd az Európai Ügyészségre érdemes visszatérni, kevésbé volt ilyenfajta kapcsolatunk, tehát ők nem úgy szolgáltattak információkat felénk, hogy mi járjunk el, hanem inkább egyfajta jogsegélyforgalom volt, hogy amiben ők jártak el és kértek tőlünk segítséget, azt megadtuk, és vice versa, ugyanez igaz. De az Európai Csalásállami Hivatal az OLAF. Ott viszont ugye azt kell mondanom, hogy minden ügyben indítottunk eljárást, és ott a vádemelési arány, az, ha legalábbis az európai átlaghoz viszonyítjuk, akkor jóval magasabb a magyar esetben. De érdemes, hogy azért most visszatérni az Európai Ügyészségre, mert én nekem, tehát most világosodtam meg, eddig is ez volt az álláspontom, hogy nekünk igenis csatlakoznunk kellene az Európai Ügyészségre.
1: Ezt az előző kormányzat egyfajta szuverenitási kérdésként
0: tekintette. Ez egy politikai kérdés. Erre én nem szeretnék reagálni semmit, mert ez nem egy szakmai kérdés.
1: De a jogi szuverenitásunkat nem érinti?
0: Hát ez egy megerősítés.
1: Mert ez egy szakmai kérdés.
0: Én nem érzem azt, hogy ez a jogi szuverenitásunkat érinteni. Hát ez egy megerősített együttműködési rendszerben alakították ki, pontosan azért, hogy ne legyen kötelező. Azt hozzá kell tenni, azért most már nagyon kevesen vannak, akik kimaradtak ebből a rendszerből. Én évekkel ezelőtt is azt gondoltam, hogy sokkal egyszerűbben meg tudtunk volna oldani nagyon sok problémát, például az uniós pénzek hazavazatát illetően. hogyha azt mondtuk volna, hogy csatlakozunk az európai.
1: Hát ez biztosan így van. A Tiszapárt fel akar állítani egy vagyonvisszaszerzési hivatalt, azt már korábban jelezte, hogy nincs ön ellenére.
0: Hát sőt, egyetértek rá, akkor fogom.
1: De hogyan tudja elképzelni az együttműködést? Hivatal talál valamit és átadja?
0: Igen, az együttműködés az nagyon szépen lecsupaszítható. Hogyha jól értettem az információkat erről a felállítandó hivatalról, akkor ez ugye nem csak azt vizsgálna, hogy valaki követette el valamiféle bűncselekményt, egy bizonyos ponttól nem is vizsgálhatja, mert az a nyomozóhatóságoknak az ügyészségre tartozik, hanem azt, hogy volt-e valami szabálytalanság. És ezzel összefüggésben volt egy szabálytalan vagyongyarapodás. Ugye ezt többször elmondtuk, és az is egy nagyon fontos tétel, hogy nem minden szabálytalanság jelent egy úttal bűncselekményt. Tehát van olyan szabálytalanság, amely nem jelent bűncselekményt, de valamiféle szabályszegés.
1: Még hogyha az erkölcsi megítélése az is.
0: De nem csak erkölcsi, lehet, hogy valami jogszabályt sért, de ugye a BTK tételesen felsorolja azt, mi minősül bűncselekménynek. Hát mondjuk mondok egy példát, a közbeszerzésben is vannak olyan szabályszegések, amelyek megszegik a közbeszerzési eljárás szabályait, de egyúttal nem ütköznek a BTK tényállásával. Attól még azért szabálytalan dolog, ha azzal összefüggésen valaki gyarapodott illegálisan a vagyonnal, akkor ez egy nagyon helyi való dolog, hogy megtalálják ennek a jogi módját, hogy ezt vissza lehessen szerezni. Ha pedig bűncselekménynek az egyszerű gyanúját feltárják, egyébként ezt a miniszterelnök ura is mondta a parlamentben, akkor ugye a hatóságokhoz fognak
1: fordulni. Hát akkor jönnek önök.
0: Akkor jövünk mi, és ez azért nagyon fontos, mert az ügyészség, ha most csak az ügyészségi nyomozásról beszélünk, akkor alapvetően nekünk nincsenek eszközök a kezünkben, hogy felderítést végezzünk. Tehát a mi szerepünk az onnan indul, hogy van egy bűncselekmény egyszerű gyanúja. És onnantól indul. De az, hogy még nincsen egyszerű gyanú, csak ez a valami nem stimmel, valami ott nézelődni kellene, ez nem ránk tartozó kérdés.
1: Hát most sok mindent látunk, aztán majd meglátjuk,
0: igen,
1: alappal látjuk-e. Felmerült, hogy az igazsági minisztérium alá rendelik az ügyészségi szervezetet. Erről mit gondol?
0: Én ezzel nem értek egyet, és nem csak azért nem értek egyet, mert most szerintem egy olyan szervezetet képviselek, amely közjogi értelemben a helyén van, hanem azért sem értek egyet, mert az európai tendencia sem ezt mutatja. Tehát vannak olyan államok, egyrészt, ahol a végrehajtóhatalom alárendelten működik az ügyészség, azért én elég intenzív kapcsolatot tartok fenn az uniós tagállamok legfőbb ügyészeivel, ezt igyekeztem a lehető legmagasabbra fejleszteni, nem csak szomszédos országokkal, hanem Nyugat-Európában, Hollandia, Belgium, Németország, és azt láttam, hogy Ausztria, azt láttam, hogy ahol kormány alatt rendelten működik az ügyészség, ha nem is mondják ki mindig a legfőbb ügyészek, de az a vágyuk és az a tendencia, hogy egyfajta függetlenedés történjen. Ez az egyik lába ennek a véleménynek. A másik pedig az, hogy ha megnézzük az uniós véleményeket, jogállami elvárásokat, akkor a legfőbb ügyészeknek van egy konzultatív fóruma, ez a Nadal Network, ők most adtak ki május elején egy brüsszeli nyilatkozatot, abban tulajdonképpen az ügyészség függetlensége mellett tették le a voksot. A Velencei Bizottságnak, ugye, amelyik az Európa Tanács mellett működik, több dokumentum is volt, ahol kifejezetten úgy foglaltak állást, hogy az ügyészségnek függetlenül kell működnie, vagy sokkal jobb, hogyha függetlenül működik, és vannak olyan vélemények, hogy ha már kormány alatt arra tartozóan működik, akkor mik azok a garanciális elemek, amelyeknek feltétlenül meg kell valósulni. Szerintem sokkal bonyolultabb egy rendszert kiépíteni, és ráadásul ezekkel az európai irányokkal is akkor én szerintem szembe mennénk, mint hogyha fennmaradna a független ügyészség. Az, hogy az ügyészségnek a működését egyébként hogyan lehet átláthatóbbá tenni, az egy másik kérdés. Ebben nekem is vannak nyilván ötleteim meg.
1: Hát, hogyha ad rá módot, akkor gondolom elmondja Magyar Péternek, de a miniszterelnök úr többször jelezte, hogy inkább azt várna, hogy mondjon.
0: Igen.
1: Május 31-e erre a határidő.
0: Én szeretném ezt a szakmai munkát folytatni. Én azt is többször elmondtam, hogy én nekem a tevékenységem egész életemben kizárólag szakmán alapult. Tehát én kikerültem a jogi egyetemről, és onnantól kezdve bíróságon kezdtem el dolgozni. Bíráskodtam, ügyészségre kerültem, ügyészként tevékenykedtem. Tehát nekem soha semmi közöm nem volt a politikához. Egyébként a családomnak sem, tehát nyugodt szívvel tudom kijelenteni, hogy sem a szüleim, sem a felmenőim között politikus nem volt. Én egy szakmai munkát végzek, én ezt egy kizárólag szakmai munkának tekintem, az ügyészi munkát is, és a legfőbb ügyészi tevékenységet is. Ráadásul elkezdtem egy olyan folyamatot, amit tényleg szeretnék befejezni, vagy legalábbis egy olyan pontra juttatni, ahol már láttam az eredményeit. Ennek a egyik része volt az, hogy a nemzetközi kapcsolatokat igyekeztem még tovább fejleszteni, és egy belső megújulást is hozni a szervezetem belül. Ennek például az egyik része a kommunikációnak a fejlesztés.
1: Hát tudja, öntől eredményeket várnak, nem a nemzetközi kapcsolatokat,
0: tudom,
1: hanem hogy
0: igen, így van.
1: Csatoljon a bűnösökön a bűnös.
0: De most ez is történik folyamatosan. Tehát...
1: Szóval nem mond le.
0: Hát most...
1: Ez az összefoglalója.
0: Ebben a pillanatban itt most nem mondok le.
1: Köszönöm, hogy eljött.
0: Köszönöm szépen a szerkesztőt.

0: ígértél valamit.
1: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Horváth Lóránt azt állítja, hogy 9 fegyelmi eljárás, ügyvédről beszélünk, 9 fegyelmi eljárás indult ellene azzal a szándéka, hogy kizárják az ügyvédi kamarából, a saját kamarája jelentette fel az adóhatóságnál, és a választások előtt maga a budapesti ügyvédi kamara személyesen fenyegette meg, hogy büntető eljárást indítanak majd ellene. Ezt a budapesti ügyvédi kamarának az elnöke tagadta itt a stúdióban, Tótem Gábor itt volt nálunk. Most viszont itt van Horváth Lóránt, ügyvéd, az ügyvédkör elnöke. Jó reggelt kívánok,
2: köszönöm,
1: hogy eljött. Azt írja ezekre a megállapításokra Tótem Gábor, hogy nem, hogyha tudja ön bizonyítani ezeket az állításokat, amelyeket tett, akkor ő már, mint Tótem Gábor, azonnal lemond a budapesti ügyvédi kamara elnöki posztjáról. Mivel tudja ezeket bizonyítani?
2: Igen, azt gondolom, hogy ennek a bizonyításnak megvan a saját fóruma. Tehát az elnök úr arra szólított fel, hogy egy zárt Facebook csoportba tárjam az ügyvéd kollégák elé ezeket a bizonyítékokat. Én azt gondolom, hogy nem ez a helyszín, ahol ezt a meccset lejátsszuk, hogyha valóban a kamarának olyan érdeksérelmet okoztam, vagy az elnök úrnak olyan érdeksérelmet okoztam, amely valamilyen jogvédelemért kiállt, akkor ennek megvan a saját fóruma. Nem szeretnék senkit ezzel kellemetlen helyzetbe hozni.
1: Bocsánat, nem csak, hogy tudjam követni, arra utal, hogyha ezt úgy gondolja Tótem Gábor, illetve a budapesti ügyvédi kamara, hogy nem igazak az önállításai, akkor pereljék önt be, és hát akkor találkozunk.
2: Akár pereljenek be, így van, így van. Tehát nyilván, hogy ezek mind a fegyelmi eljárások, mind az egyéb vizsgálatok, amelyek ellenem folytak, ezek szenzitív adatokat tartalmaznak, tehát én nem fogok tudni még anonim módon sem egyszerűen az ügyvédek elé tenni ilyen iratokat, hanem hogyha valóban ez egy ekkora érdeksérelem, és valóban hamisak az állításaim, álláspontom szerint nem, mert mindent tudok dokumentálni, akkor tessék valamilyen hatósághoz fordulni, és akkor vizsgálják ki ezeket az ügyeket.
1: Tehát de, hogyha ön érdekkonfliktusban áll Tótem Gáborra, vagy másfajta vezetés szeretne ön a budapesti ügyvédi kamarának, mint amit ő képvisel, egyébként ön bejelentette, hogy indulni fog az elnöki tisztségért.
2: Így van.
1: És azt mondja Tótem Gábor, hogyha ön bizonyítja a saját állításait, akkor már ő, már mint Tótem Gábor feláll és ott hagyja az ügyvédi kamarának, a budapestinek az elnöki székét, akkor tulajdonképpen elérte ön is a célját. Tehát miért kell várni arra, hogy Tótem Gáborék kezdeményezzenek jogi eljárást önnek?
2: Nekem nem az a célom, hogy Tótem Gábor lemondjon. Nem az a célom, hogy őt kellemetlen helyzetbe hozzam, hanem az a célom, hogy az ügyvédséget, az ügyvédi közösséget meggyőzzem arról, hogy itt irányváltásra van szükség az ügyvédi kamarán belül. Tehát azt gondolom, hogy ezt a vitát sem a nyilvánosság előtt, sem pedig az ügyvédek előtt kellene lefolytatni.
1: Hát azért a nyílt levél az mindenféleképpen a nyilvánosság előtt van, vagy egy nyilvánosan látható videó az is a nyilvánosság előtt van.
2: Nyilvánosság előtt van, én egy mondatot mondtam, ő pedig egy hosszú nyílt levelet írt ezzel kapcsolatban.
1: Jó, most az a dolog tárgyi súlya szempontjából van jelentősége, hogy ki hány karakterben fogalmaz?
2: Nyilván nincsen jelentősége, itt egy problémafelvetés történt az én részemről, és azt is jeleztem, hogy én ezt egyszer fogom elmondani. Ez volt az a történelmi pillanat a választások után, amikor az ember beszélhet a sérelmeiről. Novemberben lesz az elnök választás, hogyha novemberben mondom el azt, hogy engem egyébként miért, én azt gondolom, hogy az nem lett volna hiteles, tehát ennek ez volt az időpillanata. Én nem szeretnék erről tovább beszélni, hogyha a kamara vagy az elnök úr bármilyen eljárást kíván indítani ellenem, akkor tegye meg.
1: Jó, és hogyha nem indít eljárást ön előtt, akkor maradnak a levegőben akkor, lógó
2: akkor,
1: állítás?
2: Akkor beszélgessünk az ügyvédség jövőjéről, illetve a múltjáról, hogy mi történt az elmúlt 8 évben, mert szerintem a kérdés az inkább ez.
1: Ez viszont már olyan, mintha a budapesti ügyvédi kamara elnöki kampányának volna a része.
2: Nem gondolom, hogy az elnöki kampány, ezt is értettem ezt az üzenetet, és ismerem a szabályokat ezzel kapcsolatban. Tehát azt hiszem, hogy az ügyvédségről beszélni, egyébként én beszéltem az elmúlt 3-4 évben intenzíven ezekről a kérdésekről, akkor sem volt kampány, hanem ezek teljesen valid kérdések, vagy valid problémák, amelyekről egyébként beszélni kell.
1: Van itt önnek egy olyan állítás, hogy a választások előtt a budapesti ügyvédi kamara személyesen fenyegette önt meg, hogy büntető eljárást fognak majd indítani.

0: mondani. Ez is, hogyha ez alaptalan, akkor ezért akár ön is indíthatna jogi eljárást.
1: Minden további nélkül indíthatnék, de...
0: Ön sem indít. Tótem Gábor sem indít ön ellen, ön sem vele szemben.
1: Ez egy személyes beszélgetés volt, itt több téma is előkerült. Itt maga a reakciója a kamarának szerintem az kirívó, mind az én nyilatkozatomra tett reakciója, mind pedig ezekre az állításokra való reakciója.
0: Azért arra számított, amikor tett egy állítást, hogy erre lesznek reakciók.
1: Én nem számítottam, erre a reakcióra nem számítottam, mire megmondom számít? Őszintén. Én arra számítottam, hogy esetleg felhívnak és azt mondják, hogy beszéljük ezt meg.
0: De ilyen nem történt?
1: Nem történt.
0: Nem volt semmilyen egyeztetés?
1: Na.
0: Azon az át Facebook csoportra tett javaslaton kívül?
1: Így
0: nem volt tisztázási
1: lehetőség? Nem volt semmiféle tisztázás.
0: Ön azt is mondja, hogy az ügyvédi kamarán keresztül a politika az beavatkozik az ügyvédségnek az életébe. Nem tudom, hogy egészen szabatosan fogalmaztam meg, vagy hát tudom, hogy nem, de majd akkor ön elmondja, hogy milyen beavatkozásra gondol ön, vagy mi az, amit ön érzékelt?
1: Kinyitom ezt a kérdést, vagy ezt a választ annyiban, hogy gyakorlatilag a köztestületeket előző rezsim átvette, informálisan, de átvette, és valamilyen befolyás gyakorolt rá. Ez nem csak az ügyvédi kamarára érvényes, hanem más kamarákra is. És gyakorlatilag ezzel az átvétellel, illetve a hallgatással, azzal, hogy ezek a kamarák, ezek a szakmai testületek nem nyilvánítottak véleményt azzal kapcsolatban, ami történt itt az országban, ezzel kollaboránsá vagy cinkossá váltak ennek az egész rendszernek a lebontásában.
0: Ez egy ilyen áttételes érvelés. Tehát ez nem azt jelenti, hogy direktben politikai irányítás alatt állt az akár a budapesti, akár az országos ügyvédi kamara, sem azt nem jelenti direktben, indirektben értem, de direktben nem jelenti azt, hogy ez kollaborálás.
1: Semmi sem direkt. Tehát a legfőbb ügyész, a köztársasági elnök sem direkt gyakorlatilag, mert ugye őt is valamilyen testület választja. Tehát ezek mindenképpen áttételes dolgok, de hatással vannak az ügyvédség életére, meg a köztestületek életére.
0: A köztestületet értem, de nem közhivatalt látnak elő. Önök a magánpiacon élnek, szolgáltatóknak, vagy vállalkozásoknak, cégeknek dolgoznak, magánszemélyeknek dolgoznak. Tehát ilyen értelemben az önök szakmai autonómiája az adott?
1: A szakmai autonómia...
0: Bocsánat, adott, csak egy orvosi kamaránál nem feltétlenül, aki klinikán, kórházba dolgozik, neki nem, ilyen értelemben nem adott.
1: De azt ne felejtsük el, hogy ez a köztestület, ez hivatali funkciókkal is rendelkezik, tehát nem pusztán arról van szó, hogy itt a belső önkormányzat megszabályozza, vagy szabályozza, hogy mit tehet egy ügyvéd, meg mit nem, hanem itt vannak nagyon jelentős hivatali funkciók, amiket el kell látni egy kamarának.
0: Hogyha nem lett volna az ön által említett politikai befolyás, akkor miben működött volna máshogy akár a fővárosi ügyvédi kamara, akár az országos ügyvédi kamara, illetve az ügyvéd szakmában dolgozóknak mennyiben lett volna más az, ahogy a hivatásokat tudják teljesíteni?
1: Én azt gondolom, hogy példát kell venni a nyugat-európai kamarákról. Én a bécsi ügyvédi kamara tagja is vagyok, és azt látom, hogy olyan kérdésekben, olyan jogi kérdésekben, ahol az állam túllép határokat, olyan megnyilvánulásai vannak, amelyek az ügyfél érdekeket, illetve az ügyvédi érdekeket sértik, akkor a kamarák nagyon határozottan fellépnek. Ez a fellépés maradt el az elmúlt 8 évben.
0: Fellépés ez miben nyilvánul meg? Felszólalások?
1: Felszólalások, nyilatkozatok, állásfoglalások ezzel kapcsolatban. Tehát semmiképpen nem az, hogy hallgatunk és végignézzük, hogy mi zajlik az országban.
0: Most új kormány van, hogyha egy ön által elhiszemtett van egy ideális kép a fejében, hogy kéne kinézni egyrészt a hivatásrend ön megfogalmazásának, saját önképviseletének, illetve magának a belső működésnek is. Tehát, hogyha az új kormányzat idején történnek olyan dolgok, amelyek ebből a szempontból szintén aggályosak lehetnek, akkor ön kamarai tagként akár felszólalna ugyanúgy?
1: Minden további nélkül. Tehát én azt gondolom, hogy ez morális kötelessége a jogásztársadalomnak. Pont ez az, amit hiányol a társadalom, hogy a jogásztársadalom hallgatott. A kamara hallgatott azokban a kérdésekben, amelyekben meg kellett volna szólalnia, pedig a kamara a legfajsúlyosabb szereplője a jogásztársadalomnak, vagy az ügyvédtársadalomnak, inkább így fogalmazok.
0: Horváth Lóránd ügyvédnek köszönöm szépen.
1: Én köszönöm.

0: tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nekünk megjelentetik. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Mert a teremtett világ hiába valóság alávetetett. Nem önként, hanem azért, aki az alávetette. Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságától az Isten fiai dicsőségének szabadságára. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben faeszkorik és nyög, mindidáig.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Kritikussá vált a független társulatok helyzete az Orbán kormány évei alatt, amit a szakma jelentős része kivéreztetésként élt meg. Az előző kormány kultúrpolitikája jellemzően a források drasztikus csökkentésével szűkítette a független szféra mozgásterét. Mit várnak az érintettek a Tisza kormánytól? Duda Évával beszélgetünk.
3: Vendégünk a társulatvezető, táncművész, koreográfus, rendező, és hogyha valakiben az a vélemény formálódik meg, hogy biztos azért jött, mert baja van, azt kell, hogy mondjam, most Stuttgartból most érkezik egy közös munkából Bodó Viktorral, egy európai turnén van a társulatával, abból érkezett meg ide hozzánk szinte. Tehát, hogy nem azért van itt, mert személyesen van baja, hanem azért van itt, mert baj van a rendszerrel, amiben működik, ugye?
4: Igen. Nagyon sok probléma van, amit a következő időszakban szerintem rendbe kell rakni, ezek az aránytalanságok, amik itt láthatóak a kulturális élet területén, most van az idő, és most van rés a pajzson, hogy ezeket rendbe kell hozni. De igen, köszönöm szépen, a társulat nagyon szép sikereket tudhat maga mögött, az elmúlt két év volt a legsikeresebb két évünk, rengeteget utaztunk, bejártuk fél Európát, Olaszországban, Németországban és Ausztriában turnéztunk, és ezek azt hiszem, hogy nem csak egy független társulattól, de bármilyen társulattól ezek olyan nézőszámok és olyan eredmények, és olyan játszóhelyeken játszottunk, amik abszolút iridlésre méltóak, vagy hogy mondjam, ezek nagyon nagy sikerek, és főleg úgy, hogy nem volt semmilyen hátszelünk ebbe, tehát hogy nem volt segítségünk ebbe sem a szervezés részébe, sem állami támogatás oldalról, úgyhogy ezeket gyakorlatilag magunk tudtuk létrehozni, ezeket a sikereket
3: hogy
4: és az eredményeket.
3: Hogy táncművész ma, aki nem az operaház tagja? Mert ott ugye van egy fizetés, és aztán egyébként meg nem igen van hely, ha csak nem egy másik színházban konkrétan.
4: Hát vannak kisebb társulatok, ahova el lehet
3: helyezkedni. Az összes többi az a magad uram.
4: De az a nagyon nehéz, és nekem is ez a legnagyobb bajom, hogy nagyon szeretnék hosszú távú lehetőséget kínálni egy művésznek, és egzisztenciát kínálni, és nagyon nehéz helyzetben vagyok, amikor szerződtetni kell embereket, mert gyakorlatilag nincs lehetőségem csak arra, hogy egy-egy projektre szerződtessek embereket, de nem tudok adni 2-3 éves szerződéseket, vagy nem tudok mondjuk egy hosszú távú pályát biztosítani, bármennyire szeretnék, de gyakorlatilag a modern táncszínházi szegmensben ezt nagyon-nagyon kevés társulat tudja megengedni magának, hogy mondjuk biztosít egy olyan pályát, hogy mondjuk egy nő közben egyébként elmenjen szülni, és utána visszatérjen erre a pályára, vagy ne agyisten nyugdíja legyen ennek a művésznek.
3: Igen, vagy gest kapjon, hogyha elmegy szülni, mert ebbe se volt jelentve valójában.
4: Így van.
3: Csak nem önfoglalkoztató módon.
4: Igen, de hogy ezek nagyon nagy problémák, miközben nagyon sok tehetséges művész van Magyarországon, nagyon sok tehetséges előadó művész és táncművész, és szuper lenne nekik biztosítani lehetőséget ebbe az országba.
3: Pályázott év az NK-nál, ugye?
4: Igen.
3: Ahol olyan szépen szórták ki a pénzt, hogy most ugye a Hankó minisztertől megtudtuk, hogy művészeti tevékenység volt mindahány.
4: Igen.
3: Több százmillió.
4: Rengeteg kulturális tartalom.
3: Igen.
4: Hiszem ez volt a kulcsmondat.
3: Igen, bár nem, még nem tudjuk, hogy mi az, de előbb-utóbb ezek ki fognak nyilván derülni, mert nem tudjuk, hogy Fási Zsülike dokumentumfilmje például milyen értéket képvisel.
4: Így van.
3: Önök kaptak?
4: Nem, mi 2025-ben nem kaptunk, 5 pályázatot nyújtottunk be. Egyébként az előző... 5-ből 0. Ezek általában projektpályázatok, azt azért hadd áruljam el, hogy amikor egy színházi pályázat, vagy egy táncművészeti pályázat beérkezik a kulturális alaphoz, akkor ott a top összegek, azok nem többek 10 millió forintnál. Most csak Fási Zsülikére és a
3: 500 milliós
4: Mága Zoltán fotós. Tehát, hogy ezekre reflektálják, csak hogy tudjanak az emberek erről, hogy egyébként a maximum, amit össze lehet szedni ilyen pályázatokon, azok ilyen 10 millió forint összege, tehát 1-2 milliót innen-onnan, de mondjuk az NK-nál mi még soha 10 milliónál forintnál többet egy évben nem tudtunk összegyűjteni. De 2025-ben nem kaptunk semmit, és nem tudom pontosan, hogy ez a Pride posztomnak az eredménye, vagy valami másnak az oka, de nyilvánvalóan, hogy fönn voltam, felkerültem.
3: Azt gondolom, ez ennyire direkt?
4: Miután kitettem egy posztot a Pride-ról, akkor utána több üzenetet kaptam, hogy hát most húztad ki magad alól a talajt végleg.
3: De az az üzenet honnan jött?
4: Hát ezt most nem fedhetem fel, de...
3: Döntéshozótól?
4: Hát olyan helyről, ahol gyakorlatilag azt az üzenetet kaptam, hogy hát ezzel most biztos, hogy vége. De már előtte se voltam a kegyeltek között, szóval nem csodálkoztam egy pillanatra sem. De nem csak ott nem kaptunk, hanem van ez a TAU pályázatokból át konvergált többlettámogatás című pályázat. Ott vannak a nagyobb összegek, és oda is benyújtottunk. Egyébként oda még 8 pályázatot nyújtottunk be, ott mind a 8 nulla.
3: Az igen.
4: Tehát nem tudtunk gyakorlatilag olyan pályázatot benyújtani, ami nyert volna a tavalyi évben. Kaptunk bértámogatást 800 ezer forintot, meg kaptunk egy próbahely támogatást szintén 800 ezer forintot ezektől a szervektől.
3: Erre mondanák, hogy na ugye.
4: Na ugye, így van.
3: Jó,
4: de szerintem azért is kaptunk.
3: Dobjuk a hátunk mögé, mert ezzel most akkor tegyük fel, hogy túl vagyunk, reméljük a legjobbakat. De hogyan tovább? Hogyan kellene ezt most csinálni?
4: Hát mindenképp úgy kellene csinálni, hogy először is szerintem felelősségre kell vonni azokat, akik ezeket a lépéseket megtették, és bíróság elé kell menni azoknak, akiknek felelniük kell hűtlen kezelés, hiszen ezek közpénzek, tehát ezek nem csak úgy ott termettek ezek a pénzek, hanem ezek az adófizetők pénze, amit a kulturális élet szereplőire és azokra a kulturális termékekre és különböző projektekre kellett volna szétszórni, amik emelik a magyar művészi életet és a magyar kulturális életet. Úgyhogy szerintem először van a felelősségre vonás, és ezzel egy időben pedig hát le kell radírozni ezt a rendszert, és újra kell építeni. De már azzal, ha megszűnik a cenzúra, és már azzal, ha megszűnnek a fekete listák, és már azzal, ha mondjuk olyan kuratóriumi összetételű zsűri jön létre ezekben a helyzetekben, tehát divers kuratóriumok, és nem egy oldalról jövő kuratóriumok, ez alatt azt értem, hogy nyilvánvalóan a terület összes ágazatából kell.
3: Itt nem a politika, a szakma.
4: Nem a politika, hanem szakmáról igen. Beszélek, hogy a különböző műfajok képviselőinek ott kell tudni ülni ezekben a kuratóriumokban, és úgy kell tudni objektív szakmai szempontok alapján dönteni.
3: Vállalna egy ilyen szerepet?
4: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mivel soha nem jöttem szóba ilyen helyzetben már eddig ez. Úgyhogy erre most nem válaszolnék így rögtön, de biztos, hogy ez egy nagyon, nagyon nagy felelősség, és biztos, hogy nagyon szakavatottnak kell hozzá lenni, de biztos, hogy vannak erre rátermett
3: figurák. Hát át kell látni.
4: Rendszereket kell átlátni, mert azt is át kell látni, hogy nem csak az NKA van, hanem a többlete, hanem több forrás van, amiből át kell látni az egészet, hogy ad ez egy képet. Mert lesz olyan társulat, akinek az NKA-ból lesz jó, de lesz olyan társulat, akinek inkább máshonnan kell, vagy akinek innen is, onnan is. Ezt is szerintem át kell gondolni, hogy ezeket a forrásokat hogy kell összehangolni, és jelen pillanatban szerintem nagyon sok minden van, amiről nem tudunk. Tehát én hallottam olyan alapokról, meg alapítványokról, ahol kiszerveztek közpénzeket, és ahonnan osztottak még pénzeket, de azok valahonnan oda kerültek, és azért kellene az egészet átvizsgálni, hogy lehessen látni, hogy egyébként mennyi ez a forrás, amennyi utána szétosztható.
3: Szóval először a tabula rasa.
4: Szerintem igen.
3: Lássunk tiszta lapot, és akkor utána el lehet kezdeni felépíteni.
4: Így van.
3: Örülök, hogy elmondta, és köszönöm, hogy itt volt.
4: Én is köszönöm szépen a meghívást.
3: Duda Évával zártuk ezt a mai egyenes beszédet. Szlazsánszky Feri mindjárt kezdi az aktuált. Szervusz, Feri.
5: Szervusz, Egon, köszöntöm a kedves nézőket. Megtörtént a kormányzati átadás átvétel. Magyar Péter szerint a hangulat feszült volt, és mint fogalmazott, a főleltáros nem jelent meg. Ez lesz az egyik témánk. A másik az 1300 milliárd forintos szerződés, melyet a HM kötött a 4iG nevű céggel márciusban. Ezek szerint nem sejtették, hogy nem ők fogják nyerni a választást, mármint a kormány oldal. Ez is témánk lesz. Aztán beszélünk arról, hogy nem kaphatnak végkielégítést a leköszönő kormánytagok. Erre fel Gulyás Gergely bejelentette, hogy akkor a pénzt átutalják egy kárpátaljai gyermekotthon számára. Ez már elfogadható Magyar Péternek is. És beszélünk arról, hogy Mága Zoltán 2022 és 26 között 3,3 milliárd forint állami pénzt kapott. Tehát úgy tűnik, hogy mi, a kedves nézők, meg én is a legnagyobb arányban őt támogattuk, és hát ennek igazán örülhetünk. Egyébként nem akarok pikét lenni, de 101 millióból Fási Zsülike akár balettozni is megtanulhatna, vagy megtanulhatott volna. Jön Lendva Ildikó, Kós András és Árpási Bence.
3: Ezt a 3,3 milliárdot ezt vessük össze azzal, amiről az imént Duda Éva beszélt, hogy hát mondjuk kaptak 800 ezer forintot olyan alamizsnaként 11 néhány pályázat nyomán. Nem ugyanúgy mérték ezzel a kanállal ezt a habot. Feri, jó beszélgetést kívánok.
5: Köszönjük szépen.
3: Önöknek pedig köszönöm a figyelmet. Holnap este egyenes beszéd, várom önöket vissza. Minden jót, viszontlátásra.
1: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM.

sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Mennyire vannak kivéreztetve az önkormányzatok, mi lehet a megoldás, visszakaphatják-e az önállóságukat, sok a kérdés ezen a területen is, ezt is fogjuk boncolgatni most Schmidt Jenővel, aki Zoom kapcsolaton keresztül van itt velünk, a Debreceni Egyetem Siófoki kampuszának igazgatója most jelenleg, de hát korábban ugye komoly kompetenciája volt az önkormányzatok kapcsán. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt, kezdjük csokkolni.
1: Arra hívta fel a figyelmet, hogy minimum 50 milliárd forint támogatás kellene körülbelül azonnal most az önkormányzatoknak. Hogyan és miből, amikor egy átadás átvétel közepén van, illetve a legelején van konkrétan egy új kormányzat?
2: Hát az új kormányzatnak azért egy új költségvetést kell majd készíteni, ezt szerintem a hangsúlyok el fognak menni, eltolódnak jobbra-balra, tehát 50 milliárd forint egy 38-40 ezer milliárd forintos költségvetésben, azt kell mondjam, hogy szinte nulla, gyorsan lehet ekkora összeget találni, és hát ugye ez nem azonnal szól, hogy annyit azonnal kitolni, hanem egész évben, ami vissza van még ebből az évből, módszeresen megnézni őket, hiszen 2500 önkormányzat az állandóan forrás hiányos, és mindig pénz kell, viszont azt is meg kell nézni, hogy ez mire és hogyan és miként.
1: Lőrincz Viktória, ugye az új miniszter, beszélt arról a meghallgatásán, hogy mi minden jogkört vettek el egyébként az önkormányzatoktól, és ön is említi a cikkben, hogy strukturális átalakításra van szükség. De az sem mindegy, hogy hol vannak a hangsúlyok, hogy mondjuk egy falu ugyanazokat a jogköröket kapja-e, mint egy város. Mennyire bonyolult egy strukturális átalakítás?
2: Hát eléggé bonyolult, és ez nem megy azonnal. Viszont azt is látni kell, hogy az a struktúra, amit 30 éve viszünk ebben a rendszerben, az most már bebizonyosodott a finanszírozás okán, hogy elég komoly változtatásra szorul, hiszen minden településnek ugyanazok a feladatai vannak, legyen az 200 fős, vagy legyen 50 ezer, vagy éppen 100 ezer, és akkor most én az egészből úgy kivenném a fővárost, mert ez egy külön kategória. Ugye a metró nem sok helyen van Magyarországon rajta kívül, meg van egy csomó olyan dolog, ami nem érinti a helyi önkormányzatokat, ami a fővárost érinti. Tehát a fővárosra biztos, hogy egy külön szabályozás kell, a kerületekre, a közlekedésre és mindenre az ég adta a világon. Ettől ezek még ha belegondol, azért kerületenként több mint 100 ezer ember, azért ez egy elég nagy városnak felel meg a vidéki lépték tekintetében. A többieknél azért azt látni kell, hogy 1500 település az, ahol körülbelül 1,3 millió ember lakik. 2500 település az a szám, ahol nem éri a lakosság 2000 főt, összesen 3-3,5 millió ember lakik ezen a 2500 településen. Ezeket szervezni kell, és minden feladatot nem lehet egy helyen megoldani. Ezért három szintre kell majd tagozódni ennek az új rendszernek véleményem szerint. Ennyi tapasztalat, meg ennyi pénzügyi rálátások után. Az első szint az, amikor az alapfeladatokat kell ellátni egy településnek, de mik azok? Legfőképpen a közterület fenntartása, közvilágítás, a falugondnoki szolgálat, és talán azt kell, hogy mondjam még, ami ide tartozik, nagyon mondjuk a szociális kérdéseknek az ellátása, de ha megnézem a következő szintet, az már a járásszékely városok is hozzátartozóan kell kezelni mindent, és társulási formában kell kezelni, mert ezeknek a településeknek kell majd ellátni minden településen azt a magasabb rendű feladatot, ami egészségügy, oktatás, szociális ellátásban, azok a kérdések, amik speciálisak, és étkeztetés és minden, ami ehhez tartozik, és hát a harmadik szint az pedig a nagyvárosoknak a szintje, ahol már magasabban jön a hulladékgazdálkodás, a vízi közművek, és jön minden. Tehát igazából a nagyobbaknak kell a kicsik fele menni, de nem úgy elvtelenül, hanem társulási formában, és mindenképpen a kicsiknek a beleszólása az benne kell, hogy maradjon, nem léphetnek ki a társulásból, és kétkörös jogosítványt kell nekik adni, ami azt jelenti, hogy nem csak a település szám, hanem a lakosság szám alapján is bele tudnak szólni a döntési mechanizmusba. Ez egy jó struktúra lehet arra, hogy a finanszírozást is szépen nyomon lehet követni, mert így most aztán akkora a szakadék Borsod megye, vagy éppen Zala megye, vagy a Pest megye között, hogy egészen más finanszírozási formákat kell hozzá kitalálni.
1: Iskolák kinek a feladata lenne? Vagy itt is az ön javaslata szerint mondjuk eltérő egy falu vagy egy város jogköre?
2: Hát az a helyzet, hogy már az iskolák tekintetében az üzemeltetést azt azonnal vissza lehet adni az önkormányzati szektornak, az épületek üzemeltetését szerintem vissza is kell a forrásokkal együtt. Aztán a torrent, ammenet és egyéb más, az majd a klik kérdéskör lesz, hogy az új kormány hogyan szeretné ezt rendezni, de azt azért mondanám, hogy ugye itt vannak a munkáltatói jogok, tehát hogy azért több tízezer vagy százezer munkáltatói jogot azonnal nem lehet megváltoztatni, ezért mondom én azt, hogy az épületek üzemeltetése az igen, az gyorsan tud menni, meg olcsóbb is lesz, mert szerint meg minden település magáénak érzi. Itt az lesz a kérdés, hogy a struktúrát hogyan fogják összerakni. Egy kisiskola az, hogyha 20 fő alatti alsótagotról beszélünk, az életképtelen. Mindenképpen közvetközponti iskolákra lesz szükség, viszont az alsótot meg kell tartani, ahol előláthatóan 6 éven keresztül lehet látni, hogy mennyi gyermek jön be a rendszerbe.
1: Többen pedzegetik, hogy egy ekkora győzelem után előrehozott önkormányzati választások is lehetnek. Mi az ön véleménye erről?
2: Hát ez egy butaság, ugyanis az Európai Unió és Magyarország kapcsolatában azért a jogállamiság az elsődleges kérdés volt, és hogyha valaki ilyenen gondolkodna, hogy valakit megválasztottak 5 évre, és akkor most azért, mert kormányváltás volt, azért akkor új választást írjunk ki, ez egy butaság, ilyen nem fog megtörténni véleményem szerint. Mindenki nyugodt legyen, ő polgármester lesz 2029-ig, hogyha feladatát rendesen ellátja.
1: Ön hogyan fog tudni együttműködni az új kormányzattal, mint polgármester? Egykori polgármester.
2: Egykori polgármester. Én 22 évig voltam polgármester, ez így van. Ezen nagyon szívesen segítünk bárkinek szakértelmünkkel és azzal, amit fölhalmozódott nálunk az elmúlt 25-30 év alatt. Azért nagyon sok miért tudunk, ha megkérnek rá, ha nem, akkor természetesen nem, de ettől függetlenül mindenképpen figyeljük azért a folyamatokat, és az, hogy a jogszabályi változások hogyan alakulnak, biztos, hogy lesz hozzá véleményünk.
1: De eddig volt arra példa, hogy az önkormányzatok, akár ugye az ellenzéki vezetési önkormányzatok véleményét kikérje az adott kormányzat?
2: Volt rá példa természetesen még a 2010 év előtt is, de 2010 és 14 között is volt azért példa. Azért az önkormányzati szövetségek azért mindig az öneten keresztül össze vannak hívva. Igaz, a vége az már olyan lett, hogy az csak ilyen bemondásos, tehát hogy lediktáltam, hogy mi lesz, és ezt megfogadjátok el. De előtte azért egy komoly párbeszéd folyt. Én azt gondolom, hogy most nagyobb része ki kell majd ezt tágítani, nem csak az önkormányzati szövetség, hanem az önkormányzati közepet is fel kell újraállítani. Eddig a megyei önkormányzatok voltak azok, de mivel hogy elment alulunk a feladat, ezért azt gondolom, ezt teljesen újra kell szervezni.
1: Schmidt Jenő, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Én is. Kedvi csokkolom, kellemes napot kívánok mindenkinek.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Azt, hogy mi jellemezte az Orbán rezsimet, az, hogy egy megfogalmazás szerint ez egy nem egy klasszikus autoriter rendszer volt, hanem egy információs autokrácia. Krakó Péter, a Politikál Capital igazgatója írt erről, fogunk is erről beszélgetni. Jó reggelt, szervusz, örülök, hogy itt vagy nálunk.
2: Köszönöm a kívást.
1: De hogyha nem tudom, hogy a kontraszt elve az már megrajzolható-e, vagy felírható-e, de hogy mi a változás? Nem tudom, hogy ahhoz képest jobban meg tudjuk-e ítélni, hogy mi volt korábban. Most, hogy itt az orosz támadásra gondolok Kárpátalja ellen, akkor felvetődött az, hogy ez egy üzenet Moszkva részéről. Egy, kettő, látjuk a korábbi kormánypárti Fidesz közeli fideszes reakciókat most, amelyek elfogadhatatlannak nevezik az orosz agressziót. Egy olyan megfogalmazást használnak, amit eddig csak a dollárbaloldali sorosista brüsszeliták és háborúpártiak használtak, most már a Fidesz fogalmaz maga is így. Ebből látunk-e valamit?
2: Hát kezdjük ezzel az utóbbi szemponttal, és aztán az előbbire is próbálok válaszolni. Hát igen, én azt biztosan merem állítani, hogy ennek volt üzenetértéke ennek az orosz dróntámadásnak, tehát nyilván nem véletlen, hogy a beiktatott kormány gyakorlatilag első napján, mikor hivatalossá válik a teljes kormány és megkezdi a munkáját, akkor történik egy ilyen dróntámadás Kárpátalja ellen. Ráadásul ne felejtsük el azt, hogy egy korábbi interjújában Szijjártó Péter kicsit talányosan, nem kibontva a részleteket, de arra utalt, hogy az, hogy eddig nem volt támadás Kárpátalja ellen, abban, mintha lenne szerepe a jó magyar, korábbi jó magyar-orosz viszonynak. Tehát ez egyértelműen egy üzenet a Kreml részéről, és egyértelműen elmondhatjuk azt is, hogy nyilván egy olyan üzenet egyébként, ami nagyon kellemetlen helyzetbe hozza egyébként, hát a Fidesznek a maradékát fogalmazzunk így, abból a szempontból, hogy igen, itt már szerintem nem nagyon lehet nem nevén nevezni a dolgokat. Volt ugyebár korábban is rakétatámadás Kárpátalja ellen, ami nem eredményezte azt, mint amit most látunk, bár korábban is rakétatámadás Kárpátalja ellen, ami,

0: De én azt gondolom, hogy ezt nem nagyon lehet a jövőben az inverzébe fordítani, és még és itt kötnék át az eredeti kérdésre, hogy amit már láttunk egyébként a választások előtt, és azt hiszem, hogy ebből merítkezhet a kormány egy mondjuk új Oroszországgal szembeni politika megfogalmazásakor, hogy az orosz dezinformáció, amelyet Magyarországon elsősorban a korábbi kormány és annak médiája terjesztett, szóval arra már sokkal kevésbé voltak fogékonyak a választók, már a választási kampányban is, míg 2022-ben természetesen az orosz invázió friss élményével és a félelmekkel teli magyar társadalomban még erre sokkal nagyobb fogadókészség mutatkozott. Tehát, hogyha arra kérdésre keressük a választ, hogy az információs autokrácia, amely én így jellemezném az Orbán kormány 16 évét, ami egy olyan rendszer, ami elsősorban nem az erőszakkal, hanem az információ manipulációjával tartja fenn a hatalmát, hogy miért bukott meg 16 év után, azért tudott megbukni egyébként, mert egész egyszerűen azok az üzenetek, amelyeket próbált áterőltetni a közvéleményen, azokra már sokkal kevésbé voltak fogékonyak a választók, és hogyha ennek a valódi okait nézzük, én a cikkembe alapvetően a kegyelmi ügyet említem, amikor egy olyan morális válságba került egy moralizáló kormány, amely nagyon nehézé tette azt utána, hogy bármilyen üzenetet átnyomjon a közvéleményen.
1: Ugye a cikkedben hosszan elemzed azt is, hogy mit jelent egyébként ez az autokrácia, sőt, hogy mennyire volt leuralva egyébként az összes fórum, ahonnan mondjuk tudtunk tájékozódni, de ez a része egyébként nem változott az elmúlt egy évben sem. Akkor az, hogy honnan informálódunk, az változott igazából, hogy mondjuk a közösségi médiát jobban használtuk, ahol jobban érvényesültek mondjuk a Tisza üzenetei, hogy mi lehet mégis az, ami technikailag változott?
0: Ez nagyon jó kérdés, és nyilván itt azért tudunk elspekulálgatni, mert ugyebár nem tudjuk újra futtatni a történelmet, hogy megnézzük, hogy mi lett volna, hogyha mások a feltételek, akkor más.
1: Nem, de ti folyamatosan elemzitek azokat az adatokat is egyébként, valóban, hogy hol milyen megjelenés valóban van social felületen.
0: A közösségi média az nagyon-nagyon fontos. És azt láttuk egyébként, a kollégáimmal végeztünk ilyen kutatásokat a Political Capitalnél, ahol azt találtuk például, hogy a kampány időszakában Magyar Péter posztjaim kétszer-háromszor annyi engagement volt, like, reakció, stb., mint Orbán Viktor posztjaim.
2: Hát Orbán Viktor letekerte a Facebook.
0: Nem valószínű, hogy azért, mert letekerte a Facebook, valószínűleg inkább azért, mert egész egyszerűen azok az üzenetek, amelyeket megfogalmazott, ugyebár az ellenzék, az akkori ellenzék, tehát a Tisza, azok egész egyszerűen sokkal jobban rezonáltak a választók érdeklődésére. Korrupció, egészségügy, megélhetés, és ez a, hát Brüsszel ránk akar erőltetni a politikáját, Ukrajna gyarmatosítani akar minket, háború pártiak, stb. Ez most valahogy sokkal kevésbé működött, és ebben van egyébként egy fontos uniós szabályozási elem is. Az unió egyik szabályozásának köszönhetően a Meta és a Google úgy döntött, hogy politikai reklámokat tavaly ősz óta már nem enged a platformjai megjelenni. Ez tökéletes ez a tiltás? Nem, mi azt találtuk az elemzésünkben, de ennek következtében sokkal kevesebb volt az a fizetett hirdetés, amelyet mindenki ismerhet, ugyebár a korábbi választásokon, 2024-es EP választáson Magyarország rekorder volt például, akármikor felmentünk a Facebookra, vagy a YouTube-ot bekapcsoltuk, az arcunkba ugrott egy politikai reklám. Na ez például a legutóbbi választáson nem volt így, szóval az információs autokráciáknak van egy olyan természete, hogy az erőforrás többletüket tudják támogatottsági többletbe fordítani, és ezt az erőforrás többletet a közösségi médiában most a legutóbbi választáson sokkal kevésbé tudta alkalmazni a Fidesz.
1: Arra is felhívod a figyelmet, hogy ez nem fog csettintésre egy kormányváltással megváltozni. Miért?
0: Igen, én amellett érvelek, hogy itt 16 éven keresztül volt egy olyan rendszer szintű propaganda, és egy olyan egész Európai Unióban a legcentralizáltabb médiarendszer és a politikailag leginkább irányított médiarendszer alakult ki, és ez nagyon komoly rombolást végzett. Ugyebár ez erős félelmeket alakított ki, ez erős tévhiteket alakított ki, erős szorongást eredményezett egyébként. Ez az összes, hát hogy mondjam, félelmekre, illetve gyűlöletre épülő kampány, amelyet a kormány futtatott, tehát ennek érzelmi hatása is volt, de amit meg tudunk figyelni mérésekben, és erről nagyon friss Eurobarométer mérésekben,

0: Kérdések is vannak, hogy a magyar társadalom az egész Európai Unióban az egyik legfogékonyabb egyébként az összeesküvés elméletekre, illetve az áltudományos hiedelmekre. Például olyan állításokra, hogy a vírusokat kormányzati laboratóriumokba fejlesztik ki, amelyet tudunk, hogy a Covid idején ezek nagyot mentek, de hát harmadik legerősebb egyetértést találjuk a magyar közvéleményben ezzel az állítással, és én azt mondom, hogy itt azért olyan hagyatéka van ennek az információs autokráciának az ukránokkal szembeni előítéletekben is, egyébként a kisebbségekkel szembeni előítéletekben, stb., amelyet nagyon hosszasan lehet csak felszámolni, és ez nem fog magától elmúlni. Tehát ez nem fog attól elmúlni, hogy a közmédia hangot vált, ez nem fog attól elmúlni, hogy a Megafonon kevesebb a poszt, amelyet látunk már, ez nem fog egyszerűen attól elmúlni, hogy eltűnnek az óriás plakátok, hanem az oktatásban, egyébként a médiapolitikában és az állami hirdetésekben nagyon tudatos figyelmet kell arra fordítani, hogy ezt a hagyatékot valahogy fel lehessen számolni, de én azt gondolom, hogy ez egy nehéz helyzet lesz, és arra is azzal is számolhatunk egyébként, hogyha eltűnik a belföldi dezinformáció, vagy legalábbis kevesebb lesz, várjuk meg nyilván, hogy milyen irányba haladunk ebből a szempontból, de be fog ebbe a vákumba tolulni rengeteg külföldi dezinformáció, és lehet, hogy Oroszországnak például az utóbbi években nem kellett közvetlenül az üzeneteit terjeszteni, mert a kormány terjesztette, és a kormányzati média az elmúlt években, az elkövetkező időszakban ez valószínűleg nem így lesz, és szerintem arra készülhetünk, hogy külső dezinformációs hatások még sokkal erősebbek lesznek, mint eddig.
1: A védelmi vonalakat hol lehet kiépíteni, és hogyan?
0: Én azt gondolom, hogy az egyik nagyon fontos védelmi vonal az oktatás.
1: Amelyben... De az hosszú távú, az oroszok azok, hogyha a bocsánat, igen, hogy közbevágok már rögtön az elején, de azt mondta, hogy képződik egy vákum, ahova nyilván az elsődleges érdekelt, és legyen ez bárki, nem hogy orosz legyen, tényleg ne címkézzük most ilyen formában, egyszerűen csak az architektúráról beszélek. Hogyha képződik egy vákum, ott az elsődleges érdeket meg fog jelenni. Nem fogja megvárni azt, hogy a gyerekek az iskolában okosak legyenek, és ellenállók. Most fogja csinálni.
0: Ez teljesen jogos. Erre a kérdés az lenne a válaszom, hogy Európa nagyon sok országában működik olyan hibrid fenyegetésekre szakosodott központ, amely alapvetően, és ebből aztán mondom, talán a legjobb példa szerintem a egy ilyen svéd pszichológiai védelmi központ, amely egy ilyen tárcák közötti koordináló szerepet folytat, de egyébként komoly elemzői és egyébként bizonyos szempontból elhárítói kapacitásokkal is rendelkezik, és én azt gondolom, hogy az orosz dezinformáció folyamatos monitoringja és az arra adott megfelelő kommunikációs, bizonyos esetben mondjuk közösségi média, bizonyos esetben egyébként diplomáciai válaszok, ez szerintem nagyon fontos lenne. Az első és legfontosabb dolog ebből a szempontból szerintem, hogy ezt tudatosítani kell, ezt a problémát, ez nem fog eltűnni egyik pillanatra a másikra, és van más olyan párt is a parlamentben, amely egyébként az Oroszország számára kedves üzeneteket szereti felhangosítani. Ne felejtsük el, hogy a Mi Hazánk például egyébként nagyon komoly kapcsolatokat épített ki Oroszországgal, például Torockai László Dmitri Medvegyevvel is találkozott az elmúlt hónapokban. Tehát én azt gondolom, hogy lesznek...
1: Ez nem egy két oldalú találkozó volt, hanem egy selfie, amivel pozícionálja magát Torockai László, nem?
0: Valóban, de azért azt mondhatjuk, hogy Oroszország mindig törekszik arra, hogy megtalálja azokat a politikai erőket, amelyek az érdekeit képesek képviselni, és amelyek egyébként az üzeneteit felhangosítják. Lehet, hogy a jövőben a Fidesz-ebe sokkal kevésbé lesz hatékony, mint eddig volt, és én azt gondolom, hogy más politikai szerveződést talál majd. Tehát szerintem, ami nagyon fontos, és ez a legfontosabb lépés, hogy ez az egész téma, ez ott maradjon a közvéleményben, és amikor azt látjuk, hogy orosz dezinformációs narratívák vannak, akkor a legjobb, hogyha ezt nem csak mi elemzők mondjuk, hanem egyébként ez az üzenet megjelenik diplomáciai szinten, és ezeknek a típusú fenyegetéseknek van egy olyan rendszer szintű figyelemmel kísérés, és azokra adott intézményes válasz, ami azért egy kicsit jobban elbátortalaníthatja ezeket a szereplőket, illetve amely a közvéleményben tudatosítja azt, hogy hoppá, ez az információ, ami úgy tűnik, hogy úgy tűnt eddig, hogy releváns, ez valójában külső érdekeket szolgál.
2: Krekó Péter, köszönjük.
1: Köszönjük szépen.

0: you.
1: Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Média

sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népen,

0: édes a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hány magad maradsz, és lesz itt még valaki.
1: Élvezd,
0: ha minnak látszik, ami marad itt, ne gondolkod.

0: neved ezért lesz. Neved magad komolyan okosítás, hiába van az én világomban vakot vezet. A világtalan élvez, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegondal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Na szép dolog ez az. Szép dolog az elmúlás.
1: Spirit FM 92.9. A magyar zenék specialistája.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vita műsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel.
1: Köszöntöm Önöket! Felállt az új kormány, 16 minisztere lesz Magyarországnak, és az elmúlt két napban a bizottsági meghallgatásokkor azt is megtudhattuk, hogy körülbelül ki mit szeretne majd elérni az adott területen. Erről is beszélünk a mai adásban. Lássuk, hogy kikkel. Németh Róbert újságíró.
2: Üdvözlet!
1: Kócián Péter, Kócs újságíró.
3: Jó napot kívánok!
1: Nagy Attila Tibor, politikai elemző.
4: Jó estét kívánok!
1: Vártam, hogy mondasz egy mondatot, mindig szoktál valamit hozzáfűzni. És Hont András újságíró.
5: Jó estét kívánok!
1: A bizottsági meghallgatásokról is ígérem, hogy beszélünk, de előtte talán beszéljünk röviden arról, hogy hétfőn este volt egy élő bejárás a Karmelitában, amit Magyar Péter vezetett, és ott voltak a miniszterek, és aztán ma ugye kedden újabb videó került ki, Rogán Antal irodáját is láthattuk, hogy ki hogyan dolgozott, egyfajta tárlatvezetés volt ez, viszont olyan helyekre kaptunk betekintést, ahova eddig tényleg nem.
5: Hát én valóban nem, mert én büdös életben nem voltam a Karmelitában. A Sándor Palotában többször az mindig Sólyom Lászlóhoz kötődött, mert vagy ő hívott, vagy amikor mondjuk a halál, akkor a megemlékezés volt, akkor ott utoljára a Karmelitában soha. De hogy is mondjam csak. Szóval ezek szimbolikus kérdések. A Karmelita egy szimbólum. És ahogy ehhez viszonyulni fogunk, úgy fogunk viszonyulni mindenhez, ami a magyar állammal történik. A Kádár nosztalgia legendáinak egyike az, amikor Cinegele Lajos hadügyminiszter kiskatonákkal épített magának egy házat.
3: Én voltam Cinegele Lajosnál.
5: Na.
3: 91-ben bizony.
5: Beljebb vagy, mert hogy én se a Karmelitában sem Cinegele Lajosnál nem voltam. És véletlenül is rajtaütésszerűen megjelent Kádár János a házavatón. Vett egy pezsgőt, és azt mondta Cinegének állítólag, hogy Cinege elvtárs nagyon szép házat épített a mindenkori hadügyminiszternek. Amiket aztán annyiban úgy is történt, mert az már nem a legendáriumhoz tartozik, hogy amikor leváltották, akkor kiköltöztették Cinegét, egy ilyen sorházba került. Na most az a helyzet, hogy ez nem Rogán Antal, nem Orbán Viktor, és nem tudom kiknek a tulajdona, hanem a magyar állami. Az eredeti koncepció az úgy nézett volna ki, hogy ami a régi miniszterelnöki rezidencia volt, a Sándor Palota, oda költözött volna a miniszterelnök. Ennek közjogilag is van egy nagyon fontos része. Ha valaki tüntetni akar a kormány ellen, akkor ne a parlament elé menjen tüntetni. Ez volt az elképzelés, hiszen ott ül az ellenzék is. És a mindenkori kormánynál az egy komoly kommunikációs fegyver, hogy végül is ellenzék kormány egy kutya, úgyis a parlament elé mentek, aki a parlamentben ül, annak hatalma van. Nem, ezt válasszuk ketté, ahol 45-ig a magyar miniszterelnökök voltak, oda költözzön be a kormányfő, a kulcsminisztériumok, és egyértelmű legyen, hogy a végrehajtásért ők felelnek. És egy hasonlóan álságosan kicsinyes, szintén egy úri gyerektől jövő ilyen néppárti populista kezdeményezésre, hogy jaj, ez urizálás, nem tudott beköltözni már a miniszterelnök, ez Medgyessy Péter volt, aki a 2002-es kampányban megígérte, hogy ő nem fog oda beköltözni. Ezért nem lett a miniszterelnökség a Sándor Palota. Aztán 2010 után, hogy ezt a csorbát kiküszöböljék, a Sándor Palotában már nem lehetett menni, építettek valamit. És mi ezt nagyon benéztük. A mi alatt az újságírókat értem, a médiát. Mert ment a rötyögés, amikor a Sándor Palotát építették, hogy Orbán Viktor el akar különülni, építeni akar magának egy ilyen villát a város fölé, és ott a gumicsizmában Szotyi héjjal köpködni a népet. Ugye ki is volt írva a leírása az építésnek, és kiírták azt, hogy same in English, mert hogy ugye angolra nem fordították rá, hanem a marketingeseknek azt mondták, hogy az ugyanazt csinálják meg angolul. Ezen ment a röhögés. És aztán ilyen 20 körül, ez sem tegnap volt, írtam egy ilyen hosszabbat az egész Orbán rendszerről, és az, hogy például ezt a karmelitát mi hogy benéztük, mert pont az ellenkezője volt. Nem az elkülönülés, hanem az, hogy a nép legyen beköltöztetve a miniszterelnöki erkélyre, legyen egy olyan reprezentatív tere a magyar államnak, ahol az összes külföldi vendég ott van, ahol meg lehet mutatni, ahol van, íme itt hozzák a döntéseket. Ez egy az influencer kormányzásnak ez egy nagyon fontos kelléke volt.
2: Most is.
5: Önmagában, igen, önmagában az influencer kormányzással baj van, de az állami reprezentációval nincs. Én megnéztem ezt a videót, ez egy négycsillagos nyugati hotel átriuma, annak a kávézója, annak a miénk, az állami. És az lenne egyébként az érdekünk, és ezért mondom, hogy az államhoz hogy viszonyulunk, hogyha ezt a magyar állam használná, ugyanis ilyen panorámája nagyon-nagyon kevés nyugati városnak van. Ez egyik legszebb panoráma Európában, amit honnan lehet. Az amerikaiak többsége sem járt a Fehérházban, a franciák többsége sem az Elizé palotában, a németek többsége sem a Reichstagban. De még sincsen bennük az az érzés, hogy ezt porig kéne rombolni, és most megnézem az arany vécét. De úgy néz ki, hogy ez az élmény csak 60 millió feletti lélekszámnál jár.
4: Nem volt általános egyetértés a budai várnegyed átalakításáról. Tehát a Orbánék ezt erőből hajtották végre. Az az igazság, hogy azért ez nagyon sok pénzbe került eddig, hogy pontosan mennyiben most nem emlékszem, de sokba. Az kétségtelen, hogy azt nem lehet elvárni, hogy Magyarország miniszterelnöke egy rozzant kunyhóban székeljen. Tehát azért magunkat tennék nevetségessé, hogyha egy limlom épületben fogadná a külföldi miniszterelnöket és az államfőket. Itt ugye a kérdés a mértéktartáson van, hogy volt-e ilyen, hogy biztos jó volt-e, hogy ezek az építkezések az elmúlt 3-4 évben is folytatódtak akkor, amikor tényleg nem volt gazdasági növekedés. Tehát itt most nem kizárólag a Kármelitáról beszélek, hanem az egész budai várnegyednek a átalakításáról és a minisztériumoknak a várnegyedbe való költöztetéséről, hogy biztos-e, hogy ezt mindenáron meg kellett volna csinálni. Bennem azért itt van kérdőjel. És ez lehetőséget biztosít arra Magyar Péter számára, hogy hergeljen, hogy szítsa a hangulatot a letűnt hatalom képviselői, elsősorban a volt miniszterelnök ellen, és hát valóban azokat a polgárokat, választókat, akik nincsenek annyira tisztában, hogy még én sem vagyok ennek a szakértője, hogy protokoll szempontjából hogyan illik, meg nem illik fogadni külföldi vendégeket, azok azt gondolják, hogy itt valami mérhetetlen luxus volt, holott legalábbis a Karmelita nekem nem tűnt azért annyira mérhetetlen luxusnak. Itt ugye a miniszterelnöki kabinetiroda épülete vethet fel komolyabb kérdőjelet azzal a hatalmas belső térrel, meg ott lehetnek valóban problémák, de magának
5: tudod, a Karmelita... Tudod, hogy hány ilyen ötödik kerületi épület van?
4: Hát de nem közpénzből.
5: Hát valamelyik közpénzből,
4: tehát itt van a gondolás, hogy itt azért közpénzek mentek, és nem volt konszenzus a pártok
5: de között. Nincsen kormányzati konszenzus. Hát ne vicceljünk, hát ez nem az alkotmány. Valamit az orrára lehet húzni a kormánynak, hogy konszenzussal kellett volna átvinni. Tipikusan ilyen az alkotmányozás. Most látjuk majd, hogy milyen, amikor nem. sok párti alapon akarsz alkotmányozni, akkor ez, az lesz, hogy folyamatos rendszerváltásokban élünk, de hogy a kormány kormányoz, hát azért kapott felhatalmazást az egyik párt.
4: Nem arról beszélek, hogy a kormány kormányoz, arról beszélek, hogy sok száz milliárd forintos projektbe kezdtek a Huszman
5: 40 ezer milliárd forint a költségvetés.
4: Várnegyed nem, tehát az különböző számítások voltak, hogy ez sok száz milliárd forintba fog kerülni, hogyha végig meg tudják valósítani. Én itt azt gondolom, hogy nem átott volna a politikai életen túl mutató konszenzus. Én nem arról beszélek, András, hogy a kormány minden egyes döntéséről több párti egyetértésre van szükség, mert nyilvánvalóan ez a Tisza kormány sem fog teperni annak érdekében, hogy minden egyes apró döntésért kikérje a Fidesz frakció véleményét, de ez azért elég nagy mértékű projektnek tűnik. Minden esetre Magyar Péter a célja elérte, ezt a karmelitás még 24 óra sem telt a karmelitás videó hétfő esti közzétele óta, a Facebookon már 3 millió megtekintésnél járt, a YouTube-on pedig majdnem 500 000-nál, tehát óriási pörgést ért el a videó, és nyilván a Rogán féle is viszonylag jelentős számot fog elérni, hogyha Magyar Péter ennyiben már is eredményt tud felmutatni. Azt sajnálom, hogy arról
5: nem... Valamikor majd talán kormányozni is kéne
4: sajnálom, egyszer. Azt sajnálom, hogy nem nagyon tudunk a magyar politikában higgadtan arról beszélni, hogy mi az a költség, ami elfogadható egy állami reprezentáció számára.
2: Hát amit a karmelitás videóban, vagy videón láttam, ott én különösebb luxus nem érzékeltem. Szerintem egy kifejezetten ízlésesen és nem fényűzően elkészített, vagy felépített belső teret látunk. Ráadásul még az is látható szerintem, hogy ott akik ezt megtervezték és megcsinálták, mondjuk ahhoz is alkalmazkodtak, hogy ez valamikor egy kolostor volt. Tehát, hogy szerintem kifejezetten rendben van ez a belső tér. Szerintem ahhoz nyilván nem csak a joga van, azt még meg is tudom érteni egyébként, hogy egy előző rezsimmel szakítani, vagy ahhoz képest mást csinálni óhajtó kormány nem akar beköltözni ebbe az épületbe. Szerintem ez elfogadható. Az is elfogadható, ennek kitalálnak valamilyen más funkciót. Az kevésbé elfogadható, hogy látva, hogy milyen ez a belső tér, ahol én sem jártam soha, az nehezen elfogadható, hogy mondjuk ehhez egy ilyen hergelős videó készüljön. Azt szerintem az nem vezet jóra. De hát látjuk egyébként, és egyébként persze egyébként ebben semmi meglepő nincsen, hogy ez történik, folytatódik az Abszolút Filmszínház, amit nem csak az elmúlt hetekben láthattunk, hanem az elmúlt két évben is.
1: Te hergelést mondasz, más valószínűleg úgy fogalmazna, hogy ez nem hergelés, hanem pusztán először volt az, hogy láthattuk, hogy egyáltalán milyen körülmények vannak ott. Vagy...
2: Igen, akkor lenne ez egy valami fajta tárgyilagos bemutató, ha az egész úgy lenne keretezve, hogy ez egy tárgyilagos bemutató, de hát szerintem ez nem úgy van keretezve. És tudjuk, hogy ma ez a fajta keretezés kontextusba rakás a minden. Tehát mindent lehet mindenképpen prezentálni, ez úgy van prezentálva, hogy íme itt a fényűzés maga. Ami látva a képeket egyébként nem állja meg a helyét ez az állítás.
1: A színjei képeket? Vagy?
2: Tessék?
1: A színjei merse képeket, vagy a képeket?
2: Nem, a videóképeit.
3: Kócián úr azt gondolja, hogy két ország van, két történelemmel, kétfajta felfogással, ez ütközik, ez a karmelitáról szóló videónak is ez a sajátossága, és még benne van az, hogy az arisztokrácia, meg a jó mód és az ehhez tartozó reprezentativitás, az kiveszett a magyar társadalomból 1945 után, el lett söpörve, azóta se jött vissza, sosem találja a helyét. Amikor arról beszélünk, hogy lila zakó, meg csiricsári ruhák, meg nem felöltözöttség, meg hogy jelenünk meg a világban, bármilyen tekintetben. Amikor arról beszélünk, hogy milyenek a lakásbelsők ma Magyarországon, akár az újak is, amik már pénzből alakítanak át, akkor ez azt tükrözi, ahogy ez a vita is azt tükrözi, hogy kimaradt egy kulturális darab, meg egy történelmi identitásbeli darab a magyar jelenlegi köztudatból, az, ami arisztokrata, az, ami érték volt, az, ami az önmagáért való reprezentativitást szolgálta, tehát amitől egy barokk kastély, amitől Schönbrunnba elmegyünk és elájulunk tőle, amitől a gödöllői kastély érdekes, itt Magyarországon, arról a politikában, meg a közéletben, meg az életünkben azt mondjuk, hogy hú, hát az szörnyű, azzal attól el kell határolódni. Tehát ez az értékvesztés tükröződik ebben. Andrásnak mondom, igen, hergelő a videó, de ez az az utca, a Karmelita... Bocsánat, igen, igen, Robi mondta, hogy... De az, amikor azt mondjuk, hogy hergelő a videó, de ez az az utca, ami le volt zárva, arra való hivatkozással nem lehetett a Karmelitába bemenni, nem lehetett ott interjút készíteni politikusokkal, hogy ott van mellette az az építkezés.
5: De ezt neked sosem... mondd, mert én nem erről beszéltem.
3: De én azt akarom neked mondani, hogy az épület azért válik alkalmassá egy ilyen hergelő videóra, mert megtestesíti, szerintem rossz döntések sorozatával is megerősítve, például lezárjuk az utcát, meg nem szól, nem válaszolunk az újságírók kérdésére, amikor azok spontán kérdeznek, stb. És ez nem azt mondom, hogy nem volt kormány szóvi sajtótájékoztató, hanem ez ki. Tehát az elzárkózásnak, amit egyébként a média média megjelenések során naponta erősítettek meg, ugye amikor a Telex egy időben fölállt, és mindig mondta, hogy itt van a kerítés, itt nem látunk be, ott mennek az elkülönült, elidegenedett politikusok. Szóval azért ez egy ilyen kontextusba illeszkedik bele. Mindezzel együtt igazad van, hogy ez hergelés, de ez azért van, mert és a Orbán Viktor, hogy létrehozta a Karmelitát, hogy a Várnegyednek a felújítását megcsinálta, az egy teljesen politikai értelemben, konszenzus szempontjából egy egyoldalú dolog volt. Ott fejeződött ki az a dacos orbáni világlát testtartás, ahogy ezt a fideszesek szokták mondani, hogy nem érdekel, hogy ti mit mondtok, ti mit csináltok, azt csinálom, amit szerintem csinálnom kell. Ugye ez egy tudatos program, ugye ők azt mondják Kövér Lászlóval együtt, ez a Kossuth térnél is kiderült, 19-ben, 45-ben, meg 48-ban valami megszakadt, és az egy nem jó korszak a magyar történelemnek, és vissza kell térni egy 19 előtti, Trianon előtti, illetve egy 48 a többpártrendszer, a formális többpártrendszer valódi felszámolása előtti időszakhoz, és ennek építészeti folytonosságát kell megteremteni. De erről nem nyitottak vitát. Nem úgy jelent ez meg, hogy ennek része a baloldal, a munkásmozgalom, része a zsidóság, asszimiláció, stb. A kapitalizmus úgy, ahogy volt.
1: De volt bármi ez más, egy... amiben vitát nyitott?
3: Nem, csak azt mondom, hogy ha erről beszélünk...
5: Egyszerűbb dologról beszéltem.
3: Kérlek. Ezért nem, és ezért olyan, ezért lehet ez jelkép, ezért használhatja föl egy miniszter, és még egy, ez a kormányzás vagy szimbolika, szerintem ez mind a kettő fontos mindenkinek. Az egész Várnegyed létrehozása az egy szimbolika volt, úgymond a kormányzás helyett, és amikor Magyar Péter ott túrázik, akkor nem a kormányzás helyett csinálja, tehát attól, hogy nem kormányoz, attól még joga van, nem joga, szóval az része a politikának az ilyen szimbolikus hadviselés.
5: De értem, amit mondasz, csak az a helyzet, hogy abban ne süllyedjünk már el, hogy van egy A politikai akarat, meg egy B politikai akarat, és akkor mint egy ilyen sportkommentátor az ő motivációjukat soroljuk csupán fel, igen, megértem ezt is, meg azt is, hanem elvonatkoztatva tőlük próbáljunk arról beszélni, hogy egyébként mi a helyes, vagy mi az, amihez közel jár. Szerintem az, hogy az egyik legjobb panorámával rendelkező ingatlan együttesben legyen a magyar állam reprezentatív helye, ha van állam, az anarchistáknak itt könnyű menne legyen, dolgozzanak home office-ból BKV-n, de ha van magyar állam, abban az esetben szerintem az a helyes, hogy az ott legyen. És ez különüljen el az országgyűlést. És ez most tök mindegy, hogy ezt Orbán Viktor építette,
3: vagy Fokjenő. De úgy beszélsz erről, mintha nem tudnánk azt a kontextust, amiben ez a dolog van.
5: Hogy teszek tudod, erre, nincs, én a, nekem András, a Fideszsel is, nincs, de értsd meg, nekem a Fideszsel is a legnagyobb...
3: Nincs történelmi tudat.
5: De a Fideszsel is a legnagyobb bajom az volt, hogy virtuális rendszerváltást rendezett boldog ország az, ahol egy kormány ott folytatja, sokatszor mondom el, ahol az elődje abba hagyja. Nincsen olyan, hogy porigrombolom, nulla helyzetet csinálok, és akkor onnan építgetem.
2: Igen, és ezért van egyébként, amire mondtam azt, hogy egyébként van az a nagyon érthető nézőpont, ahonnan tök legitim, hogy nem oda akar beköltözni ez a kormány, mert hatás ellen hatás.
5: Szóval visszatérve ehhez, én ebben önmagában, abban, és még a Várnegyedre egy kicsikét hozzátok visszatérve, ebben a voluntarista kormányzásban, amit a Fidesz művelt, ebben igazad van, itt van a visszacsapása ennek. Csak az a helyzet, hogy például a Vár, az egy tökéletesen elcseszett dolog volt, pont a szemérmesség miatt, hogy nem merünk hozzányúlni a szocializmusban, akkor egyszer legyenek ott tanácsi lakások, meg legyen ott egy valami kis vursli, meg akkor vigyük oda a könyvtárat, meg ez nonsens volt, ilyet nem csinál magával egyetlen egy főváros sem.
4: De miután az államról beszéltél az előbbi, András, és szerintem helyesen, tehát mégiscsak az állam egyik legfőbb megjelenítéséről van szó. Én ezért tartottam volna szerencsésebbnek, hogyha akár a Várnegyed átépítéséről egy pártokon túli egyetértés alakul ki. Ez nem történt meg, erről nem gondoskodott az elmúlt 16 év, de egyáltalán az van a magyar politika kultúrájában, történetében, hogy fontos dolgokról sem törekednek a politikai elit tagjai egyetértésre. Egy kivétel volt, egy fontos kivétel volt ez alól az elmúlt 4 évtizedben, ez az euróatlanti csatlakozás. Tessék megnézni, amíg a magyar politikai elit nem hozta olyan állapotban Magyarországot, hogy az EU és a NATO tagja legyen, addig volt ez a két fontos ügy, amelyben a legtöbb párt, a miépet nem sorolom ide, de a legtöbb párt egyetértett. Amint sikerült belépni a NATO-ba 1999-ben, az Európai Unióba 2004-ben, meg lehet nézni, hogy a konszenzusra való törekvés még alacsonyabb szintre ment, és én ennek tekintem a Várnegyed átalakítását is, tehát tetszik vagy nem tetszik, meg fogjuk csinálni, mondta Orbán Viktor, és úgy, ahogy megcsinálta is. Én úgy látom Magyar Péter Karmelita videóját is, hogy ez a nem együttműködés tovább folytatódhat. Tehát mindegy, hogy mit mondott Magyar Péter a szombati beszédében a nemzet újraegyesítéséről, valójában ő rárepül a magyar politika történetnek hagyományára.
5: Mit mondott a nemzet újraegyesítéséről? Én azt hallottam ki, hogy én mindenkit szolgálni fogok, ez a nemzetegyesítés kormánya kicsinálnak rohadékok. Körülbelül ez volt a beszéd.
4: Na jó, de benne volt a nemzet újraegyesítés.
5: És azt hallasz, hogy kicsinálnak rohadékok, igen.
1: Azoknak üzent így, akiket igazából majd vagyoni alapon kívánnak
4: elővenni. Nem mindenki tartozik a nemzet újraegyesítéséhez. Tehát úgymond a lopósok, a letűnt fideszes hatalom, azt nem fogja befogadni a nemzet újraegyesítésébe, de mindenki mást, gondolnánk mi, talán befogad, csak hát Magyar Péter alkatilag, én attól tartok, ő nem egy nagyon megbékülés típus, hanem egy erősen konfrontatív alapú, és most a szavazói, mármint a tiszások, ennek nagyon is örülnek.
3: Igen, de azért, ha már erről beszélünk, az a mondat, miközben ez a kettőség megvolt a beszédében, az, amikor azt mondta, hogy mindenkinek a miniszterelnöke kívánok lenni, azoké is, akik nem rám szavaztak, akik fideszesek, stb., ennek a mondatnak van jelentősége. Tehát ez, amikor elhangzott a miniszterelnöki nyitóbeszédben, egyfajta alapító nyilatkozatként, ennek van jelentősége. Például attól lenne jelentősége, hogyha a nyilvánosság szereplői ezt aztán számon kérik a miniszterelnököt.
5: Mit mondott Orbán Viktor a 2010-ben kormányalakítás után?
3: Ugyanezt.
5: Azt, hogy az ország nem kétharmadból, hanem háromharmadból áll. Azt aztán mi lett belőle?
3: De András, szóval én azt gondolom, ha politikai elemzést csinálunk, és most azt csinálunk, akkor föl kell arra hívni a figyelmet, hogy egy miniszterelnöki nyitóbeszédnek minden szava, minden mondata fontos, különben minek beszélünk róla, hát akár arról is, amit te mondasz, hogy aztán azt mondta, hogy bizonyos embereknek nem jár a konszenzusból, akkor az sem érdekes. Tehát, hogyha ennek nincs jelentősége, és utána úgy is viselkedünk, hogy nincs jelentősége. Tehát egy miniszterelnöki interjúban nem tér vissza ez a téma. Orbán Viktortól nem kérdezik azt meg, hogy 2010-ben azt mondta 3/3, miért nem lett 3/3, akkor nincs jelentősége.
5: Jó, erről majd mondok valamit.
1: Mondj el egy rövid szünet után.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegondal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vita műsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel.
1: Ott tartottunk, hogy a szombati ünnepséget megelőző egyébként parlamenti eseményekről, illetve a miniszterelnöki beszédről ejtettetek szót, és közben azért hozzátenném az előzőekhez elhangzottakhoz, hogy pont talán ezért is az egyik fő üzenete, amiről itt beszéltünk, hogy Karmelita meg hova lehet bejutni, meg miért nem volt társadalmi közbeszéd, meg stb. A mostani Tisza kormánynak, hogy okay, minket lehet kérdezni, mi meg fogunk állni, válaszolni fogunk, mi fontos kérdésekben ki fogjuk kérni a civilek, a társadalom véleményét, abszolút ezt a kommunikációt halljuk szombaton.
2: Hát nemzeti konzultáció, persze.
3: Majd megnézem én, hogy amikor Magyar Péter tart belpolitikai sajtótájékoztatót, akkor akár többször vissza lehet-e majd kérdezni az újságírók részéről, mert Lázár János kormány infóin jó néhányszor vissza lehetett, vissza volt szabad kérdezni, és Lázár János a legkeményebb kérdésekre is hajlandó volt azokon a kormány infókon reagálni, és nem szűkítette le két óra hosszára, mint aztán később Gulyás Gergelyék, hanem lehetett ám jó hosszan. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy Magyar Péter vagy a általa közzétett, kinevezett három kormány szóvivőt mennyire lehet majd visszakérdezni.
2: Meg hány miniszteri interjú lesz. Viszont a Péternek akartam válaszolni az előző felvetésre, mint számon kérni azt, hogy egy politikus, és hagyjuk, hogy most a miniszterelnök vagy az előző mit mond, van jelentőség a szavainak. Amikor ez a vótmák kérdés számomra felmerült. Tehát, hogy emberek rácsodálkoznak arra, amit már ezerszer láttunk. És nem tudom elmondani, hogy de hát emberek ezt már ezerszer láttuk. Akkor jöttem rá, hogy én bebumeresedtem. A vótmá az egy bumer dolog, mert egy újszülöttnek minden viccúj. De lópikula vagyok hozzád képest, Péter. Te vagy az igazi klasszik bumer. Mert az a világ, amiről te beszélsz, meg elemezni próbálod, meg mércét találni hozzá, nincsen.
4: Ez nem
2: mindegy,
4: igaz,
2: mindegy,
4: ez
2: ki
4: igaz,
2: és
4: ez
2: mit,
4: nem igaz. Ez
2: mit
4: akkor
2: mond,
4: igaz, hogyha...
2: az a lényeg, hogy mozogjon a szája, legyen valami rezgés a hangszálain, emberek ebbe belelátnak bármit, egyszerűen flash van, TikTok izé videók egymás után vannak, pillanat van, hát napon belül lehet 180 fokos fordulatot venni. Én Orbán Viktor csodáltam ezzel kapcsolatban régebben, hogy rezzenéstelen harccal viszi azt végig, hogy délutánnak nincsen túl sok köze a délelőtthöz. De hát ez időközben turbóüzemmódba kapcsolt, az egyik percet nincsen köze a másikhoz. És tulajdonképpen olyan szövegek hangoznak el, amelyeknek nincsen veleje. Ilyen végtelenített monológok vannak, mindegy, hogy hol vágom el az elejét, és hol van a végét, kirakom, és emberek ennek tapsolnak. Szóval körülbelül ez a kommunikáció. Van valóság, vagy lesz előbb-utóbb, mert én azt fenntartom, hogy kormányozni azt majd kell, és annak majd lesznek következményei, de ez nem a kommunikáció.
5: Na, az egy érdekes kérdés egyébként, ha már erről a újfajta kommunikációról beszélünk, meg a, ismét felhozom a kedvenc kifejezésemet, az abszolút filmszínházat, mert hogy tényleg ennek az egésznek ez a Netflix szűrővel ellátott ilyen narráció a kommunikációs kerete, és én nem mondanám azt, hogy kormányozni is kéne, mert hogy még a kormány most indul el, nyilván majd kell kormányozni, de hogy inkább az a kérdés, hogy ezt a fajta ilyen immerzív, élmény alapú, filmszerű, narrált ügymenetet, vagy műsort hogyan lehet majd folytatni. Szóval láthatóan kell minden napra egy műsorszám. Karmelita, Sándor Palota, nem tudom, Rogán Minisztérium.
3: Most is erről beszélünk mi is.
5: Erről beszélünk, persze.
2: Mert, hát mi a jelenségről beszélünk azért.
5: A jelenség, igen. Tehát, na mindegy, a lényeg az, hogy bennem azért ez egy nagyon nagy kérdés, hogy hogy lehet ezt a műsor folyamot, ezt a streaminget így egyébként majd hosszan. De,
2: hát mondtad. Csak egy példát hadd mondjak erre.
1: Mint amerre nem megy, tudom, tehát ez egy kérdés. Azt, hogy ő egyébként mit csinál, az már egyfajta új stílusú politizálás lesz, jé, belátok a kulisszák mögé, jé, ő dolgozik.
2: Hadd mondjak egyetlen konkrét példát erről, hogy én miről beszélek, hogy mennyire. Ugyanezt a Karmelita videót megosztotta az új kormány egyik új minisztere. Tehát erről, hogy én miről beszélek, hogy mennyire. Ugyanezt a Karmelita videót

0: Miközben ő 2010-től kezdve folyamatosan ellátott valamiféle kormánypárti vagy kormányzati tisztséget, és még az előző ciklusban is államtitkár volt. Semmit nem akarok rosszat a Dávidnak, a jelenséget
1: András,
0: próbálom
1: mert
0: mondani.
1: Vagy azt mondod, hogy ő csodálkozik rá, de lehet egy olyan olvasat is, hogy nem ő csodálkozik rá, hanem azt mondja, hogy na végre megmutathatom,
2: vagy,
1: amit eddig nem lehet.
2: Vagy én inkább azt láttam, amikor elkezdődött az élő videózás, hogy a miniszterjelöltek elég rosszul érezték magukat, nem voltak túl boldogok, tehát hogyha megnézik a nézők, hogy a miniszterjelöltek, a főleg Orbán Anita milyen arckifejezéssel állt ott a Karmelita előtt.
3: Volt egy ilyen toporgás hangulat.
2: Hát nem voltak nagyon boldogok, hogy ebben a kommunikációs formában részt kell venniük. Aztán Vitézi Dávid valóban aztán felengedett egy kicsit a Rogán minisztériumban, meg már jobban megerett a hangja, de azért én némi kínosságot éreztem az elején. Hát bár nem tudom, mert erre azért lehetett volna annyiban számítani, hogy valójában az, hogy fontos eseményeket filmszerűvé teszünk, élőzünk, hát ez nem új Magyar Pétertől, hát ellenzéki vezérként minden egyes gyűlési...
3: Ezt mondtam Attila, hogy ezt megszokhattuk az elmúlt... Ezt mondtam, hogy ez nem újdonság. Sőt, bocsánat, az sem újdonság, hogy egy politikus, kvázi popsztár ennek vannak évtizedes.
4: Jó, csak értem.
3: Csak úgy, hogy bejött ez a technológiai plusz.
2: Igen.
3: Tehát bejött egy plusz technológiai.
0: De én nekem meg az a bajom, hogy azért hókuszpók ne költözzön már be Apraja falvára.
2: De ez kellene.
0: Hát szóval ez történik. Hát, hogy mert hogy csak az adott pillanat van, én mindig is törp voltam, mindig is hupikék voltam, mindig is féltem hogy hívják a macskáját? Sziamiau? Mindig is féltem Sziamiau-tól. Hát én szeressetek már, mert én törp vagyok. Miközben ott ettem a törpöket
3: erre
0: korábban.
3: Erre szokott András az a érvelés elhangozni, hogy ez az elmúlt két év, mint egy ilyen tűzöljárás, vagy parázsonjárás, ezt a fordulatot legitimáltam.
2: Jó, én a 90-es évek parlamenti vitái nőttem fel, tehát meg kell, hogy mondjam, olyan értelemben én...
0: Olyan is lettél?
2: Igen. Tehát olyan értelemben én is boomer vagyok, hogy nekem
0: minden szempontból az vagy, Attila, nem akarlak.
2: Mindez, na tessék. Szóval nekem ez nem annyira az ízlésem szerint való, viszont hogyha elemezni akarok, és azért szeretnék azt is, azt azért kénytelen vagyok elismerni, hogy ez hatásos, hatalomra jutás abszett szempontjából eredményes volt. Tessék megnézni a választási eredményjelző táblára, és azt látom a kommentek alapján is, hogy ez nagyon sok embernek tetszik, ahogy Magyar Péter eljárt. Holott azért bennem felvetődik az, hogyha azért azt is érdemes megnézni, hogy milyen jelzőket aggatott az elődjére Orbán Viktor, a bukott miniszterelnök, meg stb. Ez azért érdemes azért vigyázni hosszabb távon, mert a miniszterelnöki pozíciónak van egy szemétől függetlenül egyfajta integritása, egy tekintélye kéne, hogy legyen. Tehát nehogy az legyen, hogy ezt túlságosan leromboljuk azáltal, hogy mindenáról le akarjuk járatni az elődöt.
0: Szerintem ezen túl vagyunk. De értem, én ezt nem vonom kétség, hogy ennek van hatása. Hát pont azt mondom, és ezért beszélek róla, mert el vagyok tőle borzadva. És félreértést ne essék, nem akarok lenácizni senkit. Csak ugye, amikor példákat akarsz mondani, azért sarkítasz, hogy egyértelmű legyen. Hát az akarat diadalának is van hatása.
1: Szombaton a parlamenti beszéd, meg a Kossuth-téri beszéd után egy óriási buli volt egyébként, amit azóta egy körülbelül visszatapsolnak, hogy majd augusztus 20-án is egy hasonló bulit kellene
2: Magyar
1: szervezni.
2: Magyar Péter tapsolná vissza.
1: És körülbelül az érződött az egészből, hogy sokan voltak, nyilván nem mondjuk számokat, meg ne számháborúzzunk, de hogy egy picit, minthogyha ez a fajta változás, ez egy ilyen fellélegzéssel járna, nem azzal, hogy akkor félnünk kell, meg rettegnünk kell, hogy háború van, meg gazdasági válság van, meg bármi van, amiről egyébként beszélünk, mondjuk akár a Hormuzi szoros kapcsán is, hogy mi várható, és mivel kell szembenézni az új kormánynak, hanem azzal, hogy igen, egy kicsit most akkor lehet mulatni, lehet leengedni, tapsolni, boldognak lenni. Ugyan látjátok ezt a hétvégét?
2: Én elmentem a buli.
1: Na, tessék.
2: Buliba. Hát a vége felé, mert
3: táncoltál is?
2: Én, tessék?
3: Táncoltál is?
2: Nem.
1: Jó, de videó készült róla.
0: Mekkora parti arc vagy, na?

0: nem voltam sose egyébként bulizós, de kíváncsiságból elmentem, 10:30-re értem oda, és hát volt alkalmam beszélgetni néhány fiatallal, meg a hangulatot megérezni, és tényleg elképesztő felszabadultság volt, és azért a Fidesz köszönheti ezt azért egy kicsit, sőt nem kicsit, saját magának is, hogy olyan ellenérzés alakult ki a társadalom bizonyos rétegeiben, főleg 40 év alatt, hogy nem egy szokványos, a demokráciában egyébként nem meglepő kormányváltás volt pusztán, mert hát nyugaton is hát hány meg hány kormányváltás volt már, és még sincs akkora ünneplés, hanem mintha valamilyen véres diktatúra alól szabadult volna fel az ország. Tehát szinte olyan ünneplés volt, holott azért Orbán nemhogy véres diktatúrát nem csinált, hanem diktatúrát nem hozott létre, különben akkor nem tudták
1: ezt
0: volna levágni.
1: Ugye nem volt szabad elmondanod ezelőtt pár hétig.
0: Dehogy nem, én már 2011-ben
2: mindannyian elmondtuk, csak nem, ettől még nem volt szabad.
0: Én nekem mindig is ez volt a szakmai álláspontom, hogy ez nem volt diktatúra.
3: Igen, de ez folytatása, tehát ez az Orbán diktatúrát épít, Orbán nem épít diktatúrát, ez ugyanannak a folytatása, mint hogy azért nem mehet be a miniszterelnök a várba, mert az a feudális Magyarországot jelképezi, a jobb oldal a feudális Magyarország történelmi folytonosságát aktualizálja, és ezzel szemben van egy feudalizmust ellenző politikai világ, amelyben nem az aláfölé rendeltség játszik szerepet, amelyben az emberek érdemük szerint jutnak előre a világban. Ide kapcsolódik ugye a szakértelemnek a kiemelt szerepe, mert a szakértők jutnak. Ezért fontos a civil társadalom bekapcsolása, mert ugye ott minden állampolgár részt vehet ebben a dologban. És ez az a megosztottság, amely továbbra is Magyarországon jelen van, és ez mindig is jelen volt, már az MSZNP is játszott ezzel a dologgal, és ezért nem lehet konszenzus, ezért nem lehet a nem várról konszenzust kialakítani, mert nincs a bal oldalon, vagy a nem Orbán oldalon olyan politikai erő, aki merné azt mondani, hogy jogfolytonos a magyar állam. Magyar Péter tesz erre kísérletet Szent Istvánnal és egyebekkel, de hát ő játszik ezzel a dologgal, amikor konszenzust kell formálni, meg beilleszkedni, másképpen fogom, amikor a jobb oldal felé nyitották el tennie az ő politikai mozgalmát, akkor 1000 éves történelem van, gyönyörű Magyarország és egyebek, amikor pedig egy másik dimenzióban, egy másik csoporthoz kell szólni, akkor pedig fölmegyünk a Karmelitába, és szimbolikus duvatként bemutatjuk azt, hogy ez egy hazug világ.
1: De szerintem ez a lényeg, Péter. És hogy ez itt nem az ő személye benne a lényeg, hanem a percepció. Tehát, hogyha kirakja a székely zászló mellé az Európai Unió zászlót, azok az emberek, akiknek egyébként herótjuk van a székely zászlótól, nem a székelyek miatt feltétlenül, hanem ez egy a művi, historizáló konstrukció, 2004-es talán, azok nem veszik észre a székely zászlót, de meglátják az EU zászlót. Ha kirakta volna az Árpád sávot is mellé, akkor a vidéki jobbikos szavazói elalélnak a gyönyörtől, mert ők csak az Árpád sávot látják, az urbánus média emberek pedig csak az uniósat. Ez a hangulat kérdése. Ez a hangulat egyébként szerintem el fog múlni, de jelen pillanatban lehet azt mondani egy mondatban, hogy már pedig, mit tudom én, megemelem a nyugdíjakat, és közben pedig ugyanazzal pedig megvonom az öregek szavazati jogát. Mindenki azt fogja hallani benne, amit ő akar.
4: Néppárti politika.
1: Ez nem néppárti politika, ez össze-vissza beszéd, de hogy ez...
5: Péterhez szerettem volna így visszakanyarodni, hogy az már nem is kizárólag magyarországi jelenség, hogy a társadalom egymásra szemben álló, vagy más pártok köré csoportosuló részei, csoportjai, azok olyan módon állnak egymásra szemben a világ magyarázat kérdésében, hogy mi az, amiben vagyunk, mik az értékeink, stb., hogy ez a fajta szembenállás abban a csoportban, aki ellenzékben van éppen, az egyfajta diktatúra érzetét kelti. Amerikában is ezt látjuk egyébként. Meg szerintem egyre több helyen a világon, hogy ezek a közös platformok, közös felületek, minimumok megszűnnek, és az a csoport még ha nincs is diktatúra egy országban, az a csoport, aki a hatalmon kívül érzi magát, az úgy éli meg a helyzetet, hogy ez egy diktatórikus szituáció, mert a világ magyarázat kérdésében olyan élesen elválnak a különböző csoportok, hogy, és szerintem ennek egyébként jó példája, amilyen éltünk, meg élünk, hogy bár autokratikus elemekkel fűszerezett rendszert ben éltünk, diktatúrának nem nevezhetjük, azonban a társadalomnak a fele, illetve hát most a nagyobbik fele, mint szavazó, de hogy a fele biztosan úgy élte meg ezt, hogy ez egy diktatórikus helyzet.
1: Én hogy mondjak valamit ennél a pontnál a fiatalokról? Mert szerintem ez egy nagyon lényeges kérdés. És anélkül, hogy az ember ilyen lenéző vagy oktató lenne.
3: Boomer.
1: Mert hogy egyébként nagyon nehéz helyzetben vannak. A periféri államokban a fiatalok azok a saját despotáik ellen tüntetnek. Szerbiában is, Pozsonyban is, Budapesten is. De Berlinben például a háború meg a sorozás ellen. Erről a magyarországi médiákok nem nagyon szoktak beszámolni. És világszerte van egy olyan ifjúsági jelenség, hogy ezek a fiatal emberek nem érzik magukat jól a bőrükben, joggal egyébként. Nagyon elcseszett világot adtunk nekik, meg az előttünk járó generáció. Titoktalanítva lett a világ, eszméletlen mennyiségű ingert öntenek rá egy gyerekre, meg egy kamaszra. Gyakorlatilag kiég addigra, amire fiatal felnőtt lesz. Nincsen tényleg benne izgalom és titok olyan sok, mint még a mi gyerekkorunkban volt. Folyamatosan műkarriereket, műélményeket kínálnak nekik. Van eszméletlen sok mobilizációs problémájuk, a legközönségesebb. Tehát például a férfi-nő viszonyban, tehát hogy egy folyamatosan instát néző, kisvárosi, edzésre járó srác, miközben a lányok meg költöznek a nagyobb városokban, hogy él. Rettenetes, tényleg ez rettenetes. Ez egy nagyon komoly globális probléma, ami történik. Értelemszerűen ezt le lehet fordítani ideig, óráig egy adott kormányra. A magyar kormány ebből egyébként az utolsó pillanatig semmit nem érzékelt. Amikor már érezte azt, hogy baj van, mert hogy fordulnak el tőle, akkor már a jelenséget elkezdte érzékelni, de az, hogy ezzel egyébként ilyen ciklikusan átívelő kormányzati tevékenység kéne, ebből semmi, de legalább az ellenfele is se sokat, csak az, hogy momentán őket támogatják ezért. De ez az a legfontosabb civilizációs kérdésünk, hogy ezzel a kérdéssel mi lesz. És ugyanaz támogatja, ugyanaz volt fiatalok körében a Trumpnak is a felhajtó ereje, mint Magyar Péternek itthon.
5: Például ez a rendszerbontó koncert, ami a választások előtt volt, ez egyértelműen arról szólt, hogy az ott megjelenő fiatalság azt gondolja, hogy az a kormány, ami akkor még volt, az közéjük és aközi az életvilág közé áll, amit egyébként a social médiában fogyasztanak, ami velük szembe jön, és hogyha ez a kormány marad, akkor ők attól az életvilágtól most vagy valamikor el lesznek teljes egészében vágva. Tehát ez egy, annak szerintem az volt a kerete, és az ilyen értelme annak az élmény tömegnek a hatása, ami egyébként, hát mint egy ilyen szőnyegbombázás éri a mostani kamaszokat, meg fiatal felnőtteket. Tehát, hogy igazából emlékszem, hogy ott meg is kérdeztek ott lévő fiatalokat, hogy mit gondolnak a ruszkikról. Akik értelemszerűen nem tudnak semmit a ruszkikról egyébként, de nekik a ruszkik egy szimbólum, annak a szimbóluma, hogy attól az életvilágtól, attól a social médiás tartalomtól, attól őket el fogják zárni. És azok a fiatalok egyértelműen letették a garast, hogy ők ebből nem kérnek.
0: Van még valami fontos, ami az elmúlt pár napot jellemezte. Ez egy nagy választóvonal a letűnt Orbán rendszerrel szembe. Tehát tulajdonképpen a Karmelita meglátogatása ebbe beleilleszkedik, hogy leszámolunk az előző rendszerre. Tehát itt az Orbánék 16 éve nem pusztán egy előző kormányzatnak a 16 éve, hanem egy előző politikai rendszernek a 16 évéről van szó. És hogyha visszatekintünk a magyar történelmen, valamennyi rendszerváltásnál az szokott lenni, hogy az újak ledöntik a sárba a letűnt, vereséget szenvedett rendszert, és kijelentik, hogy majd ők sokkal jobbak lesznek, a nép érdekeit ők fogják inkább képviselni, aztán jön majd egy újabb rendszer, amelyik szintén hasonlókat elmond az elődjéről. Ha visszatekintünk mondjuk 2010-ben, hogy Orbán Viktor hatalomra jutása után ő meg a minisztertársai miket mondtak az előző zavaros 20 évről, akkor az embernek deja vu érzése támad, hogy most, ahogy Magyar Péterék megjönnek, most a miniszterjelölti meghallgatásokon is érzékeltük, hogy az elmúlt 16 év eredményeit erőteljesen zárójelbe teszik, és azt mondják, hogy most egy szebb új korszak fog következni. Tehát én ezt annyiszor láttam, hallottam,
4: de
0: olvastam.
4: Igen, de lehet, hogy a 20 éves fiatalok nem.
0: Nekik ez illetve új.
4: Nagyon új. De a szavazó azt gondolja, hogy hagyj nézzük meg, és akkor majd kiderül, és ha már a szimbólumokkal kezdtük, vagy nem tudom, Karmelita kapcsán, itt ennél a Kossuth téri bulinál is volt egy elég jelentős változás a korábbiakhoz képest, amikor azokat a bizonyos kordonokat leszették, és gyakorlatilag a miniszterek lementek az emberek közé, az emberek mentek oda ünnepelni, tapsolni keresztül a kis tó, vagy nem tudom, minek hívjuk azt, a vizesárkon keresztül. Szóval az is egy látványában, vagy ha már filmszínházban, egy abszolút olyan érzetet adott, hogy na, ez egészen más.
5: Én is hangzott el Magyar Pétertől, hogy visszaadják a parlamentet az embereknek, miközben a népképviselet miatt eddig is az embereké volt a parlament.
1: Volt már, ki kezdte a kordonbontást.
5: Igen. És hát az egésznek az volt a színházi vagy a filmes üzenete, hogy itt ez az új politikai csoport, amelyik átveszi a hatalmat, az innentől megérinthető, egy közülünk, ugye ott a miniszter táncol.
0: Jó, Magyar Péter DJ-zett.
5: Magyar Péter DJ-zik, tehát hogy ezek ilyen megérinthető figurák, egy közülünk, lehet akár a barátom is, miközben hát a politikus sose lesz senkinek a ilyen értelemben a családtagén kívül, a barátain kívül a barátja, de az üzenete az ez volt mégiscsak ennek az egésznek, és át is jött láthatóan.
1: De mondom, a első kordonbontás az a Fidesz volt, ugye a gyurcsányi kordonokat vitték el. Aztán mondom, ez mindig, tehát, hogy ez a ritmus azért megvan, csak ugye ezt nem lehet mondani, mert bummer dolog, mert mi az, ami volt már, és mi az,
0: milyen jó, nem, hogy Orbánék leszették a kordonokat Gyurcsányék idejében, aztán a Karmelita környékére ők is emelték.
1: Jó, de ott azért volt a Karmelita, hogy ott tényleg annyi volt, hogy azt lehet, most én nem, azt nem lehet, szerintem az nem jó elvárás, hogy konszenzussal építsen egy kormány, viszont nyilvánvaló minden kormányzati intézkedés lehet kritizálni. Tehát azt lehet kritizálni, hogy valóban kellett volna folyamatosan építkezni a várban, és ezt végigvinni. De ez volt, és ott voltak ebből következőleg építési építőanyagok, például kockakövek. Én kifejezetten aggódtam 2022 őszén, hogy valamelyik srácot eldob egy követ, ráesik egy rendőrre, most azon, hogy a rendőrnek is nagyon komoly van, ez az a srác is az egész életét.
4: De csak most te az építkezésre fogod az elmúlt sok-sok évet, amikor nem lehetett a Karmelita közelébe menni, ami körülbelül olyan, mint hogyha te veszélyhelyzeti kormányzás, mert azért
1: kellene. De nem, ezt most csak egy példát mondtam, ez nagyon rossz pillanat de, volt.
3: Tehát, de András, amikor jön a tömeg, mert tüntet, és ha elzárod a köveket, meg az építkezést, hogy ne történhessen meg bármilyen ilyen atrocitás, az egy rendőri és egyébként politikai felelősség kérdés, hogy ezt a döntést meghozod. De ennek nem kell aztán másnap és harmadnap is érvényesülnie, magyarul megnyitod az utcát. És az, hogy a Karmelita ilyen szimbólumá lett, amögött ott van, ahogy kinevezték az alkotmánybírókat, ahogy köztársasági elnök, akit választanak köztársasági elnök, ahogy az uralmat gyakorolják, vagy megjelenítik, mert a fideszesek bele szoktak kötni, hogy hát az nem volt azért annyira autoriter az a hatalom gyakorlás, minden kormány autoriter, stb. De azt, ahogy ezt megjelenítették, ahogy erről beszéltek, az, ami a Karmelitában összegződik. Én és a Karmelitának a megnyit bejárása az a varástalanítás része, hogy ezt, mi ezt nem. Nem és ezt, itt az Orbán rendszerrel.
1: Ezt a részét nem adom. Ezt az, hogy az egészet az első perctől kezdve egy döjf végig kíséri, hát erről sokat beszéltünk, írtunk, mondtunk, ez megvan. De ez ugye eldőlt az első ciklusban, amikor egyesek szerint még elviselhető volt a NER. Ahogy egyébként a NER egyre inkább idomult a társadalomhoz, mint minden rendszer, a végén már a egyenes beszédbe is eljön a miniszterelnök interjút adni, akkor roppan meg. Szóval
3: Nem az egyenes beszédbe ment, hanem igen, a mérlekbe, de...
4: Kettő percünk maradt.
2: Szerintem volt az egyenes beszéd,
4: nem volt. Délelőtt rögzítjük egyébként ezt a beszélgetést, ezt nagyon fontos elmondanunk. Ki tudja, hogy mire estére adásba kerül, mi történik, de azért a köztársasági elnökre elég erős nyomás nehezedik Magyar Péter és követői részéről, hogy már pedig SOS mondjon le. Ti mit gondoltok erről egy-egy mondatban?
5: Hát nekem ez a lájkbajnoksága, hogy is mondjam, a közpolitika szintjére emelt lájkbajnokság, ez nagyon tetszik, ugye a miniszterelnök posztja, ahol nyomj egy lájkot, ha te is azt szeretnéd, hogy Súlyog Tamás távozzon a posztjáról. Hát ezt se láttuk pár évvel ezelőtt.
4: Le kell mondania, vagy nem?
5: Nem tudom.
4: Kocsián úr?
3: Hát miután... Szóval én azt mondanám minden fideszesnek, hogy lehet követni az orbáni felfogást, amelyben minden politika, és minden csak a politikai érdek, meg a politikai stratégia szempontjából fontos, de akkor ennek az lesz a következmény, hogy amikor a köztársasági elnöktől azt várnák el, hogy a demokráciát védi, az intézményrendszert, kiáll és küzd a maga jogaért, ne adj Isten a parlamenti beszéde alatt a miniszterelnöknek, föláll, és azt mondja, hogy ezt nem hallgatja tovább, mert ez csak akkor teheti meg, hogyha a köztársasági elnöknek, az alkotmánybíróság elnökének, a legfelsőbb ügyésznek, a Fideszen kívül, a Fidesz politikai céljain, és azon kívül, hogy kormányzott a Fidesz, amikor őt kinevezték, van valami más referenciája. Ha nincs, akkor ez van, mindenki eldobható politikai zsebkendőnek fog minősülni.
0: Bárcsak azt lehetne mondani, hogy olyan nagy tekintélyű intézmények jöttek létre Magyarországon, hogy nagyon durva tapusértésnek minősítene az, hogy Súlyog Tamás lemondásra szólította fel a miniszterelnök, ami valóban példátlan volt, csak hát az a baj, hogy például a köztársasági elnökök egy részével nagyon nem volt szerencséje ennek az országnak, az előző 16 évben kettő idő előtt bukott meg.
4: András.
1: Én szívesen mondok arról bármit, hogy le kell mondani a köztársasági elnöknek, vagy sem. Hogy ez ebből az előző esetben is baj volt. Én Magyar Péter helyében békén hagynám Súlyog Tamást. Egyszerűen ez a legkényelmesebb szituáció számára. Én egyetértek a Péterrel, tehát az, hogy ennyire eldobhatók a politikai szereplők, az ugye az azért van, mert igazából egy politikus volt az országban, mindenki másnak az udvartartása. Viszont, hogyha Súlyog Tamás lemondásra kényszerítik, amit mind politikailag, mind jogilag megtehetnek, akkor viszont maguk előtt emelték fel a lécet, hogy mi lesz utána.
4: Innen folytatjuk egy hét múlva. Jó éjszakát, viszontlátásra!

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: A lehetséges visszavonulásáról beszélt zárt körben Orbán Viktor. Kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását. Kuba teljesen kifogyott a dízelből és a fűtőolajból az Egyesült Államok által bevezetett olajblokkád következtében. Köszöntöm Önöket, a Spirit FM híreit hallják a hírszerkesztőtől, Nagy Angélától 6 órakor. A lehetséges visszavonulásáról beszélt zárt körben Orbán Viktor, írja a Magyar Hang. A lap párton belüli forrásokra hivatkozva úgy fogalmaz, hogy a volt miniszterelnök egy évet adna a Fidesz átszervezésére, utódjaként pedig egy Varga Judithoz hasonló karaktert látnának szívesen a pártnál. A Magyar Hang úgy tudja, hogy a Fidesz a jövőben megszólítaná a szélső jobboldali és a centrista szavazókat is, az utcai harcos pedig maga Orbán Viktor lenne. Kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását, valamint egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a 2010-2026 közötti időszak kormány üléseiről készült összefoglalók felülvizsgálatát, illetve az Európai Ügyészséghez történő magyar csatlakozás soron kívüli előkészítését. A miniszterelnök által jegyzett 12 határozat csütörtök délután jelent meg a magyar közlönyben. Ezek között szerepel egyebek közt, hogy Magyar Péter elrendelte a Novák Katalin korábbi köztársasági elnök által hozott kegyelmi határozathoz vezető körülmények teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát, és a felülvizsgálat megállapításainak nyilvánosságra hozatalát. A vizsgálat felelőse az igazságügyi miniszter, határideje május 18-a. Emellett Magyar Péter elrendelte a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában 2005 és 2025 között történt jogsértések teljes körű és soron kívüli kivizsgálását is, aminek felelőseként a belügyminisztert és az igazságügyi minisztert nevezte meg. A vizsgálat határideje augusztus 31-e. Lemondott a vadászati védegylet elnöki tisztségéről Semjén Zsolt, derül ki a szervezet honlapján megjelent közleményből. A védegylet választmányához intézett levelében a döntését azzal indokolta, hogy a megváltozott körülmények között nem tudná olyan hatékonyan képviselni az ágazat érdekeit, mint korábban. A védegylet közleményében tudomásul vette Semjén döntését, és a vadgazdálkodó szervezetek, valamint a vadászok nevében megköszönte neki az elmúlt több mint másfél évtizedes munkáját. A szervezet május 20-án esedékes éves választmányűlésén választanak majd új elnököt. Kuba teljesen kifogyott a dízelből és a fűtőolajból az Egyesült Államok által bevezetett olajblokkád következtében. Ezt a kubai energiaügyi és bányászati miniszter közölte szerdán. A kialakult helyzet miatt Havannában az elmúlt évtizedek legsúlyosabb gördülő áramszünetei alakultak ki. A miniszter az állami médiában úgy fogalmazott, egyáltalán nincs üzemanyagunk és dízelünk. A nemzeti villamosenergia hálózat pedig kritikus állapotban van tartalékok nélkül. A főváros egyes negyedeiben napi 20-22 órás áramszünetek vannak, miközben az országot már így is súlyos élelmiszer, üzemanyag és gyógyszerhiány terheli. A korábbi évekhez képest könnyűnek értékelték a diákok az idei matek érettségit, amivel a szakértők is egyetértenek. A mostani feladatsor is két részből állt. A rövidebb feladatok mellett összetettebb példák is verték a diákokat, akiknek egy viharjelző magasságát és falusi foci csapatok számának csökkenését is ki kellett számolniuk. A tárgyból az oktatási hivatal tájékoztatása szerint emelt szinten 8264-en, míg középszinten jóval többen 71559-en vizsgáztak.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban Újpesten tart a felújítás a Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig. A környező utcákban is korlátozással lezárásra készüljenek, az érintett BKK autóbuszok megállóit áthelyezték. A 9. kerületben a Mester utcában a Talikálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt útszűkületen kell áthajtani. Napközben a Pesti úton a Ferihegyi út és a Zrínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatorna karbantartása miatt. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalomjelző lámpás irányítással egy sávban váltakozva haladhat, mert gázvezetéket javítanak. Megváltozott a forgalmi rend a 6-os főúton az M6-os autópályánál az új körforgalom kialakítása miatt. A 6-os főúton a forgalom irányonként egy sávban haladhat, de az autópálya 6-os főúti le- és felhajtóját továbbra is zárva tartják az M0-as autóút felé. Nem működnek a jelzőlámpák a Róbert Károly körút Lehel utca csomópontban ma 9 és 13 óra között karbantartás miatt. A forgalmat majd rendőrök irányítják. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, minden hétköznap 11 órától. Magyarország segít! Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Bodac Balázs.
1: Hatalmas az aszály, nagyon mélyen van a talajvíz szintje, porzik a táj, és csapadék is kevés van. Most ezekben a napokban lehet, hogy nem úgy érzik, meg nem úgy látják, és ez volna jó, hogyha egy kicsit így is maradna. Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője a vendégem. Jó reggelt, kezdi csókolom.
2: Jó reggelt, kívánok.
1: A vízigények hatékony összehangolása érdekében már csütörtökön felállították az Országos Vízügyi Koordinációs Központot, mert ez kormány részről indult. Ez mit jelent? Kik vannak benne, és mit koordinálnak?
2: Ugye a vízügy úgy működik, hogy van 12 vízügyi igazgatóság az országban, ezek vízgyűjtőre vannak lebontva, tehát nem megyei alapon működnek, hanem vízgyűjtő alapon, és van az Országos Vízügyi Főigazgatóság, amely egy úgynevezett középirányító szerv, tehát itt fogjuk össze a különböző igazgatóságoknak a munkáit, és ilyenkor pedig ez a központ 24 órában abban dolgozik, hogy gyakorlatilag a 12 vízügyi igazgatóságnak a munkáját összehangoljuk. Mit jelent ez, mi történhet, miért kellett ez, mit kell ilyenkor csinálni. Először is ugye akár, mint egy árvíznél, ugyanúgy előfordulhat, hogy ember vagy gépigény lép föl. Tehát itt most a szivattyúknak nagyon jól kell dolgozniuk, a zsilipeknek nagyon jól kell működniük, mindennek hibátlanul kell mennie, hogy ahol és amikor éppen vizet tudunk akár a tájban, akár a rendszereinkben megtartani, akkor mi arra készen álljunk, és ezért állt föl ez a központ, hogy 24 órában koordináljuk a munkákat. Mert akár az egy olyan helyzet is előfordulhat, nyár lesz, hogy kollégákat, szivattyúkezelőket kell egyik vízügyről a másikról átrendelni, vagy elromlik egy gép, és azonnal tudjuk, hogy honnan kell egy másikat odavinni, vagy hogyha tényleg bármilyen olyan műtárgy, mondom, amit zsilipekre gondolok, vagy akár egy fenékküszöböt meg kell igazítani, tehát hogy ezeket azonnal tudjuk mi is, és a vízügyeken is tudják egymás között a kollégák, nem beszélve ugye az öntözési vízigényről, ami azért egy egyedülálló dolog itt Magyarországon, hogy nekünk van egy úgynevezett tikevérünk, nem szeretem a rövidítéseket, de borzasztó bonyolult a neve. A dolog lényege, hogy a Tisza völgy és a Kőrös völgynek az öntöző vízellátását tudjuk koordinálni, és ehhez is kell ez a központi irányítás.
1: Ahhoz, hogy tudjanak koordinálni mondjuk ilyen tevékenységeket, az víz is kell. Na, az, ahogy állunk.
2: Ez nagyon jogos kérdés, mert egyébként épp a 23 éves lányom tegnap este ezt kérdezte tőlem, hogy de ti mit csináltok, mit koordináltok, hogyha nincs víz.

0: amikor a Borisz ciklonnak ugye a központja egy ugrált össze-vissza. Én most tegnap reggel a központnak az első ülésén háromféle előrejelzést vetítettek ki a hidrológus kollégák, és mind a három előrejelzésen máshova mutatta a rendszer, a modell a csapadéknak a központját. Tehát nekünk erre is oda kell figyelnünk. Most úgy tűnik, hogy az északi ország lesz, amely a legtöbb csapadékot kapja, és ugye ott például a Tarna folyó vízgyűjtőjén, az Agyva folyó vízgyűjtőjén vannak olyan területek, akár általunk épített tározók, akár fenékküszöbökkel megsegített területek, ahol például ilyenkor ugye a vizet össze tudjuk gyűjteni. Tehát ez vízünk van, vízkészletünk van, nyilván sokkal kevesebb, de ezeknek a helyét, hogyha nem a rendszereinkben már, mert azokat azért télen már úgy feltöltöttük, ahogy igazából 2020 óta már egyre jobban igyekszünk, hogy az üzemi szabályozási szintet meghaladva több vizet tároljunk be, de ez nem elég, tehát hogy a tájban hol tudjuk megtartani a vizet, ez is egy nagyon fontos kérdés.
1: Azért a táj az eléggé nagy. Nem, mert lehetne nagyobb ez az ország, meg volt is, de azért amikor tájról beszélünk, akkor nagy területről beszélünk. Az ország jelentős része mezőgazdasági terület, intenzív mezőgazdasági terület. Hogy állunk
0: ezzel? Ezzel így gyakorlatilag a kérdésben benne is van a válasz, hogy igen, ezt nagyon-nagyon kevesen értik, hogy a vízügy akárhol vizet nem tarthat vissza. A saját területein tarthat vissza. Tehát gondolok itt tározókra, holtágakra, csatornákra, amit mi meg is teszünk a lehetőségeinkhez képest. Nyilván mindig lehetne jobban, lehetne szebben csinálni mindent, de valóban sokkal több vizet tartunk vissza. Gyakorlatilag most ebben a csapadékhiányos évben a 2025-öshöz képest is 140 millió köbméterrel több vizet tartunk vissza a saját rendszereinkben. De ugye visszatérve a kérdésre, jön a táj. Nekünk nagyon-nagyon komolyan meg kell tanulnunk, és szeretnénk is megtanulni együtt dolgozni a civilekkel, a mezőgazdasággal, hogy a tájhasználatot valahogy mindenki megértse, hogy meg kell változtatni. Rövid példa, belvíz. Ugye a 2020-as, nem, akkor talán már nem, de a 2010-es években még nagyon-nagyon sokszor volt belvízvédekezés.
1: Csapoljuk le, folyassuk el minél hamarabb, mert ott áll a tócsa.
0: Azt követelték rajtunk, hogy vigyük el onnan a vizet. Ugye nekünk a csatornáink azok úgynevezett belvíz elvezető csatornák. Például ugye a középtávú fejlesztéseinkben az is benne van, hogy ezek a csatornák úgynevezett kettős működésűek legyenek.
1: Öntöző csatorna is legyen.
0: Működjön, így van, de még a belvízre visszatérve, most már van egy olyan rendelet, hogy nem 15 nap a tűrési idejük a gazdáknak, amennyi ideig el kell viselniük a belvizet a földön, hanem 30. De ezt akár még tovább lehetne fokozni, és ugye a tájgazdálkodás, a tájhasználatváltás az most egy nagyon-nagyon fontos kifejezés a most következő időszakban, tehát nekünk erre nagyon oda kell figyelnünk, hogy hol tudjuk a tájban a vizet visszatartani, és például vannak ugye a vízőrzők, vízőrző mozgalom, velük együttműködve az országban a vízügyi igazgatóságok ilyen piciben, de már rengeteg helyen megteszik ezt, és ez is egy nagyon fontos lépés.
1: Ez volt a mezőgazdaság, aztán ott van az iparnak a vízigénye, ráadásul nagyon nagy vízigényű ipari kapacitások épültek Magyarországon, és ott van még a lakossági vízigény is, hát naná, ahol én nem tudom, de ilyeneket olvastam, hogy akár a fele is helyenként elfolyhat a rendszerekben az ivóvíznek, egészen egyszerűen, mert olyan állapotban van, hogy el se jut a csapig.
0: Igen, ez ugye elsősorban vízi közműves kérdés, és nem vízügyes, de ahol nekünk például az ivóvízbázisokat kell biztosítanunk, ott is, hogy úgy mondjam, nagyon-nagyon fontos az, hogy már most megkezdjük az előkészületeket. Például van egy ilyen vízkivételi hely Szolnoknál, ott a kollégák már tavaly is, 2022-ben, és igaz, hogy inkább a nyárnak a közepén, de építettek úgynevezett ideiglenes vízkivételi műveket, hogyha a Tiszának a vízszintje túl alacsonyra süllyedne, akkor is ki tudják szivattyúzni. Ez most
1: egyre mélyebbre kell menni,
0: érte? Egy picit hamarabb meg is fog történni, igen.
1: Siklós Gabriellának, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivőjének köszönöm.
0: Köszönöm.

0: rendszerváltása Corvinuson ezzel a felütéssel tett ki állásfoglalást a Facebook oldalra a felsőoktatási dolgozók szakszervezeteinek a Budapesti Corvinus Egyetemi intézményi szervezete. Azt sürgetik az országgyűlési választások eredményének ismeretében, hogy történjen meg az a fajta átalakulás az egyetemen, amelyet már többször több körben kértek. Erre reagált az egyetem is, olyan kérések van, vagy az egyetem vezetése is, de olyan kérések vannak itt az egyetemi dolgozók követelései között, hogy az elmúlt 7 év folyamatos, gyakran egymással is ellentétes stratégiai átalakításai kifárasztották az új modellekkel, szemben gyanakvóvá tették az egyetemi közösséget, és azt követelik, hogy például teljesen új alapokra helyezve újra kell választani az egyetem legfőbb döntéshozó szervét, a szenátust. Itt van az egyetemnek a rektora, Bruno van Potelsberg, akit köszöntök, jó reggelt kívánok!
1: Good morning, jó reggelt!
0: Teljesen új alapokra helyezni a döntéshozó szervnek, a szenátusnak a működését. Ezt kérik tehát az egyetemi dolgozók. Mit tud reagálni erre maga az egyetem?
2: Nos, úgy gondolom, hogy az egyetemnek a vezetése figyelembe veszi ezeket, mindenképpen az a célunk, hogy javítsuk. Az az elgondolás, hogy egy ilyen kettős finanszírozási rendszer, kettős vezetési rendszer van, az, ami figyelembe veszi az akadémiai szabadságot, az akadémiai autonómiát is. Van néhány főből álló szenátus, akiknek a rektor vezetésével a stratégiát kell kialakítania. A legtöbb európai országban, európai egyetemen ez a szisztéma, ez a rendszer működik, ami egyetemünk is hasonló a társa egyetemekre. Kopenhágában, Bécsben áttekintettem egy nagyon magas színvonalú, magas, jól működő rendszer, az akadémiai szabadságot, akadémiai autonómiát figyelembe fogjuk venni.
0: Azt írják önök, mert önöknek is van ezzel kapcsolatban egy koncepciója, amellyel reagáltak az egyetemi dolgozóknak a kritikáira, hogy szó szerint idézek, egy új Európában széles körben alkalmazott hibrid irányítási modell jöhetne, a kuratóriumot az 5 tagból álló egyetemi fenntartói testület váltaná fel, és emellett egyébként megmaradna az az irányító testület, ami most is van, csak én azt látom egyébként, hogy az egyetemi dolgozók azt szeretnék, hogy a szenátusba nagyobb beleszólásuk legyen, önök pedig egy másféle vezetési modellt szeretnének ezzel szemben kínálni. Azt is írják, hogy közelíteni az európai megoldásokhoz. Ezek szerint a jelenlegi vezetési struktúra az nem áll elég közel az európai megoldásokhoz?
2: Nos, úgy gondolom, két teljesen különböző vezetési rendszerről van szó. Tehát a szenátusnak szüksége van, hogy beleszólása legyen és meghatározó legyen a döntésekben, az akadémiai kérdésekben, de ami a cél, hogy kevesebb főből álljon, és ami a finanszírozásra stratégiai kérdéseket illeti, az a rektornak a hatáskörébe kell, hogy tartozzon. Az egyetemnek minden rétegével, oktatókkal, diákokkal és a munkatársakkal is együtt működök, és tárgyalásokat folytatunk, nagyon intenzív tárgyalásokat folytatunk. Az elkövetkezendő hetekben finomra hangoljuk ezeket az elképzeléseket. 5-7 főből álló szenátusra készülünk, hogy hogyan jelentsük, hogyan válasszuk ki, hogyan döntsük el. Nyilvánvalóan a rektornak is szükség, hogy ennek a döntéshozatali folyamatnak a része legyen, de egy nemzetközi akadémiai tapasztalattal rendelkező, vezetési tapasztalattal rendelkező személynek kell lennie, aki szükséges, hogy a nemek közti megfelelő arányt is biztosítsuk. Jelenleg ez nem áll fönt, és ez a javaslatnak ez is a része, és a megbeszéléseknek a része az is, hogy hogyan vonjuk be a külső tagokat is ebbe a tanácsadó testületbe. Szeretném meghallgatni mindenkinek, hogy mi a véleménye, mi a álláspontja. Vannak olyan külföldi tapasztalatok, amelyeket figyelem fogunk venni más országokból, de vannak eltérő megoldási lehetőségek is. Van, ahol a szenátus javasol, van, ahol másként döntik ezeket a kérdéseket. Tehát konzultációkat folytatunk, nem akarunk nagyon elhúzni ezt a folyamatot. A következő héten szeretnénk ezeket a kérdéseket megbeszélni. Mindenképpen szükségünk van arra, hogy egy olyan vezetési rendszerre, amiben szerepet kapjon a szenátus, és szerepet kapjanak mások is.
0: A világos, de úgy érzem egyébként, hogy az egyetemi dolgozók és az egyetem vezetése között, mint hogy alapvető koncepcióban lenne eltérés. Tehát ismétlem, ők azt szeretnék, hogy többségében választott tagokból álló szenátus legyen, önök pedig egy egyetemi fenntartói testületet hoznának létre. Értem, hogy tárgyalni fognak, remélem egymással is tárgyalnak, nem csak én olvasgatom föl a különböző nyilatkozatokat itt a stúdióban. Minden esetre az önök reakciója is ezekre a felvetésekre azután érkezett, hogy új kormány lépett hivatalba Magyarországon. A politikai változásnak van-e köze ahhoz, hogy esetleg az egyetem is máshogy viszonyul a rendszer működtetéséhez?
2: Most tehát azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy megtartsuk és megértsük azt, hogy amit a munkáltatók a elképzeléséről kevesen tudnak. A szakszervezettel együttműködve néhány személyből álló testet, amelyik a javaslat, kb. 15 személy, aki ezt javaslat, több mint 1000 munkatársból, tehát a munkatársaknak a többsége nem nagyon ismeri ezeket a javaslatokat, de több mint 300 alkalmazottal munkatársra találkoztunk, mert elkezdődtek ezek a megbeszélések. Nagyon fontos lesz, hogy egy kettős rendszer lesz a jövő. Ez egy hasonló, ahogy más közös, és akkor megbeszélések azzal kapcsolatban lesznek, hogyha a kormány megteszi a döntéseket, akkor ezzel semmi problémák nincsen, akkor legyen a vezetésben a kormányzatnak a képviselője, a szenátusok a képviselője, a munkavállalóknak a képviselője is, de jelenleg nincsen jelenleg egy egyértelmű álláspont, tehát egyelőre egymás között tudunk beszélni. Nagyon világosá szeretném tenni, hogy az én javaslatom az egy javaslat. A megbeszéléseknek a kezdetét szeretném előkészíteni és segíteni. És azt gondolom, hogy meg kell hallgatnunk egy kicsit többet a diákoknak a véleményét, mert ők nagyon kevéssé lettek bevonva ebbe a vezetési megbeszélésekbe. Tehát sokat beszélek a diákokkal és a volt diákokkal is.
0: Van egy menetrendje a tárgyalásoknak?
2: Tehát jelenleg is nagyon intenzív megbeszéléseket folytatok ezen a héten. Lesz egy nagy tanácskozás a jövő héten, amelyben minden érintett részt vesz, és mindenkit várunk ebbe, hogy bekapcsolódjon, és utána egy kisebb közösségben fogjuk ezt megbeszélni. De ahogy mondtam, hogy ebben a kutatók, a professzorok, a diákok és a szakszervezeti képviselők is részt vennének. És azonban ez a legjobb módszer arra, hogy egy közös megértésre jussunk, mert nem mindenki gondolkodik ugyanígy, mindenkinek ugyanazok a szempontjai, de szeretnénk egy olyan találkozási pontot, de láttuk, hogy a kormányzat is szeretne ebben részt venni, mi erre készek vagyunk. Hogyha Bécs példát nézünk, akkor az kormányzatnak ott két képviselő és részt vesz a vezetésben, hogyha más országokat veszünk, ott másfajta megoldások vannak. Tehát nekünk megvannak az elképzeléseik, lehet a kormányzatnak is megvan a maga döntési joga. Természetesen a céljuk az, hogy az akadémiai rendszert javítani akarják Magyarországon.
0: A kormányváltás nyitotta ki ezt a kérdést újra?
2: Úgy gondolom, hogy az államtitkár, a felsőoktatással felelős államtitkár ezt jelezte, tehát amit én megértettem, hogy lesznek megbeszélések, a rektori konferencia keretében lesznek szakértőkkel megbeszélések, és meg fogjuk beszélni, és már ezt kommunikáltuk is. És lesz egy megfelelő döntési folyamat is annak érdekében, hogy a legjobb megoldások születhessenek meg az egyetemek jövője érdekében. Nagyon fontos azt is figyelembe venni, hogy az egyetemi kormányzat, mondjuk van egy demokratikus rendszer itt Magyarországon, amely egyfajta megoldási módot preferál, de ehhez kapcsolódnak stratégiák, ehhez, de nagyon fontos ezzel kapcsolatban tudni azt, hogy mit akarunk elérni. Fontos a folytonosság is, mert európai élegyetemek akarunk lenni, ehhez szükségesek források is, ehhez szükséges a kormányzatnak a támogatása is. Hogyha egy másfajta stratégiát szeretnénk megszervezni, akkor ahhoz másfajta eszközök szükségesek.
0: Reméljük, hogy majd hamarosan fejleményekről is beszámolunk, be tudunk számolni, akkor is szívesen várjuk itt a stúdióban. Bruno von Patasberg, a Budapesti Corvinus Egyetem rektora, köszönöm szépen, megtisztelt.
3: Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen. Köszönöm.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonnal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Oltalmerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
2: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hívnyire. Július 2-3-4 Dunapartfest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton.
3: Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
4: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
5: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
6: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorpi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outletárnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorpi Designer Outletben.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: A lehetséges visszavonulásáról beszélt zárt körben Orbán Viktor. Az alapítványi működés megszüntetését követeli a Corvinus Egyetem dolgozóinak szakszervezete. A kínai államfő felajánlotta segítségét az iráni konfliktus rendezéséhez, nyilatkozta Donald Trump. Köszöntöm Önöket, a Spirit FM híreit hallják a hírszerkesztőtől Nagy Angélától 7 órakor. A lehetséges visszavonulásáról beszélt zárt körben Orbán Viktor, írja a Magyar Hang. A lap párton belüli forrásokra hivatkozva úgy fogalmaz, hogy a volt miniszterelnök egy évet adna a Fidesz átszervezésére, utódjaként pedig egy Varga Judithoz hasonló karaktert látnának szívesen a pártnál. A Magyar Hang úgy tudja, hogy a Fidesz a jövőben megszólítaná a szélső jobboldali és a centrista szavazókat is, az utcai harcos pedig maga Orbán Viktor lenne. Az alapítványi működés megszüntetését követeli a Corvinus Egyetem dolgozóinak szakszervezete. Az állásfoglalást az intézmény 1000 munkatársából eddig 150 írta alá. Úgy látják, bár anyagilag jobban járt az egyetem a modellváltással, az akadémiai szabadság sérült. Az intézmény rektora szerint sok előnnyel járt a 2019-ben bevezetett rendszer, reformokra viszont szükség van. Ezért egy nyilvános vitaanyagot publikáltak, ami megteremtheti a párbeszédet. A Republikon Intézet egy hónappal a választás után megkérdezte a magyar választókat, kire szavaztak, kire szavaznának most, és mit gondolnak a Fidesz kétharmaddal megválasztott, kiemelt közjogi méltóságok, mint például a köztársasági elnök megbízatásáról, lebondásának szükségességéről. Az eredményről azt írták, a választói aktivitás kiemelkedő májusban. A választadók 89%-a biztosan részt venne a választáson, ha azt most vasárnap tartanák. A felmérés eredménye szerint a Tisza a teljes népesség 57%-ának támogatottságával bír, a Fideszre 23% szavazna, azaz több mint kétszer annyi szavazója van Magyar Péter pártjának, mint a Fidesznek. Az elmúlt hónapban nőtt a Tisza, és csökkent a Fidesz-KDNP népszerűsége. A Mi Hazánk 5, a DK és a Kutyapárt 1-1%-on állnak a teljes népességben. A kínai államfő felajánlotta segítségét az iráni konfliktus rendezéséhez, nyilatkozta Donald Trump amerikai elnök csütörtökön. Az elnök a Fox News hírtelevíziónak adott interjújában elmondta, hogy a kínai államfő is szeretné elérni a hormuzi szoros megnyitását, valamint egy megállapodást a konfliktus lezárásáról. Hangsúlyozta, a pekingi tárgyalópartnere határozottan arról biztosította, hogy Irán nem kap fegyvereket Kínától. A korábbi évekhez képest könnyűnek értékelték a diákok az idei matek érettségit, amivel a szakértők is egyetértenek. A mostani feladatsor is két részből állt. A rövidebb feladatok mellett összetettebb példák is várták a diákokat, akiknek egy viharjelző magasságát és falusi foci csapatok számának csökkenését is ki kellett számolniuk. A tárgyból az oktatási hivatal tájékoztatása szerint emelt szinten 8264-en, míg középszinten jóval többen 71559-en vizsgáztak.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
8: Jó reggelt kívánok! A fővárosban tart a baleseti helyszínen és a Pesti alsó rakparton a Dráva utcánál déli irányban. A forgalom a szembejövő oldal belső sávjában halad, mindkét irányból torlódásra készüljenek. Lelassult a haladás az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autótól a Szerencs utcáig, az M5-ös autópályán a határúthoz közeledve, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, illetve az Üllői úton az Ecseri út előtt, de erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, illetve a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utca előtt. A hétvégére lezárják a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A 9. kerületben a Mester utcában a Talikálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt korlátozásra kell készülni. Pest Erzsébeten lezárták a Baross utcát a Nagy Sándor József utcánál, így a Zilah utca felől Zsák utca lett, mert távhővezetéket javítanak, a 36-os autóbusz terelt útvonalon jár, több megállót nem érint. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

a körben ül. Annak tutira jut majd a blászból. Összes barátom velem, de mindegyik halott barátokat gyászol. Szívemet hagyom megfagyni, egy ideig is elépek a házból. Egyedül harcot

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Bodac Balázs.
1: Egészen friss kutatás, a 21 kutatóközpontnak jelent meg az elemzése, ezt most olvasom reggel. Még a fideszes szavazóknak is több mint fele elszámoltatást vár az új kormánytól. Egészen elképesztő, hogy mi és hogyan csapódik le a társadalomba, és nem arra fogom kérni Vető Balázst, akit köszöntök, szervusz, jó reggelt, hogy egy másik intézetnek az adatait, mert tudom, hogy az intézet, stb. De ettől függetlenül nyilván ti is látjátok ezeket, ha nem is a saját mérésetek vagy elemzéseitek, a kollégákét is, a kollégák alatt itt azt értjük, akik szakmai munkát végeznek, ezt azért tegyük tisztába, annélkül, hogy ennél mélyebben definiálnám a dolgot. Mit láttok, mi változott április 12 óta?
2: Gyakorlatilag az a helyzet látszik, hogy egyrészt van egy győzteshez húzás, tehát hogy ezek a pártámogatottsági emelkedések, ez választások után mindig természetes, hogy az emberek szeretnek oda tartozni, akik megnyerték a választást. Ez egy természetes pszichológiai reflex. Azonban az is látszik, hogy a Fidesz szavazó táborában megindult az a folyamat, hogy egyébként bármennyire is maradnak meg a pártjuk támogatottság vagy támogatásánál, már látják azt, vagy felmerül bennük az igény, hogy derüljön ki, hogy mi történt itt az elmúlt 16 évben. Ebben egyébként szerintem nagy szerepe van annak, hogy valójában maga a párt nem néz szembe, tehát a politikai vezetés nem néz szembe a vereségnek az okaival, hanem különböző magyarázatokat próbálnak legyártani, és láthatóan a választóik azonban szeretnék, hogyha ennél mélyebb válaszok lennének.
1: Van-e más választása a vesztes pártnak? Elmondhatja-e őszintén, szembenézhet őszintén, de kiállhat-e vele, hogy igen, mert akkor azt kéne megerősíteniük számos tekintetben, hogy igen, igaza volt azoknak, akik ellenünk szavaztak. Igen, igaza volt azoknak, akik politikai alapon bennünket kritizáltak. Tehát ezt nem mondhatja senki. Valamilyen más magyarázatokat kell találni, vagy ezt kell úgy körbe rajzolni, hogy azért még, vagy bevonni valamivel, amivel még ez ehető marad a közönség számára.
2: Egyébként szerintem az, hogyha valaki vállalja a felelősséget egy hibáért, az egyébként tud pozitív lenni, és ezzel nem kell teljesen feladnia önmagát, hanem azt kell mondani, amit egyébként nagyon sok Fideszen belüli a pártvezetést kritizáló ember mond, hogy követtünk el hibákat, ezekből le kell vonni a tanulságot, és ez alapján kell újraépíteni. Azonban a pártelit láthatóan vagy még nem tart itt, vagy nem is gondolják, hogy erre szükség lenne.
1: Ugye itt felmerül az a kérdés, hogy van egy alapvetően jó mechanizmus, az emberi mi volt át, vagy az emberekhez való kötődése miatt természetesen bizonyos hibákkal. Tehát van egy alapvetően jó mechanizmus, van egy alapvetően jó cél, van egy alapvetően jó eszközrendszer, most a jó az persze mindig szubjektív, most mindegy, de értjük szerintem. Csak akik így ehhez csatlakoznak, azok egy picit túllengenek, kicsit sokat engednek meg maguknak. Nagyjából, hogyha jól értem, akkor mintha ezt próbálná valahogy a Fidesz elhinni és elhitetni a saját közönségével, miközben akik ellene szavaztak, azok úgy gondolják, hogy lehet rajta néhány szép dolog, meg jó dolog, de egy alapvetően romlott az egész. És nem akarom eldönteni, hogy melyik félreértés ne essen, csak ezek annyira élesen szemben állnak egymással, hogy ezt nehéz néhány magyarázattal feloldani.
2: Egyébként ugye a Fidesznek az jelenleg a legnagyobb problémája, hogy az ő teljes működése, illetve ugye annak a hatalmi gépezetnek a működése, ami jellemezte ezt a 16 évet, sőt előtte valójában már a teljes Fidesz működést, az ugye az engedelmességre, a hűségre és valójában valamiféle félelemre épült.
1: 16 ugye, éven keresztül nem volt ennél sikeresebb politika. Politikai értelemben sikeresebb politika, vagy hatalom politikai értelemben sikeresebb politika.
2: Ugye ez nagyon hatékonyan tudott addig működni, amíg a társadalomban megvolt az a tudat, és ugye a magyar társadalomban erre 150 éves fogékonyság van, mert ugye a teljes polgári átalakulás nem ment végbe Magyarországon a történelemben, tehát volt erre fogékonyság. Leginkább egyébként azért, mert tudta a kormányzat biztosítani azt, hogy valamiféle jóléti növekedés legyen. És amíg ez volt, addig az emberek egyébként ezt egyszerűen egy jó részük elfogadta, hogy itt mindig is az volt, hogy voltak vezetők, vagyunk mi a nép, de legalább mindig tudunk új tévét venni, mindig tudunk új autót venni, tehát hogy van valamiféle növekedés, és valójában a politika egy dolgot várt el, hogy ne foglalkozzon senki azzal, hogy a hatalom mit csinál.
1: És amikor... hát ennek is több generációnyi öröklött hagyománya van Magyarországon ennek a fajta hozzáállásnak a közügyeinkhez.
2: Pontosan, tehát ez ugye az a fajta hozzáállás, ami már a Kádár rendszert is jellemezte, de ami egyébként előtte jellemezte akár a Horthy rendszert is. Most amikor ez megtört, onnantól jött az, hogy, és ugye, hogy ezek az eszközök már nem működtek, és egyébként nem véletlen, hogy onnantól, amikor jöttek a gazdasági nehézségek, onnantól kezdődött el igazán a Fidesznek a félelem politizálása. Tehát onnantól már nem egyszerűen migrációval vagy Soros Györggyel riogatták az embereket, hanem háborúval, megsemmisüléssel. Szerintem ez egyébként olyan mély társadalmi sebeket tud okozni, hiszen itt emberek valódi félelemben éltek. Ugye csak ha megnézzük azokat a képeket, meg beszélgetéseket a választások után, amikor a Fidesz támogatói tényleg rettegnek attól, hogy másnap háború lesz Magyarországon.
1: Most viszont, hogyha ez már kevésbé hatna, tehát ezek ilyen viszonylag gyorsan elmúló vagy kiürülő mérgek lehetnek akkor, hogyha nincsen ezeknek utánpótlása, nem?
2: Hát egyébként szerintem sok mért pártpreferencia változásnak az is az oka, hogy nincsen 24 órás félelem propaganda, tehát nincsen a háborús riogatás, tehát hogy ez ugye gyakorlatilag több mint egy hónapja megszűnt, és egyszerűen emberekre ez hat, és egyébként közben azt is látják, hogy ugye az ellenfélről a kormányzat azt állította, hogy a patás ördög, tehát gyakorlatilag ez volt ugye a kommunikációja a Fidesznek, és hogy ezek az emberek nem úgy viselkednek, nem lett hirtelen apokalipszis. Tehát, hogy egyszerűen a hétköznapi tapasztalatok fölül tudják ezt írni, de azért ehhez idő kell.
1: Mi ez az abszolút filmszínház, amit látunk az elmúlt napokban? Következik, ez Magyar Péternek a habitusából következik, vagy ez most abban a politikai térben, ami van, egy politikai szükségszerűség, hogy így lehet a legnagyobb hatást elérni, vagy a legtöbb eredményt kicsavarni ebből a jelenlegi helyzetből. Mit gondolsz, ez csak forma, vagy tartalom is?
2: Szerintem a kettő együtt. Egyrészt Magyar Péternek a személyiségéből is következik ez, egyébként abból a kommunikációból, amit ő az elmúlt két évben folytatott, ez egyértelműen következik. A másik dolog viszont szerintem egy szükségszerűség is, hiszen egy nagyon gyors országgyűlés alakulás és egy nagyon gyors kormányalakítást hajtottak végre. Ezeknek a dolgoknak azonban van egyszerűen időigénye, mert gyakorlatilag akár több ezer embert kell bevinni a kormányzatba, megtalálni a megfelelő embert, ezekhez idő kell, és ebbe munkát kell tenni. De közben pontosan a változásnak az intenzitása miatt van egy igény arra, hogy az emberek azt lássák, hogy történnek a dolgok. És egyébként Magyar Péterék ezekkel a bejárják a Karmelitát, bemutatják a Rogán minisztériumot, ezzel azt mutatják, hogy ők dolgoznak, ők teszik a dolgukat, és ugye ezzel megadják azt a témát és azt a felszínt, amit az emberek tudnak látni, és persze közben a háttérben ők tudják végezni a kormányzati munkát.
1: Lehet ennek olyan szerepe is, hogy lesznek nehéz döntések valószínűleg. De persze döntés meghozni az könnyű, tehát a döntéshozónak persze el kell gondolkoznia rajta, de lesznek olyan döntések, amelyeknek nem feltétlenül biztos, hogy pozitív hatása lesz azoknál sem, akik a Tiszára szavaztak. A bizalom az akár bizonyos mértékig meg is rendülhet, vagy lehet egyfajta elpártolás. Viszont hogyha a másik oldalon viszont megvannak azok az impulzusok, amik fenntartják a pozitív érdeklődést, akkor ezek kiegyensúlyozhatják egymást politikai értelemben.
2: Ez biztosan így van, hogy ez az, hogy egy ember közeli, látható és elérhető kormányzati politika van, ez segít a nehéz döntések elfogadtatásában. Azonban ebben szerintem a legfontosabb dolog, ami az elkövetkező időszakban kormányzati kihívás, hogy amikor elkezd csökkenni a népszerűség. Mert el fog kezdődni. Mert a kormányzás szürke hétköznapja és a nehéz döntések, azok el fogják kezdeni erodálni a támogatottságot.
1: Ha másokat nem, akkor a győzteshez húzásban megjelentek, azok fognak majd akkor megint leválni.
2: Pontosan, tehát ugye a pártoknak a támogatottsága olyan, mint egy hagyma. Tehát, hogy a különböző héjak egymáson vannak, és a külsők azok könnyebben esnek le, mint a belsők.
1: Arra is valók talán, sok szempontból. Az a tartalék.
2: Pontosan, pontosan. De hogy a legfontosabb, amit a politikusok hibaként el szoktak követni, hogy amikor romlanak a számok, akkor hirtelen a nehéz döntéseket már kevésbé szeretik meghozni, már pedig valószínűleg az ország érdeke az, hogy ne az legyen a szempont, hogy mekkora a támogatottság, hanem hogy olyan politikát folytassanak, amihez még a nehéz döntésekhez is tudnak társadalmi támogatottságot építeni.
1: Vető Balázsnak, a Forrás Társadalomkutató Intézet alapítójának köszönöm, örülök, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen.

0: Az elmúlt napokban dróntámadások érték Kárpátalját, magyar lakta területeket is. Aztán, hogy ennek mi a harcászati jelentősége, az egy kérdés, mi a politikai jelentőség, az egy másik kérdés, a stratégiai jelentőség, nyomásgyakorlás, üzenet Budapestnek a kormányváltáskor. Van itt annyi réteg, amiről bőven fogunk tudni beszélgetni Gyarmati István biztonságpolitikai szakértővel, akit köszöntök a stúdióban. Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Túl azon, hogy mint háborús cselekmény, ott áldozatok vannak, anyagi károk vannak, ez egy rész a dolognak, amiért minden sajnálatunk és együttérzésünk azoké, akik elszenvedték. A nagyobb kontextus tekintve, a moszkvai célkitűzéseket tekintve, hogyan értékeljük ezt a csapássorozatot?
1: Önmagában, ha mondjuk stratégiailag nézzük, katonailag ennek a különösebb jelentősége nincsen. Ennek politikai jelentősége nagyon nagy, de mindig van annak jelentősége, hogyha ha kiterjesztik a műveleteket, a hadműveleteket, annak mindig van valami oka. Mert eddig ugye nem igazán támadták ezt a területet, most pedig egy még az oroszoktól is szokatlan méretű támadást hajtottak végre, aminek biztos, hogy van valami oka. Nem az, hogy most hirtelen eszükbe jutott, hogy itt most van három, nem tudom milyen célpont, amit le kell rombolni, az biztos, hogy nem ez. Ha ez politikai döntés volt, már pedig azt gondolom, hogy Oroszországban a döntések a Kremlinben születnek, akkor annak az az egy oka lehetett szerintem, hogy üzenjenek a világnak is, meg Magyarországnak is, hogy azért óvatosan bánjatok itt az orosz kapcsolatok leépítésével, mert nekünk van lehetőségünk arra, így hangzana az üzenet, hogy problémákat, minimálisan problémákat okozzunk nektek. Azt gondolom, hogy most ez most szünetelni fog, tehát most meglátják, hogy mi a reakció. Ugye a magyar kormány nagyon helyesen reagált végre, hosszú idő után az orosz nagykövet is megnézhette belülről, hogy milyen a külügyminisztérium, és hát egy elég kemény üzenetet adott át a külügyminiszter asszony. Ő nagyon alkalmas, erre is nagyon alkalmas egyébként, nagyon határozott ember, és hát ezt megértik Oroszországban, hogy azért nem lehet mindent megcsinálni. Most meglátjuk, mi lesz a következő lépés a külügyminisztériumban, mert azért ott ugye az információs rendszernek a megtisztítása azért meg még egy-két lépés, az hátra van, de hát sajnos a kezdet az ilyen volt, hogy áldozatoknak a vérével kellett megírni ezt az üzenetet Oroszországnak, ami számunkra. Megértettük, vettük, nagyon jól reagáltunk rá.
0: És ebből mi következik? Behívjuk a nagykövetet, elmondjuk neki azt, hogy elfogadhatatlan, tegyen meg mindent Oroszország a háború megállításáért, eleve ne eszkalálja tovább a helyzetet, és a többi ezeket elmondjuk. Nyilván Oroszország pontosan tudja, hogy egy ilyen behivatás szóról szóra előre nem azért meg kiszagolja, hanem mert a formula ismert. Erre mit reagálnak majd akkor Moszkvába, hogy hű, behívattak bennünket? Szóval én nem akarom lebecsülni a saját lépéseinket, vagy Magyarország lépéseit, az oké, az rendben van, Moszkvának a reakciója.
1: Igen, azért, ha elolvas az ember, hogy mit mondott a külügyminiszter asszony, ugye nem csak azt mondta, hogy Kárpátalját ne támadjátok, hanem az egész háború vonatkozóra kifejezte a magyar kormány álláspontját, ami nem olyan, nem pontosan olyan finoman szóval, mint az előző kormányé volt. Nyilván nem fognak el, nem az van, hogy most akkor Putyin a fejéhez kap, hogy jaj, hát akkor most fegyverszünetet kéne kötni, de átment az üzenet, hogy kérem szépen, az a viszony, ami korábban volt a magyar kormánnyal, úgy felhasználni ezt a mostani kormányt, ahogy a korábbit felhasználták, ezt most már nem lehet.
0: Ez azt is jelenti, ez az üzenet, hogy az Európai Unió innentől kezdve más erőt képvisel, legalábbis diplomáciailag, mert Magyarország tudott akadályozni, gátolni, lassítani bizonyos folyamatokat. Ez volt érdekes Oroszországnak, hogy az Európai Unióban ez a fajta törés meglegyen. Most nincs.
1: Igen, bár azért meg kell mondani, ne becsüljük túl még a károkozó képességünket sem. Ugye, ha a hasonlatot veszük, hogy a bot a küllők között, akkor ha botot teszünk a küllők közé, rendszerint a bot el szokott törni előbb-utóbb, most eltört ez a bot a küllők közül, kikerült, tehát könnyebben fog futni a kocsi. Nem sikerült eddig sem azért óriási nagy dolgokat tenni. Ha megnézzük a magyar meg a szlovák kormány előbb-utóbb, minden szankciós csomaghoz hozzájárult. Ugye az a 90 milliárdos kölcsön, ez függőben volt, ez most ugye pont úgy volt időzítve, hogy nem kellett az előző kormánynak hozzájárulnia. Ugye megtette azt a szívességet az előző kormány, hogy kimaradt a, magából a kölcsönfelvételből. Könnyű helyzetbe hozta az új kormány. Tehát azért azt gondolom, hogy ez a kellemetlenség, amit tudtuk okozni, néha problémák is, ez meg fog szűnni. Nem lesz Magyarország Ukrajna legnagyobb fegyverszállítója a jövőben sem, egyáltalán nem fogunk fegyverszállítani, nem is kell egyébként, nincs is mit, nincsenek fegyvereink, amiket szállíthatnánk. Tehát egy normális viszony fog kialakulni Európai Unió és Magyarország, valamint Magyarország és Ukrajna között is, és hozzátenném Magyarország és Oroszország között is.
0: Sülyök Tamás köztársasági elnök azt mondja, hogy elítéli az oroszok támadását, most az orosz szót nem húzták ki a közleményből, nem úgy, mint legutóbb,
1: igen.
0: Mert ugye egyszer már volt ilyen, Gulyás Gergely, Fidesz frakcióvezető, és az elítélendő orosz agresszióról beszélt, mint ahogy Németh Balázs, influencer, politikus is azt írta, hogy most az oroszok felelősségét hangsúlyozta. Tehát ez egy picit más retorika, mint amit megszoktunk.
1: Németh Balázs talán nem kommentálnám, hogy ez a bizonyos szint fölött nem megyünk, bizonyos szint alá esete. Többiek nagyon helyesen, ugye visszatértek, nem először fordult elő, azért meg kell mondani, Gulyás Gergely is nem egyszer mondta azt, hogy az orosz agressziós nevezte nevén az agressziót, de nem volt mindig úzus, hogy ezt megtegyék. Most megtegyék, hát nevén nevezzük. Ez nem egy olyan óriási nagy dolog, tehát itt azért nem kell arra gondolni, hogy most a világot megváltjuk ezzel.
0: Ja, arra aztán végig gondoltam. Tehát nem, ez ilyen kontextusban nem merült fel ez a kérdés. Mire lehet számítani orosz részre, amint említette, üzenetet küldtek. De akárhogy is, ha ez csak egy kis üzenet is, akkor is, hogyha azt nézem, akkor a háború vagy a harci cselekményekben, ez ha még egyszer megismétlődik, akkor már én is azt mondom rá, hogy eszkaláció, lehet, hogy egy szakértő szerint még akkor sem, vagy lehet, hogy már korábban is az volt. Hova helyezzük el, mi a helyi értéke?
1: Ez az orosz nekünk nagyon fontos természetesen, hiszen saját embereinkről van szó. Az oroszoknak ez nem egy stratégiai kérdés. Tehát orosz politikát, ez orosz stratégiát, katonai stratégiát, ez nem fogja különösebben befolyásolni. Itt nincsenek olyan stratégiai célok, amik indokolnák az, hogy Oroszország rendszeresen támadja ezt a területet. Ez mindig egy magyaroknak szóló politikai üzenet lesz, ha ilyet csinálnak. Egyébként nem igazán van értelme. Én azt látom egyébként, hogy nagyon lassan, centiméterről centiméterre azért haladunk a fegyverszünet felé. Mindenki kifáradt, az orosz offenzíva teljes mértékben kifulladt, az ukránok. Azt akartam mondani, hogy átvették a kezdeményezést, ez nem igaz, de megállították az orosz kezdeményezést, a hadszíntéren is a tárgyalások, hát meglátjuk, hogy hogyan folynak, ugye Európa végre összeszedi magát, és elkezd valamit a tárgyalások frontján is csinálni, nagyon ügyesen kihasználta, kénytelen keletlen belépett az amerikaiak helyére nagyon sok tekintetben Ukrajna támogatásában. Szóval azért látszik, én azt gondolom, hogy látszik, hogy haladás van nagyon lassú, az orosz gazdaság is kimerül, az ukrán gazdaság is kimerül. Az ukrán gazdaságnak több tartaléka van, mert az ukrán gazdaság tartaléka az Brüsszelben van, és nem Kievben az orosz gazdaságnak, meg nem nagyon. Most kíváncsi vagyok, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy és kell, hogy legyünk, hogy mi történik Donald Trump és Xi Jinping között. Minden kérdésben, tehát nincs olyan kérdés a világban, amiben az ő álláspontjuk ne lenne meghatározó. Valószínűleg sorra került már valami megbeszélés kettőjük között Oroszország Ukrajnáról is. Nem lennék meglepődve, hogyha Xi Jinping finoman azt mondaná Putyinnak, hogy Vlagyimir, most egy kicsit hagyjátok abba, fejezzétek be, nem fogtok többet elérni. És a Trump pedig azt fogja mondani Zelenszkinek, ugye ő a maga módján nem halkan, és nem a sajtó kizárásával, hanem a sajton keresztül, hogy gondolkozzatok már el, hogy mi az az ár, amit kértek a hátralévő Donyeszki területeknek az átadásáért, mert itt azt gondolom, hogy most erről van szó, bármennyire is ellenkeznek szegény ukránok.
0: Gyarmati István biztonságpolitikai szakértőnek köszönöm.
1: Nagyon szívesen.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Bodac Balázs.
1: Az, hogy az európai kultúrához

0: az antik görög történetíráshoz kapcsolódó idézetet vagy nevet vesz elő Xi Jinping kínai elnök, nevezetesen Tuküd idészét, és meg az ő csapdáját, majd erről külön fogunk beszélni. Az nem annyira meglepő, hiszen Xi Jinping egy művelt, olvasott ember. Az, hogy Donald Trump ebbre nem feltétlenül biztos, hogy tud reagálni, lehet, hogy egy picit még lazábban kapcsolódik az európai kultúrához, mint Xi Jinping. Ezt nem tudjuk pontosan, de a kérdés inkább az, hogy a két nagy vezetőnek a megbeszélésén milyen eredményeket sikerült elérni, honnan indultak, hova érkeztek. Salád Gergely, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa vendégem. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Vannak azért olyan dolgok bőven, amikről volt mint beszélni. Az egyik, hogy a hormuzi szoros azért annak a blokkádja nagyon érzékenyen érinti Kínát is. Trump pedig benne ragadt ebben a konfliktusban. Nyilván nem benne, hogyha Kína segítene. Kína mondhatja azt, hogy volna itt apró kis szigetecskeit mellettünk, Tájvánnak hívják, talán tudnánk jutni valamire. Ez lehet az egyik olyan pont, amin összefeszülnek. A másik a vámoknak a kérdése, amit Donald Trump tudja talán valamennyire sokban tartani Kínát, Kína meg azt mondja, hogy nektek meg kellenének ritka földfémek. És akkor most még csak két aspektus, politikait és gazdaságit említettem, nem tudom, hogy a katonaiakkal mi van.
1: Hát ez egy ilyen kapcsolat, hogy ezer szálon kötődnek egymáshoz, ezer helyen ütköznek az érdekeik a világon, hogy a következő évtizedek arról fognak szólni, hogy ezeken a ütközési pontokon hogyan gyömöszölik egymás, hogy sikerül az egyikről megalkudni, úgyhogy az a másikat is érintse. Itt azt látjuk, hogy olyan komoly megállapodás ezen a találkozó nem született. Tehát itt elég nagy hegyek találkoztak, és elég picikek is egeret szültek, de önmagában az, hogy kommunikál a két vezető. Hiszen utoljára 9 évvel ezelőtt járt amerikai elnök Kínába, az egy anomália, hát ezeknek évente legalább 3-4-szer találkozniuk kéne. Ez is egy eredmény. Az is Trump volt egyébként. De az is egy eredmény, hogy egyáltalán találkoztak, megadták egymásnak a tiszteletet, Trump visszahívta Xi Jinpinget, és talán ez a legfontosabb, nem az, hogy vagy nem egyeztek meg valami egészen konkrét dologban, amennyire tudjuk nem, hanem az, hogy legalább kommunikálnak, mert amíg ilyen módon gyömöszölik egymást, addig is béke van, és nem megy egymásnak a két nagyhatalom, aminek azért pont az ön által említett tuküdidész csapda miatt megvan a veszélye.
0: Ami arról szól, hogy a peloponészoszi háborúknak az alapját, az architektúráját azt vázolta fel a görög történetíró. A példa az volt ezzel kapcsolatban, hogy Athénnak a gyors felemelkedése, tehát egy rivális megjelenése, egy másik már meglévő erős hatalom, ez volt Spárta, érdekeit oly módon sértheti, hogy akár abból is kirobbanhat a konfliktus, hogy nincs is igazából még a támadás szintjén, vagy az összeütközés szükségszerűségi pontja az még nem érkezett el, de az egyik aktor az annyira megijed a másiktól, hogy az mennyire jön, hogy emiatt, hát most nem a legjobb kifejezés, belehergeli magát, vagy belehergelik egymást, vagy önmagukat abba, hogy konfliktus legyen. Van-e kellő bölcsesség ahhoz, hogy ezt elkerülje Peking és Washington?
1: Hát ez az $1 millió vagy UN-es kérdés. Én azt gondolom, hogy Kína részéről megvan a bölcsesség. Donald Trumpnál már nem vagyok ebben teljesen biztos, és hát nem tudjuk, hogy a jövőbeli kínai, vagy jövőbeli amerikai vezetők milyenek lesznek. Itt ugye egy sok évtizedes vetélkedésről van szó, tehát nem feltétlenül a mostani vezetőknek a döntései fogják ezt meghatározni. Az biztos, hogy 1000 millió tényező terelgeti őket abba az irányba, hogy így vagy úgy vagy amúgy, de összeütközzenek. Igazi nagy kérdés az, hogy ez az összeütközés, ez megmarad a technológiai verseny, kereskedelmi háború, stb. Szintjén, vagy ebből valami komolyabb is lesz, és hát azon kell dolgozni, és azért láthatóan azon dolgoznak a felek, hogy ne legyen ennél komolyabb.
0: Hogyha mégis ennél komolyabb van, hol az a pont? Hogyha a földgömböt megpörgetem, akkor hol állítsa meg az ujjamban?
1: Hát ezt elég jól megnevezte Xi Jinping, tehát úgy nyitott a találkozó, hogy közölte, hogy Tajvan a legfontosabb kérdés, tehát Tajvan az a pont, és itt nagyon kell vigyázni, mert Tajvan az a pont, ahol hát összeütközések, esetleg nyílt konfliktusok is bekövetkezhetnek, tehát ezzel tényleg megadta az alaphangot. Sok mindenről lehet beszélni, de légy szíves, marhaságokat Tajvanról nem mondjál, mert akkor mi kénytelenek leszünk valami olyasmit csinálni, amit amúgy mi se szeretnénk.
0: Igen, ám csak a dolog úgy néz ki, hogy ha Tajvan körül konfliktus lesz, az nem egy olyan konfliktus, ahol Amerika odalép egy területhez, ami más valaki számára fontos, és ledob egy bombát, vagy elenged egy elitosztagot, hanem az egy olyan terület, ahol aktorként, ha úgy tetszik, agresszorként Kínának kell fellépni.
1: Hát a...
0: Melyik ponton lenne Amerika az agresszor?
1: A kínaiak úgy fognák fel, hogy akármi történik a tajvani szorosba, hogyha abban az amerikaiak bármilyen módon beavatkoznak, akkor már Amerika az agresszor, hiszen Tajvan kínai terület. Ez természetesen a kínai álláspont, de értem. Ők, illetve a globális délfele ezt kommunikálják, és valószínűleg sok állam ezt is tartana egy ilyen esetben, hogy hát ez Kínának a rész, az egy belügy, hogy mit csinál, és az amerikaiak oda mennek, és mondjuk próbálják megvédeni a tajvaniakat, akkor ott az amerikaiak avatkoztak be egy másik országnak a belügyeibe. Ez természetesen a kommunikáció. Nyilván nem a kommunikáció lényeg, hanem a konfliktusnak a kiterjedtsége. Azt pedig nagyon nehéz lenne lokalizálni. Tehát itt az egész Kelet-Ázsia lángba borulhatnánk. Gondoljunk bele abba, hogy Tajvanhoz a legközelebb Japán van, azok az okinavai amerikai bázisok, amelyeket először kéne lebombázni a kínaiaknak ahhoz, hogy megakadályozzák, hogy Tajvant meg tudják védeni. Tehát az öröktől Japánt is bevonnák, esetleg Dél-Koreát, Fülöp-szigetekkel is vannak ugye egyrészt területi vitái Kínának, másrészt ott is vannak amerikai bázisok. Tehát itt azért nem lehetne.
0: Csak a tévében nézni.
1: Hát, indiaiaknak...
0: Van olyan érdekeltség ott, hogyha már egy ilyen konfliktus. Nem fessük az ördögöt a falra, de azért lássuk, hogy mik a viszonyok.
1: India próbálja olyan módon megőrizni a önálló nagyhatalmiságát, hogy nem alkalmazkodik a világon itt-ott folyó apró cseprő konfliktusokhoz, hanem úgy tesz, mintha ő ugye saját útját járná. Talán India ebből automatikusan nem kerülne be, de hát ez nekünk bőven elég, hogy egy japán, amerikai, kínai, tajvani, esetleg koreai, Fülöp-szigeteki háború van, tehát ez lényegében egy harmadik világháborút jelentene.
0: Oroszország kérdése, illetve a hormuzi szoron kérdése, Irán kérdése, az szóba kerülhetette. Mind a két ország olyan, Oroszország is, illetve Irán is, amelyik számíthatott, de volt, hogy már megalapozottan számított kínai technológiára, illetve technológiai segítségre.
1: Ugye a megbeszélések természetesen zárt ajtó mögött zajlottak, tehát nem tudhatjuk, hogy pontosan mi hangzott el. Ilyenkor a megbeszélések után mind a két fél kiad egy összefoglalót, hogy miről is volt szó. Én nagyon vicces összehasonlítani őket, mert általában ugye ugyanarról a tárgyalásról szólnak, ugyanarról a két óráról, de teljesen más van bennük. Itt Oroszország nem merült fel, amit közöltek. Iránról viszont sokat beszéltek. Hát itt is a kínai összefoglalóban az volt, hogy tárgyaltak a közel-keleti helyzetről, az amerikai összefoglalóból pedig az, hogy hát a kínaiak hozzájárultak ahhoz, hogy közvetíteni fognak, kínek egyetértettek abba, hogy Iránnak nem szabad atomhatalommá válni, a kínaiakkal megegyeztünk abba, hogy mindkettőnknek érdeke a hormuzi szorosnak a megnyitása. Nem tudhatjuk, hogy ebbe tényleg belementek a kínaiak, vagy ez egy amerikai tárgyalási módszer, hogy így próbálják belevinni Kínát abba, hogy csináljanak valamit, hogy közlik, hogy a kínaiak megígérték, hogy csinálnak valamit. De az biztos, hogy Kínának a iráni konfliktusnak a lezárás és a hormuzi szoros megnyitás az érdeke. Tehát arra van komoly esély, hogy itt tényleg együtt fognak működni az amerikaiakkal.
0: Melyek lehetnek azok a pontok, ahol viszont egyetértés bontakozhat ki a felek között, de olyan nem csak ilyen diplomáciai megfogalmazásokba közölt egyetértés, hanem valódi gyakorlati fellépésben megnyilvánuló egyetértés.
1: Hát eleve az Irán konfliktus ez ilyen, tehát itt azért természetesen az irániak nem kínai bábállamok, tehát nem úgy működik a dolog, hogy Pekingből letelefonálnak Teheránba, hogy akkor most adjátok meg magatokat, és akkor megadják magukat, főleg most, hogy ugye a forradalmi gárda lényegében átvette a hatalmat Iránba, és ők úgy tűnik, hogy ki akarnak tartani, de itt tulajdonképpen abban egyetértés van, hogy a hormuzi szoroson az olajnak mennie kell. Meg hát vannak azért olyan globális problémák, amik egyébként Trumpot láthatóan nem olyan nagyon foglalkoztatják, de azért mégiscsak szükség lenne amerikai-kínai közös fellépésre, mint a nemzetközi bűnözés, vagy a klímaváltozás, vagy a drogkereskedelem. Rengeteg hát ilyen globális kérdés van, amit nem kerülhet meg két globális nagyhatalom, hogy az együttműködésnek bizonyos szintje megmaradjon közöttük.
0: Van olyan terület, amelyben bizalom van a két fél között?
1: Nincs.
0: Jó, ez megnyugtató, akárhogy is nézzük, bár nagyon udvariasak voltak a beszédek, akármelyik felet is hallgattuk volna. Kereskedelmi kérdésekben ott milyen elmozdulás várható és milyen irányba?
1: A kereskedelmi kérdésekben az a helyzet, hogy tavaly áprilisban kitört egy kereskedelmi háború, amit aztán nagyon gyorsan lecsavartak, mert rájött mind a két fél, hogy olyan módon tud fájdalmat okozni a másiknak, meg a másik is olyan módon tud fájdalmat okozni neki, hogy nem érdemes nagyon feszegetni ezt a dolgot.
0: De és azóta, amikor én naponta ígértek egymásra egyre nagyobb vámokat.
1: Igen, aztán ezt egy hónapig csinálták, aztán összeültek és megbeszéltek, hogy jó, akkor ezt szabba hagyjuk, és ezen 145%-os meg hasonló kereskedelmet ellehetetlenül vámok helyett egy ilyen normális mértékre, ilyen néhány tucat százalékra szállítjuk le vámokat, amik mellett már lehet kereskedni. De ezeket néhány hónapokra kötötték ezeket az ilyen tulajdonképpen tűzszüneteket, amiket, hogyha nem sikerül meghosszabbítani, akkor helyreállnak a 145%-os vámok. Most is ebben a helyzetben vagyunk, tehát egy tűzszünet van. Most éppen folyik a kereskedelem alacsony vámok mellett, de bármikor fel lehet őket emelni. Itt nem született konkrét megállapodás, csak arról, hogy összeülnek majd a kereskedelmi képviselők, és majd megint meghosszabbítgatják.
0: Mi kell ahhoz, hogy ne 9 évente egyszer, hanem mondjuk évente egyszer találkozzon ez a két vezető? Sokkal jobb viszonyban eddig se voltak.
1: Nyilván az kell hozzá, hogy mind a kettő országnak a vezetője úgy érezze, hogy neki hasznára válik az, tehát el tudja otthon a saját közvéleménye előtt adni azt, hogy ez jó az országnak, hogyha találkozik. Itt azért nem 9 évente találkoz, csak ilyen egyoldalú amerikai elnöki látogatásra került sor. Ilyen mindenféle APEC, csúcstalálkozók, meg
0: világos.
1: Össze szoktak futni. Tavaly is már volt egy Xi Jinping-Trump csúcstalálkozó, de az mondjuk egy óráig tartott.
0: Meg nyilván miniszteri szinten, vagy alsóbb, de mégis hivatalos szinten meg vannak folyamatos egyeztetések.
1: Igen, tehát kommunikáció van, érdek, politikai érdek, hogyha úgy érzi az amerikai elnök is, meg a kínai elnök is, hogy neki hasznára válik otthon, hogy ő csúcs találkozik, akkor lesznek ilyenek.
0: Globálisan stabilizáló erő, hogyha találkoznak rendszeresen?
1: Mindenképpen ez a lényege az egésznek, tehát nyilvánvalóan...
0: Ezt ők is fölfogják.
1: Természetesen, de ezt nem csak fölfogják, hanem ezt így rendszeresen kommunikálják is. És egyébként most megegyeztek abban, hogy Xi Jinping szeptemberben Amerikába látogat, és még két találkozó kinéz idénre ilyen multilaterális fórumokon, tehát ez is lehet, hogy a 4 csúcs találkozó is össze fog jönni. Ez jó, mert ez stabilizálja a kapcsolatokat, tehát ez megnyugtatja a viszonyt, mert amíg kommunikálnak egymással, addig nincsen nagy baj.
0: Salád Gergelynek, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársának köszönöm.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt showkat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
2: Hé, te kóstoltad már a pizza mi új havi pizzáját?
3: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi pizza mi élményt.
4: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
5: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
6: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outletárnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Az alapítványi működés megszüntetését követeli a Corvinus Egyetem dolgozóinak szakszervezete. Lemondott a vadászati védegylet elnöki tisztségéről Semjén Zsolt. Bródy János életművéről szól majd a Sziget Fesztivál mínusz egyedik napja. Köszöntöm Önöket, a Spirit FM híreit hallják a hírszerkesztőtől Nagy Angélától 8 órakor. Az alapítványi működés megszüntetését követeli a Corvinus Egyetem dolgozóinak szakszervezete. Az állásfoglalást az intézmény 1000 munkatársából eddig 150 írta alá. Úgy látják, bár anyagilag jobban járt az egyetem a modellváltással, az akadémiai szabadság sérült. Az intézmény rektora szerint sok előnnyel jár a 2019-ben bevezetett rendszer, reformokra viszont szükség van, ezért egy nyilvános vitaanyagot publikáltak, ami megteremteti a párbeszédet. Lemondott a vadászati védegylet elnöki tisztségéről Semjén Zsolt, derül ki a szervezet honlapján megjelent közleményből. A védegylet választmányához intézett levelében a döntését azzal indokolta, hogy a megváltozott körülmények között nem tudná olyan hatékonyan képviselni az ágazat érdekeit, mint korábban. A védegylet közleményében tudomásul vette Semjén döntését, és a vadgazdálkodó szervezetek, valamint a vadászok nevében megköszönte neki az elmúlt több mint másfél évtizedes munkáját. A szervezet május 20-án esedékes éves választmányi ülésén választanak majd új elnököt. Kormányhatározatban rendelték el a kegyelmi ügy és a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések kivizsgálását, valamint egyes titkosított nemzetközi szerződések, nem nyilvános kormányhatározatok és a 2010-2026 közötti időszak kormányüléseiről készült összefoglalók felülvizsgálatát, illetve az Európai Ügyészséghez történő magyar csatlakozás soron kívüli előkészítését. A miniszterelnök által jegyzett 12 határozat csütörtök délután jelent meg a magyar közlönyben. Ezek között szerepel egyebek közt, hogy Magyar Péter elrendelte a Novák Katalin korábbi köztársasági elnök által hozott kegyelmi határozathoz vezető körülmények teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát, és a felülvizsgálat megállapításainak nyilvánosságra hozatalát. A vizsgálat felelőse az igazságügyi miniszter, határideje május 18-a. Emellett Magyar Péter elrendelte a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában 2005 és 2025 között történt jogsértések teljes körű és soron kívüli kivizsgálását is, aminek felelőseként a belügyminisztert és az igazságügyi minisztert nevezte meg. A vizsgálat határideje augusztus 31-e. Bródy János életművéről szól majd a Sziget Fesztivál -1. napja. Nagyon sok hazai előadó és zenekar lép a fesztivál nagy színpadára, hogy közösen tisztelegjenek Bródy János életműve előtt. Bródy azt mondta, nagyon hálás Gerendai Károlynak, a Sziget alapítójának. Felép többek között Szörényi Levente, Koncz Zsuzsa, Halász Judit és még sokan mások. A korábbi évekhez képest könnyűnek értékelték a diákok az idei matek érettségét, amivel a szakértők is egyetértenek. A mostani feladatsor is két részből állt. A rövidebb feladatok mellett összetettebb példák is várták a diákokat, akiknek egy viharjelző magasságát és falusi foci csapatok számának csökkenését is ki kellett számolniuk. A tárgyból az oktatási hivatal tájékoztatása szerint emelt szinten 8264-en, míg középszinten jóval többen 71559-en vizsgáztak.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en! A műsorvezető Bogyarák Anikó és Bodac Balázs.
8: Az Abszolút Filmszínház legutóbbi epizódjában Magyar Péter körbejárt néhány fontos kormányzati épületet. Elsőként természetesen a Karmelitát, aztán úgy volt a Rogán Antal vezette kabinettiroda is, valamint a belügyminisztérium a Mátyás templom mellett, de most koncentráljunk a Karmelitára, mert önmagában is szimbolikus az építmény, és persze ez egy több milliós nézettségnél tart már az erről készült Facebook videó, úgyhogy az a kérdés, hogy mi legyen vele, az mindenképpen felvetődik. Egyébként nem most, nem az Abszolút Filmszínház kellett hozzá. Korábban egyebek mellett Zsupán András, a Válasz Online újságírója is írt erről néhány gondolatot, de maga az épületnek, a Karmelita átépítésének a tervezője Zoboki Gábor is, pedig a Klubrádióban adott tippeket. Várjuk Sudár Orsolya, várospolitikai szakértő történésznek is az elképzeléseit ezzel kapcsolatban. Jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt!
8: Mit lehetne kezdeni a Karmelitával? Szimbolikus, mindenféleképpen szimbolikus. Az új funkciónak is szimbolikusnak kell lenni?
9: Nem, a vár negyed egésze, így a Karmelita, és nem tudnám szimbolikus funkciókat betölteni, mindig is szimbolikus térként élt a vár negyed. A Karmelitával kapcsolatban kicsit korainak érzem még a funkcióval kapcsolatos vitát, de nagyon fontos, hogy elindult, és azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb hozadéka a kormányváltásnak és a rendszerváltásnak, hogy újra elindult ez a diskurzus, ami eléggé stagnáló állapotban volt, például az építészeti szakmában is az elmúlt 10 évben. Én 10 éve kutatom a várnak a politika történetét, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudnám szimbolikus lenni. Akkor is, hogyha közfunkciót látál, vagy egy olyan funkciót látál, mondjuk a Karmelita pár év múlva, ami nem politikai értelemben szimbolikus.
8: Jó, nem akarom túl sokat csavarni egyébként a dolgot. Az is szimbólum ebben a helyzetben, hogyha direkt olyan funkciót találunk neki, ami nem volna így egyébként van. Szimbolikus?
9: Így van. A Várnegyed teljes története, de hát a Királyi Palotának a története is tele van ellentmondásokkal és olyan rétegekkel, amik sokszor nem az egységes történelmi narratíváról szólnak. És az elmúlt 12 évben, mondjuk a Várnak az elmúlt 12 évében azt láttuk, hogy egy nagyon homogén történelmi narratívát szerettek volna kiépíteni ezeknek az épületeknek az átépítésével, az, hogy a Várszínház, ami egy alapvetően egy közfunkció, egyébként Mária Terézia korában is a Királyi Palotában kulturális funkciók voltak, tehát hogyha van konstansa a budai vár történetének az a kultúra, és mélységesen egyetértek Zsupán Andrással, hogy a köznek kell és a kultúrának kell visszaadni a vár egészét, a palotáit is és a karmelitáit is. De az, hogy ezek hogy osztanak meg egymás között, illetve milyen intézményeknek fogják visszaadni a várnak a különböző épületeit, és így a karmelitát is, az azt hiszem, hogy egy szakmai diskurzust kell, hogy kövessen majd.
10: Mi a karmelita ennek az épületnek a jelentősége egyébként az egész negyedben?
9: Elsősorban egyrészt szerintem lezárult a karmelitának az az életszakasza, amiben karmelitának lehet hívni április 12-ét. Érvényét veszítette, azt hiszem ez a név, ami
10: ez jó. Ez olyan, mint a Moszkva tér, és mindig Moszkva tér lesz.
9: Igen,
10: szerintem.
9: Az pedig mindig Moszkva tér lesz, vagy hát sokaknak nekem is. De a karmelita azt hiszem erre a politikai szakaszra volt. Ezzel a névvel illethető. Mostantól meg kell találni az új funkcióját. Egyébként Várszínházként tényleg kulturális és szakrális funkciót is valamelyest ellátott a budai várnegyedben. Ezeket a különböző funkciókat visszaadni a várnak, és hát nem csak a várnak, hanem Budapestnek, a nemzet fővárosának egy erkölcsi kötelessége is lesz a következő kormánynak, illetve erkölcsi kötelességünk ezt minden erőforrással támogatni, hogy ez meg tudjon történni.
8: Az, hogy valamilyen fajta állami funkció kapjon benne helyet, olyasmi, ami nem föltétlen a direkt politikához kapcsolódik, vagy a hatalmi centrumhoz kapcsolódik, gondolok itt arra, hogy akár átkerülhetne a köztársasági elnöki hivatalból is, a Sándor Palotából bizonyos funkció, vagy azoknak egy része, emellett érve Zoboki Gábor, a Zsupán András már említett cikkében arról, hogy a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Védelmi Hivatal, akkor ez nagyon erős szimbólummá válna, és lehet, hogy akkor megmaradna a karmelita név is, de így átértékelve, átkeretezve, meg egy egészen más történet nyílna meg, és egy történetmesélésbe volna belehelyezve. Ezek legitim felvetések?
10: Hát, vagy mondjuk Gyurkó Szilvia esetleg oda kerülhet, aki a gyermekvédelemmel foglalkozik, igen. Aminek szintén erős jelképe lehetne.
8: Szóval történetet írunk akkor, amikor egy épület funkciójáról beszélünk?
9: Mindenképpen. Igazából ez is a történet része, amikor felfedezzük és felfedjük az épületnek az elhallgatott felújítási folyamatait. Szerintem, bocsánat, nagyon fontos lesz bevonni egyébként a Várnegyednek a felújítását, majd a Vagyonvisszaszerzési Hivatalnak a feltáró munkájába, hogy lássuk, hogy igazából mi történt az elmúlt 12 évben a várban, ugyanis még nem tudjuk, kutatótársaim, akik próbáltuk felfedni, hogy igazából mennyibe került, milyen szakmai konszenzusokat követett az átépítés, az átalakítás és a rekonstrukciós folyamatok, milyen szakmailag indokolható forrásokból táplálkoztak. Ezeket most még nem tudjuk azért teljes egészében, és ezért a karmelitában akár lehet egy ilyen funkció is, hogyha minden rendezett, de itt arról van szó, hogy van a Várnegyed, aminek a kulturális funkciója a 60-as évektől, a 70-es évektől, még akkor is, hogyha ez egy másik téma, de hogy még ha kényszerből is, de kialakult. És az, hogy a királyi tereink a népé legyenek, ezek Nyugat-Európában is egyébként bevett szokások, hogy a királyi tereket visszaadják a demokratikus népnek.
8: Prágában is azért a királyi, egykori királyi negyedben ott állami funkció van.
9: Igen.
8: Állami vezetés.
9: Lehet, de hogyha van rajta, van...
8: Nem az államformához, hanem az államhoz, mint igen. Olyanhoz kötődik egy épület együttes, államformától éppen függetlenül aktualizálva, hogyha úgy tetszik, arra is van példa.
9: Erre is van példa, tehát hogyha van szakmai konszenzus, akkor mindenképpen. Én nem hiszem, hogy Magyarországon a kulturális intézményeinket tekintve van az a luxus, hogy kitessékeljünk intézményeket a meglévő épületekből. A feladat az, hogy ezeket az épületeket korszerűsítsük, lehetővé tegyük azt, hogy az intézményeink tudjanak benne működni, illetve, hogy ezek bejárhatóak legyenek. Azt hiszem, az a kilátás, amit Orbán Viktor elvesztett az elmúlt bő évtizedben a várból, az mindenkinek jár, és az igazából a magyar embereké.
10: Úgy, hogy valamilyen intézmény, és annak keretén belül, vagy akár turisztikai szempontból, nem tudom, adott időablakokban nyitva és bejárható.
9: Ez is lehet egy megoldás. Szerintem még nem feltétlenül van itt az ideje, hogy ilyen módszertani külön, vagy kis nüanszokon vitatkozzon a közeg. Az biztos, hogy úgy látszik, hogy még a vár átépítésében érdekelt építész közeg is a mellett érvel most, hogy a köznek kell visszaadni, és azt hiszem, hogy ez már egy üdvös.
10: Eszembe jut a Várkertbazár, ami ugye szintén csodaszép, gyönyörű, elvileg látogatható, vagy látható, ugyanakkor mégis pont az épület adottságai miatt bálok, különleges rendezvények vannak ott, ami nem a mindannyiunk számára hozzáférhető rendezvény. Itt azért én érzek egy
8: ilyen... sétálni lehet.
10: Kettős, na.
9: Igen. Hát, hogy a Várkertbazár volt a Haussmann programnak a trójai falova lényegében, amin tesztelve volt a Várnegyed felújításának és ezeknek a régi épületeknek és a régi új épületeknek a felhúzásait. Ugye a minden más esetben műemléki rekonstrukcióról nem beszélhetünk, mert vasbetonból felhúzott teljesen korszerű és új, vagy hát korszerű, azt még nem tudjuk pontosan, de hogy új épületekről beszélünk, például a pénzügyminisztérium és a Rogán minisztérium épületéről, ami a Vörös Kereszt volt régen. A Várkertbazár egy felújításra szoruló, egyébként évtizedek óta elhanyagolt épület volt, aminek a felújítására tényleg szükség volt, és ott azt hiszem, hogy volt hiánypótló értéke annak, hogy ezzel kezdődött. Ugyanakkor a felújításnak a koncepciója, az nem biztos, hogy teljesen megalapozott volt. Itt ugye állandó funkció problémával küzd a rendszer, felújítanak valamit, anélkül, hogy tudnák, hogy milyen funkciót szánnak vele. És ez a probléma a Várkertbazárral is, hogy igazából nem funkcióra alakították át az épületet, hanem kiállítótér, rendezvénytér, ott van a lovarda, ami ugye ugyanaz a kategória, nem tudjuk, hogy mire fog tudni még szolgálni azon kívül, hogy üresen áll. Tehát, hogy itt azért nagyon súlyos szakmai feladatok állnak még azelőtt, hogy konkrét funkciókat tudjunk újra delegálni ezekre az épületekre.
8: Mik azok a fórumok, ahol a megfelelő diskurzust le lehet folytatni? Léteznek-e már ezek, legalábbis azok fejébe, akik szeretnének ezekben a diskurzusokban részt venni, vagy akár ennek valamilyen szabályozott keretek között egyeztetve az állami döntéshozókkal kell történnie?
9: Minden ilyen fórum nagyon sokat számít. Itt se kell feltalálnunk a spanyol viasz szerencsére, mint sok mindenben Magyarországon. Vannak külföldi példák, Németországban a Humboldt Fórumnak a felújítása, vagy átépítése, újraépítése, ami egy hasonló újraépítés abból a szempontból, hogy egy újonnan felhúzott a porosz palotának a replikájába került éppen egy kulturális intézményesse. Egyébként mindegy, hogy ott is kulturális intézmény került ebbe a replika épületbe, de ott volt társadalmi konszenzus erről. Egyébként egy 20 éves vita előzte meg ezt az újraépítést, amiben érdekeltek voltak magánszereplők is, cégek is, politikusok is, tehát nagyon sok fronton zajlott az erről való vita. Az nagyon fontos, hogy a német esetben a berlini fal leomlása után a politikusok maguk is fontosnak tartották ezt a kérdést. És most azt hiszem, hogy ez a politikai fordulat, amikor a köztereink lesznek a főszereplők, és nem a díszletek az életünkhöz, elképesztően fontos abban az edukációs folyamatban, hogy rátereljük a figyelmet, hogy igenis ezek a közterek mindannyiunkat érintenek, ezekben élünk, ezekben visszük a gyerekeinket múzeumba, itt szeretnénk mi is élni, és az ezekre való figyelemfelhívás politikának azt a beismerését jelenti, hogy igenis ezekkel a közterekkel nem csak reprezentatív feladatunk van, hanem történelemszemléleti, tényfeltáró és kulturális feladatunk.
10: Hát ez biztos, hogy a következő hetekben erről sokat fogunk beszélni, és valóban egy szimbólum onnantól kezdve, hogy Balázs is mondta, hogy több milliós megtekintése van már. Igen. Most annak a bizonyos, így egyébként élőben történt bejárásnak. Sudár Orsolya, nagyon szépen köszönjük.
8: Köszönjük szépen.
0: Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Bogyarák Anikó és Bodac Balázs.
8: Azt, hogy mi jellemezte az Orbán rezsimet, az, hogy egy megfogalmazás szerint ez egy nem egy klasszikus autoriter rendszer volt, hanem egy információs autokrácia. Krekó Péter, a Political Capital igazgatója írt erről, fogunk is erről beszélgetni. Jó reggelt, szervusz, örülök, hogy itt vagy nálunk.
11: Köszönöm a kívást.
8: De hogyha nem tudom, hogy a kontraszt elve az már megrajzolható-e, vagy felírható-e, de hogy mi a változás? Nem tudom, hogy ahhoz képest jobban meg tudjuk-e ítélni, hogy mi volt korábban. Most, hogy itt az orosz támadásra gondolok Kárpátalja ellen, akkor felvetődött az, hogy ez egy üzenet Moszkva részéről. Egy, kettő, látjuk a korábbi kormánypárti Fidesz közeli fideszes reakciókat most, amelyek elfogadhatatlannak nevezik az orosz agressziót. Egy olyan megfogalmazást használnak, amit eddig csak a dollárbaloldali sorosista brüsszeliták és háborúpártiak használtak, most már a Fidesz fogalmaz maga is így. Ebből látunk-e valamit?
11: Hát kezdjük ezzel az utóbbi szemponttal, és aztán az előbbire is próbálok válaszolni. Hát igen, én azt biztosan merem állítani, hogy ennek volt üzenetértéke ennek az orosz dróntámadásnak, tehát nyilván nem véletlen, hogy a beiktatott kormány gyakorlatilag első napján, mikor hivatalossá válik a teljes kormány és megkezdi a munkáját, akkor történik egy ilyen dróntámadás Kárpátalja ellen. Ráadásul ne felejtsük el azt, hogy egy korábbi interjújában Szijjártó Péter kicsit talányosan, nem kibontva a részleteket, de arra utalt, hogy az, hogy eddig nem volt támadás Kárpátalja ellen, abban, mintha lenne szerepe a jó magyar, korábbi jó magyar-orosz viszonynak. Tehát ez egyértelműen egy üzenet a Kreml részéről, és egyértelműen elmondhatjuk azt is, hogy nyilván egy olyan üzenet egyébként, ami nagyon kellemetlen helyzetbe hozza egyébként, hát a Fidesznek a maradékát fogalmazzunk így, abból a szempontból, hogy igen, itt már szerintem nem nagyon lehet nem nevén nevezni a dolgokat. Volt ugyebár korábban is rakétatámadás Kárpátalja ellen, ami nem eredményezte azt, mint amit most látunk, hogy a külügyminiszter berendelte az orosz nagykövetet, de az nagyjából válasz nélkül maradt. Most én azt gondolom, hogy azt láthatjuk, ez egy természetes és szerintem egy egészséges reakció egy ilyen támadásra. Valóban arról van szó, hogy azért a kárpátaljai kisebbséget is hát nem más fenyegeti, mint az orosz agresszió. És azt hiszem, hogy ez a nagyon egyértelmű tényt, amit, ahogy említetted, az elmúlt években próbáltak az inverzébe fordítani, de én azt gondolom, hogy ezt nem nagyon lehet a jövőben az inverzébe fordítani, és itt kötnék át az eredeti kérdésre, hogy amit már láttunk egyébként a választások előtt, és azt hiszem, hogy ebből merítkezhet a kormány egy mondjuk új Oroszországgal szembeni politika megfogalmazásakor, hogy az orosz dezinformáció, amelyet Magyarországon elsősorban a korábbi kormány és annak médiája terjesztett, szóval arra már sokkal kevésbé voltak fogékonyak a választók, már a választási kampányban is, míg 2022-ben természetesen az orosz invázió friss élményével és a félelmekkel teli magyar társadalomban még erre sokkal nagyobb fogadókészség mutatkozott. Tehát, hogyha arra kérdésre keressük a választ, hogy az információs autokrácia, amely én így jellemezném az Orbán kormány 16 évét, ami egy olyan rendszer, ami elsősorban nem az erőszakkal, hanem az információ manipulációjával tartja fenn a hatalmát, hogy miért bukott meg 16 év után, azért tudott megbukni egyébként, mert egész egyszerűen azok az üzenetek, amelyeket próbált áterőltetni a közvéleményen, azokra már sokkal kevésbé voltak fogékonyak a választók, és hogyha ennek a valódi okait nézzük, én a cikkemben alapvetően a kegyelmi ügyet említem, amikor egy olyan morális válságba került egy moralizáló kormány, amely nagyon nehézé tette azt utána, hogy bármilyen üzenetet átnyomjon a közvéleményen.
10: A cikkedben hosszan elemzed azt is, hogy mit jelent egyébként ez az autokrácia, sőt, hogy mennyire volt leuralva egyébként az összes fórum, ahonnan mondjuk tudtunk tájékozódni, de ez a része egyébként nem változott az elmúlt egy évben sem. Akkor az, hogy honnan informálódunk, az változott igazából, hogy mondjuk a közösségi médiát jobban használtuk, ahol jobban érvényesültek mondjuk a Tisza üzenetei, hogy mi lehet mégis az, ami technikailag változott?
11: Ez nagyon jó kérdés, és nyilván itt azért tudunk elspekulálgatni, mert ugyebár nem tudjuk újra futtatni a történelmet, hogy megnézzük, hogy mi lett volna, hogyha mások a feltételek, akkor más.
10: Nem, de ti folyamatosan elemzitek azokat az adatokat is egyébként, valóban, hogy hol milyen megjelenés van social felületen.
11: A közösségi média az nagyon-nagyon fontos. És azt láttuk egyébként, a kollégáimmal végeztünk ilyen kutatásokat a Political Capitalnél, ahol azt találtuk például, hogy a kampány időszakában Magyar Péter posztjaink kétszer-háromszor annyi engagement volt, like, reakció, stb., mint Orbán Viktor posztjaink.
12: Hát Orbán Viktor letekerte a Facebook.
11: Nem valószínű, hogy azért, mert letekert a Facebook, valószínűleg inkább azért, mert egész egyszerűen azok az üzenetek, amelyeket megfogalmazott, ugyebár az ellenzék, az akkori ellenzék, tehát a Tisza, azok egész egyszerűen sokkal jobban rezonáltak a választók érdeklődésére. Korrupció, egészségügy, megélhetés, és ez a hát Brüsszel ránk akar erőltetni a politikáját, Ukrajna gyarmatosítani akar minket, háború pártiak, stb. Ez most valahogy sokkal kevésbé működött, és ebben van egyébként egy fontos uniós szabályozási elem is. Az unió egyik szabályozásának köszönhetően a Meta és a Google úgy döntött, hogy politikai reklámokat tavaly ősz óta már nem enged a platformjai megjelenni. Ez tökéletes ez a tiltás? Nem, mi azt találtuk az elemzésünkben, de ennek következtében sokkal kevesebb volt az a fizetett hirdetés, amelyet mindenki ismerhet, ugyebár a korábbi választásokon, 2024-es EP választáson Magyarország rekorder volt például, akármikor felmentünk a Facebookra, vagy a YouTube-ot bekapcsoltuk, az arcunkba ugrott egy politikai reklám. Na ez például a legutóbbi választáson nem volt így, szóval az információs autokráciáknak van egy olyan természete, hogy az erőforrás többletüket tudják támogatottsági többletbe fordítani, és ezt az erőforrás többletet a közösségi médiában most a legutóbbi választáson sokkal kevésbé tudta alkalmazni a Fidesz.
10: Arra is felhívod a figyelmet, hogy ez nem fog csettintésre egy kormányváltással megváltozni. Miért?
11: Igen, én amellett érvelek, hogy itt 16 éven keresztül volt egy olyan rendszer szintű propaganda, és egy olyan egész Európai Unióban a legcentralizáltabb médiarendszer és a politikailag leginkább irányított médiarendszer alakult ki, és ez nagyon komoly rombolást végzett. Ugyebár ez erős félelmeket alakított ki, ez erős tévhiteket alakított ki, erős szorongást eredményezett egyébként. Ez az összes, hát hogy mondjam, félelmekre, illetve gyűlöletre épülő kampány, amelyet a kormány futtatott, tehát ennek érzelmi hatása is volt, de amit meg tudunk figyelni mérésekben, és erről nagyon friss euróbarométer mérések is vannak, hogy a magyar társadalom az egész Európai Unióban az egyik legfogékonyabb egyébként az összeesküvés elméletekre, illetve az áltudományos hiedelmekre, például olyan állításokra, hogy a vírusokat kormányzati laboratóriumokba fejlesztik ki, amelyet tudunk, hogy a Covid idején ezek nagyot mentek, de hát harmadik legerősebb egyetértést találjuk a magyar közvéleményben ezzel az állítással, és én azt mondom, hogy itt azért olyan hagyatéka van ennek az információs autokráciának, az ukránokkal szembeni előítéletekben is egyébként, a kisebbségekkel szembeni előítéletekben, stb., amelyet nagyon hosszasan lehet csak felszámolni, és ez nem fog magától elmúlni. Tehát ez nem fog attól elmúlni, hogy a közmédia hangot vált, ez nem fog attól elmúlni, hogy a Megafonon kevesebb a poszt, amelyet látunk már, ez nem fog egyszerűen attól elmúlni, hogy eltűnnek az óriás plakátok, hanem az oktatásban, egyébként a médiapolitikában és az állami hirdetésekben nagyon tudatos figyelmet kell arra fordítani, hogy ezt a hagyatékot valahogy fel lehessen számolni, de én azt gondolom, hogy ez egy nehéz helyzet lesz, és arra is azzal is számolhatunk egyébként, hogyha eltűnik a belföldi dezinformáció, vagy legalábbis kevesebb lesz, várjuk meg nyilván, hogy milyen irányba haladunk ebből a szempontból, de be fog ebbe a vákumba tolulni rengeteg külföldi dezinformáció, és lehet, hogy Oroszországnak például az utóbbi években nem kellett közvetlenül az üzeneteit terjeszteni, mert a kormány terjesztette, és a kormányzati média az elmúlt években, az elkövetkező időszakban ez valószínűleg nem így lesz, és szerintem arra készül készülhetünk, hogy külső dezinformációs hatások még sokkal erősebbek lesznek, mint eddig.
12: A védelmi vonalakat hol lehet kiépíteni, és hogyan?
11: Én azt gondolom, hogy az egyik nagyon fontos védelmi vonal az oktatás.
12: Amelyben... De az hosszú távú, az oroszok azok, hogyha, a bocsánat, igen, hogy közbevágok már rögtön az elején, de azt mondta, hogy képződik egy vákum, ahova nyilván az elsődleges ér érdekelt, és legyen ez bárki, nem hogy orosz legyen, tényleg ne címkézzük most ilyen formában, egyszerűen csak az architektúráról beszélek. Hogyha képződik egy vákum, ott az elsődleges érdeket meg fog jelenni. Nem fogja megvárni azt, hogy a gyerekek az iskolában okosak legyenek, ez, és ellenállók. Most fogja csinálni.
11: Ez teljesen jogos. Erre a kérdés az lenne a válaszom, hogy Európa nagyon sok országában működik olyan hibrid fenyegetésekre szakosodott központ, amely alapvetően, és ebből aztán mondom, talán a legjobb példa szerintem a egy ilyen svéd pszichológiai védelmi központ, amely egy ilyen tárcák közötti koordináló szerepet folytat, de egyébként komoly elemzői és egyébként bizonyos szempontból elhárítói kapacitásokkal is rendelkezik, és én azt gondolom, hogy az orosz dezinformáció folyamatos monitoringja és az arra adott megfelelő kommunikációs, bizonyos esetben mondjuk közösségi média, bizonyos esetben egyébként diplomáciai válaszok. Ez szerintem nagyon fontos lenne. Az első és legfontosabb dolog ebből a szempontból szerintem, hogy ezt tudatosítani kell, ezt a problémát, ez nem fog eltűnni egyik pillanatra a másikra. És van más olyan párt is a parlamentben, amely egyébként az Oroszország számára kedves üzeneteket szereti felhangosítani. Ne felejtsük el, hogy a mi hazánk például egyébként nagyon komoly kapcsolatokat épített ki Oroszországgal, például Torockai László Dmitri Medvegyevvel is találkozott az elmúlt hónapokban. Tehát én azt gondolom, hogy lesznek...
12: Ez nem egy két oldalú találkozó volt, hanem egy selfie, amivel pozícionálja magát Torockai László, nem?
11: Valóban, de azért azt mondhatjuk, hogy Oroszország mindig törekszik arra, hogy megtalálja azokat a politikai erőket, amelyek az érdekeit képesek képviselni, és amelyek egyébként az üzeneteit felhangosítják. Lehet, hogy a jövőben a Fidesz-ebben sokkal kevésbé lesz hatékony, mint eddig volt, és én azt gondolom, hogy más politikai szerveződést talál majd. Tehát szerintem, ami nagyon fontos, és ez a legfontosabb lépés, hogy ez az egész téma, ez ott maradjon a közvéleményben, és amikor azt látjuk, hogy orosz dezinformációs narratívák vannak, akkor a legjobb, hogyha ezt nem csak mi elemzők mondjuk, hanem egyébként ez az üzenet megjelenik diplomáciai szinten, és ezeknek a típusú fenyegetéseknek van egy olyan rendszer szintű figyelemmel kísérés, és azokra adott intézményes válasz, ami azért egy kicsit jobban elbátortalaníthatja ezeket a szereplőket, illetve amely a közvéleményben tudatosítja azt, hogy hoppá, ez az információ, ami úgy tűnik, hogy úgy tűnt eddig, hogy releváns, ez valójában külső érdekeket szolgál.
10: Krekó Péter, köszönjük.
12: Köszönjük szépen.
0: Best of adást hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Vodac Balázs.
12: Május 17-én ismét életmenete. A Dunapartról, a Cipőktől indul majd a menet délután 3:30-kor. Székhelyi Márton az Életmenete Alapítvány kuratóriumának tagja és az alapítói jogok gyakorlója, valamint Fekete Gábor joghallgató, az Életmenete Alapítvány önkéntese. A vendégeink, jó reggelt, szervusztok!
13: Jó reggelt!
12: Nálunk. Mit jelent ma az életmenete?
13: Az életmenete az kell, hogy jelentse, hogy az egykori halálmenetekre rezonálva az életet ünneplik a maroknyi túlélő és a sok gyászoló. Egy emlékeztető menet arra, hogy egy közös megemlékezés és kiállás az elnyomás, a rasszizmus, az antiszemitizmus ellen, aminek amivel kapcsolatban azt tapasztaljuk, hogy egyre nagyobb jelentősége van, és nem úgy csökkenne ennek az üzenete, ennek a küldetésnek a fontossága és súlya, hanem egyre hangsúlyosabban kell, hogy jelen legyen a mindennapunkban, mindennapjainkban az, hogy emlékeztessük embertársainkat arra, hogy mit lehet és mit nem lehet.
12: A második világháború idején a zsidók többségében a zsidók sérelmére elkövetett nagyon gyalázatos állami segéllettel végrehajtott tömeges bűncselekményekről van szó, és ez hát nyilvánvalóan, teljesen nyilvánvalóan akkora trauma volt, hogy utána sokáig még identitásképző erővel is bírt. Ma is van-e az identitás elemben része annak, hogy mi történt a második világháborúban?
14: Természetesen van része az identitás képződésben, hiszen emlékeznünk kell, és úgy is nőttünk fel, hogy folyamatosan emlékeztünk, és emlékeztettek minket, és ahogy most már egyre idősebbé válik az én generációm, a mi feladatunk lesz emlékeztetni, és azért is egy nagyon különleges helyzet a miénk, mert talán az én generációm az utolsó, akiknek van lehetőségük túlélőkkel beszélgetni, mélyreható beszélgetéseket folytatni, és ezt követően már csak a mi történeteinkből él tovább az emlékük. Úgyhogy ezért is része az identitásunknak. Abszolút.
12: Az emlékezés, meg az emlékek megőrzése, milyen emlékeket kell megőrizni? Nem biztos, hogy mindig mindent meg kell. Én nem akarok beleszólni, de nyilván én is annak a nemzetnek a része vagyok, amelyik ezt a traumát elszenvedte, még ha az én családom nem is volt ebben érintett.
13: Milyen emlékeket kell megőrizni? Mire kell emlékeztetnünk egymást? Ugye említetted, hogy többnyire túlnyomó részt zsidó áldozatai voltak a holokausznak, de rengeteg roma áldozata volt a holokausznak, rengeteg homoszexuális vagy politikai üldözött áldozata volt a holokausznak.
12: És vagy olyan, aki segített az üldözötteknek. Vagy olyan, aki segített.
13: Ja, hát és természetesen az áldozat.
12: Se zsidó nem volt, se cigány nem volt, se homoszexuális, hanem csak segített, csak ember
13: ezért
12: volt.
13: Ezért van szimbolikus jelentősége is nyilván a menet érkezési helyszínének, az embermentők szóra, mert az Életmenet Alapítvány éppen az igaz emberekért, az üldözöttek segítőért állított emléket a menet érkezési színpadán. Hoz közeleső református templom melletti embermentők szobora, hanem amit akartam még mondani, az tehát, hogy nem csak zsidó áldozatai voltak ugye a holokausznak, és amikor állami segédletről beszélünk, akkor arról se feledkezünk el, hogy mennyire aktuális ez a téma. Ugye jelenleg holnap lesz egy hete annak, hogy a demokrácia templomában az országgyűlésben egyik legfelemelőbb eseményt láthattuk, amikor a sükösdi gyerekek, roma, magyar, cigány, magyar, cigány gyerekek, 8-12 éves gyerekek zenéltek az országgyűlés felesküdött képviselői előtt. Életük meghatározó élménye lehetett, ez is készültek rá. És volt körülbelül 360 ezer ember választópolgár által bejuttatott frakció, egy egész képviselő csoport, aki kivonult. Tehát a Gábor, amikor ide a stúdióban érkeztünk, az emberi mélységekről beszélgettünk egy teljesen más kontextusban. Szóval, hogy amikor az ember ökölbe szorul, és a torka egy ideig elszorul, Ez egy igen emlékezetes momentum volt, és emlékeztetett bennünket arra, hogy mennyire fontos az, hogy az elfogadást, a toleranciát, a szolidaritást, az odafordulást egymáshoz, azt erősítsük az emberekben, és erre bátorítunk mindenkit.
12: A fiatalabb generációban, abban a fiatal generációban, amely még tud szemtanúkkal, vagy túlélők első generációs leszármazottaival, tehát ezt mondhatjuk azt, hogy közvetlen élmények alapján tájékozódni. Egy egészen másik világban élünk. Özönlenek az információk, ott van az is egyébként, hogy
8: próbáld meg jól érezni magad, meg ne a problémák kössenek meg, meg legyél mindig derűs, tehát már teljesen másban, hála jó égnek egyébként, mi már teljesen másban növünk föl. Ennek a felszíneségével együtt is hála jó égnek más világban élünk, vagy növünk föl, meg élünk. De mi az mégis, ami átvehető, ami megérthető, vagy átélhető?
14: Hogy nem szabad félnünk, hogy nem szabad hagynunk, hogy úgy bánjanak bármely kisebbséggel, mint ahogy ezt 80 éve tették, és tanulni kell abból, amit hallunk a túlélőktől, tanulni kell abból, amit olvasunk, amit tanítanak történelmórán, és azt kell felfognunk, hogy nem lehet elbújni, nem lehet azt várni, hogy majd más a segítségünkre siet, vagy majd a többségi társadalom megoldja, mert ez most lényegtelen, hogy a Marci is mondta, hogy most itt antiszemitizm, de a többségi társadalom megoldja, mert

0: szédokként. De azokra azok még többen voltak, azok az emberek, akik az ég egyet a világon nem tettek semmit. És részint lehet, persze ők is féltették a családjaikat, a megélhetésüket, egzisztenciájukat, de a dolog lényege az az jelen állás szerint, hogy az ember merjen valamiféle kockázatot vállalni másokért, mert ez a lényege az emberi nemnek, hogy igenis másokért is tegyünk, mások szempontjait, érdekeit is szem előtt tartsuk, mert ekkor ér bármit valaki.
1: Megtalál, hogyha ebből a többféle kisebbségből egy nagy többséggé válunk, az.
2: Így van.
0: Akkor kölcsönösen felismerni.
1: Az lehet, hogy ez egy olyan perspektíva, ami talán biztató. Székhelyi Mártonnak és Fekete Gábornak köszönöm.
0: Köszönjük szépen a lehetőséget.
3: Májusban a Néphit szerint a tavaszi felmelegedés követően hirtelen jelentős lehűlés, gyakran éjszakai fagyok érkeznek. Ezeket a napokat hívják fagyos szentek napjának. Kik ők? Start 1. Sándor, József és Benedek. Start 2. Pongrácz, Szervácz és Bonifác. Heti nyereményünk egy 10 alkalmas gokártbérlet a Sadaring gokárt pálya jóvoltából.
1: Május 16-án holnap a cöliákia világnapja. Talán sokan nem hallották azt, hogy ez pontosan mit jelent. Akik viszont hallották, azok pontosan tudják, hogy mivel kell nap mint nap együtt érni. A gluténérzékenységre hívják fel a figyelmet. Itt van Enyedi Csaba, az Organiscate-i kommunikációs igazgatója. Akit köszöntök, jó reggelt kívánok!
4: Szép jó reggelt!
1: Miről beszélünk akkor, amikor cöliákiáról beszélünk?
4: Korábban a köznyelven ez inkább lisztérzékenység címen futott, és nagyon fontos különbség volt, hogy régen általában az ételallergiák, ételintoleranciák, bármilyen autoimmun betegségnél a testi manifestáció után történt meg a kivizsgálás, és akkor a megállapítás. Most már a korszerű szűrés.
1: Itt fáj, ott viszket, ezért van diszkomfort érzete, hát, menjünk el orvoshoz, cöliák... legyen diagnózis, és akkor onnan tudjuk.
4: Ha már a cöliákról beszélünk, ott volt egy elhíresült kép, ami évtizedekig uralta a konferenciákat, egy vékony dongájú, vékonykorú kisgyerekkel, kis pocakkal, és rossz kedvük mogorva tekintettel szegény, hiszen alultáplált volt, ugyanakkor kicsit fel volt püffedve a hasikája. Tehát ez már egy olyan cöliákiás tünet, ami évekig tartó problémát mutat visszamenőlegesen. Ma már a korszerű szűrési technikák miatt gyakran a testi manifestáció előtt már kimutathatók ezek az autoimmun betegségek, ételallergiák, ételintoleranciák. Ráadásul, ha egy kicsit kontextusba akarjuk ezt helyezni, akkor a közétkeztetés, ugye a gyermek és diákétkeztetés eleve egy rendkívül nagy felelőssége járó dolog, és ezen szegmensen belül is a diétás étkeztetés, a speciális táplálkozási igényel bíróknak a kiszolgálása, ott pedig végképp tévesztési lehetőség nincsen. Ennek van is egyébként egy jogszabályi háttere, amit egy 2011-es Európai Uniós jogszabályal harmonizáltak a magyar menzarendeletbe is, a táplálkozás egészségügyi rendeletbe, ahol meghatározzák, hogy mik azok az allergének, amiket szakorvosi igazolás esetén kötelező biztosítani azoknak az eliminációját a közétkeztetés során. Ez a 14 allergén azokat sorolja föl, amik egyébként az európai táplálkozási kultúrában leginkább jelen vannak, tehát a világ más pontjain nem feltétlen ezek számítanak annak. Nem sorolom fel az összeset, de ezek között van a glutén is egyébként, ahogy a tej, tojás, diófélék, földi mogyoró, szezámmag, szója, stb. Tehát van egy csillagfürt, van egy pár. Na most ezeket kell a közétkeztetésben biztosítani a gyermekek számára, ha van szakorvosi igazolása.
1: Mármint ezeknek a mellőzését kell biztosítani.
4: Így van, pontosan, köszönöm a pontosítást.
1: Csak hogy azért nem annyiám egyébként, hogyha valaki, mit tudom én, laktózérzékeny, és akkor eszik valami teljeset, akkor utána, tudom én, lesznek neki bizonyos tüneteit. Azért vannak olyan dolgok is, amik konkrétan belehalhat egy gyerek, tehát ez legyen világos, itt nagyon, és sajnos történt is már ilyen haláleset Magyarországon is, nem is egy. Szóval itt nagyon, amikor ezekről beszélünk, akkor nagyon komoly dolgokról beszélünk. Közétkeztetésben, vagy bárkinek, aki a közétkeztetésben bedolgozik, akármilyen beszállítóként. Ezt a sokféle szempontot figyelembe venni, mindezt menedzselni, ez logisztikai kérdés is, onnantól kezdve, hogy a gyerek egészségéről van szó, de ezt meg kell tudni oldani. Szóval ez milyen speciális odafigyelést igényel?
4: Óriási felelősség és óriási kihívás. Kezdem ott, hogy infrastrukturálisan is, például a gluténmentesség esetén, ahogy említetted is, a nem

0: mindegy az, hogy például a tejérzékenységnél ott bizonyos tünetek vannak, kellemetlenségek, de a gluténérzékenységnél, vagy a földi mogyoró szezámmag, olajosmagvak, diófélék olyan anafilaxiás sokkot is okozhat, ami adott esetben végzetes is lehet. Így aztán az egésznek megvan az a keretrendszere, hogy például térben és időben is elkülönített speciális tisztítási technológiákkal végezni azt a főzési, sütési, eleve ételkészítési tevékenységet, ami van. Ez egy elég nehéz ügy, hiszen a konyhai eszközöknek is elszeparáltan kell lenniük. Diétás szakács alkalmazása is kötelező, valljuk be, nem terem minden bokorban diétás szakács, és így van a keresztszennyeződéseknek a kizárása is alapvető fontosságú. Itt egyébként, ha már anafilaxiáról beszélünk, és túlzott immunreakcióról, akkor az is egy fontos változás volt éppen 2025 februárjától, hogy a jogalkotó lekövette azt a gyakorlatunkat, hogy mi 2022-ben már úgy gondoltuk, hogy piacvezetőként nem csak a nagy számokba akarjuk megélni a piacvezető státuszunkat, hanem társadalmi szerepvállalásban is, felelősségvállalásban és példamutatásban. Mi ezért azokat, amik a leggyakrabban okozzák az anafilaxiás rohamokat, itt például a szezámmag, a diófélék és a földi mogyorók, kivontuk a teljes közétkeztetési szortimentből a mi szolgáltatási területünkön. Ezt aztán később törvénybe is foglalták, tehát ma már Magyarországon ezeket nem lehet adni. Nagyon fontos, és mindig megjegyzem, a szülőknek viszont ez nyilván hamis biztonságérzetet ne okozzon, mert az, hogy mi nem szolgáltatjuk ezt az ételeinkbe, attól még az iskolabüfébe, a kisboltban, a gyermeknek a zsebében egy mogyorós csokoládé anafilaxiás rohamot okozhat a másik padsorban ülő gyermeknek is akár.
1: A lisztérzékenységre, mert ez egy autoimmun betegség, te persze tudom, pongyola volt kicsit ez a lisztérzékenység megfogalmazás. Meg a biztonságos közétkeztetés fontosságára, meg hogy nem egy külön világ, hanem egyébként a korszerű és a felelős táplálkozásnak is része lehet a gluténmentes étkezés. Ezzel áll összefüggő, vagy ez az üzenetcsomag így egy az egyben benne bír lenni abban, amit a Cöliákia világnapján éppenséggel most a következő napokban megjelenik?
0: Így van, ezért fogtunk össze a Magyar Cöliákia Egyesülettel, hogy felhívjuk a figyelmet. Tulajdonképpen ez egy érzékenyítő kampány arra, hogy a teljes szolgáltatási területen a mai napon gluténmentesen szolgáltatjuk a teljes szortimentet, tehát a ABC menüket, tehát a gyermekek az iskolákban a mai napon az Organixhez tartozó szupermenzákon és ungaszcsoporthoz tartozó részeken mindenhol gluténmentesen fognak tudni enni.
1: Észreveszik egyébként a gyerekek, hogy hopp, ez gluténmentes?
0: Nem.
1: Mi más?
0: Nem. Ennek a kampánynak egyébként ez is egy eleme, hogy olyan ételeket adunk, amik egyébként gluténmentesek, tehát speciális elkészítést igényelnek és speciális alapanyagokat, de ízhatásban és minden másban.
1: Tehát megeszi a gyerek?
0: Abszolút.
1: Ez a fontos, hogy eleve létezik a menzamumus, teljesen mindegy, hogy mi az összetevő. Igen. Meg befizeti a szülő, a gyerek otthagyja, éhesen jön haza, még egyszer kell neki enni.
0: Van ennek ráadásul egy második hulláma is azzal kapcsolatban, hogy a gyermekek, azok, akik ételintolerancia vagy ételallergiával élnek, külön dobozoltan, névre szólóan a diéta megjelölésével kapják meg az ételeiket. Ezen a mai napon viszont a konvencionális ételt fogyasztó társaikkal együtt tudnak azokból a pultokból szedni, illetve hogyha tálcacsúszás megoldás, akkor azokat az ételeket kapni. Holnap lesz egyébként a világnap, és akkor az ezt megelőző utolsó iskolai napon szolgáltatjuk ezt a gluténmentes szortimentet.
1: Ilyenkor van értelme megnézni azt, hogy egyébként hogyan reagálnak erre a fajta kínálatra, erre a fajta felhozatalra, meg az egyéb diéta, meg mit ezek a szempontok, amikor ott vannak. Amikor nem pörkölt zsírral van meg csurgatva sárga borsó főzelék, hanem tényleg egészségesen esznek. Hogy reagálnak arra?
0: Nekünk az a tapasztalatunk, hogy a gyermekek valójában nyitottak. Viszont azt is látni kell, hogy a közétkeztetésbe belépő gyermekek általában manapság 5, esetleg 10 féle ételt ismernek és szeretnek. Tehát itt a végből, hogy egy egészségesen felnövekvő generációhoz tudjuk hozzásegíteni a társadalmat, ahhoz kóstolásra kell őket bíztatni, mert abban mindenféle egészségügyi szakember véleménye megegyező, hogy az egészséges étrend az a változatos táplálkozással kezdődik, és nagyon fontos, hogy ezekben a közétkeztetésben felszolgált ételeket is, amiket egyébként rendelet szabályoz, hogy milyen gyakorisággal legyenek benne zöldségek, gyümölcsök, főzelékek, belsőségek, a vitaminok miatt, hal, máj, csomó olyan dolog, amit esetleg otthon már nem fogyaszt a gyermek, hogy ezekre is rákapjanak, kóstoljanak, és nekünk az a tapasztalatunk, hogy ahol például szabadszedéses pultok vannak, fantasztikus fogyási mutatók vannak arra vonatkozóan, amik korábban mumusnak számítottak.
1: Ennyedi Csabának, az Organix Kéti kommunikációs igazgatójának köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, hogy itt lettem.

0: Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Bodac Balázs. Májusban a néphit szerint a tavaszi felmelegedés követően hirtelen jelentős lehűlés, gyakran éjszakai fagyok érkeznek. Ezeket a napokat hívják fagyos szentek napjának. Kik ők? Start 1. Sándor, József és Benedek. Start 2. Pongrácz, Szervác és Bonifác. Heti nyereményünk egy 10 alkalmas gokártbérlet a Sadaring gokártpálya jóvoltából.
1: Egyáltalán semmi szükség nincs ingatlanosra, mert meghirdetem, aztán majd elviszik, vagy én megnézem a hirdetést, és akkor én majd elhozom, meg olyan se kell, aki a hitellel tud foglalkozni, mert simán meg lehet nézni az összehasonlító oldalakon, meg be lehet menni a bankba. Mi szükség van ilyen szolgáltatásokra? Pénzkidobás az egész. Bagyos Tíme Csilla, vagyontervező specialista a vendégünk. Ez itt Csoklom. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Na, ez a gondolkodásmód, ez adott esetben milliókba is fájhat valakinek. Hol lehet elcsúszni?
2: Hát igazából időben, mindenféleképpen, és tulajdonképpen a hitel oldalon is. Mert hogyha nincs egy megfelelő előminősítés, akkor bukhat az eladó is, és bukhat a vevő is. Tehát mindenféleképpen fontosnak tartom, hogy használják ki az ingatlanosok segítségét, illetve a hitelügyintézők segítségét, mind az érdeklődők, mind pedig az eladók.
1: Melyek azok a szolgáltatások még, amelyekre lehet számítani?
2: Itt igazából, mint vagyontervező specialisták, mi egy teljes körű szolgáltatást nyújtunk, ami azt jelenti, hogy a teljes ingatlanos ökoszisztémát egy kézben kezeljük, vevő és eladói oldalról is. Tehát tulajdonképpen végigvezetjük akár vevői oldalról, érdeklődőtől egészen a tulajdonszerzésig, illetve eladói oldalról pedig csak olyan érdeklődőket viszünk ki, akik előszűrt érdeklődők, tehát már tudjuk azt, hogy neki megvan a megfelelő anyagi háttere, megkaphatja a hitelt.
1: Senki senkinek az idejét nem rabolja.
2: Így van.
1: Ez már önmagában nekem jó hangzik. Melyek a tipikus buktatók, amiket akár egy eladó, akár egy vevő elkövethet?
2: Eladói oldalról ugye sokszor megjelenik az, hogy ingatlanosok ne keressenek, és kiteszi az eladó a saját telefonszámát a saját kerítésére. Tehát ezzel ad egy úgymond felhívást az érdeklődőknek, hogy bármikor becsöngethetnek hozzá, bárki bemehet, bárki megnézheti az ő ingatlanját. Tulajdonképpen egy kaput nyit a világnak arra, hogy emberek jöjjenek, nézzék, lássák, hogy nekem mi van. Hitel oldalról pedig beleszeretek, lefoglalózom, akár le is adásvételizem, majd a bank közli velem azt, hogy ne haragudjak, de nem vagyok hitelképes. És ott már a foglalóm az ott marad az eladónál. Tehát mind a két oldalon vannak ilyen buktatók.
1: Ezek a szereplők viselkedéséből fakadó buktatók, vagy a kockázatok, hogyha úgy tetszik, de a piacnak milyen kockázatai vannak, ott mire kell nagyon odafigyelni. Mondjuk, hogy megvan a fedezet, megvan a hitelminősítés, minden rendben van, vagy ingatlanoson keresztül adom el az ingatlanomat, nem nekem kell foglalkozni, szűrt vevők jönnek hozzám, de ettől függetlenül a piacban mindig rejlenek kockázatok.
2: Piaci oldalról az a kockázat benne van, hogy eladó és vevő kompatibilis-e egymással, mert azért tudjuk azt, hogy érzelmi alapon dönt akár az eladó, akár a vevő, és vannak azok a kockázatok is, hogy olyan dolgok is kikerülhetnek akár a médiába, akár az internetre, amit nem biztos, hogy szeretnék láttatni.
1: Amikor egy vevő felméri a saját pozícióit, akkor mire figyeljen legjobban? És itt most biztos, hogy nem csak az ár, meg az ő finanszírozási képessége az egyetlen tényező, ami szerepet játszik.
2: Mindenféleképpen vegye figyelembe a családját, a lokációt, ahova szeretne költözni, mert azért jellemző családokkal, gyerekekkel költözünk. És nem mindegy az, hogy az iskola hogyan megközelíthető, a munkahely hogyan megközelíthető, esetlegesen az infrastruktúra milyen, és ez nagyban befolyásolja a döntést. Tehát lehet, hogy egy képen bele szeretek egy ingatlanba, ami tényleg álmaim ingatlana, és nem gondolkodom tovább azon, hogy de az életem többi része az innen hogyan lesz tervezhető.
1: Jellemző az, hogy ilyen hibákba belecsúsznak, vagy ebben van azért már egy tudatosság?
2: Találkoztunk már ilyennel, és nagyon sokszor jellemző az, hogy akik szakértő nélkül keresik föl az ingatlanpiacot és vásárolnak, hogy nagyon sokszor már az adásvétel és a beköltözés pillanata után szembesülnek azzal, hogy nem mérték fel ezt az oldalt.
1: Most nem a befektetői szemléletről beszélek, hanem azokról, akikről ön is, akik családdal vagy magáncél, lakhatási célból keresnek ingatlant. A saját igényeiket mennyire tudják fölmérni az emberek, vagy vannak-e stációi annak, amikor a realitással és a saját igényeikre vonatkozó realitásokat gondolom, tehát amikor a realitással találkoznak?
2: Nagyon sok esetben rajtunk szakértőkön keresztül találkoznak a realitásokkal, mert mi teljesen felmérjük ezt az egészet, tehát összerakjuk tulajdonképpen az ő portfóliójukat, hogy mi az, ami az.
1: Vagyis lerombolják az álmaikat.
2: Igazából
1: vagy
2: csak
1: az illúzióikat.
2: Az illúziót. Igen. Ez így jobb kifejezés, igen, hogy egy picit segítünk nekik abban, hogy az ő álmaik és az ő anyagi helyzetük akár hogyan hozható egy olyan közös pontra, ami nekik is jó, és nem is terheli le a családot annyira, hogy utána megbánják azt a döntést, amit hoztak.
1: Az eladóknak is vannak illúzióik. Azok miben állnak, és azokat hogyan lehet kezelni?
2: Az eladóknak általában illúzióban az árképzés a legnagyobb dolog, mert ugye ők kötődnek érzelmi alapon a saját ingatlanukhoz. Tehát ők adnak ennek egy értéket. És mi vagyunk azok, akik leülünk velük, és reálisan átszámoljuk, hogy tulajdonképpen a piacon ez az ingatlan hogyan, mennyi időn belül, és milyen összegért tud elkelni.
1: Na, szóval azért a szakértelem az elkél. Nem csak abban, hogy értenek hozzá ahhoz a területhez, ahol mi kezdők vagyunk, vagy csak egyszeri, vagy kétszeri, talán egy életben háromszori szereplők, hanem igen, az illúzióintól is megfosztanak bennünket, a realitáshoz meg kicsit közelebb visznek. Számít az Baggyós Tíme Attilának, vagyontervezési specialistának. Köszönöm szépen, örülök, hogy itt volt. Önöknek pedig köszönöm szépen az egész héten át tartó figyelmet. Hát, hogyha eső lesz a hétvégén, az persze nagyon sok helyen nagyon jól jön, nem igazából kiránduló idő. Próbáljanak meg annak is örülni. Vigyázzanak egymásra és magukra is. Viszontlátásra.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! alza.hu!
4: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság! Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4! Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon, május 11-e és 16-a között.
5: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
6: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
7: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. Jelentkezz.im@pg.com.
8: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
9: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
10: A Republikon Intézet egy hónappal a választás után megkérdezte a magyar választókat, kire szavaztak, kire szavaznának most, és mit gondolnak a Fidesz kétharmaddal megválasztott kiemelt közjogi méltóságok, például a köztársasági elnök megbízatásáról, lemondásának szükségességéről. Kuba teljesen kifogyott a dízelből és a fűtőolajból az Egyesült Államok által bevezetett olajblokkád következtében. A gazdasági és energetikai miniszter elrendelte 150 millió liter 95-ös kísérleti oktán számú motorbenzint és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolajtermékek biztonsági készletéből. Köszöntöm Önöket, a Spirit FM híreit hallják a hírszerkesztőtől Nagy Angélától 9 órakor. A Republikon Intézet egy hónappal a választás után megkérdezte a magyar választókat, kire szavaztak, kire szavaznának most, és mit gondolnak a Fidesz kétharmaddal megválasztott kiemelt közjogi méltóságok, mint például a köztársasági elnök megbízatásáról, lemondásának szükségességéről. Az eredményről azt írták, a választói aktivitás kiemelkedő májusban. A választadók 89%-a biztosan részt venne a választáson, ha azt most vasárnap tartanák. A felmérés eredménye szerint a Tisza teljes népesség 57%-ának támogatottságával bír, a Fideszre 23% szavazna, azaz több mint kétszer annyi szavazója van Magyar Péter pártjának, mint a Fidesznek. Az elmúlt hónapban nőtt a Tisza és csökkent a Fidesz-KDNP népszerűsége. A Mi Hazánk 5, a DK és a Kutyapárt 1-1%-on állnak a teljes népességben. A gazdasági és energetikai miniszter elrendelte 150 millió liter 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin és 425 millió liter motorikus gázolaj felszabadítását a kőolajtermékek biztonsági készletéből. Kapitány István erről szóló rendelete csütörtökön jelent meg a Magyar Közlönyben. A felszabadított készlet csak hatósági áras üzemanyagként értékesíthető. Ebből a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tagjai vásárolhatnak, és azt kizárólag a magyarországi töltőállomás hálózatban viszont eladó partnerei magyarországi telephelyi fogadóhely részére értékesíthetik vagy szállíthatják ki. Magyarország határain belüli töltőállomáson történő kiskereskedelmi további értékesítés vagy végfelhasználás céljából. A felajánlott készletekből legkésőbb 2026. június 30-áig lehet vásárolni. A jövedéki adó, általános forgalmi adó és a tagi hozzájárulás nélküli értékesítési ára a 95-ös benzinnél nettó 270,25 forint, a motorikus gázolajnál nettó 300,48 forint literenként. Kuba teljesen kifogyott a dízelből és a fűtőolajból az Egyesült Államok által bevezetett olajblokkád következtében. Ezt a kubai energiaügyi és bányászati miniszter közölte szerdán. A kialakult helyzet miatt Havannában az elmúlt évtizedek legsúlyosabb görülő áramszünetei alakultak ki. A miniszter az állami médiában úgy fogalmazott, egyáltalán nincs üzemanyagunk és dízelünk. A nemzeti villamosenergia hálózat pedig kritikus állapotban van, tartalékok nélkül. A főváros egyes negyedeiben napi 20-22 órás áramszünetek vannak, miközben az országot már így is súlyos élelmiszer, üzemanyag és gyógyszerhiány terheli. A kubai villamosenergia rendszer jelenleg kizárólag hazai kitermelésű nyersolajra, földgázra és megújuló energiaforrásokra támaszkodik. Mexikó és Venezuela, Kuba korábbi fő olajszállítói, Donald Trump amerikai elnök januári rendelete óta nem küldött üzemanyagot a szigetországba. Trump vámokkal fenyegette meg azokat az országokat, amelyek olajat exportálnak Kubának. Lemondott a lett miniszterelnök, miután összeomlott a koalíció a legutóbbi drón incidens miatt. Két eltévedt ukrán drón egy hete lépett be Oroszország felől a lett légtérbe, majd olajtározókba csapódott. Evika Szilina kormányfő lemondásra szólította fel a védelmi minisztert, akit egy ezredessel váltott volna, ami a koalíciós partnerek heves ellenállásába ütközött. Olyannyira, hogy a baloldali progresszívek ki is léptek a kormányból, így oda lett a koalíció többsége. Lettországban egyébként 5 hónap múlva tartanák a parlamenti választásokat. Az erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett több órás napsütésre lehet számítani, majd késő délutántól nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet. Több helyen várható zápor, zivatar, estétől a Dunántúlon eső is. A déli észlelet olykor élénk, néhol erős lökése kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű. Északnyugaton lesz a leghűvösebb, még délkeleten mérhetjük a legmagasabb értékeket. Köszönöm figyelmüket, hírek el, legközelebb egy óra múlva jelentkezünk.
9: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
11: Tisztelettel köszöntöm Önöket, a Kultúrát látják és hallják, hogyha YouTube-on néznek és követnek bennünket, akkor láthatják is, hogy a mai műsorban személyesen fogadunk egy vendéget itt rögtön az elején. Szabó Betty a szerkesztője, Rónai Egon vagyok, az első vendég pedig Szapanos Anett, azaz Annette.
12: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és üdvözlöm én is a hallgatókat, nézőket.
11: Örülök, hogy itt vagy. Mutatok egy könyvet a nézőknek, a hallgatóknak, nem tudom megmutatni, hogy magukra vessenek, hogy csak hallanak minket. Az a címe, hogy Rabmadár, Annette a szerzője, szóval Anett.
12: Így van.
11: De minek az álnév, hogyha vállalod a sajátodat?
12: Ennek egészen egyszerű technikai akó volt. Szerintem az van, hogy Magyarországon nehéz magyar névvel eladni egy könyvet. Különösen akkor, hogyha ilyen kicsit úgymond extra neve van valakinek, mint a Szappanyos, tehát ez egy ilyen, meghallják is, hogy mi van, fura ez az egész, és hosszú is egyébként, úgyhogy így a keresztnevemmel játszottam egy kicsit.
11: Első kötetes, fantasy szerző, nem vékony könyvvel, magyar író, szóval itt vannak hátrányok mondhatni lehet, de a fantasy az például éppen, hogy előny, mert az most óriási divat.
12: Igen, hát ugye a fantasy mindig is egy divatos és közkedvelt műfaj volt, és hát így a Covid beköszönte után egy kicsivel nagyon-nagyon berobbant a romantezis, főleg természetesen először az
11: amerikai. Amit oda robbant be?
12: Romantikus fantasy, kérlek szépen. Tudom, ez egy, engedj meg egy személyes történetet, mikor tavaly év elején bementem egy könyvesboltba, és néztem ezeket a műfaj táblákat, és láttam kívül, hogy romantezi, és így ez mi a fene ez a romantezi, tök hülyén hangzik, és hogy ez egy romantikus fantasy, kérlek szépen, ennek az a lényege, hogy nagyon-nagyon erős fontossági szerepe van, vagy fontosságot kap a történetben a romantikus szerelmi szál is. És egyébként itt nagyon sokan szoktak így szájat húzni meg nevetni, hogy jaj, hát ez biztos valami nyálas hülyeség, de nem, mert ha belegondolunk, egyébként a szerelem, a romantika mindig egy ilyen nagyon erős motiváció tud lenni egy történetben, vagy egy karakterben, és az, hogy a fantasyval együtt ez valami egészen elképesztően addiktív dolgot alkot, meg ad ki, az, hát az tény, mert látjuk, hogy nagyon-nagyon közkedvelt ez a műfaj.
11: És amit te most írtál, ez most ez?
12: Romantezi, igen, én annak szántam, bár néhány nagyon kedves olvasom, első olvasom közölte velem, hogy ez egy picit ilyen dark romantezi, és akkor tudom, itt megint így pislognak a szemek, hogy mi a fene az a dark romantezi. Én sem nagyon tudtam, hogy ez így létezik, ez tulajdonképpen annyit jelent, hogy egy ilyen sötétebb hangulatú, olykor erőszakos cselekményekkel és eseményekkel kiszínezett.
11: Talán nem egy gyerekregény.
12: Nem, abszolút nem, és ezt igyekszem is hangsúlyozni a leendő nagyon kedves olvasóknak, hogy kell hozzá egy hát egy ilyen érzelmi strapabíróság és fejlettség, ha elolvassák, és inkább az idősebb olvasóknak ajánlom.
11: Te mióta tudod magadról, hogy tudsz írni?
12: Nem tudom, tudok írni, ezt döntsék majd el az olvasó.
11: Hát itt van egy, nem tudom, 100 oldalas könyv.
12: 496, de kiszámolja.
11: 490 oldalas könyv, tehát azért azt megírtad, azt elolvasta szerkesztő, elolvasta kiadó, azt mondták, hogy ez jó, Anett. Hát
12: igen,
11: tudsz.
12: És meg is döbbentem, mert hogy nem nagyon hittem el, amikor felhívtak a Bookself kiadótól, hogy kiadásra javasolják ezt a könyvet. Hát így pislogtam, mintha lesz a
11: csorban. Nem hittél magadban?
12: Mondhatjuk. Mondhatjuk, írni mindig szerettem, tehát, hogy ötödikes korom óta, az újságíró szakkör óta, amit Magyarorsi Sándornak köszönhetünk, azóta én szeretek írni. Komolyabban nem foglalkoztam vele soha, de tavaly volt egy olyan több összetevős élethelyzet, amikor így úgy voltam, hogy én írok egy történetet magamnak tulajdonképpen, és csak annyit tudtam, hogy romantizit szeretnék olvasni. Még sokat.
11: És akkor most írni is innentől kezdve.
12: Hát most írni is, igazából ez úgy, egész úgy kezdődött, hogy ugye nagyon kevés romántezi szerző van Magyarországon, tehát magyar szerzőkre gondolok. Ott van például Onszáj, vagy Eszes Rita, Szabó Krisztina, akik szuper-szuper romántezi írók. Viszont itt elég szűkös ez a csapat, és nagyon sok külföldi írótól jön be ugye anyag. Viszont itt általában a romantizinknál, meg a fantasyinknál is nagyon gyakoriak a sorozatok, ami tök szuper, mert sokáig maradhatunk egy történetben, csak hogy mire a fordítás elérkezik Magyarországra, addig az olyan könyv vagyok, mint én, így agyvérzést kapnak, hogy függővéges egy könyv, és igazából ez volt az egyik motivációm, hogy pont benne voltam több sorozatban is, és olyan mérhetetlenül ideges voltam a függővégek miatt, meg amiatt, hogy sokára jön a folytatás, a következő rész, hogy tudjátok mit, akkor én írok egy történetet magamnak, kifejezetten stand-alone-t, tehát, hogy nem függővéges lezárt történetet, és így indult.
11: És akkor ez véget is ér, ez a történet. Itt
12: ez véget ér.
11: A 491. oldalon. Igen. Egy lányról szól, jól gondolom?
12: Igen, ez ugye a romantizikban még megfigyelhető az, hogy általában ilyen nagyon fiatal, 16-17 éves főszereplők vannak, én ezt nem szerettem volna. Nem azért, mert nem szerettem ezeket a történeteket, csak azt akartam, hogy legyen a picit idősebb olvasóknak is egy ilyen kapcsolódási pont a főszereplő karakteremmel, és hát ő raboskodik, 10 éve van egy zsarnok börtönében, nagyon durván bánnak vele, és most nem fogok itt természetesen spoilerezni, de ez a lány, Selin egyébként ez a neve, kiszabadul a börtönből, megszökik, és egy idegen országban, egy tájon, egy másik tájon fog egy picit békére találni, de nem sokáig, mert ott újra az adott országnak a leendő királya tulajdonképpen elfogja, mert azt hiszik, hogy az a vád, amivel őt illették és bezárták, az egy valós vád, de nem az. És akkor innen majd elkezdődik a mindenféle izgalom.
11: Ő egy 20 éves főszereplő?
12: Egész konkrétan 32 éves.
11: 32.
12: Ez onnan jött, hogy amikor elkezdtem, 32 volt, és akkor why not, legyen akkor 32.
11: Magad látod ebben a karakterben?
12: Nyomokban, de nyomokban mindegyik karakteremmel látom magam. Szerintem egy író mindig beleírja magát a karaktereibe egyébként, ha nem akarja, akkor is. Tehát ha csak egy mimika, vagy egy mozdulat, vagy egy szófordulat, biztos, hogy benne vagyunk a karaktereinkben, bár még így nehezen nevezem magam, meg tartom magam így a magyar írói csapatnak a tagjának.
11: Hát van már egy köteted, legyél íróvá sok könyv által. Nyilván ez a cél.
12: Amen.
11: Hát ennyi. Van olyan előképed, akihez tudod magad kötni? Tehát, hogy egy kicsit az volt a kiindulási alap, ahogy ő ír, vagy egy kicsit az volt akár magyar, akár külföldi, ahogy az ő történetei gomolyognak. Van ilyened?
12: Sok olyan történet volt, ami nyomot hagyott bennem. Természetesen a Harry Potter volt az egyik induló pont, de azt gondolom, hogy minden könyvmolynak a Harry Potter, ez egy ilyen alapkő. Ami elindított, vagy hát újra visszahelyezett így az olvasás, meg az írás vonalára, az Rebecca Yarros volt, aki a Negyedik Szárny című sorozatot írta. Ez tett tulajdonképpen egy világsiker ez a sorozat. Egy ilyen sárkányos, katonai iskolás, kicsit szerelmes, kicsit háborús, most nevetgélve beszélek róla, de amúgy tényleg egy félelmetesen jól felépített világgal rendelkezik a sorozat. Nagyon jó fő és side karakterekkel rendelkezik a sorozat, és hát iszonyat cseleménye van. Úgyhogy azt szippantott be, hát nem is az, hogy ilyen mintaként szolgál, de az biztos, hogy az így lökött egyet azon, hogy ez megszülessen.
11: Megvan a következő a fejedben?
12: 80%.
11: Lendületet kaptál?
12: Abszolút.
11: Akkor nem is a fejedben, hanem gépben már.
12: Van egy második rész, és ez úgy második rész, hogy alapvetően ebben a világban játszódik, ahol a rabmadár, de más karakterek lesznek, más cselekmény szál lesz majd benne a fontos. És van még 2-3 történet a fejemben. Egyet engedj meg, hogy kiemeljek. Édesapámnak, akinek ajánlottam egyébként ezt a könyvet, ilyen partner in crime volt az én életemben, ő sajnos elhúny, de mindent együtt csináltunk, többek között a fantasy olvasását is. És írogatni is szeretett apa, és elkezdett egy történetet, egy fantasy történetet írni, még füzetbe, tollal, nagyon csúnyán írt, úgyhogy atya úristen, de az az egyik fő célom, hogy azt befejezem, és akkor egy ilyen közös kiadásban bárhogyan, de megjelentessem majd.
11: De most itt van a Rabmadár Ennet első kötete. Gratulálok hozzá.
12: Ez nagyon jó volt hallani, köszönöm.
11: Szappanos Anett a szerző, egy első könyve szerző, de hát az első után már hallják, mindjárt itt a második, lehet, hogy mindjárt itt a harmadik, hogyha ezt jól viszik, jól olvassák, akkor azt gondolom segít.
12: Hát remélem, nagyon szépen köszönöm.
11: Megjelent már? Vagy csak az első kötet van a kezemben?
12: Megjelent. Az egyik első kötet van a kezedben egyébként. Április 30-a óta lehet online is megvásárolni a Möbius oldalán, illetve nagyon-nagyon sok könyvesboltban is kapható már, és hát brutál érzés volt. Azóta picit többet jár a könyvesboltban, megmondom őszintén, és így nézem, hogy hol van.
11: De ez milyen rossz, látod, ide az van csak írva, hogy Ennet. Ebből nem lehet téged azonosítani ott a könyvesből,
12: hogy
11: jé, hát itt a szerző.
12: Dehogy nem. Aki esetleg használ TikTokot, ami egyébként nagyon fontos közvetítési csatorna ma a magyar olvasási és könyvpiacon, ott ezen a néven vagyok fent, úgyhogy megtaláltak.
11: Hajrá! Rabmadár Ennettől, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
12: Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Kult óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Folytatjuk a kultúrát, Savanyú Gergely színművész, a SZIDOSZ elnöke a vonalban. Szervusz, örülök, hogy itt vagy.
2: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
1: Na mostanában sokat fognak téged kérdezni, azt gondolom, a színházi világról, mert hogy a színházi dolgozók szakszervezete ez a SZIDOSZ, és hát nektek azért most van dolgotok, meg véleményformálási lehetőségetek is, itt az egész szakma forrong. Mennyire látjátok ezt, hogy valami alakul?
2: Hát nagyon látjuk, hogy valami alakul, sőt, valóban alakul is több minden. Én azt mondom, hogy nagyon komoly, jó értelembe vett zsizsgés indult el a színházi szakmában, a különböző ernyőszervezetek között is. Ennek egy nagyon jó példája az, hogy több háttér szervezet összeállt, és egy nagy koncepciót kívánunk letenni a minisztérium asztalára. Meg persze ezzel együtt jár az is, hogy mi magunk is megpróbáljuk újra pozícionálni a színházi szakszervezet létét, egyáltalán formáját, ugyanis nagyon sokáig ellenállt a kulturális kormányzat, hát nem sokáig a rendszerváltás óta, például annak, hogy legyen egy színházi kamara, nem feltétlenül színész, egy színházi kamara, ami meg tud határozni olyan sarokpontokat, amiket nem lehet átlépni, vagy amilyen keretek között mozognia kéne ennek a szakmának, például meghatározva azt, legegyszerűbb példa, hogy ki a színész. Mert mostanában, aki egy utcáról besétál egy castingra, és bekerül egy félig meddig fél reality showba, az alá már kírják, hogy színész, na ez nagyon nincs jól így.
1: Hát esetleg még azt írják ki, hogy valamely tévécsatorna sztárja. És hát hogy az ember összeveti azzal, hogy és ugyanabban a filmben szerepel az ismert nagy művész is, és nem ráírták ezt, hanem valóban a celebre, aki benne van a sorozatban. Igen, ez egy nagyon fura dolog. Ebben nagyon nehéz lesz rendet rakni, mert közben meg Tordi Gézától nagyon sokáig és hosszan lehet sorolni azokat az embereket, akik óriási művészek voltak, mindenfajta ezt igazoló papír nélkül.
2: Persze, hát ennek meg kell találni azt a formáját, amiben tudunk dolgozni, vagy amit elkezdhetünk kidolgozni. Senkit nem szabad kirekeszteni. Természetesen, ha a tehetsége megvan, de akkor is kell egy olyan rendszer, ami egyébként a világ nagy részén működik. Tehát az, hogy Magyarországon csak azért, hogy spóroljanak intézmények, vagy akár filmek, teljesen sok esetben alkalmatlan, inkább ezt mondom, sok esetben alkalmatlan embereket szippantanak be erre a pályára, az nem feltétlenül jó. És akkor tisztelet a kivételnek.
1: Jó, hát ezzel mondom, lesz dolgotok, és hát ebben nagyon nehéz is lesz tisztán rendet rakni, de ennek neki veselkedtek, kíváncsian várom az eredményét. Itt van a közszínházak és a függetlenek közötti helyzeti különbség, amit szintén nyilván valamilyen módon fel kell oldani, és bár mostanában rengeteget beszélünk a pénzről, de ez sem csak a pénzről szól.
2: Nem csak a pénzről szól, nyilván el kell kezdenünk azon gondolkodni, hogy az államnak meddig terjed a felelőssége, például a jelenlegi magyar színházi rendszer fenntartásában. Mert nyilván az sem túl jó dolog, hogy a függetlenek éhbérért dolgoznak, vagy ha egyáltalán kapnak-e ébért, mert sok esetben tudok olyat, hogy ő maga díszletezik, mármint hogy a színész, aki egyébként létrehozta az előadást, meg ő árulja a jegyet, ő is szedi, majd aztán a saját jelmezeibe bújva pár kollégájával együtt előad valamit, és a bérleti díjat el is vitte már a bevétel. Vagy a kőszínházi struktúra mennyire fenntartható, hiszen az, hogy ennyi színház van, és az állam és az önkormányzatok, mint fenntartó, megszabják azt, hogy mekkora előadásszámban kell működnie ezeknek az intézményeknek, amit természetesen, hogy egy-két igazgató mutassa, hogy ő nagyon is dolgozik, jócskán túl teljesít, ez bizony már megint szakszervezeti térre tereli át a beszélgetésünk vonalát, mert ez a munkavállalók kizsákmányolása, kihasználása, és nem véletlen az, hogy rengeteg színész kollega hagyja ott a kőszínházi rendszert, és ami ennél sokkal súlyosabb, hogy hány műszaki kollega hagyja ott a kőszínházi rendszert, gyakorlatilag utcán lefkehálóval vadásszák már a díszítőket, ami komoly baleset veszélyt okozhat, hiszen a színházi háttérszakmákban dolgozóknak azon túl, hogy a saját szakterületükön nagyon jónak kell lenni, tehát nagyon jó lakatosnak kell lenni, nagyon jó villanyszerelőnek kell lenni, ezen túl egy speciális tudással is rendelkeznie kell, hogy a nagyon jó lakatosságát hogy tudja mondjuk egy nagyon különleges színházi díszlet megalkotásában alkalmazni.
1: Bizony, és hát néha még ötletek is kellenek, mert ugye van egy díszlettervező, de nem ő fogja kivitelezni, tehát hogyan lesz az úgy, ahogyan lennie kell mégis. És nagyon jó, hogy átterelted erre a beszélgetést, mert például június 3-án a Víg Színházban egy nagyszabású jótékonysági gálaestet terveztek rendezni a nehéz helyzetbe került, sokszor egészségügyi okokból rászoruló színházi háttérdolgozók támogatásáért. Tehát itt a színészek a kollégáikért, a kellékesekért, az ügyelőkért, a súgókért, díszítőkért, nem is tudom, a különböző tárakban dolgozókért emelik fel a szavukat és lépnek színpadra.
2: Így van, ez június 3-án lesz, ahogy te is mondtad, a Víg Színházban este 7 órakor, ez már a 9. ilyen gála estünk, és a második a Víg Színházban. Tavaly vittük át ezt a Víg Színházba, és tavaly teltház mellett sikerült ezt a programot lebonyolítanunk, és 6,5 millió forintot sikerült összegyűjteni, hiszen a Víg Színház az este teljes bevételét átutalja a szakszervezet Segítsünk alapítványa részére. Ez az alapítvány, ami a háttérdolgozók segítését szolgálja. Gyakorlatilag ebből tudunk segélyezni azoknak a kollégáknak, akik valamilyen oknál fogva már nem képesek dolgozni a színházban, de a színház volt az életük.
1: És hát igen, a színház volt az életük, és nyilván ilyen módon a színház lehet a jövőjük, hogyha kapnak támogatást, még akkor is, hogyha nem a munkahelyük. Itt valamit kitaláltatok, ami különlegesé teszi ezt az estét, hogy ne csak egy egyszerű különféle produkciókat és műfajokat felsorakoztató este legyen, hanem családi est lesz, ugye?
2: Bizony, mégpedig testvérpárok, férjek, feleségek, illetve van úgy, hogy egy teljes család a színpadra lép.
1: Szülők, gyerekek és mindenki?
2: Szülők, gyerekek, mindenki. Így van, hát ma más nem mondja, Papa Dimitriu Atina jön a Trokán lányokkal, Annával és Nórával, tehát hogy ott egy szinte teljes családi felvonulást fogunk látni, de Makranci Zalán fog jönni Szinetár Dórával, vagy az Ágoston testvérek, Ágoston Kati és Ágoston Péter, és az is egy különlegessége lesz ennek az estének, amivel már tavaly megpróbálkoztunk, de idén úgy látszik, hogy egy kicsit jobban vették a mi felszólításunkat a színházigazgatók, tehát a munkáltatók, hogy a színi direktorok is színpadra fognak lépni, mégpedig kerestünk hosszas levéltári kutakodásokkal különböző színházi apró hirdetéseket, ahol különböző műszaki kollégákat kerestek. Na, érdemes lesz azt végighallgatni, hogy az elmúlt mondjuk 100 évben hogy változtak ezek a hirdetések, meg hogy mikkel próbálkoztak a különböző színházak.
1: Meg hát micsoda munkakörök voltak, és mik maradtak belőlük. Érdekes, június 3-a Víg Színház, van fővédnöke az eseménynek, Budapest főpolgármestere Karácsony Gergely, van háziasszonya Peller Anna, és van rendezője is, igaz?
2: Így van, Peller Károly lesz a rendezője.
1: Na ez nem is családi vonal, látod?
2: Hát nem, éppen, hogy nem. Ők nem rokonok, maximum névrokonok Peller Annával.
1: Soha nem fogják lemosni magukról, ezt ők is tudják már szerintem hosszú évek óta.
2: Hálásak vagyunk, mert az Anna tavaly is elvállalta, és egy óriási show csapott, tehát ő rendkívül jó, hát showwoman, talán ez a jó kifejezés rá, és valóban a fővárosi önkormányzat mellénk állt, Karácsony Gergely főpolgármester tavaly is elvállalta már a fővédnökséget, idén pedig már el is tud jönni, legalábbis jelenlegi információink szerint. Tavaly még a fővédnökeink sorában köszönhettük a kulturális kormányzatot is, ez most nem azért van, mert nem kértük volna őket föl, hanem pontosabban azért van, mert nem kértük őket föl, mert nem tudtuk még, hogy kit kell felkérni, amikor a rendezvényt elkezdtük szervezni, de biztos vagyok benne, hogy a kulturális kormányzatot is képviselni fogja valaki, és tudom azt, hogy mellénk fognak állni. Szóval egy nagy-nagy összefogás, az egész szakma összefog a háttérdolgozókért, ez fog történni június 3-án.
1: Jegyek a Víg Színházban, meg online a szokásos módon, gondolom. A Szilosz elnökét hallották, Savanyú Gergelyt, akivel ugye arról beszélgettünk, hogy milyen állapotban van a szakma, és a benne dolgozókat mi foglalkoztatja, meg erről a bizonyos jótékonysági gálaestről június 3-án. Köszönöm szépen, örülök, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm, szia!
1: Szia, szia!
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultóra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: Jó napot kívánok! A fővárosban továbbra is lassú a haladás a Pesti alsó rakparton, a Margit hídtól a Lánchídig, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton, az Erzsébet tér előtt, a Károly körúton, az Asztória felé, illetve a Rákóczi úton is. Erős a forgalom a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton, a nagyobb csomópontoknál, az Üllői úton, a Nagykörútnál mindkét irányban. Nem működnek a jelzőlámpák a Róbert Károly körút Lehel utca csomópontban karbantartás miatt, várhatóan 13 óráig a forgalmat a rendőrök irányítják, vezessenek fokozott figyelemmel. Megváltozott a forgalmi rend a 6-os főúton, az M6-os autópályánál az új körforgalom kialakítása miatt. A 6-os főúton a forgalom irányonként egy sávban haladhat, de az autópálya 6-os főúti le- és felhajtóját továbbra is zárva tartják az M0-as autóút felé. A hétvégére lezárják a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton, sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban, illetve a Deák Ferenc utcától az Árpád útig, a környező utcákban is korlátozásra készüljenek. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
2: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: 30 napos mesekihívás, bármit is jelentsen ez, hogy ez mit jelent, ezt mindjárt meg fogjuk tudni. A Libri Mini, a könyvkereskedő cég gyermekirodalmat célzó programjáról beszélünk, és hát a Libri nemzetközi kommunikációs igazgatójával tesszük ezt, Ludwig Orsolyával. Szervusz, Orsi!
4: Szia!
3: És hát oké, mesekihívás, de hát ehhez kell gyerek, aki szívesen fogadja, és kell szülő, aki megosztja a gyerekkel ezeket a meséket. Tehát oda kell ülni a gyerekhez, és bizony mesélni. 30 napon át, minden nap?
4: Nem 30 napon át, 365 napon át egy évben.
3: Na jó, hát persze ez igaz, de az nem a kihívás, hanem a józan észrésze.
4: Így pontosan, és én még hadd húzzam be ebbe a csapatba a nagyszülőket is. De persze, most azért erről a 30 napos kihívásról beszélgessünk, amit most május közepén indított a Libri Mini. Valójában kezdcsinálónak szánjuk, minden nap egy másik meséből adunk egy kis beleolvasó részletet a weboldalán az akciónak, és azt reméljük, hogy ezzel egy kicsit szélesítjük is esetleg a spektrumot, hogy milyen történeteket kínálunk a gyerekeknek, miket olvasunk nekik. Szerintem egy rakás olyan történet lesz, amit még a felnőttek is nagyon fognak élvezni. Úgyhogy a kihívásunk erről szól, hogy tessék csatlakozni, és ezen a 30 napon keresztül minden nap kíváncsian várni, hogy aznap éppen milyen történetbe kapunk beleolvasót, és aztán olvassuk is el a gyerekekkel.
3: Milyen jó lenne, ha ez nekünk felnőtteknek lenne kedvünk. Azért is gondolom, mert hogy ez azért a gyereknél úgy működik, hogy ne ezt meséld apa, hanem azt, amit, és akkor megnevezi a két nappal ezelőtt itt, ami a jelek szerint szöget ütött a fejében, és ezek szerint ez az a könyv, amit vegyek meg neki. Vagy ilyen hangulatú dolgokat szeretne a gyerek hallgatni, tehát úgy megismerjük ilyeneken a gyerekeket, mint sehogy máshogy.
4: Így bizony, és megismerhetjük esetleg azokat a problémákat is, amiket ők még nem tudnak elmesélni. Ugye itt mindenki ismeri azt a kérdés-válasz kapcsolatot, hogy mi volt az oviban, mi volt a suliban, semmi. De ha
3: igen,
4: esetleg...
3: Ugye?
4: Tehát a semmi bővebben, semmi. De a történetek által, hogy mire kérdez vissza az a gyerek, semmi bővebben, semmi.

0: az ő kis problémájukat, esetleg azt látják a szülőn, hogy este már fáradt, már türelmetlen, nincs olyan figyelme, akkor el is megy a kedvük, mert hogy tényleg nehéz megfogalmazni bizonyos kérdéseket, bizonyos problémákat, és akkor ezek úgy elúsznak, ezek a gondok, esetleg el is mélyülnek, lehet belőle aztán igazán nagy probléma is. Tehát, hogy ezt mind szerintem, vagy nagyon nagy mértékben meg lehet előzni azzal, hogyha töltünk időt a gyerekekkel, és ilyen formában is, hogy nem magukról kell beszéljenek, hanem mondjuk a kismackóról, hanem a ilyen-olyan mesehősről, és akkor meg lehet azt nézni, hogy na velük mi történt, és azt a problémát hogyan oldották meg. Hadd hozzak be egy statisztikai adatot, rettenetesen ijesztő, mégpedig egy olyan adat, hogy átlagosan egy kiskorú gyerekkel a szülei 7 percet beszélgetnek egy nap, ami ijesztő, mert ebben nyilván benne van az is, aki rengeteget beszél a gyerekével, és tényleg oda tud fordulni, esetleg egy főállású édesanya esetében, de hát ez azt jelenti, hogy nagyon sok olyan gyerek van, akivel valójában egyáltalán nem is beszélgetnek. És ott azért ez egy, hát, hogy mondjam, táptalaja annak, hogy fiatal felnőtt, meg felnőtt korában komoly problémái legyenek annak a gyereknek. Úgyhogy a történeteket erre is kihasználhatjuk, hogy saját magunkat is emlékeztessük rá, hogy több időt kell fordítani, és mégpedig teljes figyelemmel kell fordítani a gyerekek felé. Ebben egy ilyen közös olvasás az nagyon sokat tud segíteni. És ismét el kell mondanom azt, amit már számtalanszor hallottál, vagy hallottak a kedves hallgatók is tőlem, hogy az, hogy olvasunk esti mesét, az a feladatnak még csak az első része, és ugyanolyan fontos a feladat második része, mégpedig az, hogy lássanak minket olvasni a gyerekek saját könyvet, és lássák azt a példát, hogy az olvasás az ember napjainak a része.
1: De Orsi, én azt hiszem, hogy az, aki rendszeresen olvas a gyereknek könyvet, ő maga is olvasó is. Talán ez a dolog így egy kicsit könnyebb, hogy mi magunk a saját igényeink szerint próbáljuk nevelni a gyereket, tehát feltételezzük, hogy ő is azzá válik. És hát ha olvasunk sokat, akkor így lesz.
0: A kutatások azért azt mutatják, hogy sajnos nem feltétlen igaz ez, tehát hogy van egy nagyon nagy olyan réteg, vagy egy olyan számú szülő, nagyszülő, aki odáig még eljut, hogy az esti mesének jelentősége van, és akkor vagy a könyvből, vagy diavetítőről, vagy valamilyen formában mesél, de amikor eljut a gyerek oda, hogy már ugye egyedül is olvashat, mondjuk ilyen 6-7-8 éves korában, akkor elkopik ez az együttolvasás, már azt mondja, hogy na fiam, te is. Itt a könyv.
1: Tudsz már olvasni,
0: el,
1: hát csináld.
0: Tudsz már olvasni, csináld. És akkor elmarad, és ő maga pedig időhíján, vagy azért, mert sokkal könnyebb más platformokat fogyasztani, legyen itt szó Netflixről, sorozatnézésről, bármilyen más streaming szolgáltatásról, vagy csak a social media platformoknak a pörgetéséről. Tehát nagyon sok minden el tudja terelni a figyelmünket, és hát nem kárhoztatok mindenkit, tehát nyilván a hétköznapok tevékenységei is elképesztő figyelmet, időt igényelnek tőlünk, de ebben érdemes szerintem tudatosnak lenni, hogy olvassunk, együtt olvassunk, lássanak minket olvasni, és amikor már tud a gyerek együtt olvasni, vagy egyedül olvasni, akkor is legyenek azért olyan könyvek, amiket együtt olvasunk, vagy mi olvasunk föl nekik. Nálunk a kislányommal abszolút így volt, hogy voltak olyan könyvek, amiket ő egyedül, volt olyan könyv, amit a nagypapájával, és abba én például bele se olvashattam, tehát hogyha őt nem találkozott mondjuk. Hát mérsékelten titkos, mert egy kutyás sorozatot olvastak végig, tehát olyan óriási titkok nem voltak benne, de azt csak a nagypapával lehetett olvasni, akkor is, hogyha mondjuk 2 hétig nem találkoztak. És akkor voltak persze olyanok, amiket meg velem lehetett olvasni, és ennek megvan ám a varázsa. De tényleg ez olyan klassz volt ez a kiskutyás sorozat is, amit említettem, hogy édesapámtól akkor ezt kapta a lányom karácsonyra, akkor a

0: sorozat következő részét a névnapjára, és így tovább, és akkor mindig várta, és akkor együtt örültek neki, és olvasták.
1: Na nézzük viszont most azt, hogy mi az, amit ti ajánlotok most ebben a kampányban olvasásra méltónak. Nektek is vannak ehhez ajánlataitok, látom itt Vörös Sándort, vagy éppen, hogy egy kortársról is beszéljünk, Egressy Zoltánt is, Piszke papát. Szóval vannak olyan könyvek, amikhez simán hozzáférünk bármelyik könyvesboltban, online vagy személyesen is, és lehet vinni.
0: Abszolút, és hát nyilván ugye 30 napos kihívásról beszélünk, tehát 30 olyan mesét találnak majd az érdeklődők a weboldalon, ami az ajánlásunknak része. Néhányat kiemeltünk, és ráadásul olyanokat emeltünk ki, olyan szerzőket, akiknek gyermekkönyvük és felnőtt könyvük is van, és például lehet azt mondani a gyereknek, hogy na, akkor együtt olvassuk a Piszkepapát, és aztán amikor a, nem tudom, egy fejezet után most te olvasod tovább, mondjuk a madárkás meséknek a következő részét, akkor én meg melletted ülve olvasom mondjuk Egressy Zoltántól a Kettesével a lépcsőn című kortárs.
1: Az novellás kötet, ugye?
0: Igen, az egy novellás kötet, ráadásul ez pont, hogy novellás kötet nagyon szépen illeszkedhet időben is a mesekönyvhöz, tehát körülbelül tényleg ezt a 20-30 percet akkor ott egymás mellett tudjuk olvasni. Szerintem ez így könnyen beilleszthető a hétköznapokba is, hogy este tényleg egy közös piszkepapa után még van egy saját piszkepapa, és a szülőnek meg a novellás kötetből egy, és ugye a piszkepapát, akkor most már jó sokszor kimondtuk a nevét, tehát ez egy sorozat, mi most a madárkás meséket emeltük ki, vagy ebből lesz majd ajánló, de hát azért ez egy sorozat, tehát vannak tengeres mesék, házi kedvencekről vannak mesék, ott van az eredeti piszkepapa meséi,
1: és hát Egressy remekül ír, úgyhogy gyereknek, felnőttnek egyaránt ajánlható. Abszolút.
0: Igen. Ez alapvetően el lehet mondani, hogy aki jól ír, az jól ír, bármit is ír. Ugye van az a mondás, Csukás Istvánnak a mondása, hogy gyerekkönyvet ugyanúgy kell írni, mint felnőtt könyvet, csak még sokkal jobban. Ez azt jelenti, hogy ha valaki jól tud gyerekkönyvet írni, akkor nyilván a felnőtt könyvvel sem lesz baja. Ez jutott eszembe hirtelen, hogy a Libri Irodalmi díjas szerzőnk mondta azt, hogy most ő arra fog vetemedni, hogy felnőtt könyvet ír, de hát nyilván Marék Veronikáról van szó, ő most erre vetemedik a nagyon sok tanálatos gyermekkönyv után. Kíváncsian várjuk, hogy mi az, ami majd nekünk szól.
1: Egyébként pedig az sem igaz, hogy csak magyar szerzőktől magyar alapanyagot érdemes olvasni a gyereknek. Van egy olyan nézet persze, hogy Benedek Elek népmeséitől kezdve Vörös Sándor versein keresztül haladva, ugye Piszkepapáig eljutva, azért van itt rengeteg magyar alapanyag, de hát az is magyar alapanyag, amit lefordítottak nagyon tehetséges, kiváló fordítók mondjuk angolból.
0: Persze, és szerintem fontos is az, hogy a gyerekeknek színes választékot mutassunk. Tehát mindenkinél más az érdeklődés. És amit még én észrevettem a saját gyerekeimen, hogy a bizonyos időközönként jelentősen megváltozik az érdeklődésük. És a ilyen változás időpontokban nagyon észnél kell lenni, mert ugye ő mondjuk ismer egy tematikát, példakedvéért maradjunk ennél a kutyusos könyvnél, vagy kutyusos sorozatnál, amit említettem, és ez tényleg, tehát, hogy rongyosra olvasták ezeket a könyveket, és nagyon-nagyon ment, és akkor gondoltuk, hogy na hát itt akkor jöhet a következő kutyusos könyv is, mire aztán már egyáltalán nem volt nyitott a gyerek, és akkor azt lehetett gondolni, hogy na hát mi van, nem szeret olvasni, vagy akkor most már nem érdeklik a történetek, és csak annyi történt, hogy kinőtte azt a tematikát, és meg kellett találni a másikat, ami után elkezdte.
1: Egyik hétről a másikra. Igen, ezt én is tapasztalom a lányomnál. Igen.
0: Igen, és akkor tényleg addig kell keresni, amíg újra megtaláljuk. Ez nekem abszolút meggyőződésem, hogy aki azt mondja, hogy nem szeret olvasni, valójában még csak nem találta meg, hogy mit szeret olvasni, és ez felnőttekre ugyanúgy igaz, mint gyerekekre, csak mondjuk lehet, hogy felnőtt korban már kevésbé dinamikusan változik az ízlés, de hát simán lehet, hogy valaki felfedez valami újdonságot, saját magamból kiindulva, én a karácsonyi szünetben felfedeztem magamnak a hangos könyveket, és most falom, mondjuk így, ezt a formátumot.
1: De az csalás, mert hogy ott nem olvasol, ott hallgatod csupán.
0: Nem csalás. Olyan szempontból picit csalás, hogy ugye ha nem olvasom a papírkönyvet, akkor azért másra is tudok figyelni. Én mondjuk főzni szoktam mellette, meg egy új hobbimnak hódolok, hogy kötögetek. Ezt lehet, hogy nagyon nagymamásan hangzik, de végül is nagymama vagyok, tehát belefér.
1: Nagymama vagy?
0: Igen.
1: Basta. Gratulálok.
0: Köszönöm szépen.
1: Na, szóval
0: hogy vannak ilyen ízlésbeli változások, és ezeket így figyelemmel szerintem meg lehet találni. És hát azért hozok én még néhány olyan ajánlást, hogy mi az, amit a gyerekkel együtt lehet olvasni. J.K. Rowlingnak nyilván nem kell bemutatni a Harry Potter sorozatát, vagy a karácsonyi malacot, de azt nem tudom, hogy hányan tudják, hogy ő neki felnőtt könyvei is vannak. Például ott volt az első, az átmeneti üresedés című, hát társadalmi kérdéseket feszegető könyve, de álnéven, Robert Gilbright álnéven, ő komoly klasszikus krimiket ír, ami tényleg tehát teljesen hozza az angol klasszikus kriminek minden mutatóját, minden izgalmát. Én nagyon tudom ajánlani, hogy Robert Gilbrightot olvassunk a gyerekeknek, vagy Harry Pottert olvassuk, bocsánat, mellettük, a gyerekek mellett mi olvassunk Cormoran Strike magánnyomozó eseteket.
1: Hasonlóan, egy kis krimi, tessék.
0: Egy kis krimi, de hozok még egy ilyen krimi szerzőt, akinél tényleg azt gondoltam, hogy úristen, ő ír gyerekeknek? Hát John Nesbøről van szó, vagy John Nesbøről, a sötét skandináv krimi abszolút királya, és az először megláttam a gyerekkönyv, hogy Jézus Mária, de hát Dr. Proctor Pukipora sorozat, hát valami elképesztően vicces, kisfiúknak szerintem igazán vicces, és aztán vissza fogjuk hallani a vicces mondásokat majd, amikor egymásnak dobálják.
1: Semmi, de majd amikor az óvónő behíve miatt.
0: Azt kell mondani, hogy de legalább olvasunk a gyerekkel, tehát, hogy és szórakoztatja, és újra fogja kérni ezeket.
1: A doktor proktorok hány éves kortól ajánlottak?
0: Fú, ezen most megfogtál, mert az én fiam is nagyon szerette, de nem emlékszem már, hogy pontosan hány éves volt, amikor ez nekünk a téma volt, de már iskolás volt.
1: Tehát hát már, úgy egy már fokkal iskolás. Könnyebb, ő legalább tudja már, hogy nem mindent kell kimondani azonnal.
0: Igen, hát mondjuk azért kimondták így is, de nem baj, szerintem azért vicces volt. De azt megint csak nem tudom, hogy Berg Juditról tudja-e valaki, hogy amellett, hogy a lengemeséket írta, a Rumini sorozatot írta, a három kis dínónak a történeteit neki köszönhetjük, de van neki is egy krimie, a Möbius akta, és ráadásul egy fantasztikusan izgalmas krimi. Judita ráadásul lehet találkozni szerintem Budapesten, Magyarország szerte mindenféle könyvfesztiválokon, író-olvasó találkozókon, tehát érdemes majd rákérdezni a rumini kérdések, a rumini világalkotás mellett arra is, hogy na hát akkor mikor várhatjuk majd a következő krimiét, és egy fantasztikusan izgalmas pszichológiai kérdéseket fejtegető könyvet köszönhetünk neki, ez a Möbius akta.
1: Na jó, hát a lényeg az, hogy kihívás vagy sem, de olvasás, olvasás és olvasás. Mi mindig ezt ajánljuk, és hát itt van a Libri Mininek a 30 napos kihívása, amivel kezdtük, és ami igazán arról szól, hogy legalább ebben a 30 napban próbáljunk meg minden nap mesét olvasni, és aztán, ha rászoktunk, talán úgy is megy tovább ennélkül.
0: Akkor úgy is megy. Uh-huh. A Libri Mininek most már van egy saját Facebook csoportja is, ezt javaslom, hogy nézzék meg a szülők, nagyszülők, mert itt állandóan lesznek újabb és újabb ajánlatok, ahol egy kis betekintést is kaphatnak az adott történetbe, könyvbe, és talán könnyebb akkor megtalálni a következő kedvencet.
1: Orsi, köszönöm szépen. Ludwig Orsaját hallották, a Libri Nemzetközi Kommunikációs Igazgatóját, hogy gyerekeknek és felnőtteknek mit ajánl ezen a héten. Például a Libri Minit kattintsák és nézzék meg, hogy ott mik vannak. Orsi, köszönöm még egyszer.
0: Én nagyon köszönöm. Szia.
1: Köszönöm a kedves hallgatóknak is a figyelmet, ez volt már a Kultóra, jövünk holnap is, a mai műsor Szabó Betti szerkesztette, én pedig Róna Jégon vagyok. Viszont hallásra!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.
1: Megért, hogy olyan rózsa legyek, ami nem szúr, olyan szél, ami nem fúr.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Az üzemanyagok védett árának megszüntetését kéri nyílt levélben Kapitány Istvántól 12 neves közgazdász. A Tiszapár támogatottsága 69%-ra nőtt a választani tudó állampolgárok körében, miközben a Fidesz 23%-ra esett vissza a 21 kutatóközpont májusi felmérése szerint. Helsinki repülőtere pénteken 3 órára felfüggesztette a légiforgalmat. Köszöntöm Önöket, a Spirit FM híreit hallják a hírszerkesztőtől Nagyon Gélától 10 órakor. Az üzemanyagok védett árának megszüntetését kéri nyílt levélben Kapitány Istvántól 12 neves közgazdász. Úgy vélik, hogy az ársapka fenntartásával azt az illúziót kelti a kormány, hogy meg tudja állítani a nemzetközi folyamatok hatásait az ország határánál. Ezzel azonban csak súlyosabb gazdasági problémát idéz elő. A nyílt levél aláírói szerint a védett ár a leggazdagabbaknak kedvez, mert a lakosság felső 10%-a mintegy 10-szer annyi üzemanyagot fogyaszt, mint a legszegényebbek 10%-a. Az aláírók között van többek között Mellár Tamás, Inotai András, Pogácsa Zoltán, Lukács András és Tömpe István, volt MÁV elnök is. A Tiszapár támogatottsága 69%-ra nőtt a választani tudó állampolgárok körében, miközben a Fidesz 23%-ra esett vissza a 21 kutatóközpont májusi felmérése szerint. A lakosság 84%-a tartja szükségesnek az elmúlt időszak ügyeinek kivizsgálását, és még a Fidesz szavazók többsége 52%-a is valamilyen formában elszámoltatást vár. A felmérés eredménye szerint a megkérdezettek 3/4 bízik abban, hogy a következő években érdemi felelősségre vonás történik, bár a fideszesek többsége ebben szkeptikus. A Tisza szavazói közül 92% tartja valószínűnek az ígéretek megvalósulását, és mindössze 7%-uk kételkedik. Sorra jelentenek be áremelést a bankok és a telekommunikációs cégek. Az OTP, a CIB, a KNH és a Raiffeisen Bank is 4% feletti díjemelésre készül, és az infláció követő díjkorrekcióra tér vissza a Magyar Telekom, a Jettel és a Van is. Tavaly áprilisban Nagy Márton, akkori nemzetgazdasági miniszter önmérsékletre kérte a bankokat és a telekommunikációs cégeket. Azt jelezte feléjük, hogy vagy önként vállalják, hogy nem emelnek a díjaikon, vagy államilag vezetnek be díjkorlátozást. Az önmérsékletet végül a kormányváltással elengedték mindkét szektor képviselői. Helsinki repülőtere pénteken 3 órára felfüggesztette a légiforgalmat, miután a finn miniszterelnök drónfenyegetésről számolt be. A légikikötő arra figyelmeztetett, hogy a nap folyamán késésekre és járattörlésekre lehet számítani. A repülőtér közleményében, anélkül, hogy megadta volna a zavarokát, azt írta, hogy a hatóságok 15-én 4 és 7 óra között felfüggesztették a Helsinki repülőtérre érkező és onnan induló légiforgalmat. A forgalom már újraindult. A múlt héten a finn parti őrség bejelentette, hogy 2 drón, amely a gyanú szerint megsértette Finnország légterét, minden valószínűség szerint Ukrajnából érkezett. A közbiztonság súlyos veszélyeztetése miatt nyomozás indult. Ukrajna dróntámadást hajtott végre péntekre virradó éjjel Oroszország területén, Rjazanyban, ahol ipari létesítményeket és lakóházakat is értek csapások, írja Reuters. Három ember meghalt és 12-en megsérültek a támadásban, köztük gyerekek is, közölte az orosz régió kormányzója. A Moszkvától mintegy 200 kilométerre fekvő Razany területén található Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítója, amely évente mintegy 17 millió tonna olajat dolgoz fel. A Kiev Independent szerint a létesítmény korábban is célponttá vált a háborúban, nagy stratégiai jelentősége miatt. Az erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett több órás napsütésre lehet számítani, majd késő délutántól nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet. Több helyen várható zápor, zivatar, estétől a Dunántúlon eső is. A déli észlelet olykor élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű. Északnyugaton lesz a leghűvösebb, míg délkeleten mérhetjük a legmagasabb értékeket. Köszönöm figyelmüket, hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezünk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Tisztelettel köszöntöm Önöket, a gazdasági magazint hallják a Spirit FM műsorán, a Több-kevesebb című Szakál Erzsia szerkesztő Rónai Egon vagyok, és azzal kezdjük, ami a tegnapi nap híre volt, hogy ópusztaszeren az első magyar kormányülés is megvalósult, méghozzá ez a kihelyezett kormányülés nem csak a gesztus miatt, az ópusztaszeri gesztus miatt volt izgalmas és fontos, hanem amiatt is, mert hogy előtte a miniszterek és tábjaik megnézték, hogy valóban mekkora az asszály, és megállapították, hogy valóban nagy az asszály. Nyilván a helyszínen látni a repedezett földet, a kiszáradt talajt, az egészen más, mint egy tárgyalóteremben beszélgetni mindenről, de hát közben meg azért azt lehetett tudni, hogy baj van, de hogy mi a megoldás arra, eddig mindenki csak a vállát vonogatta, miközben azt mondják a szakemberek, hogy hát igenis, van megoldás, ez tegnap is látszott. Nagyapáti Oszkárhoz fordulunk, aki a Marispusztai Önkéntes Vízőrzők vezetője, maga is erdőgazdálkodó. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Most nem fogjuk feltalálni a spanyol viaszt, ugye? Hanem olyan dolgokról beszél a vízügy, és olyan dolgokról szólnak a szakemberek, amelyek technológiájukat tekintve is, magát a módszert tekintve is eddig is a rendelkezésünkre álltak volna.
3: Hát ez így van. Az a helyzet, hogy valójában ehhez civil összefogások kellettek, hogy beinduljon valami, ugye, mert a maga a vízügy szerintem korlátozott volt a lehetőségeiben. Én gondolok itt inkább, azt gondolom, hogy az anyagi körülmények miatt, tehát a finanszírozás az nem volt biztosított, és mivel hogy úgy néz ki, hogy ez az új kormány ezt támogatni fogja, illetve törekszik arra, hogy bevonja a civil kezdeményezéseket, így biztos, hogy előrehaladás lesz ebben az ügyben.
2: Itt vannak dolgok, amik például az ön szakterületét is érintik, mert hogy megtiltották a védett erdőkben a tarvágást, ami egy nagyon régóta meglévő vita, hogy ez egyáltalán az erdő megújítását szolgálja-e, vagy egész egyszerűen csak kiszipolyozzuk a környezetünket. A másik pedig, hogy a vízgazdálkodás nem öntözési probléma, alapvetően a talajjal kell foglalkozni.
3: Így van. Hát ez az erdőtörvény módosítás, hogy hát ugye ez biztos, hogy azzal fog járni, ez azért célszerű lenne, de igazán a védett erdőkre lenne ez szerintem fontos mindenképpen, vagy azok esetében átgondolni. Egyébként meg ilyen telepített erdők, mint amit pont, hogy a miniszterelnök úr és a miniszterei láttak itt a látogatások során, ott a választásunk mentén. Hát ugye ez egy telepített nyaras akácos erdő, vagy egy ilyen vegyes erdő volt, aminél azért lehet, hogy elgondolkodnék én azon, hogy nem minden esetben tennék ilyen tarvágásos tilalmat, mert hogy azért ez az alföldeket eléggé kiszárítja, tehát ilyen vegyes érzések vannak bennem is, mert ugye maga az erdő, az veszettül tud párologtatni, és ez a mi kontinentális éghajlatunk erre már nem alkalmas, hogy ezt betöltse, ezt a szerepét, ezt a párugási hatást, eleve azért, mert nincs is víz a földben. De azzal, hogy mondjuk, ha meg kivágjuk, akkor ugye az ott élő ökoszisztéma, a zavar, az elszenvedi azt a kárt, amit ugye nem lenne jó, hogy bekövetkezzék. Tehát ez ilyen, ezt nagyon át kell gondolni, mert ugye most elmondtam mind a kettő problémát ezzel kapcsolatban, és ez, hát, tehát ez nem olyan egyszerű ezt meghozni, de a védett erdők esetében mindenképp azt mondom, hogy célszerű.
2: Itt alapvetően a vízgazdálkodás tekintetében az egy állandóan felmerülő kérdés, és talán itt most ezügyben lehet valami megoldás, 250 milliárdot szán EU-s forrásból a kormányzat erre a célra, hogy megfogjuk az országon átfolyó vizet. Itt elsősorban az Alföld tekintetében nyilván a Tiszáról van szó, és igen, arról, hogy azokat a területeket el lehet árasztani azzal a vízzel, ami a Tiszán keresztül érkezik Magyarországra, és nem is feltétlenül tározókban kell tartani, hanem a szájos időszakban ezeket el lehet árasztani, ezeket a területeket. Ez mennyire reális, tudva az, hogy különböző területek és terület részek különféle tulajdonban állnak?
3: Hát annyiban kiegészíteném, ugye itt szóba jött a Duna is, tehát igazán a Dunának a legnagyobb a vízhozama, amivel hogy az az Atlanti-óceánból táplálkozik, és ugye sajnos ez a Tisza, az meg ugye szinte kontinentális folyónak mondható, és ebből kifolyólag annyira nem építhetünk a Tiszára, tehát ez a terv, ugye ez a nagy 1900 milliárdos projekt, amiről beszélte az előző kormány, az a Dunai történetre épült igazán több lépcsőben, illetve egyetlen egy Tiszaira. Hát ugye amit említett, hogy a kiöntött területeket, vagy hogy lehetne jogszabályba rendezni, hát ez igazán a nagyon nehéz kérdés, mert hogy lehet, hogy egy picit az embereknek azt is el kell gondolnia, hogyha van esetleg egy összetákolt viskójuk a Tiszaparton, lehet, hogy ott be kell majd áldozni, annak érdekében, hogy cserébe helyre álljon az ökoszisztéma, a vízkészlet, tehát nem biztos, hogy, tehát lehet, hogy lesznek olyan területek, csak feltételezem, ahol egyszerűen muszáj lesz a vizet kiengedni ahhoz, hogy meg tudjuk tartani. Tehát a folyóban nem lehet megtartani, és hát vissza kell térnünk a gyökerekhez, amik eredetileg rendelkezésre álltak több száz évvel ezelőtt.
2: Itt a folyószabályozás, ami nagy dicsősége volt a magyar gazdaságnak, és nagyon sokáig mondjuk Széchenyi dicsőségét is ezzel emlegettük párban. Ez egy tévedés volt? Abban a formában, hogy megvalósult?
3: Hát igen, ugye ő nekik az volt, akkor még ugye nem volt ennyire gépesítve, egyébként ő gépészvonalon mozgók, és ugye annyi embert el kellett valahogy látni táplálékkal, tehát ugye egyszerűen rá voltak kényszerítve, ezt megtették, és sajnos a mai viszonyok között ez egy őrületesen nagy hiba volt, mivel hogy a gyorsan leszalad a Tisza, és az elhúzó hatása is megvan neki. Ugye, ahogy folyamatosan a medrei a két folyónak egyre mélyebbre került, így a talajvízszint különbségből eredően magával húzza a folyó a meglévő, vagy hátra maradt talajvíz készletet, és így összességében, tehát ez egy nagyon összetett folyamat. Így jutottunk oda, hogy szinte kiszáradtottuk az Alföldet.
2: Azok a területek, amelyek egyébként elláthatók lennének, mert vannak csatornák arra felé, vagy ott van a Hortobágy folyó, ezek mennyire vannak jelenleg beforgatva a rendszerbe, és mennyire használható az állapotuk?
3: Hát az a helyzet, hogy én ebben azért nem vagyok jártas, arra nincsenek tapasztalataim vagy ismereteim, viszont van egy vízőrző mozgalmunk, amiben benne vagyunk többen, és vannak olyan kollégáim, akik ezen a területen mozognak, ezt nem tudom, de biztos, hogy el kell azon gondolkodni, hogy a csatornákat milyen formában kívánjuk fenntartani, és itt nagyon fontos megjegyezni, ami egy hatalmas hiba volt előző évben, hogy a csatornák nagy részét nem kell kotorni, hanem inkább olyan helyeken, ahol esetleg újra akarjuk őket alkalmazni, vagy hát, hogy újra a rendszerbe tudjuk állítani, ahhoz arra van szükség, hogy a fáktól kell megszabadítani, meg a bokroktól, de az, hogy most van benne gyékény vagy nádas, ezeket nem szabad ki kotorni, mert hogy ebben már olyan ökoszisztéma van, amit egyszerűen hiba megszüntetni, illetve hogy ezzel a meglévő náddal, meg gyékénnyel lassítjuk a víznek az áramlását, és pont az a lényeg, hogy ez a lassú áramlás teszi azt lehetővé, hogy a víz beáramoljon a talajba, és ez lesz a kulcskérdés, hogy a víz megtartás hosszú távon nem a felszínen fog megvalósulni, hanem lent a talajban.
2: Ön nem tudom, mennyire követte a tegnapi bejelentéseket ezzel kapcsolatban, illetve azt, hogy a vízügyi szakemberek is konzultáltak a vízügyi főigazgatóság főigazgató helyettese Gacsai József, még a sajtót is tájékoztatta. Nem tudom, mennyire figyelte ezt. De amennyire a mai válaszokat, bocsánat, csak egy mondat még, hogy amennyire a mai válaszokat ezekre a felvetésekre a Facebookon látom, nagyon sokan ovációval fogadják önmagában azt, hogy téma lett az asszály megoldása.
3: Igen, hát ez mindenki pozitív, én csak részben láttam, azért is, mert mi már valójában előtte kommunikáltunk erről, tehát szerintem hasonló lehetett a téma. Hát igazán az osztály meg ugye a vízmegtartás, úgyhogy nem tudom, hogy hogy lehetne még ezt fokozni, de az biztos, hogy sajnos kellő idő nem áll arra rendelkezésre, tehát tudom, hogy mindenki hirtelen szeretne mindent, de ennek igazán évek kellenek, rövid távon vannak elképzelések, hogy tényleg azt meg lehetne akár mint civilek bevonásával, mint hasonló civilekkel, mint mi vagyunk, mint vízőrzők, kis tevékenységeket létre lehet hozni, de azok a beruházások, amikről szó is volt, azok azért hosszú távú és hosszú időt vesznek igénybe, addig pedig csak maradnak ezek a kislépésű dolgok.
2: Na de hát minden kislépésnek örülünk, az pedig nem is kislépés, mert ezt azért itt említsük meg, hogy azt viszont bejelentett, hogy az agrár és élelmiszergazdálkodásért felelős miniszter Viszmajor helyzetet jelent majd be a héten az asszály, épp az asszály helyzet miatt, és ez miatt aztán a gazdák például mentesülnek több kötelezettségtől, például a vetési kényszertől, és lehetőségük van 30 napig majd kedvezményes öntözésre, vízkivételre. Ezek mind-mind fontos döntések, és hát nyilván előbb-utóbb a nagyot is meg kell lépni, és meg kell oldani, tehát az, hogy a Kárpát-medencében öntözött vagy vízzel ellátott talajra hulljanak a magok minden vetéskor.
3: Hát az így van, és ez szerintem minden lehetőség megvan, vagy a kormány részéről biztos, hogy megvan a szándék is, közösen biztos, hogy benne, hogy sikerülni fog.
2: Nagyapáti Oszkár volt a vonalban, aki erdőgazdálkodó és a Marispusztai önkéntes vízőrzők vezetője. Még egy kérdés, merre van Marispuszta?
3: Kiskumosa mellett található Szeged és Kecskemét között ez a város, és mellette lévő ilyen puszta részhez.
2: Aha. Na hát az egy igazán asszályos terület, úgyhogy van mit őrizni, hogyha találnak egy kis vizet. Köszönöm
3: hát
2: szépen.
3: Igen.
2: Minden jót kívánok.
3: Tavaly csak egy pillanat, hogy tavaly itt esett Magyarországon a legkevesebb csapadék, és ez motivált bennünket az előrelépésre.
2: Jobb időket, köszönöm. Minden jót.
3: Szépen, minden jót, viszont hallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Alkotás utcában befelé a Nagyenyed utca után a belső sávban. Egy sáv járható lelassult a haladás. Nem működnek a jelzőlámpák a Róbert Károly körút Lehel utca csomópontban karbantartás miatt. Forgalmat rendőrök irányítják, itt vezessenek fokozott figyelemmel. Hétvégére lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Az M6-os autópályán befelé a 6-os főúti leős felhajtót lezárták az új körforgalom kialakítása miatt, a 6-os főúton a forgalom irányonként egy sávban haladhat. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalomjelző lámpás irányítással egy sávban váltakozva haladhat, mert gázvezetéket javítanak. A pesti úton napközben a Ferihegyi út és a Zrínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni csatornakarbantartása miatt. A 9. kerületben a Mester utcában a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt útszűkületen kell áthajtani. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
3: Hogy mibe kerül egy kormány az országnak, erről fogunk beszélgetni majd újságíró kollégámmal, Bucski Péterrel, a G7.hu munkatársával. Szervusz Péter!
4: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
3: Azt írod az összefoglalódban, hogy az ország GDP-nek 8,2%-át költötte a központi költségvetés az alkalmazottak bérére, és hát ha én ezt jól számolom, akkor nagyjából olyan erős 7000 milliárd forint ez egy évben. Ez irgalmatlan pénz.
4: Igen, ez egy jelentős tétel. Ez leginkább annak köszönhető, hogy a Fidesz kormányzása alatt 2010 óta elég jelentősen megnőtt a kormányzati alkalmazottak bértömege. Ennek több oka is van, egyrészt ugye a kormány magához vont több olyan területet, amik korábban önkormányzati fenntartások voltak, jellemzően ugye az iskolák, és ezzel ugye Magyarország rögtön az egyik legmagasabb lett Európában, csak Görögország és a kicsinke Ciprus és Málta, ahol magasabb ez a tétel, és hát a régiós versenytársaknál, Lengyelországban, Csehországban vagy Ausztriában ez messze, messze kisebb, tehát 4-5% körüli.
3: Miközben arról panaszkodott a kormányzati szektorban dolgozó munkavállalók többsége, hogy hát a bére messze elmarad a versenyszférától, tehát hogy ez lehetne jóval több is. De a kormány meg azt ígérte 2010-ben, hogy összehúzza magát, hogy csökkenti a kormányzati kiadásokat, amelyeket önmagára fordít, meg csökkenti a kormány által eltartott, már bocsánat a kifejezésért, munkavállalók létszámát is. Aztán mi lett?
4: Hát nem ez lett. Itt kettő egymással ellentétes folyamatot látunk. Míg a kormány kegyeltjei, akiket próbált eltartani magas bérekkel, azok nagyon magas béreket kaptak, kezdve Orbán Viktorral, aki világra szólóan magas bérezést talált ki magának. Ekközben a kormányzati szektorban dolgozó, hát hogy mondjam, normális munkavállalóknak a bére valóban alacsony volt. Tehát itt azt lehet látni, hogy fölhíználták ezt az állami apparátus, nagyon sok politikai kinevezett kapott olyan szakértői munkát, vagy papíron szakértői munkát, ugye láthattuk, hogy egy képviselőt már el is vittek a rendőrök ezzel kapcsolatban, tehát hogy elég sok olyan munka van, ahol ilyen tényleg nehezen érthetően magas bérek vannak, miközben azért nagyon sok állami területen kifejezetten alacsonyak a bérek, még akár cégvezetői szinten is a versenyszférához viszonyítva, tehát itt egyszerre érdemes a bérek egy részét rendezni és emelni, még akár minisztériumi dolgozóknál is, míg oda kellene figyelni arra, hogy azok a felesleges munkahelyek azok inkább megszűnjenek, amik nem látni, hogy érdemi munkavégzés történik.
3: Több lesz a minisztérium, mint az Orbán kormány idején volt, hát itt a legutóbbi időszakban, egyébként eléggé hasonlítani fog az első Orbán kormány kormányzati berendezkedésére, de az, hogy most több lesz a minisztérium, az óhatatlanul azt is jelenti, hogy több lesz az alkalmazott?
4: Nem gondolom, sőt, ugye azt lehetett látni, hogy az Orbán kormánynál beindult egy olyan folyamat, hogy minden háttérintézményt integráltak, akár hatóságokat, amiknek aztán végképp nincs minisztériumokban semmi keresni valója. Állami cégeket szüntettek meg és integráltak be, hogy inkább ezeknek a kiszervezése ugye is lehet. Tehát az, hogy a minisztériumoknak mekkora a létszáma, az nem feltétlenül azzal áll kapcsolatban, hogy mennyi minisztérium van. Hát egy elég hatékonytalan struktúra jött létre, és egy elég komoly munkát igényel ennek is a rendbetétele.
3: És hát ráadásul digitalizációra, egy új digitális korszakról, egy másképp működő kormányzati szektorról beszél a kormány több tagja is. Különösen nyilván Tarr Zoltán például, aki ez a terület részben tartozik. Nyilván ez azt is feltételezné, hogy kevesebb munkavállalóra van szükség, hogyha a digitalizáció elterjed és egységesedik egy kicsikét.
4: Nagyon nagy potenciál van ebben. Gondoljunk csak abba bele, hogy sok esetben olyan, azt gondolnánk, hogy teljesen automatizált folyamatok vannak, mondjuk egy gyorshajtásról megkapjuk a bírságot, amikor minden egyes gyorshajtást egy ügyintézőnek kell ugye egy ügyiratban elintéznie, tehát vagy a NAV-nál is mondjuk, hogyha befizetjük az adónkat, és automatikusan íródik jóvá a folyószámla, hanem emberi beavatkozást igényel, elképesztő sok ilyen folyamat van, amire az elmúlt 16 évben semmilyen odafigyelés nem történt, tehát nagy potenciál van ezeknek a folyamatoknak a digitalizációban. Nem kell feltétlenül arra gondolni, hogy akkor majd sokan tömegek veszítik el a munkáikat, hiszen ekközben pedig azt is láttuk, hogy rengeteg olyan terület van, ahol ügyhátralék keretkezett, vagy nem volt egyszerűen kapacitás velük foglalkozni, tehát szerintem itt meg kell találni azt a középutat, ami a meglévő kollégáknak más területen történő bevetését lehetővé teszi, és így meg lehet oldani olyan bosszantó problémákat, hogy néha azért nehézkes az ügyintézés, vagy ha csak arra gondolunk, hogy azért főleg fővárosban vagy nagyobb városokban, akár egy kormányablakban is azért elég hosszadalmas lehet az ügyintézés. Tehát, hogyha a digitalizáció jobban működik, akkor egyszerűen flottabbul és gyorsabban és hatékonyabban tudjuk megintézni az ügyeinket, de miközben, azért ez egy nagy munka.
3: Hát itt a DAP, amit pontosan azzal a célra hoztak létre, hogy lényegében a papír alapú és az újra és újra önazonosító rendszerek helyett minden a DAP-ba kerüljön, és felmerült a kérdés, és erre még egyelőre én nem láttam választ, nem tudom, te találkoztál ezzel, hogy a DAP megmarad-e, és ha megmarad, abban a formájában marad-e meg, ahogy most használjuk, vagy éppen az történik vele, ami a cél lett volna eredetileg is, hogy lényegében mindenre, ahol önmagunkat kell azonosítani, tudjuk hasznosítani.
4: Szerintem ez egy igen összetett folyamat, valószínűleg egy sokkal

0: mondanék példával, hogy kisvállalkozásoknak például nem az van, hogy bevallásokat kell készítenünk az adójáról, hanem egyszerűen elutaljanak mondjuk egy fizetést, és akkor automatikusan levonódik az adó, nem kell erről semmiféle bevallást csinálni. Nálunk tulajdonképpen ezek a digitális rendszerek inkább az ilyen régi, hát hogy is mondjam, papíralapú ügyiratokat képezik le, és ehelyett kellene egy teljesen más szemléletet meghonosítani, ami egy teljesen új felület. Nem hiszem, hogy maga a DAP erre alkalmas. A DAP alapvetően egy azonosítást tesz csak lehetővé, ugye az ügyfélkapu plusz is képes erre, de mondjuk a fejlesztések során ugye azért visszalépések is történtek, tehát volt ez az AVDH rendszer, amivel bárki digitálisan aláírhatott dokumentumokat, ugye ezt kivezették, tehát lenne itt bőven tennivaló, de hát nagyon sok területen van, és egyébként tényleg itt óriási potenciál van abban, hogy a digitális technológiákkal hogyan tesztjük hatékonyabbá az állam működését.
1: Bucski Péter, a G7 újságírója. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, viszont hallásra.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét mindennapján.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Folytatjuk a gazdasági magazint. Eszi a csökkentéssel kecsegtet a frissen megalakult új kormány, hogy kik járhatnak jól ezzel, mekkora összeggel lesznek beljebb, illetve hogy a bevételből mennyi esik ki a költségvetésnél, ez iránt érdeklődünk Csongár Gábor adószakértőnél. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm Egon, és köszöntöm a hallgatókat.
1: Kármán András a miniszteri meghallgatáson tett bejelentést arról az ígéretről, amit korábban is megfogalmaztak a személyi jövedelemadó bizonyos mértékű csökkentéséről 2027-től. És hát ez így nem egy klasszikus többkulcsos SZIA rendszer lenne, hanem a személyi jövedelem kulcs megmaradna 15%-os, így viszont van. A medián bér alatt adó jóváírással csökkentedik az effektív adókulcsot. Pontosan. Ez így egy elég bonyolult rendszer lesz, nem?
2: Igen, egy kicsit megbonyolították így az előzetesen hallható tervek szerint. Ugye nyilván ennek a kidolgozása miatt is szükséges az, hogy 2027-nél előbb ezt nem tudják megvalósítani, meg természetesen nyilvánvalóan még pontosan szerintem ők sem tudják, hogy mi is az, amit átvesznek. Ugye az államháztartás kapcsán mekkora pontosan a költségvetési hiány, az államadósság. Úgyhogy igen, ez egy kicsit bonyolult módnak tűnik, az minden esetre szimpatikus, hogy ugye maga a 15%-os kulcs megmarad, és ugye ahogyan is említette, az adó jóváírások formájában, ugye a minimálbért keresők, illetve a mediánbérig keresők, ugye ez körülbelül ilyen 625 ezer forint bruttó, ha jól emlékszem, ugye lényegében havi adó jóváírások formájában akár ugye 9% is lehet a legalacsonyabb adókulcs összességében, amire a végén kijön a matematika.
1: Hogyha azt számoljuk, hogy mondjuk ha valaki minimálbért keres és takra annyit kap, akkor mennyi lesz a 9%-os adóteherrel az ő jövedelem növekménye, akkor mi jön ki?
2: Igen, körülbelül 215 ezer emberről beszélünk, aki pontosan a minimálbért keresi, ugye 322.800 forint idén, és az ő esetükben megközelítőleg 20 ezer forintos havi nettó jövedelem növekménnyel lehet kalkulálni. Egészen pontosan ugye a medián bérig, hogyha elmegyünk, akkor ott nagyjából körülbelül azt hiszem ez az adó kedvezmény, vagy ez az adó jóváírás, amivel el lehet érni ugye a megfelelő jövedelem növekedés, ez körülbelül ilyen havi 5 ezer forintra jön ki. Valahol a középtájon kereső garantált bérminimum 420-450 ezer bruttó környékén pedig nagyjából havi 10 ezer forintos jövedelem növekedéssel kalkulálhatunk.
1: Hogyha ez egy fura dolog, hogyha valaki 500 forinttal többet keres, mint a hivatalos minimálbér, akkor ő már kiesik a legjobb bérkedvezményes, adókedvezményes körből?
2: Ezt ugye pontosan nem tudjuk, ha nagyon szó szerint veszük ugye a pénzügyminiszter szavait, de hát ugye még csak találgatni tudunk mi is, akkor valóban a minimálbér az pontosan forintra annyi. Nem tudom, hogy igazából pontosan hogy fogják meghatározni. Én azt gondolom, hogy ha a minimálbér megmarad, utána mindenképpen sávokban kell gondolkodni, másrészt ez az egész egyszerűen kivitelezhetetlen lesz.
1: Az, hogy valaki gyermeket nevel vagy sem, itt ebben az adókedvezményben nem játszik szerepet, ugye?
2: Ez ebben az adókedvezményben nem fog szerepet játszani, de én úgy hallottam, és ezek jönnek le a híradásokból is, hogy ugye magát a gyermekek utáni kedvezményeket, a családi adókedvezményeket nem készülnek megváltoztatni, illetve ha jól tudom, akkor a családi pótlékot is a duplájára szándékoznak emelni.
1: Mekkora teher ez a költségvetésnek, amiről beszélgetünk?
2: Azt hiszem, hogy a minimálbéresek révén, ugye a 215 ezer fő révén, ez körülbelül olyan 50-52 milliárd forint kiesés a költségvetésből, és körülbelül további 2 millió 100 ezer ember az, aki ugye a minimálbér és a mediánbér között keres a hivatalos bejelentések szerint. Ez körülbelül további 5-szörös összeg ennek, tehát nagyjából ez a 250 milliárdot még hozzáadjuk, akkor egy ilyen 300-310 milliárd forintnyi költségvetési bevétel kieséssel kell kalkulálni, amit nyilván valahogy azért ellensúlyozni kell majd.
1: Bár ugye erre szokták mondani, hogy egy akkora költségvetésben, mint amekkora a miénk 300 milliárd mindig van, csak hogyha sokszor bökünk rá ilyen 300 milliárdokra, akkor lesz a baj.
2: Ez így van, nagyon jól mondja. De tulajdonképpen nyilván lehet ennél többet is adni. A kulcskérdés mindig az, hogy ezeket az összegeket pontosan miből fogják majd ellentételezni, hiszen ugye ezek nagyon klasszak a jövedelmet keresőknek, akik ugye medián bér alatt vannak, vagy minimál béren, de nyilvánvalóan a bevételi oldalról ezt az államnak valahonnan el kell vennie.
1: Csongár Gábor adószakértő, köszönöm szépen.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: És egyúttal így vagyok az önök figyelmével is, köszönettel tartozom érte. Szakály Erzsébet volt a mai szerkesztője a műsornak, Róna Jegon vagyok. Jövünk holnap is ugyanebben az időben. Minden jót.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
2: Megérkezett Budapestre a Kuibus Elektro Kft. Új üzlete az elektrosopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés. Minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. Elektrosopdebrecen.hu.
3: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
4: Induljon a barkácsolás Kistarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az ovi.hu. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
5: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk. A Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Belső videót tett közzé Magyar Péter az átadás átvételen történtekről. A Tiszta párt támogatottsága 69%-ra nőtt a választani tudó állampolgárok körében. Helsinki repülőtere pénteken 3 órára felfüggesztette a légiforgalmat. Köszöntöm Önöket, a Spirit FM híreit hallják a hírszerkesztőtől Nagyon Gélától 11 órakor. Belső videót tett közzé Magyar Péter az átadás átvételen történtekről. A felvétel szerint a miniszterelnök többször is beolvasott a leköszönt tárcavezetőknek. Rogán Antalnak például gratulált a szivarszobához. A videón olyan jelenetek is szerepelnek, amikor Szalai Bobrovnicki Kristóf korábbi honvédelmi miniszter az 1300 milliárd forintos keretszerződést egy nagyszabású, mintegy 10 éve zajló digitalizációs projekt részeként említi. Magyar Péter ezzel kapcsolatban azt kifogásolta, hogy a döntésről semmilyen társadalmi egyeztetés nem történt, annak ellenére, hogy milyen hatalmas összegről van szó. Én a rendszertől függetlenül eddig is próbáltam segíteni azokat az otthoni ügyeket, legyen szó oktatásról, tudományról vagy egészségügyről, amelyekben úgy éreztem, szükség van a véleményemre. Eddig is láttam, hogy milyen elkeserítő az egészségügy állapota Magyarországon. Ezt a Nobel-díjas Karikó Katalin mondta a Magyar Hangnak adott interjújában, amikor arról kérdezték, milyen témákban ad majd tanácsot Hegedű Zsoltnak, a Tisza kormány egészségügyi miniszterének. Karikó Katalin úgy véli, Magyarországon hatalmasak a hiányosságok a megelőzés területén. Korábban arról beszélt, a felkérésnél az volt a kikötése, hogy csak is ingyen vállalja a tanácsadói szerepkört, és csak akkor, ha a valós tudásának és tapasztalatának, nem pedig a nevének szól a felkérés. A Tisza párt támogatottsága 69%-ra nőtt a választani tudó állampolgárok körében, miközben a Fidesz 23%-ra esett vissza a 21 kutatóközpont májusi felmérése szerint. A lakosság 84%-a tartja szükségesnek az elmúlt időszak ügyeinek kivizsgálását, és még a Fidesz szavazók többsége 52%-a is valamilyen formában elszámoltatást vár. A felmérés eredménye szerint a megkérdezettek háromnegyede bízik abban, hogy a következő években érdemi felelősségre vonás történik, bár a fideszesek többsége ebben szkeptikus. A Tisza szavazói közül 92% tartja valószínűnek az ígéretek megvalósulását, és mindössze 7%-uk kételkedik. Helsinki repülőtere pénteken 3 órára felfüggesztette a légiforgalmat, miután a finn miniszterelnök drónfenyegetésről számolt be. A légikikötő arra figyelmeztetett, hogy a nap folyamán késésekre és járattörlésekre lehet számítani. A repülőtér közleményében, anélkül, hogy megadta volna a zavar okát, azt írta, hogy a hatóságok május 15-én 4 és 7 óra között felfüggesztették a Helsinki repülőtérre érkező és onnan induló légiforgalmat. A forgalom már újraindult. A múlt héten a finn parti őrség bejelentette, hogy 2 drón, amely a gyanú szerint megsértette Finnország légterét, minden valószínűség szerint Ukrajnából érkezett. A közbiztonság súlyos veszélyeztetése miatt nyomozás indult. Ukrajna dróntámadást hajtott végre péntekre virradó éjjel Oroszország területén, Razanyban, ahol ipari létesítményeket és lakóházakat is értek csapások, írja a Reuters. 3 ember meghalt és 12-en megsérültek a támadásban, köztük gyerekek is, közölte az orosz régió kormányzója. A Moszkvától mintegy 200 kilométerre fekvő Razany területén található Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítója, amely évente mintegy 17 millió tonna olajat dolgoz fel. Az erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett több órás napsütésre lehet számítani, majd késő délutántól nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű, északnyugaton lesz a leghűvösebb, míg délkeleten mérhetjük a legmagasabb értékeket. Köszönöm figyelmüket, hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezünk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
7: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a Fórum minden kedves nézőit, és köszöntöm a Spirit FM hallgatóit, és köszönöm, hogy minket választottak. Nem kaphatnak végkielégítést a távozó kormánytagok, ezt Magyar Péter jelentette be tegnap. Hivatalosan talán nem végkielégítés a juttatás neve, hanem valamiféle juttatás, búcsúpénz, de ez a miniszterelnök aláírásához van kötve, ő pedig világossá tette, hogy nem fogja aláírni ezeket a juttatásokat. A kárpátaljai dróntámadás kapcsán Volodymyr Zelenszky ukrán elnök megköszönte Magyar Péter kiállását, egyébként pedig ezzel összefüggésben Orbán Anita külügyminiszter a mai napra berendelte az orosz nagykövetet. Ilyenre is igen régen volt példa. A harmadik, amit javaslok, hogy Mága Zoltán 4 év alatt több mint 3,3 milliárd forintot kapott a koncertjeire. Nagyon sok koncertje olyan településeken történt, megzajlott le, ahol a Fideszt kívánták ilyen módon is támogatni, de mint látjuk a végeredményt, ez most nem jött össze, ugyanakkor kétségtelen, hogy nem volt olcsó. Ernővel kezdünk, jó napot kívánok!
8: Tiszteletem, Szaládi úr!
7: Parancsoljon!
8: Mindig a... Nem akarok kritizálni senkit. A lényeg. Mi a lényeg? miért bukott meg a Fidesz kormány? Tökhendi, lekezelő, nem a embereket segítő intézkedéseket hozta. Durván, durván, ennyi. Ilyet őszavakban mondom. Csak csodálkoznak, csodálkoznak. Ne csodálkozzunk, kérem. A második. Magyar Péter nagyon jól csinálja, mert nem hímen hámol. A lényeget kell mindig. A lényeget. Loptak, csaltak, de persze ezt ki kell vizsgálni, tehát hivatal törvényesen ki kell vizsgálni. Úgyhogy nem úgy bejelsz, hogy na, mondom valakire, hogy na, te loptál, csaltál, mert bárkire, az be kell bizonyítani, ugye? És akkor van ennek értelme, ha tényleg bírósági első fok, másodfok, ezeken kőkemény melójuk lesz, kőkemény munkájuk lesz ezeknek a okos embereknek, akik most a Fidesz kormány, a Magyar Péternek a stábja, végülis a 16 miniszter, ha jól tudom, 16
9: igen.
8: miniszter igaz.
9: Igen, igen.
8: Kőkemény dolguk lesz. És tudja, hogy mi lesz még a nagyon kőkemény. Ezt a gondolkodásmódot, amit 16 év alatt belevertek, most ne értsen félre, nem bántam az egyszerűen, én is egyszerű ember vagyok. Belevertek a fejükbe, ezt megváltoztatni. Na ez lesz egy, legalább egy generáció, legalább 20-30 év. Legalább 20-30 év, megváltozott, hogy nem kiabálni kell egyből, le kell ülni, beszélgetni kell, be kell egymást győzni, stb. Szerintem nagyon jó irányba megy a dolog. Én már ugye vén trocs vagyok, 68 éves leszek, még ha megélem, hál' Istennek, nem érzem úgy, hogy ne élném meg, mert ez magára, ez nem érdekes. A lényeg, mindig a lényegről kell beszélni. Mit csinál? Milyen leeltárt csinált a Orbán? Hagyjuk már. Milyen leeltárt csinált? Hagyjuk már.
9: Picit rövidnek tűnt az a leeltár, és csak a pozitívnak gondolt dolgokat sorolta fel.
8: Ferenc, most komolyan, ha egy volt miniszter, tényleg 16 évig miniszter, meg 30 évig politikában vagyok. Oda megy, hogy mondjam magának, fair vagyok meg, mit oda megyek, és gratulálok, aki legyőzött engem. Nem ne elbújok, ezt megyek az opta ezért, ilyen...
9: Igen, hát ez a minimum. Tehát Orbán Viktor sportoló volt a sportban, ez mindennapos gyakorlat.
8: Hiába fotista, mert megtettem mindent, nem jött össze, oda megyek és gratulálkozom. Ellenségnek.
9: Tulajdonképpen Orbán Viktor elkullogott a parlamentből 16 év miniszterelnökség után. Nagyon furcsa számomra is.
8: Bocsánatot kérek, és elmegy egy ilyen dolg. Nem. Lehet, hogy valamikor jó repédekes volt, de amiket énekeltek.
9: Dehogy volt, borzasztó számai vannak. Értékelhetetlen.
8: Így van. És oda megyek riportot csinálni. Ahelyett, hogy oda mennék be a parlamentbe, és mint férfi a... kikaptunk, hibáztunk, stb. Ez a lényeg.
9: Igen, hát ezt nem akarta nyilvánvalóan felvállalni, hogy a parlamentben ülve őt szembesítsék a korábbi ügyek. Nem akarok jelzőket használni. Így gondolta. Ez hasznosabb számára.
8: Ja,
9: így gondolta.
8: Dolog, bocsánat, ezt befejeztem. Maga szerint ugye az M1, ha működik még, ugye működni fog, igaz?
9: Persze.
8: Ezeket a dolgokat, 60 puszta, ezt, amit tegnap vagy tegnap előtt mutatott Magyar Péter, ugye, mutassák be Magyar Egyen, hogy nézzék több nap pusztán is a Juliska néni, meg a Józsi bácsi, hogy mit csinált ez az ember. Ezeket folyamatosan a 16 évet, amit rosszul közvetítse az ember.
9: Hát bizonyára meg fog történni, hogyha elindul a szakszerű működtetés, működés, akkor megtörténhet ez is.
8: Ennyi. Nagyon szépen köszönöm, hogy hozzászóltam.
9: Köszönöm szépen.
8: Jó munkát, és tiszteltem az egész tárnak.
9: Köszönjük önnek is, szép napot. Hát nyilván az M1-en is lesznek mezőgazdasági műsorok. Ez arról jut eszembe, hogy 60 puszta, mint tudjuk, egy félkész mezőgazdasági üzem, tehát egy ilyen mezőgazdasági magazin műsorba bőven belefér, hogy zajlik ott a munka, mit arattak, mit vetettek, stb. Ez most csak vicc volt, de nem a legjobb. Gyöngyivel folytatjuk, jó napot kívánok!
10: Jó napot kívánok, köszönöm szépen a visszahívást. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy volt egy hölgy itt az úr előtt, azt hiszem, beszélt erről a karmeritáról, meg mindenről itt a Covid alatt. Hát én ápolónő vagyok, megmondom őszintén, és nagyon szomorúan hallottam ezeket a dolgokat, és annyit szeretnék csak mondani, hogy amikor mi megkaptuk a 300 ezer forintot, ugye a Covid alatt átélt dolgainkért, azt mi valójában az Uniótól kaptunk 500 ezer forintot. Azt úgy megadottatta a kormány, hogy csak néztünk, de mindegy. Az, hogy a lelkünkkel nem foglalkoztak, hogy mit értünk át a Covid alatt, hogy kolléganőim haltak meg, ezt nagyon szomorúan éltük át. Soha senki szinte nem foglalkozott azzal, hogy az egészségügy hová jutott. Én nagyon örülök ennek az egészségügyi miniszternek, a kollégáinkkal együtt nagyon várjuk a változást. Itt nagyon nagy változásoknak kellene az egészségügyben, mert sajnos rengeteg más kórházban lévő kollégáinkkal is beszélgettünk, hogy mit is kéne igazából változtatni. Hát nagyon sokszor úgy van, hogy vezetők szaktudás nélkül vannak kinevezve, akiknek fogalmuk nincs arról, hogy mi zajlik szó szinte az egészségügyben. Tehát itt egy nagyon nagy vizsgálatnak kéne átmennie, hogy egyáltalán mi történt a gazdaságilag. Azt, hogy olyan vezetők vannak, hogy az ápolónők, régen a tanárok és a vezetőségeknek volt olyan, hogy elmentek, hogy hogy kell viselkedni a kollégákkal, emberekkel. Ugye hát ezt a tanároknak is tanították, és ezek a vezetők elfelejtették, de nem csak ebben a szakmában szerintem, hanem nagyon sok szakmában dolgozó is így van vele. Ezeket újból meg kéne tanítani, hogy kéne emberekkel viselkedni, hogy kéne a betegekkel viselkedni. Tehát itt nagyon nagy rendszeri szintű hibákat látunk. A szakszervezete az egészségügynek, hát hogy nem mondjam, hogy a pokol alatt van. Egyszer nem hallottuk, hogy kiálltak volna az egészségügyi dolgozók, de nem az egészségügyi dolgozók mellett, a betegek mellett. A betegek mellett, amiket átéltek, és sajnos végignéztem, amikor a Covid alatt kiürítették a krónikus belgyógyászatot. Én voltam az utolsó, aki bezárt akkor a krónikus belgyógyászatot, és elvitték az utolsó beteget. És utána tudomásomra jutott, hogy egy sem élte túl, akit akkor átszállítottak. Azon éjszakán, előtte való éjszaka kaptunk egy okmányt arról, hogy azonnal ki kell üríteni a krónikus belgyógyászatot. Ott álltunk, és egy vezetői papírral jöttek a mentősök. Hát mi csak néztünk, az orvos azon az éjszakán földhöz dobta az aktát, mert azt mondta, hogy ilyen nincs, és akkor ezek után szépen aláíratták velünk a papírt, a szerződést, hogy semmilyen kommunikációt nem engedhetünk ki. Itt zárták be az egészségügynek a száját, hát remélem, hogy most nagyon sok minden fog változni, nagyon reménykedünk az új egészségügyi miniszterben. Én úgy látom, egy nagyon karakán miniszterünk lesz, és remélem, hogy rendbe hozza az egészségügyet, úgy, mint a betegek, úgy, mint a dolgozóknak a részéről. A másik meg az, hogy sajnos egy olyan eset is van, nem tudom, hogy Soroksáron, aki a Dunaparton járt, ott a Horgászpart útnál, nincsen elvezetve se a széklet, semmi, ott minden megy a Dunába be. Többször jeleztük a polgármesternek, hogy mi zajlik ott azon az úton. A macskánk sajnos az összes szőrét elvesztette, a madarak hullanak. A szomszédtól szó szerint az utcára megy ki a fekália, amikor a gyerekek gyönyörűen átbicikliznek. Átmennek rajta, többször szóltunk ott, hogy mi zajlik ezen a Dunaparton. Elvileg elkezdték a csatornázást, csak valóban eltűnt a pénz. És ebből nem lett csatorna. Na most azt, hogy ott a gyerekek mászkálnak a fekáliába, meg a sétáló emberek azt hiszik, hogy látják a gyönyörű tájat, közben úgy szennyezik a Dunát, ugye mindenki ott azon a részen engedi be a szennyt a Dunába, ott vannak a horgászok, mindenki élvezné, fürödni nem lehet, mert úsznak a vécépapírok.
9: És ezek nyaralók, vagy lakóépületek, ahonnan megy ki a szennyvíz?
10: Ezek lakóépületek, ott élnek az emberek. Igen, ez egy lakó, nem egy
9: dűlővezet. De korábban volt csatorna, vagy mert igazából, ha nincs csatornázva, akkor emésztőgödör kell, hogy legyen, és akkor megint csak nem történhet ilyen szennyezés. Tehát, hogy se emésztőgödör, se csatorna, ez egy nagyon furcsa helyzet.
10: Nem, a szomszédban akkora emésztőgödör van, többször föl lett szólítva, be lett szólva a katasztrófa védelemnek. Ki lett hívva a kölyel, vagy nem tudom már milyen szakhatóság van, rendőrség, minden, és úgy higgye el, hogy semmelyik hivatal nem tudta, hogy hová tartozik ez az ügy. A polgármesterrel fölvettük ott a kapcsolatot, írásban jeleztük, fotókkal jeleztük, hát lehetett látni, vízmintát vettek, minden, és semmi.
9: Ez nagyon meglepő. Pont ezt akartam javasolni, hogy dokumentálják, küldjék be, de ha ez mind megtörtént, akkor nem is értem, hogy nem lép az önkormányzat.
10: Hát semmit. Elmentünk, volt Soroksáron egy nagy rendezvény, ott a polgármestert félrehívtuk, mert ott volt a rendezvényen, elmondtuk, hogy mi történik itt, hogy csináljanak valamit, semmi. De az volt a meglepő, hogy ugye van ez a polgárőrség, meg nem tudom, aki a faluőr, vagy nem is tudom, hogy ki volt az a hölgy, kijött oda, bement ott a háznál is, megmutattuk, hogy mik történnek, és azt mondta, hogy jó, hát ő már kinyitotta a száját, de fogalma sincs, hogy mit csináljon. A katasztrófa véde azt mondta, hát nekik nincs rá engedélyük, ők nem tudják, kihez tartozik.
9: Hát a jegyzőt kéne értesíteni, mert ő aki operatív módon irányít egy-egy települést, tehát a jegyzőhöz, ha menne egy írásos dokumentum, arra kötelessége válaszolni így vagy úgy.
10: Hát?
9: Tehát olyan nem lehet, hogy elfektetik az ügyet. Tehát, ha bement...
10: Ezt elfektették, ezt az ügyet, ez most már közül 3 éve harcolunk, azért, hogy az emberek ne a fekáliában, hogy mindenbe menjenek. Úgyhogy ez egy padhelyzet volt. Hát most nagyon reménykedünk benne, hát arról nem is beszélve, ami építészet ott megy, megdönt a házakat, akkora házakat építettek ott be minden engedélyek nélkül, ugye ott 50%-os beépítések vannak, az nem 50, hanem 80%-os, a támfalakat végig kiválták, ott mikor be az fővárosi építészeti osztályra átkerültek ezek a dolgok, ugye mert jeleztük, hogy mi folyik itten, hogy előbb-utóbb a felső részről az alsó részen lakóknak a nyakába fognak zúdulni az ottani házak, és annyit mondott az építész, hogy ha nem tetszik, el lehet költözni. Hát ez még hagyján voltak, kivek azt mondták, bontsa le a házat.
9: Világos, Gyöngyi, ez már egy másik téma, viszont ez a szennyvíz történet, ez érdekes, hogyha gondolja, akkor összekötöm önt, ha akarja, és hogyha van, aki arccal névvel vállalja, akkor összekötöm önt a híradóval, hogyha mi híradónkat érdekli ez a sztori, mert tehát, hogyha tényleg ott folyik a fekália az utcákon, és nem tudnak tenni a lakók, ez egy jó híradós téma. Úgyhogy egyeztesek kérném a kollégámmal, ha igen a válasz, akkor összekötöm önt meg a híradóst.
10: Nagyon szívesen, mi már minden.
9: Ha nyilatkozik valaki arccal névvel, mert csak úgy arc nélkül azt úgy nem, de ha önök úgymond beleállnak ebbe a történetbe, vállalják az álláspontjukat, akkor lehet, hogy ebből lehet csinálni valamit. Egyeztes a kollégámmal kérném, köszönöm szépen, hogy hívott, most viszont reklámszünet, én úgyhogy kis türelmet kérnék mindenkitől.
11: Inkább a verset közd

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Alkotás utcában befelé a Nagyenyed utca után a belső sávban. Egy sáv járható lelassult a haladás. Nem működnek a jelzőlámpák a Róbert Károly körút Lehel utca csomópontban karbantartás miatt. Forgalmat rendőrök irányítják, itt vezessenek fokozott figyelemmel. Hétvégére lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Az M6-os autópályán befelé a 6-os főúti leős felhajtót lezárták az új körforgalom kialakítása miatt, a 6-os főúton a forgalom irányonként egy sávban haladhat. A 12. kerületben a Bürök utcában, az Ormúdi utca közelében a forgalomjelző lámpás irányítással egy sávban váltakozva haladhat, mert gázvezetéket javítanak. A Pesti úton napközben a Ferihegyi út és a Zrínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni csatornakarbantartása miatt. A 9. kerületben a Mester utcában a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt útszűkületen kell áthajtani. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet. Etelkával folytatjuk. Jó napot kívánok.
3: Én is köszönöm szépen a visszahívást, nagyon kedvesek. Kicsit meg is lepődtem, mert nemrég kapcsoltam csak a műsorukra, és kicsit meglepettenek az ápolónőnek a beszélgetése önnel. Na most már látom is önt, üdvözlöm, hogy ennyire elégedetlen valaki ápolónőként, hogy csak a rosszat tudja elmondani, akkor miért dolgozik az egészségügyben?
2: Lehet, hogy elhivatottságból, nem?
3: Elhivatottságból? Hát én nagyon kevés olyan ápolónőt látok mostanában, aki elhivatottságból dolgozik. Én 45 éven dolgoztam az egészségügyben. Nem akármilyen körülmények között, 70-es években, és soha eszembe nem jutott volna, hogy elkezdjek panaszkodni, hogy ez sem jó, az sem jó, semmi sem jó. Hát akkor miért nem szóltott, vagy jelezték?
2: Hát azért nem így működött a rendszer, hogyha szóltak és jelezték, akkor változtatott volna bármi.
3: Azért mindenhol vannak főnökök, oda lehet menni, lehet szólni, hogy nincsen WC-papír. Ugye a WC-papír azért az egy fogyó, az nem úgy van, hogy kirakom, és egy óra múlva megint van belőle.
2: Hát szóval, bocsánat, azt hallott az összefüggés? Tehát azon háborodott fel az előző kedves betelefonáló, hogy miközben zajlott a COVID-járvány, és orvoshiány volt, szakemberhiány volt, helyhiány volt, haltak meg sorra a betegek, közben most derült ki...
3: Itt betegek, sajnos. Bocsánat, itt van, csak, itt van, sajnos.
2: De még nem fejeztem be. Tehát, hogy most derült ki, hogy ugyanebben az időszakban viszont ilyen paloták építéséről a Pintér úr, meg a Rogán úr, meg a többi korábbi kormánytag... Befejezem a mondatot. Tudja, hogy polgári beszélgetésben vagyunk. Tehát, hogy mindeközben ezekre a dolgokra jutott több százmilliárd forint. Ez az összefüggés borzolja sokaknak az idegrendszerét.
3: Jó, akkor ki kell vizsgálni, hogy Pintér úr, mire
2: hát ez a minimum.
3: Ki kell vizsgálni, ezt megértem, de az, hogy valaki benne dolgozik egy olyan szakmába, hogy ápolónőként elhivatott kell, én tudom, hogy elhivatottság kell, én nagyon kevés dolgoztam, Pintér dolgoztam, és most is kevés a nyugdíjam, mert a 70-es, 80-as években azért meg lehet nézni, hogy mennyi volt a fizetésünk, és elláttuk a munkánkat tisztességesen, és szépen beszéltünk betegekkel, nem mint mostanában.
2: Ezt honnan tudja?
3: Ezt tanítani kell.
2: Ezt honnan tudja, hogy most
3: ha... Azért érzékelem, mert mint nyugdíjasként néha megfordulok az egészségügyet, és hallom a fiataloktól azt a hangnemet, amitől elájulok, és azt nem tanítani kell, ahogy a hölgy mondja. Az vagy benne van valakibe, vagy nincs benne. Ha nincs benne, akkor meg ne csinálja. Na most menjünk az egyik témára, a legelső témára, igen, hogy ne kapjanak végkielégítést. Ne kapjanak. És én, ha helyükben lennék, nem is venném át. Nem vennék már. Azt mondanám, köszönöm szépen.
2: Igen, ez most már így nem, ez a lehetőség már nem lesz meg a távozó kormánytagoknak, mert hogy nem ajánlják fel nekik, úgyhogy nem mondhatják, hogy nem kérik,
3: hanem... Nem kell, akkor ne ajánlják. Igen. Nem kell, semmit se kell adni. Mindenkitől mindent el kell venni, mindenkit fel kell jelenteni, majd a szomszéd átnéz a másikhoz, hogy miért van három autója. Na most a kárpátaljai drontamadást mindenki elítéli.
2: Hát most végre igen, amikor az Orbán kormány volt hivatalban, akkor elég nyögvenyel.
3: Orbán kormány is elítélte, nem, emlékszik, hogy nem egyezett bele.
2: Hát ez nem beleegyezés kérdése. Emlékszik arra, hogy az orosz nagykövetet bármikor bekérette volna az Orbán kormány? Bármikor is?
3: És az orosz
2: segítek, nem.
3: Most az orosz nagykövet maga szerint mit fog csinálni?
2: Nem ez a kérdés, hanem ez egy diplomáciai gesztus, hogy az elítélés, az elítélés az testet ölt abban, hogy bekéretik, és elmondják a magyar álláspontot.
3: Jó, helyes, de akkor orosz dróntámadás mikor érte Kárpátalját?
2: Tegnap.
3: És az előtt mikor?
2: Az előtt, hát egy fél évvel, amikor Munkácsnál például ilyen, egy...
3: Biztos, hogy bekérették volna akkor is, akkor a harmadik témában Mága Zoltánt meg kell védenem. Ne tessenek Mága Zoltánt így kipalérozni.
2: Három milliárd az én pénzemből, ne menjen már egy
3: maga
2: ilyen...
3: Maga pénzéből.
2: Így, meg az önéből is.
3: Uram, hogy a maga...
2: Hát kiéből?
3: Az áll...
2: Az engem nem érdekel, hogy mennyi koncertet ad, tehát adjon koncertet úgy, hogy a jegybevételekből ő profitál, de az én pénzemet ne adják a Mága úrnak, mert én nem járultam ehhez hozzá.
3: Legyen szíves megnézni, hogy mennyi fiatalnak segít, és a koncertet, beszett összegeket felajánljon. Tessenek ezután utána járni.
2: Szóval...
3: Nem mindig azt nézni, hogy ki mennyit kap, hanem mennyit ad.
2: Igen, tehát a közösből bárki tud adni, érti?
3: Rengeteget segít, és azért mondom, ez nagyon-nagyon nagy hergelés, amit önök csinálnak. Nem kell mindent kipelengni, hogy miért jár, az én pénzemből jár, abból a pénzből jár. Egyetlen egyszer nem tettek semmit sem úgy, hogy ezt például átadták, ez is jó volt. Ha 16 év mind rossz volt, akkor itt van Magyar Péter, és majd mindent lesöpör, és mindenki szégyeli magát külföldön, hogy egy ilyen miniszterelnökünk van. Elnézést.
2: Ezt honnan?
3: Hallásra. Azért hallomásból.
2: Ja, hallott, hogy mindenki szégyeli magát, értem.
3: Vannak, így van. Olvass el, hogy mit írnak az osztrákok németek.
2: Én elolvasom, hát eddig inkább pozitív a kormányváltás híre, igen.
3: Sosági elnökkel.
2: Tessék?
3: Ilyet már a világ nem látott.
2: Nem értettem, ilyen? Hogy mi a
3: mit
2: probléma?
3: Mit csinál a köztársaság elnökkel? Mit csinál?
2: Le akarja mondatni, mert hogy méltatlannak tartja.
3: Mit csinál vele? Hogy alázza meg?
2: Miután nem távozott
3: magától... De miért távozna?
2: Mert az új hatalom azt mondja, hogy méltatlan erre a pozícióra. Ezzel lehet vitatkozni, de én most csak a száraz tényeket közlöm. Tehát a többségbe került.
3: Hát ez könnyű ráfogni bárkire, hogy méltatlan. Mert... Például bemegyek a boltba, ez az eladó milyen, nem olyan. Hát akkor egy köztársas elnök, egy tisztelet nincsen benne. Ne haragudj, hogy ez az eladó milyen, nem olyan. Hát akkor egy köztársas elnök, egy tisztelet...

0: hogy honnan van a vagyonod, nem loptad-e. Hát ez azért ne arra.
1: Hát aki lopta, attól vegyék is vissza, nem? Vagy ezzel nem ért egyet,
0: ha valaki... Hogyan tudja bebizonyítani,
1: hát ennek van,
0: lopta?
1: Hát ennek megvannak az eszközei. Például megnézik
0: hát
1: a vagy...
0: Nézze meg, milyen villák vannak Budaörsön, fönn a Kőhegyen, a Rosszatomban. Tehát... Akkor az ott mindenki lopott?
1: Nem mindenképp, pont ez a trükk ebben,
0: 400,
1: hogy...
0: 400-500 milliós villák vannak.
1: Igen,
0: nekem
1: van.
0: Nem mondja, hogy így van. Az tehát... lopta akkor?
1: Én válaszolnék, csak olyan folyamatosan tetszik beszélni, hogy nehéz megszólalni.
0: Azért, mert indulatot hozott ki bennem, hogy miért kell Mága Zoltán tényleg megtámadni. Komolyan nem
1: ez
0: olyan ember.
1: Miért? Hogyha Mága Zoltánhoz jogszerűen jutott ez a 3,3 milliárd, akkor senki nem támadta meg. Akkor csak egy tényközlés. Ha ez jogszerű volt...
0: Mi az, hogy jogszerű?
1: Hát nem érti ezt a szót, hogy mit jelent, hogy jogszerű?
0: De én értem, de hogy veszi, hogy akkor egy művésznek, egy ilyen világhírű művésznek, hogyha nem tudom...
1: Mága Zoltán világhírű?
0: Így van.
1: Úgy lehet megnézni,
0: hogy... Hány helyen lépett fel külföldön?
1: Akkor miért van szüksége a közpénzre? Tehát, hogyha valaki világhírű, akkor megél a piacról, akkor kapkodják a lemezeit, teltház van a koncertjein,
0: hát jó,
1: nem kell állami pénzt belepumpálni a művészetébe.
0: Én azt szeretném, akkor kérdezzék meg Mága Zoltánt is, ne így támadják.
1: Természetes, meg fogjuk kérdezni.
0: De meg kell kérdezni mindenkit, így van, nem egyszerűen csak mindjárt vádolni. Meg kell hívni önökhöz, az ATV-be, onnan Magyar Péter egyszer fogta, és lovagiasan felállt, és üdvözöl Német Sán. Hát ne haragudjon, egy
1: szóval,
0: ilyen ember Magyarország miniszterelnöke. De elnézést
1: kérek,
0: köszönöm, hogy meghallgatod, köszönöm, hogy visszatudtak.
1: Nem volt egyszerű, kezi csokolom, Katalinnal folytatjuk, jó napot kívánok!
2: Halló. Jó napot kívánok, kedves Ferenc! Ez fárasztó volt.
1: Parancsoljon, van 4 percünk még ott.
2: Igen. Gyorsan mondom. Visszamennék, itt a három hölgy beszélt egymás után, az elsőhöz, aki annyira mocskolódott, hogy azt már rossz volt hallgatni. Ezt azért, ha lehetne, egy kicsit, ha előbb leállítaná Ferenc, nem megvárni, még mindig 5 percig mondja a magáét, mert ez övön aluli.
1: Szóval a tartalommal nem volt baj, igen, a jelzőkkel baj volt, ezt szóvá is tettem.
2: Ezeket ne csináljuk, és egyre jobban ez megy, hogy oda-vissza mocskolódnak. Ez a napi életben is így van, amit tapasztalok, hogy egymással úgy beszélnek az emberek, mint hogyha most én nem tudom valami, nem tudom, egetverő, jó, nagy változás jött az életünkbe. Na de könyörgöm, ne tapossunk át a másik emberen, azért mert őt választotta, a másiknak meg a másik jobb, attól még egyik ember sem különb.
1: Ebben egyetértek. Igazából itt szerintem sokakból azok az indulatok jönnek ki, amelyek beléjük szorultak 16 év alatt, mert úgy érezték, hogy el vannak folytva, vissza vannak szorítva.
2: Nekem is volt sok sérelmem munkahelyi, ahol az emberrel úgy bántak, mint a gazda a lovát nem csapkodja annyit a mezőn. De megmaradtam becsületesen, tisztelettel, és normálisan beszélek a másikkal, még akkor inkább ott hagytam az illetőt, és nem vettem fel a kesztyűt, de soha nem szólnék úgy a másikhoz, vagy nem néznék a járművön is, hogy ha hozzáér az ember, már mindjárt elkezd politizálni, meg elkezd, és az idősek, nem a fiatalok. A másik pedig az az egészségügyi hölgy, hogy ugye a betegekkel hogy bántak. A betegekkel való bánásmód az megint egy emberi tulajdonság, és nem pénzkérdés.
1: Azért valamennyire összefügg, mert hogyha nagyon kevés a pénz, és ebből kifolyólag mondjuk kevés, vagy nem megfelelő létszámú a személyzet, tehát túl munka hárul, nagyon sok pluszter hárul emberekre, akkor a legjobb lelkű ember is változhat, ingerülté válik, türelmetlenné válik. Tehát ilyen értelemben

0: nehéz kérdés is.
1: Hát én komolyan többször voltam kórházba, és nagyon sokszor megtapasztaltam, hogy miközben ott össze-vissza szurkálnak, veszik a vért, ide szúrnak, oda szúrnak, végig kellett mindig hallgatnom, hogy ő nekik milyen, bocsánat, ezt a sorsuk, meg milyen, ezért. Mondom, egyszer kérdezze meg már tőlem is a betegtől, hogy én hogy élek, én jól élek, vagy mi van, én milliómos vagyok. Mert ha az lennék, nem ott feküdnék azon a rossz ágyon, ami kiszúrja a derekamat, mert olyan vasak jönnek ki belőle, azt senki nem kérdezi meg.
0: Igen.
1: Attól még elvárom, hogy ha nem, akkor inkább ne szóljon hozzám.
0: Igen, ez intelligencia kérdése, hogy a saját napi problémáinkat ne vigyük be a saját munkánkba, tehát ez nem tartozik a beteg. Ezzel egyetértek.
1: Katalin, ez nem tartozik.
0: Reméljük, hogy jó irányba alakul majd a társadalom, de sok sebet kapott az biztos az elmúlt 16 évben számos komoly, nagy létszámú társadalmi réteg. Köszönöm szépen, hogy hívott, lejárt a műsoridő, úgyhogy búcsúzom. Kedves nézők, a déli híradó után jövünk legközelebb, a viszontlátásra.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu!
2: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt! Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk! Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu! Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
3: Végre egy bejövős fesztivál Budapesttől egy hívnyire. Július 2-3-4 Dunapart Fest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton.
4: Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
5: Tudta, hogy az elmúlt évben 342 kis állatot fogadtunk be? Tavaly szinte minden nap örökbe adtunk egy állatot. Így a segítségünkkel új életet, szerető gazdát kaptak. Mi megtesszük, amit csak lehet. Tegyen hozzá Ön is 1%-ot. Készült a Rex Kutya Otthon Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosa a belügyminisztériumnál fog dolgozni a jövőben, jelentette be Pósvai Gábor belügyminiszter. Magyar Péter szerint felül fogják vizsgálni azt a több mint 260 milliárd forintos támogatást, amit Hankó Balázs eddigi kulturális miniszter adott a Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus vezette alapítványnak. Az üzemanyagok védett árának megszüntetését kéri nyílt levélben Kapitány Istvántól 12 neves közgazdász. Köszöntöm Önöket, a Spirit FM híreit hallják a hírszerkesztőtől, Nagy Angélától délben. Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosa a belügyminisztériumnál fog dolgozni a jövőben, jelentette be Pósvai Gábor belügyminiszter pénteken a Karmelitánál tartott sajtótájékoztató. Pósvai Gábor arról beszélt, hogy ma reggel kezdődött el a belügyminisztériumban az átadás-átvétel részletes igazgatási szakasza, amire Szabó Bence is elkísérte. Az ő feladata a jövőben az én kabinetemen belül a rendvédelmi dolgozók, az állomány véleményének megjelenítése, minél erősebb való becsatolása csatornázása lesz, fogalmazott. Magyar Péter szerint felül fogják vizsgálni azt a több mint 260 milliárd forintos támogatást, amit Hankó Balázs eddigi kulturális miniszter adott a Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus vezette alapítványnak. A miniszterelnök erről a Karmelitánál tartott sajtótájékoztatón beszélt. Az új és a régi kormány csütörtökön tartotta az átadás átvételi találkozót. Ezzel kapcsolatban Magyar Péter megemlítette, hogy Pintér Sándor korábbi belügyminiszter magára kért vizsgálatot az új kormányzattól. Magyar Péter szerint ki kell vizsgálni a túlárazott beruházásokat is, amikről szerinte számos jel árulkodik. Az üzemanyagok védett árának megszüntetését kéri nyílt levélben Kapitány Istvántól 12 neves közgazdász. Úgy vélik, hogy az ársapka fenntartásával azt az illúziót kelti a kormány, hogy meg tudja állítani a nemzetközi folyamatok hatásait az ország határánál, ezzel azonban csak súlyosabb gazdasági problémát idéz elő. A nyílt levél aláírói szerint a védett ár a leggazdagabbaknak kedvez, mert a lakosság felső 10%-a mintegy 10-szer annyi üzemanyagot fogyaszt, mint a legszegényebbek 10%-a. Az aláírók között van többek között Mellár Tamás, Inotai András, Pogácsa Zoltán, Lukács András és Tömpe István volt MÁV elnök is. Sorra jelentenek be áremelést a bankok és a telekommunikációs cégek. Az OTP, a CIB, a KNH és a Raiffeisen Bank is 4% feletti díjemelésre készül, és az infláció követő díjkorrekcióra tér vissza a Magyar Telekom, a Jettel és a Van is. Tavaly áprilisban Nagy Márton akkori nemzetgazdasági miniszter önmérsékletre kérte a bankokat és a telekommunikációs cégeket. Azt jelezte feléjük, hogy vagy önként vállalják, hogy nem emelnek a díjaikon, vagy államilag vezetnek be díjkorlátozást. Az önmérsékletet végül a kormányváltással elengedték mindkét szektor képviselői. Én a rendszertől függetlenül eddig is próbáltam segíteni azokat az otthoni ügyeket, legyen szó oktatásról, tudományról vagy egészségügyről, amelyekben úgy éreztem szükség van a véleményemre. Eddig is láttam, hogy milyen elkeserítő az egészségügy állapota Magyarországon. Ezt a Nobel-díjas Karikó Katalin mondta a Magyar Hangnak adott interjújában, amikor arról kérdezték, milyen témákban ad majd tanácsot Hegedűs Zsoltnak, a Tisza kormány egészségügyi miniszterének. Karikó Katalin úgy véli, Magyarországon hatalmasak a hiányosságok a megelőzés területén. Korábban arról beszélt, a felkérésnél az volt a kikötése, hogy csak is ingyen vállalja a tanácsadói szerepkört, és csak akkor, ha a valós tudásának és tapasztalatának, nem pedig a nevének szól a felkérés. Ukrajna dróntámadást hajtott végre péntekre virradó éjjel Oroszország területén, Razanyban, ahol ipari létesítményeket és lakóházakat is értek csapások, írja Reuters. A Moszkvától mintegy 200 kilométerre fekvő területen található Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítója, amely évente mintegy 17 millió tonna olajat dolgoz fel. Az erőteljes nappali gomoly felhőképződés mellett több órás napsütésre lehet számítani, majd késő délutántól nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet. Több helyen várható zápor, zivatar, estétől a Dunántúlon eső is. A déli észlelet olykor élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű. Északnyugaton lesz a leghűvösebb, míg délkeleten mérhetjük a legmagasabb értékeket. Köszönöm figyelmüket, hírek kell, legközelebb egy óra múlva jelentkezünk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
7: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a déli műsorsáv minden kedves nézőjét, a témák változatlanok, nem kaphatnak végkielégítést a távozó kormánytagok, erről Magyar Péter beszélt, a törvény szerint a parlamenti munkában eltöltött idővel arányosan bizonyos mennyiségű anyagi juttatás jár a távozó kormánytagoknak, nem éppen végkielégítés jogi értelemben, de köznapi kifejezéssel élve erről van szó. Ugyanakkor, mielőtt ezt kifizetnék, ezt engedélyeznie kell a miniszterelnöknek, nyilván a hivatalban lévőnek, tehát nem a leváltott, bukott vagy távozó leköszönő miniszterelnöknek, és magyar világossá tette, hogy ő nem fogja ezeket aláírni, mert szerinte Orbán Viktor és kormánya társai, ahogy fogalmazott, 20 000 milliárd forinttal károsították meg a magyar államot, vagy a magyar társadalmat az elmúlt 16 évben. A második, hogy a kárpátaljai dróntámadást követően Volodymyr Zelenszky ukrán elnök megköszönte Magyar Péter kiállását, és ide tartozik az is, hogy Orbán Anita ma délelőtre bekérett az orosz nagykövetet a külügyminisztériumba. Arról még nem olvastam, hogy ez megtörtént volna, vagy melyek a legfrissebb fejlemények. A harmadik hír pedig megint zsebbevágó, nyilván van, akinek pozitív értelemben, például Mága Zoltán szemszögéből biztos egy kellemes történet ez. Kevesebb mint 5 év alatt több mint 3 milliárd forinttal támogatta a Kulturális és Innovációs Minisztérium Mága Zoltán fellépéseit, turnéjait, olyan koncertjeit is, ahol fideszes politikusokkal szerepelt együtt, ahol akár kampányolt is a Fidesz újraválasztása mellett. Szóval a szemszögéből ez biztos egy jó buli volt. Ha onnan nézzük, hogy ez a mi közös adófizetői pénzünkből ment, akkor egy kicsit más már az optikája a dolgoknak. Péterrel kezdünk, jó napot kívánok!
8: Üdvözlöm, Ferenc, szabadságszerelem! Tehát az hozzáadni a Mága Zoltán úrnak a teljesítménye, lehet, hogy ő nagyon nagy művészember, meg szépen tud zenélni, meg stb. De azért, hogyha annyira nagyon nagy művész valaki, akkor menjen ki a piacra, és onnan szépen meg tud élni. Például egy szobafestő, vagy kőműves, vagy ács, vagy akármilyen vállalkozás, az kimegy a piacra, vagy éppen süti egy kürtös kalácsot, akkor meg tud élni. Tehát nem kell a mi pénzünkből. Tehát én tisztelem az a művész, meg az okos embereket, de azért ennyire lerabolni az országot itten a Edda művektől kezdve az egész úgy, ahogy van. Tehát nézzen szembe a dolgokat, adják vissza a lóvét. Hát ez pofátlanság szerintem.
7: Szerintem már elköltötték ezeket a pénzeket, mert ezek a turnék megvoltak, a koncertek lezajlottak, meg az ő olvasatokból, vagy mint támogatott előadó, nem hinném, hogy jogszabályba ütköző dolgot tett, hiszen ha egy minisztérium, maga a magyar állam kiutalja ezeket a pénzeket, akkor az nyilván jogszerű, tehát a magyar állam nem szegheti meg a saját törvényeit, csak éppen olyan törvényeket alkottak, meg olyan döntéshozókra bíztak brutális mennyiségű pénzeket, akik pártos alapon helyezték ki.
8: Igen,
7: a pénzeket.
8: Óriási pénzek hiányoznak a költségvetésből, mert úgy hiányzik, tehát a egészségügyben nem kell sorolni, mert tudjuk, hogy mi a probléma az országban, a utak, a hidak, a közművek, stb. Ezek a pénzek, amit ezek a urak, hölgyek elvittek, nagyon hiányzik a gazdaságból. Elvittek. Kész.
7: Hát ezek már hiányozni is fognak, mert nem hinném, hogy Pataki Attila egyszer csak visszaküld, nem tudom hány százmilliót a magyar költségvetésnek.
8: Ufósokkal, és akkor egy ufós úriember vagy menyecske ad neki egy kis szatyar lóvét, és visszaadja pénzt.
7: Lehet, de igen, a probléma az, hogy mert valószínűleg a kultúrát mindenhol támogatni kell, mert nem egy olcsó műfaj, tehát a koncertek, hogy jól is nézzenek ki, például, vagy színházi előadások, van 30 szereplő egy színdarabban, és van 200 néző a nézőtéren, akkor eleve már ránézésre látszik, hogy nem fog kijönni a matek, hogyha nincs támogatva az az előadás.
8: Tehát én nem azt mondom, hogy a magyar a kultúránkat meg kell őrizni, a hagyományainkat, a nyelvünket, az ételeinket, a művészetünket, a tudós embereket, a magyar nemzethez tartozó kell őrizni, de az nem jelenti azt, hogy szétlopjuk az országot, lelopjuk az országot, kész, ennyi.
7: Hát igen, átlátható módon kellene támogatni a kultúrát, és esélyegyenlőséget adva. Itt ugye nem ez történt, hanem a csókosok, akik felvállalták a Fideszt nyíltan, azok
8: igen.
7: Vitték a nagy pénzeket.
8: Igen.
7: És egyébként teljesítettek is, csak hát ez nem kulturális teljesítmény, hanem pártpolitikai teljesítmény.
8: És ebből is lehet látni azt, hogy ők valóban a uralkodásra rendezkedtek be, már kész vannak a kastélyok, az épületek, minden, tehát a főispántól kezdve a vármegye, ők most már valóban a uralkodásra készülődtek, csak az a magyar nép azért felépít, és közben szólt a magyar nép, hogy hoppá, most már innen is ne tovább. Ennyi.
7: Hát igen, de egyébként megjegyzem, hogy ha ezt így kívülről megnézzük, ez egy drámai folyamat, mert ha még nem attól az egy lépéstől eltekintenek, hogy nem adatnak kegyelmet K. Endrének, ami ugye igazából egy teljesen marginális terület ebből a szempontból, tehát hatalomgyakorlás, busás, brutális meggazdagodások, fényűzés és az ország leuralása. Mindehhez képest mondom csak, hogy egy lényegtelen történet, önmagában nem egy óriási erkölcsi dráma, hogy egy ilyen alaknak kegyelmet adnak, de ha ez nem történik meg, akkor szerintem most te az ötödik kétharmad, vagy legalábbis egy erős fideszes többség vezeti továbbra is az országot.
8: De hála jó Istennek, magyar emberek felébredtek, és ezt visszatérnék a kárpátaljai dolgokhoz. Szerintem én most persze lehet, hogy ilyen kicsit, hogy mondjam, buzgó elképzeléseim vannak, vagy ilyen fantáziadós ember vagyok, de lehet, hogy a Józsi bácsi, meg a Marik néni szólt a Putyinnak, hogy te szórjátok már meg Kárpátalját, hogy a új magyar kormány hagy, izguljon egy picit. Lehet, hogy szólt a Marinének, Józsi bácsi, szólt a Putyinnak, hogy szórjátok már meg Kárpátalját egy picit.
7: Kérdezték Magyar Pétertől, hogy lát-e összefüggést az új kormány színrelépése, munkába állása és a támadás között, azt mondta, hogy nem lát, és nagyon reméli, hogy nincs is ilyen összefüggés, lejárt valamilyen átmeneti tűzszünet, és azt követően lendültek ismét támadásba az oroszok, ő ezt mondta. De nekem is eszembe jutott, hogy létezik át persze egy ilyen gonosztevő, mint Putyin, akinek nem drága egy millió ember élete, annak az se lehet drága, hogy pont akkor kezdjünk el egy támadást.
8: Most nem akarok jelzőket használni, nem akarok vulgálisni, de egy moszkolt az ember kész, ennyi egy terrorista, az én szememben a Putyin. Hát így gyilkolálta az embereket. Hát olyan nagy ez az Oroszország, Ferenc, hát 11 időzóna van. A 11 ezer kilométer hosszú Oroszország, hatalmas, ott minden van tényleg, és akkor kell neki az Ukrajna. Azért kell neki, mert be akar kötni Európába. És azért kell egy erős Európát csinálni, egy erős mosolygós Európát, mert tulajdonképpen hát a Trumpnak se jó, hogy erős Európa, meg a Putyinnak se jó, hogy erős Európa. És úgy, hogy hallom, hogy a mi az ánkosok előszeretettel haverkodnak az orosz diplomáciával, ahogy hallom.
7: Ezt nem tudom. Az biztos, hogy az előtt szervezetben, a Jobbikban volt egy orosz kém, KGB Béla, aki el is menekült Oroszországba az ítélet elől. Úgy, nem, a mai viszonyulását nem tudom.
8: És nagyon helyesnek tartom még azt a lépést is, hogy nem kapnak végkilédést ezek a hölgyek, urak, akik tönkretették az országot, elloptak egy csomó lóvét. Nagyon jól tettem Magyar Péter, hogy nem fogja aláírni. Nem fogja aláírni. Nagyon jól tette.
7: Van, aki azt mondja, hogy ez nem helyes. Például Fodor Gábor tegnap az Aktuálban azt mondta, hogy neki ez a lépés nem tetszik, mert ez a pénz jár a mindenkori távozó
8: kormányzat. De azért álljon már meg a menet, Ferenc. Mi az, hogy jár akkor? Hogyha
7: ez van benne a törvényben, úgy értem.
8: Hát akkor ilyen törvényt kell írnunk, ilyen törvényt, hogyha hát akkor egy egyszerű munkásemberre is vetítsük ezt a törvényt. Ha én dolgozok valahogy munkáin, és nem jól végzem a munkámat, akkor a munkáltató közben nekem még esetleg venni egy autót, meg szolgálti lakást, meg egy kis apanás is adjon. Hát nem így működik a dolog a világban. Hát nem így működik a dolog.
7: Igen, kétségtelen, hogy a távozások összefügg azzal, hogy a megbízók, az állampolgárok többsége elégedetlen volt velük. Tehát ha így nézzük, akkor nem egy sikertörténet. Ha kudarc, akkor viszont miért jár még egy lelépési pénz? Ez egy jó kérdés. Csak mondom, hogy maga a törvény így szól. Igaz, hogy benne van a törvényben az is, hogy a miniszterelnöknek alá kell írni, tehát az is törvényes, hogy nem írja alá.
8: És azt is nagyon helyes, hogy a Orbán, amit a külügyminiszterünk bekérette az orosz nagykövetet, hogy el kéne velük egy picit beszélgetni, hogy mikor akarják abban. Jó, persze mi nem tudjuk a háborút befejezni, de azért valami a ráhatásra kéne ezek oroszokra valamit csinálni, hogy nem akarják egész Európát felégetni.
7: Én azt olvastam, hogy most már abba a szakaszba került a háború, hogy most már az oroszoknak lesz minden nappal egyre sürgetőbb a békekötés, tűzszünet és béke, mert hogy egyre inkább elbillen, mert a drón technológia nagyon átvette a szerepet. Igen. És abban viszont jók az ukránok, mert az tehát közel sem olyan pénzigényes, mint a rakétafejlesztés, mondjuk, vagy rakétavásárlás.
8: Putyin mesternek kicsit már ciripel a hátsója, mert már a saját oligarchái lassan most már ellene fordulnak, mert hát egyszerűen az ő vagyonuk is most már a veszélyben van, mert hát ők is rájöttek arra, hogy nem lehet így a világot fölégetni, ahogy a Putyin elképzelte. Hát ilyen nincs. Még most is fenyegetik Európát. Fenyegetik Európát. Nem, fenyegesség Európát. Fenyegesség.
7: Meglátjuk, de azt mondják, hogy nem az orosz, az idő már nem az oroszoknak dolgozik. Eddig az volt a mondás, hogy az idő az oroszoknak dolgozik, szakértők szerint ez megfordult.
8: Úgyhogy el kell felejteni ezt a orbánizmust, és ne haragudjanak meg, sok ilyen Orbán hívő van, hogy így meg úgy istenítik Orbán Viktort. Szóval lehet, hogy jó ember volt a maga módján, de tönkretett az országot. Az minden ötödik ember fogadtan az országba, komolyan mondom. De egyszerűen, tehát nem csak, hogy fogadtanok vagyunk, ami azt is jelenti, nem vagyok orvos, de hogyha valaki nem tudja rendesen a százalékot megrágni, megemészteni, abból jönnek később a problémák. Én nem akarok belemenni a dolgokba, mert nem vagyok orvos, mondom. Mint a krokodil egyben lenyelik azt a csirke, úgy aztán jönnek a problémák.
7: Tehát igen, nem, de van ebben valami abszolút, tehát a jó fogazat az garantál igen, sok más egészséges működést.
8: De sajnos mennyi fogatlan ember van, és sokan nem azért fogatlanok, mert nem tudja megcsináltatni a fogalmat.
7: Igen, nem igénytelen, hanem egyszerűen nem telik rá.
8: Nem tudja megcsináltatni. Igen. Sok emberrel beszélgettem én, mondjuk van neki egy 20 éves vagy 15 éves autója, mondjuk eladja 5-600 ezer forintért az autóját, de az nem elég a protkóra. Na, akkor se autója
7: nem. Az már nem. Egy jó protézis alsó-felső, az már egy ilyen 2 millió forint.
8: Igen.
7: Hát így. Kedves...
8: Igen?
7: Csak ennyi. Nem tudom, akar még valamit mondani, vagy épp búcsúzni
8: hát,
7: készült?
8: Hát Orbán Viktor, ne bánkodjon. Azért van neki annyi kis lóvé apanás, hogy ő nem fog éhen halni. Úgyhogy ne bánkodjon, hogy nem kapják meg az emberek a lóvét. Szép nyugodtan örüljenek annak, hogy nem mennek börtönbe. Tehát szerintem nagyon sokan börtönbe fognak menni, mert ezt, amit műveltek az ország előtt, nem lehet büntetlenül megcsinálni. Itt voltak ezek a undorító, hogy a kislánynak apját agyonlövik ott a sárban, meg hát egyszerűen gusztustalan ezek, hát borzasztó.
7: Az még szerintem nem is, az nem büntető jogi kategória, ez a pszichikai hadviselés a társadalom ellen, a riogatás, fenyegetőzés, azért szerintem nincs szankció jogi értelemben, de számos dologért lehet. Majd meglátjuk.
8: Jó, bement ez a Balázs úr a stúdióba sírni. Na ennyi. Kapják meg a büntetést. Kész. Nem kell itt vérbíró, mert nem akar az ember vérbíró.
7: Nem, csak és kizárólag tisztességes eljárások, jogállami keretek között, ha kell éveken keresztül foglalunk ezek zajlani.
8: Menjen el, muzsikáljanak szépen, menjenek ki a piacra, és akkor ott tereznek magunknak jövedelmet, hogyha a nagy mestereknek, stb. Mert az igazi mesterember az olyan, hogy kimegy a piac, a dolgozik, a szobafestő, a mázoló, meg akárki, asztalos, kimegy a piac, és dolgozik, és hogy elfogadják a munkáját, akkor van neki jövedelme. De nem kell az állam nyakán élni. Én nem mondom ezzel azt, hogy a kultúránkat, a nemzetet, azt nem kell egybe tartani, de igenis egybe kell tartani, de nem így, ahogy lelopják a nemzetet. Így nem.
7: Igen. Egyetértünk. Köszönöm szépen, Péter, hogy hívott.
8: Köszönöm.
7: További szép napot. Kedves nézők, fél perc múlva reklámszünet, úgyhogy most már nem kapcsoljuk be a következő kedves telefonálót, aki Zsuzsi, mert nincs értelme, de egy néhány perces reklám után vele kezdünk, hogyha kitart. Köszönöm szépen.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30 a Spirit FM-en. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körül forgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 14:00. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15:00 a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9:00 a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Szintén hétvégén a Dohány utcában lezárják a félútpályát a Nagy Diófa utcánál, itt elektromos közművet építenek majd. Nem működnek a jelzőlámpák a Róbert Károly körút Lehel utca csomópontban karbantartás miatt, a forgalmat a rendőrök irányítják, itt vezessenek fokozott figyelemmel. Napközben a pesti úton a Ferihegyi út és a Zrínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatorna karbantartása miatt. Pest-Erzsébeten lezárták a Baross utcát a Nagy Sándor József utcánál, mert távhővezetéket javítanak, így a Zilak utca felől Zsák utca lett. A 36-os autóbusz, illetve a 966-os éjszakai járat terelt útvonalon közlekedik, több megállót nem érint. A Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után tart a vízvezeték javítása, itt korlátozásra készüljenek. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalomjelzőlámpás irányítással egy sávban váltakozva haladhat, mert gázvezetéket javítanak. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet. Zsuzsival folytatjuk. Jó napot kívánok.
3: Köszönöm, jó napot kívánok. Hát előbb a hölgy, akit betelefonált, én nagyon-nagyon felidegesítettem magam.
2: Melyiken? Mert több hölgy is volt.
3: Hát, aki ott piszkálta magát egyfolytában, megállás nélkül.
2: Igen.
3: Mert így, meg úgy, meg amúgy, meg amúgy.
2: Vagy például miért kapott a Mága Zoltán, vagy miért támadjuk Mága Zoltánt, hogy pénzt kapott?
3: Igen.
2: Nem támadjuk egyébként, csak közöljük a híreket.
3: Hát azt nem tudja, nem felvilágosul, nem tudom mit mondani, mert ez a szegénységi bizonyítvány teteje. Ahhoz nem kell érettség, hogy valaki művelt legyen, vagy nem tudom kifejezni már valami jobban. Végül is nagyon felháborodtam ezen, Feri, és máskor kapcsolják ki az ilyen.
2: Ameddig kultúrát a hang nem, addig szerintem nem szoktunk senkit kikapcsolni, meghallgatunk minden véleményt, ha kell, akkor picit visszakérdezünk, esetleg vitatkozunk, de hadd mondja mindenki, ami a szívét nyomja. Úgy vagyunk hát vele.
3: Igen, azzal egyetértek, hogy nem kapnak a kormánytagok végkielégítést, mire fel. Még azt hiszem, a országot kellene végkielégíteniük, ahogy tönkre vágták, szerintem. Hát a drontában a ukránokat nagyon sajnálom.
2: És
3: Pont itt magamban gondolkodtam a napokban, most én adnék egy sisakot a Orbánnak, azt kiraknám Ukrajnába a fővonalba. És akkor lehet, hogy másképp látná ezt a háborút. Hát a Mága Zoltánhoz nem tudok mit mondjak. Fényszórás, és nélkül. Amikor nagyon sok mindenre nincs pénz, kórházak minden tönkrevágva, elintézve, iskolák, sorolhatnám 101-ig. Úgyhogy én csak ennyit akartam, és hát sok türelmet kívánok, és kitartást.
2: Köszönjük szépen, türelem az van. Én ráérek. Hát legyen bőven, munkaidőben vagyok.
3: Szükség lesz, ne kötekednek különben.
2: Igen. Belefér, belefér. Köszönöm szépen, hogy hívott.
3: Köszönöm, viszont.
2: Kezi csókolom. Máriával folytatjuk. Jó napot kívánok.
4: Jó napot kívánok.
2: Parancsoljon.
4: Én még délelőtt nyomtam be a telefonszámot, aztán rányomtam a hívásra, csak már nem kerültem sorra. Ez akkor történt, amikor a Mága Zoltán az a hölgyet olyan végtelenül indulatosan beszélt a Slezánszki úrral, a védőszárnyai alá vette, és arrogáns volt, és goromba volt, és én elmondanám, hogy én voltam Mága koncertet meghallgatni. Valóban minden egyes koncertje előtt a propaganda szöveget lenyomja, vagy lenyomta, a Orbán békepártiságát dicsérte, és hogy hú, milyen jó nekünk, és milyen fontos nekünk ez a nagy biztonság, és ez a nagy jólét, és ez a nagy minden. Tehát igen. Mielőtt elkezdte a koncertet, azelőtt ő már elkezdte nyomni a propaganda szöveget. Ez teljesen így volt, és ez engem felháborított, és az is felháborít, hogy ez a hölgy, ez egyszerűen az óráig sem látott, sajnos.
2: Vagy a másik, hogy lát, csak egyetért ezzel a rendszerrel, ami működött itt. Tehát, hogy ez számára belefér, vagy így jó, hogy bizonyos előadókat azért támogat az állam óriási pénzekkel, mert a kormánypárt szekerét tolják, amikor azt kampányolni
4: igen,
2: kell.
4: A propaganda szöveget nyomja.
2: Van, aki ezzel egyetért, tehát úgy gondolkodnak az emberek, hogy aki hatalmon van, azért minden. Tehát minden pénz felől ő diszponál, és ez természetes, hogy a saját hatalmának a fenntartására fordít súlyos 100 milliárdokat.
4: A mi pénzünkből, amit a hölgy egyszerűen nem fogadott el az öntürelméhez, gratulálok, ahhoz, hogy nem hozza ki senki a sodrából, ezt meg kéne tanulni minden embernek, ehhez nagyon gratulálok, és nagyon jó egészséget kívánok önöknek.
2: Köszönöm szépen önnek is, hasonló jókat, Mária.
4: Köszönöm
2: csókolom.
4: Viszont hallásra.
2: Minden jót. Van még időnk, úgyhogy telefonáljanak a kedves nézők. Addig elmondom, hogy mikről is beszélhetünk, tulajdonképpen bármiről, de amit kiírtunk, Magyar Péter azt mondta, hogy ő nem fogja aláírni a távozó miniszterek utolsó, mondjuk így búcsú pénzéről szóló kifizetést, enélkül pedig nem lehet kifizetni a pénzt. Orbán Viktornak 36 millió forint körüli összeg járna. Egyébként valószínűleg, hogy ráérzett a távozó miniszterelnök az új idők szelére, mert amikor már túl voltunk a választáson, megkérdezték tőle, hogy mihez kezd majd a 36 millió forinttal, mondjuk így végkielégítéssel, és az volt a válasz, hogy várjunk még ezzel, mert nem biztos, hogy az új kormány az úgy hagyja a törvényt, ahogy az most szól. Hát, ha jól értem, nem kell a törvényt megváltoztatni, csak éppen van mozgástere Magyar Péternek, szóval Orbán Viktor érezte, hogy nem biztos, hogy ez a pénz megérkezik hozzá. Én azért nem félteném, persze a vagyon nyilatkozat alapján nem sok megtakarítása van, de én nem ebből indulok ki. Lászlóval folytatjuk, jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
2: Parancsoljon!
5: Köszönöm szépen, meglepődtem, ilyen gyorsan sorra kerültem.
2: Az élethez szerencse is kell.
5: Én csak tudom, mert nem vagyok túl fiatal. Néhány dolgot kapcsolódik is hozzá, meg nem is.
2: Igen.
5: De tudom, hogy szabad a mozgás a témák között. Mert figyelem a műsorokat.
2: Igen, igen, abszolút. Parancsoljon.
5: Csak így dobálnék fel labdákat, azt úgy lehet, és aztán
2: lehet.
5: Vagy aláállunk, vagy nem.
2: Mindent lehet, csak nézettség legyen meg térelő.
5: Én a tévét elalakítottam, és a telefonon beszélünk. Ez a standard, ugye?
2: Uh-huh. Igen, igen, abszolút jó. Jó, jó. Jó, okay. Kezdünk.
5: Jó, oké. Okay. Ami a legfrissebb, és az oké. Okay.

0: Annyi, hogy most már az orosz szót is meri használni Súlyog Tamás. Legutóbb is kiadott egy közleményt, ha erre utal az Ungvárt, vagy Munkács Attért dróntámadásnál, csak abból az orosz szót az gyorsan kihúzták egy 50 percen belül.
1: Így van, erre nem akartam, mert szerintem ez nagyjából...
0: Igen, most már megjött a bátorsága. Vagy jobban látja, gyorsabban látja a helyzetet, mint akkor. Akkor még hezitált.
1: Akkor egy kicsit ebbe a Pikert stílusban maradhatunk.
0: Én csak a tényeket mondom, mert nem látta bizonyítottnak, hogy az oroszok bombázták.
1: Ez egyetértésem csak, hogy nicsak, micsoda változások. Csak hát nem tudjuk, hogy akkor ez túlzott szerbülítás, vagy ez volt a véleménye is, csak akkor nem volt ennyire bátor. A lényeg egy köztársaság... Most nem hallom a hangját.
0: Itt vagyok, csak nem szólaltam meg. Szóval egy köztársasági elnök.
1: Oké. Hogy egy köztársasági elnök, itt a magyar rendben ugyan túl sok nagy hatalma nincsen, illetve igen, mert törvényeket jóvá hagyni, etc., etc., de azért kicsit példamutatónak és minden közszereplőnek önnek is kellett volna lenni. Úgyhogy én sem hullatok érte túl sok könnyet, amik most történnek. Nem, a stílussal nekem is vannak kifogásaim, de ahogy szokták mondani, mindent ki kell érdemelni. Gondolom én, de remélem, hogy meghozza azt az önálló döntést, amivel nem kell 31-ig várni.
0: Úgy gondolja, vagy reméli, vagy mi a tippje, hogy távozik Súlyog Tamás, vagy pedig nem távozik, és utána elmozdítják valahogy?
1: Az ő oldaláról ez lenne a legjobban védhető. Szerintem, hát itt korrekt dolgokról nem nagyon beszélnék, de talán ez talán ami leginkább elfogadható lenne, mert hogyha meghozzák azokat a törvényi, vagy a ugye, alkotmányos változásokat, amivel el lehet mozdítani nem csak őt, hanem a többiet, és nem akarom azt a jelzőt használni, amit a mostani miniszterelnökünk, hogy úgy szépen, hogyha lemondana mindenki, akkor ha nem is elegáns lenne, de szerintem az a legjobban kezelhető lenne, de nem biztos, hogy igazam van, mert én szoktam kételkedni magamban is elég gyakran.
0: Az sosem már. Szerintem az intelligens emberek szoktak így tenni. Egyébként eddig egyetlen közjogi tisztségviselő sem mondta azt, hogy nem is utalt rá, hogy megfogadná Magyar Péter tanácsát. Talán még Súlyog Tamás volt az egyetlen, mert ő azt mondta, hogy megfontolja.
1: De az összes többi azt mondta, hogy... Igen, az angol királynő is ezt szokta mondani.
0: Igen, az angol király, igen, meg keep in touch. Szóval jó, hát ők tudják.
1: Jó, ez volt csak az első, és egyrészt üdvözítő is lenne a dolog, de nem tudom, ebben a fórumot, mely mennyien hallgatják, és ki áll alá, vagy ki nem, hogy mi minden mozdul el. Akkor átugranék egy vakugrásra, ami nem ide tartozik, de mégis az időponthoz. Kicsit plagizálva Palik Lászlót, amikor még a Forma 1-ben volt, de hova tűnt Habony Árpád?
0: Damon Hill. Hát a Habony Árpád már régóta eltűnt egyébként.
1: Azért mondom, hogy kicsit az ő szófordulatával, vagy mondatfordulatával élve, hogy hova tűnt, és azért nem kéne elfelejteni az ő érdemeit, és ezt idézőjelesen mondtam. Őt is azért meg kéne találni, mert annak idején nagyon sok tanácsot adott, és nagyon sok mindenbe bele tudott avatkozni, és hallgattak rá nagyon sokan, illetve tartottak tőle nagyon sokan, és eltűnt.
0: Én úgy tudom, hogy már évek óta Londonban él, tehát nem most mondjuk így tűnt el, évek óta Londonban él. Egy időben úgy tudom, hogy kiesett a kommunikációs gépezetből, azt is hallottam, hogy mostanra visszahozták, legalábbis a tanácsait, ismét igényelték, hogy fizikailag hol van, hol él, azt nem tudom, de az, én azt hallottam, hogy a leköszönt miniszterelnök felesége nem igazán kedvelte Habony Árpád stílusát, és ezért távolodott el a közvetlen döntési centrumtól. De lehet, hogy ez csak egy fals pletyka.
1: Lehet, hogy így van, de az elég sokáig tűrte.
0: Igen.
1: Ezt is. És még nagyon sokan vannak, akik így eltűntek, és tudom, hogy törvényileg is azért nem lehet olyan nagyon visszanyúlni, meg talán nem is lenne helyes.

0: itt hallom, hogy azért 5 évre visszamenőleg azért bizonyos dolgokba vissza lehet kikérdezni azokat, akik hibáztak, vagy vagy.
1: Hát ez nagyon helyes, nem? Hát a legkisebb vállalkozónak is 5 évig meg kell őrizni az összes dokumentációt, mondjuk egy cipészműhelyben.
0: Köszönöm szépen. Erre a témára nem akartam rátérni, de egy utcába beterelt.
1: Egy és fél percünk van, bocsánat, de figyelek nagyon.
0: Nem, csak ugye nagyon gyorsan el kellett a külügyminisztériumban, egy éven belül el kellett darálni a lélegeztetőgépeknek a papírjait, és hogyha ezt minden vállalkozó megtehetné így Magyarországon, akkor sokan hátra törnének.
1: Igen, bár Szijjártó Péter egyértelmű ígéretet tett arra, hogy egyrészt nem létezik, hogy ledaráltak minden, másrészt ha igen, ő akkor is előszedi az iratokat, és minden nyilvánosságra hoz. Ezt Róna Jegonnak mondta az Indexen futó podcastban. Úgyhogy reméljük, hogy ez nem merült a feledés homályába, de ha igen, akkor most emlékeztetek rá, hogy van egy ígéret.
0: Jó, akkor nem akarok túlogni itt az időkorláton, még egy-két dolog lett volna itt, de akkor köszönöm szépen a lehetőséget, és örültem, hogy ilyen gyorsan beakadtam itt a sorba.
1: Köszönöm szépen, hogy hívott. Tegye meg máskor is, hogyha van kedve ideje, mert jó beszélgetés volt. Viszont hallásra minden jót kívánok. Most tényleg lejárt a déli fórum műsorideje, úgyhogy búcsúzom önöktől. Délután már valamelyik kollégám számít a megtisztelő figyelmükre. Este az Aktuálban viszont megint én várom önöket. Jó kis műsor lesz, mert jó műsorok mennek mostanában. Úgy értem, hogy a politikában, a hírfolyamban brutális a felhozatal. Azt se tudja az ember, hogy mihez kapjon, úgyhogy este találkozhatunk. Legyen szép napjuk addig is a viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Magyarország segít! Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30 a Spirit FM-en. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 14:00. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Autódaru, Kósvéber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
3: Megérkezett Budapestre a Kuibus Elektro Kft. Új üzlete az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
4: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk. A Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
5: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veterán járművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
6: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosa, a belügyminisztériumnál fog dolgozni a jövőben. 500 és 1000 milliárd forint közti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézi Dávid. Sorra jelentenek be áremelést a bankok és a telekommunikációs cégek. Köszöntöm Önöket, a Spirit FM híreit hallják a hírszerkesztőtől, Nagy Angélától 1 órakor. Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosa, a belügyminisztériumnál fog dolgozni a jövőben, jelentette be Posvai Gábor belügyminiszter pénteken a Karmelitánál tartott sajtótájékoztatón. Posvai Gábor arról is beszélt, hogy ma reggel kezdődött el a belügyminisztériumban az átadás-átvétel részletes igazgatási szakasza, amire Szabó Bence is elkísérte. Az ő feladata a jövőben az én kabinetemen belül a rendvédelmi dolgozók, az állomány véleményének megjelenítése és minél erősebb becsatornázása lesz, fogalmazott. 500 és 1000 milliárd forint közti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a budai várban. Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósfei Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. Hangsúlyozta, a Nemzeti Hausmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházási program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott. Megjegyezte, közben a gyermekvédelemre, egészségügyre, közlekedésre és vasútra sohasem volt elég pénz. Magyar Péter szerint felül fogják vizsgálni azt a több mint 260 milliárd forintos támogatást, amit Hankó Balázs eddigi kulturális miniszter adott, a Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus vezette alapítványnak. A miniszterelnök erről a Karmelitánál tartott sajtótájékoztatón beszélt. Az új és a régi kormány csütörtökön tartotta az átadás átvételi találkozót. Ezzel kapcsolatban Magyar Péter megemlítette, hogy Pintér Sándor korábbi belügyminiszter magára kért vizsgálatot az új kormányzattól. Magyar Péter szerint ki kell vizsgálni a túlárazott beruházásokat is, amikről szerinte számos jel árulkodik. Sorra jelentenek be áremelést a bankok és a telekommunikációs cégek. Az OTP, a CIB, a KNH és a Raiffeisen Bank is 4% feletti díjemelésre készül, és az infláció követő díjkorrekcióra tér vissza a Magyar Telekom, a Jettel és a Van is. Tavaly áprilisban Nagy Márton, akkori nemzetgazdasági miniszter önmérsékletre kérte a bankokat és a telekommunikációs cégeket. Azt jelezte feléjük, hogy vagy önként vállalják, hogy nem emelnek a díjaikon, vagy államilag vezetnek be díjkorlátozást. Az önmérsékletet végül a kormányváltással elengedték mindkét szektor képviselői. Kuba teljesen kifogyott a dízelből és a fűtőolajból az Egyesült Államok által bevezetett olajblokád következtében. Ezt a kubai energiaügyi és bányászati miniszter közölte szerdán. A kialakult helyzet miatt Havannában az elmúlt évtizedek legsúlyosabb görlő áramszünetei alakultak ki. A miniszter az állami médiában úgy fogalmazott, egyáltalán nincs üzemanyagunk és dízelünk, a nemzeti villamosenergia hálózat pedig kritikus állapotban van, tartalékok nélkül. A főváros egyes negyedeiben napi 20-22 órás áramszünetek vannak, miközben az országot már így is súlyos élelmiszer, üzemanyag és gyógyszerhiány terheli. A kubai villamosenergia rendszer jelenleg kizárólag hazai kitermelésű nyersolajra, földgázra és megújuló energiaforrásokra támaszkodik. Mexikó és Venezuela, Kuba korábbi főolajszállítói, Donald Trump amerikai elnök januári rendelete óta nem küldött üzemanyagot a szigetországba. Trump vámokkal fenyegette meg azokat az országokat, amelyek olajat exportálnak Kubának. Az erőteljes gomoly felhő képződés mellett több órás napsütésre lehet számítani, majd délutántól, késő délutántól, délnyugat felől erősen megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Több helyen akár több hullámban várható zápor vagy zivatar. A déli szél több felé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 25 fok között valószínű. Köszönöm figyelmüket, hírekkel legközelebb fél óra múlva jelentkezünk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A Sámán mondja. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel.
1: Digitális nyugtalanság, ez van mindig rajtam, amikor a Pedro barátommal beszélgetünk itt az adásban, vagy az adáson kívül is, tehát vendégem Digitál Pedro, akinek a civil nevét már nem is használjuk, hisz ezen a művész néven alkotsz nagyot a közösségi térben. Szia Pedro!
8: Hello, hello, sziasztok!
1: Örülök, hogy itt vagy. Digitális nyugtalanság azért, mert ez olyan téma, ami nyilván kikerülhetetlen. És nem csak azért kikerülhetetlen, mert fönntartja a közbeszéd, hanem azért is, mert az életünk része. Ráadásul nem csak ugye az életünk része, hanem életünkben egyre mélyebb és több részt vállal a digitális kultúra vagy digitalizáció, ha csak másra nem gondolok, az iskolában a gyerekeknél is van egy ilyen tantárgy, hogy digitális kultúra. Uh-huh. És ez így van rendjén, hisz ebben a világban, 2026-ban a digitalizáció és a digitális gondolkodás fontos dolog. Ugyanakkor fontos arról is beszélni, hogy ennek a digitális gondolkodásnak és kultúrának milyen veszélyei lehetnek, illetve hogy hogyan alakul. Ezért leszel örökké vendég majd nálam, hisz valószínűleg...
8: Örökké, jó!
1: Örökké, mert ez is lehet, hogy már digitalizálnak majd mindkettőnket, és még akkor is beszélgetni
8: hologramok fognak itt beszélgetni.
1: Van-e bennem mostanában szorongás, amikor az AI-ra gondolok? Elmesélek egy történetet, és arra kérlek téged, hogy segíts ezt valahogy feldolgozni, és jobban megérteni. Az OpenClaw rendszerről talán pont tőled hallottam, nem is olyan régen, és egy csöndes péntek este úgy döntöttem, hogy szánok rá egy kis energiát, hogy megalkostam az első saját ügynökömet.
8: Igen. Csak hogy segítsük a többieknek, ha nem ismerik, ez egy digitális asszisztens.
1: Igen.
8: Ügynök alapon, így van.
1: Igen. Okay. Ugyanis azt vettem észre egyébként, hogy a munkavégzésem során számtalan olyan nem szeretem feladatba futok bele, amiket szeretnék lerendezni, és pont a te egyik videódban láttam, amikor azzal büszkélkedtél, hogy a te asztalodon rend van,
8: aha,
1: és hogy a te számítógépeden is rend van.
8: Igen, ez így van.
1: És egyébként ismernek is téged. Valószínűleg arra a fejlettségnek, arra a fokára ebben sosem fogok eljutni, mert szerintem te kényszeres vagy ebben. De azt mondtam magamban, miután megnéztem az asztalomat és a számítógépen meg asztalát, hogy ez nem maradhat így. Uh-huh. Viszont tudom a képességeim korlátait, ezért azt mondtam, hogy AI ügynököt fogok használni arra, hogy rendet tegyek.
8: Jó!
1: Ugye? Ez tök valid, eddig tök valid.
8: Nagyon valid.
1: Mert nem szeretem, hogy rendezgetni, hogy a számlák, levelek, beérkezik egy e-mail, azt tedd bele a számlák mappába, meg szabályt hoz létre, meg az nem én vagyok. Mm. Na, elkezdtem az OpenClaw-val foglalkozni, majd elmondott, hogy mi ez az OpenClaw, és most a végét mondom, és aztán meg kivesészhetjük közötte, hogy a 3-4 nap nettó 15 óra görnyet hátú nyomogatás. Egy szót nem értettem az egészből, tehát történt valami, beletettem egy AI-ba, hogy értelmezze, beletettem egy másik AI-ba, adjon rá választ, majd beírtam a történt valami helyre, mm-hmm, és ez ment 15 órán keresztül, mm-hmm, 3 napon át, tehát elkezdtem este 10-kor, hajnal 2-ig, mint régen, amikor még érdekelt, mm-hmm, az informatika, görnyed háttal, fájós fejjel, és egy darabig sikerélményem is volt, mert elkezdett működni, aha, majd összeomlott az egész, és dühömben 4 nap után töröltem az egészet.
8: Igen, igen. A düht kivételéve én is ezt csináltam.
1: Hmm,
8: ja,
1: komolyan.
8: Alternatív módszert választottam, beszélhetünk róla. Szóval az OpenClaw gyakorlatilag ez egy digitális asszisztens. AI ügynökök vannak benne, az AI ügynök nagyon röviden adatokat gyűjt, amiket te megadsz neki, és önálló döntést hoz, és cselekszik. Magyarul segít neked, ha jól van programozva.
1: Tök jól hangzik.
8: Ugye, ez nagyon jól hangzik.
1: Tehát nekem kell egy ilyen.
8: Nagyon jól hangzik, igen. Az OpenClaw nagyon jó cucc. Az Nvidia-nak a főnöke egyenesen azt mondta, minden cégnek kell, hogy legyen OpenClaw, tehát digitális asszisztens stratégiája a jövőben, nehogy már mindent mi csináljunk. Ennek ellenére bonyi, nagyon szakértelem kell hozzá, hogy be tud jól konfigurálni, és ne omoljon össze.
1: Folyamatosan összeomlott nálam. Tehát a 15 óra nettó görnyed hátból 14 óra arról szólt,
8: igen,
1: hogy folyamatosan összeomlott, és az AI partnereim, akikkel segített, akik hát már rég elvesztem, hogy mi történik, csak Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, mindegyik azzal biztatott, hogy ez a következő lépés,
8: jó, hát
1: ez mindent megold.
8: Igen, az AI az ilyen.
1: Jaj, nem sikerült.
8: Annyira
1: dobjuk
8: le
1: az atombombát. De nem sikerült. Van egy sokkal jobb módszerem. Na és ebből, jó, amikor már görnyed hátas órák óta kihűlt lábbal ülsz, és már negyedik kávédet iszod, hajnal 3-kor, akkor azt mondtam, hogy jó. Hogyan lehet ezt jól csinálni, vagy még túl korai-e az én szintemen, tehát egy egyszerű embernek túl korai még az ügynök?
8: Amúgy tudtad, zárójeles gondolat, hogy az AI-ok azt is figyelik, hogy mi milyen stressz szinten vagyunk, amikor beszélgetünk vele? ChatGPT-zel, vagy bármit csinálsz, de az AI közben figyeli a te stressz szintedet.
1: Nem tudtam.
8: 50 kötőjel 100 paramétert figyel, csak azzal, hogy beszélgetünk
1: nekem
8: vele.
1: Nekem nőtt a stressz szintem, mert egyre röviden válaszokat adtam, hogy csináld!
8: Ez is benne van, és ennek megfelelően változtatja a magyarázó stílusát. Tehát ő ezt érzékeli, aha, hiszen a nagy cégek azt akarják, hogy te elégedett legyél, és ne távozzál elégedett.
1: De várjál, még azt vettem észre, hogy két dolgot vettem észre, hogy itt most bejött az életembe, eddig a Geminit használtam.
8: Aha.
1: Jellemzően a Gemini-t a Workspace miatt, uh-huh, és mindegy, ez az OpenClaw, amit letöltöttem, vagy majd elmondott, hogy ő Claude-ra, uh-huh, volt optimizálizál, a Claude, elkezdtem a Claude-dal játszani, majd elő is fizettem a Claude-ra. Uh-huh. És ezt a kettőt elkezdtem használni, és első észrevétel, nem minden mesterséges intelligencia egyforma, ezt tudom, hogy te tudod, nekem egy új tapasztalás, uh-huh, volt, hogy máshol erősek, más a kommunikációs stílus.
8: Igen.
1: A Claude flagma.
8: Igen.
1: Flegma? Ezt intézd el, írd be. Nem írom be, írd be te. Hát jó, oké, ha szükséges, megcsinálom én. Aha. Hát nem biztos, ha szükséges. Csináld meg.
8: Igen.
1: És azt is észrevettem még, hogy ezen belül vannak ugye különböző modellek, uh-huh, amik tudásban és, aha, pénzben, vagy kreditben, vagy nem tokenben.
8: Tokenben.
1: Tokenben mérnek. És ugye a különböző tokenek, ahogy ugye fogyott el a pénzem, és egyre kisebb beváltottam, egyre ostobábbak voltak.
8: Igen.
1: Tehát, hogy éreztem a vertikális,
8: aha,
1: és a horizontális különbözőséget is.
8: Hát ezek ilyenek, tudod. Most a cégnek igen. meg kell, hogy érje valamiért a nagy cégeknek, úgyhogy persze, hogy igyekeznek téged rávenni arra, hogy minél többet fizess elő, hát baromi sokat felemésztenek egyébként.
1: De ezek még nyereséges cégek?
8: Van olyan, ami nyereséges. Például egy Google. Az jól csinálja, neki az AI részlege annyi mindent mellé tesz, hiszen neki nagyon komplett struktúrája van felépítve szoftverekből, amelyekbe idézőjelben csak hozzá kellett csatolnia az új AI rendszerét. De egy OpenAI, aki a ChatGPT-t csinálja, ő még közel sem az.
1: És mondjuk egy ilyen Claude?
8: A Claude-nál egyébként azt mondták, hogy már átlépték azt a szintet, ahol megéri.
1: Én például azt vettem észre, hogy a Claude sokkal okosabb, mint a Gemini előfizetős modellje.
8: Igen? Tehát attól függ, milyen téren, ugye?
1: Na igen, ezt akartam, igen. Tehát, hogy mondjuk például ma is volt egy ilyen, hogy azt mondta, és a Claude be tudott épülni, tehát a Claude, na ezt most még
8: jó.
1: mert ez ebbe is adj tanácsot. Tehát az Open Claude-nál fogtam, letöröltem, meguntam, csalódás volt, amikor működött, zseniális volt, élt az Open Claude ügynököm mondjuk egy órát.
8: Mi volt a neve?
1: Holló. Elneveztem Hollónak.
8: Jó.
1: Hollónak, és tök jó a telefonom Telegram.
8: Talán ez volt a baj.
1: Holló okos állat. Először varjút, ő akart varjút, mert ugye mondtam, hogy sámán vagyok. És ő varjút akart, és mondtam, nem, te legyél inkább Holló. Mm. Na, és tök jó volt a Telegramon keresztül, tudtam neki utasításokat adni, és iszonyat boldog volt. Tehát tényleg olyan, hogyha életre keltettem volna egy személyiséget, és aranyos volt, és mondtam, hogy rendezd el az e-mailjeimet. Szuper ötlet! És elkezdte elrendezni. Mm-hmm. Megcsinálta.
8: Igen.
1: Aztán jött egy összeomlás.
8: Igen.
1: Aztán újra életre keltettem, és az agya törölve volt. És mondtam, hogy emlékezz rám, tudod, mint amikor a filmekben, hogy minden 51. randi. Hello, Claude, hello, Holló, hello, te ki vagy? Kezdjük elő.
8: Igen.
1: Na és... Tehát a csalódás sorozat vége ez lett.
8: Aha.
1: És aztán azt mondtam, hogy nekem mégis kéne egy ilyen ügynök, és pont ma történt az meg, hogy a Claude-nak letöltöttem a gépemre, tehát nem böngészőből, letöltöttem az applikációját, és akkor mondtam, hogy te figyelj, old már meg nekem azt, légy szíves, hogy itt van például egy dokumentum, bemutatkozó dokumentumom, egy Canva-ba szerkesztett PPT. Át kéne angolra írni. Én nem akarom átírni angolra. Uh-huh. Bedobtam a Gemini-be, azt mondja, fél, bocsi, néhát, én nem tudok. Leírom, hogy mit írjál bele. Uh-huh. Mondom, ez nem segítség. Bedobtam a Claude-ba, azt mondta a Claude, figyelj, megcsinálom nagyon szívesen. Annyi, hogy töltsd le az extension-t, vagy ezt a bővítményt.
8: Kiegészítő bővítményt.
1: Add hozzá a Google-höz. Igen. Én akkor be tudok neked most már menni a nem tudom én, a Drive-odra.
8: Aha.
1: És mondtam magamban, hogy ez már majdnem olyan, mint az Open Claude-s ügynök.
8: Igen, ott azért több a lehetőség, hogy mit csatlakoztathatsz hozzá a te OpenClose saját digitális asszisztensedhez, mert csak a képzeletet szabhat át, hogy akármilyen eszközt, amit most használsz az életed, a munkád során, becsatlakoztasd ide, és talán azt mondod, hogy te csináld ezt, te csináld azt, te foglalkozz ezzel. Csak macera az OpenClose.
1: De tartunk
8: Tartunk, képzel, tartunk itt, csak folyamatos felügyelet kell hozzá, IT szakértő oldaláról, és annak kell összeraknia, mert működte, de összeomolhat, vagy éppen működik, de nem teljes. És én is úgy voltam, hogy én egy videót kezdtem el csinálni, ilyen tutoriál segédletet az embereknek, de nem volt egyszerű, és amikor éreztem, hogy én meg tudom csinálni, de az emberek felét itt elvesztettem ennél a videónál, akkor nem is adtam ki a videót, és abba hagytam, és áttértem most, van egy olyan nevű rendszer, hogy N8N, Eneten, így mondják.
1: Aha.
8: Ez gyakorlatilag ugyanúgy egy ügynök, amit összerakhatsz, nagyságrendekkel könnyebb életre lehelni, és bekötni a naptáramat, az e-mailemet, a drive-omat, vagy a saját céges szoftverünket egy pici programozással. És most ezt üzembe is helyeztem, és eddig stabil. Tehát most azt nézem, hogy stabil, Telegramon beszélek vele, ő üzen nekem vissza, ezt csinálnám, azt csinálnám, csináld, mehet, mondom neki, Jarvisnak hívom, mert szereti.
1: Oké.
8: Na, és akkor ez most jó, hogy a videó az erről fog majd szólni, amit ki fog dobni, hogy akkor tényleg ez az N8N, ezt nagyon sokan ismerik egyébként, ezzel van összerakva a digitális asszisztensünk.
1: Jó, engem ez, tehát amióta én ebbe belekóstoltam, ugye egyrészt volt az óriási csalódás, ez a rettenetesen sok beleölt munka is, hozzáteszem, nagyon sok token.
8: Hát igen, majd rulóvé.
1: Mert hogy olyan több mint $100 ráköltöttem a 3 nap alatt.
8: Igen.
1: Amíg össze sikerült rakni, úgyhogy utána letöröltem düböl. Aztán de megéreztem benne a jóságot, mert amikor élt,
8: igen, akkor
1: amikor
8: jó volt,
1: élt,
8: ugye?
1: Akkor jó volt.
8: És van ott valaki, aki mindig figyel, és teszi, amit te akarsz.
1: Nagyon jó volt, mert úgy csináltam, hogy nem kapcsoltam ki a laptopomat, de elmentem Németországba.
8: Aha.
1: És a telefonom.
8: Simán, simán. Mi újság otthon, mesélj,
1: hello, hello, csinál. Ébren vagy? Persze, mit csináljunk? Mi a terv? Na, elemezzük ki a versenytársaidat? Hova megy? No, már minden oké? Okay? Működsz? Igen, igen. Melyik elemen futsz? Melyik AI modellen? Ezen futok. Hú, az költséges, vásd át magad. Oké. Okay. Ne. Átváltottam, megint összeomlott.
8: Aha.
1: Na, és akkor most megérkeztem oda a mai nappal ezzel a Claude-dal, csak azt akartam még mondani, hogy kicsit flagma a csávó,
8: aha,
1: viszont most azt kértem tőle, mielőtt pont eljöttem ide hozzád, vagy a stúdióba, azt kértem tőle, hogy kicsit ragrendben levelezésem, nekem ez ilyen neurologikus pont, a címkéket oszd már ki, tegyél javaslatot, és ezzel az extensionnel meg tudtam csinálni. Tehát olyan volt, mintha majdnem igazi ügynök lenne.
8: Igen, igen, igen.
1: Lesz ez ilyen egyszerű? Mert akkor megérkezünk.
8: Hát igen, lesz ez ilyen egyszerű. Ez a nagyon-nagyon közeli jövőnek az egyik hatalmas ilyen üdvöskéje, hogy az AI ügynökök digitális asszisztensbe öltve, vagy oltva. Úgyhogy mindenkinek lesz valószínűleg ilyenje. Ez az N8-en majd kérlek próbált ki.
1: Ki fogom próbálni?
8: Ez nagyságrendekkel gyorsabban lehető bele élet, és működik szépen. Nekem erről fog szólni, mondom, ez a videó, amit most már befejeztem, csak azt nézem, hogy stabil a rendszer, és eddig nagyon jó. Szerintem jobb ebből a szempontból, mint az OpenClaw. De akkor nézzük más lehetőségeket is. Ha van Google Workspace-ed, bele van építve egy ilyen ügynökkezelő. Bele van építve. Igen, tehát fogod, azt mondod, hogy a levelezésedben ott van mellette az, hogy egy ilyen kis stúdióban összerakhatod ott a levelezésed mellett a saját ügynöködet.
1: De várj,
8: nem kell programozni
1: most
8: hozzá.
1: Most én rágondolok a levelezésemre, akkor a legutolsó változtatás a Workspace-szel az, hogy bekerült a Gemini ikonja. És akkor
8: tőle balra egyel vagy kettővel van ott egy másik ikon is.
1: Igen.
8: Azt nézd meg kérlek, és ha kattintasz, akkor egy ilyen rajzos, grafikonos formában összeúzogathat, hogy ha a levelem, ez minden, ilyet kapok.
1: Ez mindenkinek van?
8: Ugye a Workspace aznak van, aki előfizet rá, tehát hogy kell egy alapvető előfizetés, ez azért együk hozzá, de onnantól kezdve összeúzhatod. Akkor próbáld ki kérlek, és nézd meg, hogy hogyan tudsz folyamatokat összehúzogatni az egérrel. Ha ilyen levelem jön, keresd meg a naptáramba, írd át az eseményt, csinálj belőle a Drive-omra egy doksit, küld vissza. Minden.
1: Azt még csak azoknak mondjuk el, akik nem voltak annyira képben, vagy nem ismerték ezt a dolgot, hogy például ezzel a rövid ideig működő OpenClaw ügynökkel meg tudtam azt csinálni, csak hogy hova lehet ezzel eljutni, hogy miért csináljuk, hogy azt mondtam neki, hogy figyelj, keresd meg légy szíves a leveleim között azt, amelyikben repülőjegy van, uh-huh, írd be a naptáramba arra az időpontra az utazásomat, küldj erről bejegyzést ennek, meg ennek, meg ennek a személynek, és írd bele a levélbe, vagy a bejegyzésbe, hogy ezt te küldted, mint az én kis ügynököm. Tehát igen, az én kérésemre te küldted. És megcsinálta.
8: Simán.
1: Hát ez tudod, milyen parádé volt?
8: Simán.
1: Úgy örültem neki, hogy ez nagyon jó. De aztán ugye összeomlott, és akkor most ezt várom a Claude-tól, és azt várom akkor a következő, akkor az N8N.
8: Nézd be, azt kérlek, igen.
1: Hogy ezeket a nem szeretem apró cseprő kis dolgokat. Ma például, amikor a prezentációmból, a bemutató anyagomból angol nyelvűt csinált úgy, hogy azt mondta neki, hogy figyelj, nem akarok vele foglalkozni, csináld meg, és megcsinálta ugyanabban a formátumban, ugyanazok a grafikai elemekkel, akkor éreztem azt, hogy ez egy hozzáadott érték.
8: Így van, és sokan azt mondják, hogy ez tök jó, de megijednek attól, hogy akkor ez már valamiféle öntudat, hogy egy saját asszisztensem van.
1: Öntudat?
8: Hát úgy tűnik, meg fölveszi a stílusomat, az egy jó AI ügynök, egy jó digitális asszisztens, mindent eltárol rólad, az egy dolog, hogy mögötte unalmas dolgok vannak, mert egy adatbázisban tárol minden beszélgetésedet, meg amit megtudott rólad főbb adatokat, akár a saját nevét, vagy a te érdeklődési körödet, mindent eltáll egy adatbázisban, de szépen megteszi azt, hogy úgy csinál, minthogyha a te legjobb barátod, legjobb asszisztensed lenne, bármi ilyesmi. Könnyen összetéveszthetjük tényleg azzal, hogy itt valami öntudat van a gépben.
1: Még mindig nincs.
8: Amit most szoktam mondani, nem is nagyon lesz. Ezek szimulációk. Ha a szimuláció kellően magas szintre emelkedik, akkor elhihetjük neki, hogy itt van mögötte valamiféle lélek, vagy öntudat, vagy ilyesmi, puszta matematika.
1: De nagyon jó matematika.
8: Nagyon jó, és egyre jó. Ez egyre hihetőbb egyre, lesz, egyre ez hihetőbb. A matematikai alapon képzett személyiség.
1: Egyre hihetőbb. És azt vettem észre, hogy egyre könnyebben nyúlok én is hozzá, azzal, hogy a bizalmamba férközött, és itt megint ezt a Claude-ot azért mondom, mert ez egy új felfedezés nekem. Az egyik barátom átjött egy ötlettel. Egy üzleti vállalkozás ötletével, amivel ő már egyébként dolgozott, ilyen ingyenes AI szoftverek segítségével összerakott egy nagyon szép anyagot, ami tele volt ilyen világmegváltó gondolatokkal. Ó, hát ez nagyon egyszerű, csak csinált. Tehát ez összerakott neki az ötlete alapján egy komplett üzleti tervezést, a valamelyik ingyenes szoftver. És hogy itt is majd csatolj már vissza, hogy jól látom-e. És akkor mondta nekem, hogy figyelj, hát tök jót csinált, egyébként a srác nem abban a területben dolgozik, tehát egy egészen új területre, azt mondja, tök jó, itt van egy 12 oldalas anyag, figyelj, ez tök jó vállalkozás lesz, én ebbe bele fogok csapni. És mondta neki, figyelj, nekem van egy előfizetésem erre a Claude-ra, ami egyébként elég flagma is.
8: Kérjünk már egy másodvéleményt, ugye? Mint az orvosoknál.
1: Igen, és képzeld el, az első, tehát mondtam, hogy olyan másodvéleményt kérünk, ami ezt az anyagot, és akkor a bedigitalizált, ja, az abba szerelmesek abba a gondolatba, hogy fogom és bedobálom a fájlokat. Tehát PDF, PPT, Word,
8: igen.
1: Olvasd ki a fájlból, ragd össze, cáfold. Vagy mutasd rá a gyenge pontjaira. Figyelj, olyan intenzív, másfél órás kommunikáció alakult ki köztünk és a gép között, hogy a végén az összes ilyen negatív worst case-t föltárta, olyan szakszavakat használt, olyan marketing rövidítéseket, ami én ebben a képben vagyok, a felét nem értettem, de mindegyiknek utána néztünk, levezettük, majd a végén csinált egy olyan táblázatot, pessimista, optimista, de nem ilyen móriczka volt, ez ott benne szép, hogy nem móriczka volt, hanem olyan szintű, hogy én azért a marketing diplomámmal ültem fölötte egy kicsit, és így matakoztam össze, hogy igen, hogy én mit gondolnék erről, és kb. Kijött. Szóval csak azt vettem észre, hogy, és ezt mondtam utána barátomnak is, hogy fizess elő egyre.
8: Maradt az ötlet? Vagy finomangoltátok, vagy elvetettétek?
1: Képzeld el, az ötlet eljutott oda, az abszolút optimista, megcsináljuk, hisz ez nem sok beruházást igényel, meg csak egy kicsit össze kell kötni egy-két szoftvert. Az én alap gondolatom az volt, hogy ezen ennél bonyolultabb egy pár vállalkozást már elindítottam, és elérkeztünk oda, hogy az én sejtésem, és itt ez lényeg, hogy nekem csak sejtésem volt, hogy a sejtésem igazolódott. Tehát az ötletnek a kétszeresébe kerül, a megtérülés az háromszor annyi időt fog igénybe venni, és egyébként pedig ez hiányzik belőle. De ezek csak sejtések voltak az én elmúlt 30 éven vállalkozói vénájából. De itt tételesen
8: leírtam. Ez nagyon jó. Ezt mindenkinek meg kéne csinálni, mielőtt azt mondja, hogy holnap után már kezdem, és a fél vagyonomat ráteszem. Előtte egy ilyen másodvéleményt az AI-tól, pro-kontra. Nagyon
1: brutál
8: jó.
1: Volt. És azt mondtam a barátomnak is, hogy figyelj, azért ne ingyenes AI-tól kérj másodvéleményt, mert az alát fogja tenni azt, hogy te vagy a legokosabb gyerek a világon, aki ezt kitalálta. Valójában egy másik AI találta ki, hanem kritikus rendszerbe rak be, fizetős rendszerbe. El is fogyott az aznapi tokenem. Vagy mit
8: van
1: tudom,
8: ez úgy?
1: Ilyen 5-8 órára felfüggesztette. Mert annyit dolgoztattuk, de a legdurvább módszereket raktuk bele, és olyan üzleti modell jött ki belőle, hogy...
8: És nem is rossz ez. Egy AI-jal megcsinálod az ötletet, kidolgozod, másiknak meg azt mondta, hogy legyél kritikus.
1: Igen.
8: Ezt már görögök is csinálták, csak AI nélkül. Támad meg, kritizáld.
1: Ez az intelligencia, ugye?
8: Na.
1: És akkor itt jutottunk el oda, hogy egyébként az üzleti ötlet kapcsán, hogy úgy állt fel a barátom, hogy ezt most akkor át kell gondolnia, mert ez a verzió, ez életszerűnek tűnik.
8: Tök
1: és
8: jó.
1: Ez viszont túlmutat azokon a határokon, amiket ő egyébként belőtt, és így nem futott bele abba a csalódásba, amit az első generációs üzleti terve.
8: Mert hát még van, hogy jó sok mindent elkerült ezzel. Na, úgyhogy ez egy nagyon jó gyakorlati például. Ez nincs itt hozzátenni, ez így jó, hogy van. Ezt használni kell mindenkinek.
1: Úgyhogy csúszok bele én is, N8-en, ez lesz a következő.
8: Jó,
1: nekem kell egy olyan ügynök, amit itt távolról tudok majd
8: szerintem
1: muzsikázni.
8: Szerintem ez lesz az. Én jobbnak tartom egy csomó.
1: Azt mondom meg nekem, hogy nézd meg a TikTok közvetítésünk, mind a kettőnek már hibát dobott, lehet, hogy túl sokszor beszéltünk.
8: Azt mondja, hogy az élő nem támogatható.
1: Na, mert olyan dolgokról
8: úgy nem támogatható,
1: beszélünk.
8: Hogy nem lehet publikálni, hogy nem fogja javasolni, hogy nézzék az élőnket. Nem szakította meg az élő, de nem fogja javasolni.
1: Na, ugyancsak a rádióhallgatóknak mondom, hogy elindítottunk mind a ketten egy élő közvetítést, és milyen érdekes, hogy mind a kettőnk telefonján egymástól függetlenül följött az, hogy
8: Nem támogatja, megy az élő tovább, de vajon miért? Mit mondhatunk?
1: Mert lehet, hogy olyat mondtunk.
8: Miről beszéltünk? Hackerkedésről, politika is picit idejött, akkor utána AI-okat
1: szítunk
8: is.
1: És ez egy valós életszerű szűrő lett volna?
8: Ugye ez AI szűrő csinálja a TikTokban. Igen. Az algoritmus vagy AI-ban beépítve, rengeteget hibázik egyébként, főleg a magyar nyelvben. Nagyon sokat hibázik. Úgyhogy sajnos szerintem most ennek lettünk az áldozata. Még jó, hogy föl fog kerülni valahova máshova is.
1: Oké. Hát akkor így. Ez van. Milyen érdekes végszó ez.
8: Igen, az Pedro. Algoritmusok áldozatai vagyunk.
1: Ezt én szoktam mondani, neked valami optimistával kéne zárni, úgyhogy dobj egy optimista mondatot.
8: Jó lesz.
1: Köszönöm, hogy itt voltál. Digitál Pedro barátommal hallhattatok beszélgetést. Ez itt a Sámán mondja, én Bertalan Gábor vagyok. Sziasztok, aloha.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló.
1: 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: 500 és 1000 milliárd forint közti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Visszakapta eredeti nevét a Petőfi Sándor laktanya. Az üzemanyagok védett árának megszüntetését kéri nyílt levélben Kapitány Istvántól 12 neves közgazdász. Köszöntöm Önöket, a Spirit FM híreit hallják a hírszerkesztőtől, Nagyon Gélától 13:30-kor. 500 és 1000 milliárd forint közti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a budai várban Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósvai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. Hangsúlyozta, a Nemzeti Hausmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházási program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott. Megjegyezte, közben a gyermekvédelemre, az egészségügyre, a közlekedésre, a vasútra sohasem volt elég pénz. Visszakapta eredeti nevét a Petőfi Sándor laktanya. A bejárat feliratát péntek reggel leplezte le Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és a laktanya parancsnoka. Egy laktanya nem csak egy név, nem csak egy tábla a falon, egy laktanya neve örökség, tartás, identitás. A Petőfi Sándor laktanya ilyen volt, hangsúlyozta Ruszin Szendi Romulus. Az üzemanyagok védett árának megszüntetését kéri nyílt levélben Kapitány Istvántól 12 neves közgazdász. Úgy vélik, hogy az ársapka fenntartásával azt az illúziót kelti a kormány, hogy meg tudja állítani a nemzetközi folyamatok hatásait az ország határánál. Ezzel azonban csak súlyosabb gazdasági problémát idéz elő. A nyílt levél aláírói szerint a védett ár a leggazdagabbaknak kedvez, mert a lakosság felső 10%-a mintegy 10-szer annyi üzemanyagot fogyaszt, mint a legszegényebbek 10%-a. Az aláírók között van többek között Mellár Tamás, Inotai András, Pogácsa Zoltán, Lukács András és Tömpe István volt MÁV elnök is. A magyar turisták Horvátországban az idén nyáron jellemzően 5-7 éjszakára foglalnak szállást, apartmant leggyakrabban 2-4 fős társaság vakációzik együtt, közölte a szállás.hu pénteken az MT-vel. Ismertették, a szállás.hu oldalán minden harmadik horvát foglalás a Kvárner-öböl térségébe, 29%-uk a Dalmácia-Zadár régióba, 15%-uk pedig az Isztriára szól. A foglalások közel egyharmada egy hétre szól. Ezt követik a foglalások ötödével a 6 éjszakás, majd az 5 éjszakás turnusok, míg a 4 éjszakás utak az összes foglalás 13%-át teszik ki.
1: A Spirit FM híreit hallották.

ezek a csiringelő kedves szavak téged elhagynak. Úgy kell most nekem, hogy téged itt hagyjalak.

0: figyelj rá a jóra!
1: Bizony úgy van, ahogy mondom neked. Aki nem víztől és szellemtől születik, nem tud belépni Isten uralmává. Ami a testtől született, az test. Ami pedig a szellemtől született, az szellem.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Magyarokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Elbontották a kordont a Karmelitánál. Ismét Petőfi Sándor nevét viseli a Budaörsi úti laktanya. Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Változóan felhős napos időre számíthatunk. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 14 órakor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kovács Klára. Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát. Az épület mindaddig látogatható lesz, amíg szakmai egyeztetés után el nem döntik, milyen funkciót kap, jelentette be a kormányfő a Budai Várban. A hétvégén előzetes regisztrációval megtekinthetik az érdeklődők a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épületét. Az első 2000 hely pillanatok alatt be is telt. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte el elbontani a Karmelita körüli kordont, és közölte, hogy Magyarország ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. Az eseményen Vitézi Dávid beruházási és közlekedési miniszter felidézte, hogy az előző kormány egy sor fontos beruházást leállított, miközben arra mindig volt több száz milliárd forint, hogy kormányzati épületeket újítsanak föl. Utóbbiak sorsáról társadalmi szakmai konzultáció kezdődik. Befejezetlen épület nem marad a várban, közölte Magyar Péter. A belügyminisztériumban fog dolgozni Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosa, jelentette be a tárcavezető. Feladata az állomány a rendvédelmi dolgozók véleményének megjelenítése lesz, közölte Pósfai Gábor. Ismét Petőfi Sándor nevét viseli a Budaörsi úti laktanya. A bejárat feliratát Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és a laktanya parancsnoka leplezte le. A tárcavezető a korábbi vezérkari főnök tavaly februárban ígérte meg, hogy a Tiszapárt kormányra kerülése esetén a létesítmény visszakapja nevét, amelyet 2023-ban Mária Teréziára változtattak az akkori miniszter Szalai Bobrovnicki Kristóf döntése nyomán. Az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően nagy területen megszűnt, illetve mérséklődött az aszály. A talaj felső 10 cm-es rétege az ország déli és keleti részén többfelé feltöltődött, a 60 cm-nél mélyebb réteg viszont főként az Alföldön kritikusan száraz. Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan összehangolva irányítja a vízhiány elleni munkát. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság helyettes vezetője a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, hogy a súlyos vízhiány már évek óta probléma, és évről évre rosszabb a helyzet. Már 7 balatonnyi vízmennyiség hiányzik a talajból, érzékeltette a problémát Gacsályi József. 300 méteren keresztül szántotta végig a pályát az a vonat, amelyik nagy sebességgel haladva kisiklott tegnap Gyomaendrődnél. A súlyos sérültel is járó balesetről Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója azt mondta, az már most látszik, hogy jelentős károk keletkeztek. Mintegy 600 vasúti betonalj, a felső ágyazat, a sinek és a kapcsolószerek is megrongálódtak. A sérült szerelvényt már elvontatták, és a balesetben nem érintett párhuzamos vágány járhatóvá vált. Vitézi Dávid közlekedési miniszter szerint a probléma az, hogy a Békés Intercity-t húzó mozdonyra nincs felszerelve olyan berendezés, ami a vonat befolyásoló rendszerrel való együttműködésre alkalmas lenne, és sebesség túllépés esetén azonnal központilag be lehetne avatkozni és lelassítani a vonatot. Az időjárásról. Jelenleg változóan felhős, többfelé napos az idő, csak elszórtan esik az eső. Napközben 17-25, késő este 10-14 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorát hallják. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket, ez a Generátor legújabb adása. Én Somodi Solymos Eszter vagyok, és hát eljött az idő, hogy arról beszéljünk, hogy a kormányváltást követően milyen feladatok elé nézhet az új miniszter abban a vonatkozásban, ami ide csatolható a műsorunkban, az energetika területe. Az elmúlt időszakban azért azt tapasztalhattuk, hogy aki eddig nem is foglalkozott ezzel a területtel, minimum hallott róla sokat, és a saját bőrén is tapasztalta, hogy miért fontos képben lenni, és miért fontos stratégiai kérdés egy nemzetnek napjainkban az energetika területe, az energiapiac szemlélete. Úgyhogy hát lássuk, hogy mi mindenről fogunk beszélgetni. Vendégemmel Holoda Attilával, energiapiaci szakértővel. Üdvözlöm!
3: Köszönöm szépen a meghívást!
2: Korábban már letegeződtünk, úgyhogy maradunk ennél a verziónál. Nagyon szépen köszönöm, és hát ugye, ahogy a felvezetőmben is mondtam, ez egy mondjuk úgy, hogy eléggé hát nehézkes terep most az energetika területe, és Kapitány István lett a Tisza kormány gazdaság és energetikai minisztere. Két fontos és nagy területet kell felölelnie, és hát kihívások elé néz a kezdetek kezdetén. Mi lehet az az első feladat, amihez mindenképpen SOS hozzá kell nyúljon?
3: Hát most leginkább, amivel SOS foglalkozni kell, az ugyan energetikai terület, de azért alapvetően nem a villamos energia és nem a földgáz, hanem azt hiszem, hogy a gázellátással kapcsolatos dolgok. Azon belül is az, hogy ezzel a védett ár, nem védett ár dolog, amit tudnak kezdeni. Az alapprobléma az az, amit nem vagy nem feltétlenül látom még, hogy átláttak az új kormányzatban, hogy a védett árnak volt egy fedezete, és ez a fedezet, ahogy a stratégiai készlet, ami egy korábban letárolt, olcsóbb áron letárolt üzemanyag készlet volt, az elfogyott. Tehát gyakorlatilag ma, holnap ennek gyakorlatilag vége van, és hogyha fenn akarja tartani ezt a jelenlegi, az új kormányzat, akkor bizony ezt az egész folyamatot jobban meg kellene, hogy ismerje, és ez nagyon fontos lenne, hogyha valamennyi iparági szereplőt és piaci szereplőt ebben megszólaltatná és megkérdezni. Nagyon fontos egy ilyen új területre érkező miniszter esetében, hogy kiknek hallgatja meg és hallja meg a hangját, és ebből a szempontból nagyon fontos szintén, hogy nem csak a nagy méretű szereplőket, tehát az igazán monopól helyzetben lévő nagykereskedőt, például a MOL-t hallgatja meg, hanem az összes többi nagykereskedőt, illetve azokat a kiskereskedőket, amelyek ezt a 2000 benzinkútból álló hálózatot fenntartják. Ugyanis amikor az ember azt látja, hogy ugye leültek a MOL-lal, és volt egy egyeztetés, akkor az embernek nagyon erősen hiányérzete volt. Mert azért a MOL persze nagyon fontos tényező, a legfontosabb és megkerülhetetlen Magyarországon, de a benzinkút hálózat tekintetében egy negyedét birtokolja a benzinkútnak, és ott van a háromnegyede, azokkal azért érdemes valamit kezdeni, különösen azért, mert az úgynevezett független benzinkutak, tehát a kis benzinkutak, vagy fehér kutaknak nevezett kutak, azok jelenleg eléggé, mondjuk úgy, hogy a saját a saját lehetőségeik határán vannak, azaz most már elérték azt, hogy veszteségesen tudnának csak működni tovább, és ezt nem fogják tudni fönntartani, hiszen itt kis vállalkozásokról van szó alapvetően, és nem nagy tőkeerővel rendelkező cégekről, mint a MOL, amelyik ráadásul egy integrált olajvállalat a bányászattól, a petrokémián át, az üzemanyag forgalmazásig az egész szektort felöleli, azaz ő neki van lehetősége arra, hogy a különböző belső transfer árakkal operálva a pénzénél maradjon. A kiskutaknak erre nincs lehetőségük. A legtöbb esetben még shopjuk sincs igazából egy-egy kis településen, vagy egy kis faluba, vagy egy kis városba. Ez azt jelenti, hogy még onnan sem tudnak plusz bevételt szerezni, és hogyha eljutunk arra a helyzetre, ami most is van, hogy gyakorlatilag ugyanannyiért kell továbbadniuk, mint amennyiért veszik, akkor nincs meg a fedezete annak, hogy miből fizetik a saját kollégáikat, a villamos energiát, mivel takarítanak, stb. Tehát egy csomó olyan költség merül föl, amire nekik fedezettel kell rendelkezni. Ehhez, hogy ezt a miniszter tudja kezelni, nagyon jól érdemes átlátni. Hála jó Istennek, pont erről a területről érkezett, már hozzáteszem, egy nagy méretű vállalatnak volt a retail vezetője, tehát a kiskereskedelmi hálózatát irányította. Ugyanakkor azzal nyilván tisztában van, hogy milyen költségek és hogyan merülnek föl egy ilyen hálózat működtetésénél, tehát érdemes lenne azzal kezdenie, hogy az itteni szereplőket, a nagy szereplőket és a kicsiket egyaránt megszólaltatva valami fajta konszenzusra jussunk. Én értem ennek a politikai szándékát, hogy nem akarnak most hirtelen áremeléssel lépni föl. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a világpiac nagyon erősen mozog. Azt nem lehet elhitetni az emberekkel a továbbiakban, hogy mi ettől teljesen függetlenné tudjuk magunkat tenni. Hogyha a világpiacon 100 dollár felett van tartósan az olajára, akkor annak bizony a hatása nálunk is kell, hogy érvényesüljön. És ugye értjük azt, hogy az előző kampány időszakban bejött ez a védett áras rendszer. Nyilván, hogy egyértelműen kampány célokat szolgált, és nem csupán az, hogy ne érje sokszerűen a magyar fogyasztókat az emelés, de ezzel valamit kezdeni kell, tartósan ez nem maradhat így.
2: Említetted ugye a stratégiai készletet, és csak hogy úgy az idősíkra el tudjuk helyezni, mennyire sürgető, hogy kapitányminiszter úr ebben a kérdésben döntésre jusson, nyilván egyeztetve a piaci szereplőkkel, meddig lehet tartani ezt az árat?
3: Tulajdonképpen, ahogy mondtam az előbb, ma-holnap elfogy. Most nem túloztam ezzel, amennyire tudom, a dízel készlet az a mai nap folyamán fog elfogyni, tehát mai nap folyamán kiszállítják az utolsó olyat, ami még olcsó volt. Gyorsan a nézők megnyugtatásáért azért elmondom, hogy ettől a stratégiai készletünk nem sérül, mert annak a pótlása megtörténik.
2: Csak már magasabb áron.
3: Csak már ezen a magas áron. Azaz, pontosan az a fedezet hiányzik, hogy hogyan tudjuk ezt az 595 forint, illetve 615 forintos árat tartani. Ez az, amit nem lehet ma már, hiszen annyira megemelkedett a kőolaj ára, beleértve egyébként, gyorsan hozzáteszem, a sokáig olcsóként apostrofált orosz kőolaj árát is, ami most érdekes módon nem, hogy olcsóbb lenne, mint a Brent olaj ára, hanem még drágább is.
2: Hogyha az elmúlt hetekben néztük a híreket, akkor szintén a szakemberek felhívták arra is a figyelmet, hogy Paks 2 kérdése is olyan, amivel SOS foglalkozni kell, hiszen 2014-ben ugye meglett a kormányközi megállapodás, elindult a projekt, azóta sem épült meg. Most már ugye azt el lehet mondani, hogy zajlik a munka a gödörben, a résfalazást követően ugye elindult a betonozás, viszont azt is tudjuk jól, hogy az Európai Bizottság korábbi döntését ezt semmisé nyilvánították, és ennek köszönhetően sokan megkérdőjelezik, hogy a projekt valóban futhat-e tovább, vagy sem. Tehát van miről tárgyalni az unión belül kapitány úrnak. Hogy látod ezt a kérdést? Mire juthatnak? Azt kilátásba helyezte a meghallgatásán kapitány István, hogy felül kell vizsgálni az eddig nem annyira ismert szerződés részleteit, szerinted mire bukkanhatnak?
3: Én sokkal kritikusabbnak tartom az eredeti szerződéshez képest azokat a módosításokat, amelyek időközben történtek, ugye ezekről nem nagyon tudunk. Az eredeti szerződés kapcsán még azt is el lehet mondani, hogy többé-kevésbé vannak információink, hiszen az oroszok maguk nyilvánosságra hozták a szerződésnek a nem anyagi részét tartalmazó fejezeteit, tehát ismerjük azt, hogy hogyan született ez a szerződés. De hogyha ezt önmagában nézzük, akkor azt mondanánk, hogy 2025-26-ban indulnia kellett volna a próbaüzemnek. Hát emberek, hol tartunk? És ugye nyilván nem véletlenül születtek azok a módosítások. Ha én jól vagyok informálva, akkor kettő ilyen módosítás is született, mert különben az emberek értetlenül állnak, hogy hát már régen kész kéne, hogy legyen legalább a két blokknak, egy ilyen próbaüzem előttinek. Most tartunk egy gödörnél, és senkinek nem jutott eszébe a kötbér érvényesítése. Ezért a kapitány Istvánék első feladata nyilván, hogy az kell, hogy megismerjék ezt a szerződést. Uh-huh. Milyen buktatók vannak benne, milyen módosítások születtek, a módosítások azok módosíthatók-e tovább, biztos, hogy újra kell tárgyalni magát az egész szerződést. Olyan hallatlanul nagy késésben van egyébként ez a projekt, ami mellett nem lehet elmenni, különösen annak fényében, hogy azt meg valamennyien tudjuk, ugye erről már itt is beszéltünk, hogy az energiára meg szükség lenne. Uh-huh. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy jó, majd valami mással pótoljuk, majd a napelemekkel pótoljuk. Azért nem ugyanaz egy zsinórüzemű, nagy teljesítményű erőmű, mint a időjárás és napszakfüggő napelemeknek a tömkelege, ami ráadásul még komoly sokkot is okoz a hálózati leterheltségbe. Tehát nagyon fontos az, hogy először is megismerjék ezt a szerződést valamennyi módosítását, nézzék meg, hogy ez hogyan változtatható, tudunk ebből még bármit is kihozni, vagy és nagyon durvát fogok mondani, vagy el kell dönteni azt, hogy akkor most abba adjuk ezt a szerződést, érvényesítjük a kötbért, ha lehet, a kivitelezővel szemben, és kezdünk egy új erőműnek a kivitelezését, pályáztatását, mert még az is lehet, hogy a jelenleg ismert dátumok miatt, ugye, amit látunk, reálisan figyelembe vett dátum miatt, én azt gondolom, hogy 2040 előtt nem nagyon van esélye arra, hogy mind a két blokk tartósan működésbe lépjen, ezért még az is elképzelhető, hogy egy új kiírással, egy Európai Unió szabványoknak és előírásoknak megfelelő tenderkiírással, kiválasztással, tervezéssel, egyebekkel együtt még meg tudnánk elő. Ugye azt halljuk manapság, hogy például a dél-koreai beszállítók, vagy akár egy amerikai, francia beszállítók már sokkal rövidebb határidőre tudják vállalni egy új hasonló méretű erőmű létrehozását. Megfontolandó, hogy nem vagyunk-e most azon a ponton, ahol ebben mindenképpen lépni kell. Egy biztos, annyira sürgető a dolog, hogy szintén hát a benzinhálózat mellett ezzel abszolút gyorsan foglalkozniuk kell.
2: Ugye műszaki oldalról problémásnak tartják, hogyha a vizsgálódás úgy történne, hogy megállítják a munkákat, hiszen azt mondják, hogy kritikus ponton van az építkezés abban a tekintetben, hogy nagyon nem mindegy, hogy ott áll a gödör, és közben akkor nyilván az időjárási viszontagságoknak kitéve az állaga romlik, és aztán meg mondjuk az esetleges további építkezés nem tud megtörténni. Úgyhogy biztos ez egy nagy kérdés, hogy a gazdasági számok, az adatok mit mutatnak, a műszaki paraméterek mit mutatnak, meg hát, hogy most, hogyha egy új projektbe kezd az ember, akkor az mennyi idővel jár.
3: Ez valóban érdekes, de mivel az alternatívák között nem zárhatjuk ki azt a kimenetet, hogy ennek az építkezésnek kell tovább folyni, ezért a műszaki leállítás sokkal nagyobb kockázatot hordozna magába, mint az, hogy jó, addig csináljátok, megnézzük a szerződést, áttárgyaljuk, hogy mi az, ami módosítható ebbe, meglátjuk, hogy lesz-e olyan pont, ami esetleges leállításról szól, mégis milyen ellentmondásos helyzet, mégis csináljátok addig, hiszen ha már elindult ennek a betonozása ennek a gödörnek, azt mindenképpen érdemes befejezni, még akkor is, hogyha esetleg a későbbiekben az lesz a sorsa, mint az Erzsébet téri garázsnak, hogy akkor majd gödörnek, hogy akkor mégis betemetik, de nem lehet, hogy mondjam, nem lehet azt a kockázatot felvállalni, hogy mi van, hogyha mégis az a döntés születik, hogy folytatjuk tovább, és az oroszokkal folytatjuk tovább, akik egyébként ráadásul jelezték, hogy készen állnak erre az új tárgyalásra, sőt azt is jelezték, hogy akár törököket is be lehetne vonni partnerként. Ezt még egyelőre nem látom, hogy a törökök milyen területen tudnának igazából befolyni. Az oroszok valószínűleg tesznek majd erre javaslatot, de a lényeg az, hogy ők most ebben, hogyha képesek valamilyen akár gyorsított tempóban az elmaradásaikat behozni, akkor nem szabad feladni annak esélyét, hogy esetleg ebből mégiscsak legyen egy erőmű, mert szükségünk lenne rá.
2: A másik nagy kérdés, ami a lakosságot foglalkoztatja, hogy mi lesz a rezsicsökkentéssel, mi lesz azzal az eddig ismert árral, amit mondjuk a fűtésre és egyebekre fizettünk, és akkor itt jön be a kérdés, hogy vajon a vállalkozásokat érintheti-e változás, hogy milyen rezsiszámlákat fizetnek, hiszen komoly problémát és konfliktust okoz az, hogy nem túl versenyképeseknek ítélik magukat, hogy nagyon magas az az energiaár, amit meg kell fizetniük. De hogy látod, mi elé néz ezen a területen, kapitány úr?
3: Hát szintén szegény, akárhova nyúl ezen a területen, mindenhol valamilyen darásfészekbe kell, hogy belenyúljon. Ez is egy ilyen szituáció. Egyrészt ugye a lakossági rezsicsökkentés rendszerét azt mindenképpen felül kell vizsgálni. Nem azért, mert el kell törölni. Tehát még egyszer hangsúlyozom, nem kell eltörölni a rezsicsökkentést. 1990 óta szabályozott tarifa árak vannak Magyarországon. Éppen azért, mert szociálisan vannak olyan rétegek, amelyek a mostani rezsicsökkentett árat is alig tudják kifizetni, nem hogy még egy akár egy rájuk zúdított piaci ára tudnának valamit kezdeni. Tehát nem ez a megoldás, de az mindenképp megoldás, hogy egyrészt a rezsicsökkentés rendszerét felül kell vizsgálni, valószínűleg ki kell terjeszteni például nem földgázzal és nem villamosenergiával fűtőkre, ugye ez el is hangzott a kampány során, hogy a fatüzelés, ami Magyarországon azért a második helyen van, mint legnagyobb fűtési célú energiafelhasználás, az be kell vonni ebbe a rendszerbe, de érdemes azon elgondolkozni, hogy további sávokat hozzanak be a rezsicsökkentés rendszerébe. Az a mostani változat, hogy van egy meghatározott kedvezményes mennyiség, és afelett hirtelen 7,67-szeresére ugrik az ár, az nem egy tartható ár. Ugyanakkor az is látni kell, hogy nem lehet azt mondani, hogy jó, akkor azt töröljük el, és térjünk vissza például a 2022. augusztus 1-i előttihez, mert az sem tartható. Az biztosan látni kell, hogy jelenleg olcsóban értékesítjük a földgázt a lakosság számára, mint amennyire a beszerzés történik, még akkor is, hogyha mindenféle kedvezményes üzlettel akár csökkenne a földgázára. Most ráadásul pont egy ezzel ellentétes irányba vagyunk benne, bár hozzáteszem, hogy a piaci árak egyelőre azt a fajta sokkot, amit mondjuk egy ilyen hormuzi szoros lezárása okozhatna, még nem nagyon tükrözik, hiszen ugyan felszaladt, volt néhány nap, amikor 60 euró felé is felszaladt az ár, de most olyan 42-43-45 környékén van, ami azt jelenti, hogy még mindig a kezelhető tartomány, de ez még mindig jóval magasabb, mint amennyire értékesítik. Ez azt jelenti, hogy az értékesítő számára ez veszteséget termel. Ugyanakkor vannak olyan fogyasztók, és itt kellene különbséget tenni, amelyek nem szorulnak rá szociálisan, vagy nem annyira szorulnak rá, hogy teljes egészében kedvezményes árat kapjanak, ezért több sávos rendszert lenne érdemes kialakítani, ugye a fatüzelés bevonása mellett. Ráadásul azzal is érdemes lenne elgondolkodni, hogy nagyon sok olyan lakossági fogyasztó van, aki már tudja kombinálni a különböző fűtési módszereket, például fűt fával is, mert mondjuk van egy cserépkályhely is, időnként nem az az alapfűtés, de azért fűt gázzal is, meg időnként rásegít villamos energiára, meg vannak olyanok, amelyeknek csak villamos energia fűtésük van, és ilyen értelemben az ő rezsicsökkentett kedvezményük, mondjuk úgy, hogy némileg igazságtalan is, tehát ők ilyen értelemben kevesebbet kapnak, tehát valami olyan átfogó rendszert kellene a mostani egyébként méltánytalan és nem igazságos rezsicsökkentés helyébe behozni, ami jobban figyelembe veszi a szociális helyzetet. Ehhez egyébként nagyon fontos lenne az önkormányzatokkal egy nagyon szorosabb kapcsolat, hiszen ők ismerik a náluk lakó embereknek a valós szociális helyzetét. Ugye pontosan tudjuk, hogy Magyarországon az adó eltitkolás és az adóval való trükközés az egy ilyen nemzeti sport, tehát az, hogy ki mennyit val be saját jövedelemként, és valójában milyen életszínvonalon él, az azért eltér egymástól. De a rezsicsökkentésnek a másik oldala, amiről azért nagyon sokan tudtak, vagy sejtettek, de azért nem sokan tudtak biztosan, az, hogy az ipari fogyasztók és a szolgáltatói fogyasztók az bizony lenyelték ennek a rezsicsökkentésnek egy jelentős részét, azaz ő rájuk lett átterhelve. Van egy ipari energiafogyasztók fóruma nevezetű egyesület, amely az ezzel kapcsolatos javaslatát letette. Ez egy nagyon megfontolandó és alapos javaslat, ráadásul olyan formába készült el, hogy konkrét pontonkénti javaslatokat tesz akár például az új miniszter számára, érdemes velük is leülni és átbeszélni ezt a dolgot, hiszen, ahogy te is mondtad, jelenleg a magyarországi kis, közép és akár nagy vállalkozások nem versenyképesek többek között a rájuk zúdított plusz energia költségek miatt. Arról nem is beszél, hogy például a rendszer használati díj, ugye ez az állandó veszőparipa, ami a lakosság nagyon soknak érez, hiszen az ár az energiaárához képest valóban egy hatalmas összegről beszélünk, azt kell látni, hogy ez még mindig nem fedezi teljes egészében a rendszer használatnak a díját, az, hogy mennyibe kerül nekünk a rendszereknek a fenntartása, mert az, hogy ugye én is rendszeresen megkapom, hogy de hát az 90-ben közösen építettük meg, és akkor miért kell erre fizetni? Hát, hogy az ember vesz egy házat, azt is felújítja, azt is újítgatja, újra festi, ezt a szamac kicserél rajta. Egy ilyen nagy energetikai rendszernél meg ez abszolút adottság. Tehát hozzá kell nyúlni a rendszerhez, működtetni kell, ha üzemzavar van, azt el kell hárítani, emberek dolgoznak, gépeket működtetünk, mindennek költsége van. Ugyanakkor az is látszik, hogy a rendszerhasználati díj tekintetében Magyarországon a vállalkozások többszöröset fizetnek, mint akár más nyugat-európai vállalkozások. Nagyon rossz helyen állunk. Ezzel valamit kezdeni kell. Mondjuk úgy, hogy ők is eljutottak már arra a pontra, amikor azt mondják, hogy hát többet már nem tudunk befogadni, hiszen egy csomó pluszköltséget, a kárt költségétől kezdve a metár költségén át a különböző, amikor negatív ár van például a piacon, annak a költségét, azt mind-mind rájuk terhelik, erről nem tudnak a lakossági fogyasztók, csak azt látják, hogy miért emelkedik az ár például egy szolgáltatás ára. Tehát azért, mert ők ezt a költséget kénytelenek ráterelni a saját vevőikre, de ez azt is jelenti, hogy nálunk drágább lesz mondjuk egy adott szolgáltatás, vagy egy adott termék, mint mondjuk egy nyugat-európai országban. És az ember értetlenül áll, hogy de hát hogy lehet hogy az, lehet? Hát nálunk a fizetések is jóval kevesebbek, stb. De például az energia, az minden vállalkozásnál az egyik főtétel. Termelő vállalkozásoknál abszolút. Tehát mindig úgy kezdődik, amikor a költségekről beszélünk, energia, akik használnak a vegyszerköltséget, és most csak utána jön például a bérköltség és a jövedelemmel kapcsolatos dolog, azaz az egyik domináns költségelem mindenkinél, hogyha ebbe belenyúl az állam, már pedig belenyúlt az állam, hogy mindig mindent rájuk terhelt rá plusz költségként, az azt is jelenti, hogy az ő versenyképességük jelenleg rosszabb, mint mondjuk egy ugyanazon a szektorban dolgozó konkurenciának a költsége. Most milyen nevetséges már, hogy egy magyar vállalkozás drágábban kénytelen dolgozni, mondjuk egy német vállalkozás. És azt látjuk, hogy például Németországban, például Olaszországban, ott igenis vannak ilyen megtámogatott rendszerek, akár úgy is, hogy ott is különbséget tesznek egyébként a vállalatok között, és a kisebb-középvállalkozások, amelyeknek a tartalékai, a mozgási terük sokkal kisebb, mint a többiek, ők nagyobb támogatást kapnak. Egy biztos, amikor egy ilyen magas energiaköltség környezetben dolgozunk, annak van mindig egy pozitív hatása. Erről nem szeretünk beszélni. Az a pozitív hatása, hogy egyrészt elkezdik keresni, hogy hogy tudunk megtakarítani, hogy tudunk hatékonyabbak lenni. Márpedig minden krízis helyzetnek az mindig a pozitív végkimenete, hogy megtanulunk a krízissel bánni, alkalmazkodunk a krízishez, és ebből a szempontból a magyar gazdaság és a magyar gazdasági szereplők alkalmazkodó képessége az döntő. És azt is látni kell, hogy nagyon sok olyan vállalkozás van, ami képtelen alkalmazkodni. Még talán azt is mondanám így zárójában, hogy szerintem túl sok a vállalkozás Magyarországon, ennél sokkal kevesebbnek kellene, hogy legyen, és ennek párhuzamosan együtt kellene járni a termelékenység és a hatékonyság növelésével.
2: Még sok kérdésem van, de egy kis szünetet követően folytatjuk. Maradjanak velünk tehát.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
2: Ahogy megígértem, már is folytatjuk a generátort, hiszen oly sok mindenről lehet még beszélgetni vendégemmel, Holoda Attilával. Azt elemezzük, hogy Kapitány István miniszter úr milyen feladatok elé nézhet, és mivel találhatja magát szembe az energetika területén, hiszen sok minden fog hozzá tartozni, de mi most ebben a műsorban erre fókuszálunk. És hát beszéltünk arról, és említetted az első fél órában, hogy ki mivel fűt, hogyan használja az energiát a háztartásokba, és az Orbán kormány utolsó évében jött egy ilyen meglepetés, hogy a korábbi évekhez képest, az tipikusan enyhe télhez képest hűvösebb, hidegebb tél volt. Ennek apropóján azért az utolsó évben ismét felkapott téma lett az energiaszegénység, mint fogalom, amivel szintén mindenki azt mondja, hogy valamit kezdeni kellene. Hogy látod az energiaszegénység feladatával? Egyáltalán lesz-e idő elkezdeni foglalkozni? Mennyire égető kérdés ez a többihez képest?
3: Hát ez egy olyan váltás most, amit futás közben kell csinálni. Ugye, hogy szoktuk látni, amikor a futók váltanak, és mind a kettő fut, amelyik adja, meg amelyik átveszi is. Hát futás közben kell átvenni ezt a dolgot, mert ugye az, hogy Magyarországon egyébként, úgy általában a közép-európai országokban egy sajátos energiaszegénység mutatkozik, az pont azt jelenti, hogy miközben mi vagyunk azok, akik a legkevésbé tudjuk megengedni magunknak, hogy sokat fizessünk az energiára, mi fizetünk többet, azaz mi pazarlunk rossz szóval. Mert nem szándékosan pazarlunk, tehát nem pocsékolunk, hanem pazarlunk. Miért? Mert nem jól használjuk fel az energiát, és ugye a nem jól felhasznált energiánál nincs rosszabb, és nincs kidobottabb pénz az ablakon. Gyakorlatilag továbbra is az a fő probléma, hogy az épület energiahatékonyság az borzasztó rossz Magyarországon, és nem nagyon történt ebbe előrelépés. Még az új építési házaknál is sokkal alacsonyabb a szint, például, ahol mondjuk azt mondták volna, mondok rá egy példát, a csokkot például ahhoz kötötték volna, hogy az energiahatékonyság növekedjen. És felépültek olyan házak, amelyeknek nagyon rossz. És akkor nem beszélünk arról a rengeteg épületről, ugye a klasszikus kádárkockák, ahol meg eleve be van kódolva az, hogy ezeknek rossz az energiahatékonysága. Ezekkel valamit érdemes kezdeni, azért, mert valójában azt látjuk, hogy a magyarországi energiaellátás az dominánsan és tartósan importfüggő marad. Márpedig akkor tudunk ettől egy picit függetlenné, vagy szuverénné lenni, hogyha már ez a divatos szó, hogyha csökkentjük, tehát kevesebb energiával érjük el ugyanazt a komfort fokozatot. Na most azt nem fogjuk tudni mondani, hogy jó, hát akkor adjanak kicsit magasabb fűtőértékű gázt, mert ez nem fog működni. A készülékek egy fűtőértékre vannak beállítva. De mivel tudunk mit kezdeni? Hogy ne menjen ki a felhasznált energia, hanem maradjon ott abban a közegben, ahol ezt szeretnénk hasznosítani. Nem szeretünk hidegbe ülni, tehát véletlenül is arról beszélek, hogy mindenki üljön és fagyoskodjon, mert az a spórolás kategória, és nem az észszerű energiatakarékosság. De az is látszik, hogy közben a Magyarországon energiahatékonyságra fordított források aránytalanul és igazságtalanul voltak elosztva. Miért? Azért, mert azt látom, hogy alapvetően olyanok jutottak hozzá, akik úgymond közelültek a tűzhöz, akik információt kaptak róla, hogy lesz egy ilyen projekt, és már addigra, mire meghirdették, ő már kész dokumentációval rendelkezett, miközben a lakosság jelentős, domináns része csak állt és nézett, és azt mondta, hogy volt ilyen pályázat, Hát már bejelentették, hogy el is fogyott. És ezen nem fogunk tudni segíteni azzal, hogyha újabb és újabb pályázatokat írunk ki, ugyanilyen módszerek. Ugye azt szokták mondani, hogy ez most egy nem hagyományos helyzet. Ez nem hagyományos a szitu, tehát nem egy normál szitut kell megoldanunk, akkor ne normál pályázatként kezeljük ezt a dolgot, mert ugyanúgy csak konzerváljuk a régi helyzetet. Mit lehet ebbe tenni leginkább? Én azt látom, hogy a lakosságnak az energiával kapcsolatos dolgoknál inkább az emóciók működnek. Ebben benne van az is, hogy mi azért tartjuk melegen a házat, mert nem igaz, hogy nem kerül többen majd felfűteni, de igaz egyébként, de ezen most nem megyünk bele ebbe a részébe. De az, hogy energia hatékonysági projekteken tudjanak indulni, ahhoz mindenképpen jó lenne, hogy egyáltalán mit érdemes az adott lakóingatlanon megtenni. Ugye mindenki azzal kezdődik, hogy gyorsan szigeteljük le a házat. Nem biztos, hogy minden házat érdemes leszigetelni. Ugye ennek is van egy megtérülése, mennyi idő alatt hogy térül meg. Ráadásul nem feltétlenül csak ezzel tudunk megspórolni. Nézzük meg, hogy mi az, amit az adott lakóingatlanon érdemes megtenni. Nyílászárócsere, födémszigetelés és a házszigetelés, valamint az ott lévő eszközöknek a korszerűbbre cserélése. Sok mindenből választhatunk. Nem biztos, hogy mind a négyet érdemes azonnal mindenkinek, mert oké, persze, hogyha valakinek nagyon-nagyon sok pénze van, bár azok általában nem ilyen lakóingatlanban vannak, akkor ő megcsinálja minden, de az embereknek szűkösek az ilyen lehetőségei, olyannyira, hogy még akár egyet se tud ebből a négyből megcsinálni. Akkor hogy segítünk neki? Először is nézzük meg vele együtt, energetikus segítségével, mit érdemes tenni ezen a lakóingatlanon. Amikor ez megvan, akkor az energetikusok, akik ebben segítenek, mellé jöjjenek be azok, akik a pályázat, egyszerűsített pályázati írásba segítenek azoknak, akik egyébként borzasztó nehezen tudnak elboldogulni ilyen nagyon bonyolult összetett pályázatoknak a kitöltésével, és úgy neki futni ennek a dolognak. Ehhez mit kellene tenni? Ugye pontosan tudom, hogy energetikusban nagyon rosszul áll az ország, és ráadásul a cégek is energetikai, hogy mondjam, ilyen kényszer alatt vannak, tehát a legjobbakat levadásszák. De mégis az lenne a jó, hogy az önkormányzati területeken lennének úgynevezett közösen működtetett energetikus szolgáltatások, amelyek a lakosság számára ingyenesen, vagy nagyon kedvezményes áron, de inkább az ingyeneset tudnám támogatni, adnak tanácsot. És akkor olyankor megjelenik náluk egy-egy lakóingatlan tulajdonos, és azt mondja, hogy van egy ilyen lakóingatlanom, ennyit fizetek, ilyen felhasználó rendszereim vannak, ennyi forrásom van saját magamnak, mit érdemes és mit tudok tenni. És az energetikusok tudnának ebben segíteni. Most amikor én önkormányzatokhoz szoktam menni, akkor látom, hogy azért az önkormányzatok is azt mondják, hogy hát ők azért 8 órában nem tudnak fenntartani egy ilyen. Viszont lehet, hogy 3-4-5-6 település összefoghat. És akkor ők közösen megfizetnek egy energetikust, aki körbe jár, és ugye megpróbál a lakosságnak is segíteni. Mert ugye nyilván kell az önkormányzatoknak is segíteni, ott is vannak épületek, amelyeknek rossz a hatékonysága, de most sokkal fontosabb lenne ebből a szempontból a lakosság felé nyitni, és egy olyan szolgáltatást nyújtani, és ezt megtámogatni például kormányzati szempontból, és azt mondani, hogy mit tudom, hogy úgy is mondták azt egyébként talán az önkormányzatok átalakításánál, hogy egyfajta jobban koncentrált pénzkiosztás, logikus elosztási rendszerbe, ez például az egyik tökéletes lehetőség lenne arra, hogy azt mondják, hogy akkor mi adunk nektek pénzt arra, hogy energetikust működtessetek, vegyetek föl energetikust. Ugye jön a másik kérdés, hogy de nincs elég. Való igaz, és akkor jön a másik megoldási javaslat, hogy például az önkormányzatoknál, főleg a műszaki osztályokon vannak olyan kollégák, fiatalabb vagy középkorú kollégák, akik azt mondják, hogy őket amúgy érdekli ez a téma, de hát nincs képzettségük róla, nem nagyon tudnak energetikusi tanácsot adni, akkor iskolázok be őket, és mondjuk a beiskolázásba segíthet az energetikai kormányzat, és azt mondja, hogy akkor például kifejezetten ilyenre, hogy önkormányzatoknál, kormányhivataloknál dolgozó tisztviselőknek a továbbképzését az fölvállalja, de az lesz a feltétele, hogy ők a lakosság számára fognak ilyen energetikai tanácsot adni. Mindenképpen érdemes abba az irányba elmenni, hogy kezdjünk valamit az épület energiahatékonysággal. Az a baj, hogy most már, hát emlékeim szerint legalább 15 18 éve erről beszélünk. Mindannyian tudjuk, hogy ez rossz a helyzet, és mindannyian tudjuk, hogy nem léptünk előre, csak alig-alig. Tehát az épületeknek gyakorlatilag töredéke az, amelyik megfelel a korszerű energia felhasználásnak, és persze ilyenkor majd itt is lesznek olyan kommentelők, akik mondják, hogy de ő már megcsinálta ezt, és meg ő okos rendszert működtet. Tudomásul kell venni, hogy egy picit nyitottabbak vagyunk, és mondjuk elmegyünk egy kisebb faluba vagy településre, ott nem ez van, nem is értik, hogy hogy működik ez az egész energetika, azt látja, hogy a gatyáját ráfizeti erre, és mégsem jön ki ebből a csapdából. Ez egy csapdahelyzet. Ha a csapdahelyzeten nem segítünk, úgy, hogy alájuk nyúlunk és segítünk, akkor maguktól a lakosság nem fogja tudni megoldani.
2: Oly sokat hallunk az energiamix fogalmáról, mi is már sokszor beszélgetünk ebben az adásban is erről, úgyhogy érdekes lesz szemlélni, hogy Kapitány István miniszter úr miként szemléli ezt a kérdést. Az Orbán kormánytól talán mondhatom azt, és lehet, hogy nem fogsz ebbe vitatkozni, hogy azt senki nem vitatja el tőlük, hogy az elmúlt években a megújulókon belül a napenergia boomról beszélünk, az akkor abszolút elfogadható. Sokan ugye vitatják, hogy a geotermiával, a szénenergiával miért nem foglalkoztak jobban, viszont itt a finishbe, a kampány előtt beindultak az energiatároló programok, pályázatok, támogatások, mind a lakosságnak, mind a vállalkozói rétegnek is. Úgyhogy nagy kérdés, hogy szerinted ezen a területen mi az, ami a jövőben várható, hiszen például ezek az energiatároló programoknak a határidejük pont kb. A választás környékén járt le, és akkor ezokat feldolgozták, tehát nyilván ez egy futó projekt. Mit kezdhet ezzel a területtel, Kapitány úr?
3: Ugye az egyik része az az, hogy úgy írták ki a pályázatot napelemre, hogy most már együtt kellett az energiatároló rendszerrel, ebben van egy logika, ráadásul én, ahogy ez a kiírás is történt, a decentralizált energiatárolásnak vagyok inkább a híve, sokkal inkább, mint az, hogy nagyméretű, hatalmas energiatárolókat hozzunk létre, helyezzük oda, ahol a termelés történt, és akkor ott tudják újra hasznosítani. Ugyanakkor van egyfajta téves elképzelés az emberek kapcsán, emberek fejébe arról, hogy akkor majd akkumulátorról érünk. Akkor van egyfajta téves elképzelés az emberek

0: az alapvető feladat, hogy akkor, hogyha lemegy a nap, akkor majd a napelemeknek az energiáját abszolút vissza tudjuk szedni, nem tudjuk visszaszedni, de egyrészt a hálózatnak az a fajta kiegyensúlyozás, ami a frekvenciatartáshoz szükséges, abban nagyon jók ezek az energiatároló rendszerek. A másik, hogy nem olyan hirtelen esnek az árak. Ugye itt az emberek, a lakossági fogyasztók azt nem látják, de napon belül van, amikor 500 eurót meghaladó ugrások vannak napon belül, és mivel mi lakossági árat fizetünk, ugye az 5 forint kilovattóránként, nem nagyon érzékeljük ezt, de például az ipari fogyasztók, vagy azok a szolgáltatások, akik napközben teljesen különböző eltéréssel és terheléssel veszik igénybe a villamosenergiát, ők szembesülnek ezzel, és ennek aztán majd meg fog jelenni az ára. És vannak persze, akik ebből nagyon jól hasznot is húznak, mert amikor mínusz 500 euró egy megawattórának az ára, mert annyira süt a nap mindenfelé, ráadásul a környéken mindenhol süt a nap, akkor bizony mínusz 500 eurós áron betárolni és feltölteni az akkumulátorokat, majd utána, amikor lement a nap, azt odaadni mondjuk 100-ért, akkor az egy
1: zseniális húzás,
0: akinek van, az ki is használja. De nagyon érdekes ebből a szempontból, és ha már tárolásról beszélünk, egy csomó olyan terület van az országban, ahol nagy energiafogyasztók vannak, és mondjuk az országszerte is van, mondok rá egy egyszerű példát, ezt mindenki megérti, vasút. Uh-huh. A vasút az nagy energiafogyasztó, villamos energiafogyasztó, örülünk neki, ugye villamosították a vasút jelentős részét, és az ő áramfelvételük az nagyon, nagyon, hogy mondjam, úgy, olyan értelemben egyenletlen, hogy mindig igazodik a menetrendhez. Viszont ők is mennek már abba az irányba, hogy például energiatermelésben napelemekkel, tárolókapacitásokkal részt vegyenek, ráadásul mivel az egész országot behálózza a vasút, be tudják hálózni energiahálózata. Az ilyen típusú szolgáltatásokkal mindenképpen érdemes az energiarendszert irányító MAVIR-nak és az energiarendszert felügyelő MVM-nek közösen valamilyen projektet indítani, be tudunk egymásnak segíteni, akár agregátorként, akár fogyasztóként. Tehát ma már meghaladja a világ az, hogy az energia az sima, egyszerű beszerzés. Itt az együttműködés lenne a lényeg, és ebből a szempontból nagyon fontos volt, amit a kapitány miniszter úr mondott az ő meghallgatásán, hogy nagyon kiemelt szerepet adnak. Ő nem az okos rendszereket hívta így, hanem az AI, azaz a mesterséges intelligencia alkalmazásának. Látszik, hogy ebbe az irányba érdemes előre mozdulni, és ez nem csupán arról szól, hogy mondjuk a buta fogyasztók helyett majd az okos mesterséges intelligencia fog nekünk segíteni, hanem egész egyszerűen például ezeket a terheléseket, az, hogy hol mennyit vesznek föl, és hogyan illeszhető például egy menetrendbe, hogyan illeszhető abba, hogy az emberek délután 5-kor hazamennek, és egy egyenetlen terhelést kap azonnal a villamos energiarendszer, hogy lehet ezt jobban kiegyensúlyozni, az akkumulátorok rendelkezésre állását. Ez a klasszikus régen okos rendszereknek hívott rendszereket tovább tudjuk fejleszteni a mesterséges intelligencia használatával. Gyakorlatilag nem nekünk kell azon agyalni, hogy akkor most melyiket kapcsoljuk be, hanem a megfelelő algoritmusok alapján ki tudják egyensúlyozni a rendszert, és ebben nagyon nagy potenciálval, sokkal nagyobb. Ugye beszélünk erről a tárolásról, nagyon fontos lenne még egy dolog, erről nem beszélt egyébként a miniszter, de én sokkal nagyobb szerepet szánnék a visegrádi 4 tagországok, vagy akár egy kibővített visegrádi megállapodásban lévő országok közötti energetikai, hogy mondjam, együttműködés kidolgozására. Azt látjuk, hogy vannak olyan országok, mint mi például, állandóan keresgéljük, hogy hol is lehetne nálunk szivattyús víztározót csinálni. És nem nagyon van, mert ahol találunk, ott azonnal jönnek a környezetvédők, hogy hát azt nem kell. Miközben ők azok, akik egyébként folyamatosan mondják, hogy a zöld energia kell, és tároljuk. Jó, hát itt lehetne, de nem hagyjátok. Jó. Viszont vannak olyan országok a környékünkön, Románia, Szlovákia, stb., ahol sokkal több lehetőség van, és mi lenne, hogyha közös finanszírozású és közös használatú projektjeink lennének, azaz, mondok rá példát, Magyarországon viszonylag sok, meg Szlovákiában a tárolói kapacitás. Felajánljuk a szomszédoknak, földgáztárolóról beszélek, ők meg felajánlják a villamos energiatároló kapacitás, és közösen megpróbálnák használni. Ugye a visegrádi 4 együttműködésbe, és sokkal inkább ezt a lehetőséget látom, és erre fókuszáltan meg lehetne azt oldani, hogy nem minden ország saját maga akarja megoldani, mert vannak, akik szuper lehetőségeik vannak, hát gondoljunk a osztrák barátainkra, ugye a sógorokra, akik tele vannak víz erőművel.

0: és nagy esésű, nagy hozamú folyókkal, ők könnyen mondják azt, hogy már mi jól el vagyunk, mert vízenergiából, nekünk nem kell az atom se, nekünk meg kell. És ugye ebből a szempontból nagyon lényeges, hogy minden országnak tisztába kell lenni egyrészt a saját lehetőségeivel, és nem azt erőltetni, hogy már pedig akkor mindenki használja vízenergiát, mert mi például nem tudunk annyit. Már pedig mindenki használja nukleáris energiát, mint a franciák, mert mások meg ezt tudomásul vesszük, nem mindenki szereti ezt, vagy nem mindenki akar ezzel együtt élni, de hogy emellett a környező országoknak valami fajta együttműködési lehetőségét ki kellene használni, mondjuk úgy, hogy több szem többet lát, többen erősebbek vagyunk, egy meg egy az nem mindig kettő, hanem időnként három vagy négy. Erre kellene sokkal inkább alapozni a dolgot, mert az szemmel látható, hogy magunk nem fogjuk tudni megoldani. Látszik a napi működésünkben például csak a villamos energia hálózatnál, hogy mi megy oda-vissza például a határon, mindkét irányba, és milyen érdekes, hogy az emberek sokszor azt gondolják, hogy én csak veszek, aztán meg eladok, és nem látják azt, hogy itt veszek, itt meg eladok.
1: Igen.
0: Meg itt még termelek is hozzá.
1: A műsoridőnk rohan-rohan, nagyon sok kérdésem van, úgyhogy van, amit csak felületesen érintünk, mert például lehetne beszélgetni arról, amit kapitány úr a bizottsági meghallgatásán is említette, hogy a hálózatfejlesztést is fontosnak tartja, vagy például lehetne beszélni Paks egy további üzemidő hosszabbításával kapcsolatos költségekkel, feladatokkal. Erre mind-mind-mind forrást kell majd találnia, de akkor most egy ilyen váratlan galopot vennék, és egy kicsit áttérnék arra, hogy a másik nagy kérdés kormányváltás idején, hogy nem kötelező, de nyilván mindig megtapasztaljuk azt, hogy aztán legyűrőzik a váltás a különböző cégek életében is, és vezetőváltásokra számítatnak, persze attól függően, hogy ki mennyire szeretne belenyúlni. Az MVM élete és sorsa is nagy kérdés a MOL mellett, és én annak idején emlékszem, hogy Kóbor György érája alatt volt az, hogy nagyon sokat lehetett arról olvasni és hallani, hogy az az MVM aranykora volt abban a tekintetben, hogy nagyon sok új húzást hozott létre, és aztán valahogy aztán nem mindig ezek a hírek érkeztek, és nem mindig a sikerszériáról számoltak be. Te hogy látod az MVM jövőjét? Milyen irányba mozdulhat el a cég?
0: Több irány is lehet, de csak zárójeles megjegyzés. A MOL annyiban másabb, a MOL nem állami vállalat. Bár igen, úgy viselkedik nagyon sokszor, és szeretjük azt mondani, hogy ő a mi nemzeti olajvállalatunk. A MOL-ban van az államnak közvetve 25% részesedése, tehát még csak nem is többség. Az MVM ilyen szempontból egy teljesen más kategória, gyakorlatilag 100%-os magyar vállalat.
1: Ezért is ez a fontos kérdés, ott mi lesz?
0: Beszélünk. A legnagyobb magyar állami vállalatról beszélünk. Én alap problémának tartom, hogy most már túl nagy. Nem olyan értelemben túl nagy, hogy méretét tekintve, hiszen a MOL-hoz képest még mindig törpének számít egyébként. Már ezt nem sokan tudják, de a MOL sokkal nagyobb árbevételét, eredményességét, egyebeket tekintve. De túl szerte ágazódó.
1: De arra gondolsz, hogy annak idején például az említett Kóboréra alatt a nemzetközi piacra kilépés az lehet, hogy egy problémás lépés volt, hogy túl nagyra nőtt a túl sok feladattal, túl sok ágazattal.
0: Én nem a nemzetközi piac alapvetően a probléma, mert túl sok szegmenst próbál lefedni. Volt egy időszak, nem tudom, emlékszel-e rá, amikor még a mobil hálózatot is ő rajtuk akarták megcsinálni.
1: Persze, igen.
0: És szegények úgy féltek tőle, mint ördög a tömjén füstől, és teljesen igazuk is volt, hiszen ez nem egy hozzáilleszhető dolog. Ugyanakkor már az önmagában, hogy a magyar villamos művekről beszélünk, és gázkereskedelem az egyik legnagyobb üzletága. És ugye a mostani vezetésnek is, de már a korábbinak is volt olyan szándéka, mindig bejelentik, hogy majd tőzsdére visszük. De amiatt nem lehetett tőzsdére vinni igazából, egyrészt túlságosan szerteágazó, túl sok mindennel foglalkoznak. Vannak elemei, amik tőzsdére vihetők könnyedén, és értékesíthetők, és onnan plusz források vonhatók be a fejlesztésbe. Meg vannak olyan elemei, amiben például nagyon erősen beletenyerelt az a magyar állam. Ezt a beletenyerést kellene egy kicsit felszabadítani. És én azt gondolom, hogy ez a fajta direkt irányítás, ennek a korának vége kellene, hogy legyen. Az igazgatóságban nem politikusokat, meg nem a politika által delegált embereket, hanem sokkal inkább hozzáértő szakembereket, ezen a területen már régóta dolgozókat lenne érdemes mozgatni, akik értenek hozzá, és egy nagyon észszerű stratégiát lenne érdemes az MVM-nél, és ez nem azt jelenti, hogy zárjuk ki akkor például az a nemzetközi terjeszkedést, akár elektromos területen, akár földgáz területen, mert ennek van jövője, tehát az egyfajta portfólió optimalizálás. De az, hogy a portfólióban, ugye ma már, én nem tudom, több mint 150 cég van.
1: Igen.
0: Ezt nem lehet átlátni, ez képtelenség normálisan kezelni, ezért sokkal érdemesebb lenne egyfajta portfólió tisztítás, fókuszálás, mivel ennek a vállalatnak az alapvetően az a célja, hogy a magyar lakosság energiaellátását stabilan tudja biztosítani, mind földgáz, mind villamosenergia területén, akkor erre kellene fókuszálni. Hogyha vannak például olyan területek, amik persze magától értetődően jönnek, hogy igen, akkor foglalkozunk egy kis geotermiával, igen, akkor foglalkozunk egy kis megújulóval. Ezeket én teljesen egy ilyen outsider dologként kezelném, pakoljuk kívül, legyen valami szoros kapcsolat köztük, hiszen mégiscsak ő lesz a szolgáltató, ne legyen az egész nyomasztóan rá telepítve az MVM-re. Arról nem is beszélve, hogy mivel konszolidált eredményt hoznak mindig létre, vannak olyan vállalatrészek, amelyek abszolút jól és stabilan és nyereségesen működnek, és azt tapasztalják, hogy a saját nyereségüket nem tudják például fejlesztésre fordítani, mert a nagy vállalati nagy zsebbe elolvad. És a gyengébb működésűeknek a mondjuk úgy a keresztfinanszírozására fog elmenni, ez nem egy normális működés. Arról nem is beszélve, hogy abnormális dolog, most ezt akkor így bele pacekba belemondom, az MVM-től nem szabadna elvenni osztalékot. Egyszerűen nem szabadna elvenni. Az MVM által termelt osztalékot minden esetben vissza, teljes egészében az eredményt vissza kellene forgatni az MVM fejlesztésére, beleértve a Mavir, ugye az előbb említette te is a hálózati fejlesztés, beleértve a tárolóknak a fejlesztését, beleértve sok egyéb más, és megnézni azt, hogy hogyan tud működni. Ennek a vállalatnak, én jól emlékszem rá, 2012-ben az akkori magyar miniszterelnök, ugye Orbán Viktor rendszeresen mondta, hogy ez egy non-profit alap működő közüzemi szolgáltatást fogunk megvalósítani. Nem sikerült a non-profit alapon történő, mert hogyha az MVM alá nyomtuk be az egészet, és az MVM-et meg folyamatosan szorítottuk, hogy fizessen osztalékot, akár osztalék előleget is, az nem csinált más, mint a költségvetés nagy lyukait tapaszgatta, ahelyett, hogy például a hálózatfejlesztéssel foglalkozott volna, ahelyett, hogy tárolófejlesztéssel foglalkozott volna, és én ezt a dolgot nagyon fontosnak tartom ebből a szempontból, hogy ezt most a jelenlegi vezetéssel csinálják, vagy más, talán ebből a szempontból indiferens. Az biztos, hogy minden ilyen kormányváltásnál, egy ilyen nagy állami vállalatnál azonnal megindul a remegés. Megindul a székfogás, mindenki félti a saját székét, és inkább nem megy bele semmiféle olyan dolog bevállalásába, aláírásba és egyebekbe, ami veszélyezteti az ő pozícióját. És tagadhatatlan, hogy ilyenkor mindig vannak személycselék. De az a legjobb minden vállalat esetében, hogy ezt viszonylag tempósan, nem nagyon elhúzva valósítják meg, ugyanis minden ilyenfajta bizonytalansági időszak, az kihat a vállalat működésére, arra, hogy stabilan például szerződéseket merjenek kötni, mert éppen félnek attól, hogy egy újabb szerződést kössenek, és ami nagyon fontos, és ilyenkor ez látszik is a statisztikákban, baleseti statisztikák. Érdekes módon még az egyszerű emberek is, tehát akik ott dolgoznak, a melósok, a technikusok, a mérnökök, stb., ők is elkezdenek egy picit azzal foglalkozni, hogy ja Istenem, mi lesz a vállalat, ki lesz az új főnök, annak milyen új dolognak kell megfelelni, stb. Ezt a bizonytalan időszakot a lehető leggyorsabban le kell zárni. Elképzelhető, hogy akiket oda fognak ültetni, mint ahogy a Kóbor Gyuri tette, azok nem vagy nem váltják be mindig a reményeket. Ilyenkor a vezetőnek pontosan az a felelőssége, hogy azonnal fölmérje, hogy oké, nem jó pozícióba raktalak. Ugyanis szeretnek azzal a gondolattal eljátszani, főleg a HR-esek, hogy megmondják, hogy egy vezetőnek milyennek kell lenni. Én meg mindig azt mondtam, ugye én azért elég sokfajta vezetői területen dolgoztam, nagyon sok vezető tartozott hozzám, és azt tudom mondani, hogy nem tudtam volna azt mondani, hogy egy ilyen általános vezetői kategória kell mondjuk a karbantartás élére, mondjuk a beszerzés élére, vagy mondjuk a termelő területek élére. Nem mindegy, hogy például fúrómérnökökkel beszélek, vagy geológusokkal beszélek, mert teljesen más a közeg, más vezetőt kell hozzá, és legyen az ember eléggé bátor, hogyha látja, hogy ez nem működik, akkor megoldja a cserét. A bizonytalanság az a legrosszabb, az mindig rontja a baleseti statisztikát, a bizonytalanság az gyakorlatilag lefékezi az egész vállalatnak a gördülékenységét előre, viszonylag gyorsan kellene döntéseket hozni, letisztított portfólióval, és utána csak abba az irányba közösen menni, és amit mondtam az előbb, nem elvenni a pénzt az MVM-től, nem elvenni, hanem arra a fejlesztésre fordítani, amiről most például a kapitány úr is beszélt a meghallgatásánál, és hogy mennyit kellene hálózatokat fejleszteni, MI fejlesztés, okos rendszerek fejlesztés, sok egyéb más, lenne annak a pénznek máshol is helye. Én pontosan értem, amikor a politikusok a költségvetés betapasztására mindig az állami cégekhez fordulnak, de vegyék tudomásul, hogyha mindig elveszik a pénzt, akkor mindig, akkor 4 év múlva is ugyanerről fogunk beszélni.
1: Hát igen.
0: Mint ahogy 4 évvel ezelőtt is ezekről beszéltünk. Szegény Mavir gyakorlatilag 15 éve más sem mond, hogy ő nagyon örül annak, hogy ennyire erősen fejlődik Magyarországon például a napelem fejlesztés, és most már azért 8500 megawattot meghaladja a napelem beépített teljesítmény, csak éppen a hálózatunk fejlesztése nem tartott lépést vele. Azaz, most, hogyha még tovább fejlesztjük a napelemet, vagy még bejönnek például a szélerőművek, aminek persze nyilván helye lenne, hiszen kiegészíti a naperőműveket, az ilyen jelenlegi hálózati kiépítése inkább bizonytalanságot növeli, hogyha nem adunk pénzt arra, hogy a hálózati fejlesztése utolérjék ezt a fejlődési típust.
1: Sok a kérdés, sok a fajsúlyos feladat, és még biztos sokat fogunk arról beszélni, hogy az új kormány miként lépdel ezek között. Holoda Attilának, energiapiaci szakértőnek köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Köszönöm, hogy meghívtál.
1: És hát reméljük, hogy lesz elegendő szakember is ehhez a sok-sok energetikai feladathoz, hiszen azok nagyon fontosak, és ahogy a beszélgetésből is kiderült, olykor azt látjuk, hogy nincsenek elegen, de reméljük, hogy lesznek. Tartsanak velünk legközelebb is, ez volt már a generátor, viszont hallásra, látásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Elbontották a kordont a Karmelitánál. Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. 600 vasúti betonaljat rongált meg a kisiklott vonat Gyomaendrődnél. Változóan felhős napos időre számíthatunk. Jó napot kívánok, ezek a Spirit FM hírei 15 órakor. Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát. Az épület mindaddig látogatható lesz, amíg szakmai egyeztetés után el nem döntik, milyen funkciót kap, jelentette be a kormányfő a Budai Várban. A hétvégén előzetes regisztrációval megtekinthetik az érdeklődők a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épületét. Az első 2000 hely pillanatok alatt be is telt. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte el elbontani a Karmelita körüli kordont, és közölte, hogy Magyarország ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. Az eseményen Vitézi Dávid beruházási és közlekedési miniszter felidézte, hogy az előző kormány egy sor fontos beruházást leállított, miközben arra mindig volt több száz milliárd forint, hogy kormányzati épületeket újítsanak föl. Utóbbiak sorsáról társadalmi szakmai konzultáció kezdődik. Befejezetlen épület nem marad a várban, közölte Magyar Péter. Az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően nagy területen megszűnt, illetve mérséklődött az aszály. A talaj felső 10 cm-es rétege az ország déli és keleti részén többfelé feltöltődött, a 60 cm-nél mélyebb réteg viszont főként az Alföldön kritikusan száraz. Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan összehangolva irányítja a vízhiány elleni munkát. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság helyettes vezetője a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, hogy a súlyos vízhiány már évek óta probléma, és évről évre rosszabb a helyzet. Már 7 balatonnyi vízmennyiség hiányzik a talajból, érzékeltette a problémát Gacsáy József. 300 méteren keresztül szántotta végig a pályát az a vonat, amelyik nagy sebességgel haladva kisiklott tegnap Gyomaendrődnél. A súlyos sérülttel is járó balesetről Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója azt mondta, az már most látszik, hogy jelentős károk keletkeztek. Mintegy 600 vasúti betonalj, a felső ágyazat, a sinek és a kapcsolószerek is megrongálódtak. A sérült szerelvényt már elvontatták, és a balesetben nem érintett párhuzamos vágány járhatóvá vált. Vitézi Dávid közlekedési miniszter szerint a probléma az, hogy a Békés Intercity-t húzó mozdonyra nincs felszerelve olyan berendezés, ami a vonat befolyásoló rendszerrel való együttműködésre alkalmas lenne, és sebesség túllépés esetén azonnal központilag be lehetne avatkozni és lelassítani a vonatot. Donald Trump amerikai elnök és Xi Jinping kínai elnök tárgyalása nem hozott áttörést. A megbeszélések után Donald Trump azt emelte ki, hogy az Egyesült Államok és Kína igen hasonlóan gondolkodnak az iráni helyzetről. Az Egyesült Államok azt reméli, hogy Kína nyomást tud gyakorolni a szövetségesére és egyik fontos olajipari beszállítójára. Xi Jinping pedig az azonnali tűzszünetet és a kereskedelmi útvonal megnyitását sürgette. A tárgyalások után az olajár rövid távon ismét emelkedett, 107 dollár felett járt a Brent olaj hordonkénti ára, ugyanakkor a távolabbi határidőkre nem drágult. Az időjárásról. Jelenleg változóan felhős, többfelé napos az idő, csak elszórtan esik az eső. Napközben 17-25, késő este 10-14 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket is, ez a Tehetség útja következő adása is. Ahogy azt már megszokhatták az elmúlt adásokban, hihetetlen mennyiségű fiatal van kis hazánkban, akik nagyon tehetségesek, és egy-egy ötlettel álltak elő. Ez a műsor is erről fog szólni, legalábbis az első fél óra mindenképpen. Az elmúlt adásban is a Start program kapcsán eveztünk a tehetségek között, és most ezzel megyünk tovább. Egy kicsit más téma, kicsit más tehetségek, kicsit más ötlettel, hiszen a Start Ideatlon második helyezettjeit köszönthetem itt a stúdióba, de hát lássuk, kikkel fogok beszélgetni. Itt köszönthetem a stúdióba Fekete Szabó Marcellt, üdvözöllek!
3: Üdvözlöm a kedves nézőket is!
2: És Kovács Gellértet, szervusz!
4: Én is üdvözlöm, köszönöm, hogy itt lehetünk.
2: Tegyük hozzá, hogy ti a Gödöllői Református Líceum Gimnázium tanulói vagytok, és ti lesztek most az interjú alanyok abban a tekintetben, hogy ezen a Start Ideatlon versenyen második helyezést értetek el, és amikor készültem az adásra, és olvastam, hogy flowstate.ai, aha, hát igen, az idősebb generáció itt már érzi azt, hogy el fogja veszíteni a fonalat, de nézzük is azt, hogy mi is ez az ötlet, miről szól. Marci?
3: Nos, az alapvető koncepciónk, amivel elindultunk, az a diákoknak lett tervezve egy AI program, ami megtanítja őket magának az AI-nak az etikus használatára. Ugye bár kortársaink között a legtöbben az AI-t alapvetően arra használják, hogy a saját feladataikat átruházzák rá. Teszem azt, házi feladatot iratnak meg vele, esszéket, akár még dolgozatokat is, és nyilván ebből ők abszolút nem profitálnak később, ez csak egy rövid távú megoldás. Erre kínált volna a Flowstate AI egy megoldást, viszont a tervezés korai fázisában rájöttünk, hogy a mi generációnk sajnos még ilyesmire nem vevő, és ezután igazából léptünk át a tanárokra, akik viszont meglepően nyitottak egy ilyesmi programnak a használatára, így iskolai szinten és egyéni szinten is. Ezért úgy terveztük a programot, hogy végül a tanárokat segítse. Ez nagyjából azt foglalja magába, hogy ez az AI teszteket csinál nekik, akár dolgozatokat is javít, óravázlatokat generál, most már EU-s Erasmus pályázatokat is tud írni, illetve segít abban nekik, hogy felismerjék, hogy egy diák magát az esszét vagy a dolgozatukat AI-jal iratták-e.
2: Hát akkor a diákok körébe azért nem mindenki nézhetett rátok örömmel, hiszen ahogy említetted, egyébként ez nagyon érdekes, hogy a diákok jelenleg, hogyha az AI-t használják, akkor ha bevalljuk az őszintét, akkor leginkább meg akarják úszni a feladatot, és a belefektetett energiát akarják csökkenteni, hogy segítségül hívják az AI-t. Még egyébként a pedagógusok munkáját mindezt segíti, hiszen nem elveszi a munkájukat, hanem hatékonyabbá teszi, hogy esetleg a figyelmüket jobban oda összpontosítsák, amihez viszont nagyon szükség van az egyéni kompetenciára, mondjuk, hogy mennyire színesen tartja meg az órákat, vagy hogyan tud készülni, de akkor lássuk, Gellérte, hogyan látod egyébként, tényleg lehet-e azt mondani, hogy elsősorban érdemes a pedagógusokat megcélozni egy ilyen ötlettel?
4: Szerintem mindenképpen, mivel a diákok is ebből profitálnak, tanár visszajelzése mutatott rá arra, hogy igazából ez az AI sokkal pontosabb visszajelzést ad a diáknak arról, hogy hol hibázott, miben kéne még fejlődnie, és akár még segítő feladatokat is csinál, amire egy tanárnak nincsen kapacitása, hogy mindenkinek egyéni szinten visszajelezze azt, hogy miben kéne még fejlődnie.
2: Hogyha magamból indulok ki, akkor én azt gondolom, hogy nem feltétlenül tudnám, hogy hogy is kellene, sőt biztos nem tudnám, hogy kellene egy ilyen ötletet megvalósítani. Ti nagyon fiatalok vagytok, nyilván már egészen másképp álltok egy ilyen új ötlethez, de hogyan kezdtetek neki, Marci? Mit lehet elmondani, hogy ilyenkor mi az első lépés?
3: Nos, az első lépés igazából tőle származott, ami maga az ötlet volt, és később egyébként ugye a megvalósítás fázisban nekem az alapvető programozói hátterem csatlakozott be ebbe jól. Én tanultam magániskolában, illetve az iskolában is különböző programnyelveken tanulni, programozni, és igazából ez segítette azt, hogy megépítsük ennek a programnak az alapját. És innen léptünk át abba a fázisba, hogy maguk a mesterséges intelligencia modellek igazából mekkorát tudnak dobni az alapvetően kezdő programozóknak a teljesítményén. Az elmúlt, tehát a január elejétől március elejéig tartó igazából nekünk ilyen felkészülő időszakban olyan dolgokat értünk el a különböző AI botok programozói készségeinek a bevonásával, ami szerintem egészen eszméletlen. Tényleg, amikor megérdeklődtük különböző informatikus cégeknél, hogy ez mennyire lehetne megvalósítható, illetve hogy mennyi pénzből lehetne, nagyjából 5 és 8 millió forint közöttre jósolták, és egy fél éves munkának. Nyilvánvalóan azt nem mondom, hogy nekünk sem volt benne munka, nagyon sok kialvatlan éjszakába telt ez, szerintem januártól márciusig nagyjából annyit aludtam, mint ebben a hónapban összesen. Úgyhogy saját magunk ellen és az idő ellen is versenyeztünk ezzel. De tényleg ez, hogy az AI botokat ennyire jól lehet és ennyire hatékonyan hasznosítani manapság, akár egy ennyire profitabilis és komoly rendszer felépítésére, igazából ez volt a legnagyobb segítség.
2: Gellért, nagyon sok mindent sorolt föl a Marci, hogy mi mindenre lehet használni ezt az ötletet, amit kidolgoztatok. Melyik ebből a legnehezebb, melyiket tudtátok a legnehezebben összetenni? Például én, amikor a felkészítőmben olvastam, hogy kézzel írt dolgozatokat is fel tud dolgozni, az gondoltam magam, hogy ez wow, ez csodálatos.
4: Igazából a legnehezebb az volt, hogy a mindenféle jogi dolgoknak is megfeleljünk, mert alapból fel tudják ismerni nagy részt az mesterséges intelligenciák a kézírást, de az, hogy megfeleljünk különböző GDPR dolgok, jogoknak, ez volt így talán legnehezebb.
2: Te, Marci, hogy látod, hogy egyébként a program az miben tudott nektek segíteni? Nyilván az, hogy hát akkor ezt most meg kell jól csinálni, de mi minden az, ami a Start program keretében nektek így a segítségül jött?
3: Hát nagyrészt hatalmas önbizalmat adott eleinte az, hogy ezzel a projekttel mi ennyire jól tudunk haladni. Tényleg már a legelején a legkisebb mérföldkövektől kezdve, a végén már annak, hogy ezt a programot 900 ember kipróbálta, ez volt talán ez az önbizalom bomba, ha fogalmazhatok így. A legnagyobb motiváció, hogy ezzel menjünk tovább, ezt mi feltétlenül csináljuk. Illetve magában a Start programban is a különböző képzéseink, online alkalmaink, illetve személyes alkalmaink voltak azok, amikor mindig oda mentünk, és az egyszerűen olyan szintű motivációval öntött el eleinte mindkettőnket, aztán mindhármunkat, hogy mi egy ilyen dolognak a része lehetünk, amit egyszerűen nem tudok semmihez hasonlítani.
2: Gellért, említetted a jogi kihívásokat. Ezt már mikor belefogtatok a projektbe, az ötlet megszületett, már akkor láttatok, hogy ezzel foglalkozni kell? Egyáltalán ki tudott ebben nektek segíteni? Hát ezért nyilván nem végeztetek még jogot.
4: Ez igazából nem ezzel kezdtük, hanem elkezdtünk puhatolozni, hogy hogyan lenne a legkönnyebb lefejleszteni ezt a programot, és így szépen sorba jöttek ezek a problémák, amiket szépen sorban megoldottunk, nagyon sok utána nézéssel és olvasással.
2: Amikor ezek a tesztek elindultak, és úgymond gondolom pedagógusoknál teszteltetek, milyen visszajelzéseket kaptatok? Én mindig abból indulok ki, hogy az idősebb generáció nehezebben kezdi ezt el használni. Mindig az első lépés a legnehezebb, amíg megértik, hogy miben tud a segítségükre lenni. Mi volt a visszajelzés a kezdetek kezdetén?
3: Ez volt talán a legnehezebb pont, amire rá kellett tapincsunk, hogy hogyan tudjuk ezt meghirdetni az idősebb generációnak, hogy igazából nekik is úgy tűnjön, hogy ez nekik a hasznunkra válhat. Miután ezen igazából túllendültünk, ez különben nagyon sok tanári meghallgatás és visszajelzésből származott, elsőprő pozitív élményeket tudtunk ehhez kapcsolni. Itt talán kiemelném a fizika tanárunkat, Pertis Szabolcsot, aki már a program legelejétől, még a legkorai, nagyon instabil és korlátolt funkcionalitású programot is igazából minden nap használta, és tényleg ő egy átlagos tanár, belőle tudtunk a legjobban kiindulni, és az ő véleménye volt az, ez tényleg ez az iszonyú pozitív, ez nagyon hasznos, nagyon jó dolgozatokat tudott vele generálni, illetve maga a program, ugye ő matematika és fizika tanár, a matematika dolgozatokat alapvetően páratlanul jól tudta kijavítani.
2: Tehát akkor abszolút pozitív visszajelzések érkeztek. Nem volt, aki visszadobta a dolgot, hogy ú, gyerekek, nekem ez nem megy.
3: Alapvetően, akiknek így problémákba ütközött maga a program, azok a nyelvtanárok voltak. Ez volt az a szegmens, amire ezt a programot nagyon-nagyon nehéz fejleszteni, ugyanis a nyelvtanulás az egy internacionális dolog. Mi alapvetően a magyar tanárokat, a magyar piacot célozzuk meg, ugyanis jelenleg nincs rajta bármi más olyan, ami ez. Viszont külföldön rengetegféle ilyen program van, németül is, angolul is, franciául is, akármi, amik viszont úgy mondom sokkal kiforrottabbak, mint a mieink, ezért számukra nem volt annyira hasznos, viszont ők is zseniálisan értékelték ezt az elköteleződést, hogy mi szeretnénk a magyar oktatást ebből a szempontból megreformálni.
2: Viszont az adminisztrációban nekik is tud segítséget nyújtani, hogyha nem is a feladatokat készíti elő, mondjuk. Gellért, hogy látod, mennyire lehet ezt az ötletet egyénre szabni? Hogy képzeljem el? Ugye most, hogyha fogok az ország 10 különböző pontjába 10 történelemtanárt, akkor nyilván mindenkinek kicsit más a stílusa. Mennyire egyénre szabható az ötlet?
4: Igazából szerintem a működés az ugye az alaptantervet vettük alapul. Ebből kifolyólag mindenki kicsit a saját személyiségére tudja szabni, de nagyon eltérni ugye nem tud az alaptantervektől.
2: És hogyha ki lehet emelni, hogy a visszajelzések alapján melyik funkciót használták a leginkább örömmel egyébként a pedagógusok, akkor egyébként mit lehet mondani? Dolgozatjavítás? Vagy milyen terület ez, ami a leginkább?
4: Szerintem a dolgozatjavítást, illetve a dolgozatoknak az elkészítését.
2: Te is így érzékelted, Marci?
3: Bingo, igen. A dolgozatjavítás az egyértelműen a leg, hát számukra így elkápráztató funkció volt, hogy ez a végül is számítógépes program, ugye, ha alapul veszük az átlagos magyar tanárt, nem igazán utaznak a mesterséges intelligencia világában. Éppen ezért, amikor teszem azt, ismét vegyük a fizika tanárunkat, először kipróbálta, és tényleg ez a program, ez nagyjából fél perc alatt egy másfél-két oldalas dolgozatból egy bő 4 oldalas elemzést adott neki, amit egyből továbbíthatott a diáknak. Ez számára teljesen észveszejtő volt.
2: Hogyha viszont a prezentációkra fókuszálunk, akkor ott mit lehet elmondani, hogy ha egy prezentációt elkészít ez a program, akkor tulajdonképpen az AI, akkor mennyire tudják azt utána ők tovább színesíteni? Tehát lehet hozzányúlni, vagy az úgy kész, ahogy van?
3: Alapvetően igen, viszont természetesen van rajta egy vízjel, hogy ezt AI-jal generálták, illetve maga a prezentáció funkció még folyton színesül, mint alapkoncepció is természetesen. Az igazából a legnehezebb aspektusa ennek a programnak, hogy azt eltaláljuk jól úgy, hogy magukat, a diákokat is érdekelje maga a prezentáció, és hogy a tanároknak is megfelelő legyen a kerettanterv alapján. De emellett nyilvánvalóan a prezentáció elkészülte után tudnak még utasításokat adni az AI-nak, hogy miben javítsa, színesítse, legyen szebb, legyen kevesebb szöveg, legyen több szöveg, stb.
2: Minél jobban prontol valaki, annál jobban tudja akkor majd a prezentációját elkészítetni.
3: És itt jön igazából a promptolásnál, ami szerintem első számú előnyünk, az pedig a zero prompting metodika. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a mi rendszerünk olyan, mintha egy kis telefonos, ilyen beszélős fordítót adna az AI-nak. Ugye alapvetően az AI-t azért nehéz oktatásra használni, ugyanis nagyon precíznek kell az utasítással lenni az átlag embernek, és mi ezen sikerül túllendüljünk. Alapvetően, amikor a szaktanár megadja az utasítást az AI-nak, az átfut egy ilyen prompt generáló rendszeren, ami megírja az úgymond tökéletes promptot, akár már csak ilyen tőmondatokból is. Nyilvánvalóan, amikor ugye van egy használati utasítás is magához a programhoz, abban leírja, hogy ez miért fontos, és ezt hogyan kéne használnia. Illetve magának a programnak van egy tanulás felülete is, ami megtanítja a tanárokat jól promptolni, azt, hogy hogyan kezeljék, amikor egy diák AI-jal generál dolgozatot, mi van, ha maga az AI téved, stb.
2: Hogyha valakit érdekel mindez, akkor hogy képzeljük el, hogyan lehet hozzáférni? Egy honlapon keresztül zárt, nyitott rendszerről beszélünk, mit lehet tudni erről az ötletről, hogyan valósult meg Gellért?
4: Hát igazából jelenleg ez most egy teljesen zárt rendszer, csak a mi tanáraink férnek hozzá, mivel a szabadalmaztatás az jelenleg is folyik.
2: Tök jó, már itt tart akkor a történet, hogy szabadalmaztatás. Hát akkor térjünk rá a jövőre, mi a terv, hogyha megvan a szabadalom?
3: Nagyon-nagyon sok tervünk van, hogyha rajtam múlna, én igazából már maga az Ideaton verseny után is elkezdtem volna ezeknek a teljes megvalósítását, de azért iskolába is kell járjunk, az sosem árt. És egyelőre, szeptemberre tervezzük a teljes megjelenést, a piacra lépésünket, addigra valószínűleg sikerül minden jogi hátteret, szabadalmaztatást elrendezzünk. A jövőre tekintettel az első számú célunk az a teljes integrációja lenne ennek a programnak a különböző ilyen online adminisztratív felületekre, mint a Kréta, a Google Classroom vagy a Redmenta. A Kréta lenne az elsődleges célunk, a velük való együttműködés, ugyanis tanári visszajelzések alapján messze a legidő és idegörlőbb folyamat az maga a jegyeknek az adminisztrálása. Nos, hogyha sikerülne a programunkat együttműködésbe hozni a Kréta felületével, akkor igazából attól a pillanattól kezdve, hogy a program kijavította a dolgozatokat, és a tanár átnézni, automatikusan a jegyek bekerülnének a Kréta rendszerbe, ezzel akár 20-25 perc adminisztrációt is osztályonként megspórolva. Emellett nyilvánvalóan, hogyha az AI-jal adna házi feladatot a tanár, az felkerülne minden platformra, ami ugye a Google Classroom és maga a Kréta is, így a diákok egyszerűbben tudják követni a teendőiket. Illetve ugye a Redmenta felületén, ahol dolgozatokat lehet töltetni a diákokkal, oda is automatikusan feltöltődnének a tesztek, amiket a tanárok kiadtak. Nyilvánvalóan a tesztek alatt mindig lesz egy vízjel arról, hogy ezt AI generálta, és erre mindig ösztönözzük a tanárainkat is, hogy feltétlen nézzék át azt az anyagot, amit az AI generált, ugyanis attól függetlenül, hogy ez még ebben a korai fázisban is iszonyú pontos, ez attól még egy AI. Ez is ugyanúgy tud hallucinálni, és éppen ezért nagyon fontos a tanároknak, hogy mindig legalább kettőször nézzék át azt, amit az AI generált nekik.
2: Több szem többet lát, mindig azt mondják, hogy mindig jó, ha valamit átnéz más is, mert hamarabb kiszúrja a bakikat.
3: Így van.
2: Nagyon fiatalok vagytok, említettétek, hogy a terv az már látható előttetek, hogy mit vizionáltok ezzel a Flow State AI-jal kapcsolatosan, de hát akkor azt is vegyük át, hogy nagyon fiatalok vagytok, de hova tovább, milyen irányba fogtok tovább tanulni, és mi lesz a jövőkép, ki mi szeretne lenni Gellért?
4: Én igazából egyértelműen bioinformatika irányba szeretnék tovább tanulni.
2: És akkor meg is van, hogy hova tovább, melyik egyetem, ki vannak bökve a lehetséges alternatívák. Neked, Marci?
3: Részemről én még ugrálok az informatikai iparágak között. Az egyetem, amit nagyon szeretnék megcélozni, az Dániában van, Odenzében. Egy mérnöki egyetem, aminek a felhozatala alapvetően számomra nagyon kecsegtetőnek tűnik. de mint Gellért én is abszolút az informatika irányába szeretnék elmozdulni, és hogyha van rá lehetőségem, akkor az AI kutatásának irányába, ha már ilyen előző tapasztalattal is rendelkezem.
2: Nagyon fiatalok vagytok, ugyanakkor nagyon vállalkozó szelleműek, és mindig az is egy érdekes aspektus és kérdés, hogy amikor jön egy jó ötlet, ugye ott választja el a fiatalokat, hogy ki mennyire vállalkozó szellemű, hogy elmeri-e hinni, hogy az ötletből aztán valóság válhat. Szerintetek ti, nektek mi volt az impulzus, vagy nyomás, vagy segítség, vagy ösztönzés, ami abba az irányba tolt titeket, hogy nem csak álmodozni kell, hanem meg lehet azt valósítani is, Gellért?
4: Igazából ez nálunk úgy volt, hogyha elbizonytalanodott az egyikünk, akkor a másik ezt nem hagyta, és felhúzta az önbizalmát, meg ott volt ugye a mentorunk Szabó Attila, ő nagyon sokat segített nekünk ebben.
2: Te, Marci, hogy vagy ezzel?
3: Hát alapvetően, mint mondtam, egy érdekes ágról indultunk, hogy nem is ez volt az alapkoncepció, viszont nekem már csak így a Start Ideatom programban maguk az élmények, amiket ott átéltünk, a személyes előadások, az online alkalmak és az összes egyeztetés a mentorunkkal, Szabó Attilával, igazából egy olyan löketet adtak nekünk, amit szerintem semmi más nem tudott volna. Én akkor is teljesen elégedett lettem volna ennek a kimenetelével, hogyha nem feltétlen érünk el helyezést ebben a versenyben, ugyanis már most iszonyúan sokat tanultunk ebből.
2: Hogyha viszont azt nézzük, hogy a szülők mit gondolnak, az is egy fontos kérdés lehet, és a ti projektetek az nem egy kézzel fogható, mint mikor föltalál valaki mondjuk egy káposztalével megtöltött tollat. Most mondok egy példát, ugye volt itt már téma az adásban nálunk is, vagy nem egy fagyi portasak, amit szintén meg lehet fogni. A ti szüleitek ehhez az ötlethez mennyire tudtak, mennyire látták a víziótokat, mennyire tudtak támogatni, mennyire fontos a szülői jelenlét, Gellért?
4: Igazából szerintem mind a hármunk szülei teljes mértékben támogatnak minket. Az én szüleim sem feltétlen a matén, nem feltétlenül kézzel fogható dolgokkal foglalkoznak, szóval ezt teljes mértékben támogatta.
2: Nálad is így volt, Marci?
3: Részemről abszolút. Drága szüleim igazából már a középiskolás karrierem elindulása óta minden külsős, illetve ami számomra fejlesztő jellegű programban abszolút támogattak, még ha ez nem is az ő látásterük úgymond, abszolút már a versenyindulásakor hittek abban, hogy mi ezzel valami iszonyú nagyot tudunk alkotni.
2: Hát kell akkor a szülői támogatás, a következő fél órában pont arról fogunk beszélgetni, hogy a szülők hogyan tudják az ötleteket támogatni. Minden esetre a mi műsoridőnk itt elszaladt, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Fekete Szabó Marcellnak, hogy eljöttél.
3: Én is köszönöm szépen, illetve a kedves nézőknek a figyelmet, nagyon hálás voltam, hogy itt lehettem.
2: És Kovács Gellért, neked is köszönöm, hogy itt voltál.
4: Én köszönöm, hogy itt lehettem.
2: És hát folytatjuk a következő fél órában. Én nagyon büszke vagyok, hogy újabb fiatalok ötletét tudtuk bemutatni, és hát remélem, hogy a következő időszak arról szól, hogy ezeket az ötleteket már használhatják is a pedagógusok. Maradjanak velünk, hiszen a tehetség útja folytatódik.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
1: Ahogy megígértem, folytatjuk a Tehetség útja című műsorunkat, és az elmúlt adásokban nagyon sokat hallhattunk arról, hogy a fiatalok milyen ötletekkel állnak elő, és mi mindent tudnak megvalósítani. Azokat aztán díjazzák is, és aztán az ötletből később akár komoly bevételre is tehetnek majd szert a jövőben. De ugye, amikor ötletelnek gyermekeink, akkor mi szülők csak nézünk és nézünk. Szülői oldalról fogjuk a következő percekben megvilágítani, hogy hogyan tudjuk ezeket az ötleteket mi szülők kezelni, és ebben lesz segítségemre dr. Dúró Zsuzsa, pszichológus, tehetségkutató. Üdvözöllek újra nálunk.
2: Köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Ahogy említettem, az ötletekről hallhattunk sokat, hogy aztán abból aztán miként lesz valami, akár egy eladható termék. Mi szülők viszont, amikor halljuk a gyermekeink ötleteit, nagyon nehezen tudjuk megtalálni, hogy hol van az a pont, ahol a támogatásaink határait meg kell húzni. Te hogy látod egyébként az ötletelést szülőként, hogyan kezeljük? Nekünk sokszor akár már azért, mert a technológiai fejlődésről egy kicsit le vagyunk maradva, a fiatalok jobban kezelik azt. Lehet, hogy egy-egy ötlet már az elején azt mondjuk, hogy hagyd a francba. Mondjuk ezt, hogy
2: nem
1: hagyd a
2: mondjuk,
1: francba.
2: Hogy hagyd a francba, de nagyon igazad van a felvezetésedben, hogy itt valami nagyon megváltozott. Mert az, hogy a szülő segíti a gyermekét életének különböző tevékenységeiben, az teljesen evidens, sőt, hát egyszerű és megismételhetetlen mindenféle segítség. De abban tökéletesen igazad van, hogy biztos van egy határ, aminél nem menjünk túl szülőként, és majd kifejtjük ezt bizonyára, mert nem segítünk a gyerek, hanem inkább gátoljuk, frusztráljuk. Ha életkori sajátosságokban különböztethetünk meg segítségnyújtási minimális és maximális tevékenységeket, hát legyünk őszinték, hát azért 0-6 éves korig teljes a segítségrepertoár, mert a gyerek még nagyon tapasztalatlan, nehogy baleset érje, tehát ott állunk fölötte. A iskolás korban már egy picit szűkül az a repertoár szülőként, amibe egészséges módon a avatkozzunk be, mert ezzel csökkentjük a gyermekünk önállóságát, és ezáltal nem csak a képesség fejlődésének határokat szabunk, hanem a személyiség fejlődésének. És amire fókuszálsz véleményem szerint, az a kamaszkor és az ifjúkor, amikor bizony megállt kell parancsolni szülőként, ami nagyon nehéz időnként, mert ha nem is rá akarnak telepedni szülőtársaim a gyerekeikre, de hát benne van az a tűz a szülőben is, hogy adni, adni, adni, segíteni, segíteni, viszont itt a határ az, hogy tanácsot adjunk. Tehát nem késztényeket, de most nem konkrétat szeretnék ezzel kifejezni. A tanácsadás nagyon fontos, és főleg az, hogyha olyan a szülő és a fiatal gyermek közötti kapcsolat, hogy ő kérdez, akkor nagyon büszkék legyünk szülőként, mert ha kérdez, akkor partner vagyok. Ha partner vagyok, akkor elvárhatja tőlem, hogy a tanácsaimmal segítsem az ő kutatását, az ő felfedezését, az ő munkáját. Tehát összetett dologról van szó, még egyet hagy emeljek ki, nagyon fontos, hogy őrizze meg a gyermek, a fiatal az önállóságát gondolkodásban, mert ez az én képét, önértékelését erősíti.
1: Igen, viszont ilyenkor kijöhetnek a szülőknek a gyermekkori traumái, vagy pedig, hogy is mondjam, korlátai, mert az a szülő, aki mondjuk kicsit önbizalomhiányos, és oké, persze gyermeke lett, nem feltétlenül igaz az rá, hogy ő mert vállalkozó szellemű lenni, mert egy ötletet megvalósítani, és olyankor, amikor egy kérdés keretében a gyerek hozzánk fordul, nagyon vigyázni kell, hogy ne vetítsük ki a saját magunk problémáit, vagy korlátait a gyerekre. Mennyire nehéz ezzel megküzdeni?
2: Tökéletesen igazad van, egyet nem felejthetünk el. A szülő másban szocializálódott, itt most nem politikailag, de más millióban, más családban, mások voltak a prioritások abban az időben, itt most egy 20-30 évre gondolok, azért korlátaink, határaink erősen meghatározottak voltak. Azon belül persze volt egy kis mozgásterünk, de ez, amit most tapasztalunk, és örömmel, hogy kinyílt a világ, és a gyerekek rendkívül tájékozottak, és ehhez akár a digitális eszközök is hozzájárultak. Ilyen módon nincs ezzel semmi baj, hogyha olyan módon használja, ami az ő javára szolgál, de visszatérve az eredetire, tehát egy szülő másba kondicionálódott, másba szocializálódott, tehát egy picit nehezen fogadhatja ezt a fajta nyitottságot, ezt a fajta szabadságot jó értelemben. Itt lehetnek apróbb konfliktusok, de én úgy gondolom, hogy a szülő-gyermek kapcsolat eredendően jó viszonyt mutat, akkor át lehet hidalni ezeket a, hát, hogy is mondjam, nemzedékek között átívelő nehézségeket.
1: Igen, de amikor például megszületik egy ötlet, akkor napjainkban sokkal több a lehetőség, hogy az a hova tud fordulni, akár egy szakmai program keretében, mint ahogy az előző adásokban is beszéltünk, akár a Start program, de sok hasonló program keretében, és valahogy nekünk szülőknek is tájékozottabbnak kell lennünk, hogy bár mondjuk én nem értek az AI-hoz, de lehet, hogy akkor van, aki ebben tud segíteni, tehát plusz feladattal jár az, hogy megtámogassuk őket. Hol van a határ a támogatásnak?
2: Abszolút igazad van, és van egy mondás, ugye, hogy előttem az utódom.
1: Igen,
2: tanulunk a saját gyerekünktől, és ez bájos dolog tud lenni, amikor egy fiatalabb nemzedék adja át a tudását az idősebbnek, nevezetesen a szülőnek. Itt egy olyan jó értelembe vett szimbiózis alakulhat ki fiatal és szülő között, ami életre szólóan erősíti az ő személy közi kapcsolatukat, és egy jó értelembe vett barátság alakulhat ki. Véleményem szerint szülőtársaink nagyon nagy százalékban nyitottak erre a fajta felismerésre, felfedezésre, hogy befogadjanak a gyermeküktől információt, és ki tudja, hogy meddig vezet ez el. Hozzáteszem, nagyon sokszor a szülő is tehetséges, csak nincs most már lehetősége arra, hogy azt a tehetséget, ami volt más millióban, azt meg tudja valósítani, de az biztos, hogy ott van benne az a drive, az a belső motiváció, az az intuíció, ami őt életre keltette a tehetség kibontakoztatása során, de hát az életmód, az életvitel, a család egy picit visszahúzta őt, hogy a tehetségét kibontakoztassa. De most, hogy együttes élményként élhetnek át bizonyos szituációkat, én ezt rendkívül pozitívnak tartom, és hangsúlyozni szeretném, hogyha a szülő-gyermek kapcsolatban kapcsolat eddig is a családban pozitív irányt mutatott, akkor van abszolút esélyünk arra, hogy ez a későbbiekben erősödjön, és egy olyan partneri viszony alakuljon ki szülő és gyermekek között, ami életre szólóan pozitív.
1: Ha ez a szerencsés csillagzat megvan, hogy a szülő támogató, sőt, akár úgy érzi, hogy akkor ami neki nem sikerült, azt most akár segítve a gyermeke pályafutását oda tudja tenni, jön a következő nagy kérdés, ami szintén lehet kudarc élmény, hogy vajon kinek milyen a pénztárcája, milyen környezetből érkezik, nem ugyanazokat a lehetőségeket találjuk meg. Ha én például magamra gondolok, egy vidéki kisebb városban élve, közel nem akkora lehetőségek tárháza áll előttem és a gyermekem előtt, mint mondjuk egy fővárosi gyermeknek. Már versenyhátrányban vannak azok, akiknek nem ugyanazok a lehetőségek.
2: Ebben tökéletesen igazad van, és itt nincsenek is receptjeink. Itt minden ember egyedi példány, hogy milyen környezetben szocializálódok, hova hozta a gólya. Egyet azonban ne felejtsünk el, a szülő a be nem teljesült gyerekkori vágyát nem feltétlenül fogja tudni megvalósítani. Felejtsünk el, a szülő a be nem teljesült

0: rekreációs tér, ahova a gyerek beleszületik, ott történnek az életre való dolgok, és ott van az a gyújtópont, amin elindulhat a gyermek. Ha ez korlátozva van, lehet, hogy átmenetileg ez egy kis parkoltatást jelent, de ahogy szoktuk mondani, a tehetség az feltalálja magát.
1: Az utat tör magának.
0: Az utat tör, az üstökösként akar előre menni, az nem hagyja magát, és bízunk abban, hogy a környezetben van egy-két olyan pedagógus, aki értő szemmel, értő szellemmel látja ezt a küzdelmet, és valamilyen külső segítségnyújtással meg tudja támogatni ezeket az ötleteket.
1: Adjunk tippet is a szülőknek például arra az esetre, hogy mi van akkor, amikor mondjuk a tehetséges fiatal gyermekünket látjuk, van is ötlete, elindul, oké, plusz órák, ilyen befektetés, olyan befektetés, és az elején még a család mondjuk tudja bírni ütemmel és pénztárcával, amit a gyermek tehetsége kíván. Viszont lehet, hogy mondjuk valami változás áll be a család életében, nem akkora bevételből tudnak már úgymond mozogni, vagy megváltozott a családnak a mozgásképessége, mert elvesztették az autót, vagy apukát, és sorolhatnám, sok minden fölállhat. Hogyan lehet megbeszélni a gyermekünkkel azt, hogy figyelj, én eddig tudtalak támogatni téged, de most egy kicsit ezen vissza kell tekerni. Ez egy kudarc élmény egy szülőnek.
0: A gyereknek is átmenetileg egészen biztos, mert a tervei megvalósítása...
1: De harag is lehet.
0: Lehet benne harag is. Én úgy gondolom, hogy ha jó a viszony, és most ezt nagyon pozitívra veszem, ha partneri a viszony, akkor megérti a gyermek, hisz ebbe szocializálódik, hogy itt most átmenetileg nehézségeink vannak. Hiszem azt, hogy a család többi tagja, akár távoliak, felismerik ezt az átmeneti nehézséget, és valamilyen támogatást nyújtanak. Hiszek abban, hogy a nevelési oktatási intézmények, nevezetesen az iskola, mindegy, hogy milyen fokozata van, hát látja ezeket a nehézségeket, és valamilyen pályázat, vagy valamilyen megsegítés által próbálják ezt a nehézséget kiküszöbölni, és ha visszatér a család az eredeti kerékvágásba, és nyugalomban tudnak tovább dolgozni, akkor ez a mókuskerék tovább indulhat. Tehát itt az emberi jóság, a figyelmesség, a támogatás, a tanácsadás rendkívül fontos, és én úgy látom magam körül, hogy mi magyarok alkalmasak vagyunk ilyen segítségre, és vigyázó szemünket azokra a tehetség ígéretes gyerekekre tudjuk vetni, akik valami olyan produkcióval állnak elő, ami originális gondolatokban nyilvánul meg, és hogyha valamilyen átmeneti nehézség, nem ismerem kimondani, tragédia csúszik be, akkor a megsegítés és erejével tudjuk támogatni ezeket az eredeti ötleteket.
1: Ha a gyerekek oldaláról nézzük, akkor viszont ők egy olyan megváltozott környezetben próbálják kibontakoztatni az ötletüket, tehetségüket, ami még több kihívást tartogat nekik, vagy számukra, hiszen mondjuk 10-20 évvel ezelőtt, hogyha valakinek volt egy jó ötlete, ráadásul a magyarok híresek a feltalálásokról, akkor azt végig tudták vinni napjainkban. Egyre többször történhet az meg, hogy a technológiai fejlődésnek köszönhetően mondjuk, amin dolgozott 2 éven keresztül, az mind már idejét múltá válik, és azzal a kudarc élménnyel találkozik a gyerek, hogy na, ezért is felesleges dolgoztam, hát ennyit erről.
0: Igazad van, mert a tudomány technikai fejlődése oly mértékben generálódott, és olyan gyors, hogy szinte követhetetlen. Hát gondoljunk arra, hogy a tankönyvekben már mindenféle feltalálás bele van szorítva, és 2 év múlva már egy újabbat fognak feltalálni, és elavulttá válik, gondoljunk itt az űrkutatásra, ami egy nagyon modern tudomány. Teljesen életszerű, amit mondasz. Véleményem szerint, hogyha a gyerek hite van abban, hogy amit ő csinál, az jó, és ehhez olyan pedagógusok, szülőtársak állnak mellette, akik ezt erősítik, hogy még tovább és újabbakat találjunk fel, akkor nem lesz kudarc élmény, mert benne van mindig az újdonság ereje, az új tudományos kihívások. Hiszek abban, és a megtapasztalásom is az, hogy ezek a gyerekek nagyon nyitottak, nagyon elfogadó, befogadó attitűd rendelkeznek, persze ehhez kellenek a hátországok, nem is ismétlem magam, de az a hit,

0: az a meggyőződés, az a szorgalom, az a kitartás, ami egy tehetségesben benne van, és itt jön megint a szó a tehetség, ami egy kis másságot is jelent, akkor ezek a gyerekek véghez tudják hajtani az elképzeléseiket.
1: A feltalálóinkról azt is tudjuk, és talán most is azt mondhatjuk, hogy a csodabogarak, hogy nem úgy tudnak kommunikálni és beszélni, akár elmondani az ötletüket, azt, hogy mi is az, amit ők tudnak. Nagyon nehéz lehet nekik valahogy elkezdeni tanácsot adni, hogy figyelj, igen, nagyon sok energiát fektetsz abba, hogy ezt elérd, de közben gyere, fejlesszük a kommunikációs képességedet is, mert ha azt mondom a gyerekemnek, hogy gyere, fejlesszük a kommunikációs képességedet, mert az napjainkban elengedhetetlen, akkor ő azt hiszi, hogy ezzel most azt mondták, hogy nem tudok beszélni. Hogyan tudjuk valahogy egy kicsit terelgetni, hogy ami nem annyira előnyös oldala, azzal igenis foglalkozni kell.
0: Igen, értelek. Egy tudós, egy feltaláló, egy kutató. Igen. Tényleg egy kicsit olyan kurta furcsa, olyan kis kurta furcsa, és időnként ott egyedül kell hagyni ott a szobába, hogy elmélkedjen, és az idő múlását észre se veszi, hogy nem evett már 10 órája semmit, észre se veszi, mert annyira elborítja őt az újdonság, hogy ő valamit keres, kutat. De visszatérve az eredeti gondolatodra, a kommunikáció nem csak beszéd. A kommunikációnak nagyon sokféle fajtája van. Az, hogy valaki nem csacsog 0-24-ben, attól ő még kommunikál, lehet, hogy más módon, gép segítségével, vagy írásban, vagy egyéb módon. Igen. Meg ez a fajta rettenetesen mély gondolkodás talán nem is engedi, hogy ő ebből kizökkenjen, mert ő most annyira ebbe benne van. Igen, csodabogár, más, de ez a mássága jó értelemben viszi előre majd a tudománytechnika fejlődését, és hát nem tudjuk, hogy 50-100 éve a Nobel-díjasaink milyen kurta, furcsa dolgokat csináltak, hogy hát ők is távolságot tartottak a többiektől, de félretéve a tréfát, én azt mondom, hogy rugalmasan közelítsünk hozzájuk, ne törjünk rá, ne szégyenítsük meg ezért a fajta kurta furcsa tulajdonságától, lehet, hogy ott mélyen még van valami, hagyjuk kibontakozni. Tehát a türelem, én azt gondolom, hogy picit türelmesebben, szülőként is, pedagógusként, mert lehet, hogy van egy parkolási idő, tehát egy csendesebb kutatási idő, és egyszer csak üstökösként ív el a pálya felfelé, mert elérte azt a gyújtópontot, amiért a hátországban dolgozott.
1: Ugye egy családban, ha mondjuk azt feltételezzük, hogy egy gyermeket figyelünk, lehet, hogy vannak testvérei is, lehet, hogy nem, ami biztos, hogy ott van anya, apa a legjobb esetben. Azért tudjuk jól, hogy ez 3 ember, 3 különböző személyiség, 3 különböző elképzelés. Az is nagyon nehéz, amikor a gyermeknek van egy elképzelése a jövőjét illetően, aztán anyának van egy elképzelése a gyermeke jövőjét illetően, és apának is van egy elképzelése. Ez hát a legrosszabb esetben 3 különböző út. Hogy lehet ezt valahogy családon belül kezelni?
0: Igen, igen, rávilágítottál egy komoly konfliktus forrásra. Tudod, ez a mondás Presser énekli, lehettem volna valaki más, de más az valaki más lett.
1: Igen.
0: Hogy azt mondja Geszti, hogy az akarok lenni, aki akkor volt, amikor az akartam lenni, aki most vagyok. Tehát nem tudhatjuk előre, hogy most én gátolom a gyerekemet, mert most azt mondom, hogy legyél az, ami én vagyok, mert azt már legalább ismerjük. Ő pedig egy teljesen más utat választ, mert más az érdeklődése, más a kíváncsisága. Én azt mondom, hogy a józanság határán belül engedjük a gyereket kibontakozni. Ha esetleg valami kudarc bekövetkezik, lehet módosítani. Kellően rugalmas ma már a rendszer a pályamódosítás szempontjából is, de ezt, hogyha meghagyjuk a gyerek rugalmas gondolkodását, a jövőjét tekintve nagyon sok előnyre teszünk szert szülőként, mert az az ős bizalom, ami megvan és meg is marad ezáltal, hogy nem kényszerítettek rá, ez örök érvényű lesz, és a kapcsolati tőke nem romlik meg.
1: Igen, de az is egy külön érdekesség, amikor mondjuk a pedagógus és a szülő nem azonos képpen látja a gyermek jövőjét, és a legbosszantóbb, hogyha mondjuk a pedagógus is valamit nagyon határozottan javasol a gyereknek, a szülő is valamit mond, és aztán nem tudja a gyermek, hogy most kinek higgyen. Ráadásul, hogyha a szülői elképzelés szerint kezdi el megvalósítani önmagát, akkor azt hiszi, hogy a pedagógussal nem feltétlenül lesz jó a viszonya, de ez fordítva is igaz.
0: Tökéletesen igaz, ez egy valós veszély. Nézzük meg, a szülő születésétől fogva van a gyerekével, hát csecsemőkora óta ismeri. Igen. Nem szakember. Tételezzük fel, hogy ő nem pedagógus, ő nem szakember, de ösztön vezérelten, érzelmektől megerősítve van a gyerekével x éve. A pedagógus, hát szakember. Igen. Ő azért tanult életkori sajátosságokat, látott már sok gyereket közelről, és most nem viccelkedni akarok. Tehát van összehasonlítási alapja, hogy ő hogy viszonyult, és mi lett belőle, milyen utat járt be. Tehát itt azért óriási a különbség. Szerintem a szülő-pedagógus kapcsolatban is meg lehet találni a kompromisszumot, de kétségtelen, hogy más érzelmi súlya van a kettőnek. A pedagógus abszolút szakmailag nézi, jövőorientált, szülő is jövőorientált, csak rendkívül az érzelmek vezérlik, és hát a saját eddigi élet útját is ösztönösen, nem tudatosan beleviszi a döntési helyzetbe. Szerintem lehet kompromisszumot kötni pedagógus és szülő vonatkozásában, és mindennek akkor a nyertese a gyermek lesz.
1: És hát lassan a műsorunk végéhez érve nagyon fontos az a kérdés is, és ugye onnan indultunk ki, hogy az ötletek és azok határai, hogy azért vannak olyan extrém gyermekek, akik már egész fiatalon hihetetlenül sok ötlettel állnak elő, mindent meg akarnak valósítani, és folyamatosan azon dolgoznak. Megijedjünk-e ezen, hogy túl sok mindent akar a gyermekünk, túl sok minden projektbe kezd bele, mindenhol is jelen akar lenni, vagy hagyjuk aztán majd magától átmegy a rostán, hogy mi az, ami megmarad érdeklődés, vagy sem.
0: Na most a nagy kalapba hagyjuk, hogy megmaradjon, tehát mondhatnám, hogy agymenés, tehát belekapunk mindenbe, mert az érdeklődése, kíváncsisága itt van, ott van, óvoda, iskola azért ad olyan újszerű dolgokat, ami felkelti a gyerek érdeklődését. Viszont még nem rendelkezik azokkal a diszpozíciókkal, azokkal a képességekkel, hogy ő mindegyikbe mélyen belemász. Ezért úgy tűnik, hogy felületes. De a végén ebből is valami jó fog kijönni, mert egy picikét felületesen, de tudja, hogy miről van szó. Mélységében, és ez megint életkori sajátosság, azért úgy gondolom, hogy a felső tagozat és a középiskola, ami rendkívül hatékonyan és eredményesen rátesz a tehetségének a fejlesztésére, fejlődésére, ott már azért megvannak azok a tudástartalmak, amiből táplálkozhat. Az előző években még csak felületesen, de én azt mondom, ne korlátozzuk. Soha nem tudjuk, hogy miből lesz a cserebogár, hogy melyik az az egy-két terület, egy-két tantárgy, egy-két útirány, ami őt aztán a végcélig vezet, és az is igaz, hogy a tantárgyat is a pedagóguson keresztül szeretjük meg, tehát nagyon fontos a pedagógus és a tanulónak a jó viszonya, hogy újszerű, érdekes dolgokkal kínálja meg a gyereket, és ki tudja még, hogy mi lesz ebből.
1: Hát így van, ki tudja még, mi lesz ebből, és remélem még mi is fogunk beszélni, hiszen ez a téma kimeríthetetlen. Nagyon szépen köszönöm dr. Duró Zsuzsának, hogy itt voltál.
0: Köszönöm velünk. Szépen a meghívást!
1: Ez volt mára a Tehetség útja, remélem most is sok olyan hasznos információt, tippet tudtunk átadni, közvetíteni, ami hasznos lehet szülőnek, gyermeknek egyaránt. Tartsanak velünk legközelebb jövő héten is, viszont hallásra, látásra.
2: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Elbontották a kordont a Karmelitánál. 600 vasúti betonaljat rongált meg a kisiklott vonat Gyomaendrődnél. Lezuhant egy kis repülőgép az Atlanti-óceán felett, az utasok túlélték a balesetet. Változóan felhős napos időre számíthatunk. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 16 órakor. Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát. Az épület mindaddig látogatható lesz, amíg szakmai egyeztetés után el nem döntik, milyen funkciót kap, jelentette be a kormányfő a Budai Várban. A hétvégén előzetes regisztrációval megtekinthetik az érdeklődők a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épületét. Az első 2000 hely pillanatok alatt be is telt. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte el elbontani a Karmelita körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. Az eseményen Vitézi Dávid beruházási és közlekedési miniszter felidézte, hogy az előző kormány egy sor fontos beruházást leállított, miközben arra mindig volt több száz milliárd forint, hogy kormányzati épületeket újítsanak föl. Utóbbiak sorsáról társadalmi szakmai konzultáció kezdődik. Befejezetlen épület nem marad a várban, közölte Magyar Péter. Az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően nagy területen megszűnt, illetve mérséklődött az aszály. A talaj felső 10 cm-es rétege az ország déli és keleti részén többfelé feltöltődött, a 60 cm-nél mélyebb réteg viszont főként az Alföldön kritikusan száraz. 300 méteren keresztül szántotta végig a pályát az a vonat, amelyik nagy sebességgel haladva kisiklott tegnap Gyomaendrődnél. A súlyos sérültel is járó balesetről Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója azt mondta, az már most látszik, hogy jelentős károk keletkeztek. Mintegy 600 vasúti betonalj, a felső ágyazat, a sinek és a kapcsolószerek is megrongálódtak. A sérült szerelvényt már elvontatták, és a balesetben nem érintett párhuzamos vágány járhatóvá vált. Vitézi Dávid közlekedési miniszter szerint a probléma az, hogy a békés Intercity-t húzó mozdonyra nincs felszerelve olyan berendezés, ami a vonat befolyásoló rendszerrel való együttműködésre alkalmas lenne, és sebesség túllépés esetén azonnal központilag be lehetne avatkozni és lelassítani a vonatot. Donald Trump amerikai elnök és Xi Jinping kínai elnök tárgyalása nem hozott áttörést. A megbeszélések után Donald Trump azt emelte ki, hogy az Egyesült Államok és Kína igen hasonlóan gondolkodnak az iráni helyzetről. Az Egyesült Államok azt reméli, hogy Kína nyomást tud gyakorolni a szövetségesére és egyik fontos olajipari beszállítójára. Xi Jinping pedig az azonnali tűzszünetet és a kereskedelmi útvonal megnyitását sürgette. A tárgyalások után az olajár rövid távon ismét emelkedett, 107 dollár felett járt a Brent olaj hordonkénti ára, ugyanakkor a távolabbi határidőkre nem drágult. 10 utassal a fedélzetén hajtott végre kényszerleszállást az Atlanti-óceánon egy pilóta Florida partjainál, miután leálltak a repülőgép kommunikációs berendezései és hajtóművei. A gép két sziget között közlekedett a Bahamákon. A landolás után a pilóta és az utasok közel 5 órán keresztül hánykolódtak a mentőcsónakokban, mire megérkeztek az amerikai légierő mentőegységei. Sikerült mind a 11 embert időben kimenteni, kórházba szállították őket, 3-an szenvedtek kisebb sérülést. Az időjárásról. Jelenleg változóan felhős, többfelé napos az idő, csak elszórtan esik az eső. Napközben 17-25, késő este 10-14 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Jó napot kívánok, kezdjük a gazdasági magazint itt a Spirit FM-en, a Több-kevesebb című műsort. Szeretettel köszöntöm Önöket. Rónai Egon vagyok. Tóth Béla, a táborfigyelő vezetője a vonalban. Annak kapcsán hívjuk, hogy megszűntek ugye az állami napközis táborok, de nem szűntek meg a nyári táborok. Csak a kettő között az a nagy különbség, hogy az egyik sokkal drágább, mint a másik volt. De vajon mennyivel? Jó napot kívánok!
3: Szép jó napot kívánok!
2: Szóval az állami napközis táborok a legtöbb helyen már csak nosztalgia, igaz?
3: Igen, sajnos a tavalyi esztendőben az államilag támogatott napközis táborokat, ezt fontosan lehúzni, hogy a kicsiknek, elsősorban az alsósoknak, illetve az általános iskolás korosztálynak szervezett általában az adott oktatási intézményben, ahol tanulnak a gyerekek, oda szervezett napközis táborok támogatását szüntették meg, és így megszűntek ezek a táborok. Ez azért fontos, mert ezekben a táborokban gyakorlatilag 1000 forintos díj alatti költsége volt egy tábornak egy hétre, négyszeri étkezéssel, naponta és programokkal együtt. Szóval gyakorlatilag ingyen volt, és az állam a reális értékét egy ilyen napközis tábornak nagyjából a 99%-ban, vagy még talán többen is támogatta. És hát ugye június 20-ától elkezdődik idén a nyári szünet, 10 hét hosszú lesz, és ezeknek a kisebb gyerekeknek ugyanúgy felügyeletre van szükségük, viszont ők most már csak és kizárólag a piacokon működő és elérhető táborok közül tudnak választani, amiknek ugye reális ára van. Innentől kezdve ez egy elég nagy ugrás lesz az 1000 forint vagy az alatti összeg, illetve a jelenleg érvényes nagyjából 60.000 forintos átlagos díjhoz képest.
2: Mennyire teltek meg a nyári táborok? Hogyha valaki most gondolkozik, hogyha tényleg nem lesz iskolai tábor, akkor most mekkora bajban van?
3: Azt látjuk, hogy a jó ár-értékarányú napközis táborok azok gyorsabban telítődnek, valószínűleg pont ilyen oknál fogva is, mint az elmúlt években. Nagyjából 10.000-es nagyságrend volt az a gyereklétszám, akik igénybe vették ezeket az államilag támogatott táborokat, és hogyha nekik csak a kétharmaduk mondjuk az, aki ugyanúgy részt vesz piacon működő táboroknak, akkor ugye ez egy keresletnövekedés, ami alapján meg is ígérhetnénk, hogy akár az árak is fölmehetnek, de ezt nem látjuk, elég erős a verseny a napközis táborok piacán, de azt, hogy gyorsabban telnek be a jó áru helyek, azok azt viszont látjuk. Még nem kell a szívünkhöz kapni, bár 190 táborturnust már le kellett vennünk a táborfigyelőnőről, mert beteltek, de közel 800-750 táborturnus még foglalható, de arra felhívom a szülők figyelmét, hogy még május hónapban célszerű ezt a foglalást megtenni. Júniusban, júliusban is lehet a tábort választani a gyermeknek, csak ott már valamilyen kompromisszumot kell kössön a szülő. Vagy drágább lesz, mint szeretnénk, vagy messzebb kell vinni a gyermeket, mint kényelmes lenne, vagy nem a csemeténkhez leginkább passzoló témát tudjuk megtalálni, mert már csak oda van hely.
2: Június 20-án kezdődik a nyári szünet, jellemzően a legelső turnusok teltek be először, vagy ez a nyári időszak, ez változatlanul a július-augusztusi nyaralások időszaka, és még a gyerektáboroknál is?
3: Abszolút változatos ez a dolog. Sok szülő úgy gondolkozik előre, hogyha például egymást helyettesíti édesanyja egy kolléganővel, akkor hogyha tudjuk, hogy a kolléganő mikor megy szabadságra, akkor tudjuk, hogy mi akkor nem tudunk. És akkor arra a hétre keresnek például kapásból élménydús felügyeletet, mert akkor nem tudjuk megoldani, hogy otthon legyen édesanyja vagy édesapa a gyerekkel, gyerekekkel. Úgyhogy ilyen is van, ilyen szempontból az első hetek nyilván nagyon intenzív foglalási időszakban vannak, de a nyár további részére is teljesen vegyes a kép, úgyhogy nyugodtan lehet már most is augusztusra foglalni, és célszerű is, hogyha találunk valami olyasmit, ami tetszik, és belefér a büdzsébe.
2: Arra van valami észszerű magyarázat, hogy az állam miért vonult ki a nyári táborosztatásból?
3: A napközis táborokból vonultak ki, és azon kívül, hogy költségcsökkentés, megmondom őszintén, nem tudom ennek az okát, hogy mi az, ami miatt annó ez a döntés megszületett tavaly. Azt látjuk, hogy egy fokkal jobb döntés lett volna, hogyha elkezdjük közelíteni a piaci árakhoz, a realitáshoz az árakat a szinte ingyenből. Szóval, hogyha mondjuk azt mondtuk volna, hogy most nem tudjuk azt mondani, hogy 99%-ban támogatjuk a tábort, csak 80%-ban, aztán következő évben csak 60%-ban, még az is hatalmas segítség lett volna a családoknak. Így ez most egy elég éles váltás azért. Ebbe a táborok próbálnak segíteni részletfizetési lehetőségekkel, rengeteg kedvezménnyel, amiket javaslok is, hogy a szülők vegyenek igénybe, hogy csökkentsük a táborozásra költött összeget, de ez még mindig nagy ugrásat ér.
2: Köszönöm szépen az információkat. Tóth Bélát hallották, a táborfigyelő.hu vezetőjét. Köszönöm.
3: Én is nagyon köszönöm.

0: az ország és a világ bármely pontján szólunk. spiritfm.hu.
1: Amikor ráléptem arra a hídra, én még tökre nem vettem észre, hogy simán lettem beleírva a sziget történelmébe. Itt a legszebb az ártéri

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Evonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Autós ügyek következnek, használt autós ügyek egészen pontosan. Lőcsei Dániellel fogjuk megbeszélni, aki a használtautó.hu senior brand menedzsere. Jó napot kívánok!
2: Jó napot, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Adatokkal álltak elő a KSH adatok alapján önök is. A KSH ugye azt mutatta ki, hogy tovább csökkent az olcsóbb autók aránya a hazai használt autópiacon. Erre persze felmerül a kérdés, hogy egyáltalán hol vannak még olcsó autók. És akkor rögtön önhöz is fordulok, hogy mit tekintünk ma olcsó autónak?
2: Ez az olcsó, az egy relatív jelző, ugye itt a 2,5 millió forint alatti autókat kvázi neveztük olcsónak, ugye ez a ássáv vagy ásszegmens az 5%-kal csökkent tavaly óta. Ugye ez egyébként sok behatása van ennek, szerintem ezt ki is tudjuk tárgyalni. A legnagyobb behatása egyébként az az, hogy már egyre nagyobb a fenntartási költsége mondjuk az ilyen 2,5 millió forint alatti autóknak. Ugye itt volt egy nagyobb infláció, és Magyarországon is éppen ezt a szegmest kezdi az utal érni.
1: Tehát nagyjából ez úgy van, hogy ami 2,5 millió forint alatti, az állandó szerelésre szorul, a szerelés pedig irreálisan magas ár az autó értékéhez képest.
2: De minden esetben vannak olyan esetek, amikor lehet találni 2,5 millió forint alatt nagyon jó műszaki állapotú autót, ezek ritkák, ezek általában már meg lettek vásárolva valaki által, aki hozzáértőbb és egy kicsit jobban utána nézett a dolognak. Itt ugye két tónusú a dolog. Az egyik az az, hogy 2,5 millió alatt már inkább azok az autók vannak, amiknek a fenntartási költsége az már annyira magas, hogy inkább vele sem megy a illető, aki éppen megvásárolná az autót. A másik az pedig az, hogy ennek tudatában például akik importálnak, kereskedők, ők már be se szerzik ezeket az autókat. Ugye egyrészt az euró árfolyam, még az előző euró árfolyam, az egy hónap előtti, az ugye annyira nem engedte meg azt, hogyha mondjuk 1 millió és 2,5 millió forint között legyen importálva egy autó, akkor az megérje a kereskedőnek.
1: Érdekes szempontok valóban. Na nézzük tovább, hogyha egy kicsit feljebb megyünk, egy szegmenssel előrébb, ugye akkor azt látjuk, hogy 2,5 és 10 millió forint közötti kategóriák aránya tovább nőtt az egészhez képest, és az átlag ár 5,5 millió forint fölötti. Pár évvel ezelőtt egy 5,5 milliós autó, az még simán egy új autó is lehetett volna, most pedig a használt autóknál nézzük a középkategória átlagáraként.
2: Így van. Tavalyhoz képest egyébként egy ilyen 100.000 forinttal ment fel az átlagár, de ment fel, tehát ugye az is egy kézzelfogható összeg, bárhogy nézzük. Ugye ennek az az oka, hogy akár az infláció miatt, tehát azt is lehet okolni, benne van a pakliban az is, hogy ami régebben mondjuk 2 millió forintos autónak számított, az most már 2 millió 6-8 év van meghirdetve, így a 2,5 millió forint ásat fölé lövi, ezzel beletartozik ugye a 2,5 és a 10 millió forint közötti szegmensbe. Régen igen, egyébként valóban voltak 5 millió forint körül új autók, ma már hát elég kevés van, mondhatni egyáltalán nincsen. Viszont a használtaknál ugye folyamatosan megy fel. Ugye ez pont annak a tendenciája, amit az előbb is beszéltünk, hogy a import is inkább már a magasabb, 2,5 millió forint feletti árszegmensbe tendál, és általában ezeket is keresik már.
1: A használt autók között az elektromos autók most egy speciális világ még, mert hát eléggé frissen van jelen a piacon. De egyrészt újkorában is drágább volt, mint a benzines meg a dízel, másrészt pont attól, mert még kevesebb van a piacon, talán az árát is jobban tartja, vagy nem?
2: Nem feltétlenül egyébként, tehát az elektromos autók ugye nagyon újszerűek, de mai napig hot topic az elektromos autózás. Most jelenleg a használt átlagára 11,5 millió forint körül van, ami egyébként a legmagasabb az összes hajtáslánc közül átlagár tekintetében. A elsökkenésük az viszont drasztikus, most tavalyhoz képest idénre kevesebb, viszont évről évre folyamatosan egy ilyen 10%-os árcsökkenést tapasztaltunk. Ez általában annak köszönhető egyébként, hogy a legtöbb vásárlója az elektromos autóknak céges volt, és ahogy a céges flották bekerültek a használt autópiacra, úgy Alapvetően is volt egy átcsökkenő tendencia az elektromos autóknál, ugye itt volt egy megítélési szempont, nagyon sokan még nem bíztak benne, egy újszerű technológia létezik, aksidegradáció, ugye ettől sokan félnek is, a hatótáv attól is nagyon sokan félnek, ez pedig beáraszta a piac, és ezért csökken folyamatosan az átlagár, de meg ugye a Tesla egyébként, tehát a Teslát ezt muszáj kiemelni, ugyanis ők is eléggé rángatják, mozgatják a piacot, ők is elkezdték az új autóikat csökkenteni még tavaly előtt, és ez viszont ráhatással volt a teljes piacra. Úgyhogy a prémiumabb elektromos autók azok drasztikusabban csökkentek, mint a kevésbé prémiumok, de folyamatosan csökken. Ez ugye köszönhető még egyébként a magas indulóártól is.
1: Igen.
2: Is.
1: Van még különbség a benzines és a dízel ára között? Két látszólag teljesen egyforma autó közül a benzines még mindig olcsóbb?
2: A benzines még mindig olcsóbb, ugye van köszönhető, hogy sokkal több benzines autó kering a használt autópiacon, úgyhogy itt van egy árháború kvázi, meg a régi autók is, amiket keresnek, tehát ugye egy átlag életkor Magyarországon, ami alapján keresnek a vásárlók, az egy ilyen 15 év plusz jóval, és ugye a legnépszerűbb modellek is az Opel Astra, Volkswagen Golf, Suzuki Swift, Ford Focus, ezekből benzinesek állnak rendelkezésre. Jelentős számban a dízelek egyébként, bár nagyon keresettek a mai napig, tehát nem nagyon maradnak el, csökkenésnek indultak, de nagyon keresik a mai napig. Ezek inkább később jelentek meg a magyar piacon, és később jöttek rá a vásárlók, hogy ezeknek milyen lényegi haszna van, de a legtöbben úgy keresnek autót, hogy nem mennek meg távolra, hogy a Magyarország alapvetően nem annyira nagy ország, tehát egy dízel az inkább egy ilyen réteg felhasználásra alkalmas.
1: Na és akkor a végére jöjjön egy pluszpoén, melyik a legnépszerűbb automárka ma Magyarországon, ha használt autópiacot nézzük?
2: Hát ha használt autópiacot nézzük, és ez ritkán változik, akkor az Opel Astra. Ugye 1,7 millió körül tendál az átlagára. Ugye most az első 4 hónap adatait mondom, és kb. 16 éves átlag életkorral rendelkezik, de ezt keresik a legtöbben, van egy ilyen top 10-es lista, amit a legtöbben keresnek. Ez nagyon ritkán változik, már csak a teljesség kedvére elmondom, hogy a Suzuki Swift a második, a Volkswagen Golf a harmadik, Ford Focus és Opel Corsa, amit a legjobban keresnek. Dieselből a Volkswagen Passat győz, elektromosból pedig ugye Tesla Model 3.
1: De hát akkor ezek szerint az Opel mindent visz. Volt régen az a fülsértően borzalmas szlogen, hogy az Opel sosem kop el. Hát a jelek szerint ez így van.
2: Ez úgy tűnik, hogy így van, a magyar használt piacon mindenképp így van.
1: Köszönöm szépen, örülök, hogy elmondta köszönöm ezeket. Lőcsei Dánielt hallották, a használtautó.hu senior brand menedzserét.
2: Köszönöm, viszontlátásra.
0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban baleset történt a Hungária körúton, az Árpád híd felé a Magyaródi útnál. Telítettek a sávok a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, valamint a Rákóczi úton a Barostértől. Lassú a haladása a Szél Kálmán tér környékén, a Margit körúton, illetve a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól. A hétvégére lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Napközben a pesti úton a Ferihegyi út és a Zrínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatorna karbantartás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 9. kerületben a Mester utcában a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a Bemrak parton a Szilágyi Dezső tér után, mert vízvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Van itt nekünk a Spirit FM-en egy mesterséges intelligenciával foglalkozó műsorunk, Mi és más a címe, Mi, mint mesterséges intelligencia, és hát ott Éva volt legutóbb, Márton György műsorvezető barátom vendége. Éva személyesen egy AI személy, rendesen megvan az ő külalakja is, tehát ránézésre is lehet látni, hogy egy egész alakos hölgy, aki jön, megy, mozog, és hát bizony Gyuri barátom el is beszélgetett vele az adásban, jut eszembe, különben a YouTube-on megtalálják ezt az adást, úgyhogy keressék meg a Mi és más cím alatt, és erről jutott eszembe, vagy ez jutott eszembe arról, hogy Tóth Tamás AI szakértő van itt a vonalban. Évával már lehetett beszélgetni, válaszolt, kommunikált, vitába szállt, kijavította Gyurit, és adott neki új impulzusokat is, hogy merre haladjon a beszélgetés. Ez a mi nagyon szűk, nagyon rövid távú jövőnk már? Jó napot kívánok, Tamás!
3: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a rádió hallgatókat! Ez egy kérdéses dolog, ha szeretné valaki, akkor ez egy nem túl távoli jövő, ha egy kicsit kívülállóként kezeli, akkor egy kicsit távolabb áll ez a jövő, hogy AI-jal beszélgetünk, hiszen manapság van, aki már tényleg napi szinten reggel azzal kell, hogy megbeszéli az AI ChatGPT Gemini barátjával, de van, aki még nem is használja, mind a kettő szélsőség létezik.
2: Hogyha most ezt az ipar, vagy éppen a szolgáltató szektor szempontjából nézzük az Évához hasonló karakterek, és most ne is azt nézzük, hogy valóban meg lett személyesítve, hát hiszen ő egy gép. Ezek már mekkora hasznot tudnak ahhoz képest hozni? Van erre már statisztika, amit mi a hétköznapi emberek képesek vagyunk ugyanabban a munkakörben teljesíteni?
3: Igen, gyakorlatilag egy 3 hete jött ki a ChatGPT, előtte már más AI szolgáltatók is kijöttek azzal az ügynök móddal, ahol igen, munkát tud végezni már, érdemi munkát, azt a munkát, amit egyébként ismétlődően megcsinálnak az emberek egy munkahelyen, és ez ki tudja váltani ezeket az ismétlődő adminisztratív munkákat, és akkor innentől kezdve azt mondhatjuk, hogy ki is számolható, hogy az mennyi pénzt tud hozni.
2: Ugye itt az a nagyon nagy különbség ezeknél az AI ügynököknél, hogy ők voltak éppen már képesek egyéni döntéshozatalra, meg arra is, hogy emberi beavatkozás nélkül feladatokat hajtsanak végre, mondjuk e-mailekre válaszoljanak adott szókészlettel, adott kérdéskörben.
3: Így van. Az az e-mailekre válaszolás ez azt jelenti, ugye, hogy megnézi a postafiókomat, ha adtam rá jogosultságot, akkor tudja megnézni, ha feltanítottam, hogy mik a szokásaim nekem ebbe, mik a cégem profil, amivel foglalkozunk, és körülbelül mit válaszolnék, illetve mi az, amit elvárok tőle, akkor megírja a választ, és szintén attól függ, hogy mit engedek meg neki, el is küldi azt, vagy csak piszkozat lesz belőle, vagy csak a képernyőn előttem van, aztán elolvasom, és eldöntöm, hogy mit csinálok vele.
2: Igazán ezt már tudjuk használni.
3: Lesz belőle, vagy csak a képernyőn előttem van, aztán elolvasom.

0: időpont egyeztetésre, és ezeket már ezeket elvégzi. Tehát azt nem mondhatom mindig, hogy hiba nélkül, de én a kollégáimnak is meg szoktam engedni, hogy hibázzanak, mert előfordul.
1: Ugye itt az egy nagyon érdekes kérdéssé válik majd, hogy el tud-e szabadulni, és most nem abban az értelemben, hogy a skifikben gondoljuk, hanem egész hétköznapi módon ír egy választ egy e-mailre, de hoppá, hát én messze nem ezt válaszoltam volna, de ez kiment.
0: Igen, ez egy hiba lehetne benne, és erre ezen dolgoznak a szolgáltatók, hogy lehetőleg minél kevesebb ilyen hiba legyen, de én, mint 30 éve alapvetően informatikus, azért benne van a hiba lehetősége, hogy küld egy olyan e-mailt, amit nem kellett volna, de ezért fejlesztenek olyan ellenőrző rutinokat benne. Én gyakorlatilag azt mondhatom, hogy az elmúlt egy évben mi már használunk ilyet, és sok levelet küldött így ki. Egyszer-egyszer benne volt olyan, amit, hogy ezt nem így írtam volna, de ilyen nagyon, nagyon nagy blödség az azért nem megy ki.
1: Ez mondjuk egy
0: de
1: jó
0: benne
1: hír.
0: Benne van a lehetőség.
1: Egy kisvállalkozás számára egy ilyen ügynök mennyire lehet hasznos, és miben lehet hasznos, mert egy kisvállalkozás azért véletlenül képes kezelni a saját mondjuk mérforgalmát, vagy éppen az ügyfélforgalmat is.
0: Igen, én hadd hozzak fel egy példát nálunk a cég, tehát egy cégnél, hogy a bejövő e-maileket kezelni kell, a számlákat meg kell nézni, azok a mi számláink, minden az ott rajta szerepel, le kell menteni, be kell írni egy Excelbe, mondjuk egy kisebb vállalkozásnál, vagy egyéni vállalkozónál, hogy tudjam, hogy az a költség az megjelent, egy másik Excelbe be kell tennem, hogy az a dátummal majd melyik nap kell kifizetnem, na ezt már önállóan megcsinálja. És ez az, amikor azért az a kisvállalkozónak ezek a számla rögzítés és a költség nyilvántartása, ez effektív nem termel hasznot, tehát hogyha ezt megcsinál egy AI pontosan helyette, ő addig le tud vágni plusz egy ember haját, ha fodrászról van szó, vagy bármilyen szolgáltatást.
1: Ez addig jó, amíg nem az AI akarja levágni a kedves vendég haját, mert azért ott lehetnének meglepetések, egyelőre még. Mert hogy így itt van egy következő nagyon izgalmas kérdéskör. Én ma megtanulom például, hogy hogyan tudom megcsinálni a saját AI asszisztenciámat. Mert hát ugye ez nem egy bonyolult dolog. De mire én ezt megtanulom, messze túl vannak ezen azok, akik fejlesztők, vagy messze túl vannak azok, akik professzionális felhasználók. Ez egy folyamatos versennyé kezd válni.
0: Igen, és ez egy kicsit ilyen furcsa, úgy, hogy benne vagyunk a szakmában, mert néha én is nézem, hogy ez egy olyan őrületes tempó, hogy a szakmabeliek is csak néha kapkodják a fejüket. Milyen lehet ez laikusként? Szerintem körülbelül olyan, mint amikor én a Forma 1-es autóba be kellene, hogy üljek, hogy azt se tudja az ember, hogy hol van. Ez valóban, ez nagyon felgyorsította most a világot. Azt látjuk, hogy aki elkezdi használni KKV szektorba, vagy tényleg ez az egyéni vállalkozói szektorba, az valamikor így rákattan, azt kell, hogy mondjam, és napi 2 órát fejleszgeti a rendszerét, és egy 2-3 hónap múlva eljut oda, hogy olyan feladatokat végez el, tehát elemzéseket a forgalmáról, ötleteket, új marketing terv, stb., amit egyébként egy multinál csináltak volna meg ezelőtt 3 évvel, neki meg egy felépített rendszere van.
1: Az most egy más kérdés, és ez a beszélgetés ez egyáltalán nem erről szól, hogy ettől aztán jó néhány ember a multinál majd elveszti szépen a munkahelyét, és itt akkor beigazolódik az a fajta félelem, hogy az AI hogy szorít ki bizonyos szakterületről valódi élő munkát, de nyilván majd ez is alakul valahogyan, és nyilván ez az idők során valamiféle egyensúlyá alakul, mi az, amit rá lehet bízni, és mi az, amihez kell az emberi szellem, mert másképp ez nem megy. Viszont egy tanáccsal hadd fejezzük be ezt a beszélgetést, hogyha valaki ennek neki akar állni, hogyha azt mondja, hogy ő, hát nem egy nagy cég, ő mondjuk egy egyéni vállalkozó, hogy az ön példája az előbb szólt, akkor ennek hogy érdemes neki kezdeni? Először tesztelje saját magán a saját ágensét?
0: Így van, gyakorlatilag ezzel, hogy egy mérsékelt áron bárki részére elérhető, ez a legegyszerűbb, leghatékonyabb módszer, beállítja, és azt mondja, hogy jó, kezeld az e-mailjeimet, mindegyiknél próbáld meg az ügyfelet rávenni mondjuk egy utóvásárlásra, tehát egy upsell-re, és először kérlek nekem küld az összes e-mailt. És innentől kezdve

0: ez tényleg csak így elmondja, és létrejön az ügynök, ma már ott tartunk, és onnantól kezdve minden nap elolvassa a kis e-mailjét, hogy ú, ez jó, vagy nem jó, jó, ez nem jó, és ez alapján azt mondja, hogy még finomítsunk rajta. És aztán ő döntése, hogy a 10., 20., 50. vagy 200. e-mail után azt mondja, hogy hát próbáljuk meg, hogy küldjük ki az ügyfélnek.
1: És hát akkor még az a kérdés is felmerül, hogy valóban én magam tudom-e azt, hogy a saját életemben mire használhatom, van, aki már személyi asszisztensként működteti, és általa vásárol be naponta, és rendeli meg a házhoz szállítást. Van olyan ismerősöm, akinek konkrétan pszichológiai tanácsokat ad, attól óvnék mindenkit, őt is óvtam, mert hát a pszichink ismerése, kiismerése azért talán nem egy gépre bízandó. De hát ez egy másik kérdés már megint. De sok mindenre használhat. Csak erre akartam felhívni a figyelmet.
0: Igen, igen, ez valóban, és tényleg meg tudja segíteni azokat a kisvállalkozásokat, aki nem tud maga mögé állítani 25 másik munkatársat, hogy profibb megjelenése legyen, hogy mindenki tudjon róla. Tehát ez egyébként ott ad óriási lehetőséget, aki egy kicsit nyitottabban gondolkodik vállalkozóként, annak tényleg valódi új munkatársai lesznek, akik a keze alá dolgoznak.
1: Legyen így is, legyen hasznos minden pillanat, amit az AI-jal töltünk, ne bosszankodjunk miatta feleslegesen. Tóth Tamás AI szakértő, az AI Workshop vezető trénere volt a vonalban. Köszönöm, Tamás.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm a figyelmet, jön a hétvége, csúnya idő lesz, akár ki is próbálhatják, hogy milyen lenne, ha lenne önöknek egy személyre szabott mesterséges intelligencia ágensük. Ha ehhez nincsen kedvük, akkor valami más kellemes benti programot javaslok az esős időben. Töltsék kellemesen a hétvégét, jövünk a jövő héten is, várjuk önöket. Akkor is a szerkesztő, Hazafi Dávid volt, én Róna Jégon vagyok, viszont hallásra.
2: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
2: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
3: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarnokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
4: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés. Minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. Elektroshopdebrecen.hu.
5: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
6: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outlet árnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Elbontották a kordont a Karmelitánál. Felbontja a kormány Krausz Ferenc élvonal alapítványának 260 milliárd forintos szerződését. A Budapesten akkreditált nagyköveteket fogadta Orbán Anita külügyminiszter. Holnap a Dunántúlon tartós esőre, másút záporokra, zivatarokra számíthatunk. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 17 órakor. Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát. Az épület mindaddig látogatható lesz, amíg szakmai egyeztetés után el nem döntik, milyen funkciót kap, jelentette be a kormányfő a Budai Várban. A hétvégén előzetes regisztrációval megtekinthetik az érdeklődők a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épületét. Az első 2000 hely pillanatok alatt be is telt. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte el elbontani a Karmelita körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. Az eseményen Vitézi Dávid beruházási és közlekedési miniszter felidézte, hogy az előző kormány egy sor fontos beruházást leállított, miközben arra mindig volt több száz milliárd forint, hogy kormányzati épületeket újítsanak föl. Utóbbiak sorsáról társadalmi szakmai konzultáció kezdődik. Befejezetlen épület nem marad a várban, közölte Magyar Péter. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést. Krausz Ferencnek a már kifizetett 22 milliárd forintot is vissza kell utalnia, írt a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök korábban bejelentette, hogy a kormány felülvizsgálja Krausz Ferenc Kekvás élvonal alapítványának több mint 260 milliárd forintos szerződését a Kulturális és Innovációs Minisztériummal, amit még Hankó Balázs kötött a Nobel-díjas tudóssal. Krausz korábban egy sajtótájékoztatón kijelentette, hogy amíg nem látják biztosítottnak, hogy a Tisza kormány maradéktalanul betartja az előző kormánnyal kötött finanszírozási szerződést, addig nem vállalnak jelentős kötelezettséget. A belügyminisztériumban fog dolgozni Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozóiroda korábbi századosa, jelentette be a tárcavezető. Feladata az állomány a rendvédelmi dolgozók véleményének megjelenítése lesz, közölte Pósfai Gábor. A Budapesten akkreditált nagyköveteket fogadta a külügyminiszter. Orbán Anita közösségi oldalán azt írta, fontosnak tartja, hogy a partnerek és a szövetségesek lássák. Magyarország nyitott, kiszámítható és párbeszédre kész külpolitikát kíván folytatni. A miniszter úgy fogalmazott, a külügyminisztérium új korszakában ismét a diplomácia, a kölcsönös tisztelet és az együttműködés kerül a középpontba. Az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően nagy területen megszűnt, illetve mérséklődött az aszály. A talaj felső 10 cm-es rétege az ország déli és keleti részén többfelé feltöltődött, a 60 cm-nél mélyebb réteg viszont főként az Alföldön kritikusan száraz. Véget ért az amerikai elnök kínai látogatása. A mai tárgyaláson a közel-keleti konfliktus, Tajvan helyzete és a kereskedelmi ügyek voltak a kiemelt témák. Donald Trump a találkozó előtt azt mondta, hogy Xi Jinping kínai államfő is szeretné elérni a hormuzi szoros mielőbbi megnyitását, és felajánlotta segítségét az iráni konfliktus rendezéséhez. Az időjárásról. Holnap a Dunántúlon tartós esőre, máshogy záporokra, zivatarokra számíthatunk. A szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon megerősödik. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kultúra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
8: A kultúra jelentkezik a Spirit FM-en. Jó napot kívánok, minden nap ugyanebben az időben találnak minket ezen a frekvencián, és én is itt vagyok minden nap, hogy a legfrissebb kulturális hírekről tájékoztassam önöket. Cserdi Zsolt szerkeszti a mai műsort, és hát valóban ez egy tájékoztatás lesz, mert hogy Gáspár Máté, az Örkény Színház igazgatója a vonalban, és évadot hirdetett az Örkény István Színház. Erről szólt a tájékoztató. Jó napot kívánok, szervusz!
9: Jó napot, szervuszek van, üdvözlöm a hallgatókat!
8: Vannak itt olyan hírek, amiket nagyon sokan nem akarnak elfogadni. Én olvasom a közösségi médiában, hogy azt például, hogy Csulya Imre nyugdíjba vonul, az teljes értetlenséggel fogadják. Hát ereje teljében van, hát miért akarja abbahagyni, teszik fel a kérdést. Nyilván ez a művész saját ügye és legbelsőbb döntése, de sokakat meglepett. Benneteket nem?
9: Nem, mert már tavaly igazából ő elköszönt, el is búcsúztattuk az évad záron, de akkor még mondta, hogy a futó előadásait egy évig még tovább játssza, és valójában itt csak annyi a kiegészítése a tavalyi hírnek, hogy a futó előadásokból is kiszáll. Ebből is látszik, hogy Imrét mennyire szeretik, nem csak a társulaton belül, hanem széles a hazába, mert úgy látszik, ez akárhányszor bekerül a médiába, újra és újra ugyanaz az erővel fáj, de Imre már ezt előkészítette, és igazából itt csak lezárul egy folyamat, amit már tavaly is elindítottunk.
8: A vers műsorát is abba adja? Erről, tudom, az nem a színház programja, de erről mennyit tudsz?
9: Én azt hiszem, hogy ő egyébként fogja járni a vidéket, csak a vagy országot, várost, de ő igazából azt a típusú kötöttséget, amivel egy ilyen társulati lét jár, azt engedi el. Én abban bízom, és azt remélem, hogy ő aktív marad egyébként, csak a maga ura akar lenni, ami teljesen érthető.
8: Hajrá, minden jót hozzá. Hámori Gabitól is elbúcsúztok, ő meg mostanában inkább életmód tanácsokkal véteti észre magát, meg jógával, ha jól tudom. De hát ettől még kiváló színész.
9: Hát így van, és vesztesége is úgy a társulatnak, mint az egész magyar színház életnek, de valóban úgy van, ahogy látod, hogy őnek az élete másfelé kanyarodik, és hát ő egy nagyon, nagyon érzékeny, gondolkodó ember, aki szintén nem könnyen, sőt, hát ez is már évek óta zajló beszélgetés társulaton belül, de most jutott el arra a pontra, hogy kimondta, hogy máshova helyezi a prioritásokat, másfele akar figyelni, és ezt elfogadjuk. Imrével szemben viszont Gabi megtartja a szerepeit, úgyhogy őt a továbbiakban is lehet látni abban a néhány előadásban, amiben remekel.
8: Úgy megy, hogy marad. Az jó. És Kerekes Éva is megy, ő nem tudom mennyire marad.
9: Ő sem ennyire, ő visszaadta az összes szerepét, emiatt is vannak nem is műsorváltozások, hanem emiatt is kerül le jó néhány darab a repertoárról. Természetesen ez, hogy mondjam, nem úgy értem, hogy Éva miatt, de egyszerűen bizonyos szerepekben ő pótolhatatlan, meg sem próbáljuk. Ő is abszolút a személyes érdeklődésének más irányú alakulása van indokolt, tehát ő ugye alapító tagja az Őrkén Színháznak, tehát neki ez egy rendkívül gazdag és fordulatokkal is teli kapcsolódás, amiben én, aki ugye csak tavaly év óta vagyok igazgató, éppen csak így a végébe belekóstolhattam, és azt tudom mondani, hogy a legnagyobb megértéssel és kölcsönös szeretettel búcsúzunk.
8: Viszont van érkező is, kis végemőke szempontja lehet még izgalmas ebben, hogy hát ő ugye színészként és rendezőként is ismerhető az Örkény Színházban, és csatlakozik a társulathoz, tehát, hogy mondja, megszerette.
9: Igen, kölcsönösen megszerettük egymást, és emőke tényleg az a jelenség, aki egy olyan színház csináló, amiből nagyon kevés van, legalábbis a mi látókörünkben, és valóban több sikeres együttműködésen vagyunk túl. A siker alatt egyébként azt is értem, hogy nagyon megosztó is a szónak a jó értelmében, tehát nem lehet nem észrevenni, amit ő ír, vagy rendez, vagy játszik, és azt gondoltuk Polgár Csaba művészeti vezető együtt, hogy ezt az energiát, ezt a nagyon-nagyon eredeti és különleges hangot minél közelebb szeretnénk tudni a színházhoz, úgyhogy, és hát ránéztünk a repertoárra is, hogy 5 előadásunkban játszik, tehát gyakorlatilag ugyanolyan szinten foglalkoztatott vendégművész volt eddig, mint a társulatból is többen, sokkal kényelmesebb és komfortosabb helye lesz neki itt a társulaton belül, nem beszélve arról, hogy ez lehetőséget ad arra is, hogy olyan közös projekteken gondolkodjunk, mint amilyen például a nemrég bemutatott országkórus, amit ugye íróként is jegyez és játszik is benne.
8: Viszont nézve a jövő évi menüt, a premierek listáját, hát ez nagyon menő, hogy nektek 6 új premierből 4 ősbemutató lesz, és hát kortárs drámát visztek a közönség elé, tehát egyrészt a jelen idejűség az mindig nagyon menő, de hát ez egyúttal a drámairodalmat is, és a drámaírók életét is megkönnyíti.
9: Nekünk mondhatom, így meggyőződésünk, hogy egy belpesti művészszínháznak folyamatosan arra kell figyelnie, hogy hogyan tudja azoknak a szellemi, társadalmi, közéleti hangulatoknak, poétikai megérzéseknek a legfrissebb termését közvetíteni, ami a máról, vagy akár még a holnapról is szól, tehát a mi programunk az egyértelműen erre hangolódik, és valóban, ahogy mondod egyébként, ez nem mellesleg lehetőséget biztosít írók, alkotók számára is, vagy a bemutatkozáshoz, vagy pedig ahhoz, hogy szélesebb körben is ismertekké váljanak, és tényleg ezt is tükrözi az évad terve, ahol a eddig meghirdetett 6 produkcióból 4 kifejezetten a mi felkérésünkre született, és hát mindegyik nagyon különleges ízt és hangulatot fog reményeink szerint hozni.
8: Hogy van egy ilyen felkérés? Mert hogy van egy témátok, amit kitaláltatok, és ehhez kerestek szerzőt, vagy tudjátok a szerzőt, és tudjátok a szerzőről, hogy miben jó, és ezt bízzátok rá, hogy abban bontakozzon ki.
9: Mindegyik bemutató, mindegyik új produkció más ilyen szempontból van. Olyan projekt vagy fejlesztés, ami már évek óta zajlik, ilyen még Szilegyeszten Annával végzett közös munka. Ő már évekkel ezelőtt kapcsolatba került a Csabával, hát jó régóta ismerik egymást, de ennek az új darabnak az ötletén már folyamatosan
8: az
9: dolgoznak.
8: Az izlandi buszos társas operán?
9: Az izlandi buszos társas opera valóban, ami egyébként, ahogy formálódott, alakult, inspirálta egyébként az egész évad tematikát, amire utaltál, ami ugye azt vizsgálja, hogy nekünk magyarokként mi a helyünk Európában, hogyan viszonyulunk mi az európaisághoz, hogyan néznek ránk Európában, és ennek egy nagyon egyedi, vicces és különleges pillanatát ragadja majd meg ez a bemutató, ami egy izlandi társas utazás rejtelmeibe és kavarásaiba enged majd betekintést. Úgyhogy ez az a szerencsés eset, amikor egy régóta kibontakozó alkotói szándék, és a nekünk itt és most fontos tematika találkozik. De például mondjuk ezzel párhuzamosan Bíró Kriszta új darabjának bemutatójára készülünk majd a stúdióban, mert kifejezetten azért ezt találta ki, vagy azért jött, mert van egy belső pályázatunk, egy belső alkotói pályázatunk, amit a munkatársaink körében hirdettünk meg, ahol feltétel az, hogy a kitűzött évad tematikához képest találjanak tehát ők hozzák össze, de hogy dolgozzanak, hogy jöjjenek javaslatokkal. Tehát van ilyen is, és olyan is.
8: Lesz nektek Kincses Réka a premieretek, ez egy családtörténet, és lesz egy Márton Dávid rendezésetek, ebben az az izgalmas, hogy ő, hát alapvetően operista, és zenés művekkel foglalkozik leginkább, ehhez képest nálatok ugye a Berlin Alexanderplatz lesz az, ami a színpadra kerül.
9: Igen, hát tehát a Dávid megjelenése a színházban az több szempontból is esemény, és szintén egy szándékot, ami az egész évadot áthatja, tükrözi. Egyrészt ugye jellemzően külföldön él és alkot, egyébként a Zeneakadémián végzett, és hát tényleg sikerre halmozott az elmúlt 2-3 évtizedben Európa szerte, de Magyarországon még nem rendezett. Nagyon régóta ismerjük, nekem még a kritikusban is volt alkalmam vele dolgozni, de Csabával is régi az ismeretség. És hát nagyon büszkék vagyunk, és nagyon várjuk, hogy az itthoni debütálása az őrként színpadán történik meg. Davidre jellemző, hogy ilyen hatalmas műveket vesz kézbe, és azokat addig desztillálja, addig szűri, addig alakítgatja, még egy ilyen nagyon-nagyon finom és különleges eszenciaként, tehát én mondjuk a tokai borokhoz tudnám hasonlítani az ő munkamódszerét, ahogy így lepárolja, és a végén valami nagyon különleges ízek maradnak. Dolgozott így Eszterházén, dolgozott így még legutóbb Krasznahorkaim, vagy Kurtágon, tehát ő egy nagymestere ennek a formának, és most a választása valóban a Dublin klasszikus meghatározó regényére esett, amit ő maga adaptál meg színpadra, és természetesen a zeneisége az nagyon erősen meg lesz, tehát ez is egyfajta kórusműként, vagy egyfajta zenés színházként is értelmezhető, mint ahogy az előbb említett izlandi helyszínen játszódó előadás is, és a kettő között egyébként még, hogy a zeneiség fontosságát kiemeljem, Geréb Zsófi, aki szinte opera rendezőként végzett és dolgozott, ő is visszatér Magyarországra, és egy nagyon érdekes autobiografikus ihletésű darabot állít majd a stúdióba a színpadra, úgyhogy itt azért a zene és a színház, a személyes történetek és a nagy univerzális történeteknek a találkozását nézheti majd meg nálunk, aki erre kíváncsi.
8: Fontos, hogy egy színház maga az örkény friss legyen, hogy valami olyat mutasson, amit más színházban nem kapok meg, tehát hogy ne legyen egy klasszikus Molnár Ference maga hangulatával, ne legyen egy klasszikus Shakespeare a maga hangulatával, hanem bármihez nyúltok, legyen valami, ami örkényes, és ami egyedi, és azt lehet mondani rá, hogy jé, ez mennyire mai ezzel a buta kifejezéssel élve.
9: Őszintén szólva, ez egy nagyon pontos kérdés, amire megoszlanak a válaszok. Tehát hazudnék, hogyha azt mondanám neked, hogy nem találkozom olyan hangokkal, akár házon belül, akár a leghűségesebb követőink körében, akik ezt megkérdőjelezik, és azt mondják, hogy de azért milyen jó lenne egy olyan darab, aminek a címéről rögtön eszembe jut valami, vagy milyen jó lenne egy olyan előadás, amiben, ahogy mondjuk például Molnár Ferenc esetében, amit említesz, hogy egy jól megírt színdarab, ahol elejétől a végéig egy szerepívet le lehet követni. Mi most arra tettünk kísérletet Polgár Csabával, hogy megpróbáljuk ezeket a bizonyos szempontból biztonságosabbnak tűnő ösvényeket elhagyni, és kicsit vágni a susnyásban az utat, ezzel magunkat is egy kényelmetlenebb vagy nagyobb erőbefektetést kívánom helyzetbe hozni, és a kíváncsiságot, mert nekem ez a kulcskérdés, hogy mennyire tudunk kíváncsiak lenni mi magunk az új iránt, és milyen módon tudunk kíváncsiságot kelteni a nézőkbe, akik pedig arra felkapják a fejüket, hogy jé, ez mi lehet. Ehhez persze jól el kell tudnunk mesélni, hogy mire is készülünk, és abban mi az izgalmas, hát itt most ezt csináljuk, te meg én.
8: És remélem, hogy a hallgatók figyelmét fel is keltettük, és akkor az Örki István Színháznak az értékesítése sem lesz gondja, de nektek egyébként sincs, úgyhogy ez egy olyan mondat volt, ami a semmibe ment, mert hát az Örkénybe azért elég nehéz jegyet kapni.
9: Valóban, bár itt mindig a jó idő az minden színháznak egy komoly versenytársa, úgyhogy egy csodálatos évadunk volt egyébként, remek látogatottságokkal és házakkal, itt a végén egy kicsit többet kellett rajta dolgozni, de igazából már jók vagyunk, és hát ezért is fordulunk rá minél előbb az őszi időszaknak a bemutatására és értékesítésére.
8: Mikor kezdődik a szezon?
9: Hát az Örkénykert a szeptember 12-én lesz, ugye ez a hagyományos évadnyitó minifesztiválunk itt a Madács téren, és most már a Merlinben is, és ekkor találkozunk hivatalosan először, és utána rögtön el is kezdünk játszani. Az első bemutató pár az október legelején kerül színpadra, és azután karácsony előtt lesz a második bemutató párunk, majd pedig tavasszal, húsvét után jövünk az utolsók. Még ezt gyorsan hozzáteszem, egy előadást nem említettem, Dohi Balázs, aki az utóbbi években eléggé fontos előadásokat rendezett a színházban, gondolok itt az Anyeginre vagy az Orosz Barátra, jövőre is munkát kap, és egy Vörös Marti vígjátékot fog rendezni, ami ugyan régi darab, de mégsem mondanám, hogy klasszikus, hiszen azt hiszem, hogyha rendeznénk egy ilyen műveltségi vetélkedőt, Vörös Marti Mihály egyetlen befejezett komédiája, akkor valószínűleg kevesebben lennének, akik eltalálják, hogy ennek a címe a Fátyol titkai, és mi ezt a darabot vesszük elő.
8: Mert gondolom, segítetek azért Vörös Martinak, mert annak oka van, hogy ez nem egy agyon játszott darab.
9: Ennek bizony oka van, de maga a szüzsé nagyon, nagyon izgalmas, jóbofal, ráadásul egy tényleg egy komédia, és na, ebben például ott van az, amiről az előbb kérdeztél, hogy kiváló szerepek és egy olyan történet, aminél majd arra kell figyelni, hogy ne legyen esetleg túlságosan is magától értetődő.
8: Na jó, izgalmas évad lesz. Kíváncsian várjuk az Örkény István Színház igazgatóját, Gáspár Mátét hallották a 26-27-es évadról. Köszönöm szépen.
9: Én is köszönöm.

0: Spirit Óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Folytatjuk a kultúrát, Oszkol Jakab, Natália Művészetek Völgye igazgatója a vendégünk. Szia! Örülök, hogy itt vagy, és nem először, és remélem nem utoljára.
2: Üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket is, úgyhogy köszönöm.
1: Így van, vannak nekünk nézőink is. Van itt több témánk. Egyrészt nyilván a Művészetek Völgye, ami egyre közelebb van megint hozzánk, tehát nyáron ez az egyik fő kulturális program Magyarországon. A másik pedig az, hogy jártál te egy nemzetközi konferencián, a Fesztivál Közösség konferenciáján, erről majd mindjárt kérdezlek is. De előbb megkérdeném azt, hogy ott lehet-e tanulni abból, hogy hogyan csinálják ezt ma máshol? Mert az, hogy a Művészetek Völgye az jól működik, azt látjuk, de azt is látjuk, hogy például egy csomó fesztivál elhalt az elmúlt években Magyarországon, forráshiány miatt, és ezer oknál fogva. Nyilván ez egy bonyolult kérdéskör, de lehet, hogy ott van minta.
2: Hát szerintem pont amiatt is működik talán jól, mert az utóbbi 10 évet azzal is töltöttem, hogy nagyon sok nemzetközi szervezetben voltam jelen, illetve az Európai Fesztivál Szövetségnél, ugye a művészeti fesztiváloknak, a grémiumánál még az igazgató tanácsba is beválasztottak, úgyhogy az egyik igazgatója vagyok. Egyébként mi tárgyalunk például Glenn Mikaleffel, a kulturális EU-s biztossal, és sikerült február 3-án egy Kreatív Európa pályázati forrás bővítést is letárgyalnunk, úgyhogy az egy nagyon pozitív visszacsatolás volt, és nagyon sok konferenciánk is van egyébként, és ezeken megosztjuk egyébként azokat a tippeket, trükköket, akár értékesítés, akár a látogatói új preferenciákról beszélünk, vagy akár a fenntarthatóságról, amiket mindig hozok vissza, és lehet, hogy már a kollégáim rettegnek is, amikor visszajövök ennyi inspirációval, és... Ez pontosan igen. Így néz ki, hogy akkor megint milyen újdonságot hozunk be, de így tudtunk fejlődni nagyon sok mindenben.
1: Te mit vittél? Mert hogy te is előadtál.
2: Így van, hiszen a Magyar Turisztikai Program Alapítványunknál ugye ezt a fesztiválos tudást a sport és üzleti rendezvényszervező kollégákkal összerakva, ez a rendezvény és turisztika közötti, illetve a rendezvények, eseményeknek a turisztikára és a lakókörnyezetünkre való hatásáról, mi ugye adatokat gyűjtünk, és ezeket az adatokat lehet egyébként ilyen-olyan formában feldolgozni, és egyébként maguknak az eseményeknek a fejlesztésére, illetve a turizmus fejlesztésére is használni, és nem utolsó sorban akár adott városoknak is adatot adhat ahhoz, hogy mit érdemes egyébként támogatniuk, mit nem. Vannak erre EU-s pályázataink is, és az Excentric egyik EU-s pályázat keretein belül az Európai Fesztivál Szövetséggel ezt ugye feldolgoztuk, úgyhogy ütköztettük ezeket az adatokat a francia adatgyűjtéssel, és ez megint vissza csatornázódik Glenn Mikaleffhez, az EU-s kulturális biztoshoz, akivel letárgyaltuk azt, hogy a Magyar Turisztikai Program Alapítvány adatgyűjtési módszertana és adatgyűjtése segít majd az egyébként EU-s szintű rendezvényes adatgyűjtés kialakításában is, és emellett egyébként ugye az olaszországi völgyes projektünket is megemlíteném, ahol a Művészetek Völgye Fesztivál adatgyűjtése, illetve a Notte della Tarante olasz fesztivál, a Corvinus és a La Sapienza egyetemek bevonásával most már zajlik, mint egy ilyen közös projekt, és ugyancsak azt kutatja, segít számszerűsíteni azt, amiről szerintem, ahogy évente visszajövök hozzád, beszélünk, hogy óriási hatása van egy eseménynek. Egy Művészetek Völgyének van egy ilyen kulturális hatása, egy visszajönnek olyan külhoni magyarok, akik lehet, hogy már ehhez igazítják a visszatértüket, bemutatkozunk egymásnak gyakorlatilag a új kulturális termékeinkkel, és nem utolsó sorban fellendítjük annak a térségnek a turizmusát, és azt még egyébként nem is látjuk, hogy mennyire fellendítjük az adott eseményen kívül. Mert lehet, hogy valaki, aki értesül arról a helyszínről, pont az esemény alatt nem tud megérkezni oda, viszont máskor, és figyelve a csatornákat, hogy egyébként
1: kíváncsi
2: milyen,
1: lesz.
2: Így van, milyen szállás van ott, milyen túraúton, ami ott van egész évben, lehet, hogy amiatt is visszajön. Na, emiatt fontos az adatgyűjtés, hogy mi, mint kultúra, vagy sport és üzleti események, de leginkább egyébként az üzletinél elég jó az adatszolgáltatás a kultúrához képest, végre a kulturális finanszírozáshoz akár legyen több érvrendszerünk és érvünk annál, hogy egyébként jót teszünk az emberekkel.
1: Ez nagyon kellhet, mert mondjuk a Magyar Fesztivál Szövetség gyakorlatilag könyörög azért, hogy valaki álljon bele szóba, és a finanszírozását a fesztiváloknak gondolja át újra, mert hogy az szépen lassan elfogyott, vagy hát nagyon furcsán alakult ezek a támogatások odaítélése ott is, és ettől a fesztiválok bajban vannak. Ezt nem tudom, Kapolcs maga mennyire érzi, a művészetek vagy mennyire érzi, de jó néhány fesztivál tudta sorolni a saját sérelmeit, amikor megkérdeztük őket.
2: A Magyar Turisztikai Program Alapítvány az előző Restart konferenciára elkészítettett a KPMG-vel egy olyan tanulmányt, ahol felmértük a zeneipari, üzleti és sport rendezvényes szektornak az egyébként GDP-re való hatását, a benne rejlő potenciát, szóval érdemes azt az anyagot is most akár az újragondolásnál elővenni, illetve nagyon sokakat segítünk a kulturális fesztiválok közül is egy olyan szemlélet megtanulására, amikor is megpróbálsz valahogy a közösségedre jobban támaszkodni. Amikor átvettük a Művészetek Völgye Fesztivált, vagy elkezdtük mi is szervezni 13-tól, akkor még 100% állami finanszírozású volt. Mostanra ez már 10-pár%-ra csökkent, hiszen tudtuk ezt, mint gyakorlatilag egy analógiával élve, mint egy startup, arra is használni, hogy akkor egy kapacitást bővítsünk, amivel utána felépítettük a közönségünket, közösségünket. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy akár mondjuk, ha egy ilyen TAO gondolat mentén, azért mégiscsak valahogy figyelembe vegyük a teljesítményét is, és a közönség vonzó erejét is egy-egy fesztiválnak, hogy mégis hány nézőt ér el, és van-e egyáltalán érdeklődés azon fesztivál iránt, úgyhogy mi az ilyen típusú támogatásokat promotáljuk. Kanadában például biztos, hogy nem kaphat úgy fesztivál támogatást, hogy nem igazolja le, hogy milyen nézőszámmal, illetve saját bevétellel rendelkezik. Úgyhogy mi például ilyen támogatási konstrukciókat építettünk, ki megírtunk össze.
1: Magyarországon ez ügyben is rendkívül találékonyak voltak a művészetben, működik, ugye a TAO gyakorlatilag ebbe fulladt bele, mert mindenki mindent leigazolt. Tehát én tudok
2: hát
1: olyan
2: most
1: történetet,
2: ugye kaptunk
1: ment egy táncos
2: híreket.
1: Pár Bayern München meccsére.
2: Így van,
1: hát
2: így
1: az a legklasszikusabb, és hát 90 ezer nézője volt. Hát igen, csak nem neki, hanem a Bayern Münchennek.
2: Meg ugye bele elvileg hallottunk arról a hírt, hogy esetleg ebben is lehet pozitív fejlemény. Szerintem minden szervezettel, akár a Music Hungary-vel, meg a Magyar Zenei Tanáccsal is ugye leporoltuk az anyagainkat, illetve újakat gyártunk, hogyha amikor feláll a kormányzat, akkor szerintem több szakmai szervezet is itt van egyébként, és kész az egyeztetése. Június 9-én a Restart konferenciánkra már fog jönni valószínűleg olyan szereplő, akivel pár beszédet kezdhetünk el. Nyilván időt kell adni ahhoz egyáltalán, hogy
1: az
2: eddigieket
1: áttekintsék. És az államtitkárok
2: úgyhogy
1: is minden felelősség,
2: ott
1: persze.
2: Már úgy néz ki, hogy lesz olyan szereplő is, akivel elkezdhetjük. Ugye ott van, részt vesznek a szakmai szervezetek, meg a szakmai szereplők, évente olyan 800-900 fő a szakmából összegyűlik, és megbeszéljük az éppen aktuális eseményeket. Lesz egyébként, úgy néz ki, a rendőrség részéről is valaki, hogy például az egyébként most éppen már nem forrón tartott, de ugye bezárásos klub és fesztivál bezárásos témát átbeszéljük, és megbeszéljük velük, hogy mégis hogyan tudunk kialakítani egy biztonságos, áttekinthető működést egyébként, hogy mi is megmaradjunk, és nyilván segítsük az ő ügyüket.
1: Szóval rajtatok nem múlik az egyeztetés, erre készen álltok, de hát akkor beszéljünk egy kicsit a fesztiválról magáról, mert hogy ez egy kulturális csomópont, és ugye itt sokféle szempontot felosztál, hogy az ott élőknek és egyáltalán a környéknek milyen fellendülést és milyen lehetőségeket, az, hogy az idegenforgalomnak mennyit ad, de az, hogy ez egy kulturális csomópont évről évre, az egyúttal azt is jelenti, hogy óriási átjárást ad a közönség nagyon széles tömegének az egyik helyből a másikba, az egyik fajta művészetből a másikba, az egyik generációból a másikba. És ez egy olyan dolog, ami egyébként évközben nagyon kevéssé valósul meg, amikor elmegyünk egy koncertre, és az az, ami, és kész.
2: Igen, hiszen alapvetően főleg városon egy döntést hozunk az este elején, hogy milyen műfajban veszünk részt. És valószínűleg mindig ugyanazt a döntést, vagy legalábbis műfajt ismételjük
1: ezt
2: meg.
1: Szeretjük, és
2: ezt
1: kész.
2: Szeretjük.
1: Hát persze.
2: Itt meg viszonylag közel járunk udvarról udvarra, és a műfajoknak van egy ilyen pozitív, egymásra való szinergikus hatása, és gyorsan felfedezhetünk olyan műfajokat, igazából lehet, hogy keresve azt az eredeti előadást, amire elindultunk, de valami mást látunk meg, és lehet, hogy pont a meghökkentő, meglepő volt a miatt rájövünk, hogy igazából mi ezt is élvezzük. Lehet, hogy valaki egy rockkoncert miatt, egy Anna and the Barbies, vagy Quimby miatt indult meg, és beleesik egy hagyományok ház a néptánc betanulásba, és egyébként rájön, hogy mekkora poén.
1: A gyerekeim pont így jártak tavaly, csak úgy mondom.
2: Na, és hát lehet, hogy egyébként amúgy maguktól sosem döntöttek volna úgy, mert esetleg azt gondolják, hogy ők nem olyan táncházas típusúak, mert igazából nem is tudják, hogy milyen az a táncházas típus, de hát akkor az biztos nem én vagyok. Úgyhogy a Művészetek Völgye az az a sokszínű hely, és ugye visszatérve az, annak köszönhetően, hogy a közösség tartja fenn, meg tudott maradni végig az a sokszínű hely, ahol mindig is lesz helye az alternatív színháznak, és igen, mindig is lesz helye a néptáncnak. Egy olyan kulturális palettát nyújtunk, ahol maga a közönség is rá tud csodálkozni új műfajokra, és mint ahogy a társadalomban is sokszínűek vagyunk, mi ugyanezt a sokszínűséget, és egyébként több generációs kikapcsolódási lehetőséget szeretnénk bemutatni, ahol egy picit tudunk figyelni a másikra, viszont nem elszeparáltam most akkor ez csak egy könnyű zenei fesztivál a fiataloknak, vagy egy komoly zenei fesztivál egy idősebb korosztálynak. Valahogy együtt kell lenni, nem mint ahogy a hétköznapokban is, csak sok művészettel körülvéve.
1: Hát csupa olyan dologgal találkozhat egy ilyen fesztiválon, ami egyébként nem jön szembe a hétköznapjaidban. Tehát ebben valóban ez a nagy csoda. Lesz olyan ebben az évben is, amire azt mondod, tavaly is volt, mindig van, hogy ezt nagyon régóta szerettem volna, és most végre van.
2: Hát José González is eljön hozzánk a Panoráma színpadon, nagyon szeretem őt. Nagyon szeretem azt, hogy mi is most egy 35. jubileumi évet élünk meg július 24-től augusztus 2-ig, és hát például a Quimby is 35 éves, és több zenekar vagy a Hagyományok Háza is jubilál, de nagyon szeretem a World Symphonic produkciónkat, hogy egy saját eddig is volt mindig színházi bemutatónk, idén is van, de most felkértünk olyan könnyű zenészeket, például Szendrői Csabét, Beg Zolit, vagy a George-ot a Carson kómából, akik 3-3 híres számukat a Danubia zenekarral együtt feldolgozták, és egy nagy szimfonikus zenekari átiratot kapunk, de lesz a operaházi produkciónk is egyébként, lesz Duda Éva társulat, ilyen összesítés egyébként, gyakorlatilag egy ilyen ajándékként, jubileumi ajándékként adják meg azt, hogy gyakorlatilag a legjobb darabjaik, legjobb pillanatait összehozzák nekünk egy előadásba, és a Klastromot is visszahozzuk, amit nagyon-nagyon várok, utoljára a 30-ra tudtuk visszahozni, és fantasztikus fényművészek, fényfestők álltak össze, és írtak rá egy ilyen fényfestő programot. Emellett egyébként a momésok is pályázhattak, úgyhogy a fiatalokat együtt zsűrizzük, és kitalálhatjuk, hogy ki nyer pénzdíjat egyébként.
1: Addig még van 2 hónap. Úgyhogy visszavárlak egy részletes beszélgetésre a Völgyről magáról. Ezt a kitekintést meg most köszönöm szépen.
2: Köszönöm.
1: És hát mi meg folytatjuk mindjárt a kultúrát, most Oszkolja Kamilatáliától elbúcsúzunk, de a Művészetek Völgyétől tehát nem, mert jön a 35. hallották, és mi is beszélünk majd róla.
2: Köszönöm.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Egy kis sporttal folytatjuk és zárjuk a mai kultúrát méghozzá azért, mert egyrészt itt van Gornagy Miklós, aki ezzel foglalkozik hát évtizedek gyerekkora óta, másrészt mert ő az MCC nevelés és közösségfejlesztési igazgatója, harmadsorban pedig a nyár remek lehetőséget ad arra, hogy sportoljunk külön-külön, egyenként és csapatban, családon belül és attól függetlenül is, úgyhogy beszéljünk egy kicsikét a nyári sportokról és lehetőségekről. Szervusz Miklós!
3: Szervusz Egon, köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Szóval, hogy nem csak a vakáció maga, ami nyilván felszínre hozza azt a kérdést, hogy mit csináljon a gyerek egész nap, és hogyan mozgassuk azt a gyereket, de hogy egyáltalán a jó idő nagyon komoly teret nyit arra, hogy például a hétvégéket mozgással töltsük. De hogyha egy család egész évben punnyad, akkor ezt nagyon nehéz elkezdeni. Erre mi a tanácsod?
3: Hát... Igen, a nyár nem csak azért jó, mert meleg van, hanem azért, mert általában ráér a gyerek is, el kell szórakoztatni, tulajdonképpen a szülőnek a saját érdekében, hogy nyugalom legyen aznap, és ha gyerek sportol, akkor este fáradtabban megy aludni, és akkor a szülőnek is több ideje maradhat akár arra, amit eredetileg akar csinálni, amellett, hogy a legjobb időtöltés mindig a gyerekkel. Legegyszerűbb elkezdeni úgy, hogy egyszerűen csak kilépünk a házból. Lehet, hogy ez egy kicsit komfortzóna elhagyás, de talán ez egy jó alkalom arra, hogy mindenki elkezdje akkor, amikor éppen a legfontosabb.
2: Hogyha kilépünk a házból, az persze kevés. Én azt szoktam mondani a gyereknek, hogy menjünk focizni. És hát például ez kiválóan működik, mert focizni majdnem minden gyerek szeret, ha fiú. A lányokkal egy picikét nehezebb. Nekem például a lányom felé nem nagyon lenne a tollasozáson kívül ötletem, mert hát a lányok kevésbé labdafüggők.
3: Igen, most így a kilépés a házból, vagy a lakásból, azért szerintem ezt ne becsüljük alá, mert maga a sétálás az egyik legalul értékeltebb sporttevékenység. Most amellett, hogy van egy
2: mondjuk olyan sport,
3: a gyaloglás, de most ne keverjük ide, de elmenni egy nagy sétára, abból kifejlődhet egy kirándulás, és meg fogjuk érezni, hogy ezek nagyon jó dolgok. Egyébként focizni nem csak labdával lehet, hanem uram, bocsánat, kavicsot is lehet rúgatni sétálás közben. Tehát ettől csodálatos sport a foci, tehát a vízlabdával szemben az a hatalmas nagy előnye, hogy nem kell hozzá se medence, se kapu, se semmi, hanem gyakorlatilag két leterített kabát, vagy esetleg két falevél, ami között átrugunk egy tobozt, az már focinak minősülhet. Igen, a lányokkal lehet, hogy egy ilyen nehezebb, de velük szerintem egy jó sétára, miközben beszélgettünk velük, miközben mentem, fagyizunk egyet, ez én azt gondolom, hogy ez már sportnak minősülhet, különösen akkor, ha ez csak egy első lépés, amiből kialakulhat akár egy rendszeres sportolás, rendszeres sétálás, akár egy kirándulás is.
2: A gyerekek nyári táborozásának egyik lehetőség az, hogy sporttáborba iratjuk a gyereket. Még akkor is, hogyha egyébként ő nem jár sportolni, csak a tornaóra az, ami számára megadatik. Érdemes olyannal kezdeni, ami alapsport. Ugye az atlétikát meg az úszást szokták mondani, de lehet, hogy simán el lehet kezdeni valami komolyabbal is, aztán majd kiderül, hogy van-e hozzá érzéke. Te ezzel hogy vagy?
3: Szerintem nagyon egyszerű, viszont a legnehezebb kérdés az, hogy a legnehezebb egyszerű, de mégis nehéz az, hogy azt csinál a gyerek, amit szeretne. Ugye annyi lehetőség közül kiválasztani, hogy mi az, amit valójában szeret. Ugye ez nem ennyire könnyű, ugye mit szokott mondani a szülő a gyereknek, ami a legnehezebb, hogy csináld azt, hogy ami ez a kedved van, és csak legyen.

0: boldog, hát ugye most a boldogságkeresés, nem menjünk el ilyen filozófiai mélységbe, hogy az milyen baromira nehéz, de alapvetően szerintem nagyon jók a sporttáborok, a kisebb gyerekről beszélünk azért, mert így meg tudja találni azt, amihez kedve van, amihez affinitása van, és ahhoz lesz kedve, amiben lesz sikerélménye, tehát hogy azért ne legyenek olyan rejtvények előttünk, hogy mihez van kedve a gyereknek, hát ahhoz van kedve, amiben van sikerélménye, amiben jó közösséget talál. Tehát ezek a nyári sporttáborok erre szerintem kiválóak. Ha egy kicsit idősebbekről beszélünk, akkor ott is érdemes olyan táborokat találni, ahol aktivitás az benne van, mert el lehet kezdeni mindenféle egyéb táborokra is beszélni, és hatalmas nagy a piac, tehát rengeteg sokféle van, nem is idézném meg őket itt, mert szerintem a műsorban nem elég hozzá, de én gyakorló szülőként én mindenképpen a sport, vagy legalább az aktívabb táborok felé mozdulnék.
1: Meg eszembe jutott még egy, hát egyébként alapvető dolog, a korosztályi minta. Tehát ha az én gyerekemnek egy osztálytársa jár kosárlabdázni, lehet, hogy legalább megpróbálnám, mert hogy jobban van azzal a másik sráccal, vagy lányjal. Tehát az egyáltalán nem elvetendő, hogy nézzünk körül a gyerek környezetében, hogy kikkel van ő jobban, és azok mit sportolnak, vagy mivel foglalkoznak úgy egyébként. Mert hátha.
0: Igen, a barátok az nagyon fontos, tehát a korosztályi minták, ugye a szülői nevelésből a leszakadás, az egy korosztályos történet, és teljesen normális és jó is, hogy ez így van. Én bizonyosan abban az irányba mennék el, hogy beszélnék a táborvezetővel, és azok a táborokat részesítenem előnyben, ahol a mobiltelefon policy, vagy a mobiltelefon téma az ugyan megoldva, hogy reggel elveszik, és délután visszaadják. Mert ott, ahol ez rendelkezésre, ott sajnos egészen bizonyosan nem alakulnak ki olyan kapcsolatok és olyan élmények, amelyek egyébként az aktivitásból, vagy akár egy közös unatkozásból, vagy egy heverészésből ebéd után kialakulnának. Úgyhogy egy kicsit tudatosságot javaslok itt, hiszen ez most kezd el leginkább láthatóvá válni, hogy az a maga mobiltelefon, meg az, ami az a digitális világ, ami ott van, az olyan mintákat tehet a gyermekek elé, a mi gyerekeink elé, a fiatalok elé, amelyek nem biztosak követendőek. Viszont, hogyha sporttáborba kerülnek, akkor ott valóban a közös aktivitás, közös mozgás, közös célok, közös élmények lesznek azok, amik előre veszik a kapcsolatokat.
1: És az sem maja, mi is felnőttek példát mutatunk, hogy ne csak a gyerekekről beszéljünk, tehát az a legerősebb vonzerő, hogyha azt mondja apa vagy anya, amikor elindul reggel futni, hogy nem jössz velem? Olyan jó lenne együtt futni, és hogyha egyszer elindulnak, és ott jól érzi magát a gyerek, lehet, hogy másnap is elkísér.
0: Így van, szerintem ezek nagyon jók, és a szülőt is tudja motiválni. Hát ugye nagyon nehéz elindulni, én mindig sportolóként én azt éreztem, hogy ha már ott vagyok, akkor nagyon szeretem csinálni, meg nagyon-nagyon jó ott lenni, de néha a legnehezebb rész az, hogy elinduljunk, hogy magát a döntést meghozzuk, de azt közösen hozzuk meg, és utána közösen mozgunk, az valóban azt hozhatja magával, hogy legközelebb könnyebb lesz, és talán mi szülők is jobban aktívabbak leszünk ezekben az időkben, úgyhogy a nyár legyen alkalom arra, hogy ne csak a gyereket mozgassuk meg, hanem saját magunkat is, és együtt mozogjunk.
1: Közös élmény, az a legjobb. Gordai Miklós, köszönöm szépen!
0: Köszönöm szépen!
1: Hajrá. És köszönöm én is a kedves hallgatók figyelmét is! Jövünk a legközelebbi alkalommal hétfőn ezzel a műsorral, ami a Kultúra névre hallgat, és mindennel foglalkozik, ami a mi kultúránk része. Cserdi Zsolt volt a mai szerkesztő, én pedig Róna Jégon vagyok. Viszontlátásra!
2: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
2: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság! Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4! Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
3: Autódarú Kósvéber.
4: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
5: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
6: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szuper nyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az ovi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb oviban.
7: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
8: Elbontották a kordont a Karmelitánál. Felbontja a kormány Krausz Ferenc élvonal alapítványának 260 milliárd forintos szerződését. Lezuhant egy kis repülőgép az Atlanti-óceán felett, az utasok túlélték a balesetet. Holnap a Dunántúlon tartós esőre, másút záporokra, zivatarokra számíthatunk. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 18 órakor. Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát. Az épület mindaddig látogatható lesz, amíg szakmai egyeztetés után el nem döntik, milyen funkciót kap, jelentette be a kormányfő a Budai Várban. A hétvégén előzetes regisztrációval megtekinthetik az érdeklődők a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épületét. Az első 2000 hely pillanatok alatt be is telt. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte el elbontani a Karmelita körüli kordont, és közölte, hogy Magyarország ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. Az eseményen Vitézi Dávid beruházási és közlekedési miniszter felidézte, hogy az előző kormány egy sor fontos beruházást leállított, miközben arra mindig volt több száz milliárd forint, hogy kormányzati épületeket újítsanak föl. Utóbbiak sorsáról társadalmi szakmai konzultáció kezdődik. Befejezetlen épület nem marad a várban, közölte Magyar Péter. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést. Krausz Ferencnek a már kifizetett 22 milliárd forintot is vissza kell utalnia, írt a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök korábban bejelentette, hogy a kormány felülvizsgálja Krausz Ferenc Kekvás élvonal alapítványának több mint 260 milliárd forintos szerződését a Kulturális és Innovációs Minisztériummal, amit még Hankó Balázs kötött a Nobel-díjas tudóssal. Krausz korábban egy sajtótájékoztatón kijelentette, hogy amíg nem látják biztosítottnak, hogy a Tisza kormány maradéktalanul betartja az előző kormánnyal kötött finanszírozási szerződést, addig nem vállalnak jelentős kötelezettséget. A Budapesten akkreditált nagyköveteket fogadta a külügyminiszter. Orbán Anita közösségi oldalán azt írta, fontosnak tartja, hogy a partnerek és a szövetségesek lássák. Magyarország nyitott, kiszámítható és párbeszédre kész külpolitikát kíván folytatni. A miniszter úgy fogalmazott, a külügyminisztérium új korszakában ismét a diplomácia, a kölcsönös tisztelet és az együttműködés kerül a középpontba. Gyásznap van Kijevben. A tegnapi orosz légitámadásban romba dőlt lakóháznál Volodymyr Zelenszky ukrán elnök is lerótta kegyeletét. 24 ember, köztük 3 gyerek vesztette életét. A romok alól 30 ember sikerült élve kimenteni. Oroszország 2 nap alatt több mint 1500 drónt és több tucat rakétát indított útnak ukrajnai célpontok felé. 10 utassal a fedélzetén hajtott végre kényszerleszállást az Atlanti-óceánon egy pilóta Florida partjainál, miután leálltak a repülőgép kommunikációs berendezései és hajtóművei. A gép 2 sziget között közlekedett a Bahamákon. A landolás után a pilóta és az utasok közel 5 órán keresztül hánykolódtak a mentőcsónakokban, mire megérkeztek az amerikai légierő mentőegységei. Sikerült mind a 11 embert időben kimenteni, kórházba szállították őket, 3-an szenvedtek kisebb sérülést. Az időjárásról. Holnap a Dunántúlon tartós esőre, máshogy záporokra, zivatarokra számíthatunk. A szél több felé megélénkül, a Dunántúlon megerősödik. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg fények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
9: Hát és ahogy ígértük, itt vagyunk ismét, Csintalan Sándor és Lánci Richárd, és hát Súlyog Tamás is itt van velünk, legalábbis a lelkünkben őrizzük. Mit szóltatok ahhoz, hogy egy fotón szerepel, de aztán ott se? Ugye az történt, hogy Magyar Péter már a miniszteri kinevezések átadása előtt kijelentette, hogy hát lemondanak arról a nagyon kellemes lehetőségről, hogy Súlyog Tamással közös fotón szerepeljenek úgy a kormány egészen, mint egyébként a miniszterek, de valahogy Súlyog nagyon ügyesen a első fotózásnál mégiscsak így valahogy úgy odakeveredett, és erről készültek is képek, és az MTI viszont úgy ki az összes fotót, hogy egyiken sem volt rajta Súlyog Tamás, amiből az a gyanú támadott, hogy hát ottan a Magyar Távirati Irodánál erről a képről Súlyog Tamást levágták.
10: Ha jó belegondolunk egyébként...
9: És bocsánat, itt jött Németh Balázs, aki arról beszélt, hogy ez 1990 óta az egyik legdurvább média botrány, és hogy igen. Ekkorát talán még soha nem csorbult a sajtószabadság.
10: Soha. És akkor itt ugrott be nekem az a dolog, hogy Magyar Péter ugye kinyilvánította, hogy köszönjük szépen a köztársasági elnök úrral nem kíván közös képeken szerepelni, és jobb, ha ő sem nagyon ragaszkodik itt a közös kézfogós, pukerlizős részhez, mert hogy nagyon kívánatos lenne, hogy elhagyja a hivatalát, és mást töltené be a köztársasági elnöki posztot. De egyébként a Németh Balázs emlékezetét fel frissítve, egyébként volt a felhőcske gét, mert sokan csak így hívták a sajtóba, amikor idősebb Lomnici Zoltánt egy híradásba kiblőrözték. Ugye a blőrözés az, amikor elhomályosítják a szemét. Ez általában akkor szoktuk használni, mondjuk, hogyha valamilyen nyilatkozónak az arca felismerhetetlenné kell tennünk, mert mondjuk nem vállalja az arcát, vagy a hangját el kell torzítani, arcát el kell valahogy változni, és akkor ugye kiblőrözik, vagy elhomályosítják a nyilatkozót. Hát ez idősebb Lombizu Zoltánnal megtörtént, mert őt összefelhőcskézték, tehát csak egy ilyen homályt láthattunk, és már azt sem emlékszem egyébként, hogy mi volt ennek az oka, mert utána ment ez a dolog, hogy miért is sikerült ez, miért került ez így beadásba ebből, de te erről nagyobb emlékekkel rendelkezel, hogyha jól tudom.
11: Mondjad, Pista,
9: a maximális emlékekkel rendelkezem, mivel én akkor az MTI digitális főszerkesztője voltam, és éjszaka csörgött a telefonom, és a következő problémával kerestek meg. Szerinted melyik a hamisítás? Ha a kiblőrözött Lomnici Zoltánt rakjuk be az archívumba, vagy ha az eredeti blőrözetlen felvételt rakjuk be. És ez egy nagy érdekes kérdés.
10: Adásban...
9: Ugye én ezt nem tudtam, hogy miről van szó. Na, mi a bubárat, mi az, hogy mi a habisítás, hogyha kiblőrözetlen? És akkor ugye elkezdett izé pörögni, mert akkor még foglalkoztak ilyenekkel, hogy mit fognak szólni majd hozzá, még ez egy nagyon kezdeti időszak volt. Figyelj, nagyon egyszerű a történet, az volt, hogy még nem rúgtak ki akkor mindent, ugye a Pitbull nevet most már talán az egész ország valamelyest megismerte.
10: És nem a
9: Németh Zsolt hírigazgatóról van szó, és hát ő nem volt soha egy olyan kedves, galamblelkű ember, és még ott voltak a régi közmédiások is, akiket még nem sikerült lecserélni, kirúgni, meg már persze jött az új alakulat, és az egyik ilyen idősebb vágó, aki a régi oskolához tartozott, hát nem voltak túl jobban, és valószínűsíthető volt, hogy ő is ki lesz rúgva, és Pitbull úgy mászkált a vágó szobában, és így nézte a monitorokat, és az egyik monitoron Lomnici Zoltán volt látható. Egyébként Tőkés Lászlóval tartottak egy közös sajtótájékoztatót, ilyen határon túli alapítvánnyal kapcsolatban, és így a Pitbull odanézett, és azt mondta, hogy na, ezt az arcot én többet nem akarom látni a közmédia képernyőjén.
10: Mi volt a gond az idősebb Lomnicivel?
9: Hát, hogy nem volt fideszes előtte, tudod? Hát az pont elég. Na, szóval az volt, hogy nem akarom látni. A vágó, idős vágó hölgy pedig úgy volt vele, hogy hát akkor ezt hírigazgatói utasításnak veszi, nem akarod látni az arcát, megoldom. Tehát ez egy tulajdonképpen egy ilyen makacs, ilyen utolsó húzás, ilyen izé volt, hogy mentek ti, akkor itt van nektek a blőrözött verzió. Tehát egy ilyen emberi sztori volt, aminek egyébként nagyon súlyos következménye lett, mert akkor még elég hangos botrány kerekedett belőle, hiszen a mai napig emlékszünk róla, meg beszélünk róla. Ennek lett az eredménye, hogy a Fidesznél kitalálták azt, hogy a közmédia nem egészen jól van kézben tartva, kell egy összekötő a kormány és a közmédia között, és megérkezett Várhegyi Attila.
10: Az összekötő.
9: Egyébként szóval a szegény vágóhölgy, hogyha tudta volna, hogy mit hoz össze, akkor lehet, hogy mégse partizánkodik.
11: Annyira abszurd volt, most jó volt meghallgatni, én egyszerűen nem is értettem azt a történetet annak idején. Mert tényleg azért, jó, nem azt mondom, hogy nekem politikai értelemben az idősebb Lomnici nem eszik szappan, nem köp az asztalra, legalábbis akkoriban még így nézett ki az egész dolog, meg aztán mindegy. Tehát nekem a mindegynek a tipikus esete volt ez az egyik dolog. A másik a súlyok. Tehát én azt gondolom, tehát a politika nem csak a lövészárokban zajlik, mondjuk harci eszközökkel, hanem politikának van a gesztusoknak, meg a politikai állításoknak van súlya. Azt gondolom, hogy elképzelhető, sőt, és itt ebben a tekintetben teljesen igaza volt minden egyes mondatában Magyar Péternek, az az államfő, aki ahhoz asszisztált, amit itt az elmúlt években az illiberális demokrácia, olyan jó kimondani most ezt a szót, az illiberális demokrácia nevében, amit művelt a hatalom, a fékekkel és az ellensúly, és a többi, meg ez az egész, jó, nem kell ezt nekem ragoznom, jól elmondta ezt Magyar Péter, igen, el kell húznia, el kellene húznia simán, és ugye más nem tud tenni, mint nem az intézménnyel szemben, hiszen oda mentek, átvették a miniszteri megbízó leveleket, mikor átvették a megbízó levelet, jattoltak vele. Nem lehetett más csinálni, muszáj volt vele jattolni. Fotózkodni nem akart vele. Pont. És egyébként állati, de ezt a szerencsétlen sem nagyon értem, mert mondjuk az első miniszter, ugye az agrárminiszter volt, aki átvette a megbízó levelét, Bóna, azt hiszem, ugye
12: igen.
11: Bóna,
12: igen.
11: És akkor még oda sündörgött a ködös
12: hát
11: fotó.
12: Tett egy próbát, hogy...
11: Jó, de hát az mondjuk végül is sikeres próba volt, és aztán...
12: Még az se, aztán, hát, az MTI meg itt bekavar.
11: Ja, hát nem tudom, hogyha a Bónát így ki akarták tenni, akkor csak már, vagy legfeljebb úgy csinálhatták volna, hogy levágják a képről, de hát, na mindegy,
12: hát
11: a lényeg, hogy... Megcsinálták?
12: Úgy tűnik, hogy megcsinálták, mert más a képformút, Márton az első képet.
11: Hát én egy dolgot tudok, hogy ugye
12: ami nem
11: végignéztem mazoista módon, az összes többinél a miniszterelnök meglehetős kreatív módon szépen át keretezte a teret, és onnantól kezdve...
12: És kicsit az... így hátat fordított.
11: Igen, csak...
12: Figyelj, az nagyon gáz, egy 0-10-es skálán, az mennyire gáz, hogy én elkezdtem megsajnálni. De én ilyen átmenet időnként ilyen szuper empatába, én a végén már sajnáltam.
11: Jó, megsajnáltam, de ilyenkor tessék a következőre gondolni.
12: Tudom,
11: nem, emberileg. Mit tudsz, honnan tudod, hogy mit akarok mondani?
12: Hát mert 1000 éve tudom.
11: Azt akartam mondani, bocsika. Be van építve a fizetésébe. És arról most nem beszélve, hogy nagyon régóta gondolkodom azon, hogy most függetlenül attól, vagy próbálom megérteni néhány ilyen embert ismernek is személyesen, akik egyébként egy olyan státuszba kerülnek, mondjuk például, hogy alkotmánybíró lesz. Vagy mondjuk a köztársasági elnöke lesz az illető. Vagy mit tudom én, a kúria elnöke. Most függetlenül attól, hogy ki delegálta oda ebben az illiberális demokráciában, mondd már meg nekem, hogy miért jár együtt ez a teljes szellemi, erkölcs és politikai zülléssel. Szabad emberek.
12: De én sem értem.
11: Jogi értelemben. Azt nem tudnak felül csinálni semmit.
12: Ez az, egy köztársasági elnök mit törhette?
11: Hát
12: egyébként a Tisza is nehéz feladatot tűzött ki maga elé ezzel, mert jogilag baromi nehéz leváltani, még kétharmaddal is. Tehát ez két feltételnek kéne teljesülnie, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mi fog. De tényleg, egy Súlyog Tamás mitől?
11: De mit is egy alkotmányíró?
12: Még a Novák Katalint azt még valahol megértem, mert hogy ő valószínűleg úgy gondolkodott, már úgy megértem, hogy az ő gondolkodását, hogy mi lehetett benne, hogy ő valószínűleg még utána úgy volt vele, hogy az ő még szeretne politizálni a köztársasági elnöki cím után is, hát nem egészen így történt. Hát jobb, hogyha jobban vagyunk ott a Fidesszel meg Orbán Viktorral. Ez nem szép, mert nem így kéne, de hogy ott még legalább értem, hogy mi lehetett a motiváció.
11: Hát, de csak el Súlyognál... mondok hozzá, én nem értem, de most ebben nem menjünk bele. Tehát én nem értem még máj napig se azt a dönt. Mindegy, de a lényeg, szabad emberek. Most mit? Elveszik a szolgálati autót?
12: Nem tudom. Tényleg nem tudom.
10: Azért Novak Katalinnál szóba jött, hogy szóltak neki, hogy ő le akar mondani. Tehát, hogy az a lemondás, azt mondják, hogy azért az nem szívből jött.
12: Ja, persze. De ha nem lett volna botrány, érted, akkor mi? Akkor mivel fenyegetik meg? Mert itt valóban már tarthatatlanná vált a helyzet. De ha egyébként nincs is, hogy mondjuk visszaküld törvényeket, meg ellentart a Fidesznek, akkor mit történhetett volna?
10: De figyelj, amikor Fidesz fülbevalóval ünnepled a kétharmadot.
12: Hát azt kéne kimosni először a füledből, nem?
10: Akkor te nem küldesz vissza törvényt.
12: Egyébként...
10: Szokták mondani, hogy nem azért lett odarakva, és nem azért lett köztársasági elnök asszony, hogy visszaküldjön törvényeket.
11: Jó, ez meg nekem csak azt tudom valahol, hogy én nem tudom, ismerem ezt az érvelést is, meg én nem tudom. Jó, hát nekem az a bal szerencsém volt, hogy én azért egy ügyben voltam vele, meg 45 percet volt szerencsém vele beszélgetni, én nem tudom. És egyébként, hogyha Novák Katalin le tudott mondani, meg mondjuk szegény Schmidt Pali bácsi is le tudott mondani, hát akkor ez a szerencsétlen Súlyog, aki még... Ugye azt mondja a Magyar Péter, hogy addig, amíg méltó, hogy a méltóságát megőrizheti. Uh-huh. Szóval azért...
12: Azt
11: elképesztő...
12: A fotózása.
11: Azt az elképesztő magasságot, mindenféléket mondta a Plagi bácsi, és a többi. De azért az, hogy valakinek az eposzi jelzője ebben az országban, bocsánatot kérek a falaktól, az, hogy Szatyor Fing, hát azért ezt kiérdemelni öregem, és ettől nem elmenni.
12: És amit még ő is leír. Nem ő mondta, ő csak megismétett. Tóth Avi Árpádnak volt nyelvi és politikai leleménye, és a köztársaságjának meg írt egy
10: posztot. Tóth Avi
12: Árpádtól egyébként szokták...
11: Ez az eposzi jelzője.
12: Igen, hogy lesz még, szerintem lesz újabb is, mert mindig, mikor mi kicsit keserünk a magyar nép és társadalom állapotja véget, vagy korábban most ugye nem, éppen, mindig volt ez, hogy de hát hol lett volna itt polgári fejlődés, meg a történelem, meg több száz év, és akkor a briteket hozták fel példaként, hogy nekik is mennyi idő kellett, és hát nem lehet egyik napról a másikra, amiben persze van igazság. Na de már majdnem utolértük bizonyos dolgokban a briteket, aki ugye a példakép volt eddig ebben a polgári történetben, mert hogy volt ez a Liz Truss nevű brit miniszterelnök asszony, és ugye volt ez a bizonyos saláta kihívás. Az egyik bulvárlap kitalálta, hogy annyira ingatag volt akkor a kormánykoalíció, hogy szerintük egy fejkáposzta később fog elrothadni, megfonnyadni, mint hogy a miniszterelnök asszony lemondjon. És ugye ezt így élőbe lehetett nézni, hogy melyik bírja tovább, és a káposzt, vagy a saláta nyert, mert 45 napig volt csak, és képzeljétek, van most már egy Súlyog Tamás kontra fejes saláta oldali. Lehet nézni élő, hogy melyik fonja, de hamarabb.
10: Ebből kiindulva nem az lenne a releváns gondolkodás, hogy egy salátát kell megválasztani vezető politikusnak? Sokkal tartósabb. Tehát innentől kezdve én azt
12: azért
10: gondolom,
12: az a azért a Fidesznél ez bevett gyakorlat volt, nem? Ezek már ezt meghaladták.
11: Jó, figyelj, de miután előbb-utóbb úgy is lesz valószínűleg új elnök, meg egy jó, hát mindegy, a szerzők érdemeit ne csökkentsük, ugye Stumpf István és Pokol Béla annak idején 18-ban írta az akkori figyelében arról, hogy Magyarországnak el kellene térni a köztársasági elnöki rendszerre, amit én 18 óta folyamatosan reszkedtem, hogy végül is meg fogja lépni az Orbán, nem tette meg, most bánja is, mint úgy, na mindegy, nem is az érdekes, azért ebben a, most csak ehhez a poénhoz, mert szellemes, meg kedves, de az a helyzet, hogy attól még őrült nehéz idők. Nem. Tehát azért én még mindig örömködni szeretnék, maradni szeretnék ebben az állapotomban, még egy darabig, de ez annak a kegyelmi pillanatnak azért előbb-utóbb vége lesz.
12: Persze.
11: És az kész. Tehát, és azt gondolom, hogy bizony baromira nem lesz mellékes, következő szimbolikusan nagyon fontos döntés lesz az, ha és amennyiben Súlyog távozik, hogy ki lesz az új köztársaság elnök.
12: Meg hogy
11: persze.
12: No, ha már szimbólumok, ugye ezt a műsort délbe kezdtük el felvenni, és 15 óra előtt fogjuk. Mindig történik valami. Nem tudsz csinálni, 5 percig nem nézel rá, ne tartóztatnának le valakit, nem mondaná le, mindig van valami. Szóval, hogy 15 óráig egészen biztos, hogy befejezzük a felvételt, ezt csak azért mondom, mert hogy ma lesz ugye a Tisza kormány első ülése, méghozzá Ópusztaszeren. Ami, várjál, mert mindig elfejtem a provokatív állítást, ezt írtam hozzá. Ez tényleg a Fidesz 2.0, mert hogy Ópusztaszeren tartják az első kormányülést. De tudjuk, ugye, kedves nézők is tudják, hallgatók is, hogy ez azért van, hogy legyen mivel vitatkozni, hogyha épp nem tudnánk mind vitatkozni. Szóval, hogy ez számomra egyébként kétszeresen szimbolikus, az egyik maga ugye az államiság és Ópusztaszer, a másik meg az, hogy megnéztem a napirendet, és hogy az első téma az az lesz, hogy vízgazdálkodás és aszályhelyzet. És hát Ópusztaszer ugye ott van, ahol eső nincs általában, de Sanyit erről többet tudsz mondani, hiszen te is arra felé élsz. Már nem Ópusztaszer felé, hanem hát benne az új magyar sivatagba.
11: Jaj, Pista, az a helyzet, hogy amikor elolvastam, amit küldtél SMS-be, hogy és akkor Ópusztaszer, és akkor most mi van? Mindegy, de hát ez én vagyok. De most egyébként, hogy aláhúztad, hát igen. Ennyiben ez egy nagyon fontos gesztus, mert 5. éve élek ott, egyre szörnyűbb. Éppen tegnap beszélgettünk, hogy reális veszély. Ja, ugye május vagy a hanyadika van ma? De május közepén
12: 13,
11: vagyunk. Május közepén vagyunk, tudod, májusban már ilyenkor olyan elképesztő buja zöld növényzet volt még tavaly is. Hát mondjuk 4 éve meg pláne, különben ha nem lett volna olyan, akkor nem is kerülök oda, ahol most élek. Jó, most a fagy is oda tett neki nagyon keményen, de ugye a fiam, még idei mérések nincsenek, de ugye ez a homokhátság. Tavaly előtt, egy év alatt 80 milliméternyi csapadék esett, ő kint ott a méri ott, ahol lakik, mert ő is ott lakik a környéken, tavaly meg 20 milliméter.
12: Szóval... Hát én azt olvastam, hogy 460 milliméter eső hiányzik már a talajból összességében, de ez ilyen átlagos, tehát nyilván nálatok több valahol, de hogy átlagosan Magyarországon 460 milliméter hiányzik, és tavaly átlagosan 450 esett. Tehát, hogy nem a nulla szintre nem tudunk feljönni, tehát, és ezzel ugye a Fidesz baromira nem nézett vele szembe, de mit lehet majd ezzel kezdeni? Tehát ez kőkemény
11: feladat. Egyébként annyira abszurd ez egész, de bocsáss meg, ugye van még egy ilyen ügy, amivel az ég adta világon nem kezdett semmit, ez az úgynevezett nemzeti, magyar, ősi izé, a határon túli kisebbség és a víz, ami az egyik ideológiai alapvetése volt egyébként, már ősidők óta, már Csurka elvtárs is ugye azt tolta, ugye, hogy a zsidók ellopják a vizet. Na most ehhez képest meg az van, ami van, és azon kívül még az egy megjegyzésem, hogy legyen, ami csak a részletei alá nem is akarok bemenni. Nem mellékesen ebben a kicsi országban, a 93 ezer négyzetkilométerre, a Duna és a Tisza mellé a legmocskosabb környezetszennyező iparágokat telepítette. Ez a Fidesz.
10: Pont a számból vetett ki a szót, mert 2010-ben egyébként az egyik legfontosabb kampánymondata a Fidesznek az volt, hogy a vízgazdálkodást rendbe teszi, és az ötözhető területeket megduplázza, vagy valami ilyesmi volt az első lépése a 2010-es kampányban, hogy ez a legfontosabb, hogy az elsivatagosodást megállítja Magyarországon. Igen. Mert már ez akkor egyébként 16 évvel ezelőtt is egy nagyon komoly probléma volt. Nem sikerült, és erről aztán nem is akartak nagyon beszélni, erről a dologról, de legalább, ahogy mondod, üzemeket, iszonyatos vízfaló akkumulátorüzemeket telepítettek az országba, ami még a meglévő úgynevezett talajvíz és karcvíz rendszerekben is legalább jó nagy károkat tud okozni, és ezzel jó nagy problémát a mezőgazdaságnak. Viszont Orbán Viktor kinyilatkoztat, mert most írta ki a Facebookjára, hogy leltár hamarosan.
12: Mi?
10: Tehát, hogy kiírta a Facebook oldalára, hogy leltár hamarosan, ennyit írt ki Orbán Viktor, igen, leltár hamarosan, tehát, hogy valamit kinyilvánít. Én csodálkozom, hogy nem a vadhajtásokon jelenteti meg ezt egyébként finom sorokba szedve, tehát én vártam, hogy a vadhajtásokon jelenik meg.
12: Hát ott lenne néhány jelző a leltár előtt.
10: Igen, hát az lenne néhány jelző, de most így adjuk meg a lehetőséget, hogy ő neki most ugye a kurucok sarkára írja meg a vadhajtásokra, hogy ő fogalmaz. De hogy valami videót
11: kurucokra, fog. Nagyon kurucokra nézve sértő a kurucokra összeadni a vadhajtásokra.
12: Nekem egyébként Orbán Viktornak a Facebook jelenléte az olyan, mint amikor régen azt gondoltam, hogy amikor valaki olyan büntetést kap, hogy és mit tudom én, 5 évre a közügyektől eltiltás, és akkor ugyan már kitizi. Mert engem Orbán Viktor letiltott, ugye, és azóta úgy így élem meg, vagy el vagyok tiltva a közügyektől, és tudod, elinte legyintettem, és tök zavaró, hogy nem tudok együtt menni a miniszterelnök úrral. Most például fogalmam nincs, hogy mi lesz ez a leltár. Lehet, megvan. Hazament, szétnézett, és dobozokat ugye kipakolta, és hiányzott belőle egy biblia.
10: Igen. Meg egy nemzeti
12: és
10: sport.
12: És ez lesz a következő téma, mert hogy azt a hiányzó bibliát, amit Orbán most leltárba fog keresni, nem tudjuk, miről van szó, hát azt a Karmelitában Magyar Péter találta meg, úgyhogy a Tisza Tours nevű képződménnyel fogunk tovább menni. Most addig tartunk egy kis szünetet.
13: Best of adást hallottak.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: És itt is vagyunk újra. Kicsit megfáradtan, de törve nem, mert a hazának szüksége van arra, hogy mi itten provokáljunk, úgyhogy megpróbálunk provokálni Csintona Sándorral és továbbra is Lánci Richárddal, és akkor mondom nektek, hogy mit írtam ide. Tőkés László nem tud lejönni a szerről. Továbbra is a magyar társadalom árkait ássa.
3: Ja. Hát nem
2: ez jó lehet? Kicsit költő ide.
3: Ez jó, tetszik egyébként.
2: Bezanzásítom, már nem tudják a népek, hogy mi mondjad, volt ez a mondjad. Teljesen értelmetlenek tűnő provokatív állítás. Szóval, ízlésromboló rángatózás közleményben tiltakozik Tőkés László ex-püspök Hegedűs Zsolt tánca miatt. Ugye, amit a miniszter úr, most már miniszter úr, eddig kétszeres rángatózó ezek szerint, mert már másodszor adott elő. Na, ezt írják. Nagyon jó a közlemény. Messze esett az alma a fájától. Református és más vallású magyarságunk megdöbbenéssel szemlélte Magyarország jövendő egészségügyi minisztériának az országház előtti vonaglását. Ízlésromboló rángatózása az általa képviselt szakma becsületének ártalmára volt, és a Kossuth-tér szakralitását is megcsúfolta.
4: Jézus Mária.
2: Előrelátható, hogy ennek a rettenetes örömködésnek meg lesz még a keserű böjtje. Erdélyi választóink elsöprő többségének szavazatára appellálva ezennel felszólítom az RMDSZ vezetőségét, hogy ne vállalja a minisztráns szerepét a választási győzelemtől megittasult magyarországi pártvezér oldalán.
3: Várjál, amikor a református püspök beszél a minisztránsokról, az egy másik vallási felekezet. Már a katolikusoknál vannak minisztránsok. Nem mindegy. Na, a Tőkés László, igen, a Tőkés László, azért Tőkés Lászlónál ott azért látható, hogy gurult a gyógyszer, de, és akkor a legfinomabban fogalmaztam egyébként a püspök úrral kapcsolatban, de ugye hozzátartozik a dologhoz, hogy Hegedűs Zsolt édesapja, idősebb Hegedűs Lóránt református püspök volt, akinek a szobrát ugye nem régen avatták fel. És azért írja, hogy messze esett az alma a fájától, csak ugye Hegedűs Lóránt püspököt nem említi meg Tőkés László ebben a...
4: tesója meg a tesója.
3: A testvére pedig ifjabb Hegedűs Lóránt, szintén református
4: lelkész. Templom.
3: Igen. És visszatérve...
2: Mi a hatalmas miért?
4: Egy igazi nyilas fészek.
3: Én azt nem mondom, de ebbe vitázni fogunk, mert szerintem nem nyilas fészek.
5: De szerintem nem.
3: Szerintem meg nem. Igen. Szerintem meg nem.
4: De hát nem is volt az irodalom.
3: Ez maradjon meg az én véleményem.
2: Én leszek most a nyilas zárók, ami becsukódik, hogy ne menjünk el ebbe az irányba. Mondtam, hogy én is fáradok.
3: De visszatérve Tőkés László. Tehát Tőkés László azért aggódik, mert egy miniszter egy református püspöknek a fia táncol a parlament előtt. De érdekes módon Tőkés László, amikor Orbán Viktor Gyorgye Szimjont támogatta az elnök választáson. Azt a Gyorgye Szimjont, aki a haverjaival együtt magyar temetőket taposott szét Úzvölgyében, és egyébként full magyar ellenes foci huligán arc, és Orbán Viktor őt támogatta, akkor Tőkés László azt nyilatkozta, vagy a Reutersnek, vagy a BBC-nek, vagy a CNN-nek, én már nem tudom, de valamelyik külföldi csatornának, hogy ő megérti Orbán Viktort, mert hogy ő a patrióták szövetsége, mozgalma, abban ugye szövetségeseket keres, és hát, hogy Gyorgye Szimjon ugye hát egy ilyen szövetséges, és ő megérti. Tőkés László, aki egyébként erdélyi püspökként a román forradalom emblematikus alakja volt, és egyébként az erdélyi közösségeknek az emblematikus alakja volt, megérti, hogy Orbán Viktor a magyar gyűlölő Gyorgye Szimjon támogatja. Az RMDSZ kézzel-lábbal ordítva tiltakozik, hogy ne esze ágában ne jusson senkinek Gyorgye Szimjonra szavazni, Demeter Szilárd maga mondja, hogy magyar ember nem szavaz Szimjonra, Tőkés László megérti Orbán Viktort, hogy Gyorgye Szimjon támogatja, és hogy Gyorgye Szimjon nem is annyira magyar gyűlölő, ezt maga Tőkés László nyilatkozta, mert ezek csak ilyen választási kampánymondatok, de egyébként ő nem gyűlöli a magyarokat. Tehát Tőkés László Gyorgye Szimjon esetében rohadt megértő, de ha valaki táncol a parlament előtt, hát azt el kell ítélni. Hát a gyerekek, hát jó, oké, nem gyalázott meg magyar sírokat, meg nem égetett magyar zászlót, de azért mégiscsak hát táncol, hát azért van egy határ, gyerekek. Tehát, hogy a Tőkés Lászlónak én nem tudom, hogy ott fönt milyen vihar dúl, de hogy sikerült erre kiadni egy közleményt, ott az nagyon-nagyon nagy
2: milyen
3: baj
2: jó
3: van.
2: Közlemény.
3: Nagyon-nagyon nagy baj van.
2: Az előző etapban beszélgettünk arról, hogy micsoda ilyen morális beroskadások voltak ugye a NER nyilvánosságban, meg a NER-en belül. Belegondolok, nekem Tőkés László egyébként az egyik ilyen legnagyobb. Ez nem is csalódás, ez nem is tudom már mi. Tehát, hogy így
3: csalódás,
2: olyan tisztán emlékszem arra, hogy ugye 17 éves voltam a rendszerváltáskor, és akkor már én ismertem Erdélyt, és hogy ezért talán többet is jelentett nekem a forradalom, és hogy a rendszerváltás után nem sokkal Sárospatakon járt Tőkés László, és tényleg mindenki, mint egy félistenre úgy nézett rá, hogy
3: pontosan.
2: Pontosan. Mert ő nem csak egy emblematikus alakja, hanem tulajdonképpen ez egyik kirobbantó, egyik oka volt, úgymond a forradalomnak. És végignézni azt, amit majdnem azt mondtam, hogy ami történt vele, de az felmentő lenne, mert nem valami történt vele, amit művelt magával, amit művelt a múltjával ezzel az egésszel, hogy mi lett belőle.
3: Ez ugyanaz, mint a Nagyferó, hogy lebontotta a saját.
2: És miért? Miért pénzért? Tehát, hogy Tőkés László, mi?
3: Nem tudom.
2: Mondjuk mindegy.
4: Megértelmezni is lenne ugyanazt elmondani, amit te most elmondtál. Egyébként én is valami ilyesmivel kezdtem volna, hogy egy ilyen, hogy Tőkés László aki.
2: Igen.
4: És tényleg ő most itt tart.
3: Ha.
4: Ebben. És nem tudom, persze ezek ilyen hullámzó illúziók, annyira érdekes, hogy volt nekem személy szerint, akkor most Hegedű Zsolt bemutatkozott a Nagykanizsai, ott volt ugye Nagykanizsán volt ez a fórum, ahol a Tiszának egy ilyen nagy összejövetel volt, és ott föllépett a szegény Kajla, vagy Kulja után.
2: Kajla, ez aranyos elszólás.
4: Jó, minden.
2: Az a baj.
4: Lépett a szegény Kajla, vagy Kulja után.

0: Egyébként tudom, hogy mint traumató, stb. Meg hogy hát a Hegedűs Lóránt fia. És?
1: És igen,
0: itt, van egy, itt van egy pasi, aki tudja, mit beszél, meg egyáltalán. De itt van. Most annyi. Hát ez a tánc meg, azt gondolom, hogy jó, hát nézd, ízlés dolga. Ugye tőkés, miközben ugye református, lehet, hogy a lelke mélyén egyébként Bizáncba ülne, vagy Kirill pátriárka alatt szolgálna az FSB fizetett ügynökeként, bonyolult a lélek, mit tudom én. Amúgy meg nem, hogyha hülyeségeket, el tudok én szabadulni. Tehát honnan tudom én azt, hogy konkrétan, már konkrétan bocsánatot kérek, hogy egyébként annak idején ez a hős egyébként nem FSB, vagy akkor még KGB ügynökként robbangatta a Ceausescu alatt a bombát. Honnan tudjam én ezt? Én ilyeneket nem tudom.
2: Tényleg el tudsz szabadulni.
0: Tényleg.
1: Ilyeneket azért nem mondjuk tőkésről.
0: De
1: valóban el tudsz szabadulni.
0: Én kérdeztem valamit.
1: Ja, értem.
0: És ez, hát ezt kérdem. Értem. Na most bocsánatot kérek, ha valaki egyébként ides, tehát egy ennyi nyilvánosságért, és ennyire nem értve a világot. De ennyi, igen, drágáim, azok a fiatalok, akik ebben a római pápa fennhatósága alatt atlantista izében növekvő fiatalok, lehet őket át, igen, ők, egyébként az zene baromi jó volt, és jó is táncol a csávó, egyébként meg a tőkésnek foglalkozzon azzal, ami belegykorú.
2: Meg azt nem értem egyébként, hogy az idősebb Hegedűs Lórántba úgy belerúgni, hogy messze esett az alma a fájától.
0: Istenem.
2: Tehát, hogy aki egyébként a Károly Egyetemnek a megalapításában hatalmas, tehát az egyik alapköve volt egyébként az idősebb Hegedűs Lóránt, és egy nagyon-nagyon komoly személyiségű emberről beszélünk. Tehát, hogy még belé is belérúgok úgy, hogy na hát akkor mi lett a fiából. Tehát, hogy ez ember, tehát, jó. Hogy itt az egész családba belerúgsz. Tehát, hogy...
0: Lelkesen rúgdostak a fiamba, amikor Tel Avivba járt egyetemre. Tudod, Csurkától Hegedűs Lórántig.
2: Értem, de én most Tőkéstől beszélek. Jó. Nem akarok felmenteni senki mást egyébként, jó. Csak Tőkésről beszélek ebbe a történetbe.
3: Nem tudom, voltatok-e már úgy, hogy...
0: Hogy?
3: Ahogy elmondom, ahogy mindjárt elmondom.
2: Úgy még nem.
3: Nem, hogy ment valami úgy pont. Ment egy műsor, egy koncentrálás, egyszer csak így hátulról, itt valahonnan így jön egy ilyen gondolat, hogy azt rosszul mondtad. De ilyen tök régi dolog. Na, ez nem olyan tök régi, ez tegnapi, mint a tegnapi műsor, és bevillant. Úgyhogy nem sok értelme van utólagosan ezt így helyre rakni, de most eszembe jutott, ezért elnézést így off-topic módra elmondom, hogy amikor arról volt szó, hogy blőrözték ki Lomnici Zoltánt, akkor nem Pitbull Németh Zsolt hírigazgató volt az, aki azt mondta, amit, hiszen nem is lehetett még akkor, később jött, Élő Gábor volt az. Ő volt akkor a hírigazgató. Úgyhogy rosszul mondtam, nem tudom, hogy utólag... De várjál, ez jó promóció. Nézzék meg a tegnapi műsort is, és akkor kiderül.
0: Igen. De azt mondták ott az MT-ből, vagyis meg a köztévőben nyilatkozók, hogy az a pasi, az már marha régen ott dolgozik, nem?
3: Pitbull?
0: Ez a Pitbull, vagy
3: persze,
0: nem.
3: Persze, de nem volt. Élő Gábor és az után jött, és az Élő Gábort azért távolították pont a Lomnici ügy miatt.
0: És ha már ezt szóba hoztad, én akartam erre utalni. Igen. Orbán Viktor és a közmédia között effektíve, konkrétan minden jogi, intézményi felhatalmazás nélkül úgy, ahogy ezt el lehetett tanulni mondjuk a nagyon komoly kommunista intézményekből, mit tudom én, Sztálintól Rákosig, mint a Vörös Hadseregben. Igen, volt egy ember, Várhegyi Attila.
3: Persze.
0: Korlátlan felhatalmazása. Olvastam, az Attila válaszolt. Olvastad?
3: Hát hagyjam, hogy olvastam. Hát, én még azt is tudom, hogy a közmédiában volt kollégák, nem úgy volt, hanem hogy mindegy, én is ott voltam. Tehát, hogy milyen volt a hangulat, amikor ezt így megnézték, a Várhegyének a válaszát, hogy nem sül le a bőr a képére.
0: Figyelj, mondja azt, hogy én ültem vele, ugye hát nekem is volt egy korszakom, amikor azért volt némi közöm a Fidesz környékén.
1: Nem igaz, hogy ellenzékben.
3: Nem úgy ültél vele.
0: Nem úgy ültél.
1: Tehát az ültem vele, ugyanaz.
0: Nem.
3: Amúgy is az minden, hogy ülni fogok.
0: Én komolyan mondom, hogy ezt lemert el,

0: ezt lemerte iratni. Én nem tudom, minek hívják ezt valami súlyos kognitív diszonanciának, hogy minek hívják ezt?
1: Amit ő, ne, értjük a célzást, de
2: értem.
1: A dolog műfaj teremtőjénél abszolút érthető. Vár egy ilyet, hogy a szimplán és aljas módon és gátlástalanul hazudik, de hát más nem nagyon csinált eddig, úgyhogy na, csapatni kell, azt mondja, csalódás lesz a tiszások számára a vagyon visszaszerzés. Ez a provokatív állításom. Éhsik Sándor, a Diétás Magyar Múzsa főszerkesztője adott egy kifejezetten érdekes interjút nekünk, a Magyar Hangnak, és ebben mondja azt, hogy milyen kép élhet az emberek fejében. A vagyon visszaszerzés másként fog megtörténni, mint azt az emberek várják. Az ellopott vagyonok 10%-át sem teszik ki a jachtok vagy luxusautók. Furcsa hangzik, de egy 100 milliós Rolls-Royce apró pénz egy 1500 milliárdos Budapest-Belgrád vasútvonalhoz képest. Inkább azokat az embereket érdemes módszeresen felkutatni, akik nyitva tartották azokat a csatornákat, amelyeken kivitték a pénzeket. Például bevéltek a rendőrök az állami cég főosztályvezetőjét, hogy megkérdezzék, miért fizettek ki 100 milliókat NER közeli énekesek. Ha erre csak annyit mond, hogy minden le volt papírozva, akkor lehet emlékeztetni, hogy az attól még hűtlen kezelés és 5-10 év börtön is járhat érte. Egy rutinos nyomozó tudja, melyik az a lélektani pillanat, amikor meg kell tenni az ajánlatot. Ha megmondja, ki adta az utasítást, akkor felfüggesztett is lehet az 5-10 év helyett. És a kollégám kérdezi, így el lehet érni miniszterekig, vagy akár Orbán Viktorig? Igen. Igen. Igen.
2: Én meg azt mondom, hogy baromira nem ez a kérdés egyébként.
1: De bocsánat, hogy tudom, hogy most az emberek ilyen látványos izéket, jacht lefoglalás, meg a Porsche-t betolják, meg a Lamborghini, meg. Hát de ez nem így fog kinézni, és tudom, hogy ez a közhangulat, mint ahogy letartóztatták a
2: Bóna Zoltán.
1: Igen, a Bónát, hogy és akkor mindenki, vagy mindenki, nagyon sokan írták, hogy miért a kis halakra mennek rá. Ez nem most történt, ez egy nyomozás volt, így már van. Jó ideje tartott, csak most futott ki. Persze az, hogy ki tudott futni, az nem véletlen, de ez jó ideje. És nagyon sokan azt várják, hogy na majd ilyen látványos, meg a Matolcsi, meg így, meg úgy, meg úgy. Nem biztos, hogy annyira látványos lesz, de hatékony, igen.
2: Hát nem, bocsánat,
1: hatékony
2: de
1: lehet.
2: Lehet hatékony, de nagy halaknak kell a vádlott a padján ülnie ahhoz, hogy a választóknak az a fajta igazságérzete kielégüljön, ami miatt ők az tiszára adták az X-et. És lehet, hogy szomorú dolog, hogy ezt persze, kimondom,
1: csak az idő.
2: De Ruf Bálint erről beszélt, amikor a választás estén, én nem lehet elfelejteni, hogy mit tettek azokkal az emberekkel, kiket nyomorítottak meg, milyen közszagot, és amíg Mészáros Lőrinc szomorú arccal nem megy be a bíróságra, vagy mondjuk Orbán Viktor vallomást tenni, vagy nem tudom hány miniszter, nem látják az emberek, hogy nem az, hogy a kattal a zár, hanem hogy egyáltalán az igazságszolgáltatás előtt ül a vádlottak padján, vagy éppen tanúvallomást tesz, addig úgymond a közmegelégedés nem fog eljönni, mert a 3,3 millió szavazat az ezért ment a Tiszára,
1: de én ezt
2: hogy lássák
1: de
2: azt,
1: én nem, hogy
2: történjen
1: nem, én nem ezt mondom, és az Éhsik se ezt mondja, hanem hogy ez nem fog így menni, ez nem holnap, ez nem jövő
2: biztos,
1: héten,
2: hogy nem
1: és
2: holnap,
1: nem két hónap múlva
2: biztos,
1: fognak ezek megtörténni, holnap. Mert valahol el kell kezdeni, ahogy az Éhsik elmondta, ezt a nyomozati építkezést, hogy el lehessen jutni oda, ez baromi bonyolult cégügyekre. Tehát, hogy pont az a lényeg benne, hogy azt mondja, hogy igen, el lehet jutni akár Orbán Viktorig is, de ez nem ilyen látványos izé lesz, hogy a jachtot elsüllyesztjük meg, amit tudom én, meg a magánrepülőgépet. Nem ilyenek be. Tudom, hogy az emberek ezt szeretnék várni meg, hogy már most ott üljenek XY-on a vádlott.
2: Most
1: padján,
2: még nem fognak ott ülni, valami. Ennek van folyamata, de valakiknek, meg komoly embereknek felelniük kell
1: szerintem
2: azért, amit csináltak.
1: Fognak is, mert én is azt gondolom, én nem értek annyira hozzá, mint Éhsik Sándor, de amikor én is egy publicisztikában végig gondoltam ezt, akkor én is eljutottam oda, hogy pont emiatt, hogy igenis. Az emberek a bőrüket fogják menteni. Hát a csomó fideszes ismerősöm már, jaj, mondom az egyiknek, hogy mert ő olyan helyen dolgozik, hogy hát átűsó a Tiszával. Hát az.
3: Na, és
1: hogy, hát, hogy ha jön a Tisza, akkor ő, de őt úgyis kirúgják, de hogyha jön a Tisza, akkor is mondom neki, hogy hát de elkérdeztem most, hogy na, mi a helyzet felétek, mit lehet tudni. Hát még nincs semmi, várom, hogy így döntsenek rólunk. És akkor így kérdezem tőle, hogy nem értem, mire vársz. Nem az volt, hogy te valószínűleg tiszás főnököket fogsz kapni. Nem arról szólt eddig, hogy nem lesz ilyen. Csak amikor élesre fordul a helyzet, akkor már egy kicsit másként gondolkodik az ember, és én tökre megértem. Tehát meg kell lenni valamiből, csak eddig volt a nagy kurucos kardoskodás, hogy jön a Tiszaolvasó. Hát most meg hát megvárjuk, hogy hogy döntenek rólunk. És ugyanez a metodika fog működni ezeknél a ilyen-olyan főosztályvezetőknél, mindenkinél. Mindenki azt fogja mondani, hogy miért én vigyem el a balhét, amikor a helyettes államtitkár mondta nekem, hogy nyomjam meg a gombot. A helyettes államtitkár meg majd azt mondja, én vigyem el a balhét, amikor az államtitkár mondta meg, a izzi, a miniszter szólt le meg. És ez szerintem, ha ez így elindul, ez a dominó felfelé, ami képzavar, akkor bármeddig elmehet.
0: Én nagyjából a most ilyen jó, akkor én egy senki vagyok, tehát én azt mondom, amiket akarok. Szeretném mondani, hogy igen, tisztelt honfitársaknak és közönségnek, azzal együtt, hogy azokkal a várakozásokkal egyetértek, én is tudom, hogy ezek a várakozások. Ezek a várakozások, egyetértek Esikóval, addig és olyan mértékben, és abban a mértékben nem fognak teljesülni. Az ancien rezsim jellemzően emberemlékezet óta, jó, a francia forradalom óta emlegetik az ancien rezsimet, azért az nagy részt túlélte. Jó, Mária Antoinette fejét levágták, meg a Lajos fejét is levágták. Na, de azért az ancien rezsim aztán vissza is jött meg, hát azt sem tudom, hogy elment-e. Ez az egyik dolog. Miközben az is nagyon, azon is nagyon sok fog múlni, hogy ez milyen politikai környezetbe fog zajlani. Tehát, hogy milyen állapotban lesz az ország belpolitikai értelemben, meg ha úgy tetszik, gazdasági, szociális értelemben. Tehát, hogy az egyéb ígéretek, hogy fognak egymásra hatni, és hogy fogják egymást kioltani. Amúgy meg, hogy mondjam, mindenki, aki abban a helyzetben van, hogy van módja befolyásolni a közéletet, illetve a politikát abban, hogy ezeket el kell kapni, az mindenki tegye meg, amennyire csak képes. Amúgy meg lélektanilag van erre esély, tehát már belsőleg erre baromi érdekes példa az, hogy hívták ezt a csávót, aki bement a kontrollba. Ja, Istenem.
1: Hát volt egy pár.
0: De nem,
2: a Balási Gyulára gondolsz?
0: A Balási, ugye, olyan érdekes, nem? Oda megy a pasi, és azt mondja, hogy az ég ott a világon minden jogilag rendben van, és tiszta. Uh-huh. Akkor mi van most, mert kedvetet ott sírva fakadna, könyörögni az életeért, és kérni a pénzt, hogy elfúj, érted? Tehát,
1: Hutt Gergelyik megfejtették.
0: Jó, hát nekem
1: meg volt fenyegetve. Meg volt fenyegetve, pszichés módszerekkel ki volt készítve, meg volt zsarolva.
0: Jó, de hát jó, ebben az az egy probléma van, hogy ez meg abban az értelemben mégiscsak egy baromság. 2 éve fenyegetjük őket. Igen, ezen dolgozunk. Tehát nem konkrétan lett megfenyegetve egyszerűen. Hát Balázsi Gyula, hogyne? Hát hányszor utáltuk, mint a... Ja, nem folytatom.
1: Balázsi Gyula felidézte csak az utolsó 10 szerződést, amit aláért, és úgy rájött, hogy ő tulajdonképpen ő saját magát fenyegeti per pillanat. Valami csinálni kell. Nagyon elment az idő. Nem jutottunk el a lényegig.
0: Na, mi a lényeg?
1: Kimúlt az ellenzék. Kilép a DK-ból Niedermüller Péter. Ez csak azért mondtam, mert nincs rá idő, csak hogy jó, ezen, van, a hangon, hát, ezen a provokatív hangon szerettem volna ezt így
0: még jó, a végére. Hát tessék hívni máskor is.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy jöttetek, és nagyon szépen köszönjük a figyelmet.
0: Csók!
1: Viszlát!
3: Best of adást hallottak.

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Felbontja a kormány Krausz Ferenc élvonal alapítványának 260 milliárd forintos szerződését. 600 vasúti betonaljat rongált meg a kisiklott vonat Gyomaendrődnél. Meghalt 5 olasz turista egy búvárbalesetben a Maldív-szigeteken. Lezuhant egy kis repülőgép az Atlanti-óceán felett, az utasok túlélték a balesetet. Jó estét kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 19 órakor. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést. Krausz Ferencnek a már kifizetett 22 milliárd forintot is vissza kell utalnia, írta Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök korábban bejelentette, hogy a kormány felülvizsgálja Krausz Ferenc Kekvás élvonal alapítványának több mint 260 milliárd forintos szerződését a Kulturális és Innovációs Minisztériummal, amit még Hankó Balázs kötött a Nobel-díjas tudóssal. Krausz korábban egy sajtótájékoztatón kijelentette, hogy amíg nem látják biztosítottnak, hogy a Tisza kormány maradéktalanul betartja az előző kormánnyal kötött finanszírozási szerződést, addig nem vállalnak jelentős kötelezettséget. 300 méteren keresztül szántotta végig a pályát az a vonat, amelyik nagy sebességgel haladva kisiklott tegnap Gyomaendrődnél. A súlyos sérültel is járó balesetről Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója azt mondta, az már most látszik, hogy jelentős károk keletkeztek. Mintegy 600 vasúti betonalj, a felső ágyazat, a sinek és a kapcsolószerek is megrongálódtak. A sérült szerelvényt már elvontatták, és a balesetben nem érintett párhuzamos vágány járhatóvá vált. Vitézi Dávid közlekedési miniszter szerint a probléma az, hogy a Békés Intercity-t húzó mozdonyra nincs felszerelve olyan berendezés, ami a vonat befolyásoló rendszerrel való együttműködésre alkalmas lenne, és sebesség túllépés esetén azonnal központilag be lehetne avatkozni és lelassítani a vonatot. Véget ért az amerikai elnök kínai látogatása. A mai tárgyaláson a közel-keleti konfliktus, Tajvan helyzete és a kereskedelmi ügyek voltak a kiemelt témák. Donald Trump a találkozó előtt azt mondta, hogy Xi Jinping kínai államfő is szeretné elérni a hormuzi szoros mielőbbi megnyitását, és felajánlotta segítségét az iráni konfliktus rendezéséhez. Gyásznap van Kijevben. A tegnapi orosz légitámadásban romba dőlt lakóháznál Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök is lerótta kegyeletét. 24 ember, köztük 3 gyerek vesztette életét. A romok alól 30 ember sikerült élve kimenteni. Oroszország 2 nap alatt több mint 1500 drónt és több tucat rakétát indított útnak ukrajnai célpontok felé. Halálos áldozatokat követeltek az ukrán dróntámadások Oroszországban. Riazanyban 3 meghaltak és 12 megsebesültek, amikor egy lakóházat és egy ipari létesítményt ért találat. Az orosz légvédelem tájékoztatása szerint több mint 350 drónt lőttek le 19 régió, valamint az Azovi és a Kaszpi-tenger felett. 5 olasz állampolgár halt meg egy búvárbalesetben a Maldív-szigeteken, a Vavuatolon. A búvárok valószínűleg aközben haltak meg, hogy egy 50 méter mélyen fekvő barlangot akartak megtekinteni. A BBC szerint a búvárok közül 4 a Genovai Egyetem csapatának tagjai voltak, egyikük egy ökológus professzor volt. Az ő lánya és 2 másik kutató is meghalt, az 5. áldozat egy búvároktató volt. Az időjárásról. Holnap a Dunántúlon tartós esőre, máshogy záporokra, zivatarokra számíthatunk. A szél több felé megélénkül, a Dunántúlon megerősödik. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Itt a borműsor, a Spirit FM-en veszik vagy isszák, ez a kérdés szokás szerint. Somodi Sörmös Eszter, a szerkesztője, Róna Jegon vagyok. Jó napot kívánok mindannyiuknak. Soltész Gergővel nyitjuk a mai műsort, aki az Ostoros Családi Pincészet elnök tulajdonosa. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
2: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogy elnököm, mert hogy ezt a kifejezést a borászatok kapcsán ritkán használtam eddig. Ez egy részvénytársaság?
3: Ne, a részvénytársaság vagyunk, igen.
2: Ja, hát
3: és
2: akkor így.
3: Édesapám, aki korábban itt a cégnek a vezetője volt, ezt a titulust viselte, és ezt megörököltem. Úgyhogy már nem változtattunk rajta.
2: Világos. Még akkor azt is megkérdezem itt eredet történetként, hogy ugye hát lehetne ez Soltész Családi Pincészet is, de Ostoros miért?
3: A Ostoros Egertől 6 kilométerre lévő kis település, ez a cégnek a székhelye, itt történik a szőlőnek a feldolgozása, ezzel a márkanévvel jelentek meg a piacon a 90-es évek elején, és szeretnénk azt hinni, hogy olyan ismertségre és népszerűségre tett szert, hogy utána ezen már nem kívántunk változtatni, és későbbiekben, amikor megjelentünk egy új borcsaláddal dedikáltan a horeca szektornak, akkor az volt az, ami már Soltész néven futott.
2: Uh-huh. Tehát akkor kétféle márka név van voltak éppen forgalomban. Igen. Viszont az egri borvidék legjavát kínálják, ezt mondják a weboldalukon, és hát efelől nekem nincsen kétségem, de igazából ez mindig a bikavért jelenti leginkább?
3: Nem. Ezelőtt 10 vagy még 15 évvel akkor a bikavér volt a domináns a értékesített borokon belül. Most ez éves szinten nagyjából a mi esetünkben 8,5 millió palackot jelent, és ebből a legnagyobb arányt azt az írsalvívert teszi ki. Ezt követik volt versenyben a rozéboraink és a bikavér.
2: Milyen érdekes. Ugye ráadásul az egri borvidéket pont a bikavér miatt nagyon sokan elkönyvelték a vörösbor hazájának. Hát az írsai olivér meg egy virtigli fehérbor.
3: Ez valóban így van, de hát az írsai olivérnek a népszerűsége töretlen, most már mondhatjuk lassan, hogy évtizedek óta, mi pedig törekszünk rá, hogy olyan minőségbe készítsük el reduktív módon ezt a bort, ami úgy tűnik, hogy a fogyasztók is értenek, megértékelnek.
2: Manapság hozzátartozik egy pincészet életéhez a vendéglátás, az idegenforgalom. Ezt önök is bevállalták, bejött?
3: Hát a kérdés, hogy milyen szempontból nézzük. Kellően sok elfoglaltságot jelent, üzletileg mérsékelt sikereket tudunk felmutatni, de nagyjából ezekkel így számoltunk is, amikor ennek egyebbe belevágtunk. Ezelőtt közel 10 évvel nyitottuk meg azt a látvány pincénket a Szépasszony völgyben, ahol a teljes szortiment kóstolható, vásárolható, és emellett pedig még nagyobb bátorságot, tanúbizonyságot téve tavaly úgy döntöttünk, hogy a Dobó téren a Szignó néven megjelenik a Soltész boroknak az a bemutató helye, ami egy étterem, bisztró. Hát ez még inkább feladja a leckét, de hát igyekszünk túllendülni ezeken a kezdeti megpróbáltatásokon.
2: Igen, ez egy érdekes dolog. Nagyjából úgy szokták ezt leírni, hogy manapság nem lehet másképp. Több lábon kell állni, hozzátartozik az élményturizmus a pincék működéséhez. De igen, ezt nem először hallom már szakemberektől, hogy hát valójában nem erre vállalkoztunk, ez igazából egy ilyen szükséges rossz, és nem éljük, hogy majd jó lesz belőle. Nagyon nehéz a kettőt együttműködtetni?
3: Nem, és természetesen azért nem mint egy önsorsontú manőveri, amit így vágtuk bele, de hát mi azt láttuk, hogy ez kihívásokkal teli ez a szektor, viszont azt is gondoltuk, ami a kérdésben is elhangzott, hogy akkor tudjuk igazán ezeket a borainkat, amit a horeca szektornak szántuk megmutatni teljes valójukban, ha esetleg olyan ételpárosításokkal ajánljuk a kedves vendégeink, fogyasztóink figyelmébe, ami komplexebb és remélhetőleg ebből adódóan maradandó élményt nyújt nekik. Másrészt pedig azért az étterem egy olyan koncepció mentén készült minőségi alapanyagokból, helyi termelőktől, és mi szeretnénk azt hinni, hogy olyan kimagasló minőségben, ami idő azért még megismertetjük vele az egrieket és az ide látogató turistákat. Tehát a feladatunk az, hogy ezt türelemmel, ezt az átmeneti időszakot kiüljük.
2: Bátran indulnak borversenyeken, legutóbb Berlinben mérették meg magukat, és hát ott nagyon szép sikerekkel. Meséljen erről, kérem.
3: Erről mindig nagy örömmel mesélek, a sikereinkről. Most valóban Berlinben 4 borunk is aranyérmet nyert. Ezek között felülreprezentáltak voltak a reduktív borok, tehát ami hordús érlelést nem kaptak. A Zenitünk is díjazott volt, a Sauvignon Blanc, a Rosé, ami úgy szintén elismerésre került. Úgyhogy ezeknek nagyon örültünk, és ami a legfrissebb, az pedig a tegnapi napon a Vinagóra országos borverseny eredményei váltak publikussá, és ott pedig a Solt és Chardonnay, illetve a Superior Bika vérünk lett aranyérmes. Ennek nagyon örülünk, a borászaink még inkább, és reméljük, hogy leginkább meg a fogyasztóink.
2: Hát igen, ez a piac visszaigazolása teszi aztán majd teljessé. Ezek friss évjáratok, ugye? Ezek javarészt 24-25-ös borok.
3: Igen. Tehát a berlini aranyérmes borok, azok mindegyike, vagy szinte mindegyike 25-ös, tehát a legfrissebb forgalomban kapható évjárat. A előbb említett vinagórás aranyérmek, azok pedig hordóban is érlelt borok, tehát ott az évjárat korábbi van, 24-es, 22-es, ezek között relatíve frissek, de nem a 25-es évjáratból kerültek ki.
2: De ezek jó évjáratok voltak, ez azt mutatja, miközben azért elég sok gond sújtja az ágazatot mostanában. Muszáj minőséget termelni. Erre ez a válasz biztosan.
3: Igen, és mi nekünk azért egy fontos küldetésünk, hogy ezt azért szeretnénk elfogadtatni minél többekkel, hogy annak ellenére, hogy ilyen jelentős volumenben készülnek a borok, ez nemhogy nem kizáró tényező, sőt, tehát bizonyos szempontból a reduktív borok esetében még előny is, hogy magas vagy még magasabb minőségben tudjuk ezeket elkészíteni, és ezért is örülünk ezeknek az érmeknek, most azon túl, hogy lehet róluk beszélni, hogy valóban a odafigyelés, a nagy felület, meg a technológia és a kiváló borászok együttállása az évről évre ilyen eredményt hoz.
2: Lehet ezt a piacon pénzé tenni, ezt az eredményt? Például lehet-e egy ilyen díjat olyan módon pénzé tenni, hogy mostantól drágább az a bor a boltokban? Vagy ez nagyon nem így működik?
3: Nem így működik. Tehát a kiskereskedelmi forgalomban kapható borok esetében lehetőségünk, meg hogyha őszinte legyek, szándékunk sem nagyon van meg arra, hogyha valamelyik bor díjazottá válik, akkor azt utána polcárban megpróbáljuk érvényesíteni. Úgyhogy ettől eltekintünk. Én a közgazdász kifejezéssel élve, tehát kiváló arbitrázs lehetőség, tehát aki először megtudja, hogy a bor díjazott ám, de az ára még mindig ugyanaz, azt ezúton is biztos, hogy érdemes megvenni, hát ha jó befektetésnek is. De egyébként sem menne, mert az a kiskereskedelemben a beszállítóknak, tehát az áremelése azért jellemzően évente egy alkalommal, főként évelején szoktak megtörténni, tehát már csak emiatt adminisztratív szempontokból se tudnánk sikerre vinni egy ilyen áremelést.
2: Hát minden esetre gratulálok, igen, a Soltész borokat hallják, milyen jók, és hát önöknek minden jót kívánok az ostoros családi pincészetben. Soltész Gergőt hallották Eger vidékéről, és kiváló borokról számolt be nekünk. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm én is. Minden jót kívánok.

0: Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Mielőtt önök elé kerülünk, éppen mondom Krisztinának, hogy egy jó napnak is örülünk, nem hogy ezernek, ő meg rögtön ezret ajánl nekünk. Csetvei Krisztina borász szervező a vonalban, és amit szervez, az nem kevesebb, mint az ezer jó nap. De hát ez a borról szól most, és nem a matematikáról. Jó napot kívánok!
2: Szép jó napot, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Úgyhogy itt most nem fogunk számolni napokat, bár jó lenne, hogyha sok jó napunk lenne, hanem valami kellemeset ígyunk? Azt javasolja?
2: Hát én nagyon szeretném a kedves hallgatók figyelmét is felhívni, hogy május 16-án tartjuk immáron 6. éve az ezer jó napját. Itt az ezer jó szőlőfajtára szeretnénk felhívni a figyelmet, és hát talán a legegyszerűbb módja, hogyha ezt egy borkóstolás formájába tesszük meg, és nagyon örülnénk neki, hogyha minél többféle ezer jót kóstolnának a vendégek, erről posztolnának, mesélnének, hangot adnának, és egyáltalán az ezer jó, mint szülőfajta elnyerni méltó helyét, és mind a borlapokon ott lenne, mint az emberek tudatában, sőt, még a hűtőjükbe is bekúsznak.
1: Na, de akkor itt lépjünk vissza 3 lépést. Az ezer jó miért a szívecsücske?
2: Ez én a Móri borvidékről jelentkezem, az ezer jó hazájából, és én ugyan jó értelemben gyütmentként kerültem erre a csodálatos borvidékre, és 2011-ben alapítottam a pincészetünket, de azt kellett látnom, tapasztalnom, hogy ez egy olyan gyönyörű szőlőfajta, annyi lehetőség van benne, hogy megérdemli, hogy felhívjuk rá a figyelmet. És pár évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, 6 évvel ezelőtt egy pandémia időszaka, egy cikk került a szemem elé, amit Németh Ágnes borszakírő osztott meg, és a különböző szőlőfajták napjai a világban és itthon. És hogy most már ugye Furmintnak is napja van, Cabernet Francnak is napja van, nagyon sok szőlőfajtának napja van, és hát nem találtam benne az ezer jót. Én meg ilyen nagyon büszke ezer jó szőlős gazdának tartom magam, és tényleg azt érzem, hogy ebben nagyon-nagyon sok lehetőség van, és viszonylag kevés reflektor kerül erre a szőlőfajtára, hogy elkezdtem utána járni, hogy hogy is lehetne ennek a szőlőfajtának napja. És hát így szépen lassan lépésről lépésre született meg ez a nemzetközi ezer jó nap gondolat, úgyhogy egy weboldallal, különböző közösségi platformokkal is rendelkezünk, és hát tényleg a magunk módján önerőből próbáljuk a szőlőfajtára felhívni a figyelmet.
1: Nincs meg a becsülete igazából az ezer jónak?
2: Valószínűleg nem az ezer jó az a szülőfajta, amit elsőre mondani fogunk, hogyha megkérdezünk egy laikus borfogyasztót, hogy na, akkor mondjon egyetlen egy szülőfajtát. Még sajnos a Móri borvidéken belül sem biztos, hogy ez az első fajta, ami kiemelésre kerül. Egy picit az elmúlt években talán javult a renoméja, vagy többet olvashattunk róla, hallhattunk róla, de én még úgy érzem, hogy azért van hova tartani és fejlődni, és próbáltam, hogy nem csak Móron, hanem természetesen a sokkal nagyobb területtel bíró Alföldön, tehát a kunsági borvidéken is ugye nagyon szép ezer jó ültetvényeket láthatunk, de hogy nagyon büszke vagyok, hogy Somlón is, sőt, fiatal borászok most telepítettek egy kis parcellát, de tudok róla, hogy Szekszárdon is van palackozott ezer jó, a Szerémségben, tehát a határon túl kell egy picit csak mennünk, és ott is nagyon büszkék az ezer jóra. Tehát én tényleg most nem kifejezetten a Móri ezer jó, hanem úgy ámblok az ezer jó, mint szőlőfajta sokszínűségére. Tehát egy pezsgő alapanyagnak is nagyon nagyszerű, illetve jó évjáratban akár kései szüretelésű, kiváló édesbor is készíthető belőle.
1: Pedig egyébként lehet válogatni, hát a Fritmanék is készítenek ezer jót, Gálék is. Tehát most már azért sokféle van.
2: Igen, és pont ezt a sokszínűséget. Mindig nehéz ennyiféle borászatot ennyire sok borvidékről összefogni, de most úgy éreztem, hogy ebben mindenki partner, és így, hogyha mindenki csak a saját ezer jóját népszerűsíti, akkor előbb-utóbb oda jutunk, hogy hangot kapunk, ezért köszönjük, hogy a rádióhallgatók is megismerkedhetnek ebben az ezer jó nappal, és talán még bontanak is egy-egy palack ezer jót ránk gondolva.
1: A sajátját is ajánlhatná, mert hogy van saját borám, ezer jó a neve egyébként, nem vagyunk nagyon távol a céltól, nem nehéz megtalálni a csetvei ezer jó fajtáit. Ez egy ilyen gyűjtőnév, igaz? Tehát ez egy, gyakorlatilag egy borsor, amit ezzel a névvel forgalmaz.
2: Igen, igen. Én három különböző ezer jót készítek, és ezt külön tételként palackozzuk, úgyhogy talán az egyik legizgalmasabb az amforában erjedt és érlelődött borunk, ami különösen közel áll a szívemhez. Ezek ilyen speciális kőagyagedényeket kell elképzelni, mint mondjuk régen a történelemkönyvben, ha az amforákat még fel tudjuk idézni, akkor ezekben erjed és érlelődik, és egy egészen különleges illat és ízvilággal bír, de van klasszikus fahordós, fahordóban erjedt, érlelődött ezerjónk, vagy amit még nagyon szeretek, a friss, reduktív, amikor tényleg a zamatos szinte harapnia a szőlőt a pohárban, hogy így mondjam, az egy ilyen nagyon friss, úgyhogy most már, hogy várjuk a nyarat, meg a jó időt, ilyenkor különösen kedvesek ezek a tételek.
1: Sokat tesz a környékért, meg a helyi borokért és borászokért, még mindig gyűjtmentnek tartják, vagy befogadták?
2: Én a gyűjtmentséget azt abszolút ilyen jó dolognak tartom, és nem baj, hogyha annak tartanak, mert ez csak annyit jelent, hogy zsákok nélküli ember. Tehát nem hordozom azokat a jó vagy rossz tradíciókat, amik régről jönnek, mert ugye nincsenek. Tehát ebben az értelemben ez a tiszta lapot jelenti, és ez most jelentsen jót. Hagyományokat azt igyekszünk megőrizni, egyrészt teremteni, illetve a meglévőket folytatni, ápolni, tisztelni, tehát ez nagyon-nagyon fontos. Én azért azt gondolom, hogy nagyon jó helyen vagyunk, és abszolút befogadtak, és csapattakként tekintenek, de igen, talán pont ezért a zsákok nélküli ember könnyebben hoz új gondolatokat, vagy ötleteket. Ez most pont lehet, hogy egy előny számomra.
1: Igen. Igen, ez valószínűleg így van. Május 16-a, tehát az ezer jó nap. Igyanak egy pohár kiváló ezer jót, kocincsanak akár Csetvei Krisztinára is, akinek az ötlete ez, és akinek jó voltából eszükbe juthat, hogy 16-án ezer jót kell inni. Krisztina, köszönöm!
2: Nagyon szépen köszönjük, és mindig csak mértékkel, és tényleg a kóstolás legyen a lényeg, ne a mennyiség.
1: Hát egy pohár borról volt szó.
2: Hát így pontosan.
1: Köszönöm.
2: Engedélyezünk. Köszönjük.
1: Minden jót, viszontlátásra.
2: Minden jót, viszontlátásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultóra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. a budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: A mai borműsorban végezetül Tokajba látogatunk, egész pontosan a Tokaji borvidékre, mert a pontos helyszín Mád, ahol ötödször rendezik a Mádi Pezsgés elnevezésű eseményt, és hát ez az esemény, ez több borászat összefogásával jön létre. Most is a TR borászatot Kada Anikó, a Pelle borászatot pedig Pelle László képviseli. Jó napot kívánok mindkettejüknek!
2: Jó napot!
3: Köszönjük!
1: Anikó, mi beszélgettünk tavaly előtt már arról, hogy jön ez az esemény. Nekem az, hogy ebbe belekapnak újra, és nekiveselkednek a munkának, azt mutatja, hogy ez bevált, hogy erre van érdeklődés, van erre igény. Mit gondol, miért?
2: Igen, először 6 éve fogalmazódott meg bennünk Lászlóval az ötlet, hogy mivel a borászataink szomszédosak, hozzunk létre egy pezsgős utcabulit Mádon a Bercsényi utcában, és 2022-ben indítottuk el ezt az eseményt. Azóta pedig most már 5. évre fogjuk megszervezni. 3 borászat helyszínén rendezzük meg, és minden borászatnál 3, illetve 4 vendég. 3 borászat helyszínén rendezzük meg, és

0: Részleteket ezáltal. Ezt akkor most már felvetem Lászlónak is, meg azt is, hogy kell-e változtatni a programon, vagy ami bevált, az úgy van jól?
1: A pincészetekről csak annyit, hogy akik részt vesznek, ugye a térművek lesz, a térpincészet lesz az egyik helyszíntadó, a Pelle pince a másik, és a Demeter Vin lesz a harmadik. És most talán nem sorolnánk fel az összes 10 pincészetet, de amit még hozzátennék, amit kérdezett, hogy kell-e újítani. Mi úgy gondoljuk, hogy egyébként ez egy jól bevált programrendszerint megy ez a rendezvény. Ez a 9-10 pincészet, ez bőven elegendő ahhoz, hogy a kedves vendégek egyébként eleget kóstolhassanak, de ne érezzék úgy, hogy valami esetleg kimaradt. Ehhez a kóstoláshoz mindenképpen a gasztronómia is hozzápárosodik. Tehát egy Kicsi Zsó nevű kollégánk lesz, aki egy nagyszerű szendvicshező 10 Budapesten érkezik hozzánk majd a Pelle pincészet, odvára a osztrigát fog kínálni előételként a pezsgőhöz. Utána pankóban sült barbecue császárt, nagyon finom fermentált káposztával és majonézzel, spárgás rizottó lesz még, amit hoz, és a végén desszertnek pedig sajtortát fog pezsgőseperrel adni. Tehát ez már egy olyan dolog, ami játszik a pezsgő két helyen is. Még egy két másik gasztrós kollégánk lesz még ott, az egyik a Bodnár Sándor, a helyi sajtos. Ő szarvasburgerrel készül, és kitűnő sajtválogatással, illetve a recepció kávézó fog hozni egyébként anyukám mondtától nagyszerű, frissen készített és ott melegített szendvicseket. Tehát a gasztró mindenképpen ugyanaz, mindenképpen kell, és a pincészetek pedig új pezsgőkkel készülnek. Tehát minden évben új pezsgőket és újabb italokat hoznak. Ez a nagy változás egyébként minden egyes évben.
0: Anikó, vannak már ismerős arcok, akik újra és újra visszaköszönnek évről évre?
2: Igen, igen, igen. Van egy... hogy most már mondhatjuk, hogy törzs közönsége,
1: igen.
2: Sokan jönnek a környékről, Nyíregyháza, Miskolc, Eger környékéről, illetve Budapestről is, úgyhogy abszolút fellelhetőek az ismerős arcok, szívesen jönnek, sőt, nagyon sokan már az előző évben lefoglalják a szállásukat, úgyhogy az esemény végén mindig kérdezik, hogy mi lesz a következő év dátuma, hogy foglalhassanak is, úgyhogy ez jó jel.
0: Ez a legjobb jel. Mennyien férnek el Mádon egy ilyen eseményen? Egyáltalán hogyan készülnek? Mert most én megnéztem a Facebookon az eseményt magát, ahol hirdetik, és már 113 résztvevő visszaokézte, hogy jöjjön, de ennél sokkal durvább a helyzet. 2300 érdeklődő. Nyilván nem megy el 2300 ember, de mit csinálnának, ha jönnének?
1: Igen. Én ezt elmondom akkor. Mád alapvetően az egyik legnagyobb termőhelyen rendelkező tokai hegyközség. Majd 20% a termőhelynek Mádon található az egész Tokajhegy borvidéknek, és ennek megfelelően nagyon sok olyan pincészet van, aki most ebben az esetben nem vesz részt, de ezen a hosszú pünkösdi hétvégén nyitva tartanak majd a faluban. Tehát ez egyértelműen egy olyan dolog, amit ők egyébként emellett megnézhetnek. Készülnek a többi borászatok is nyitvatartással. Látványosságok között ott van a Magyarország első ortodox zsinagógája egyébként Mádon, ami szintén egy látvány, illetve ebben a pici faluban, ami kb. 1800 állandó lakossal rendelkezik, van 4 étterem és 450 vendégágy. Tehát szálláshelyük, ételük lesz, pezsgőt mi töltünk a poharukba, ugye? És amellett ugye fontos megjegyezni, hogy nagyon jó túrázási lehetőséget adunk a kezébe azoknak, akik eljönnek, és a bérelhető elektromos biciklik száma az kb. 180 csak Máron.
0: Jó, én értem, tehát olyan nincs, hogy túl sokan vannak.
1: Nincs. Egyrészt most fejből nem tudom elmondani, de két másik rendezvény is lesz egyébként. Az egyik a Mádi Körnek a portfólió kóstolója, tehát arra meghívott vendégként érkeznek a Mádi Kör támogatók, és még plusz egy rendezvényt, de látja, erre nem készültem fel, után fogok nézni.
0: Jó, hát igazából nyilván arról beszélünk, hogy megint lesz Mádi pezsgés, úgyhogy ne is menjünk másfelé. És akkor Anikóhoz fordulva, egy ilyen esemény mekkora erőfeszítés, mennyi előkészítést igényel?
2: Hát a szervezést a általában január-február körül szoktuk elkezdeni. A dátumot azt kilőjük már az előző évben, és azóta a Facebookon hirdetjük az eseményt, meghívjuk a résztvevőket, a gasztró képviselőit, és egyéb technikai dolgokkal készülünk, a vizet rendelünk, és a többi, ezek a mellékek. Hát most már azért most már színosak vagyunk a látóval.
1: Igen.
0: Már tudják, hogy merre megy előre a dolog.
1: Nagyjából
0: persze.
1: Igen, bejáratott partnereink vannak, és nagyon megbízhatóak. Még egy dolgot mondanék, a 110 valahány érdeklődőt, amit mondott, abból körülbelül már 80

0: százaléka meg is vásárolta a Pest Bio levelet, amit az országos bortúra abban lehet elővételben megvásárolni. Mindenkinek javaslom, hogy vegye meg elővételben a jegyét, mert így mi is tudunk készülni, ők is tudják, hogy biztosított a szájuk a
1: meg ha valaki megkérdezi, hogy van-e útlevelük, akkor tudják mondani, hogy hogy ne. Bár annyira nem mennek messze, mert csak a tokai borvidékre indulnak, a Bodrog közelébe, Mádra, a Mádi Pezsgés 2026-ra. Anikóban nem belefolytottuk a szót, elnézést érte, hanem annyira rossz lett hirtelen egyében a vonal, hogy a végét már alig hallottuk. Így aztán köszönöm Lászlónak, hogy át is vette a szót, és ezzel búcsúzom is mindkettőjüktől. Május 23-a, 5. Mádi Pezsgés, minden jót hozzá.
0: Köszönjük szépen.
1: És elbúcsúzom önöktől is, kedves hallgatók, mert ez volt már a mai borműsor, veszik vagy isszák, ez a kérdése a címnek, és hát ezt a kérdést kell eldönteniük önöknek is. Volt 3 borvidék, ahol jártunk, Egerben, Móron, és most a tokai borvidéken. Én azt gondolom, hogy még a fajták között is lehetett választani, és talán ötletet is kaptak egészségükre.
2: A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Támogatott tartalmat hallottak.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: ott forgató erő. Van minden, ahol égsz, mindenki keresi a pénzt, hajtja a lét, mert ahol van a kincsed, ott van a szíved, ezt egy bölcsis elmogalmától a nagyon... Műsorajánló. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Elbontották a kordont a Karmelitánál. Felbontja a kormány Krausz Ferenc élvonal alapítványának 260 milliárd forintos szerződését. Gyásznap van Kijevben. Holnap a Dunántúlon tartós esőre, másút záporokra, zivatarokra számíthatunk. Jó estét kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 20 órakor. Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát. Az épület mindaddig látogatható lesz, amíg szakmai egyeztetés után el nem döntik, milyen funkciót kap, jelentette be a kormányfő a Budai Várban. A hétvégén előzetes regisztrációval megtekinthetik az érdeklődők a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épületét. Az első 2000 hely pillanatok alatt be is telt. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte el elbontani a Karmelita körüli kordont, és közölte, hogy Magyarország ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. Az eseményen Vitézi Dávid beruházási és közlekedési miniszter felidézte, hogy az előző kormány egy sor fontos beruházást leállított, miközben arra mindig volt több száz milliárd forint, hogy kormányzati épületeket újítsanak föl. Utóbbiak sorsáról társadalmi szakmai konzultáció kezdődik. Befejezetlen épület nem marad a várban, közölte Magyar Péter. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést. Krausz Ferencnek a már kifizetett 22 milliárd forintot is vissza kell utalnia, írt a Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök korábban bejelentette, hogy a kormány felülvizsgálja Krausz Ferenc Kekvás élvonal alapítványának több mint 260 milliárd forintos szerződését a Kulturális és Innovációs Minisztériummal, amit még Hankó Balázs kötött a Nobel-díjas tudóssal. Krausz korábban egy sajtótájékoztatón kijelentette, hogy amíg nem látják biztosítottnak, hogy a Tisza kormány maradéktalanul betartja az előző kormánnyal kötött finanszírozási szerződést, addig nem vállalnak jelentős kötelezettséget. Az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően nagy területen megszűnt, illetve mérséklődött az aszály. A talaj felső 10 cm-es rétege az ország déli és keleti részén többfelé feltöltődött, a 60 cm-nél mélyebb réteg viszont főként az Alföldön kritikusan száraz. Gyásznap van Kijevben. A tegnapi orosz légitámadásban romba dőlt lakóháznál Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök is lerótta kegyeletét. 24 ember, köztük 3 gyerek vesztette életét. A romok alól 30 ember sikerült élve kimenteni. Oroszország 2 nap alatt több mint 1500 drónt és több tucat rakétát indított útnak ukrajnai célpontok felé. Halálos áldozatokat követeltek az ukrán dróntámadások Oroszországban. Riazanyban 3 meghaltak és 12 megsebesültek, amikor egy lakóházat és egy ipari létesítményt ért találat. Az orosz légvédelem tájékoztatása szerint több mint 350 drónt lőttek le 19 régió, valamint az Azovi és a Kaszpi-tenger felett. Továbbra is népszerű a horvát tengerpart a magyarok körében. Az egyik hazai szállás közvetítő cég adatai szerint a turisták legkedveltebb célpontja a Kvarneröböl, a Dalmácia, Zadar, valamint az Isztria régió. A tájékoztatás szerint a főszezonban a horvátországi magyar előjegyzések több mint egyharmada a 370 ezer forint feletti kategóriába esik. Az időjárásról. Holnap a Dunántúlon tartós esőre, máshogy záporokra, zivatarokra számíthatunk. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok valószínű.
2: A Spirit FM híreit hallották. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje a Spirit FM-en. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék.
3: Üdv mindenkinek a Pitlane legújabb, már a Spirit FM-en is elérhető adásában. Én Kerek István vagyok, a Network 4 MotoGP kommentátora.
4: Én pedig Demeter Gergely, a Network 4 MotoGP és Superbike szerkesztője. Köszöntök én is mindenkit.
3: Le Mansban az eső végül nem volt tényező, legalábbis ami a király kategóriát illeti, mégis láttunk egy-két olyan eseménysort és történetszálat, amely alapjaiban határozhatja meg a 2026-os szezont. Sziasztok! Ez a Pitlane Podcast 178. adása és a 6. évadunk 12. epizódja, fókuszban pedig a francia nagydíj.
5: Sziasztok, köszöntök én is mindenkit, milyen lendületesen, gyorsan elkezdtük ezt az adást.
3: Így van, hiszen lehet, hogy Jorge Martin nagyot ment a hétvégén, lehet, hogy Fabio Quartararo szintén nagyot ment a Yamahával, lehet, hogy láttunk egy-két olyan versenyzőt, akinek a sorsa szebbre fordulhat majd adott esetben a következő hétvégéken, de az előző hét nagy nyertese az Arsenal, visszakanyarodva még itt az előző adásnak a fő tartalmára.
5: Tényleg el is felejtette. Nagyon szép. Milyen volt? Jaj, de tényleg ezt is akasztjuk a hóhért, 10 évvel kellett volna kezdenünk rovattal. Milyen volt az Arsenal meccs? Aki nem szeretné majd ezt hallgatni, az majd kerek megírja, hogy hova kell pörgetni. Igen, figyelek. Jó volt?
3: Jaj, nagyon. Nagyon. Tehát, hogy ritkán járok külföldi foci meccsekre, legalábbis külföldi bajnokikra, vagy BL mérkőzésekre, de összességében azért az nekem egészen extra volt, hogy így Arsenal meccsen még nem voltam, pedig hát nyilván azért kedvenc csapatát illik megnézni az embernek legalább egyszer. Hát én eléggé kicentíztem ezt, viszont szerintem ennél magasabb belépő küszöb nem nagyon lehetett volna egy BL elődöntővel. Ráadásul győztes BL elődöntővel nyitni, azt nem biztos, hogy ígérem, hogy ebből majd rendszert csinálok, de egy élménynek extra volt, meg picit úgy voltam vele, hogy ha az eredmény úgy is alakul, ahogyan, akkor is maga az élmény az egészen extra lehet, aztán pedig az eredmény az pedig hozta még a plusz katarzis részét is, de hát alapvetően azért nem rossz belegondolni abba, hogy van bajnoki cím kapuja, meg BL döntő, és akkor itt zárjuk le a gondolatsort.
5: Szerintem nagyon gyorsan zárjuk le ezt a gondolatsort, mert azért ez a hétvégi West Ham elleni mérkőzés, ez nem volt a lehetőleg meggyőzőbb például.
3: Vannak olyan tartalmak az interneten, amelyek ezt alaposan kibeszélik, hogy miért történt igen. Az, ami történt, és miért volt ott jó döntés.
5: De sajnos egyik szemem sír, másik nevet, mert hogy ugye ezt nem találtam, hogy én Tico PSG döntőt vizionáltam, az nem jött össze, úgyhogy emiatt nyilván szomorú vagyok, annak viszont örülök, hogy egy jó élményben volt részed, mert azért az mégiscsak egy rakás pénzt elköltöttél volna arra, hogy még hazai pályán nézhess egy jó Tico győzelmet, akkor lehet, hogy ezen a héten már inkább be se fáradsz, sőt, előző hétvégén is már ott Le Mansra is kereshettem volna valakit, aki lekommentálja a hétvégét, hogy ebből a gyászból mire felépülsz, addigra valaki megy át a helyedet.
3: De tényleg extra volt, úgyhogy nagy élmény volt.
5: Na, hát akkor örülünk neki, hogy kerek jól szórakozott, remélünk lesz még ilyen lehetősége. BL döntőre esélytelen vagy?
3: A Pepsi-s kupakokkal játszom. Tehát, hogy azért itt most ment egy utolsó nagy hajrá, mert ugye 17-ig lehet feltöltögetni a kódokat, azért itt most eléggé ráfeküdtünk.
5: Nincs nálad Pepsi pedig.
3: Most éppen nincs, de otthon azért gyülekeznek a kupakok. És azért megnéztem. Merő kalandvágyból, hogy adott esetben így mennyiért lehetne ilyen-olyan oldalon keresztül eljutni a BL döntőre? Hát azért annyira
5: hamar,
3: nem...
5: Hamar bezártad az oldalakat,
3: hát
5: hogy érzed?
3: Úgy megnéztem a legrosszabb jegyet, és amikor itt kiírta, hogy 4500 euró, akkor így azt mondtam, hogy hát lehet, hogy ebből nem lesz helyszíni BL döntő megtekintés, de hát ez a legkevesebb.
5: Igen, én is gondolkozom még egyébként, hogy azon a hétvégén mondjuk kiköltözök otthonról, mert látva az, hogy Airbnb-k milyen árakon mennek arra pár napra, lehet, hogy megérné, mert az, ahogy láttam, ilyen a legolcsóbb, ilyen 5-600 ezer forint egy éjszakára.
3: Én úgy tudom, hogy nagyon-nagyon panaszkodnak rá a külföldiek, az angolok is, meg a franciák is, hogy próbálnak ugye hát szállást szerezni, és ugye, egyszerűen így nem lehet.
5: Magyaros viccelsz, hát nyilván ilyenkor okosban megoldjuk, érted, tényleg szólok én is a feleségemnek, hogy gyorsan pakolja össze a kutyákat, meg a macskát is, aztán akkor menjünk el egy pár napra addig valahova, aztán nullába kijövünk, sőt, még lehet pluszosan is, hogyha csak 400 ezer adom ki a lakást három napra, vagy valami.
3: De te azon a hétvégén nem mész sehova. Meg hát én sem utazom nagyon sok helyen.
5: Tényleg,
3: mert
5: ugye
3: olasz nagy díj van azon a hétvégén.
5: Hát akkor fel kell hívnom anyámat, hogy kimehetünk-e oda, vagy valami hasonló.
3: Minden esetre itt a focis kitekintőt követően akkor forduljunk vissza a podcastnek a fő téma vonalára, ami nem más, mint a MotoGP. És hát, hogyha időrendben próbáljuk összerakni a legfontosabb eseményeket, hát ha időrendben akarjuk összerakni?
5: Kezdjük a pillanatokkal szerintem, és akkor utána majd meglátjuk, hogy hogyan alakul.
3: A hétvége pillanata?
5: Igen.
3: Én nem fogom mondani a Marc Márquez féle nagy bukást, mert azt meghagyom neked. Én a Jorge Martin féle rajtot hoztam a szombati sprintről, tehát, hogy az a köpni nyelni nem tudsz kategória nagyjából így riválisként, tehát, hogy az annyira különleges volt, meg úgy rendben volt, hogy ő nem tudom miért mondja azt, hogy volt jobb rajtja egyébként pályafutása során, mint ez a rajt.
5: Hát ugye ő a Katarit mondta.
3: A Katarit mondta a 21-eset, igen.
5: Igen, igen. És akkor utána azon a hétvégén ott berobbant, és utána valahogy hétvégén nyerte meg, mert ugye ott igen. Ilyen egymás utáni. Hát figyelj, hát ő lehet, hogy ezt belülről jobbnak érezte, erősebbnek érezte. Itt azért lehet, hogy ez picit erőből jött, ez itt pedig azért a mák faktor azért benne volt elég sok szempontból. Tehát azért kellett hozzá, hogy másoknak nem oldott ki az összeültető. Nagyon okosan csinálta azt is, hogy másoknak ugye nem oldott ki az összeültetője, ő fékezett olyat, hogy kioldjon, tudta jobban manőverezni a motort, tehát hogy ezért...
3: Igen, ez nem biztos, hogy csak a rajtról igen. Szólt, hanem ugye utána a jó kanyarbejáratáról is szólt, igen.
5: Kellett hozzá.
3: És akkor... Mondd ki nyugodtan.
5: Nem, hát ez annyira egyértelmű egyébként. Én megint csak azt tudom hozni, ami egy kicsit ilyen általánosabb pillanat, tehát hogy nem volt egy ilyen, nyilván volt több, de hogy nekem az még mindig fantasztikus egyébként, hogy rendes szervezéssel, meg ha komolyabban véve egy nagy díj, hogy mi hováig el lehet, hogy hova el lehet jutatni abból a szempontból, hogy az, hogy már csütörtökön a célegyenesben telt ház van, és már pénteken is kim van 80 vagy 100 ezer ember, azért szerintem megmutatja, hogy azért itt a MotoGP az egy jó megfelelő sorozat, és ha rendesen van menedzselve, akkor nagyon sokat ki lehet belőle hozni. Tehát, ha csak így röviden akarnám mondani, akkor azt mondanám, hogy Claude Michit minden országba minél többet, mert ugye ő a promótere a Le Mani MotoGP-nek is fantasztikus.
3: Engem meglepett az egyébként, hogy a pénteki extra nézőszám után nem lett ebből rekordnézőszám. Oké, 8000-rel maradtunk el végül a rekordtól.
5: Részes, igen. Tehát
3: 300, azért az ilyen hiba határon belül.
5: Igen, 306 ezer ember így is azért kim volt a hétvége folyamán.
3: Döbbenet.
5: Az rendben van. Azzal nem nagyon kell szerintem mit magyarázni.
3: Kell-e magyarázni azt, ami történt Marc Márquezzel? Mert hogyha időrendben haladunk...
5: Megint ki fogunk kapni, hogy megint a Márquezzel kezdünk. Hát kezdjünk most
3: a... barcelonai hétvégén nem fogunk róla beszélni.
5: Még nem biztos. Kezdjünk inkább, mit szólsz a két apríliással.
3: Kezdjünk akkor velük.
5: Azért, ha most őszintén akarunk lenni így egymással, meg egymás közt, meg így a hallgatókkal, nézőkkel, akkor... Én egy olyan erős 90-95%-ot teszek arra, hogy nagy valószínűséggel itt a két apríliás közül lesz az egyik a világbajnok, mert egyrészt látszik, hogy a Ducati így egy teszt utáni hétvégére megérkezve sem tudott azért úgy érdemben teljes mértékben eltüntetni a hátrányából. Tehát összességében még mindig előrébb tart az Aprilia, és azért ez egy olyan pályán, ahol az előző éveket végig dominálta a Ducati, szerintem ez is sokat elmond, de hogy a másik pedig az, hogy egyértelműen ugye az a Marc Márquez, aki felvehetné talán a harcot az apríliásokkal, ugye már most van egy 71 pontos hátránya Marc Márqueznek az összetettben, és azt számolgattam, hogy ilyen 20 pár pontokat átlagol Bezeki, most ugye számítsuk Bezekihez, mert nyilván ő vezeti még a világbajnoki pontversenyt, de hogy ez 71 pont, most megint erre szerez a Bezeki legalább egy 24-et, 25-öt, akkor az már majdnem 100 pontos hátrány lesz, és hát azért én értem, hogy Francesco Bagnaia megcsinálta 91 pont hátrányból, de az egy kicsit másabb helyzet volt, mert ott a Ducati egyértelműen a mezőny legjobb motorjává vált, közben a Yamaha pedig hát a
3: folyamatos entrópia áldozata.
5: Talán a legrosszabbá, de lehet, hogy a legrosszabbak között ott volt, az szinte biztos, tehát hogy nyilván ott...
3: Hát ott 22-ben még csak elindult lefelé, talán egyébként ilyen második-harmadik erőként lehet egyébként visszagondolni arra a Yamahára. Az más kérdés, hogy utána ami történt, az viszont egy masszív lejtmenet volt fel 23-ra.
5: Abszolút. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg az nem túlzás kijelenteni, hogy itt Aprilia házi csata lesz a világbajnoki címért. Az, amit megint láthattunk ott a hétvégén mind a két apríliástól, az szerintem több szempontból is meggyőző volt. Egyrészt ugye Bezeki végig arra panaszkodott, hogy azért ez egy olyan hétvége volt, ahol nem volt meg az érzés a motorral szinte egyáltalán, és így is azért két második helyet, vagy egy második és egy harmadik helyet ugye összehozott a harmadik helyet a sprinten, és azért ez egy jó eredmény, pláne úgy, hogy sokan nyilatkozták az apríliás boxból a futamot követően, hogy hát azért, amikor Martin megelőzte a Bezekit, akkor egy picit féltek, mert hogy a korábbi Bezeki az megpróbált volna menni a Martinnal és tartani a tempóját, aztán nagy valószínűséggel elhajtani ezt a motort, ez most nem történt meg, úgyhogy Bezeki is érik meg, szerintem pontosan érzi ő is azt, hogy hogy itt most lehet, hogy életében ez lesz az egyetlen esély, amikor ugye világbajnoki címért harcolhat, ki tudja nyilván, hogy alakul a jövő, tehát ezt mindenképpen meg kell ragadni, és hát a korábbi években, meg kisebb kategóriákban, amikor a VB címért harcolt, ez valahogy úgy sosem jött neki össze, tehát hogy meglátjuk, hogy itt majd hogyan jön ki neki a lépés, de az biztos, hogy most...
3: Talán a Moto2-ben volt az, amikor ugye Marini és Bezeki csatázott egymással a VB címért, és végül Bastianini lett a világbajnok.
5: Azt hiszem volt valami hasonló, és meg a Moto3-ban is már ugye akkor is talán pont Martinnal ment, és akkor végül csak ő is csak harmadik lett, ugye ott a Bezeki, tehát hogy volt már neki több ilyen, de most a VR46 Akadémia, ha így nézzük, akkor visszavághat 2024-ért, mert ugye akkor Bagnaiával nem sikerült legyőzni Jorge Martin, hát most meglátjuk, hogy Bezeki mire lesz képes ebből a szempontból.
3: Viszont ha már ugye itt behoztad a VR46-os akadémiai vonalat, akkor meg a 2024-es szezont, akkor Bagnaiát kell ide citálni, mert őt kérdezték meg a futamot követően arról, hogy akkor most milyen szintű esélyes is Jorge Martin adott esetben, ezzel, hogy felzárkózott most már egy pontra, meg hogy most volt egy eléggé konstans és remek hétvégéje Le Mansban, és igazából azt mondta Bagnaia, hogy ő most belülről legalábbis úgy érzi, hogy ez a Martin, akit látunk, ez takra ugyanaz a Jorge Martin, aki 2024-ben ment, hogy szombatonként mindig előrakja az extrát, vasárnap pedig attól függően, hogy éppen milyen lábbal kell, hogy milyen az első néhány kör, meg hogy a futam közepén éppen hol áll a mezőnyben, milyen tendenciákat tud olvasni, akár a mezőnyben, akár a saját tempója terén, ahhoz igazítja a futamnak a kicsúcsosodását, és vissza tud venni adott esetben, ha szükség van rá, de amikor pedig benne van az extra, akkor azt pedig ki tudja hozni magából, és ugye, hogyha visszagondolunk, 24-ben ezzel nyert VB-t, hogy a vasárnapokat azt mindig úgy tette össze, hogy pont annyira ment el a határig, amennyi kellett ahhoz, hogy még éppen be tudja fejezni a futamot, akár csaták terén is.
5: Igen, de most sok szempontból egyébként azt mondják a legtöbben, hogy még talán jobb is ez a Martin, mint a 2024-es volt. Egyetlen egy dolog van, amit ugye még nem tudott összerakni, ami nem tudom, hogy most nyilván a barcelonai tesztelre majd ad rá lehetőséget, meg maga a barcelonai pálya is, hogy az egykörös tempója az még azért nem az igazi, hiszen azért a kvalifikáción, ne felejtsük el, csak a 8. helyet szerezte meg.
3: És ugye Jerezben sem rakta ki az ablakba a kvalifikációs tempót, tehát oké, ott vasárnapra az a 3 rajthelyes büntetést tette őt a harmadik sorba.
5: Nyilván lehet ezeket a nagy felzárkózásokat produkálgatni, csak hát egy idő
3: ez
5: után...
3: Ez nem fenntartható, ez, tehát igen. Most 2 hétvégén egymás után már az, hogy egyik napról a másikra is megismétlett kétszer egymás után, ha nem is feltétlen olyan minőségben a rajta, de egyébként a rajta az nagyon hasonló volt vasárnap is, mint szombaton, csak aztán ott a pont a 3-as sikán előtti hát kavarodásból rosszabb bújott
5: ki. És nem csak a Martin féle rajtok, hanem az aprilia rajtok léptek egyébként hatalmasat előre, mert most az látszódik, hogy egyszerűen a Ducati rajtjai nincsenek azon a szinten. Tehát most az apríliás rajtok annyival jobbak az összes többi motornál, hogy gyakorlatilag egy sornyi előnyt jelent az, hogyha te aprílián ülsz. Tehát, hogy egy sornyi különbséget simán el tudsz tüntetni.
3: Egyébként, amit itt említettél az egykörös tempóval, na etéren látszik az, hogy Bezekinek azért van egy eléggé komoly tapasztalata az apríliával, mert hogyha visszagondolsz 2025-re, ott is a szezon első felében, amellett, hogy csapnivaló volt az Aprilia, de hogy amikor már elkezdett megjönni Bezekinek a versenytempója, akkor is az egykörös tempót nehezen tudta hozzáigazítani. És Martin most ugyanazoktól szenved, úgymond, meg ugyanazokra panaszkodik, mint ami tavaly volt Bezekinek a problémája, hogy időmérős körülmények között nehezebben tudja működésre bírni az abroncsot. Sokkal több idő kell neki ahhoz, hogy mondjuk az első abroncsot a megfelelő hőmérsékleti tartományra tudja felmelegíteni, és ezáltal gyakorlatilag egyel kevesebb lövése van érdemben, mint a többieknek. Hiába, hogy mondjuk ugyanúgy kettő gyors körre van kalibrálva az a kirohanás a pályára, de végül csak egy értékelhető kör lesz, mert egyel több kör kell ahhoz, hogy rendesen bemelegedjenek az abroncsok.
5: Hát figyelj, ezt nyilván megpróbálják valamilyen szempontból helyre pofozni, hogy jobb legyen. Igazából ami nagyon beszédes, hogy azért ez is egy olyan helyszín, ahol Martin először jár az Apriliával, hiszen ne felejtsük el, hogy pont egy éve ilyenkor robbant ki a botrány, amikor ugye közölte, hogy hát ő szeretne átigazolni a Hondához, és akkor ez az apriliás szerződést úgy, hogy van elfelejteni. Ugye abból nem lett semmi, és hát végül elég úgy néz ki, hogy ez jól alakul ez a sztori. Plusz ez volt az első olyan hétvége, amikor azokat az alkatrészeket, amiket Bezeki már korábban is elkezdett használni, azt most Martin is elkezdte, tehát hogy talán ez volt az első olyan hétvége, amikor a két apríliás
3: ez volt a fullos 2026-os motorral
5: igen, ebből a szempontból, hétvége. Hogy most ki mivel megy. És hát ha így nézzük, akkor azért hát ha én vagyok Bezeki, lehet elkezdek vakarózni egy kicsit, mert első hétvégéje Martinnak itt Le Mans-ban, aprílián, minden fejlesztést megkapott most már erre a motorra. Tehát azért láthattuk, hogy amikor teljesen ugyanazok a feltételek adottak Martinnak, mint a versenytársának, akkor azért ki kell mondani, hogy azért összességében Bagnaiát is bedarálta. És ott azért nyilván abból a szempontból szerencséje is volt egy kicsit Martinnak, hogy nyilván Márquez akkor még a korábbi Ducatin ült, most pedig nagyon úgy néz ki, hogy abból a szempontból lesz szerencséje, hogy ki tudja, hogy Márquez egyáltalán hogy tér vissza, milyen tér vissza, vagy mikor tér vissza. De ha választani kell, akkor most nyilván ezt már hangoztattuk szerintem mind a ketten többször is, és ezzel azért például Mattox Lee is egyetért, de talán Simon Peterson is mondta, hogy azért a főbesélyesnek itt szerintem mindenki Jorge Martint gondolja. Már csak azért is, mert nyilván, hogy...
3: Ő már végigjárta ezt az utat, hogy milyen WB címet tudja, hogy
5: mi kell hozzá, meg azt is látja, hogy mibe az, amiben még mindig fejlődnie kell, és most egyébként, tehát 24-ben is mentálisan nagyon erősnek tűnt.
3: Pont a Le Mans-i hétvége volt igen. Az első olyan töréspont utáni visszapattanása, ilyen nagyon szépen megfogalmazva,
5: igen.
3: Ami azért megmutatta, hogy Martin abban az évben már érettebb versenyzőként lépett be ebbe a csatába, mint az azt megelőző év végén, ahogyan elbukta.
5: Tehát ott is mentálisan erősnek tűnt, most pedig mintha még jobban össze lenne rakva fejben saját maga által, hogyha így akarunk fogalmazni ilyen szépen, hogy ugye jár sportpszichológushoz, és nagyon úgy tűnik, hogy működik ebből a szempontból is ez a Martin-féle támadás. És hát a helyszínek is azért most egy olyan helyszín következik, ahol azért vannak szép emlékei.
3: Meg nem csak emlékek, hanem eredmények igen. Is. Tehát azért nem csak arról van szó, hogy itt nyerte meg a WB címet 24-ben, de hogy ott sem arról szólt a történet, hogy akkor szépen bekocogott volna valahogy a 8. helyen, hanem dobogón zárt. Meg ugye összességében is azért Martin szereti Barcelonát. Úgyhogy ebből a szempontból jó ütemben jönnek egymás után a helyek. Abszolút. És ugye erről beszéltünk még Lacival is a közvetítés végén, hogy ugye Mugello az Mugello, ott azért az Aprilia erős lehet, meg ugye aztán pedig jön a Magyar Nagydíj, ahol pedig tavaly, hát finoman szóval sem 100%-os állapotban, vagy éppen a legjobb előjelekkel ugyan, de hát egy negyedik helyet azért csak összerakott, ami a legjobb apríliás eredménye volt az egész tavalyi évben.
5: Igen, hát mondom, itt szerintem a VN46 Akadémia most azért megpróbálja összedugni a fejét mindenkivel, hogy mivel tudjuk egy picit megpiszkálni ezt a gyereket, de nem biztos, ha megpiszkálod, akkor jól jársz vele, tehát hogy valahogy okosan kell ezt majd lemenedzselni, meglátjuk. Minden esetben az jó lenne, hogyha Bezeki tudná tartani a lépést majd Martinnal, mert akkor lehetne egy izgalmas világbajnoki versenyfutásunk, mert más helyről nem nagyon látom, hogy ez honnan fog érkezni. Tehát itt azért, ha ezt az Aprilia innen nem csinálja meg, azért az szerintem egy elég komoly blama. Tehát az olyan szintű leolvadás, hogy az, ott tényleg az kell, hogy minden hétvégén kiüssék egymást, vagy én nem tudom, hogy mit lát, vagy milyen más esetőség van, de hogy ez innen kis túlzással csak haza kell hozni. Tehát oké, értem, hogy még sok forduló hátra van, de most megvan az az előny, meg nem látom azt se, hogy most így hirtelen a Ducati vagy bárki más talál valami olyan fejlesztést, amivel ez az előnyt így pikpak eltünteti, már pedig más opciója szerintem nincsen. Úgyhogy ebből a szempontból jól állunk, hogy lehet egy ilyen komoly világbajnoki csatánk.
3: És az így is több lehet, mint amit mondjuk alapvetően vártunk attól a szezontól, ugye még a nagy felvezető podcastben beszéltünk Lacival és Robival is kiegészítve, hogy hát oké, de hogy kicsit ketyegjen le ez a 26, és akkor forduljunk rá 27-re, és akkor pont, hát hogy talán én hoztam be azt, hogy ilyenkor szokott az lenni, hogy akkor kapunk egy olyan csatát, amikor már így előre legyintünk az egész szezonra, amit aztán évekig emlegethetünk.
5: Igen, az egyetlen, amit szerintem itt Martin esetében most meg kell akadályozni, az az, hogy nehogy essen egy rohadt nagyot, és megint a Kozana széttörje magát, mert azért hát ő legtöbbször nem tud kicsit esni, tehát hogy sokszor belesérült már ilyen nagyobb bukásokba.
3: A kétgyári apríliásról sokat beszéltünk, de hogy alapvetően itt az összes apríliásról érdemes beszélni, vagy legalábbis hát, a háromnegyedükről.
5: Igen, a háromnegyedükről, igen, meg abból a szempontból egy kicsit, hogy ugye ez volt az első olyan alkalom, hogy Aprilia 1-2-3-at láthattunk egy nagy díjon.
3: Mert ugye Ogura is.
5: Mert Ogura is. Ogura, figyelj, szerintem az volt az érdekes inkább, hogy Ogura is azzal szenved, mint a Martin, csak hogy a Martinnak az versenyelei tempója jobb, mint Oguráé, de hogy Ogurának a versenyelei tempója nincs meg, és a kvaliai sem annyira erősek. Itt azért, ha lett volna 2-3 kör, nyilván feltételes mód, de akkor nem biztos, hogy...
3: Gyári Aprilia 1-2.
5: Igen, tehát hogy akkor lehet, hogy Ogura még Bezekit is megelőzi minden esetre. Ez egy fantasztikus teljesítmény, és idén az, amit láthattunk tavaly Ogurától, hogy azért amikor visszaértünk a szezon európai részére, akkor szépen beszakadt, az egyértelműen nincs meg, és hát nem véletlen, hogy ugye végül úgy döntöttek, hogy akkor gyári csapatban a helye, csak hát nem az Apriliában, hanem a Yamahánál.
3: És hát a Yamaha pedig dörzsölheti a tenyerét.
5: Igen, nem jártak rosszul, az biztos.
3: Mert hogy azért lehetséges, hogy megint a regnáló világbajnok éppen érkezik majd, na meg persze ugye Ogura. Ennyi fért mai adásunkba, köszönjük a figyelmet. A hosszabb adás megtalálható a Pitlane Podcast YouTube, Spotify, Apple Podcast és SoundCloud csatornáján, valamint a net4.hu weboldalon. Jövő héten pedig ugyanebben az időben jövünk új résszel. Addig is minden jót!
5: Sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Exkluzív. A Spirit FM-en. Különleges vendégek, aktuális kérdések és témák a stúdióban. Közélet, politika és a nagyvilág történései. Minden, ami fontos, érdekes és érinthet minket. Exkluzív. Novák Andrással a Spirit FM-en.
1: Elindul az Exkluzív itt a Spirit FM 92.9-en. Vendégünk Steyer József, klímakutató, smaragdfa telepítő, vezérigazgató, vagy egy csomó minden. Egyébként rengeteg titulusod van, és mindig arról szoktunk beszélgetni, hogy hogyan lehetne sokkal zöldebbé, sokkal szebbé tenni a bolygót. És volt 1000 koncepció, de egy csomó projektbe veszel részt, és ugye most nem sokára itt vannak az Európai Uniós pénzek, és kell is pályázni, tehát nem is, nincs is más feltétele, hogy el kell költeni augusztus 31-ig, legalább nyertes pályázatoknak kell lenni, és ebben nyakig benne leszel, ugye? Mi az egyes számú terved most, hogy ez, hogy szebb legyen és zöldebb és oxigéndúsabb a világunk?
2: Az, hogy csatlakoznánk ahhoz a programhoz, vagy ahhoz a filozófiához, amit az újonnan felállt kormány egy új miniszterével ki is jelölt, hogy az élhetőbb környezetért kell küzdenünk, és ebben a küzdésben ugye két súlypont van. Tulajdonképpen az egyik a vízgazdálkodásnak a segítsége, de ez a vízmenedzsment teljességgel értendő, tehát egy asszály ellen nem lehet úgy küzdeni, hogy mondjuk ott helybe egy valamit elintézek, ezt országosan összetetten adott esetben a Kárpát-medencébe kell nézni. A másik pedig a fásítás, ahol viszont nem lehet csak azt csinálni, hogy mondjuk megtiltom a tarvágást, hanem helyette olyan új ültetvényrendszereket, sok funkciós ültetvényrendszereket kell telepíteni, amikkel a biomassa erőműveknek tüzelőt adok, az iparnak fát adok, és az egész gazdaságnak pedig karbonkvótát generálok. És mi ezt letettük a korábbi minisztere asztalára 2 évvel ezelőtt.
1: Kidobták?
2: Kidobták, sőt a hozzátartozó háttér megfúrta részleteibe úgy, hogy embereket tudtak átállítani percek alatt, hogy egy pillanatban még az volt, hogy induljunk el 20 próbaültetvénnyel, hiszen tudod, itt a műsorban többször szó volt róla, hogy Magyarországon elsőként csináltuk meg a Carbon Farm rendszert, most ezt egy angol céggel tulajdonképpen és egy hollanddal akkreditáltatni is tudtuk volna, ez azt jelenti, hogy állami szinten milliárdok maradtak volna a büdzsébe, vagy kerültek volna a gazdálkodókhoz, akik ilyen ültetvényeket telepítenek. Hát ez nem kellett. Reméljük, hogy ez másképp lesz, különösen azért másképp, mert a smaragdfa ültetvények ugye nem csak egy célúan, tehát nem az, hogy fa, hanem és számos egyéb eredményt produkálnak, például a takarmányozásba a protein legelővel.
1: Mekkorák most a legelsős maradtfák, amit annó pár, jó pár évvel ezelőtt ültettetek?
2: Hát ezek ilyen 40-50 centis átmérőjűek, de már vágjuk őket.
1: Ez
2: volt.
1: Így nagyjából egy
2: igen, öl? Igen, igen, igen. Tavaly volt jelentősebb vágás, amit aztán fel is dolgoztunk, megjelent a médiában is olyan butor elem.
1: Ami más maradtfából készül.
2: Így van, ami más maradtfából
1: készül. Jól emlékszem, kiváló tüzelőfa, kiváló felhasználható, rettentő jó a szén-dioxid megkötése, és rettentő jó az oxigén kibocsátása. Segíts.
2: Így van, így van, így van. Hát ugye,
1: vagy én mondom helyetted.
2: Tulajdonképpen ami magától értetődő az az, hogy a paulovnia hibrideknek, ahova a smaragdfa is tartozik, és szögezzük le, hogy nem császárfa, hanem paulovnia hibrid, azaz nem ős kukorica, ha úgy tetszik, hanem egy hibrid kukorica, hogy hasonlattal éljünk. Ennek átlagosan 67 tonna, tehát a hagyományos őshonos növényeknek körülbelül 4-5-szöröse a széndioxid kötése.
1: Per hektár.
2: Igen, és akkor ebből vezethető le az, hogy mekkora mennyiségű oxigént termel, tehát valóban az élhetőséget, az élhetőbb környezetet segíti, és ezért fejlesztettük itt elsőként Budapesten is, bemutattuk azt a tulajdonképpen oxigén ligetet, amiben érezhetően kellemesebb bemenni, és ezt akkor is így éreztük, amikor Budapesten smogriadó volt. Mert a smaragdfa imádja a smog elbontását, eltakarítását, épp úgy, mint ahogy a nagyon-nagyon erős aspirációjával például kiszedi a pollent a levegőből. És gondoljuk el, hogy hány ember küzd ilyen jellegű problémával.
1: Hát a saját kollégáim tüsszögnek, meg szenvednek a különböző allergiák miatt. Figyelj, nyitott a kormányzat, az új kormányzat, tettél lépéseket, vagy szerinted nyitottak lesznek erre az újításokra, illetve a koncepciókra?
2: Én őszintén remélem, hogy ez az új szellem, ami bemutatásra került, új felfogás, ez helyet ad azoknak a komplex javaslatoknak, mert azt szeretném hangsúlyozni, hogy mi nem valami elől-mellől akarunk elvenni, hanem olyan komplex megoldást szeretnénk az asztalra letenni, amivel mindenki jól jár. Az élhetőbb környezet mellett a gazdálkodók, és nem csodára várunk, hogy adj uram esőt, vagy nem tudom én, vagy az Európai Unió segélyt, hanem azt mondjuk, hogy amit megtermelhetünk, azt termeljük meg magunk új stílusa. Az új stílusról már hallottunk, tehát más típusú földművelés, remélhetőleg más típusú vízgazdálkodás is lesz, akkor viszont keressünk hozzá új fafajtákat, új növénykultúrákat, és azokat vezessük be és csináljuk, és legyünk Európa zöld tüdeje, és kapjunk pénzt olyanért, amire most nem tudunk mi eleget fordítani, gondolok a homokhátság 1 millió hektárjára, ami Európa második sivatagja, szégyen szemre.
1: Kérdezhetek vízgazdálkodási témában, mert ez is a szakterületed. Tegnap az első kormány szóvivői tájékoztatónak az egyik legfontosabb témája, hogy mennyire kevés a víz, és mekkora nagy aszály van, és 6-7 méterrel mélyebben vannak. Nem emlékszem pontos az adatokra, de hogy nagyon mélyen vannak a vízrétegek, és folyamatosan mélyül a Tisza, ez elszívó hatás van. Meg ezeket hallottuk a miniszterelnöktől, illetve a vízügyi szakemberektől. Mennyire gáz a helyzet? Összetudod foglalni? És egyébként milyen koncepciók, hogyan lehet több vizet facsarni? Most ezt komolyan kérdezem, hogy milyen megoldások lehetnek?
2: Nagyon örülök a kérdésnek, mert az a problémánk van, hogy nem csak a talajvízszint süllyed egész Magyarországon, ez egy egyszerű fizikai jelenség, a közlekedő edény rendszerek elve. Magyarul nem építettünk vízlépcsőket a Dunán, meg a Tiszán sincs meg például a Csongrádi. Kiástuk a gödröt, de nem fejeztük be az erőművet ott se. Következésképpen mélyült a mederágy, és a mélyült mederágy húzza ki a vizet, azt a maradék kis vizet, ami már önmagában is csökkent, hiszen a klímaváltozás miatt a csapadék mennyiség folyamatosan csökkent. Az elmúlt 7 évben ezt nagyon éreztük. Emellett megjelent egy katasztrofális dolog, amit most emlegetnek nagyjából 2 éve, ez az úgynevezett légköri szárasság. Tehát éjszaka sem tudnak a növények megfrissülni, te is kevesebb ködöt, kevesebb párát láttál. Korábban megszoktuk, hogy kimegyünk reggel, és pára van mindenen, tehát nedves szinte minden. Ebből frissülnek.
1: Vízcseppek voltak.
2: Most voltak.
1: Nincs, tényleg.
2: Így van, így van. Tehát most egy satú van, én úgy mondanám, hogy egy hidrikus satú van, se a talajban, se a levegőben nincs elég víz. Tehát most úgy kell hozzáállnunk ehhez a dologhoz, hogy rövid, közép és hosszú távú megoldások kellenek, de nagyon gyorsan, ebbe igaza volt a miniszterelnöknek. Ezért csináltunk egy speciális javaslatot a kisebbik fiammal, és megfuttattuk az AI legmodernebb verziójával, hogy nézzük meg, hogy a nemzetközi gyakorlatnak a különböző adatbázisok lehetőségeinek megfelelően mi a realitás. És azt látjuk, hogy Magyarországon rossz a helyzet, de nem menthetetlen. Tehát egyrészt a gazdálkodásban nyilván csökkenteni kell a vízfelhasználást, ez egyértelmű. Uh-huh. Meg kell kezdeni azt a vízkormányzást, amit úgy elhanyagoltunk, erről beszélt egyébként a vízügyes is, csatornák felújítása, szivattyúk megfordítása, és a legfontosabb az, hogy a tiszai tározók, záportározók megépítéséből megvolt 10-re a terv, talán 2 valósult meg. Meg kell, folytatni kell nagyon gyorsan még idén, és a Tisza vízmennyiségével Ukrajnától indulva, tehát nagyon gyorsan tárgyalások fenn a felső folyás mellett, tárgyalni kell, és ott pedig újra fásítani, mert a Tisza vízfolyásába közrejátszik az is, hogy az elmúlt 10 évben, 15 évben Ukrajnában brutális tarvágás volt. Magyar cégek is részt vettek benne, hogy
1: mondd az összefüggést, tehát attól, mert letarolják az erdőt, az igen, olyan hatással van, hogy...
2: Így van, nem tudja behúzni a felhőből azt a csapadék mennyiséget, ami átmegy a terület fölött, és nem ott esik az eső a vízgyűjtők fölött, ahol kellene,
1: ahol régen,
2: hanem most például Törökországban volt özöneső.
1: Láttuk, hogy térdiget a víz az utcákon.
2: Vagy Spanyolországban, ha visszaemlékszel,
1: tehát
2: özöneső.
1: Tehát délebre húzódik.
2: Elhúzódik máshova, mert nincs meg az a statikus töltés és kötés, ami kell ehhez a mechanizmushoz. Tehát ezért is a fásításnak és azoknak a speciális ökosziget telepítéseknek nagyon nagy jelentősége van, vagy csak egyet mondok, a mezővédő erdősávoknak, amiket kivettünk a földjeinkről, hogy minél nagyobb gépekkel csinálhassuk a port. Na hát, ilyeneket be kell nagyon gyorsan fejezni.
1: Azt mondták a vízügyi szakemberek, hogy van megoldás. Lehet, hogy nagyon-nagyon naív a kérdés, de azt gondolnám, hogy rengeteg víz folyik le a Dunán, meg a Tiszán. Ezt a vizet nem lehet ilyesmire felhasználni, ugye? Nem lehet kivenni erre. Nemzetközi szabályok vannak?
2: Nem. Ki lehet venni.
1: De?
2: Ki lehet venni, és lehet hasznosítani.
1: Lehet?
2: Ugye ebből feszültség volt, amikor Szlovákia elkezdett egyoldalúan duzzasztani, vagy az, hogy lent a bulgár-román, vagy a szerb-román határon vízlépcsők épültek, és visszatorlasztottak, és használták a vizet, mert értelemszerűen csatornákkal használják.
1: Szabad ne feled, jól látom most is, hogy iszonyúan hiányzik a bős-nagymarosi vízlépcső?
2: Maradjunk annyiba, hogy vízlépcsők hiányoznak a Dunáról. Uh-huh. Ezt a szakma teljes keresztmetszetben ma már elismeri, az eddigi politika nem merte felvállalni. Mindig ilyen mumus volt, pont a Nagymaros miatt.
1: De szakértők azt mondják, hogy nagyon-nagyon hiányzik, de több vízlépcső
2: nagyon is. Hiányzik, nagyon több hiányzik, több vízlépcső, konkrétan hiányzik a Fajszi, az Adonyi, tehát hogy a Paksnak biztosítsuk a hűtővíz mennyiség is, de külön tervünk van arra az atomerőművel, hogy ezt a vízmennyiséget, a kivett és vízdíjjal már terhelt mennyiséget, ezt nem a Dunába visszük vissza, vagy vinnénk vissza, hanem átvezetnénk a Duna alatt közlekedő edényrendszer, és menne be a homokhátságba, ahol miután relatív magas, mondjuk 35 fok körüli a hőmérséklete, nagyon jól párologna, és egy olyan mikroklíma hatást, és egy talajtöltést eredményezne, amivel a régi ökostruktúra, a vizes élőhelyek térhetnének vissza, és erre van nagyon nagy szükség. Szükség van még új technológiákra. Az elmúlt időszakban nagyon nagy probléma volt, hogy azzal viszont a külügyminisztériumot kerestem meg, mert oda tartozott bizonyos energetikai fejlesztési dolog, és konkrétan a Paks 2. Uh-huh. Ott egy teljesen új, a Heller forgó torony technológiára épülő úgynevezett totam rendszert az indián filozófiából vettük, a pipázó indián úgynevezett totam rendszert az indián

0: lehet tudományosan programozni, csinálni, és lézerrel pedig meg lehet lőni a felhőt, vagy ezt a pamacsot, uh-huh. és akkor ott esik az eső, ahol szükségem van. Erről beszéltünk akkor, amikor a Szahara zöldítésbe a programozott esőt, a mesterséges esőt tárgyaltuk, vagy beszéltünk.
1: Beszéltünk erről régebben, igen, hogy a Szaharát ugye főleg inkább az óceáni oldalról elkezdve igen. telepíteni megfelelő zölddel, és onnantól tulajdonképpen igen,
0: húzná be
1: a felhőket,
0: ha a felhőket nevezik,
1: és onnantól lenne. Kezdve viszont, ha van felhő, van csapadék, ha van csapadék, akkor alatt a zöld, tehát egyre folyamatosan lehetne.
0: Így van.
1: Ráadásul óriási probléma, én nem tudom pontosan, jól tudom az adatot, hogy a Szahara észak-déli irányba, de főleg déli irányba évente 40 kilométerrel növekszik, ami ugye az élhető területet csökkenti, de közben ott meg az átlagos születési szám ugye gyerek, családonként 7 gyerek, ami viszont egyre több szájat kell letetni, de ugye ez az Afrika nagy problémája. Ugye, amikor együtt kezdtünk el dolgozni annak idején, 1 milliárd volt Afrika, most már majdnem 2 milliárd.
0: És 30-ra 3 milliárd lesz.
1: És azt hiszem 40-re vagy 50-re meg 4 milliárd, az élhető terület pedig radikálisan csökken.
0: Nagyon fontos dolgot említettél, a Szahara délnek menetelése az 40-50 kilométer között van
1: per
0: évente.
1: Ez hihetetlen sok.
0: Ez azt jelenti, hogy a legeltető területek, ez az úgynevezett száhelővezet gyakorlatilag eltűnt, és most már beleharap az őserdő, az állandó esőerdő.
1: A szavannai részbe?
0: Hát a szavannai részen már majdnem túl van.
1: Viszont ott meg földművelők vannak, és ez a legnagyobb konfliktus, ugye azt szokták mondani, hogy a fulani állattartók gyilkolják az ott élő, és most akkor nem menjünk bele vallási kérdésekbe, de ez egy óriási nagy problémát jelent.
0: Így van, ezért kell a nagy zöld falat minél előbb megerősíteni.
1: Globálisan ezzel nem foglalkozik senki. Nem látom, Józsi, hogy nem látok pozitívumot a világban, most negatív irányba fordultam, sorry.
0: Én azt gondolom, hogy ha mód és lehetőség lesz rá, szánjunk rá egy beszélgetést, esetleg hozok más kollégát is magammal, uh-huh. hogy ezt körbejárjuk, hiszen nagyon sok milliárd eurót égetett el a világ az úgynevezett nagy zöld fal projekten. Én magam 20 éve követtem uh-huh. nyomon, többek között, amikor még megismerkedtünk, akkor itt járt Obasanjo elnök is, ennek a projektnek a mecénása, kezdeményezője. Én azóta követem, kint vagyok a terepen elég gyakran, és próbálom kicsit öncélúan persze a smaragdfát és a gyökéritatót, ezt a magyar szabadalmat, amit méltatlanul itthon szintén elfelejtettek, vagy negligáltak, ezt is integrálni. 50%-kal csökkenti a vízszükségletet a növénykultúrákba, és mondjuk menekültáborokba, egyéb helyeken egyszerűen csodát tesz.
1: Figyelj, azzal, hogy a miniszterelnök a mostani sajtótájékoztatón a vízügyet emelte ki, és te is azt mondod, hogy katasztrofális állapot van, miért nem hallottunk erről az elmúlt években? Tehát engem is villámcsapásként ért, hogy ennyire gáz a helyzet, de közben senki nem beszélt róla. Miért?
0: Azért, mert a kormány, az előző kormány a könnyebb megoldás irányába ment. Most azt képzeld el azt a felelőtlen baromságot, hogy például az energiaminiszternek, az akkori energiaminiszternek jogot adtak arra, hogy felülírja Paks biztonsági szabályzatát a hűtővíz tekintetébe. Ugye van egy olyan nemzetközi megállapodás, hogy meddig lehet melegíteni a Dunát, hiszen ha túl melegítjük, akkor a megfőtt halak mondjuk kiugrálnak, vagy kisodródnak belőle.
1: A szörnyű látvány is lenne.
0: Igen,
1: egyébként.
0: És a miniszternek joga lett, jogot kapott egy miniszter, hogy egy olyan jogszabályt átírjon, illetve időszaki feloldást adjon belőle, legyünk pontosak, hogyha kevés a víz a Dunába, és menni kell Paksnak, akkor mehet bele a magasabb hőmérséklet. Magyarul túlfűthetjük a Dunát. Hát ez őrült felelősség, vagy felelőtlenség, igen, és azért is gondolom azt, hogy más típusú megoldások, tehát a homokhátságra az átvezetés, vagy a totam torony, vagy bármi más, de kell, mert egyébként meg azt a hőt, amit Paks termel, azt már régen hasznosítani kellett volna teljes egészébe. Egy kisméretű hasznosítása van, mert ugye Paksot úgy kell elképzelni, mint egy klasszikus gőzgépet. Van
1: hát
0: egy
1: felforrósított vízből gőz, meghajtja a turbinát, és a turbinában az áram. Nem, ez a tulajdonképpen atomerőmű alapelve.
0: Így van, és ez egy klasszikus gőzgép alapelve.

0: a pelvis, hogy gőzt termelek, és utána a mechanikus energiával mi villanyt termelünk pakson, de a gőzt meg visszahűtjük, visszakondenzáljuk, ezért van a nagy dunavíz szükséglet. Viszont ezt a hőmennyiséget én már nagyon-nagyon régen fölvetettem, hogy nem csak paks fűtésére, hanem a környező városoknak a hőellátására is lehet
1: nevezetni odáig?
0: Persze, simán. Hát gyönyörű példák vannak Izlandon, ahol a geotermálist vezetik nagy távolságra, vagy Finnországba, ahol viszont biomasszával generálják a hőt, de az, hogy 80-100 kilométert vezetik a mai szigetelések mellett, ez lehet. Tehát lehet úgy megtakarítani, hogy egy bizonyos energia, elvesző energiatömeg hasznosul. És ez lenne az a nemzeti hatékonyság, amire piszokul szükségünk van.
1: Ha viszont lejjebb megyünk jó pár száz méterrel lejjebb, akkor viszont hihetetlen sok gyógyvízünk van, vagy van ennek szakkifejezés?
0: Geotermális energiánk.
1: Geotermális energiánk, te biztos az energiát látod benne, én meg azt a mondjuk ásványi anyagokkal tele lévő meleg vizet, amiben a Széchenyibe beülünk. És hogy állítólag akárhol leforunk Magyarországon, ezzel találkozunk. Most ugye ez két különböző vízről beszélünk, ebben is sokkal több potenciál van, ugye?
0: Teljes mértékben egyetértünk, sőt, én azt mondanám, hogy három szintbe gondolkozzunk lefelé. Gyakorlatilag a felső részbe ott vannak ezek az ásványos és gyógyászati, turisztikai szempontból remekül használható
1: Hévíz, dolgok. Hévíz, Miskolctapolca, ugye a Széchenyi fürdő, vagy a reklámozhatjuk bármelyiket.
0: Köztük világhírű minőségű vizek.
1: A Rudastól kezdve, mindenki ebbe gyógyul meg Magyarországon.
0: Így van, és például ennek a kutatása kapcsán olyan dolgokkal találkoztam, hogy Magyarországon kezelték Dunaalmáson egy kénes, úgy mondjuk, gyógyvízzel a svéd királyt, amikor a Ladoga tavi csatában vereséget szenvedett, akkor ide menekült gyógykezelésre, mert Mária Terézia már akkor felismerte ennek a magyar gyógyvíznek a hatását. De ez csak egy kis kitérő. Tehát első szint a gyógyvizek, amik részlegesen hasznosulnak, de bőven van benne tartalék, és nemzetközi összefogás.
1: Potenciális. Potenciális lenne, hogy akkor még több fürdő, még gyógyászati, több gyógyászat.
0: Szórakoztató célú, stb. Meg rekreációs legalább.
1: Két percünk van, gyorsan mondjad.
0: Igenis. A második szint az a geotermális energia, ezt elkezdték fúrni, de ennél mondok egy jobbat. Csináltunk hődinamikai számításokat azokra az extra mély kutakra, 4000 méteren fúrnak most és termelnek a békési járokba, ahol lehetne olyan geotermális kazánokat csinálni, hogy a földhőt, miután kitermeltük azt a gáztömeget, ami van, tulajdonképpen a földhőt hasznosítjuk még 50-100 évig. Fantasztikus lehetőség lenne, és miután Magyarországon...
1: Hiszen ha megvan a csőle, akkor utána már csak pörgessük benne a vizet, vagy megfelelő folyadékot, és onnantól kezdve, meg fönt, mint egy átcserélő tartályba már fűtünk vele, meg mindent csinálunk, meleg vizet csinálunk.
0: Erre letettük az MVM-nek annak idején a javaslatot.
1: Hát gondolom, az is kuka.
0: Így
1: mondták,
0: van,
1: hogy
0: így
1: köszönjük.
0: Van, így van. Úgyhogy bőven vannak javaslatok, és én őszintén remélem, hogy az összes szakember, aki korábban elfojtotta a tehetetlenséget látva, vagy a...
1: Kreativitását,
0: az most segíteni fog.
1: Fogsz benne dolgozni a következő időszakban?
0: Ezzel ezeket... örömmel szeretnék, és ezeket a területeket igen, úgy érzem, hogy az a 20 év akkor a helyére kerülne.
1: És akkor a következő 20 évben is várlak itt szeretettel, és mindig beszélgetünk, folytatjuk ezt.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
1: Dr. Steyer József, klímakutató, régió barátom, nagyon köszönöm, hogy itt voltál, öröm volt beszélgetni, és hát haladunk előre, remélem megcsináljuk, jó?
0: Köszönöm, és úgy legyen.
1: Szia.
0: Szervusz. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Ment, jobb lett, néha itt magány most jut tett. Tudom, hogy nem volt hiába, csak kár volt a rengeteg dráma. Nagy volt az ára.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Elbontották a kordont a Karmelitánál. Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Meghalt 5 olasz turista egy búvárbalesetben a Maldív-szigeteken. Holnap a Dunántúlon tartós esőre, másút záporokra, zivatarokra számíthatunk. Jó estét kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 21 órakor. Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát. Az épület hétvégente mindaddig látogatható lesz, míg szakmai egyeztetés után el nem döntik, milyen funkciót kap, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte el elbontani a Karmelita körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. Az eseményen Vitézi Dávid beruházási és közlekedési miniszter felidézte, hogy az előző kormány egy sor fontos beruházást leállít, miközben arra mindig volt több száz milliárd forint, hogy kormányzati épületeket újítsanak föl. Utóbbiak sorsáról társadalmi szakmai konzultáció kezdődik. Befejezetlen épület nem marad a várban, közölte Magyar Péter. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést. Krausz Ferencnek a már kifizetett 22 milliárd forintot is vissza kell utalnia, írta Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök korábban bejelentette, hogy a kormány felülvizsgálja Krausz Ferenc Kekvás élvonal alapítványának több mint 260 milliárd forintos szerződését a Kulturális és Innovációs Minisztériummal, amit még Hankó Balázs kötött a Nobel-díjas tudóssal. Krausz korábban egy sajtótájékoztatón kijelentette, hogy amíg nem látják biztosítottnak, hogy a Tisza kormány maradéktalanul betartja az előző kormánnyal kötött finanszírozási szerződést, addig nem vállalnak jelentős kötelezettséget. Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan összehangolva irányítja a vízhiány elleni munkát. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság helyettes vezetője a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, hogy a súlyos vízhiány már évek óta probléma, és évről évre rosszabb a helyzet. Már 7 balatonnyi vízmennyiség hiányzik a talajból, érzékeltette a problémát Gacsályi József. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható, élhető környezet kialakítása. A szervezők idén is 5 kategóriában hirdették meg a versenyt, amelyhez a korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is csatlakozhatnak. A nevezés díjmentes, jelentkezni a virágosmagyarország.hu oldalon lehet. Változik a H5-ös hév közlekedése. A hétvégén, valamint a jövő héten hétfőtől csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak. 5 olasz állampolgár halt meg egy búvárbalesetben a Maldív-szigeteken, a Vavuatolon. A búvárok valószínűleg aközben haltak meg, hogy egy 50 méter mélyen fekvő barlangot akartak megtekinteni. A római ügyészség nyomozást indított az ügyben. A BBC szerint a búvárok közül 4 a Genovai Egyetem csapatának tagjai voltak, egyikük egy ökológus professzor volt. Az ő lánya és 2 másik kutató is meghalt, az 5. áldozat egy búvároktató volt. Az időjárásról. Délnyugat felől beborul az ég, és országszerte lehetnek záporok, erős széllel kísért zivatarok. Holnap a Dunántúlon tartós esőre, másút záporokra, zivatarokra számíthatunk. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Vitézi Dávid közlekedési és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen bontotta le a kordonokat a Karmelitánál Magyar Péter. A miniszterelnök azt is bejelentette, hogy az Orbán Viktor székhelyül szolgáló épületet megnyitják a látogatók előtt. Galgóczi Eszterrel és Lánci Rihárddal beszélgetünk. Károsnak tartja az üzemanyagok védett árának fenntartását több közgazdász, ezért nyílt levélben kérik a kormányt az intézkedés kivezetésére. Közben a nehéz költségvetési helyzet miatt speciális jogköröket kapott Kármán András pénzügyminiszter, a nagyobb összegű kötelezettségvállalásokat és beszerzéseket miniszteri kontrollhoz kötik. Vendégünk Balási Zsolt. Véget kell vetni a vasútrombolás korának, egyebek mellett ez a célja Vitézi Dávidnak, aki a közlekedési és beruházási tárcát vezeti a Tisza kormányban. Miniszteri meghallgatásán azt mondta, hogy a semmittevés jellemezte az előző kormány működését, és a közlekedés politikában is az elszámoltatással kell kezdeni. A stúdióban Vitézi Dávid. A kegyelmi botrányból indult, majd alig 2 éves parlamenten kívüli munka eredményeként aratott 2/3 győzelmet április 12-én a Tisza párt. Magyar Péter kormánya feszített munkatempót diktál, a miniszterelnök a kampányhoz hasonlóan napi szinten igyekszik tematizálni a közbeszédet. Vendégünk Papp Gergő.
3: Jó estét, tisztelettel köszöntöm Önöket. 2 vendéggel indítunk, ez majdhogy nem a teljesen szokásos, Galgóczi Eszter, a Forrás társadalomkutató elemzője, és Lánci Rihárd újságíró. Jó estét, szervusztok!
4: Jó estét!
5: Jó estét, szervusz!
3: Hát a nagy lendülettel kezdődik ez a kormányzás, az biztos már csak a tekintetben is, Magyar Péter kormányának megalakulása óta, hogy egyre több dolog feslik fel abból a szövetből, amivel le volt takarva az elmúlt 16 év kormányzása. Egyre nagyobb összegekről tudunk, és egyre kategorikusabb mondatok hangzanak el arról, hogy ki hogyan lesz név szerint is elszámoltatva. Csak gondoljatok arra, hogy hogyan ment az átadás átvétel. Mit gondoltok erről a folyamatról? Egyáltalán ez egy folyamat?
4: Alapvetően azt gondolom, hogy egy folyamat lesz, de ez egyelőre még inkább persze derülnek már ki konkrétumok, de még nem tartunk ott, hogy tényleges elszámoltatás, vagy felelősségvállalás, vagy igazságtétel, ugye ezek a szavak most majdhogy nem szinonime, történjenek, de egyre több mindenről tudjuk meg, hogy mi is történt a színfalak mögött, vagy egyre több olyan ügy kezd majd kibontakozni, aminek egy részét már láttuk, olvashattuk a Független Újságírók tollából, és feltételezhetünk valamit, és én azt gondolom, hogy Magyar Péternek az, hogy ezt ilyen kifejezetten látványosan tárja a szemünk elé, az több szempontból lehet politikailag fontos nekik, első körben azért, mert hogyha a média buborék, az ugye most már nem, hogy szétrepett, vagy elillant, hanem most már van átjárás, egyrészt azok a választók is, akik a Fidesz kormányt támogatták, láthatják, hogy egyébként tényleg volt a mögött a korrupció, s vád mögött valami, amit ugye az ellenzékiek, akkori ellenzékiektől hallhattak. Másrészt viszont én azt gondolom, hogy valahol a volt ellenzékieknek a lelkének is egy picit, mintha szükséges lenne az a fajta visszaigazolás, hogy mi ezt mindvégig tudtuk, most már látjuk, most már van rá bizonyítékunk. Egy kicsit na ugye, igen, tehát a rosszabb értelmezés egyébként a na ugye, de azért én azt gondolom, hogy sokan voltak azok is, akik elgondolkozhattak azon, hogy tényleg annyira gonosz az Orbán kormány, mint amennyire gondolom, vagy lehet, hogy ez talán már túlzás, ugye nem voltak kézzelfogható bizonyítékaink, és ez egyfajta felélegzés is lehet. Tehát ilyen szempontból szerintem nagyon jó ami történik. Nyilván majd meglátjuk, hogy a következő években még ez hogyan fog zajlani, és mennyi minden derül még ki.
3: Te mindig gondolszerű?
5: Én azt gondolom, hogy ez a fajta szociális hálóban történő politika indult meg úgy Magyarországon, ami korábban nem volt. Tehát, hogy csak gondoljunk bele, hogy a újságíróknak reagál Magyar Péter egyébként, például Stumpf Andrásnak reagált pont a Butha ügyével kapcsolatban. Igen. Ugye, hogy ellene korábban volt egy bírósági ítélet, legalábbis az Átlátszó ugye ezt állította. És Magyar Péter rögtön reagált egyébként újságíró, ami szinte felfoghatatlan, hogy kordont bont, Magyar Péter Tursz ugye körbevezeti a teljes kormányzati negyeden, a minisztériumokon élőben a magyar lakosságot, és még van ideje reagálni, és még élőzik nem tudom hányszor, tehát hogy én nem tudom ezt a tempót meddig lehet bírni. A másik az egyébként, hogy nem kell neki azért nagyon megerőltetni magát ahhoz, hogy dőljenek ki a csontvázak. Hát csak most így nézzük meg ezt a fajta, majd adás témája is lesz ugye a Krausz alapítvány féle támogatás, de nézzük meg az NKS pénzeket, azt a 17 milliárdot, ami ugye Bóka miniszter úr annyit mondott csak, hogy hát ez csak 1%-a volt a támogatási összegeknek, amit így kiosztottak, de hát kiknek osztották ki és milyen alapon, ugye? Ez a másik kérdés. És vannak még itt folyamatban lévő ügyek, amik azért...
3: Forágyi.
5: Így van. Forágyinak egy mindösszesen 1000 milliárdos történet. Tehát, hogy nem nagyon kell itt azért harcolni, hogy téma legyen. Tehát, hogy zajlik itt az esemény sor anélkül is, hogy Magyar Péter nagyon megerőltetné magát, reagálnia kell.
3: Igen, de amit mondtok mindketten, amit megjegyeztetek a nyilvánosságról, annak a használatáról, az nagyon fontos, mert ugye ettől el voltunk szokva. Tehát
5: hát nem az, hogy elmondtuk, szóval nem volt ilyen korábban.
3: Nem volt, de ennyire ilyen nem is lehetett. Ugye hát mielőtt jött az Orbán kormányzás, azért ez nem volt ennyire nyilvánvaló, hogy a Facebookon például élőzve gyakorlatilag politikát lehet csinálni, és választást lehet nyerni.
4: Bár azért azt tegyük, hogy Orbán Viktor megpróbálta ezt. Nem ilyen léptékben, de hogy azért voltak olyan fontos bejelentések, én azt gondolom, a Covid időszakában kezdődhetett talán el, amikor az volt, hogy Orbán Viktor Facebook oldalán tájékoztatott
3: majd arról, hogy...
4: Persze, tehát, csak hogy volt már olyan, hogy a social médiában, és akkor is azt gondolom, hogy nagyon sokan hívták fel arra a figyelmet, hogy nem biztos, hogy ez a méltó vagy megfelelő felület.
3: Akkor még, de most ugye senki nem írja fel Magyar Péter figyelmét arra, hogy miért a Facebookon közölnek olyan információkat, lásd átadás, átvétel és az ott elhangzó mondatok, amik egyébként hát lehet, hogy egy híradóba, a másnapi újságba, vagy nem tudom hova valók lennének. Ugye ezek a dolgok, ezek elmúlnak. Tehát az, hogy a másnapi újságra várunk, hogy kiderüljön, hogy mi történt tegnap, hát ez nincs. Ezt nagyon jól használja, de vajon igen, az egy jó kérdés, lehet-e így végig kormányozni?
4: Meg igazából szerintem az is egy nagy kérdés, tehát hogy most még azért látjuk azt, hogy egyrészt ők is használják a social médiát, eljutnak az emberekhez, engem nagyon meglep is. Egyelőre kifejezetten örülök is, hogy mennyien követik élőben az eseményeket, mondjuk a miniszteri...
3: Több tízezren, ez így van.
4: Elképesztő ez a fajta politikai aktivizmus, ami nagyon jó lenne, hogyha megmaradna, többek közt azért, mert ugye hivatalosan most a Fidesz a legnagyobb ellenzéke a kormánynak, ez nem biztos, hogy így van megfelelően, és nagyon jó, hogyha emberek figyelnek oda. Ugye itt a miniszteri kinevezéseknél még láttuk azt is, hogy erre reagálnak is, tehát figyelik azt, hogy hogyan reagál a közvélemény, és akkor annak megfelelően, vagy hát nyilván előtte nem is úgy volt, de azért mégiscsak változnak dolgok. Én azt gondolom, hogy itt azért majd az arány, meg a mérték, tehát most még azért sok szempontból egy olyan időszakban vagyunk, amikor még a választók is egy kicsit eufóriában vannak, boldogságban vannak, felszabadulásérzés, ugye minden jó jelenleg, amit csinálnak, és nagyon sok minden felett szemet lehet hújni két okból, az egyik ez az eufória, a másik meg az, hogy azért a létsz nem volt túl magas. Tehát a Fideszhez képest igazából azok az apró hibák, vagy botlások, azok még nem tűnnek olyan nagy dolognak. Viszont, hogyha megmarad ez a social media kormányzás, az minden bizonnyal nem lenne azért megfelelő. Trumpra lehet ilyen szempontból azt hiszem példaképként tekinteni, hogyha ezt az egész jelenséget vizsgáljuk, ugye ő az, aki mindenhova kommentál, mindig a social media felületeken osztja meg a nézeteit, sőt egyébként ugye azt is összekötötték már nagyon sokan, hogy azért, ami a Fox News-ban elhangzott, azt utána Trump nagyon sokszor úgy is cselekedett, hogy így tud ez a szélsőségekbe átcsap, és nagyon komikussá, és igazából azt gondolom, hogy nem komolyá tenni egy politikust, hogyha kizárólag a social médiára támaszkodik.
3: Megálltjuk.
4: De ugye még nem abban az időszakban.
3: Hát bizony, meg ráadásul ez a kormány ez most keresi önmagát, meg a helyét, meg az államtitkárait, a helyettes államtitkárokat, a feladatokat, hogy akkor melyikhez hogy ragadjunk hozzá. Úgyhogy majd ez itt nem sokára ki fog derülni. Nyilván viszont mondtál egy olyat, hogy a Fidesz, mint a legnagyobb ellenzéki párt. És Dévényi kollégának a mai jegyzete jutott erről eszembe, aki arról írt, látva az átadás átvételt, látva a Fidesz vezető arcainak állapotát, megalázottságát, kínos helyzetüket, hogy ki fogja újjáépíteni ezt a Fideszt. Ha Orbán Viktor úgy vonul háttérbe, mint ahogy az azért nagyjából látszik és sejthető, ki jön a helyére?
5: Hát Orbán Viktorral nem tudom, hogy lehet újjáépíteni a Fidesz, tehát, hogy egy miniszterelnök, aki azt mondja, hogy neki a nemzeti sport után a vadhajtások a hivatkozási alap.
3: Már úgy érdekes. Tudjuk, hogy csak trollkodott.
5: Hát oké, okay, csak...
3: Ez egy vicc volt állítólag.
5: Nem úgy jött le.
3: Igen,
5: egyébként ez a
3: nem
5: történet.
3: Annyira.
5: Tehát, hogy itt elég hosszan elemezte, de vegyük azt, hogy vicc volt. Csak, tehát, hogy diplomáciában, meg politikában ezek a viccek, ezek nem mindig sülnek el jól, ez az egyik dolog. A másik meg az, hogy a Fideszen belül is van egy ilyen felvetés, hogy igaziból még ők se tudják, hogy mi az irány. Csak nézzük meg Ferenc Orsolyának és Lázár Jánosnak a kibontakozó fantasztikus politikai kapcsolatát. Tehát, hogy kb. ott a nem igaz, mert a te édesanyádat kategóriába megy át.
3: Na, vagy nézd meg Havasi Vertalant, aki
5: így van.
3: Ugye Orbán Viktor jobb keze volt, és a sajtó elhárító munkatárs egy évtizeden keresztül, most meg azon háborúk, hogy hát mi az iránya a Fidesznek, és ki csinál itt valamit.
5: Igen, meg ő mondta, hogy például amikor kérdezték, hogy mit fog csinálni, akkor mondta, hogy jól ért az ásáshoz. Ugye ez is Havasi úr volt, tehát hogy azért mondom, hogy itt érdekes dolgok vannak, de azt nem látni egyébként, hogy most ebből az egészből, tehát Orbán Viktor eleve a párton kívül képzeli el a párt újjáépítését, ami egy elég érdekes hozzáállás politikusként ez az egész dologhoz.
3: Ezt én így nem láttam, illetve azt látom, hogy újra szervezni azokat a polgári köröket, hát, vagy valami hasonlót, igen, amit elengedett 2010-ben, mert már nem volt rá szükség.
5: Igen, csak van egy pártszervezet is, amit mondjuk így gatyába kéne rázni, mert most jelen esetben a háttérben elég csúnya boxmeccsek mennek.
3: Na de ha nem.
5: Nem mutatnak egységet, nagyon nem mutatnak egységet.
3: Ha nem lesz erős Fidesz, akkor nem lesz erős ellenzék?
4: Alapvetően szerintem ezt a kettőt ketté kell választani. Ugye Orbán Viktor nem a pártból vonul ki, hanem a nyilvánosságból, azt viszont nagyon erőteljesen és erélyesen, és elméletileg egy hátsó építkezésbe kezd, ezzel nagyjából feloldva azt a fajta gondolkodásmódot, hogy ha Orbán Viktor marad, akkor azért van bajban a Fidesz, hogyha megy, akkor pedig azért van bajban a Fidesz, egy kicsit hozott is meg itt is. Az, hogy milyen ellenzékkel néz szembe Magyar Péter, az nyilvánvalóan következik a kétharmadból is, tehát erős ellenzékre olyanra, aki gátolni tudja, nem nagyon lehet számítani. De hogyha azt vesszük, és ő ugye mindig azt mondta, hogy a vitákra számít, hogy ő mindig meg fogja hallgatni az ellenzéket, attól függetlenül, hogy milyen mandátum különbség van közöttük, akkor is, hogyha megnézzük csak a miniszteri meghallgatásokat, tehát megszólalnak a fideszes képviselők, és tulajdonképpen már azért komolyan vehetetlen, még akkor is, hogyha a kritika jogos lenne, mert ahhoz képest ők 10-szer olyan nagy dolgokat csináltak. Tehát mondjuk gyermekvédelemben hogyan tud majd ellenzékként viselkedni a Fidesz, vagy amikor Rogán Antal mondja azt, hogy jó lenne befejezni a fikázást és kormányozni, akkor lehet, hogy egyébként vannak olyan emberek, akik egyetértenek, és azt mondják, hogy most már így elég volt abból, hogy csak így nézzük, és nézzük meg, hogy teljesít Magyar Péter. De tényleg a propagandaminiszter, akinek az volt a dolga, hogy a kormányzás nem létét, vagy rossz létét kommunikációval fedje, mond ki ilyen mondatokat. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy a következő 4 évben igazán erős ellenzéke még csak gondolatban sincsen a Tiszának.
3: Ez veszélyes, ez nyilván veszélyes, az. Mert ezt már ismerjük, amikor nem veszi komolyan, és nem is komolyan vehető az ellenzéke a kétharmadnak. Van annyi ereje szerintetek ennek a kormánynak? Ugye itt azért olyan szuverén személyiségek vannak, akiknek az életükben nem csak az a teljesítmény, hogy politikusok, mert pont nem azok voltak eddig. Tehát van annyi ereje ennek a kormánynak, hogy ellen tudjon állni a saját kísértéseinek?
5: Na, ez egy nagyon jó kérdés egyébként, mert a politikusnak a legnagyobb ellensége a politikus. Tehát egy hatalmi pozícióba való megérkezés, az nagyon sok embernél személyiségtorzulással jár. És ez előbb-utóbb oda vezet, hogy önmagát is elveszíti, vagy azt gondolja, hogy ő maga marad, de ez nem igaz.
3: Én naív vagyok, ha abban bízom, hogy ők nem vágytak arra, hogy politikusok legyenek, tehát talán így nagyobb bennük az önkontroll?
5: Én nem gondolom egyébként, hogy mindenki politikusnak vágyott volna egyébként. Tehát itt viszont az látható, hogy itt nem politikusokból lettek miniszterek, hanem szakemberekből, igen, meg civil emberekből lettek miniszterek, és ez valamennyire szavatolja, hogy ez a fajta hatalommal való történet, az végre vehetne jó irányt is ebben az országban, mert nagyon sokáig nem volt. Sok sikert kívánunk nekik egyébként ehhez, szerintem mindenki, hogy végre egy olyan kormányzás legyen Magyarországon, amikor úgy látható az, hogy nem a hatalmi pózörködésbe és egy pártnak, a dicsfényének a megőrzéséről szól a kormányzás, hanem arról, hogy valami történjen ebben az országban, és valami jó irányba történjen. Tehát, hogy emiatt jelen esetben lehetünk, meg legyünk is optimisták, mert egy új kormánynak azért adjunk ennyi bizalmat, hogy legyen így, hogy le tudják győzni azt a fajta hatalmi pozíciót, amiben egyébként, amikor egy ember belekerül, nagyon nehéz a helyzet, hogy megmaradjon abban az ember közeli állapotban. A Fidesznek 16 év után ez mutatkozott meg a legjobban, hogy ők nem maradtak ember közeli állapotban.
3: Hogy látott ezt?
4: Én azt gondolom, hogy jelenleg tényleg az a normális, hogyha bizakodunk, tehát nem tudjuk még, nem láttuk még, és nem tudunk odaugrani a végére. Ráadásul én is azt gondolom, hogy vannak olyan kinevezettek, akiknek a személyisége, már amennyit eddig a nyilvánosságban láttunk belőlük, az szavatolja, hogy akár még fel is állnának, hogyha olyan irányba mennének a dolgok, ami nem szimpatikus számukra. Úgyhogy ilyen szempontból én azt gondolom, hogy bizakodni kell, aztán pedig meg kell fogadni Magyar Péternek a szavait, és kritizálni kell, és vitatkozni a politikusokkal, amikor pedig majd ennek lesz itt az ideje.
3: Dolgozz, Eszterlenci Rihárd, köszönöm szépen.
4: Köszönöm.
0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Károsnak tartja az üzemanyagok védett árának fenntartását több közgazdász, ezért nyílt levélben kérik a kormányt az intézkedés kivezetésére. Közben a nehéz költségvetési helyzet miatt speciális jogköröket kapott Kármán András pénzügyminiszter, a nagyobb összegű kötelezettségvállalásokat és beszerzéseket miniszteri kontrollhoz kötik. Vendégünk Balási Zsolt.
3: Az üzemanyagok védett áráról fogunk beszélni, és ezen túlmenőleg én azt gondolom arról rengeteg mindenről, ami az Orbán kormányzás az utóbbi években kísértette, mi szerint is különadók ide, különadók oda kivetve. Ugye a bankok most megszabadulnak egy békjótól, és elkezdenek emelni, mert nekik tilos volt a választási kampány időszakában tarifákat emelni, de hát közben meg ők arra tudnak hivatkozni, hogy a különadó még mindig érvényben van. Erről is érdemes beszélnünk, mert ettől lehetségesen meg kellene szabadítani a magyar gazdaságot. Szóval Balási Zsolt, örülök, hogy itt van. Jó estét!
6: Üdvözlök mindenkit! Hadd kezdjem egy olyan mondattal, ami nem ide tartozik. Nem rokonom.
3: Ja, hogy nem. Ez annyiból sajnálatos, hogy akkor abban a vagyonban sem osztoznak.
6: Igen, most nem buktam egy csomó pénzt.
3: Hát igen. Na, szóval igen, a Hold alapkezelő szakembere a vendégünk, és nem a Balási család egy másik ága, vagy a név rokonság egy másik ága, értettük szerintem. De ha ezen túl lépjünk túl, akkor mit gondol ezekről a különadókról, ársapkákról, ár és pajzsokról, és nem is tudom mi mindenről?
6: Lehet egy csomó minden miatt aggódni. Az ember nagyon hajlamos erre. A média nagyon hajlamos erre. Ilyenkor rá kell nézni, hogy mit üzen a piac. Ugye az elmúlt egy évben folyton arról beszéltünk, hogy a Polymarket azért sokkal jobb jós arra, hogy Orbán Viktor vagy Magyar Péter nyeri a választást, mert emberek pénzt tesznek a véleményük mögé. A forint piaca, a kötvénypiaca azért jós, mert pénzt tesznek a véleményük mögé. Ha az ember aggódik, hogy jaj, mi lesz a gazdasággal, akkor rá kell nézni a forintra és a kötvénypiacra, és megnézni, hogy mit üzen, hogy ez egy sokkal jobb hely lett. Tehát itt van velünk a hormuzi válság, itt van velünk az, hogy a költségvetési indult, nem tudom, 5-ről, aztán most már 6, de inkább most már 7% miatt aggódunk.
3: A hiány.
6: Mit szokott ilyenkor csinálni egy forintpiac? Gyengül. Most mit csinál? Erősödik. Ez azt jelenti, hogy annyira más világba kerültünk, hogy teljesen fölösleges ezek miatt aggódni. Tehát én is járok ide 2 éve, minden adásban nyafogtam, hogy mennyire rossz úton jár Magyarország, és most átértünk egy másik útra, ami sokkal jobb, nem csak szerintem, a forint és a kötvénypiac szerint.
3: Jó, így akkor most álljunk meg, már más úton vagyunk, vagy még nézzük csak, hogy ott is van egy út?
6: Hát, ugye az első lépcső az, hogy meg kellett szabadulni attól a Fidesz kormánytól, ami azon az úton tartotta a Magyarországot, ami egy kicsit kifelé vezeti az EU-ból Magyarországot. És hogyha megnézzük, hogy mely országok sikeresek Kelet-Európában, amelyek egyre inkább integrálódtak Európába. Tehát, hogy ez egy teljesen más út, megint nem nekem kell hinni, a forint meg a kötvénypiacnak kell hinni. Tehát, hogy teljesen fölösleges, és ugye az elmúlt 2 év is mindig azt mondtam, hogy nem azért kell aggódni, mert hogy megint egy rossz GDP adat jött, mert hogy megint egy rossz nem tudom milyen adat jött, hanem azért kell aggódni, hogy ez az út, amin járunk 1-2 éve, az hova vezet. És most ennek kell örülni. Tehát nem azon kell aggódni, hogy most idén 7-8% az a hiány, mindegy. Amikor 10 év múlva visszanézünk, akkor azt fogjuk látni, hogy teljesen mindegy volt, hogy az egy 5-6-7%-os hiány volt, mert hogyha ráálltunk arra a pályára, amire szeretnénk, és ez nem tudjuk, ez való igaz, tehát nem tudjuk, hogy tényleg megvalósul-e azok a remények, amik megvalósulnak. De 89-ben sem tudtuk, hogy a piacgazdaság egy szuper jó hely lesz Magyarországnak, vagy sem. El is rontottuk egy csomó helyen ezt az egészet. Mégis szerintem nagyon furcsa embernek kell lenni annak, aki visszasírja 89 előtti időket, és most valami ilyesmi van, tehát hogy az, hogy mennyire sikerül megvalósítanunk, én nagyon remélem, hogy sikerül. Nem mondom azt, hogy megsikerülni fog, mert ez egy buta, naív optimizmus lenne, de minden esetre a feltételét teljesítettük, hogy egy olyan úton járjunk, amivel 5-10 év múlva visszatekintve nem azt látjuk, ami miatt eddig tartottam, hogy látni fogjuk.
3: Azt mondta, hogy mindegy lesz 5-10 év múlva visszanézve.
6: Hogy most 6-7%-a.
3: De közben annyiból nem mindegy, hogy egyrészt van egy elvárás az Európai Unióban, most egy kicsit inkább elengedve, mint számon kérve a 3%-os hiány maximumra. Másrészt pedig hát van egy olyan program, ami végig kell mennünk, hogyha eurót akarunk. Márpedig ez a mostani kormány már arról beszél, hogy 2030 a céldátum. Ahhoz ennek lejjebb kell mennie sokkal.
6: Egyrészt vagy lejjebb kell mennie, vagy ugye van egy ilyen olyan kitétel, hogy ha nincs meg a 3%, de jó irányba mennek a dolgok, akkor az is elég. Görögök így teljesítették. Tehát, hogyha most ez a hiány ez 8% lesz, hát akkor van egy olyan útunk, ahol jövőre csak 6%, aztán csak 4%, aztán csak 3%, és tehát hogy nagyon...
3: Látjátok, jó úton járunk.
6: Az az előző 16 év, ami ezt a 8%-os költségvetés ilyen csinálta, és mondom, tehát most megint én itt dadogok, hogy ez mennyire jó, meg kell nézni a forintpiacot. Tehát egy országban, hogyha kiderül, hogy sokkal nagyobb a költségvetés ilyen, mint amit vártak, akkor az a deviza gyengülni szokott. A forint erősödik.
3: Sőt, hát voltak éppen egy 2 évvel ezelőtti, vagy 1,5 évvel ezelőtti állapotához képest 20%-kal. Az egy nagyon, nagyon jelentős erősödés.
6: És még egyszer úgy, hogy hormuzi válság van. Úgyhogy, tehát, hogy nem egy ilyen óriási globális hátszél van az elmúlt időszakban, hanem egy olyan, nem tudnánk merre menne a forint, itt most nagyon határozottan erősödik.
3: Hogy tud erre a hullámra ráülni egy új kormány? Mi a teendő?
6: Teljesíteni. Tehát megmondom, hogy mi a szerintem a két legfontosabb feladat az országnak, egyrészt ez az emberek dolga, hogy el kell felejteni azt, hogy az állam oldja meg a problémáimat. Én magam kell, hogy megoldjam a problémáimat. A benzinásapka miről szól, mi az üzenete, hogy majd mi állam megoldjuk neked, hogy olcsó legyen a benzin. Nem, ezt az embereknek, maguknak kell megoldani. Vagy úgy, hogy sokat keresnek, vagy úgy, hogy kevesebbet autóznak. És akkor azt mondja, hogy hiába megy fel a benzinár, már nem érdekel, sőt, még le is fogytam, sőt, még megszerettem biciklizni, mert a Lánchídon gyönyörű átbiciklizni. Tehát, hogy Azt a mentalitást kell elfogadni, hogy az államnak egy dolga van, a klasszikus szavakkal élve, hogy ne kúrjon szét mindent, és 16 évig itt ez, sőt, tehát 20 évig, hiszen a klasszikus szavakat idéztem, szóval 20 évig itt legalább ez folyt, és hogyha erről letér ez az állam, akkor már sokkal jobbak vagyunk. Mondok egyszer, hogy most szó lesz erről, hogy például benzinársapka kivezetés, meg ár és ugye, stoppok kivezetése, hogy ezekről szó van, hogy most lehet-e, nem lehet.
3: És ezek olyan megoldások voltak, amivel nyilvánvalóan az állam beavatkozott így vagy úgy, pró vagy kontra, de valahogyan beleavatkozott a folyamatokba.
6: Hát kontra, minden szempontból kontra, egyetlen egy dologból volt ez pró, hogy szavazatot gyűjtsenek. És ugye, és pont az, hogy ez mennyire káros, ez rengeteg helyen le lehetett mérni, de ott is le lehet mérni, hogy most ez az új kormány, amelyik, ha hívhatunk egy kormány szakértői kormánynak, akkor ez az, ez sem meri csak úgy kivezetni. Ugye, tehát, hogy nagyon nehéz lejönni arról a drogról, amit a Fidesz kormány elkezdett adagolni a lakosságnak, hogy mi megoldjuk a
3: problémát. Most közgazdászok egy része felszólalt, és nyilván csatlakoznak hozzájuk sokan, mert lehet hallani, hogy nagyjából ez a közgazdász szakma véleménye, hogy ezt tessék abba hagyni. De az politikai kérdés, ha ez abba marad, most nem közgazdasági.
6: Mondok még egy jó tanácsot ennek a kormánynak, hogyha legközelebb lesz egy olyan dilemma, hogy most politikai vagy szakmai döntést hozzunk, akkor csak akkor lehet politikai döntést hozni, hogyha a két verzió a szakmailag ekvivalens. Tehát olyan ne legyen, hogy van egy borzasztó káros dolog, de berakom, mert politikailag hasznos. Az, hogy A vagy B, ami nagyjából hasonló gazdaságilag, társadalmilag, abból lehet aztán politikailag választani. De, és ez is egy óriási hibája volt az előző 16 évnek, hogy mindent a jövőben hajlandóak voltak feláldozni arra, hogy rövid távon egy kis politikai tőkét gyűjtsenek maguknak, és ezt nyögi az ország 16 éve, és ebből lesz ez a 7-8%-os költségvetési hiány most, és ez az, amit levetkőztünk, és ez az, amitől azt mondja a forintpiac vagy a kötvénypiac, hogy itt ez egy Magyarország egy sokkal jobb helyett gazdaság.
3: Azt mondja viszont a magyar kormány, hogy marad az ár is.
6: Persze, sokkal. Mert egyből nem
3: azt tudja is azt mondja, hogy marad a benzinástop.
6: Szerintem egy év múlva már nem ezt fogja mondani. Tehát, hogy ezt nehéz kivezetni. Tehát lesz egy olyan pillanat, amikor ki lehet vezetni. Ugye a forint most nagyon erősödik. Hogyha a hormozi szoros lesz valami válság, a hormozi válságra lesz valami megoldás, leesik az olajár, és a forint rengeteget erősödött, akkor a benzinára visszajön valahova a benzinársapka környékére, és akkor majd el lehet engedni, és utána nem szabad visszahozni. Tehát, hogy könnyen lehet, hogy egy megfelelő pillanatra vár. De ezt mondom még egyszer, tehát, hogy az a baj, hogy erre a drogra rá lett szoktatva a lakosság, és még ez a szakértői kormány sem meri csak úgy eldobni, mert ki tudja, mi történik az addiktid.
3: Hát csak gondoljunk bele a rezsi árakba. Tehát ott is valamit nyilvánvalóan előbb-utóbb lépni kell.
6: És hogy ez miért káros? Tehát mindenki gondolja, tehát a MOL-nak most már hetente el kell mondania, hogy még hány hétre elegendő Magyarországon a benzintartalék, az olajtartalék, a gáztartalék, hogy a gázzal most már nincs probléma, mert nem fűtünk. Tehát, hogy ez most már hétről hétre elmondja, és ilyen helyzetben, amikor fogy ki az ország olajtartaléka, és ezért aggódunk, a MOL kevésbé szerencsére, akkor van egy ilyen benzinársapka, ami mit csinál? Hogy az ember a városban össze-vissza nyugodtan autózhasson olcsón, elintézi. Ugye Magyarországon a benzinfogyasztást egy 20%-kal simán vissza lehetne fogni, egyszerűen meg kellene menni a benzinárat, és akkor hirtelen az emberek tényleg átszoknak, akár a biciklizésre. És ezt nagyon picit mondhatnánk, hogy kényelmetlenség, de csak akkor, hogy az ember nem hajlandó elengedni a fejében azt, hogy engem az autóm tesz emberré. Tehát, hogyha ezt a ökörséget el tudja valaki engedni, akkor hirtelen fölismer egy Budapest, milyen szép sétálva, buszozva, biciklizve, és tehát, hogy na, szóval ez az egésznek az üzenete, tehát, hogy miközben fogy ki egy energiatározó, aközben a kormány azt üzente, hogy nem baj, ti autózatok nyugodtan, olcsón tartjuk a benzinárat.
3: Hát de kampány volt, most pedig túl vagyunk a kampányon. Most egy új kormány van, azt sem meri azt mondani, hogy na ugye.
6: Még nem, hát biztos, hogy ez ki lesz vezetve, tehát nem tudom elképzelni, hogy ne legyen mondjuk egy éves távon ez kivezetve, de valóban ennyire káros ez az egész.
3: Balázsi Zsolt, Hold alapkezelő.
6: Köszönöm szépen.
0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Véget kell vetni a vasútrombolás korának, egyebek mellett ez a célja Vitézi Dávidnak, aki a közlekedési és beruházási tárcát vezeti a Tisza kormányban. Miniszteri meghallgatásán azt mondta, hogy a semmittevés jellemezte az előző kormány működését, és a közlekedés politikában is az elszámoltatással kell kezdeni. A stúdióban Vitézi Dávid.
3: Üdvözlöm, miniszter úr, köszönöm, hogy itt van.
7: Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást.
3: Ön az első kormánytag a magyar kormányból, aki televíziós interjút ad, úgyhogy ez alkalommal is szeretettel üdvözlöm. Úgy kommunikálták nagyon sokan az ön kinevezését a közösségi médiában, hogy nyilván egy nagy álma valósult meg, így van?
7: Az, hogy tenni tudjunk a magyar vasút ügyében például, és le tudjuk zárni azt a korszakot, amit most itt hallhatták a nézők az előbb vasútrombolás korszakaként illettem, és így is gondolom, hogy ez jellemezte az elmúlt néhány évet. Gondoljunk csak bele abba, hogy Lázár János az elmúlt 4 évben leállított minden vasúti járműbeszerzést, 40-50 éves intercity kocsik működnek ma is a magyar sineken, leállította a motorvonatok beszerzését és a hévek beszerzését, számos infrastrukturális beruházást. Először azt mondták, hogy csak a budapesti beruházásokat állítják le, ugye ez egy kiszivárgott listából derült ki 3,5 éve ilyenkor, ugye a hévek, a vasútvonalak fejlesztését, és akkor az volt a szöveg, hogy most a vidék jön. És akkor még a vidéki emberek nem tudták, hogy ez azt jelenti, hogy aztán a vidéki vasútvonalakat zárják be, és aztán 10 vasútvonal bezárása miatt itt az egyenes beszédben is sokszor beszéltünk, erről kellett tiltakoznunk. Az első utam miniszter jelöltként akkor még Komlóra vezetett, ahol a helyi civilek, az ott élők próbálják életben tartani a vasútvonal emlékét, külön menetet szerveztek, és oda mentem el, azt üzenve, hogy szeretnénk felülvizsgálni ezeket a rossz döntéseit a leköszönő és most már távozott kormányzatnak. Például Komló azért egy jó példa, mert sokan használták a vasutat, népszerű volt. A pótlóbusz, ami ugye Lázár János miniszterségének valójában, ha egy szimbólumot kéne keresni, az a pótlóbusz, akkor ugye az jóval lassabb, mint a vonat lett volna, és a pályát ugyanúgy fenn kell tartani, mert járnak rajta tehervonatok. Tehát ez tényleg a nettó rombolás, ami történt. Én azt gondolom, hogy a magyar vasút fejlesztése az egy stratégiai kérdés Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök arra kért, hogy ezt a minisztériumot úgy rakjuk össze, úgy vezessem, és egy olyan munkát végezzünk el, ami a magyar vasútnak egy új aranykorát el tudja hozni. Ezt mondta el a parlamentben is, amikor bemutatta a minisztereket, és ennek jegyében kezdtük meg a munkát azonnal.
3: Hogy áll neki a korábbi tárcavezető Lázár János szerződéseinek, ügyeinek átvilágításához?
7: Hát nagyítóval, és ennek már neki is kezdtünk. Rengeteg problémás ügy van ennél a tárcánál, nem az egyszerűbb minisztériumok egyikhez az örökség szempontjából. Itt van az autópálya konceszió, ugye, amit teljes körülön át kell vizsgálni, ugye 35 évre Mészáros Lőrinc és Szilás László konzorciuma kapta meg. Meg fogjuk nézni, hogy hogyan tudjuk a magyar
3: autófizetőkérdekét.
7: Meg fogjuk nézni, hogyan tudjuk a magyar adófizetők érdekét a legjobban szolgálni. Szerintem ez a szerződés nem szolgálja. Tehát szerintem ez egy rossz szerződés a magyar állam szempontjából. Alaposan ki fogjuk vizsgálni azt, hogy milyen jogi mozgásterünk van, abban nem mennék mélyebben bele, éppen azért, hogy a tárgyalási és jogi érdekérvényesítési pozíciónkat még véletlenül se roncsam, hiszen ez egy nagyon érzékeny jogi kérdés lesz. De egy rossz szerződésnek tartom. Budapest-Belgrád ügyei, Mohácsi híd kérdése, hogy ott milyen döntések alapozták meg, hogy még a választások előtti néhány napban is 10 milliárdos ráemelések, pótkifizetések történtek a leköszönt kormányzathoz közel álló építőcégeknek, az útdíj fizetéssel kapcsolatos ügyek, a bedőlt járműjavítók ügyei. Ugye most az idén nyáron, a balatoni szezonban kevesebb működőképes intercity kocsink van, mint amennyi akár egy, akár 5 évvel ezelőtt volt, azért, mert a MÁV nagy járműjavítóit kiprivatizálták, magánkézbe adták, bevitték őket ilyen orosz-egyiptomi bizniszekbe, azok csődbe mentek, és most a járműjavítók olyan helyzetben vannak, hogy éppen a csődből próbáljuk kimenteni, ami menthető, hogy a magyar állam ezeket vissza tudja kapni. Tehát egy ilyen állapotot öröklünk meg. Nyilván meg fogunk mindent tenni, hogy a nyáron ebből minél kevesebbet érzékeljenek az utasok, hiszen a legtöbben ilyenkor használják a vasutat, és a MÁV vezetőivel már ezen dolgozunk. De nyilván az összes ilyen múltbéli ügyet egyrészt ki is kell vizsgálni, át kell világítani, és a jövőre nézve, ahol csak lehet, és amennyire csak lehet, korrigálni kell ezeken a hibákon. Ezen dolgozunk első naptól a minisztériumban.
3: Mondja a MÁV vezetőjét, akkor megkérdezem, hogy a MÁV vezérigazgatójával mennyire elégedett, és hogy jól maradhat-e a pozíciójában?
7: Meg fogjuk nézni azokat az ügyeket, amik a MÁV-ot érintik, és ennek nyomán fogjuk meghozni azokat a döntéseket, hogy milyen struktúrában történik a MÁV vezetése a jövőben. Ugye egy ilyen társaságnak, egy ilyen kritikus infrastruktúrát és egy ilyen kritikus közszolgáltatást működtető társaságnak, mint amilyen a MÁV csoport, mindig működnie kell. Tehát az a természetes, hogy ilyenkor a területet átvevő miniszterként az ott hivatalban lévő menedzsmenttel azonnal megkezdjük a munkát. Például, hogyha olyan helyzet történik, remélem nem fog többet, de amilyen tegnap történt, amikor egy kisiklás miatt kellett először találkoznom a MÁV vezérigazgatójával miniszterként, gyomán a nyílt pályán a baleseti helyszínen találkoztunk először. Nyilván fogunk egyeztetni számos kérdésről, és nyilván ki fogjuk alakítani az álláspontunkat a MÁV vezetésének új struktúrájáról.
3: Azért a MÁV-ért felelni, az egy eléggé komoly felelősség, ezt tegnap már megérezhette, hiszen az első eset volt, hogy miniszterként végül is a területén történő balesetért távolról, de felelősséget vállalt. Ugye ott mondott annyit, hogy jobbulást kíván a sérülteknek, meg hogy ezt, ami ott előidézte ezt a balesetet, ezt azonnal kezelni kell. Az egy olyan mulasztás, amiről lehetett tudni, ezt öntől tudjuk, de ezt miért nem kezelték az elődjei?
7: Először is ugye azt gondolom, hogy egy más felfogást igyekeztem azzal mutatni, hogy egyből oda mentem a helyszínre, ugye ez nem volt korábban gyakorlat. Épp azért, hogy tájékozódjak a vasutasoktól arról, hogy mi történt, első kézből lássam azt, és tudjak tájékozódni arról, hogy mi okozhatta ezt a helyzetet, és a MÁV aktuális, hát éppen az a furcsa helyzet volt, hogy tényleg ez ilyen filmszerű pillanat volt, hogy éppen a miniszterelnökség épületében ültem én is azon a hát jó hangulatúnak azért nem nevezhető eseményen, ahol a régi miniszterek és az új miniszterek találkoztak egymással, Magyar Péter miniszterelnök.
3: Az átadás átvétel.
7: Igen, irányította ezt a folyamatot, és közvetítette a magyar választók nagy többségének felháborodását és elégedetlenségét a leköszönő kormány tagjaival szemben, és ez egy elég éles szituáció volt, ahogy ezt talán a különböző videókból már a magyar közvélemény látta, és pont ott ért a hír, hogy egy vasúti baleset történt, úgyhogy én előre is kértem magunkat Lázár Jánossal, tehát mi voltunk az első miniszterek, akik átadták egymásnak a szükséges dokumentációkat, és azonnal a helyszínre siettem. Ez tényleg egy ilyen érdekes egybeesése volt, vagy furcsa fintora az életnek, hogyha úgy tetszik.
3: Ezt én értem, hogy Lázár Jánosnak ez már nincs dolga hivatalosan, de nem mondta, hogy ő is megy?
7: Nem, ilyesmi nem jutott eszébe, de ennek a konkrét helyzetnek nyilván a súlyosságát nem szabad alábecsülni egy pillanatra sem, hiszen mégiscsak egy intercity vonat csiklott ki.
3: Ez lehetett volna sokkal nagyobb is.
7: Lehetett volna. Lehetett volna. Itt 110 km/h körüli sebessége haladt ez az intercity, amikor kisiklott. Valójában az történt, hogy egy 40 km/h sebességre engedélyezett váltón haladt át ez a vonat egy jóval magasabb, több mint kétszer magasabb sebességgel. Most, hogy itt pontosan milyen hiba történt, elképzelhető nyilván az is, hogy emberi hiba történt, ezt ki fogják vizsgálni a hatóságok, én nem szeretnék ebben prejudikálni, és akár MÁV dolgozók felelősségét itt előrevetíteni. Ez nyilván a rendőrségnek, a közlekedés biztonsági szervezetnek és a MÁV saját belső biztonsági szervezetének a dolga. De ugye, ahogy a repülőknél is, a mai technológia már arra törekszik, hogy az emberi hibát minél inkább kizárjuk, ez a vasútnál is így van. Éppen ezért Európai Uniós forrásokból, 10 és 100 milliárdokból egyébként minden felújításnál az elmúlt 15 évben olyan pályamenti biztonsági berendezéseket telepít a MÁV, egyébként ezek európai szabványok, minden európai országban ez így megy, amik beavatkoznak, hogyha mondjuk a mozdonyvezető hibázik, vagy nem vesz észre egy jelzést, vagy az nincs kint, vagy tehát a bármi okból egy tilos jelzésen át akar haladni egy mozdony, vagy éppen nagyobb sebességgel kíván haladni, mint a megengedett egy adott pályaszakaszon, akkor beavatkozik és kikényszeríti azt, hogy a vonat az előírások szerint közlekedjen. Ennek a pályának, ahol ez a baleset történt, ez az infrastruktúrális fejlesztése megtörtént, ez megvolt ez a rendszer, meg van ez a rendszer, 2017 óta egyébként, de azok a fedélzeti számítógépek, amik ezeken a járműveken kommunikálni tudnának, tehát amin keresztül be tud avatkozni a járműbe ez a rendszer, ezek a MÁV-nak még egész korszerű mozdonyairól is hiányoznak mind a mai napig. Én erről egy átfogó jelentést kértem azonnal a MÁV vezetőitől, már a tegnap este folyamán, amikor ott jártunk. Ezt éppen ma este az adás előtt kaptam meg, és röviden összefoglalva a helyzet úgy fest, hogy erre volt uniós pénz. Addig, elnézést, hogy így fogalmazok, de nem tudok más, hogy tökölődött rajta a magyar kormányzat, hogy ezt hogy szerezze be. Kitalálták, hogy mivel ebben informatika van, ezt a digitális tárcának kell megvennie, nem a MÁV-nak, akkor dobálták egymásnak a feladatot. 3 évig szórakoztak vele, majd a választások előtt 2 héttel az uniós pénzt elbukta Magyarország, amit erre kapott, és nem szerezték be ezeket a berendezéseket. Most én nem azt állítom, hogy ez a baleset emiatt történt, ez egy plusz biztonsági szint. Csak ugye nekem miniszterként nem önmagában konkrét emberi hibákat kell vizsgálnom, erre megvannak a felelős szervezetek. Azt kell megnéznünk, hogy tudjuk a mai technológiai szinten a leginkább azt elérni és szavatolni, hogy az emberi hibát minél inkább ki tudjuk küszöbölni.
3: Ez a fonal felvehető még az Unióval? Vagy ez a forrás ez elszállt?
7: Ez a forrás sajnos valószínűleg elszállt, megnézzük, hogy lehet-e bármit tenni, de azért itt nem akkora beruházásokra beszélünk, mintha új vonatot kéne venni, tehát egy fedélzeti számítógép nem olcsó egyébként, de azért ahhoz képest belátható tétel. meg fogunk tenni mindent, hogy ezt pótoljuk, és azért itt hagyj kössek át egy mai másik témára, amit a híradóban is láthattak a nézők. Tehát azért ma a Magyar Péter miniszterelnökkel ugye a Várban jártunk a Karmelita és a luxus irodaházak között, amik a Várban minisztériumi célokra épültek. Tehát miközben itt uniós pénzekre várt a MÁV, meg mindenféle bürokratikus módon akadályozták, hogy ezt meg lehessen szerezni, be lehessen szerezni, miközben egyébként ebben az Intercityben is 40-50 éves kocsik vannak, amik méltatlanok egy Intercityhez, miközben a hévek fejlesztését leállították, és akkor még egészségügyi fejlesztésekről, vagy a gyermekvédelem helyzetéről nem is beszéltem, aközben gyakorlatilag a budai várban, anélkül, hogy a magyar embereket erről bárki bármikor megkérdezte volna, sok száz milliárd forintért egy új kormányzati központ kiépítését kezdte el az Orbán kormány néhány évvel ezelőtt, és gyakorlatilag költségvetési korlát nélkül a létező legmagasabb kényelmi és esztétikai színvonalon,
3: ami többen vitatnak, hogy ez esztétikailag tényleg a legmagasabb színvonal.
7: Most igen, de hogy a belső építészetben ennél drágában ezt nem lehetett volna megoldani.
3: Akkor a legdrágább, mondjuk azt.
7: A létező legdrágább és leghivalkodóbb módon berendezett minisztériumi épületeket hoztak létre a várban. Ugye ezek van egy műemlékvédelmi kritikája, hogy szabad-e újonnan felépíteni műemlékeket, mert ezek hamis műemlékek. De most, ha ezt pillanatra félre is tesszük ezt az építészet politikai vitát, ami szerintem egyébként nagyon fontos, az látszik, hogy egymás mellett az új belügyminisztériumi épület, a Honvéd főparancsnokság, a Karmelita kisépülete, a Rogán tárcának ez az új régi Vöröskereszt székház épülete, a most épülő József főhercegi palota, ahol az alkotmánybíróságot akarták vinni. Ezek így együtt a kötelezettségvállalásokat tekintve egy jóval 500 milliárd forintot meghaladó, és mindennel együtt, tehát a teljes befejezéshez szükséges forrásokkal együtt inkább az 1000 milliárd forint felé hajló beruházás együttes, ami egy brutális méretű beruházás a magyar állam életében. És azt gondolom, hogy ha bárki megkérdezte volna a magyar embereket arról, hogy tényleg a magyar állam beruházási kapacitását, forrását, lehetőségeit, erőforrásait erre akarják-e költeni, akkor azért nagyon kevesen mondták volna azt, hogy a pályaudvarok helyett, a kórházak helyett, a hévek helyett, és még sorolhatnám a biztonsági berendezések helyett, inkább az adófizetők pénzét a magyar kormány erre költse, és ezernyi nemzeti konzultáció volt, hogy mindenféle kirakat petíció, meg kérdőív, de valahogy, hogy hova ment el a legtöbb beruházási forrás, erről soha nem kérdeztek.

0: megújítás. Mi lesz a déli körvasúttal például?
1: Nem csak elképzelhető, hanem egész biztosan lesz hévfejlesztés, ezen dolgozunk a kollégáimmal, és az uniós forrásokat úgy fogjuk alakítani, hogy ezekre a legfontosabb beruházásokra mindenképpen jusson forrás. Szerencsére a kötött pályás közlekedés az egy olyan prioritása az uniónak, hogy erre egyébként e tekintetben jó esélyeink is vannak.
0: Akkor a MÁV is utat, tudja majd használni ezeket az összegeket.
1: Igen, utat építeni nem lehet, mert ott a klímapolitika miatt azt már nem nagyon engedik, tehát van, ahol nehezebb a helyzet ilyen szempontból, de a vasút esetében egyébként ez viszonylag könnyű, de ehhez meg kell mentenünk az uniós forrásokat. Most a kormány előtt álló legfontosabb feladat az, és ezt a munkát a miniszterelnök és a stábja vezetésével, gyakorlatilag számos miniszter közreműködésével felosztva a feladatokat végezzük, hogy hazahozzuk az uniós forrásokat, és minél többet megmentsünk azokból a károkból, vagy megpróbáljunk mérsékelni azokból a károkból, amiket a leköszönő kormány elkövetett. Sokan nem tudják, hadd ismételjem meg, összességében már két éven keresztül évi egy-egy, tehát összesen 2 milliárd eurót végleg elbukott az ország. Ez akkori áron, vagy árfolyamon 800 milliárd forint, amit környezetvédelmi és közlekedési fejlesztésekre, például hévre, vagy vasútfejlesztésre lehetett volna fordítani. Ez elment, ezeket egyszerűen azért, mert képtelenek voltak együttműködni, vagy a korrupciómentesség érdekében vállalni olyan garanciákat, amiket az Unió elvárt. Ezeket elveszítette Magyarország, ezeket a forrásokat, de még mindig van sok-sok milliárd euró különböző olyan uniós forrás, amiket meg lehet menteni. Ezek se egyszerűek, mert a határidők gyakorlatilag beláthatatlanul közeliek.
0: Hát vannak, augusztus végére valamit készre kéne jelenteni.
1: Augusztus végéig ezeket a pénzeket fel kéne használni. Nyilván vannak beruházások, amiket megpróbálunk beforgatni, az egyik forrásból, amit tovább lehet használni, áttenni a másikba, ami rövidebb. Tehát nyilván rengeteg technikával azon dolgozunk, hogy amennyi uniós forrás csak lehet, megmentsünk Magyarországnak, hazahozzuk az uniós pénzeket, és az olyan fejlesztésekre, mint például a vasút vagy a hév fejlesztése, meg sok más cél, lakhatás, környezetvédelem és így tovább, energetikai hálózatok fejlesztése, víziközmű hálózatok fejlesztése, jussanak források. Én egészen brutális bűnnek tartom azt, ahogy az előző kormány ezzel a kérdéssel foglalkozott, ahogy hagyta elveszni az uniós pénzeket, és ahogy egy ilyen folyamatos belpolitikai hergelésre használta ezt az egész kérdést, ahelyett, hogy a magyar gazdaság, a magyar emberek, a magyar vállalkozások, a magyar építőiparban dolgozó különböző kis és középvállalkozások érdekeit figyelembe véve hazahozták volna az uniós pénzeket. Ez a feladat most ránk vár, de hát gyakorlatilag majdnem kifutottunk már az időből.
0: Miniszter úr említette a Budapest-Belgrád vasútvonal ügyét, meg igen, a Mohácsi hidat is, ezek 10 évre titkosított szerződések, dokumentumok. Ezeket nyilvánosságra hozzák?
1: Igen, ezt szeretnénk. Van ennek egy folyamata, főleg a belgrádi vasút esetében, hiszen ott a Kínai Népköztársasággal közös beruházásról van szó. Ott végig kell menni ezt több lépcsőn, de ezeket el fogjuk indítani. A Mohácsi híd esetében ez a magyar államon múlik ott, tehát ez egy gyorsabb folyamat lesz. A Budapest-Belgrád esetében, ami most a legfontosabb kérdés, az az, hogy hogyan és mikor tudjuk elindítani a személyforgalmat. Itt is egy felvethető kérdés az, hogy jó helyre ment el az a majdnem 1 000 milliárd forint, amit erre a beruházásra elköltöttek, hogy tényleg itt kellett-e a hát legnagyobb...
0: Elkerülni a városokat például.
1: Igen, igen, igen, tehát hogy ezt miért nem inkább Szeged vagy Kecskemét felé, tényleg a magyar emberek által használt fővonalra költötte ezt a pénzt a magyar kormány. De ez a kérdés, ez megvitatható, de már megépült ugye a Budapest-Belgrád ott, ahol megépült. Most a tehervonatok használják, immelámmal egyébként, messze nincs akkora teherforgalom, mint amit korábban becsültek. És most az a feladatunk, hogy a személyforgalmat, ha már megépült, fölvegyük, és ez elinduljon. Ehhez viszont kellenek biztonsági garanciák. Összeér a két téma, kell az, hogy például elkészüljön az a vonatbefolyásoló berendezés, amiről az előbb a minapi kisiklás miatt beszéltem. Ez a munka zajlik, és én most nem mondanék még dátumot, de nyilván az a cél, hogy azért belátható időn belül el tudjuk indítani a személyforgalmat. A Mohácsi híd esete az abból a szempontból érdekes szerintem, hogy itt megint csak az történt, hogy magánérdekek, építőipari érdekek alapján végezte a munkáját a leköszönő kormányzat és azon belül Lázár János minisztériuma. Hiszen az azt gondolom, hogy egy felvethető, joggal felvethető kérdés, hogy legyen minél több átkelési lehetőség a nagy folyóinkon. És én ebben óvnám is magunkat azoktól a típusú összevetésektől, amik azt mondják, hogy de hát a Mohácsi hídon nem megy át annyi autó egy év alatt sem, mint amennyi a, nem tudom, a Galvani hídon átmen egy nap alatt, mert ezzel az erővel mindig minden csak Budapesten építenénk, ami nyilván, hogy mondjam, szerintem fontos, és Budapesten nagyon sok feladatunk van, de nyilván nem lehet a teljes ország közlekedés politikáját csak így nézni. De itt számos olyan műszaki tartalmi elemet tettek bele, ami viszont még csak ezzel sem indokolható, mert oké, nincs nagy forgalom rajta, de akkor minek kell kétszer kétsávos híd ide? Ez csak

0: azért, hogy az építőiparnak egy sokkal nagyobb feladatot, sokkal több száz milliárd forinttal több feladatot ki lehessen adni, és mondom, még az utolsó hetekben, a választások előtti utolsó napokban is azon dolgoztak, hogy még jó pár 10 milliárd forintot kifizessenek ennek az építőipari cégnek, Szíj Lászlóhoz kötődő építőipari cégnek, hogy még a kapcsolódó utak is kétszer egy helyet, kétszer kétsávosak legyenek. Ez már nem indokolható közérdekkel, itt már nem lehet azt a vitát folytatni, hogy jó, most akkor itt ruházunk be, vagy máshol, vagy a területi egyenlőtlenségeket hogyan egyenlítjük ki, mert nyilván Magyarországnak nem a legfejlettebb részéről beszélünk. Ez már tényleg a nettó pénzszórása a magyar adófizetők pénzének, a két kézzel való szórása
1: volt. Valamiért nyilván fontos.
0: Ezeket nyilvánosságra fogjuk hozni, ezeket a tanulmányokat, és azt gondolom, ha vannak ilyenek, teszem hozzá, hogy mi alapján hoztak ilyen döntéseket az elődeim, hogy például az utolsó pillanatban kétszer egy Chevro, kétszer kettőre bővítenek egy olyan utat, ahol ennek az autóforgalomban várható indokoltsága az 100 éven belül nem kimutatható.
1: Említette a budapesti beruházásokat. Budapest kivéreztetésének egyik módszere volt, hogy a beruházások leálltak Budapesten. Most viszont van bőven feladat, egyrészt az úthálózat botrányos állapotban van, a hidak szörnyű állapotban vannak, és itt van Rákos rendőző, aminek az elbírálásában, a tervpályázat kihirdetésében ön bőségesen még jelen volt. Ezekben várható-e most gyors előrelépést, vagy megint azzal nézünk majd szembe, hogy forrás hiányban?
0: Számos szakmai kérdésben egyeztetünk már a fővárossal, például szeretnénk nagyon gyorsan fellépni a budapesti reklámszennyezés ellen, amit nagyrészt a gyűlöletpropaganda érdekében szükséges felületek miatt tartott fönn kormányrendeletekkel, kormányzati beavatkozással az előző kormány. Mi azt gondoljuk, hogy Budapestnek ezt a gyönyörű történeti látképét, gyönyörű történeti épületét nem szabad ilyen mennyiségű reklámmal beszennyezni, ez kizárólag gazdasági érdekeket szolgált, ebben például a főpolgármesterrel azt gondolom, hogy azonos véleményen vagyunk, és lesz ilyen javaslatunk nagyon hamarosan. Dolgozunk azon, hogy elindítsunk olyan uniós beruházásokat, amik Budapest javát szolgálják, és amik indítható állapotban vannak, ilyen például a budai fonódó villamoshálózat meghosszabbítása a Dunaparton, a Szent Gellértértől tovább a déli új városnegyedekig, illetve az egyetemvárosokig. Ennek az indítását szerintem még az idei nyáron el tudjuk kezdeni, hogy ez tényleg végre építésbe menjen, ugye ez is évekig állt ez a beruházás. A hévek kapcsán is azt gondolom, hogy bár állami beruházásról van szó, de a budapestieket nagyban szolgáló infrastruktúra ez, hiszen többségében Budapesten és hát egész összességében is csak Budapesten és az agglomerációban használják a héveket. Ez nyilván egy elemi fővárosi érdek, hogy végre ne 50 éves, sőt még sokszor annál is idősebb vonatokon kelljen utazni és zögykölődni a hévvonalakon. Nyilván minden más kérdésben is nyitottak vagyunk a fővárossal az együttműködésre, és meg kell találni azt a módot, hogy az új kormányzat hogyan tudja a mindennapok szintjén javítani a budapesti helyzetet. Szerintem itt nem nagy bejelentésekre van szükség, hanem arra, hogy végre elinduljon az a munka, ami a legjobban hiányzott az elmúlt években, hogy gyakorlatilag nem volt beszélő viszony a főváros és a kormány között, és olyan napi ügyeket sem lehetett elintézni, amik egyébként a városban élők javát szolgálják. De nyilván vannak nagy közös ügyeink, Rákos rendező biztosan ilyen, ott amikor az arab befektető orra elől elhappoltuk a Rákos rendezői fejlesztési területet, akkor ugye ezt egy államfőváros közös projektként indult ez el, hiszen vannak állami vállalások, amiket nem a főváros felé akartak vállalni, hanem az arabok felé, csak hát úgy esett, hogy a főváros felé kellett.
1: Szegedi út,
0: felüljáró kisföld alatti, és így tovább. Ebben biztosan közösen kell tovább dolgozni. Ez egy aranytartalék a városnak, és az előbb utaltam rá, hogy az uniós pénzből szeretnénk lakhatási fejlesztéseket, a lakhatási válság enyhítését is előmozdítani. Erre ez egy jó alkalom lehet, és itt még hadd kössem össze a témákat egymással, hogy egyébként a belügyminisztériumnak volt történelmi elhelyezése Budapest belvárosában, ahol épp Pintér Sándorra leköszönő belügyminiszter most az átadás átvétel során is beszélt arról, hogy ő talán a 70-es évek végén ott kezdte
1: a karrierjét.
0: Gépkocsi vezetőként, így van. Tehát én fel nem foghatom, hogyha volt a belügyminisztériumnak egy méltó és történeti elhelyezés, akkor miért kellett azt eladni, és lámlám kivette meg ugyanaz az arab befektető, akinek a Maxi Dubájt akarták eladni, a választások előtt nem sokkal neki adták el a belügyminisztérium történeti épületét. Ezt is meg fogjuk nézni, hogy ez milyen körülmények között történt, és szabályosan történt-e ez az eladás.
1: Sokan próbálják most találgatni, hogy mekkora autonómiát kapnak a miniszterelnöktől, ennek mit ígért ez ügyben Magyar Péter?
0: Világos elvárásokat fogalmazott meg és feladatokat, és ebben azt gondolom, hogy azt az autonómiát, amit egy miniszternek a munkája végzéséhez meg kell kapnia, azt meg is kapjuk. Eddig, hát még csak néhány napja vagyok miniszter, eddig ez így is történt. Amiben nagyon világosan és keményen fogalmazott a miniszterelnök, amikor felkért közlekedés és beruházási miniszternek, az az volt, hogy három pontban szakítani szeretne, gyökeresen szakítani szeretne azzal, ahogy eddig működtek a minisztériumok és a kormány úgy egészében. Az egyik a korrupció kérdése, ahol nyilván zéró toleranciája van a miniszterei felé, ez természetes is, de azt kéri tőlünk, hogy mi is legyünk zéró toleranciával minden állami vezető, cégvezető és ezeknek az óriási rendszereknek a működése felé. Ugye ez annyira rendszer szintű probléma Magyarországon, hogy azért ez nem egy kis elvárás, és ezt érvényesíteni fogjuk az első naptól, de ez egy elég jelentős változást fog hozni, főleg egy ilyen fertőzött területen, mint az a minisztérium, ahol én dolgozom. A kettes az az volt, hogy a hatalmi arroganciával számoljunk le, azzal a típusú hatalmi arroganciával, ami talán egyetlen minisztériumra sem volt jobban jellemző, mint Lázár János minisztériumára, az állandó felülről lefelé beszélés, senkinek a véleményének a meg nem hallgatása, a szakemberek elnyomása, elüldözése, ha bármilyen ellenvélemény megfogalmazott valaki, akkor az azonnali kirúgása. Tehát, hogy ezt a típusú működést mind befelé az intézményrendszerbe, mind kifelé a nyilvánosság felé számoljuk fel, és harmadrészt, hogy a szakmaiság legyen a vezérelv. A politikai kormányzásnak hívta Orbán Viktor azt a működést, ami az ő kormányzásukat jellemezte. Ez ugye azt jelentette a végén, hogy a szakmai szempontok egyáltalán nem számítanak, és csak a napi politikai szempontok érvényesülnek mindenben. Nyilván vannak politikai szempontok egy kormányzásban, és ez természetes is, de az, hogy a döntéseinket szakmai alapon hozzuk, meghallgatva a szakembereket, számokat látva, az azért egy óriási változás az eddigi gyakorlathoz képest. Ezeket kérte, nekem ezeket kell teljesíteni.
1: Jó munkát hozzá, miniszter úr, köszönöm szépen, hogy itt volt.
0: Köszönöm.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonnal a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Felbontja a kormány Krausz Ferenc élvonal alapítványának 260 milliárd forintos szerződését. Ismét Petőfi Sándor nevét viseli a Budaörsi úti laktanya. 600 vasúti betonaljat rongált meg a kisiklott vonat Gyomaendrődnél. Holnap a Dunántúlon tartós esőre, másút záporokra, zivatarokra számíthatunk. Jó estét kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 22 órakor. A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést. Krausz Ferencnek a már kifizetett 22 milliárd forintot is vissza kell utalnia, írta Facebookon Magyar Péter. A miniszterelnök korábban bejelentette, hogy a kormány felülvizsgálja Krausz Ferenc Kekvás élvonal alapítványának több mint 260 milliárd forintos szerződését a Kulturális és Innovációs Minisztériummal, amit még Hankó Balázs kötött a Nobel-díjas tudóssal. Krausz korábban egy sajtótájékoztatón kijelentette, hogy amíg nem látják biztosítottnak, hogy a Tisza kormány maradéktalanul betartja az előző kormánnyal kötött finanszírozási szerződést, addig nem vállalnak jelentős kötelezettséget. Ismét Petőfi Sándor nevét viseli a Budaörsi úti laktanya. A bejárat feliratát Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és a laktanya parancsnoka leplezte le. A tárcavezető a korábbi vezérkari főnök tavaly februárban ígérte meg, hogy a Tisza párt kormányra kerülése esetén a létesítmény visszakapja nevét, amelyet 2023-ban Mária Teréziára változtattak az akkori miniszter Szalai Bobrovnicki Kristóf döntése nyomán. 300 méteren keresztül szántotta végig a pályát az a vonat, amelyik nagy sebességgel haladva kisiklott tegnap Gyomaendrődnél. A súlyos sérültel is járó balesetről Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója azt mondta, az már most látszik, hogy jelentős károk keletkeztek. Mintegy 600 vasúti betonalj, a felső ágyazat, a sinek és a kapcsolószerek is megrongálódtak. A sérült szerelvényt már elvontatták, és a balesetben nem érintett párhuzamos vágány járhatóvá vált. Vitézi Dávid közlekedési miniszter szerint a probléma az, hogy a Békés Intercity-t húzó mozdonyra nincs felszerelve olyan berendezés, ami a vonat befolyásoló rendszerrel való együttműködésre alkalmas lenne, és sebesség túllépés esetén azonnal központilag be lehetne avatkozni és lelassítani a vonatot. Továbbra is népszerű a horvát tengerpart a magyarok körében. Az egyik hazai szállás közvetítő cég adatai szerint a turisták legkedveltebb célpontja a Kvarneröből, a Dalmácia, Zadar, valamint az Isztria régió. Az idei legtöbb foglalás 5 és 7 éjszaka közötti időszakra, és döntő többsége apartmanra szól. A tájékoztatás szerint a főszezonban a horvátországi magyar előjegyzések több mint egyharmada a 370 ezer forint feletti kategóriába esik. Jelentős mennyiségű kábítószer találtak egy drogcsempésznél a magyar-szlovén határon. A szerb sofőr 10 kg kokaint próbált Magyarországra csempészni a letenyei átkelőnél. A drog fekete piaci értéke több mint 300 millió forint. A rendőrség kezdeményezte a 24 éves sofőr letartóztatását. Az időjárásról délnyugat felől beborul az ég, és országszerte lehetnek záporok, erős széllel kísért zivatarok. Holnap a Dunántúlon tartós esőre, másút záporokra, zivatarokra számíthatunk. Hajnalban 8-13, napközben 11-20 fok valószínű. Ezek voltak a Spirit FM hírei 2026. május 15-én este 10 órakor. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket.
0: A Spirit FM híreit hallották.

Az ország és a világ bármely pontján szólunk. Spirit FM.hu.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: A kegyelmi botrányból indult, majd alig 2 éves parlamenten kívüli munka eredményeként aratott 2/3-os győzelmet április 12-én a Tiszapárt. Magyar Péter kormánya feszített munkatempót diktál, a miniszterelnök a kampányhoz hasonlóan napi szinten igyekszik tematizálni a közbeszédet. Vendégünk Papp Gergő.
3: Politológus, kampány szakértő, aki könyvet írt erről az elmúlt 2 évről, a sikerlisták élén van a kiárat, és ez a kiárat ez valójában az elmúlt 2 évnek valóban az összefoglalóját jelenti, pro és kontra, tehát látjuk benne Orbán Viktort és az ő tétovaságát az utolsó hetekben már, és látjuk Magyar Pétert, aki egyre bátrabb. Ez ma, amikor ez a bátorság miniszterelnöki pozícióba fordult, ez ma mit ér, mit jelent, mit ad a társadalomnak, és mit adhat neki hosszú távon?
4: Igen, hát ha nagyon röviden kellene összefoglalni az elmúlt 2 év történetét és a könyv történetét, az pont az, hogy végig uralta a pillanatot Magyar Péter, és ezt átvette a Fidesztől 14 év után. És ugye ezt látjuk most a kormányzás első napjaiban is, hogy ugyanez folytatódik, és az a kérdés, amit sokan feltesznek ma, hogy meddig tarthat ki ez a lendület, hogy már 70% fölé mérik a Tiszát, hogy csak róluk van szó, fel sem merül egy új ellenzéki párt megjelenése, például gyakorlatilag nincsen ellenzék. Vannak, akik azt mondják, hogy ennek hamar vége lehet, és hogy jönnek majd a nehéz napok a kormányzásban. Nyilván ez egy komoly lehetőség, de én nem zárnám ki azt, hogy megtörténik itt az, ami akár Donald Trump-al, akár mondjuk Macronnak az első ciklusában, vagy Tony Blairnek a miniszterelnöksége idején, hogy annyira sokáig képes valaki fenntartani a figyelmet maga körül miniszterelnökként, hogy egyszerűen nincs mozgástere az ellenzéknek.
3: Azért azt megjegyzem, hogy Trump az első ciklusa után elvesztette a választást, még hogyha eléggé drámai körülmények között és következményekkel járó körülmények között is, de mégiscsak. Tehát, hogy uralta a teret, uralta a körülményeket, de mégsem eléggé.
4: Igen, látunk azért...
3: Mondjuk ott maradt ellenfél.
4: Maradt ellenfél, és nagyjából ez a kulcs, hogy azt nem látunk most, és a kérdés, hogy mikor jelenik meg az ellenfél, aki mondjuk bármilyen korrekcióra készítheti majd a Tiszát. Azt hiszem, hogy itt fontosabb az, hogy az igény megjelenik-e rá, ahogy Magyar Péterre és valamilyen új politikára is hatalmas igény volt a kegyelmi ügy körül, úgy majd egy ilyen igénynek kell megjelennie a társadalomban ahhoz, hogy egyáltalán esélye legyen valami újnak kinőnie, vagy valamelyik régi pártnak újra felemelkedni.
3: Az nagyon leegyszerűsítő, erre azt mondom, hogy nyilván, hogyha vannak kormányzati hibák, a kormányzásban hibák, az fogja ezt az igényt felkelteni. Mert egyébként lehet egyszerűen csak attól, hogy nézzük meg, hogy az a gondolat, amit én megfogalmazok, az mit ér a társadalomban, és akkor ettől jön valami meg.
4: Valójában ezen fog majd múlni, hogy mekkora hibákat vétenek, de ahogy látjuk a szimbólumpolitizálásban, nagyon, nagyon ügyes a Tisza, és ezzel egyébként el lehet fedni a gazdasági nehézségeket is nagyon sokáig. Nagyon sok ilyen példa van, akár Orbán Viktornak a hosszú kormányzása is megmutatta, hogy egyébként gazdasági problémákat el lehet fedni más ügyekkel.
3: Hát 22 pont ezt mutatta.
4: Igen, igen. És Tisza jelenleg ezt nagyon jól csinálja, és egy érzelmi feloldást ad azoknak az ellenzéki választóknak, akik ma már ugye kormánypárti választók, és akik azt várják, hogy valaki üssön oda a régi elitnek, valaki számoltasson el, valaki hozzon végre létre egy normális országot, és ennek ugye nagyon, nagyon sok megoldása lehet, akár egy arányosabb választási rendszer. Ezek mind olyanok, amik nem pénzbe kerülnek, nem pénzkérdés, ezek politikai megoldások a helyzetre, és egy karmelita bejárás nem kerül semmibe, nagyon jó ötlet, és mindenki arról beszél.
3: Ez így van. A könyvéből azért az leírható, látszik, ha az ember elkezdeni kijegyzetelni azt, hogy milyen jelzőkkel írja le Magyar Péter mozgását, hogy azt lehet megfigyelni, hogy egyre tudatosabb volt, és egyre jobban felkészült volt arra, amit kap. És hát nem keveset kapott. Miniszterelnökként ez mennyire hasznosítható? Mert ez azért egy másik fajta működési modell.
4: Nem biztos, hogy teljesen másfajta a modern politikában érzem. Én azért azt látom, hogy azok a képességek, amik szükségesek mondjuk egy ilyen rendszernek a legyőzéséhez, azok pont szükségesek ahhoz is, hogy valaki fenntartsa maga körül a figyelmet pozitív értelemben, amikor kormányoz. Tehát hogy úgy is mondhatnám, hogy nem elég jól kormányozni, hanem csinálni kell köré egy jó műsort, ami alapfeltétele annak, hogy mondjuk 4 év múlva is Magyar Péter legyen majd a miniszterelnök.
3: Az ő karakteréből következik, hogy erről felkészült.
4: És ő ezt tanulta a kampány alatt, ezt tanulja most is, hogy ez működik. Minden visszajelzés ugye a közvéleménykutatásoktól kezdve a média reakcióján át minden arra utal, hogy ez az, ami működik. Nem feltétlen kellett tőle eltérnie.
3: Hűséges ahhoz a csapathoz, amelyiket a vállára emelte 2 évvel ezelőtt, és utána végig kitartott mellette? Hogy látja?
4: Én úgy láttam, hogy igen. Nagyon sok olyan intézkedést hoznak, ami egyértelműen annak a tábornak az elvárása, aki őt a legeslegelején felemelte, aki legutóbb még például az összeellenzékre szavazott 2022-ben. Az elszámoltatás egy nagyon jó példa erre, az első számú vágya ennek a közegnek, és ez meg is történik.
3: Ha minden úgy alakul, ahogy most ezt a kormány reméli, megérkeznek az uniós források, másfajta kommunikáció, másfajta kapcsolat a társadalommal, a néppel, akkor az a 2 ciklus, amiről ő beszélt, az akár elképzelhető, nagyon előre szaladunk, most kezdik a kormányzás nyilván. De ugyanakkor itt felmerül az önmegtartóztatás kérdése is. Ugye erről beszéltünk itt Vitézi Dáviddal másként, és az elején beszélgettünk Galgóczi Eszterékkel is, hogy nagyon fontos lesz, hogy ezzel a 2/3-dal, ha megint elszaladaló a kormánnyal, akkor csöbölből vödörbe kerülhetünk. Lehet, hogy nem is 2 ciklust akar majd rögtön.
4: Igen, valószínűleg ennek a legjobb fékje a magyar társadalom lehet, és az ő saját választói, és azért az ő saját választói azt tapasztalták az elmúlt 16 évben, hogy mennyire rossz ez a fajta túlhatalom, úgyhogy én nem gondolom, hogy ezt ugyanolyan könnyen megtehetni, nem is látok most erre szándékot, beszéltek arról, hogy 2 ciklusban maximalizálják ugye a miniszterelnökséget, úgyhogy lesz egy türelmi ideje, van egy türelmi ideje Magyar Péternek a magyar társadalom felől, lehet, hogy ez 8 évig tart, és nem csak néhány hónapig egy ilyen nagy léptékű választási győzelem után.
3: Ír még könyvet, folytatja a Magyar Péter követést?
4: Folytatom a követést, erről még nem döntöttem, meglátom.
3: Pap Gergő, köszönöm szépen.
4: Köszönöm szépen.
3: És köszönöm az önök egész heti figyelmét is, ahogy követték az Egyenes Beszédet. Tegyék ezt a jövő héten is, hétfőn várom önöket. Most pedig jön az Aktuál itt az ATV-n. Szép estét, jó hétvégét, viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Jegesi András és vendégei következnek.
1: Az új kormány tagjai hivatalosan is átvették a kormányzást, majd lebontották a kordont a Karmelita előtt, amit kiterveznek nyitni a nagy közönség számára. Beszélünk arról is, hogy vajon mire lehet elegendő 260 milliárd forint 5 évre, és arról is, hogy lesznek-e előrehozott önkormányzati választások. Mutatom a vendégeket.
2: A miniszterelnök saját kezűleg bontotta le a kordont a Karmelitánál, holnaptól látogatható lesz Orbán Viktor volt hivatala. Nem finomkodott a legköszönő kormány tagjaival az átadás átvételkor Magyar Péter, többen zokon vették a stílust. 1000 milliárdos nagyságrendű szerződéseket vizsgál felül az új kormány, Krausz Ferenc alapítványától is visszakérik a pénzt. Előrehozott önkormányzati választást sem tart kizártnak, több tízes képviselő a helyi fideszes viszonyok lebontására, írja 444. Mai vendégeink Németh Péter, a Névszava főszerkesztője, Závetz Tibor, a Závetz Research igazgatója, Zeke László ügyvéd.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Jegesi András.
1: Szeretettel köszöntöm vendégeinket itt a stúdióban, és természetesen önöket is szeretettel köszöntöm a képernyők előtt. Hamarosan belevágunk, de előbb nézzük meg a nap kérdését, ami így hangzott, hogy ön tervezi-e, hogy megnézi a Karmelita kolostort. Én egy kicsikét egyértelműbbnek véltem előtte a szavazás állását. 64% úgy tervezi, hogy meglátogatja a Karmelita kolostort, 36% pedig nem. Hamarosan szemezgettünk a kommentekből is, és ezt meg is tudjuk mutatni önöknek, hogy hogyan fejtették ki kicsit bővebben egyesek a válaszukat, de előbb nézzük meg, hogy is történt ez a kordonbontás a gyakorlatban.
2: Határozott mozdulattal emeli meg a fémkordont a miniszterelnök, illetve a közlekedési és beruházási miniszter, majd később a belügyminiszter is segít a kordonbontásban. Ezek már mai képsorok. A kormány tagjai nyitották meg a járókelők számára a Karmelita előtti 2021 óta lezárt területet. A bontást követő sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy a Karmelitát hosszabb távon, míg az egykori miniszterelnöki kabinetirodát most hétvégén megnyitják a látogatók előtt. A közlekedési és beruházási miniszter az előző kormány által megkezdett a várnegyedi felújítási munkálatokról is beszélt.
3: Összességében, ha összeadjuk ezeket a tételeket, akkor mindennel együtt itt az 500 és 1000 milliárd forint közötti zónában vagyunk, közelebb az 1000 milliárd forinthoz. Amennyit a budai vára már vagy elköltöttek az elmúlt években, vagy kötelezettséget vállaltak.
2: A miniszterelnök megígérte, hogy a munkákat nem hagyják félbe, de mindenképp áttekintik a szerződéseket. A Karmelitánál tartott sajtótájékoztatóra reagált közösségi oldalán Gulyás Gergely is. A Fidesz frakció vezetője helyesnek nevezte, hogy az új kormány befejezi a várnegyed történelmi rekonstrukcióját, amelyet történelmi igazságtételnek nevezett.
1: Ti tervezitek-e, hogy esetleg megnézitek a Karmelitát?
4: Én mindenképpen.
5: Én is szeretnék ott lenni.
1: László?
4: Én debreceni vagyok, nekem egy kicsit nehezebb, de ha módonban áll és meghosszabbítják az időszakot, akkor igen.
1: Hát nem csak azért nehéz, mert hogy pillanatok alatt elfogytak a helyek, az időpontok. Egyszerre 25 ember mehet be, akiket negyed óránként engednek be. Azt hiszem 2000 ember tud bemenni most hétvégén, de hát ez pillanatok alatt elfogyott, úgyhogy azt ígérik egyébként, hogy majd lesznek újabb időpontok, ez a szabadkarmelita.hu oldalon lehet majd jelentkezni. De egyébként, ha már itt tartunk, milyen sorsot szánnátok a karmelitának? Mert hogy állítólag széleskörű társadalmi egyeztetés lesz, hát akkor ezt kezdjük meg itt az aktuálban. Ti mit kezdenétek a karmelitának?
5: Nem gondolom, hogy én a széleskörű társadalomhoz tartozom ilyen értelemben, és nem is merném megkockáztatni, hogy kijelöljem, hogy milyen feladatra, mert ahhoz jobban kéne ismerni annak a lehetőségeit, körülményeit, mennyire tudom megnyitni. Mai távolról azt gondolnám, hogy valamiféle múzeumnak lenne a helye, de nem tudom, mert lehet, hogy arra teljesen alkalmatlan.
6: Én is egy NER múzeumra gondoltam, amikor kérdezted, tehát ennek az elmúlt 16 éves korszaknak a szimbólumává lehetne tenni. Nagyon szép a kilátás, ne csak a miniszterelnök és vendégei láthassák, a miniszterek, hanem mindenki, aki be tud kerülni a aktuálisan 2000 ember közé, amit egy hétvégén elbír. De lehet kávézó is, valamilyen ilyen kulturális jellegű a múzeum mellett még, amit el tudok képzelni. Szerintem egy szimbolikus épületté válik, és nagyon fontos az szerintem, hogy az emberek érezzék azt a nyitott, azt a különbséget, ami a régi és az új között van, hogy mindig a rendszerváltásról beszélünk, ezer ágaboga van, de egy ide tartozik, az, hogy a zártság helyett valami fajta nyitottság van, és szerintem ez egy fontos dolog egy társadalom működésében, pozitív dolog.
4: Kicsit ilyen elvarázsolt kastély, már most is, mint egy ilyen vidámparki elvarázsolt kastély, ahol járnak az emberek kicsit úgy szörnyűködni, meg csodálkozni, meg úgy ránézni erre a dologra. Sokan mondják mostanában, hogy a várból az élet hiányzik. Pont azért, amiért egyébként oda beköltözik egy ilyen szerv, mint amire a kormány. Hogy valamilyen közösségi teret kellene ott csinálni, ha nem is elvarázsolt kastélyt, de mondjuk olyasmit, ami az oktatással, vagy hogy birtokba vegyék az emberek. Ne csak azért, hogy hüledezzenek, hogy milyen luxus van ott, hanem azért, hogy ott éljenek, és hogy belakják azt a teret.
5: Mondjuk az egész vár egyébként elborzasztó, amit műveltek az elmúlt 16 évben. Építészetben nem csak az, amit Vitézi elmondott, itt is, most a műsorban, meg egyébként ott a ilyen kvázi idegen vezetőként, hanem tényleg saját maguknak kezdték el építeni. Úgy csináltak, mintha ez nekünk szólna, eközben pedig ugye minden NER-hez közel álló ember igyekezett a várba költözni, emlékezzünk csak, hogy...
1: Mondjuk a várnegyedben megforduló embereknek a túlnyomó többsége azért külföldi turista, ami nem azt mondom, hogy ez jó vagy rossz, hanem ez egy leíró jelleggel mondom, illetve hát a várba tömegközlekedéssel feljutni sem annyira egyszerű, ennek pedig földrajzi adottságai vannak, és emiatt is mondták azt többen, hogy egyébként egy ilyen kormányzati negyed kialakítása az pont ezért nem túl helyes. Vitézi Dávid is erről beszélt nekünk, hogy ilyen ez ugye több ezer embert is jelent minisztériumok esetében, nem pláne egy belügyminisztérium, csak a belügyminisztériumnak 650 dolgozója volt. Viszont azt egyértelművé tettem, volt szerencsém interjút készíteni vele, azt elmondta, hogy ilyen kormányzati negyedre egyébként nem gondolnak. Voltak korábban erre tervek, ugye a nyugati pályaudvar mögötti terület nem valósult meg, de hogy ilyen külön kormányzati negyed nem lesz, ellenben a minisztériumok túlnyomó többsége az a belvárosba költözik. Viszont azt tudjuk, hogy a miniszterelnöki kabinetiroda helyett a szociális és családügyi minisztérium lesz, a belügyminisztériumot pedig továbbra is erre fogják használni. Milyen döntés ez szerintetek?
6: Hát az, hogy a várban, tehát az, hogy a belvárosban lesz, vagy mondjuk az, hogy kormányzati negyed, akkor fogalmazom.
1: A minisztériumi épületek.
6: Épületek, igen, de nevezhetjük így is, ez itt nem dehonestáló, szerintem ez egy jó dolog, tehát ott a parlament, minden adottság szerintem ott rendelkezésre áll, hogy az államot működtető, végrehajtó szervezet részei ott jelen legyenek, könnyű találkozni, és így tovább. A várral kapcsolatban, hogy onnan nyilván akkor lesz persze ott minisztérium. Én egyébként 2 évig laktam kollégistaként abban az épületben a Szentháromság téren, mert a Ménesi úti 5-ös kollégiumot felújították, amikor egyetemista voltam és szociológia szakra jártam, és fölmentünk abba az épületbe, ami most a belügyi minisztérium, tehát a Szentháromság téri épületbe. Amire emlékszem, és ezt látnám egy kicsit szívesen viszont, hogy lehet, hogy az épületek nem voltak túlságosan jó állapotban, ez a 80-as évek első fele, amiről beszélek, viszont valahogy élettel teli volt. Akkor is voltak külföldiek, tehát megvolt az a patinája, és a fővárosnak a szimbóluma, rá lehetett látni a városra, de voltak fiatalok, sokan mozogtak ott.
5: Illés együttes.
6: Hát hogyne, ott klubok is voltak, tehát hogy valahogy meg lehet élettel tölteni a várat, volt erre példa, és szerintem ez lehetne egy jó kormányzati cél. Nyilvánvaló, hogyha már döntöttek ilyen minisztériumokra, az legyen ott, a kettő elfér egymás mellett, és hát nyilván a múzeumok is fontosak.
5: Én azt gondolom egyébként, hogy semmi keresnivalója a várban, semmiféle kormányzati sem negyednek, sem minisztériumnak. Mert az tényleg egy kulturális történelmi emlékhely, azt meg kell hagyni a turistáknak. Azt nagyon sajnálom egyébként, hogy a belügyminisztérium ott marad, vagy bármilyen minisztérium, mert az lenne az igazi, hogyha az megmaradna egyébként nekünk, a városlakóknak és külföldieknek egyaránt. Ami pedig a kormányzati negyedet illeti, emlékezzetek vissza, hogy a Gyurcsány tervezte oda a Rozsda negyed helyére a Podmanicki utca mellé, és emlékszem, hogy Mérai Tibor, Párizsban élő francia író, a magyar író egyébként csak Párizsban élt, 2 részes cikket írt a Népszavába arról, hogy eszébe ne jusson kormányzati negyedet, mert bele fog bukni. Tehát, hogy valamiért az, ami Berlinben létezik, az a kormányzati negyed, szerintem jobb lett volna akkor épül egy kormányzati negyed, mint hogy most ez a rettenetes mennyiségű pénz itt elköltődött.
1: És annak szerinted, László, milyen üzenete van így, amit Péter is itt felvetett, hogy a belügyminisztérium, illetve a szociális és családügyi minisztérium, azok mégiscsak a várban lesznek. Ez utóbbinak a szimbolikáját megmagyarázta Magyar Péter, hogy az a tárca, pontosabban annak a tárcának a székhelye, az azért szimbolikus, mert hogy most a legelesettebbekért dolgozók vannak legfölül, de azért a belügy, az, hogy ott marad, az nem vagyok benne, nem, esetleg nem látsz ebben némi veszélyt a kormányra nézve?
4: Én azt gondolom, hogy ennek az egész történetnek így a kordoboltása bezárólag. Minden elemben szimbolikus. Ott kezdődik az egész, hogy egy köztársaság kormánya a várban. Itt kezdődik az egész. Az, hogy egyébként kordonok épülnek, az, hogy egy kolostor, ugye itt a kereszténységgel, egy kicsit az álszentséggel együtt, ugye fehérre meszelt, még a eltűnik, amit látunk csak abból, ugye eltűnik még a freskó is. Fehérré lesz meszelve. Amikor látjuk a puritán egyszerűséget látjuk a kolostorban, a keresztény értékrend mentén. De azért ott van a kordon, nem lehet megközelíteni sem. Tehát az minden eleme ennek szimbolikus, a kordon bontással bezárólag, és azzal együtt is egyébként, hogy a legnagyobb luxust, a legnagyobb fényűzést kapják a legszegényebbek. Tehát jó része ebből áll. És én egyébként ezzel, ha már politikáról beszélünk, akkor ezekkel a politikai elemekkel én egyet is értek. Tehát szerintem ezt jól csinálja Magyar Péter, amikor ezeket a szimbólumokat így felépít. Ezek nagyot szólnak ugye a közéletben. Hát az, hogy most mennyire kényszer az, hogy valahol azért dolgozni kell, hogy egy belügyminisztériumot hova tudnak tenni éppen, hogy azt most el lehet-e onnan pakolni, mert láttuk a kínlódást, ugye, hogy keresik a helyet, hogy hol van a városban egy olyan épület, ahol elférünk egyáltalán.
1: Hát volt, csak eladták.
4: Igen. És az is, hogy egyébként akkor kiköltözünk a várból, az is, hogy bemegyünk az emberek közé, az is, hogy az embereket beengedjük ebbe az elvarázsolt kastélyba. Ez mind szimbolikus, és szerintem ezek jól vannak használva. Tehát a való életben is, a politikában is azt látom, mint a virtuális térben, amikor ott megosztja a posztokat, és irányítja ott a napi közbeszédet meghatározza Magyar Péter. Ezt látom ebben a...
5: Igen, ez nagyon nagy hangsúlyt fektet egyébként Magyar Péter ezekre a szimbolikákra. Ez a kordonbontás is, hogy mondjuk 20 év elteltével akkor a Fidesz ellenzékből bontott kordont, most a kormány maga bontja el a kormány által emelt kordonokat, és azt is egyébként úgy, hogy odarendeli a sajtót, odarendeli a tulajdonképpen a lakosságot, gyertek, segítsetek együtt, tehát hogy mindennek van valamilyen szimbólum rendszere, amit megtesz, és helyenként egyébként ezek nagyon jól működnek, van akinek olykor egy kicsit diszonás, de minden esetre hatásos, az biztos.
6: Azért kétségünk ne legyen, hogy előbb-utóbb effektív kormányzati döntések is majd napvilágot látnak, és meg is történnek, ugye néhány már volt, azért azt tegyük hozzá, a ópusztaszeli kormányzati ülésen ezért döntöttek, viszont szerintem most abban a szakaszban van az első időszak, az mindenképpen, ahol meg akarja mutatni Magyar Péter, hogy minden másként lesz, mint ahogy eddig volt. És szerintem ez egy nagyon fontos üzenet, és ezt nem lehet másként csinálni, mint hogy szimbolikus lépések történnek, és ennek azért ne felejtsük el, hogy a múlt szombaton az országgyűlés első megalakuló ülésen és az ő miniszterelnöki választásának napján szerintem nagyon sok megható eleme volt, de az egy nagyon erős üzenet volt szerintem, amit már említettem, ilyen nyitottság, amikor odaengedték Olay Ibolya, amikor énekelt, odaengedték az embereket magukhoz. Tehát ez azért nagyon más, mint amikor valakit kordonokkal vesznek körül.
1: Még egy kérdésről viszont szeretném, hogyha mindenképpen beszélnénk. Vitézi Dávid azt mondta, hogy a komplett Várnegyednek a felújítása, az, amit eddig költöttek rá, és amire kötelezettséget vállaltak, ahogyan hallhattuk is, 500 és 1000 milliárd forint közé tehető, de inkább közelebb az 1000-hez. Egyértelművé tették a kormánytagok azt is, hogy felülvizsgálják ezeket a szerződéseket, és ha visszaélést tapasztalnak a kivitelező részéről, készek akár kivitelezőt is váltani. Az lenne a kérdésem, hogy egy már lekötött szerződés, aminek van egy kerete összege, az egyébként, és ügyvéd úrhoz fordulok, hogy egyébként milyen feltételek mellett, hogyan módosítható, és lehet-e utólag mondjuk spórolni akár ezen, mert ez látszik, hogy erre van kormányzati szándék, de jogi lehetőség van erre?
5: Hát nyilván akkor van jogi lehetőség, hogyha bebizonyosodik, hogy korrupció övezi az egészet. Márpedig az a feltételezés, hogy igen, akik megnyertik a közbeszerzést, amilyen áron dolgoznak, ezek bebizonyítható dolgok. Tehát nem olyan, az, hogy egy épületet nem lehet már és nem fognak lebontani, az nyilvánvaló hát, így van.
1: Talán ugye azt mondta, hogy torzon nem hagyja.
5: A korrupció miatt föl lehet bontani szerződést, meg lehet más is, és tulajdonképpen ez is ugyanak a szimbólumrendszernek a része, hogy az a feltétel, és az a megélésünk is, hogy itt iszonyú korrupciók voltak.
1: Egy picit elvette a kenyeret.
4: Ugye érdemes úgy beszélni, hogy láttuk, ugye? Tehát amíg nem látunk egy szerződést, addig nagyon nehéz megítélni, hogy milyen kereteket szab meg. Általánosságban azért azt el lehet mondani, hogy nincs az a szerződés, amit valamilyen úton, módon, addig nagyon nehéz megítélni, hogy milyen kereteket szab meg. Általánosságban azért azt

0: Szerintem nem az, hogy lehet, hanem kötelessége megvizsgálni egy hatalomba lépő új kormányzatnak azt, hogy a meglévő szerződések azok megfelelnek-e a rendes gazdálkodás követelményeinek, hogy normálisan lehet-e ilyen kötelezettségeket vállalni a továbbiakban.
1: Jó, hát van még kérdés szerintem bennünk is, meg önökben is, úgyhogy egy rövid szünet után folytatjuk. Egyrészt, hogy ha már itt a szerződések, akkor ugye Krausz Ferencékről is fogunk beszélni, na meg hát az egyéb politikai következményekről és lehetőségekről. Reklám után azonnal jövünk.

0: Az ország és a világ bármely pontján szólunk. spiritfm.hu.
1: Valami nem sikerült,

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Jegesi András és vendégei következnek.
1: Ön tervezi-e, hogy meglátogatja a Karmelita Kolostort? Ez volt a mai nap kérdése. Nézzük, hogy az adás kezdete óta változott-e az arány. Igen, némelyest, 65% tervezi, hogy meglátogassa, 35% pedig úgy tűnik, hogy nem szeretné. No, lássuk, hogy hogyan fejtették ki bővebben az álláspontjukat azok, akik vették erre a fáradtságot, amit ezúton is köszönünk. Mariannának elég volt, amit a felvételeken látott, Zoltán viszont azt mondja, hogy előtte egy kis kirándulás a lombkorona sétányoknál, aztán a 60 pusztai gazdaságnál, és jöhet a Karmelita, van bőven, ahova el lehet menni. Balázs most biztos nem fog elmenni oda, majd ha lemegy ez a hisztéria, gondoljon bármire is, Nóra sem lesz ott a Karmelita bejáráson, mert a vérnyomása már így is magas attól, amit eddig látott, Tamás viszont egy határozott igennel felelt a kérdésre, mert végre látni szeretné, hogy hova tűnt a befizetett adója. Nos, ezek a kérdések a kormány átadás átvételkor is felmerültek, mármint, hogy mi lett a különböző befizetett adókkal. No, meg hát ennek van két interpretációja is, egyfelől Magyar Péteréknek az álláspontja, no meg a Fideszé. Hogy miről is beszélek pontosan? Lássuk.
2: Nem finomkodott a leköszönő kormány tagjaival az átadás átvételkor Magyar Péter. A miniszterelnök saját Facebook oldalán tett közzé egy bő 10 perces videót arról, hogyan zajlott ez a folyamat, amit gyakran az új kormányfő kommentárjai tarkítottak.
3: Torlan is gratulálunk a szivarszobához és a
4: többihez.
3: Fogadd még mások is.
4: Tessék!
3: Fogadd még máshol is.
2: A legköszönő belügyminiszter külön szót kért az ülésen.
5: Kérnék egy vizsgálatot magam ellen is a belügyminisztérium ellen, mert nekem úgy érzem, hogy semmilyen nincs miért szégyenkeztem.
2: Magyar Péter azt mondta, hogy minden minisztérium külön kérés nélkül is ugyanúgy teljes átvilágításra számíthat.
6: Nek van vagyon a külföldön?
7: Nekem.
2: Minden intézkedésért vállalja a felelősséget Rogán Antal, mondta a Telexnek az átadás átvétel után.
6: Tervezi elhagyni az országot?
7: Nem tervezem elhagyni az országot, kiválóan érzem magam Magyarországon.
1: A Fidesz kirakott egy körülbelül fele annyira hosszú videót erről az átadás átvételről, mint amit Magyar Péter megosztott. Ebből a videóból nem derül ki az, hogy bármilyen módon feszült lett volna a hangulat. Leginkább egy normális átadás átvételnek tűnik, például Kapitány István, szervusz Csabám, így köszönti a miniszter elődjét. Ott is Pintér Sándornak leginkább technikai észrevételei vannak, és így tovább. Na most a kettő az hát merőben ellentétes egymással, de ti hogyan látjátok, hogy melyik oldal miért pont ezt a videóit, ilyen stílusú videót rakott ki?
8: Hát egy normális, egyszerű átadás átvételnek tulajdonképpen semmiféle hírértéke nem lenne. Nem véletlenül nem láttunk soha ilyet. Én legalábbis nem láttam még ilyet korábbi kormányváltásoknál. Az, hogy Magyar Péter kirakja ezt a saját maga által összeállított lényegesnek tekintett részeket, ez nem jelent egyebet, mint sem az, hogy meg most erőt úgymond az osztályfőnök leteremti a rossz gyerekeket, és kukoricára térdepelteti őket, és megbossa a fejüket. Mint hogyha valami osztálykiránduláson valami rosszaságot csináltak, akkor berúgtak volna az éjszaka. Szóval volt ennek egyfajta erőfitoktatás része is, egy kicsit megalázó is volt ilyen szempontból. Az, hogy erre van egy riposzt, hogy nem is így történt, hanem voltak itt olyan pillanatok is, amikor nem voltunk sarokba állítva. Hát az egy válasz volt erre a dologra.
9: Szerintem abszolút filmszínház mind a kettő, tehát a Magyar Péter kifejezésével élve. Az egyik, hogy viszi tovább azt a kommunikációt, amit már az első adásrészben is megbeszéltünk, meg ami a kampánynak is része volt, hogy határozottan és keményen szembeszáll az előző a kormányzattal, és tulajdonképpen mindig mindent másként akar. Erről az útról nem lehet letérni, ha ő tényleg rendszerváltásban gondolkodik, és ez az egész film, ez a 12 perces film, ennek volt egy kulisszája, itt lehetett látni ezt, amit említettél, ez így volt felépítve. A Fidesz ő is csinál egy mozit, aminek az a lényege, hogy nincs itt semmi látnivaló, voltak sikerek, tulajdonképpen minden rendben van. Ugye Orbán Viktor elmondta a maga videójában, hogy itt mennyi jó dolog történt az országban, negatívokról nem esett szó. Itt is egy ilyen normális ügymenetet próbált meg a Fidesz megrajzolni. Ebből, tehát ezt is így értem, csak azt nem értem, hogy mikor lesz majd az a pillanat, amikor a Fidesznek azok a politikusai, akik még regnálnak, tehát most nem Ferenc Orsolyáról beszélek, és a kicsit ki a külső körben lévő megmondó emberekről, akik valamifajta belátással vannak arra vonatkozóan, hogy valamit elhibáztak, hanem mikor lesz az, amikor ezek a miniszterek, vagy bárki, aki a szűk körben van egyszer, vagy csak azt mondja, hogy igen, voltak itt olyan dolgok is, amivel a magyar társadalom nem értett egyet, és bizony ezt mi elrontottuk. Tehát mikor fog a két történet egymáshoz, a két film közelíteni?
1: Most ha már leköszönő miniszterek,
10: De akkor nem mondjak semmit erről?
1: De, bocsánat, tessék.
10: Akkor nyugodtan folytasd. Csak gondoltam, hogy...
1: Igazából azért annyiban kapcsolódik, hogy Havasi Bertalan fogalmazott úgy, hogy nem ért egyet azzal, hogy a leköszönő miniszterek nem veszik föl a végkielégítésnek nevezett juttatásukat, és hogy harcolnia kéne a Fidesznek ahelyett, hogy hagyják, hogy napi ötször felmossák velük a padlót.
10: Havasi Bertalannak ebből a szempontból nem osztottak lapot, ő már kiszállt a buliból, tehát ő könnyen beszél arról, amit akar. Azok a miniszterek, akik ott ülnek, azok pontosan tudják, hogy miért nem kapaszkodnak bele a pénzbe, és mi az, amiért ők úgy viselkedtek ott, mint a megszeppent kisfiúk, ahogy te is ezt említetted. Egyébként a kérdés az, hogy maga, ugye a két filmről beszéltünk, hogy mi volt a lényege ennek a mai eseménynek. Az eseménynek az volt a lényege, hogy Magyar Péter is ezt akarja tükrözni, ugyanazt folytatja, mint amit elkezdett Sulyog Tamás esetében. Ő nem hajlandó ezt a kormányzatot felmenteni azokkal a bűnök alól, amik látszanak. És ezt muszáj volt neki most is bemutatnia, Sulyog Tamás esetében, hogy sincs bocsánat, itt sincs bocsánat. És ezt láttuk egyébként, és ezek a miniszter, ha Havasi Bertalan szóvivőként ült volna ott, valószínűleg ugyanígy viselkedik. Hogyha ő ugyanúgy valamilyen olyan döntésben vett volna részt, például ha beszéltünk már a vár beruházások döntéseiről, akkor valószínűleg csendben maradt volna. Tehát az, hogy ő volt a miniszterelnöknek egy szóvivője, az annyira indiferens, hogy ő mit gondol erről az egész dologról. Ő már, ha akart, akkor fölvette a saját végkielégítését.
1: Hát ő mondta, hogy nem fogja, mert ő még, ugye, még mindig az alkalmazottja egyébként a kormánynak, és ebben a HVG-s interjúban azt is egyértelművé tette, hogy ő azért sem mondott fel, mert hogy ő megvárja, amíg kirúgják, és hogy ő egyébként nem akarja, hogy neki megmondják azt, hogy mire költse a végkielégítését, majd azt ő tudni fogja.
10: Valójában nem szereplője már ennek, és nem, ilyen értelemben talán nem is volt szereplője. Az, ahogy ő viselkedett egyébként, és azt kéne neki mérlegelni, ő nem pénzt osztott, ő egész egyszerűen a sajtót kellett volna, hogy szolgálja, és ehhez képest sajtó elhárító volt. Ezt nem tudom, hogy ezt hogyan minősítsem, de minden esetre azért emlékezünk rá, hogy semmiféle módon nem segítette a sajtó munkáját.
1: Ha már ott tartunk, hogy az átadás átvételnek ugye voltak anyagi következményei is, és vonzatai is, ugye ahogyan a Várnegyed felújítását illetően, úgy más beruházások esetében is szerződések felülvizsgálata és költségvetési források újraütemezése várható, erről Krausz Ferenc is értesülhetett.
2: A miniszterek átadás átvételekor csütörtökön Magyar Péter a volt honvédelmi minisztert is számon kérte a Forágyi és az Orbán kormány 1300 milliárd forintos szerződéséről. A HVG úgy értesült, bő 9 évre a 2035-ig szóló megállapodást mindössze egy hónappal a választás előtt írták alá. A volt honvédelmi miniszter kiállt a szerződés mellett. A Fidesszel jó viszonytápoló Krausz Ferenc fizikai Nobel-díjas kutató alapítványa 2025 novemberében jött létre, a kormánnyal kötött megállapodást azonban csak idén februárban írták alá. A Magyar Hang most nyilvánosságra hozta, hogy Krausz alapítványával 261,7 milliárd forintos szerződést kötöttek Hankó Balázsék. A miniszterelnököt megkérdezték arról, hogy felülvizsgálja a támogatást.
11: A válaszom az, hogy igen.
2: Magyar később azt is bejelentette, a kormány felbontja Krausz Ferenc alapítványának szerződését, és mint fogalmazott, arra kéri a professzor urat, hogy már a kifizetett 22 milliárd forintot is utalja vissza. A kiemelt beruházásokat és az azokhoz kapcsolódó döntéseket is ki fogják vizsgálni, amit a miniszterelnökséget vezető miniszter és a közlekedési és beruházási miniszter feladata lesz.
1: Milyen húzást neki menni egy Nobel-díjas tudósnak?
9: Szerintem itt nem ez a lényeg, tehát nagy tisztelettel vagyunk szerintem mindahányan az ő Krausz Ferenc tevékenysége iránt, és a Nobel-díj az elvitathatatlan és megérdemelte, és szerintem erre nem is érdemes szót vesztegetni. Itt egy másik ügyről van szó, szerintem arról, hogy ugye az a tehetséggondozás, ami NTA-nak hívják, tehát Nemzeti Tudós Képzelem, ami akadémia, ami nagyon régóta működik Magyarországon, és a kormány mindig is támogatta valamekkora összeggel. Tulajdonképpen ezen akadémia fölé emeltek egy alapítványt, ami Krausz Ferenc alapítványa, és ezt az alapítványt hát stafírozták ki 261 milliárddal 5 évre, ugye?
1: Igen, 5 évre, évre szól. Az a neve, ez az élvonal csúcskutatás. Igen. És tehetséggondozó alapítvány.
9: Igen, igen, és erről az említett NTA-nak a vezetői is tárgyaltak vele, és akkor kiderült, hogy nem olyan egyszerű, hogy a pénz átmenjen hozzájuk. És szerintem itt a lényeg az, hogy egyáltalán nem lehetünk biztosak abban a most már eddig megismert történetek folyamányaként, hogy ez a pénz arra azt a célt szolgálja majd, amire hát eredetileg szánták, tudnilik valamikor, azt hiszem az idei évben történt meg az, hogy egy kampusznak a kőletétele történt, ilyen alapkőletétele történt meg, tehát hogy fölmerül az emberben az a gyanú, hogy ez a forrás, tehát ez a 261 milliárdnak egy tekintélyes része lehet, hogy egy később megtérülő oktatási központnak a felépülését fogja jelenteni, de mégiscsak ez a tehetséggondozás nem ezért indult el, vagy nem így indult el. Az ott lévők úgy érzik, hogy ők valahogy elvesztették azt a pénzt és azt a támogatást, ami volt, és fölmerül az emberbe, hogy nem arról van ez szó, mert láttunk már ilyet, hogy ennek a kampusznak a megépülése, majd valamilyen építési vállalkozóknak, akik az előző kormányzathoz kötődnek, hát egy nagyon jól fizető tevékenység lesz, és szerintem ebben a keretben, ha nézzük, akkor érdemes megvizsgálni, és onnantól jön az, hogy fel lehet-e mondani, hogy lehet felmondani. Egyelőre van egy nyomásgyakorlás, nyilván Krausz Ferenc irányába, hogy adja vissza a pénzt, majd kialakul ennek a rendje.
8: Na most, ha már jogászkodunk, akkor itt egy nagyon fontos részlet kérdése ad, hívjam fel a figyelmet. Ugye felbontás és felmondás, ez két különböző jogi kategória. És ugye következetesen ezt halljuk, hogy felbontásról beszélünk, és nem felmondásról. Ugye ezt a laikus közvélemény nem mindig tudja a különbséget, minket rómaiokból már kirúgtak elsőre, hogyha nem tudtuk a különbséget a kettő között. Az egyik a jövőre nézve szüntet meg valamit, a másik pedig a megkötésére visszamenőleges hatállyal. Mintha meg sem kötötték volna a szerződést. Ez a felbontás. Na most a felbontásra akkor van lehetőség nyilván, hogyha reparálható állapot van, vissza lehet állítani az eredeti állapotot. És másik lényeges dolog ebben, hogy ez közös megegyezés ráadásul. Tehát közösen bontjuk fel ezt a szerződést. És egyébként a Krausz Ferenc, amit én olvastam erről, abban ugye az van, hogy ő direkt nem lépett olyat, amivel az eredeti állapot ne lenne visszaállítható. Hát ő azt mondta, hogy megvárja az új kormányzatnak a hozzáállását ez a konstrukcióhoz, és abban az esetben, amikor ezt a konstrukciót majd látja, hogy mégiscsak finanszírozza az új kormányzat, akkor mennek tovább. Hát én nem érzem úgy, hogy ebbe olyan nagyon éles konfrontáció, hanem most lefejeljük itt hirtelen a Krausz Ferencet, és szembe vegyünk a Nobel-díjassal. Én szerintem ez egy nagyon okos ember, nem csak a Nobel-díj miatt, hanem ebben a lépéseikben is. És én azt látom, hogy most akkor erre nem lesz támogatás, ezt vizsgáljuk felül. Megint magáról a szerződés nem tud beszélni, mert nem látjuk, hogy mi van benne. Hát az nem szerencsés úgy véleményt alkotni róla.
10: Nagyjából hasonló a véleményem. Azt gondolom, hogy meg fognak egyezni Krausz Ferenccel, mármint az új kormány. Nem fognak ennyi pénzt elkölteni, és nem pontosan erre. Mert az ember azt várná különben, hogy egy magyar Nobel-díjas akár itt él, akár Németországban él, akkor ő az, aki a saját pénzén valamiféle tehetséggondozót az anyaországban elindít, nem pedig ilyen hatalmas összeget begyűr maga alá, és megpróbál, vagy csak a nevét adja hozzá. Szóval azt gondolom, hogy neki is az az érdeke, hogy megállapodjon, és Tibor, ahogy mondja, az ember ennél a kormánynál 16 év alatt megszokta azt, hogy valami valahol kilóg alólá, valami nem stimmel ebben a dologban, akkora összegekkel dobálóznak, és akkora összegek tűnnek el kézen közön, miért pont itt ne tűnne el?
1: Csak hogy érezzük az arányokat, hogy az Európai Unió egyik legmagasabb presztízsű kutatási finanszírozási rendszerében, ez az ERC Advanced Grant programban, a több mint 500 millió lakosú európai térségben összesen 281 kutató nyert támogatást, ez a 2024-es pályázati év, 721 millió forint értékben, ez majdnem annyi, mint amennyit a magyar kormány egyetlen alapítványnak ad. Igaz, hogy 5 évre, vagyis évente 52 milliárdra, hogyha átlagot vonok, de az arányokat talán jól mutatja ebben a kérdésben. Végső soron, ugye, ha jól értem, akkor úgy vélitek, hogy lesz itt valamiféle megegyezés, mert azért Rétvári Bence is neki ment annak, hogy itt egy jó kutatási műhelyet akar szétverni a kormány. Valószínűleg ezt talán ők is tudják.
9: Szerintem frontot nyitni belül érdemes Magyar Péternek, tehát az, hogy a közjogi méltóságok és a 9 évre kinevezett vezetőkkel szembe menni, ezt érdemes, ennek lehet társadalmi támogatottsága. Nobel-díjas tekintélyes személyekkel szemben valószínűleg nem éri meg, ott a megegyezésnek van szerintem számára politikai haszna.
8: Meg szétverésről nincs szó, hát nem jött létre még.
9: Igen.
8: Erre kapnák a pénzt, hogy hozzák ezt létre. De nem költött el ebből semmit, csak előleget kapott 22 milliárdot, de hát tűnik, hogy ennek nincs akadály.
1: Ami ugye meg is van.
8: Így van.
1: Úgyhogy
8: ez egész bolacsípés a 1310 milliárdhoz képest.
9: Igen.
8: Tehát azért...
1: Ugye itt a 4IG szerződés.
9: Igen.
10: Itt megint az a baj, hogy ennek is akkor, amikor ezt a megállapodást kötötték, akkor kellett volna transzparensnek lennie, bevatni a nyilvánosságot, ezt akarjuk, így akarjuk, tulajdonképpen ezt az utat akarja Magyar Péter bemutatni, minden egyes lépésével bevonva a nyilvánosságot, kicsit a sajtót is tönkre téve, mert mindent videóval bemutat, minden ott van, tehát az egész ország folyamatosan jelen van a kormányzásban, e pillanatban, meglátjuk meddig.
1: No, vajon az önkormányzatok hogyan alakulnak a jövőben? Fölvetődtek ugyanis már korábban olyan hírek, hogy a Tisza kormány tervezi az előrehozott önkormányzati választásokat. A 444-nek most, bár nem névvel, de Tiszás parlamenti képviselők beszéltek erről, hogy pontosan mit mutatjuk.
12: előrehozott önkormányzati választást sem tart kizártnak több vidéki Tiszás képviselő, írja a 444. A portálnak név nélkül nyilatkozó politikusok azzal érvelnek, hogy az előző kormány alatt olyan függelmi viszonyt építettek ki a fideszes egyéni képviselők, melynek során sok polgármester és helyi képviselő besározódott. Ráadásul a megyei közgyűlések jó része fideszes többségű, hiszen 2024-ben a Tisza nem indított jelölteket. A 444-nek nyilatkozó képviselők szerint többféle javaslat is van a párton belül. Felmerült a forrás megvonás és az új választás kiírásának ötlete is.
1: Mi kell ahhoz, hogy előrehozott önkormányzati választás legyen? Az a feltevésem, hogy mivel 5 évre választottunk önkormányzatokat és testületeket, ehhez egy nyomósérv kell. Mi lehet az a nyomósérv?
10: Hát én azt gondolom, hogy ezt így nem lehet bejelenteni. Tehát én emlékszem, hogy Magyar Pétertől ezt egyszer megkérdezték, azt mondta, hogy nem lesz előrehozott önkormányzati választás, hogy most fideszes vagy tiszás képviselők mit gondolnak erről, meg azt hiszik, és azt vélik, hogy ha most lennének előrehozott választások, akkor nagyon-nagyon sok önkormányzatban nyernének a tiszások, ami valószínűleg így van, de hát ez egy ilyen politikai hullámnak a meglobaglása lenne. Én szerintem egyrészt kontraproduktív, pláne fővárossal kapcsolatban, és nagyon sok olyan választóval, akik most ott voltak a Tisza mögött, hogy hirtelen azt mondják, hogy legyen egy előrehozott választás.
9: Én azt gondolom, hogy politikai érdeke fűződhet, most ez egy teoretikus, amit mondok, politikai érdeke fűződhet Magyar Péternek ahhoz, hogy esetleg legyenek előrehozott választások, mert addig kell ütni a vasat, amíg meleg, tehát, hogy most lendületben van a párt, ugye már 70%-os a támogatottsága, tehát elvileg el lehetne foglalni az önkormányzatok tekintélyes részét, de szerintem nem ez fog bekövetkezni, hanem az lesz, hogy megnézi a kormányzat azt, hogy hogy lehet együttműködni az önkormányzatokkal, milyen lesz az a rendszer, milyen lesz az a mechanizmus, aminek nem ellenségként kezeli a kormány az önkormányzatokat, nem megpróbálja elszipkázni tőlük a pénzt, hanem éppen segíti őket. Ha az Európai Uniós források megnyílnak, akkor ugye abból kaphatnak önkormányzatok is, tehát hogy szerintem ez lesz az első lépés. Az persze végig gondolandó, hogy a nem túl nagy súllyal rendelkező megyei közgyűlések, amelyek ugye zömmel, vagy talán mindegyik nagyon fideszes.
1: Hát fideszes hogy, többség van
9: mindegyikben. Igen, mindegyikben, hogy lehet velük, és azért tettem hozzá, hogy nem nagy súllyal rendelkező, mert a nagy pénzosztó szerepük, nagy politikai súlyuk nincsen. Tehát szerintem ezt azért Magyar Péter fogja tudni.
1: Ilyen véleményezési joguk van.
9: Igen, tehát ezt fogja tudni kezelni, nem fogják megakadályozni azt az együttműködési lehetőséget, ami most új alapokra helyeződhet a kormány és az önkormányzatok között. Én azt gondolom, hogy amikor ez nem megy, akkor lehet róla szó, de amikor ez kiderül, hogy nem megy, akkor egyébként is eljutunk az önkormányzati választásokig.
1: De az, hogy nincs, hogy politikai érdeke fűződik hozzá, azért ez nem tűnik egy annyira veretes közjogi érvnek az én szememben, hogy most emiatt akkor előre hozunk választást, úgyhogy még a ciklus fele sem telt el.
8: Hát nyilván ehhez egy sokkal komolyabb ilyen teljes közjogi rendszerváltásnak kéne bekövetkeznie, mondjuk új alkotmánnyal, egy csomó olyan intézkedéssel, ami megágy az ehhez. Na most ez olyan őrült feladat, ami most per pillanat, amit látunk, hogy a szekrényből a csontvázak, mely temetők esnek már ki a szekrényből, nem csontvázak, maga alá temetik azokat, akik ezt fel akarnak dolgozni. Tehát itt nincs olyan nap, hogy 3-4 olyan dolog kéne derülne, ami rengeteg munkát vet fel. Tehát nyilván politikailag ez logikus, a 70%-os támogatottság soha nem volt még ilyen. Nyilván logikus az is, hogy mondjuk én debreceni vagyok, Debrecenben ugye láttuk a két alpolgármestert, akik nagyon csúnyán leszerepeltek ezen a választáson, tehát óriási nagy vereséget szenvedtek. Na most ez egyfajta bizalmi szavazásnak is felfogható a városvezetéssel szemben, hogyha az alpolgármesterek azok így szerepelnek, akkor mennyiben lehet a városvezetésben bízni? Jó, hát megmondta a Papp László polgármester úr, hogy legitim, és valóban ebben igaza van, legitim a közgyűlésnek a működését, határozott időre meg vannak választva, ők nem mondanak le, ahogy egyelőre a köztársasági elnök sem mond le, meg a kúri elnök sem mond le, most még nem mond le senki. Hogyha lemondanának, meg feloszthatná magát a közgyűlés, ami egy elméleti kérdés, akkor ezzel lehetne ilyenről beszélni. Inkább amikor az emberek fantáziálnak, és logikusan kezdenek el gondolkodni, akkor ezek az ötletek azért jöhetnek fel. Mert hogyha most például veszünk egy ilyet, hogy terve volt véve az önkormányzatoknak juttatott nagyobb szerepvállalás. Terve volt véve, mondjuk mondok egy példát, a kliknek, a rendszerének a leépítése. És az, hogy a központosított oktatási rendszer az majd visszakerül alacsonyabb szintre. Annál demokratikusabb egy rendszer, minél lentebb vannak a döntéshozatali fórumok. És akkor most, ha ez megtörténne esetleg, ez végbe menne ez a folyamat, akkor azt a pénzt, palipát, fegyvert, amit megkapnak az önkormányzatok. Most Debrecenben a debreceni önkormányzat a két, nevezzük így, választásokon megbukott alpolgármester égisze alatt lesz majd szétosztva. Ők fogják ezt intézni. Tehát én amikor hallok ilyen fantáziálgatásokat, akkor ilyesmik miatt jön ez elő. De hát szerintem Magyar Péter egyelőre visszavédet öntött a pohárba azzal, hogy ez most nincs napirend.
1: Tehát hogyha lenne egy úgynevezett önkormányzati reform, amiről sokat lehetett már a kampányban is hallani, akkor lehetne indokolt ez a választás?
8: Nem, csak azt mondom...
10: Én beszélgettem Tóth Józseffel, a 13. kerület polgármesterével, egy elismert polgármester, és a helyzet fordított olyan értelemben, hogy pont az önkormányzatok várnak el a kormányzattól olyan lépéseket, amelyek levegőhöz engedik jutni őket. Nem az, hogy most még inkább megpróbálják megfojtani őket, és egy új választással rémizgetni. És a másik oldala a dolognak, akár Debrecenben másút, ahol fideszes vezetők vannak, vagy akiknek Kaposváron, hogy ezek a választások, azok a társadalomnak, vagy az ottani társadalomnak az a fajta többsége, amely most ebben az országgyűlési választásban megmutatkozott, az olyan nyomás alatt fogja tartani akár Papp Lászlót, akár mondjuk a kaposvári polgármestert, amely kénytelen lesz ellépni a fideszes és a kormányzattól, és a volt kormányzattól, és a Fidesz kiszolgálásától, és a saját társadalmát szolgálni. Ez egy új helyzet mindenképpen.
1: Ami új helyzet lehet még, hogy a kampányban oroszlán részt vállaló Tisza-szigetek tagságában vannak olyanok, akik jelöltek voltak, de nem lettek végül jelöltek. Ebből a hosszú 444-es cikkből az is kiderül, hogy sokan pont ezért szeretnének, ugye akár kis településen, vagy kicsit nagyobb városban, hát önkormányzati szerephez jutni, mert hogy ő is beletett nagyon-nagyon sok melót, és erről korábban egyébként a Tisza-szigeteket nagyon jól ismerő Kéri László is beszélt, hogy előállhat egy ilyen helyzet. Ez már akkor lehet ennek az előszele? Vagy milyen befolyásuk lehet a Tisza-szigeteknek akár a kormányra?
9: Nyilván érezhető, vagy átélhető ez a gondolkodásmód, így ez a fajta ilyen érzet kialakul a vesztesekbe, akik úgy érzik magukat. Én azt gondolom, hogy a kormányzati struktúrának a kiépítésében lehetséges, hogy sokaknak jut hely, tehát ezek a jelölteknek, akik elindultak ugye parlamenti képviselő, az előválasztáson, a tisztás előválasztáson azért nagyon sok régi szóval, illetve káderre van szükség a minisztériumokban és akár a háttérintézményekben, és szerintem ők lesznek ilyenek. Másrészt meg a politikában azért van olyan, hogy ütemérzék és kivárás, tehát ezek fontos fogalmak, hogy eljön majd az idő, nem is olyan sokára, a ciklus felénél még valóban nem vagyunk, már az önkormányzati ciklus felénél, de amikor a felénél vagyunk, akkor már el szoktak kezdeni gondolkodni akár a polgármesterek is azon, hogy megpróbálják megismételni
1: hogy elinduljanak
9: újra, és Magyar Péternek nem sokára kell, itt van.
10: Magyar Péternek kell kezelni ezt a helyzetet. Tehát ő neki kell azokat az embereket nem helyzetbe hozni, hanem valamilyen módon megnyugtatni, mert hogyha elkezdi egyébként bevonni őket, vagy azt mondani, hogy te is bemész az önkormányzatba, tehát az egyéni karrierjüket, akkor ugyanaz lesz, mint a Fidesznél volt, és az vissza fog jutni rájuk. Ezt majd neki kell kezelni, hogy azok az emberek, akik részt vettek a Tisza-szigetben, és most nem jutottak, nem rúgtak labdába, mit fog kezdeni.
8: Én úgy látom, hogy a szigeteknek a szerepvállalása most egyfajta szerepkutatás zajlik. És a Radnai Márknak a feladata lesz ez. És majd akkor látjuk. Mert az a feladat, ami eddig volt, meg kell nyerni a választás, az megvalósult.
1: Tipa, igen. Meglátjuk akkor, hogy hogyan folytatódik mindez. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek ide hozzánk ma este, és tegyetek így legközelebb is, és önök is tegyenek így legközelebb is. De ne csak itt az Aktuált nézzék, mert utánunk kezdődik a csat, ami hát mindig, ahogyan ilyen sok dolog történik, talán érdemes a különböző vélemények ütközését meghallgatni, megfigyelni. Úgy talán mi is többet tudunk egy picit. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltak, és maradjanak továbbra is velünk.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj Esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét mindennapján.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Hatalmas az aszály, nagyon mélyen van a talajvíz szintje, porzik a táj, és csapadék is kevés van. Most ezekben a napokban lehet, hogy nem úgy érzik, meg nem úgy látják, és ez volna jó, hogyha egy kicsit így is maradna. Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője a vendégem. Jó reggelt, kezdj csókolom.
2: Jó reggelt, kívánok.
1: A vízigények hatékony összehangolása érdekében már csütörtökön felállították az Országos Vízügyi Koordinációs Központot, mert ez kormány részről indult. Ez mit jelent? Kik vannak benne, és mit koordinálnak?
2: Ugye a vízügy úgy működik, hogy van 12 vízügyi igazgatóság az országban, ezek vízgyűjtőre vannak lebontva, tehát nem megyei alapon működnek, hanem vízgyűjtő alapon, és van az Országos Vízügyi Főigazgatóság, amely egy úgynevezett középirányító szerv, tehát itt fogjuk össze a különböző igazgatóságoknak a munkáit, és ilyenkor pedig ez a központ 24 órában abban dolgozik, hogy gyakorlatilag a 12 vízügyi igazgatóságnak a munkáját összehangoljuk. Mit jelent ez, mi történhet, miért kellhet ez, mit kell ilyenkor csinálni. Először is ugye akár, mint egy árvíznél, ugyanúgy előfordulhat, hogy ember vagy gépigény lép föl. Tehát itt most a szivattyúknak nagyon jól kell dolgozniuk, a zsilipeknek nagyon jól kell működniük, mindennek hibátlanul kell mennie, hogy ahol és amikor éppen vizet tudunk akár a tájban, akár a rendszereinkben megtartani, akkor mi arra készen álljunk. És ezért állt föl ez a központ, hogy 24 órában koordináljuk a munkákat, mert akár az egy olyan helyzet is előfordulhat, nyár lesz, hogy kollégákat, szivattyúkezelőket kell egyik vízügyről a másikról átrendelni, vagy elromlik egy gép, és azonnal tudjuk, hogy honnan kell egy másikat odavinni, vagy hogyha tényleg bármilyen olyan műtárgy, mondom, amit zsilipekre gondolok, vagy akár egy fenékküszöböt meg kell igazítani, tehát hogy ezeket azonnal tudjuk mi is, és a vízügyeken is tudják egymás között a kollégák, nem beszélve ugye az öntözési vízigényről, ami azért egy egyedülálló dolog itt Magyarországon, hogy nekünk van egy úgynevezett tikevérünk, nem szeretem a rövidítéseket, de borzasztó bonyolult a neve. A dolog lényege, hogy a Tisza völgy és a Körös völgynek az öntöző vízellátását tudjuk koordinálni, és ehhez is kell ez a központi irányítás.
1: Ahhoz, hogy tudjanak koordinálni mondjuk ilyen tevékenységeket, az víz is kell. Na, az, ahogy állunk.
2: Ez nagyon jogos kérdés, mert egyébként épp a 23 éves lányom tegnap este ezt kérdezte tőlem, hogy de ti mit csináltok, mit koordináltok, hogyha nincs víz. De víz azért van, tehát azért vízkészletünk van, de annak a megtartása az, ami most iszonyúan fontos feladat. Ugye az előbb említette, hogy érkezik az eső a hétvégén. Mindenki azt gondolhatná, hogy akkor most de jó, lélegezzünk fel, hiszen mediterrán ciklonról beszélünk, ott akár lokálisan 50 mm csapadék is leesett, de jó, meg vagyunk, igazából nincs is baj, de továbbra is bajban. És például ezek a vizek, amik beérkeznek, nagyon érdekes megint az előrejelzés, ugyanaz van, mint 24 szeptemberében, amikor a Boris ciklonnak ugye a központja egy ugrált össze-vissza. Én most tegnap reggel a központnak az első ülésén háromféle előrejelzést vetítettek ki a hidrológus kollégák, és mind a három előrejelzésen máshova mutatta a rendszer, a modell a csapadéknak a központ. Tehát nekünk erre is oda kell figyelnünk. Most úgy tűnik, hogy az északi ország lesz, amely a legtöbb csapadékot kapja, és ugye ott például a Tarna folyó vízgyűjtőjén, az Agyva folyó vízgyűjtőjén vannak olyan területek, akár általunk épített tározók, akár fenékküszöbökkel megsegített területek, ahol például ilyenkor ugye a vizet össze tudjuk gyűjteni. Tehát ez vízünk van, vízkészletünk van, nyilván sokkal kevesebb, de ezeknek a helyét, hogyha nem a rendszereinkben már, mert azokat azért télen már úgy feltöltöttük, ahogy igazából 2020 óta már egyre jobban igyekszünk, hogy az üzemi szabályozási szintet meghaladva több vizet tároljunk be, de ez nem elég, tehát hogy a tájban hol tudjuk megtartani a vizet, ez is egy nagyon fontos kérdés.
1: Azért a táj az eléggé nagy. Nem, mert lehetne nagyobb ez az ország, meg volt is, de azért amikor tájról beszélünk, akkor nagy területről beszélünk. Az ország jelentős része mezőgazdasági terület, intenzív mezőgazdasági terület. Hogy állunk
2: igen, ezzel így gyakorlatilag a kérdésben benne is van a válasz, hogy igen, ezt nagyon-nagyon kevesen értik, hogy a vízügy akárhol vizet nem tarthat vissza. A saját területein tarthat vissza. Tehát gondolok itt tározókra, holtágakra, csatornákra, amit mi meg is teszünk a lehetőségeinkhez képest. Nyilván mindig lehetne jobban, lehetne szebben csinálni mindent, de valóban sokkal több vizet tartunk vissza. Gyakorlatilag most ebben a csapadékhiányos évben a 2025-öshöz képest is 140 millió köbméterrel több vizet tartunk vissza a saját rendszereinkben. De ugye visszatérve a kérdésre, jön a táj. Nekünk nagyon-nagyon komolyan meg kell tanulnunk, és szeretnénk is megtanulni együtt dolgozni a civilekkel, a mezőgazdasággal, hogy a tájhasználatot valahogy mindenki megértse, hogy meg kell változtatni. Rövid példa, belvíz. Ugye a 2020-as, nem, akkor talán már nem, de a 2010-es években még nagyon-nagyon sokszor volt belvízvédekezés.
1: Csapoljuk le, folyassuk el minél hamarabb, mert ott áll a tócsa.
2: Azt követelték rajtunk, hogy vigyük el onnan a vizet. Ugye nekünk a csatornáink azok úgynevezett belvíz elvezető csatornák. Például ugye a középtávú fejlesztéseinkben az is benne van, hogy ezek a csatornák úgynevezett kettős működésűek legyenek.
1: Öntöző csatorna is legyen.
2: Működjön, így van, de még a belvízre visszatérve, most már van egy olyan rendelet, hogy nem 15 nap a tűrési idejük a gazdáknak, amennyi ideig el kell viselniük a belvizet a földön, hanem 30. De ezt akár még tovább lehetne fokozni, és ugye a tájgazdálkodás, a tájhasználatváltás az most egy nagyon-nagyon fontos kifejezés a most következő időszakban, tehát nekünk erre nagyon oda kell figyelnünk, hogy hol tudjuk a tájban a vizet visszatartani, és például vannak ugye a vízőrzők, vízőrző mozgalom, velük együttműködve az országban a vízügyi igazgatóságok ilyen piciben, de már rengeteg helyen megteszik ezt, és ez is egy nagyon fontos lépés.
1: Ez volt a mezőgazdaság, aztán ott van az iparnak a vízigénye, ráadásul nagyon nagy vízigényű ipari kapacitások épültek Magyarországon, és ott van még a lakossági vízigény is, hát naná, ahol én nem tudom, de ilyeneket olvastam, hogy akár a fele is helyenként elfolyhat a rendszerekben az ivóvíznek, egészen egyszerűen, mert olyan állapotban van, hogy el se jut a csapig.
2: Igen, ez ugye elsősorban vízi közműves kérdés, és nem vízügyes, de ahol nekünk például az ivóvízbázisokat kell biztosítanunk, ott is, hogy úgy mondjam, nagyon-nagyon fontos az, hogy már most megkezdjük az előkészületeket. Például van egy ilyen vízkivételi hely Szolnoknál, ott a kollégák már tavaly is, 2022-ben, és igaz, hogy inkább a nyárnak a közepén, de építettek úgynevezett idéglenes vízkivételi műveket, hogyha a Tiszának a vízszintje túl alacsonyra süllyedne, akkor is ki tudják szivattyúzni. Ez most
1: egyre mélyebbre kell menni,
2: egy érte. Picit hamarabb meg is fog történni, igen.
1: Siklós Gabriellának, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivőjének köszönöm.
2: Köszönöm.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az Egyenes Beszéd ma esti témái és vendégei.
1: Vitézi Dávid közlekedési és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen bontotta le a kordonokat a Karmelitánál Magyar Péter. A miniszterelnök azt is bejelentette, hogy az Orbán Viktor székhelyül szolgáló épületet megnyitják a látogatók előtt. Galgóczi Eszterrel és Lánci Rihárddal beszélgetünk. Károsnak tartja az üzemanyagok védett árának fenntartását több közgazdász, ezért nyílt levélben kérik a kormányt az intézkedés kivezetésére. Közben a nehéz költségvetési helyzet miatt speciális jogköröket kapott Kármán András pénzügyminiszter, a nagyobb összegű kötelezettségvállalásokat és beszerzéseket miniszteri kontrollhoz kötik. Vendégünk Palási Zsolt. Véget kell vetni a vasútrombolás korának, egyebek mellett ez a célja Vitézi Dávidnak, aki a közlekedési és beruházási tárcát vezeti a Tisza kormányban. Miniszteri meghallgatásán azt mondta, hogy a semmittevés jellemezte az előző kormány működését, és a közlekedés politikában is az elszámoltatással kell kezdeni. A stúdióban Vitézi Dávid. A kegyelmi botrányból indult, majd alig 2 éves parlamenten kívüli munka eredményeként aratott 2/3 győzelmet április 12-én a Tisza párt. Magyar Péter kormánya feszített munkatempót diktál, a miniszterelnök a kampányhoz hasonlóan napi szinten igyekszik tematizálni a közbeszédet. Vendégünk Papp Gergő.
2: Jó estét, tisztelettel köszöntöm Önöket. 2 vendéggel indítunk, ez majdhogy nem a teljesen szokásos, Galgóczi Eszter, a Forrás társadalomkutató elemzője, és Lánci Rihárd újságíró. Jó estét, szervusztok!
3: Jó estét!
4: Jó estét, szervusz!
2: Hát a nagy lendülettel kezdődik ez a kormányzás, az biztos már csak a tekintetben is, Magyar Péter kormányának megalakulása óta, hogy egyre több dolog feslik fel abból a szövetből, amivel le volt takarva az elmúlt 16 év kormányzása. Egyre nagyobb összegekről tudunk, és egyre kategorikusabb mondatok hangzanak el arról, hogy ki hogyan lesz név szerint is elszámoltatva. Csak gondoljatok arra, hogy hogyan ment az átadás átvétel. Mit gondoltok erről a folyamatról? Egyáltalán ez egy folyamat?
3: Alapvetően azt gondolom, hogy egy folyamat lesz, de ez egyelőre még inkább persze derülnek már ki konkrétumok, de még nem tartunk ott, hogy tényleges elszámoltatás, vagy felelősségvállalás, vagy igazságtétel, ugye ezek a szavak most majdhogy nem szinonime, történjenek, de egyre több mindenről tudjuk meg, hogy mi is történt a színfalak mögött, vagy egyre több olyan ügy kezd majd kibontakozni, aminek egy részét már láttuk, olvashattuk a Független Újságírók tollából, és feltételezhetünk valamit, és én azt gondolom, hogy Magyar Péternek az, hogy ezt ilyen kifejezetten látványosan tárja a szemünk elé, az több szempontból lehet politikailag fontos nekik. Első körben azért, mert hogyha a média buborék, az ugye most már nem, hogy szétrepett, vagy elillant, hanem most már van átjárás, egyrészt azok a választók is, akik a Fidesz kormányt támogatták, láthatják, hogy egyébként tényleg volt a mögött a korrupció, s vád mögött valami, amit ugye az ellenzékiek, akkori ellenzékiektől hallhattak. Másrészt viszont én azt gondolom, hogy valahol a volt ellenzékieknek a lelkének is egy picit, mintha szükséges lenne az a fajta visszaigazolás, hogy mi ezt mindvégig tudtuk, most már látjuk, most már van rá bizonyítékunk. Egy kicsit na ugye, igen, tehát a rosszabb értelmezés egyébként a na ugye, de azért én azt gondolom, hogy sokan voltak azok is, akik elgondolkozhattak azon, hogy tényleg annyira gonosz az Orbán kormány, mint amennyire gondolom, vagy lehet, hogy ez talán már túlzás, ugye nem voltak kézzelfogható bizonyítékaink, és ez egyfajta felélegzés is lehet. Tehát ilyen szempontból szerintem nagyon jó, ami történik, nyilván majd meglátjuk, hogy a következő években még ez hogyan fog zajlani, és mennyi minden derül még ki.
2: Te mit gondolsz?
4: Én azt gondolom, hogy ez a fajta szociális hálóban történő politika indult meg úgy Magyarországon, ami korábban nem volt. Tehát, hogy csak gondoljunk bele, hogy a újságíróknak reagál Magyar Péter egyébként, például Stumpf Andrásnak reagált pont a Butha ügyével kapcsolatban. Igen. Ugye, hogy ellene korábban volt egy bírósági ítélet, legalábbis az Átlátszó ugye ezt állította. És Magyar Péter rögtön reagált egyébként újságíró, ami szinte felfoghatatlan, hogy kordonbont, Magyar Péter Tursz ugye körbevezeti a teljes kormányzati negyeden, a minisztériumokon élőben a magyar lakosságot, és még van ideje reagálni, és még élőzik nem tudom hányszor, tehát hogy én nem tudom ezt a tempót meddig lehet bírni. A másik az egyébként, hogy nem kell neki azért nagyon megerőltetni magát ahhoz, hogy dőljenek ki a csontvázak. Hát csak most így nézzük meg ezt a fajta, majd az adás témája is lesz ugye a Krausz alapítvány féle támogatás, de nézzük meg az NKS pénzeket, azt a 17 milliárdot, ami ugye Bóka miniszter úr annyit mondott csak, hogy hát ez csak 1%-a volt a támogatási összegeknek, amit így kiosztottak, de hát kiknek osztották ki és milyen alapon, ugye? Ez a másik kérdés. És vannak még itt folyamatban lévő ügyek, amik azért
2: 4G.
4: Így van. 4G-nak egy mindösszesen 1000 milliárdos történet. Tehát, hogy nem nagyon kell itt azért harcolni, hogy téma legyen. Tehát, hogy zajlik itt az esemény sor anélkül is, hogy Magyar Péter nagyon megerőltetné magát, reagálnia kell.
2: Igen, de amit mondtok mindketten, amit megjegyeztetek a nyilvánosságról, annak a használatáról, az nagyon fontos, mert ugye ettől el voltunk szokva. Tehát
4: hát nem az, hogy elmondtuk, szóval nem volt ilyen korábban.
2: Nem volt, de ennyire ilyen nem is lehetett. Ugye hát mielőtt jött az Orbán kormányzás, azért ez nem volt ennyire nyilvánvaló, hogy a Facebookon például élőzve gyakorlatilag politikát lehet csinálni, és választást lehet nyerni.
3: Bár azért azt tegyük, hogy Orbán Viktor megpróbálta ezt. Nem ilyen léptékben, de hogy azért voltak olyan fontos bejelentések, én azt gondolom, a Covid időszakában kezdődhetett talán el, amikor az volt, hogy Orbán Viktor Facebook oldalán tájékoztatott
2: majd arról, ezelőtt volt.
3: Persze, tehát, csak hogy volt már olyan, hogy a social médiában, és akkor is azt gondolom, hogy nagyon sokan hívták fel arra a figyelmet, hogy nem biztos, hogy ez a méltó vagy megfelelő felület.
2: Akkor ahol... még, de most ugye senki nem írja fel Magyar Péter figyelmét arra, hogy miért a Facebookon közölnek olyan információkat, lásd átadás, átvétel és az ott elhangzó mondatok, amik egyébként hát lehet, hogy egy híradóba, a másnapi újságba, vagy nem tudom, hova valók lennének. Ugye ezek a dolgok, ezek elmúlnak. Tehát az, hogy a másnapi újságra várunk, hogy kiderüljön, hogy mi történt tegnap, hát ez nincs. Ezt nagyon jól használja, de vajon igen, ez egy jó kérdés, lehet-e így végig kormányozni?
3: Meg igazából szerintem az is egy nagy kérdés, tehát hogy most még azért látjuk azt, hogy egyrészt ők is használják a social médiát, eljutnak az emberekhez, engem nagyon meglep is, egyelőre kifejezetten örülök is, hogy mennyien követik élőben az eseményeket, mondjuk a miniszteri...
2: Több tízezren, ez így van.
3: Elképesztő ez a fajta politikai aktivizmus, mint nagyon jó lenne, hogyha megmaradna, többek közt azért, mert ugye a hivatalosan most a Fidesz a legnagyobb ellenzéke a kormánynak, ez nem biztos, hogy így van megfelelően, és nagyon jó, hogyha emberek figyelnek oda. Ugye itt a miniszteri kinevezéseknél még láttuk azt is, hogy erre reagálnak is, tehát figyelik azt, hogy hogyan reagál a közvélemény, és akkor annak megfelelően, vagy hát nyilván előtte nem is úgy volt, de azért mégiscsak változnak dolgok. Na azt gondolom, hogy itt azért majd az arány, meg a mérték, tehát most még azért sok szempontból egy olyan időszakban vagyunk, amikor még a választók is egy kicsit eufóriában vannak, boldogságban vannak, felszabadulás érzés, ugye minden jó jelenleg, amit csinálnak, és nagyon sok minden felett szemet lehet hújni két okból, az egyik ez az eufória, a másik meg az, hogy azért a létsz nem volt túl magas, tehát a Fideszhez képest igazából azok az apró hibák, vagy botlások, azok még nem tűnnek olyan nagy dolognak. Viszont, hogyha megmarad ez a social media kormányzás, az minden bizonnyal nem lenne azért megfelelő. Trumpra lehet ilyen szempontból azt hiszem példaképként tekinteni, hogyha ezt az egész jelenséget vizsgáljuk, ugye ő az, aki mindenhova kommentál, mindig a social media felületeken osztja meg a nézeteit, sőt egyébként ugye azt is összekötötték már nagyon sokan, hogy azért, ami a Fox News-ban elhangzott, azt utána Trump nagyon sokszor úgy is cselekedett, tehát, hogy így tud ez a szélsőségekbe átcsap, és nagyon komikussá, és igazából azt gondolom, hogy nem komolyá tenni egy politikust, hogyha kizárólag a social médiára támaszkodik,
2: meglátjuk.
3: De ugye még nem abban az időszakban.
2: Hát bizonyan, meg ráadásul ez a kormány, ez most keresi önmagát, meg a helyét, meg az államtitkárait, a helyettes államtitkárokat, a feladatokat, hogy akkor melyikhez hogy ragadjunk hozzá. Úgyhogy majd ez itt nem sokára ki fog derülni. Nyilván viszont mondtál egy olyat, hogy a Fidesz, mint a legnagyobb ellenzéki párt. És Dévényi kollégának a mai jegyzete jutott erről eszembe, aki arról írt, látva az átadás átvételt, látva a Fidesz vezető arcainak állapotát, megalázottságát, kínos helyzetüket, hogy ki fogja újjáépíteni ezt a Fideszt. Ha Orbán Viktor úgy vonul háttérbe, mint ahogy az azért nagyjából látszik és sejthető, ki jön a helyére?
4: Hát Orbán Viktorral nem tudom, hogy lehet újjáépíteni a Fidesz, tehát, hogy egy miniszterelnök, aki azt mondja, hogy neki a nemzeti sport után a vadhajtások a hivatkozási alap.
2: Már úgy érdekes. Tudjuk, hogy csak trollkodott.
4: Hát oké, csak...
2: Ez egy vicc volt állítólag.
4: Nem úgy jött le. Igen, egyébként ez a nem történet. Annyira. Tehát, hogy itt elég hosszan elemezte, de vegyük azt, hogy vicc volt, csak tehát, hogy diplomáciában, meg politikában ezek a viccek, ezek nem mindig sülnek el jól, ez az egyik dolog. A másik meg az, hogy a Fideszen belül is van egy ilyen felvetés, hogy igaziból még ők se tudják, hogy mi az irány. Csak nézzük meg Ferenc Orsolyának és Lázár Jánosnak a kibontakozó fantasztikus politikai kapcsolatát. Tehát, hogy kb. ott a nem igaz, mert a te édesanyádat kategóriába megy át.
2: Na, vagy nézd meg Havasi Bertalant, aki
4: így van.
2: Ugye Orbán Viktor jobb keze volt, és a sajtó elhárító munkatárs egy évtizeden keresztül, most meg azon háborok, hogy hát mi az iránya a Fidesznek, és ki csinál itt valamit.
4: Igen, meg ő mondta, hogy például amikor kérdezték, hogy mit fog csinálni, akkor mondta, hogy jól ért az ásáshoz. Ugye ez is Havasi úr volt, tehát hogy azért mondom, hogy itt érdekes dolgok vannak, de azt nem látni egyébként, hogy most ebből az egészből, tehát Orbán Viktor eleve a párton kívül képzeli el a párt újjáépítését, ami egy elég érdekes hozzáállás politikusként ez az egész dologhoz.
2: Ezt én így nem láttam, illetve azt látom, hogy újra szervezni azokat a polgári köröket, hát, vagy valami hasonlót, igen, amit elengedett 2010-ben, mert már nem volt rá szükség.
4: Igen, csak van egy pártszervezet is, amit mondjuk így gatyába kéne rázni, mert most jelen esetben a háttérben elég csúnya boxmeccsek mennek.
2: Na de ha nem.
4: Nem mutatnak egységet, nagyon nem mutatnak egységet.
2: Ha nem lesz erős Fidesz, akkor nem lesz erős ellenzék?
3: Alapvetően szerintem ezt a kettőt ketté kell választani. Ugye Orbán Viktor nem a pártból vonul ki, hanem a nyilvánosságból, azt viszont nagyon erőteljesen és erélyesen, és elméletileg egy hátsó építkezésbe kezd, ezzel nagyjából feloldva azt a fajta gondolkodásmódot, hogy ha Orbán Viktor marad, akkor azért van bajban a Fidesz, hogyha megy, akkor pedig azért van bajban a Fidesz, egy kicsit hozott is meg itt is. Az, hogy milyen ellenzékkel néz szembe Magyar Péter, az nyilvánvalóan következik a kétharmadból is, tehát erős ellenzékre, olyanra, aki gátolni tudja, nem nagyon lehet számítani. De hogyha azt vesszük, és ő ugye mindig azt mondta, hogy a vitákra számít, hogy ő mindig meg fogja hallgatni az ellenzéket, attól függetlenül, hogy milyen mandátum különbség van közöttük, akkor is, hogyha megnézzük csak a miniszteri meghallgatásokat, tehát megszólalnak a fideszes képviselők, és tulajdonképpen már azért komolyan vehetetlen, még akkor is, hogyha a kritika jogos lenne, mert ahhoz képest ők 10-szer olyan nagy dolgokat csináltak. Tehát mondjuk gyermekvédelemben hogyan tud majd ellenzékként viselkedni a Fidesz, vagy amikor Rogán Antal mondja azt, hogy jó lenne befejezni a fikázást és kormányozni, akkor lehet, hogy egyébként vannak olyan emberek, akik egyetértenek, és azt mondják, hogy most már így elég volt abból, hogy csak így nézzük, és nézzük meg, hogy teljesít Magyar Péter. De tényleg a propagandaminiszter, akinek az volt a dolga, hogy a kormányzás nem létét, vagy rossz létét kommunikációval fedje, mond ki ilyen mondatokat. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy a következő 4 évben igazán erős ellenzéke még csak gondolatban sincsen a Tiszának.
2: Ez veszélyes, ez nyilván veszélyes, mert ezt már ismerjük, amikor nem veszi komolyan, és nem is komolyan vehető az ellenzéke a kétharmadnak. Van annyi ereje, szerintetek ennek a kormánynak, ugye itt azért olyan szuverén személyiségek vannak, akiknek az életükben nem csak az a teljesítmény, hogy politikusok, mert pont nem azok voltak eddig. Tehát van annyi ereje ennek a kormánynak, hogy ellen tudjon állni a saját kísértéseinek?
4: Na ez egy nagyon jó kérdés egyébként, mert a politikusnak a legnagyobb ellensége a politikus. Tehát egy hatalmi pozícióba való megérkezés, az nagyon sok embernél személyiségtorzulással jár. És ez előbb-utóbb oda vezet, hogy önmagát is elveszíti, vagy azt gondolja, hogy ő maga marad, de ez nem igaz.
2: Én naív vagyok, ha abban bízom, hogy ők nem vágytak arra, hogy politikusok legyenek, tehát talán így nagyobb bennük az önkontroll?
4: Én nem gondolom egyébként, hogy sok, tehát mindenki politikusnak vágyott volna egyébként. Tehát itt viszont az látható, hogy itt nem politikusokból lettek miniszterek, hanem szakemberekből, igen, meg civil emberekből lettek miniszterek, és ez valamennyire szavatolja, hogy ez a fajta hatalommal való történet, történet, az végre vehetne jó irányt is ebben az országban, mert nagyon sokáig nem volt. Sok sikert kívánunk nekik egyébként, ehhez szerintem mindenki, hogy végre egy olyan kormányzás legyen Magyarországon, amikor úgy látható az, hogy nem a hatalmi pózörködésbe és egy pártnak a dicsfényének a megőrzéséről szól a kormányzás, hanem arról, hogy valami történjen ebben az országban, és valami jó irányba történjen. Tehát, hogy emiatt jelen esetben lehetünk, meg legyünk is optimisták, mert egy új kormánynak azért adjunk ennyi bizalmat, hogy legyen így, hogy le tudják győzni azt a fajta hatalmi pozíciót, amiben egyébként, amikor egy ember belekerül, nagyon nehéz a helyzet, hogy megmaradjon abban a ember közeli állapotban. A Fidesznek 16 év után ez mutatkozott meg a legjobban, hogy ők nem maradtak ember közeli állapotban.
2: Hogy látott ezt?
3: Én azt gondolom, hogy jelenleg tényleg az a normális, hogyha bizakodunk, tehát nem tudjuk még, nem láttuk még, és nem tudunk odaugrani a végére. Ráadásul én is azt gondolom, hogy vannak olyan kinevezettek, akiknek a személyisége, már amennyit eddig a nyilvánosságban láttunk belőlük, a szavatolja, hogy akár még fel is állnának, hogyha olyan irányba mennének a dolgok, ami nem szimpatikus számukra. Úgyhogy ilyen szempontból én azt gondolom, hogy bizakodni kell, aztán pedig meg kell fogadni Magyar Péternek a szavait, és kritizálni kell, és vitatkozni a politikusokkal, amikor pedig majd ennek lesz itt az ideje.
2: Dolgozi Eszterlenci Rihárd, köszönöm szépen.
0: Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Miért lett szinte elviselhetetlen számunkra az unalom?

tesszük a telefonunkat. És közben hogyan veszítjük el a kapcsolatot saját magunkkal? Tari Anna Mária pszichológussal beszélgetünk a digitális túlstimuláltságról, az unalom eltűnéséről, a kapcsolati kiüresedésről,

0: Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Rendszerváltás a Corvinuson ezzel a felütéssel tett ki állásfoglalást a Facebook oldalra a felsőoktatási dolgozók szakszervezeteinek a Budapesti Corvinus Egyetemi intézményi szervezete. Azt sürgetik az országgyűlési választások eredményének ismeretében, hogy történjen meg az a fajta átalakulás az egyetemen, amelyet már többször több körben kértek. Erre reagált az egyetem is, olyan kérések van, vagy az egyetem vezetése is, de olyan kérések vannak itt az egyetemi dolgozók követelései között, hogy az elmúlt 7 év folyamatos, gyakran egymással is ellentétes stratégiai átalakításai kifárasztották, az új modellekkel szemben gyanakóvá tették az egyetemi közösséget, és azt követelik, hogy például teljesen új alapokra helyezve újra kell választani az egyetem legfőbb döntéshozó szervét, a szenátust. Itt van az egyetemnek a rektora, Bruno van Potelsberg, akit köszöntök, jó reggelt kívánok!
2: Good morning, jó reggelt!
1: Teljesen új alapokra helyezni a döntéshozó szervnek, a szenátusnak a működését. Ezt kérik tehát az egyetemi dolgozók. Mit tud reagálni erre maga az egyetem?
3: Nos, úgy gondolom, hogy az egyetemnek a vezetése figyelembe veszi ezeket, mindenképpen az a célunk, hogy javítsuk. Az az elgondolás, hogy egy ilyen kettős finanszírozási rendszer, kettős vezetési rendszer van, az, ami figyelembe veszi az akadémiai szabadságot, az akadémiai autonómiát is. Which is composed of a few members who van néhány főből álló szenátus, akiknek a rektor vezetésével a stratégiát kell kialakítania. A legtöbb európai országban, európai egyetemen ez a szisztém, ez a rendszer működik, ami egyetemünk is hasonló a társ egyetemekkel, Kopenhágában, Bécsben áttekintettem egy nagyon magas színvonalú, magas, jól működő rendszer, az akadémiai szabadságot, akadémiai autonómiát figyelem fogjuk venni.
1: Azt írják önök, mert önöknek is van ezzel kapcsolatban egy koncepciója, amelyen reagáltak az egyetemi dolgozóknak a kritikáira, hogy szó szerint idézek, egy új Európában széles körben alkalmazott hibrid irányítási modell jöhetne, a kuratóriumot az 5 tagból álló egyetemi fenntartói testület váltaná fel, és emellett egyébként megmaradna az az irányító testület, ami most is van, csak én azt látom egyébként, hogy az egyetemi dolgozók azt szeretnék, hogy a szenátusba nagyobb beleszólásuk legyen, önök pedig egy másféle vezetési modell szeretnének ezzel szemben kínálni. Azt is írják, hogy közelíteni az európai megoldásokhoz. Ezek szerint a jelenlegi vezetési struktúra az nem áll elég közel az európai megoldásokhoz?
3: Nos, úgy gondolom, két teljesen különböző vezetési rendszerről van szó, tehát a szenátusnak szüksége van, hogy beleszólása legyen és meghatározó legyen a döntésekben, az akadémiai kérdésekben, de ami a cél, hogy kevesebb főből álljon, és ami a finanszírozás és stratégiai kérdéseket illeti, az a rektornak a hatáskörébe kell hogy tartozzon. Az egyetemnek minden rétegével, oktatókkal, diákokkal és a munkatársakkal is együtt működök, és tárgyalásokat folytatunk, nagyon intenzív tárgyalásokat folytatunk. Az elkövetkezendő hetekben finomra hangoljuk ezeket az elképzeléseket. 5-7 főből álló szenátusra készülünk, hogy hogyan jelentsük, hogyan válasszuk ki, hogyan döntsük el. Nyilvánvalóan a rektornak is szükség, hogy ennek a döntéshozatali folyamatnak a része legyen, de egy nemzetközi akadémiai tapasztalattal rendelkező, vezetési tapasztalattal rendelkező személynek kell lennie, aki szükséges, hogy a nemek közti megfelelő arányt is biztosítsuk. Jelenleg ez nem áll fönt, és ez a javaslatnak ez is a része, és a megbeszéléseknek a része az is, hogy hogyan vonjuk be a külső tagokat is ebbe a tanácsadó testületbe. Szeretném meghallgatni mindenkinek, hogy mi a véleménye, mi a álláspontja. Vannak olyan külföldi tapasztalatok, amelyeket figyelembe fogunk venni más országokból, de vannak eltérő megoldási lehetőségek is. Van, ahol a szenátus javasol, van, ahol másként döntik ezeket a kérdéseket el. Tehát konzultációkat folytatunk, nem akarunk nagyon elhúzni ezt a folyamatot. Az elkövetkező héten szeretnénk ezeket a kérdéseket megbeszélni. Mindenképpen szükségünk van arra, hogy egy olyan vezetési rendszerre, amiben szerepet kapjon a szenátus, és szerepet kapjanak mások is.
1: A világos, de úgy érzem egyébként, hogy az egyetemi dolgozók és az egyetem vezetése között, mint hogy alapvető koncepcióban lenne eltérés. Tehát ismétlem, ők azt szeretnék, hogy többségében választott tagokból álló szenátus legyen, önök pedig egy egyetemi fenntartói testületet hoznának létre. Értem, hogy tárgyalni fognak, remélem egymással is tárgyalnak, nem csak én olvasgatom föl a különböző nyilatkozatokat itt a stúdióban. Minden esetre az önök reakciója is ezekre a felvetésekre azután érkezett, hogy új kormány lépett hivatalba Magyarországon. A politikai változásnak van-e köze ahhoz, hogy esetleg az egyetem is máshogy viszonyul a rendszer működtetéséhez?
3: Most tehát azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy megtartsuk és megértsük azt, hogy amit a munkáltatók a elképzeléseiről kevesen tudnak, a szakszervezettel együttműködve néhány személyből álló testet, amelyik a javaslat, körülbelül 15 személy, aki ezt javaslat, több mint 1000 munkatársból, tehát a munkatársaknak a többsége nem nagyon ismeri ezeket a javaslatokat, de több mint 300 alkalmazottal munkatársat találkoztunk, mert elkezdődtek ezek a megbeszélések. Nagyon fontos lesz, hogy egy kettős rendszer lesz a jövő. Ez egy hasonló, ahogy más közös, és akkor megbeszélések azzal kapcsolatban lesznek, hogyha a kormány megteszi a döntéseket, akkor ezzel semmi problémák nincsen, akkor legyen a vezetésben a kormányzatnak a képviselője, a szenátusok a képviselője, a munkavállalóknak a képviselője, de jelenleg nincsen jelenleg egy egyértelmű álláspont, tehát egyelőre egymás között tudunk beszélni. Nagyon világosá szeretném tenni, hogy az én javaslatom az egy javaslat, a megbeszéléseknek a kezdetét szeretném előkészíteni és segíteni. És azt gondolom, hogy meg kell hallgatnunk egy kicsit többet a diákoknak a véleményét, mert ők nagyon kevéssé lettek bevonva ebbe a vezetési megbeszélésekbe. Tehát sokat beszélek a diákokkal és a volt diákokkal is.
1: Van egy menetrendje a tárgyalásoknak?
3: Tehát jelenleg is nagyon intenzív megbeszéléseket folytatok ezen a héten. Lesz egy nagy tanácskozás a jövő héten, amelyben minden érintett részt vesz, és mindenkit várunk ebbe, hogy bekapcsolódjon, és utána egy kisebb közösségben fogjuk ezt megbeszélni. De ahogy mondtam, hogy ebben a kutatók, a professzorok, a diákok és a szakszervezeti képviselők is részt vennének. És azt gondolom, ez a legjobb módszer arra, hogy egy közös megértésre jussunk, mert nem mindenki gondolkodik ugyanígy, mindenkinek ugyanazok a szempontjai, de szeretnénk egy olyan találkozási pontot, de láttuk, hogy a kormányzat is szeretne ebben részt venni, mi erre készek vagyunk. Hogyha Bécs példát nézünk, akkor az kormányzatnak ott két képviselő személyen is részt vesz a vezetésben, hogyha más országokat veszünk, ott másfajta megoldások vannak. Tehát nekünk megvannak az elképzeléseik, lehet a kormányzatnak is megvan a maga döntési joga. Természetesen a céljuk az, hogy az akadémiai rendszert javítani akarják Magyarországon.
1: A kormányváltás nyitotta ki ezt a kérdést újra?
3: Úgy gondolom, hogy az államtitkár, a felsőoktatással felelős államtitkár ezt jelezte, tehát amit én megértettem, hogy lesznek megbeszélések a rektori konferencia keretében, lesznek szakértőkkel megbeszélések, és meg fogjuk beszélni, és már ezt kommunikáltuk is. És lesz egy megfelelő döntési folyamat is annak érdekében, hogy a legjobb megoldások születhessenek meg az egyetemek jövője érdekében. Nagyon fontos azt is figyelembe venni, hogy az egyetemi kormányzat, mondjuk egy van egy demokratikus rendszer itt Magyarországon, amely egyfajta megoldási módot preferál, de ehhez kapcsolódnak stratégiák, ehhez, de nagyon fontos ezzel kapcsolatban tudni azt, hogy mit akarunk elérni. Fontos a folytonosság is, mert európai élegyetemek akarunk lenni, ehhez szükségesek források is, ehhez szükséges a kormányzatnak a támogatása is. Hogyha egy másfajta stratégiát szeretnénk megszervezni, akkor ahhoz másfajta eszközök szükségesek.
1: Reméljük, hogy majd hamarosan fejleményekről is beszámolunk, be tudunk számolni, akkor is szívesen várjuk itt a stúdióban. Bruno von Patasberg, a Budapesti Corvinus Egyetem rektora, köszönöm szépen, megtisztelt.
4: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen.

0: FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Károsnak tartja az üzemanyagok védett árának fenntartását több közgazdász, ezért nyílt levélben kérik a kormányt az intézkedés kivezetésére. Közben a nehéz költségvetési helyzet miatt speciális jogköröket kapott Kármán András pénzügyminiszter, a nagyobb összegű kötelezettségvállalásokat és beszerzéseket miniszteri kontrollhoz kötik. Vendégünk Balási Zsolt.
2: Az üzemanyagok védett áráról fogunk beszélni, és ezen túlmenőleg én azt gondolom arról rengeteg mindenről, ami az Orbán kormányzás az utóbbi években kísértette, mi szerint is különadók ide, különadók oda kivetve, ugye a bankok most megszabadulnak egy békjótól, és elkezdenek emelni, mert nekik tilos volt a választási kampány időszakában tarifákat emelni, de hát közben meg ők arra tudnak hivatkozni, hogy a különadó még mindig érvényben van. Erről is érdemes beszélnünk, mert ettől lehetségesen meg kellene szabadítani a magyar gazdaságot. Szóval Balási Zsolt, örülök, hogy itt van, jó estét.
3: Üdvözlök mindenkit. Hadd kezdjem egy olyan mondattal, ami nem ide tartozik. Nem rokonom.
2: Ja, hogy nem. Ez annyiból sajnálatos, hogy akkor abban a vagyonban sem osztoznak.
3: Igen, most nem buktam egy csomó pénzt.
2: Hát igen. Na, szóval igen, a Hold alapkezelő szakembere a vendégünk, és nem a Balási család egy másik ága, vagy a név rokonság egy másik ága, értettük szerintem. De ha ezen túllépünk, lépjünk túl, akkor mit gondol ezekről a különadókról, ársapkákról, ár és pajzsokról, és nem is tudom mi mindenről.
3: Lehet egy csomó minden miatt

0: tudni. Az ember nagyon hajlamos erre. A média nagyon hajlamos erre. Ilyenkor rá kell nézni, hogy mit üzen a piac. Ugye az elmúlt egy évben folyton arról beszéltünk, hogy a Polymarket azért sokkal jobb jós arra, hogy Orbán Viktor vagy Magyar Péter nyeri a választást, mert emberek pénzt tesznek a véleményük mögé. A forint piaca, a kötvénypiaca azért jós, mert pénzt tesznek a véleményük mögé. Ha az ember aggódik, hogy jaj, mi lesz a gazdasággal, akkor rá kell nézni a forintra és a kötvénypiacra, és megnézni, hogy mit üzen, hogy ez egy sokkal jobb hely lett. Tehát itt van velünk a Hormuzi válság, itt van velünk az, hogy a költségvetés épp indult, nem tudom, 5-ről, aztán most már 6, de inkább most már 7% miatt aggódunk.
1: Ilyenkor na, hogy a hiány.
0: A hiány. Mit szokott ilyenkor csinálni egy forintpiac? Gyengül. Most mit csinál? Erősödik. Ez azt jelenti, hogy annyira más világba kerültünk, hogy teljesen fölösleges ezek miatt aggódni. Tehát én is járok ide 2 éve, minden adásban nyafogtam, hogy mennyire rossz úton jár Magyarország, és most átértünk egy másik útra, ami sokkal jobb, nem csak szerintem, a forint és a kötvénypiac szerint.
1: Jó, itt akkor most álljunk meg, már más úton vagyunk, vagy még nézzük csak, hogy ott is van egy út.
0: Hát, ugye az első lépcső az, hogy meg kellett szabadulni attól a Fidesz kormánytól, ami azon az úton tartotta a Magyarországot, ami egy kicsit kifelé vezeti az EU-ból Magyarországot. És hogyha megnézzük, hogy mely országok sikeresek Kelet-Európában, amelyek egyre inkább integrálódtak Európába. Tehát, hogy ez egy teljesen más út, megint nem nekem kell hinni, a forint meg a kötvénypiacnak kell hinni. Tehát, hogy teljesen fölösleges, és ugye ebben az elmúlt 2 év is mindig azt mondtam, hogy nem azért kell aggódni, mert hogy megint egy rossz GDP adat jött, mert hogy megint egy rossz nem tudom milyen adat jött, hanem azért kell aggódni, hogy ez az út, ami járunk 1-2 éve, az hova vezet. És most ennek kell örülni. Tehát nem azon kell aggódni, hogy most idén 7-8% az a hiány, mindegy. Amikor 10 év múlva visszanézünk, akkor azt fogjuk látni, hogy teljesen mindegy volt, hogy az egy 5-6-7%-os hiány volt, mert hogyha ráálltunk arra a pályára, amire szeretnénk, és ezt nem tudjuk, ez való igaz, tehát nem tudjuk, hogy tényleg megvalósul-e azok a remények, amik megvalósulnak. 89-ben sem tudtuk, hogy a piacgazdaság egy szuper jó hely lesz Magyarországnak, vagy sem. El is rontottuk egy csomó helyen ezt az egészet. Mégis szerintem nagyon furcsa embernek kell lenni annak, aki visszasírja a 89 előtti időket, és most valami ilyesmi van, tehát hogy az, hogy mennyire sikerül megvalósítanunk, én nagyon remélem, hogy sikerül. Nem mondom azt, hogy megsikerülni fog, mert ez egy buta, naív optimizmus lenne, de minden esetre a feltételét teljesítettük, hogy egy olyan úton járjunk, amivel 5-10 év múlva visszatekintve nem azt látjuk, ami miatt eddig tartottam, hogy látni fogjuk.
1: Te azt mondta, hogy mindegy lesz 5-10 év múlva visszanézve.
0: Hogy most 6-7%-a.
1: De közben annyiból nem mindegy, hogy egyrészt van egy elvárás az Európai Unióban, most egy kicsit inkább elengedve, mint számon kérve a 3%-os hiány maximumra. Másrészt pedig hát van egy olyan program, ami végig kell mennünk, hogyha eurót akarunk. Márpedig ez a mostani kormány már arról beszél, hogy 2030 a céldátum. Ahhoz ennek lejjebb kell mennie sokkal.
0: Egyrészt vagy lejjebb kell mennie, vagy ugye van egy ilyen olyan kitétel, hogy ha nincs meg a 3%, de jó irányba mennek a dolgok, akkor az is elég. A görögök így teljesítették. Tehát, hogyha most ez a hiány ez 8% lesz, hát akkor van egy olyan útunk, ahol jövőre csak 6%, aztán csak 4%, aztán csak 3%, tehát hogy nagyon...
1: Látjátok, jó úton járunk.
0: Az az előző 16 év, ami ezt a 8%-os költségvetési hiányt csinálta, és mondom, tehát most megint én itt dadogok, hogy ez mennyire jó, meg kell nézni a forintpiacot. Tehát egy országban, hogyha kiderül, hogy sokkal nagyobb a költségvetési hiány, mint amit vártak, akkor az a deviza gyengülni szokott. A forint erősödik.
1: Sőt, hát voltak éppen egy 2 évvel ezelőtti, vagy másfél évvel ezelőtti állapotához képest 20%-kal. Az egy nagyon, nagyon jelentős erősödés.
0: És még egyszer úgy, hogy Hormuzi válság van. Tehát, hogy nem egy ilyen óriási globális hátszél van az elmúlt időszakban, hanem egy olyan, nem tudnánk merre menne a forint, itt most nagyon határozottan erősödik.
1: Hogy tud erre a hullámra ráülni egy új kormány? Mi a teendő?
0: Teljesíteni. Tehát megmondom, hogy mi a szerintem a 2 legfontosabb feladat az országnak, egyrészt ez az emberek dolga, hogy el kell felejteni azt, hogy az állam oldja meg a problémáimat. Én magam kell, hogy megoldjam a problémáimat. A benzinársapka miről szól? Mi az üzenete? Hogy majd mi, állam, megoldjuk neked, hogy olcsó legyen a benzin. Nem, ezt az embereknek, maguknak kell megoldani. Vagy úgy, hogy sokat keresnek, vagy úgy, hogy kevesebbet autóznak. És akkor azt mondják, hogy hiába megy fel a benzinár, már nem érdekel, sőt, még le is fogytam, sőt, még megszerettem biciklizni, mert a Lánchídon gyönyörű átbiciklizni. Tehát, hogy azt a mentalitást kell elfogadni, hogy az államnak egy dolga van, a klasszikus szavakkal élve, hogy ne kúrjon szét mindent, és 16 évig itt ez, sőt, tehát 20 évig, hiszen a klasszikus szavakat idéztem, szóval 20 évig itt legalább ez folyt, és hogyha erről letér ez az állam, akkor már sokkal jobbak vagyunk. Mondok egy egyszerűt, ugye most szó lesz erről, hogy például a benzinársapka kivezetés, meg ár és ugye stoppok kivezetése, hogy ezekről szó van, hogy most lehet-e, nem lehet, és
1: ezek olyan megoldások voltak, amiben nyilvánvalóan az állam beavatkozott, így vagy úgy, pró vagy kontra, de valahogyan beleavatkozott a folyamatokba.
0: Hát kontra, minden szempontból kontra, egyetlen egy dologból volt ez pró, hogy szavazatot gyűjtsenek. És ugye, és pont az, hogy ez mennyire káros, ez rengeteg helyen le lehetett mérni, de ott is le lehet mérni, hogy most ez az új kormány, amelyik, ha hívhatunk egy kormány szakértői kormánynak, akkor ez az, ez sem meri csak úgy kivezetni. Ugye? Tehát, hogy nagyon nehéz lejönni arról a drogról, amit a Fidesz kormány elkezdett adagolni a lakosságnak, hogy mi megoldjuk a
1: problémát. Most közgazdászok egy része felszólalt, és nyilván csatlakoznak hozzájuk sokan, mert lehet hallani, hogy nagyjából ez a közgazdász szakma véleménye, hogy ezt tessék abba hagyni. De az politikai kérdés, ha ez abban marad, most nem közgazdasági.
0: Mondok még egy jó tanácsot ennek a kormánynak, hogyha legközelebb lesz egy olyan dilemma, hogy most politikai vagy szakmai döntést hozzunk, akkor csak akkor lehet politikai döntést hozni, hogyha a két verzió az szakmailag ekvivalens. Tehát olyan ne legyen, hogy van egy borzasztó káros dolog, de berakom, mert politikailag hasznos. Az, hogy A vagy B, ami nagyjából hasonló gazdaságilag, társadalmilag, abból lehet aztán politikailag választani. De ez is egy óriási hibája volt az előző 16 évnek, hogy mindent a jövőben hajlandóak voltak feláldozni arra, hogy rövid távon egy kis politikai tőkét gyűjtsenek maguknak, és ezt nyögi az ország 16 éve, és ebből lesz ez a 7-8%-os költségvetési hiány most, és ez az, amit levetkőztünk, és ez az, amitől azt mondja a forintpiac vagy a kötvénypiac, hogy itt ez egy Magyarország egy sokkal jobb hely lett gazdaság.
1: Azt mondja viszont a magyar kormány, hogy marad az ár is.
0: Persze, sokkal. Mert egyből nem
1: azt tudja is mondja, hogy marad a benzinárstopp.
0: Szerintem egy év múlva már nem ezt fogja mondani. Tehát, hogy ezt nehéz kivezetni. Tehát lesz egy olyan pillanat, amikor ki lehet vezetni. Ugye a forint most nagyon erősödik. Hogyha a hormozit szoros lesz valami válság, a hormozit válságra lesz valami megoldás, leesik az olajár, és a forint rengeteget erősödött, akkor a benzinára visszajön valahol oda a benzinársapka környékére, és akkor majd el lehet engedni, és utána nem szabad visszahozni. Tehát, hogy könnyen lehet, hogy egy megfelelő pillanatra vár. De ezt mondom még egyszer, tehát, hogy az a baj, hogy erre a drogra rá lett szoktatva a lakosság, és még ez a szakértői kormány sem meri csak úgy eldobni, mert ki tudja, mi történik az addiktid.
1: Hát csak gondoljunk bele a rezsi árakba. Tehát ott is valamit nyilvánvalóan előbb-utóbb lépni kell.
0: És hogy ez miért káros? Tehát mindenki gondolja, tehát a MOL-nak most már hetente el kell mondania, hogy még hány hétre elegendő Magyarországon a benzintartalék, az olajtartalék, a gáztartalék, hogy a gázzal most már nincs probléma, mert nem fűtünk. Tehát, hogy ez most már hétről hétre elmondja, és ilyen helyzetben, amikor fogy ki az ország olajtartaléka, és ezért aggódunk, a MOL kevésbé szerencsére, akkor van egy ilyen benzinás sapka, ami mit csinál, hogy az ember a városban össze-vissza nyugodtan autózhasson olcsón, elintézi. Ugye Magyarországon a benzinfogyasztást egy 20%-kal simán vissza lehetne fogni, egyszerűen meg kell emelni a benzinárat, és akkor hirtelen az emberek tényleg átszoknak akár a biciklizésre. És ezt nagyon picit mondhatnánk, hogy kényelmetlenség, de csak akkor, hogy az ember nem hajlandó elengedni a fejében azt, hogy engem az autóm tesz emberré. Tehát, hogyha ezt a ökörséget el tudja valaki engedni, akkor hirtelen fölismeri, hogy Budapest milyen szép sétálva, buszozva, biciklizve, és tehát, hogy na, szóval ez az egésznek az üzenete, tehát, hogy miközben fogy ki egy energiatározó, aközben a kormány azt üzente, hogy nem baj, ti autózatok nyugodtan, olcsón tartjuk a benzinára.
1: Hát de kampány volt, most pedig túl vagyunk a kampányon. Most egy új kormány van, azt sem meri azt mondani, hogy na ugye.
0: Még nem, hát biztos, hogy ez ki lesz vezetve, tehát nem tudom elképzelni, hogy ne legyen mondjuk egy éves távon ez kivezetve, de valóban ennyire káros ez az egész.
1: Balázsi Zsolt, Hold alapkezelő.
0: Köszönöm szépen.
2: Műsorajánló. Kultúra. A Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonddal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
3: Egészen friss kutatás, a 21 kutatóközpontnak jelent meg az elemzése, ezt most olvasom reggel. Még a fideszes szavazóknak is több mint fele elszámoltatást vár az új kormánytól. Egészen elképesztő, hogy mi és hogyan csapódik le a társadalomba, és nem arra fogom kérni Vető Balázst, akit köszöntök, szervusz, jó reggelt, igen, hogy egy másik intézetnek az adatait, mert tudom, hogy az intézet, stb. De ettől függetlenül nyilván ti is látjátok ezeket, ha nem is a saját mérésetek vagy elemzéseitek, a kollégákét is, a kollégák alatt itt azt értjük, akik szakmai munkát végeznek, ezt azért tegyük tisztába, annélkül, hogy ennél mélyebben definiálnám a dolgot. Mit láttok? Mi változott április 12 óta?
4: Gyakorlatilag az a helyzet látszik, hogy egyrészt van egy győzteshez húzás, tehát hogy ezek a pártámogatottsági emelkedések, ez választások után mindig természetes, hogy az emberek szeretnek oda tartozni, akik megnyerték a választást. Ez egy természetes pszichológiai reflex. Azonban az is látszik, hogy a Fidesz szavazó táborában megindult az a folyamat, hogy egyébként bármennyire is maradnak meg a pártjuk támogatottság vagy támogatásánál, már látják azt, vagy felmerül bennük az igény, hogy derüljön ki, hogy mi történt itt az elmúlt 16 évben. Ebben egyébként szerintem nagy szerepe van annak, hogy valójában maga a párt nem néz szembe, tehát a politikai vezetés nem néz szembe a vereségnek az okaival, hanem különböző magyarázatokat próbálnak legyártani, és láthatóan a választóik azonban szeretnék, hogyha ennél mélyebb válaszok lennének.
3: Van-e más választása a vesztes pártnak? Elmondhatja-e őszintén, szembenézhet őszintén, de kiállhat-e vele, hogy igen, mert akkor azt kéne megerősíteniük számos tekintetben, hogy igen, igaza volt azoknak, akik ellenünk szavaztak. Igen, igaza volt azoknak, akik politikai alapon bennünket kritizáltak. Tehát ezt nem mondhatja senki. Valamilyen más magyarázatokat kell találni, vagy ezt kell úgy körbe rajzolni, hogy azért még, vagy bevonni valamivel, amivel még ez ehető marad a közönség számára.
4: Egyébként szerintem az, hogyha valaki vállalja a felelősséget egy hibáért, az, az egyébként tud pozitív lenni, és ezzel nem kell teljesen feladnia önmagát, hanem azt kell mondani, amit egyébként nagyon sok Fideszen belüli a pártvezetést kritizáló ember mond, hogy követtünk el hibákat, ezekből le kell vonni a tanulságot, és ez alapján kell újraépíteni. Azonban a pártelit láthatóan vagy még nem tart itt, vagy nem is gondolják, hogy erre szükség lenne.
3: Ugye itt felmerül az a kérdés, hogy van egy alapvetően jó mechanizmus, az emberi mi voltát, vagy az emberekhez való kötődése miatt természetesen bizonyos hibákkal. Tehát van egy alapvetően jó mechanizmus, van egy alapvetően jó cél, van egy alapvetően jó eszközrendszer, most a jó az persze mindig szubjektív, most mindegy, de értjük szerintem. Csak akik így ehhez csatlakoznak, azok egy picit túllengenek, kicsit sokat engednek meg maguknak. Nagyjából, hogyha jól értem, akkor mintha ezt próbálná valahogy a Fidesz elhinni és elhitetni a saját közönségével, miközben akik ellene szavaztak, azok úgy gondolják, hogy lehet rajta néhány szép dolog, meg jó dolog, de egy alapvetően romlott az egész. És nem akarom eldönteni, hogy melyik félreértés ne essen, csak ezek annyira élesen szemben állnak egymással, hogy ezt nehéz néhány magyarázattal feloldani.
4: Egyébként ugye a Fidesznek az jelenleg a legnagyobb problémája, hogy az ő teljes működése, illetve ugye annak a hatalmi gépezetnek a működése, ami jellemezte ezt a 16 évet, sőt, előtte valójában már a teljes Fidesz működést, az ugye az engedelmességre, a hűségre, és valójában valamiféle félelemre épült.
3: 16 éven keresztül nem volt ennél sikeresebb politika. Politikai értelemben sikeresebb politika, vagy hatalompolitikai értelemben sikeresebb politika.
4: Ugye ez nagyon hatékonyan tudott addig működni, amíg a társadalomban megvolt az a tudat, és ugye a magyar társadalomban erre 150 éves fogékonyság van, mert ugye a teljes polgári átalakulás nem ment végbe Magyarországon a történelemben, tehát volt erre fogékonyság. Leginkább egyébként azért, mert tudta a kormányzat biztosítani azt, hogy valamiféle jóléti növekedés legyen. És amíg ez volt, addig az emberek egyébként ezt egyszerűen egy jó részük elfogadta, hogy itt mindig is az volt, hogy voltak vezetők, vagyunk mi a nép, de legalább mindig tudunk új tévét venni, mindig tudunk új autót venni, tehát hogy van valamiféle növekedés, és valójában a politika egy dolgot várt el, hogy ne foglalkozzon senki azzal, hogy a hatalom mit csinál.
3: És amikor... hát ennek is több generációnyi öröklött hagyománya van Magyarországon ennek a fajta hozzáállásnak a közügyeinkhez.
4: Pontosan, tehát ez ugye az a fajta hozzáállás, ami már a Kádár rendszert is jellemezte, de ami egyébként előtte jellemezte akár a Horthy rendszert is. Most amikor ez megtört, onnantól jött az, hogy, és ugye, hogy ezek az eszközök már nem működtek, és egyébként nem véletlen, hogy onnantól, amikor jöttek a gazdasági nehézségek, onnantól kezdődött el igazán a Fidesznek a félelem politizálása. Tehát onnantól már nem egyszerűen migrációval vagy Soros Györggyel riogatták az embereket, hanem háborúval, megsemmisüléssel. Szerintem ez egyébként olyan mély társadalmi sebeket tud okozni, hiszen itt emberek valódi félelemben éltek. Ugye csak ha megnézzük azokat a képeket, meg beszélgetéseket a választások után, amikor a Fidesz támogatói tényleg rettegnek attól, hogy másnap háború lesz Magyarországon.
3: Most viszont, hogyha ez már kevésbé hatna, tehát ezek ilyen viszonylag gyorsan elmúló vagy kiürülő mérgek lehetnek akkor, hogyha nincsen ezeknek utánpótlása, nem?
4: Hát egyébként szerintem sok mért pártpreferencia változásnak az is az oka, hogy nincsen 24 órás félelem propaganda, tehát nincsen a háborús riogatás, tehát hogy ez ugye gyakorlatilag több mint egy hónapja megszűnt, és egyszerűen emberekre ez hat, és egyébként közben azt is látják, hogy ugye az ellenfélről a kormányzat azt állította, hogy a patás ördög, tehát gyakorlatilag ez volt ugye a kommunikációja a Fidesznek, és hogy ezek az emberek nem úgy viselkednek, nem lett hirtelen apokalipszis. Tehát, hogy egyszerűen a hétköznapi tapasztalatok fölül tudják ezt írni, de azért ehhez idő kell.
3: Mi ez az abszolút filmszínház, amit látunk az elmúlt napokban? Következik, ez Magyar Péternek a habitusából következik, vagy ez most abban a politikai térben, ami van, egy politikai szükségszerűség, hogy így lehet a legnagyobb hatást elérni, vagy a legtöbb eredményt kicsavarni ebből a jelenlegi helyzetből. Mit gondolsz, ez csak forma, vagy tartalom is?
4: Szerintem a kettő együtt. egyrészt Magyar Péternek a személyiségéből is következik ez, egyébként abból a kommunikációból, amit ő az elmúlt 2 évben folytatott, ez egyértelműen következik. A másik dolog viszont szerintem egy szükségszerűség is, hiszen egy nagyon gyors országgyűlés alakulás és egy nagyon gyors kormányalakítást hajtottak végre. Ezeknek a dolgoknak azonban van egyszerűen időigénye, mert gyakorlatilag akár több ezer embert kell bevinni a kormányzatba, megtalálni a megfelelő embert, ezekhez idő kell, és ebbe munkát kell tenni. De közben pontosan a változásnak az intenzitása miatt van egy igény arra, hogy az emberek azt lássák, hogy történnek a dolgok. És egyébként Magyar Péterék ezekkel bejárják a Karmelitát, bemutatják a Rogán minisztériumot, ezzel azt mutatják, hogy ők dolgoznak, ők teszik a dolgukat, és ugye ezzel megadják azt a témát és azt a felszínt, amit az emberek tudnak látni, és persze közben a háttérben ők tudják végezni a kormányzati munkát.
3: Lehet ennek olyan szerepe is, hogy lesznek nehéz döntések valószínűleg. De persze döntés meghozni az könnyű, tehát a döntéshozónak persze el kell gondolkoznia rajta, de lesznek olyan döntések, amelyeknek nem feltétlenül biztos, hogy pozitív hatása lesz azoknál sem, akik a Tiszára szavaztak. A bizalom az akár bizonyos mértékig meg is rendülhet, vagy lehet egyfajta elpártolás. Viszont hogyha a másik oldalon viszont megvannak azok az impulzusok, amik fenntartják a pozitív érdeklődést, akkor ezek kiegyensúlyozhatják egymást politikai értelemben.
4: Ez biztosan így van, hogy ez az, hogy egy ember közeli, látható és elérhető kormányzati politika van, ez segít a nehéz döntések elfogadtatásában. Azonban ebben szerintem a legfontosabb dolog, ami az elkövetkező időszakban kormányzati kihívás, hogy amikor elkezd csökkenni a népszerűség, mert el fog kezdődni, mert a kormányzás szürke hétköznapja és a nehéz döntések, azok el fogják kezdeni erodálni a támogatottságot.
3: Ha másokat nem, akkor a győzteshez húzásban megjelentek, azok fognak majd akkor megint leválni.
4: Pontosan, tehát ugye a pártoknak a támogatottsága olyan, mint egy hagyma. Tehát, hogy a különböző héjak egymáson vannak, és a külsők azok könnyebben esnek le, mint a belsők.
3: Arra is valók talán, sok szempontból. Az a tartalék.
4: Pontosan, pontosan. De hogy a legfontosabb, amit a politikusok hibaként el szoktak követni, hogy amikor romlanak a számok, akkor hirtelen a nehéz döntéseket már kevésbé szeretik meghozni, már pedig valószínűleg az ország érdeke az, hogy ne az legyen a szempont, hogy mekkora a támogatottság, hanem hogy olyan politikát folytassanak, amihez még a nehéz döntésekhez is tudnak társadalmi támogatottságot építeni.
3: Vető Balázsnak, a Forrás Társadalomkutató Intézet alapítójának köszönöm, örülök, hogy itt voltál.
4: Köszönöm szépen.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Véget kell vetni a vasútrombolás korának, egyebek mellett ez a célja Vitézi Dávidnak, aki a közlekedési és beruházási tárcát vezeti a Tisza kormányban. Miniszteri meghallgatásán azt mondta, hogy a semmittevés jellemezte az előző kormány működését, és a közlekedés politikában is az elszámoltatással kell kezdeni. A stúdióban Vitézi Dávid.
2: Üdvözlöm, miniszter úr, köszönöm, hogy itt van.
3: Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást.
2: Ön az első kormánytag a magyar kormányból, aki televíziós interjút ad, úgyhogy ez alkalomból is szeretettel üdvözlöm. Úgy kommunikálták nagyon sokan az ön kinevezését a közösségi médiában, hogy nyilván egy nagy álma valósult meg, így van?
3: Az, hogy tenni tudjunk a magyar vasút ügyében például, és le tudjuk zárni azt a korszakot, amit most itt hallhatták a nézők, az előbb vasútrombolás korszakaként illettem, és így is gondolom, hogy ez jellemezte az elmúlt néhány évet. Gondoljunk csak bele abba, hogy Lázár János az elmúlt 4 évben leállított minden vasúti járműbeszerzést, 40-50 éves intercity kocsik működnek ma is a magyar sineken, leállította a motorvonatok beszerzését és a hévek beszerzését, számos infrastrukturális beruházást. Először azt mondták, hogy csak a budapesti beruházásokat állítják le, ugye ez egy kiszivárgott listából derült ki 3,5 éve ilyenkor, ugye a hévek, a vasútvonalak fejlesztését, és akkor az volt a szöveg, hogy most a vidék jön. És akkor még a vidéki emberek nem tudták, hogy ez azt jelenti, hogy aztán a vidéki vasútvonalakat zárják be, és aztán 10 vasútvonal bezárása miatt itt az egyenes beszédben is sokszor beszéltünk, erről kellett tiltakoznunk. Az első utam miniszter jelöltként akkor még Komlóra vezetett, ahol a helyi civilek, az ott élők próbálják életben tartani a vasútvonal emlékét, külön menetet szerveztek, és oda mentem el, azt üzenve, hogy szeretnénk felülvizsgálni ezeket a rossz döntéseit a leköszönő és most már távozott kormányzatnak. Például Komló azért egy jó példa, mert sokan használták a vasutat, népszerű volt. A pótlóbusz, ami ugye Lázár János miniszterségének valójában, ha egy szimbólumot kéne keresni, az a pótlóbusz, akkor ugye az jóval lassabb, mint a vonat lett volna, és a pályát ugyanúgy fenn kell tartani, mert járnak rajta tehervonatok. Tehát ez tényleg a nettó rombolás, ami történt. Én azt gondolom, hogy a magyar vasút fejlesztése az egy stratégiai kérdés Magyarországon. Magyar Péter miniszterelnök arra kért, hogy ezt a minisztériumot úgy rakjuk össze, úgy vezessem, és egy olyan munkát végezzünk el, ami a magyar vasútnak egy új aranykorát el tudja hozni. Ezt mondta el a parlamentben is, amikor bemutatta a minisztereket, és ennek jegyében kezdtük meg a munkát azonnal.
2: Hogy áll neki a korábbi tárcavezető Lázár János szerződéseinek, ügyeinek átvilágításához?
3: Hát nagyítóval, és ennek már neki is kezdtünk. Rengeteg problémás ügy van ennél a tárcánál, nem az egyszerűbb minisztériumok egyike ez az örökség szempontjából. Itt van az autópálya konceszió, ugye, amit teljes körűen át kell vizsgálni, ugye 35 évre Mészáros Lőrinc és Szilászló konzorciuma kapta meg, meg fogjuk nézni, hogy hogyan tudjuk a magyar
2: adófizetőket.
3: Meg fogjuk nézni, hogyan tudjuk a magyar adófizetők érdekét a legjobban szolgálni. Szerintem ez a szerződés nem szolgálja. Tehát szerintem ez egy rossz szerződés a magyar állam szempontjából. Alaposan ki fogjuk vizsgálni azt, hogy milyen jogi mozgásterünk van, nem mennék mélyebben bele, éppen azért, hogy a tárgyalási és jogi érdekérvényesítési pozíciónkat még véletlenül se roncsam, hiszen ez egy nagyon érzékeny jogi kérdés lesz. De egy rossz szerződésnek tartom. Budapest-Belgrád ügyei, Mohácsi híd kérdése, hogy ott milyen döntések alapozták meg, hogy még a választások előtti néhány napban is 10 milliárdos ráemelések, pótkifizetések történtek a leköszönt kormányzathoz közel álló építőcégeknek, az UDI fizetéssel kapcsolatos ügyek, a bedölt járműjavítók ügyei. Ugye most az idén nyáron, a balatoni szezonban kevesebb működőképes Intercity kocsink van, mint amennyi akár egy, akár öt évvel ezelőtt volt, azért, mert a MÁV nagy járműjavítóit kiprivatizálták, magánkézbe adták, bevitték őket ilyen orosz-egyiptomi bizniszekbe, azok csődbe mentek, és most a járműjavítók olyan helyzetben vannak, hogy éppen a csődből próbáljuk kimenteni, ami menthető, hogy a magyar állam ezeket vissza tudja kapni. Tehát egy ilyen állapotot öröklünk meg. Nyilván meg fogunk mindent tenni, hogy a nyáron ebből minél kevesebbet érzékeljenek az utasok, hiszen a legtöbben ilyenkor használják a vasutat, és a MÁV vezetőivel már ezen dolgozunk. De nyilván az összes ilyen múltbéli ügyet egyrészt ki is kell vizsgálni, át kell világítani, és a jövőre nézve, ahol csak lehet, és amennyire csak lehet, korrigálni kell ezeken a hibákon. Ezen dolgozunk első naptól a minisztériumban.
2: Mondja a MÁV vezetőjét, akkor megkérdezem, hogy a MÁV vezérigazgatójával mennyire elégedett, és egy jól maradhat-e a pozíciójában?
3: Meg fogjuk nézni azokat az ügyeket, amik a MÁV-ot érintik, és ennek nyomán fogjuk meghozni azokat a döntéseket, hogy milyen struktúrában történik a MÁV vezetése a jövőben. Ugye egy ilyen társaságnak, egy ilyen kritikus infrastruktúrát és egy ilyen kritikus közszolgáltatást működtető társaságnak, mint amilyen a MÁV csoport, mindig működnie kell. Tehát az a természetes, hogy ilyenkor a területet átvevő miniszterként az ott hivatalban lévő menedzsmenttel azonnal megkezdjük a munkát. Például, hogyha olyan helyzet történik, remélem nem fog többet, de amilyen tegnap történt, amikor egy kis siklás miatt kellett először találkoznom a MÁV vezérigazgatójával miniszterként, gyomán a nyílt pályán a baleseti helyszínen és helyszínén találkoztunk először. Nyilván fogunk egyeztetni számos kérdésről, és nyilván ki fogjuk alakítani az álláspontunkat a MÁV vezetésének új struktúrájáról.
2: Azért a MÁV-ért felelni, az egy eléggé komoly felelősség, ezt tegnap már megérezhette, hiszen az első eset volt, hogy miniszterként végül is a területén történő balesetért távolról, de felelősséget vállalt. Ugye ott mondott annyit, hogy jobbulást kíván a sérülteknek, meg hogy ezt, ami ott előidézte ezt a balesetet, ezt azonnal kezelni kell. Az egy olyan mulasztás, amiről lehetett tudni, ezt öntől tudjuk, de ezt miért nem kezelték az elődjei?
3: Először is ugye azt gondolom, hogy egy más felfogást igyekeztem azzal mutatni, hogy egyből oda mentem a helyszínre, ugye ez nem volt korábban gyakorlat. Épp azért, hogy tájékozódjak a vasutasoktól arról, hogy mi történt, első kézből lássam azt, és tudjak tájékozódni arról, hogy mi okozhatta ezt a helyzetet, és a MÁV aktuális, hát éppen az a furcsa helyzet volt, hogy tényleg ez ilyen filmszerű pillanat volt, hogy éppen a miniszterelnökség épületében ültem én is azon a hát jó hangulatúnak azért nem nevezhető eseményen, ahol a régi miniszterek és az új miniszterek találkoztak egymással, Magyar Péter miniszterelnök.
2: Az átadás átvétel.
3: Igen, irányította ezt a folyamatot, és közvetítette a magyar választók nagy többségének felháborodását és elégedetlenségét a leköszönő kormány tagjaival szemben, és ez egy elég éles szituáció volt, ahogy ezt talán a különböző videókból már a magyar közvélemény látta, és pont ott ért a hír, hogy egy vasúti baleset történt, úgyhogy én előre is kértem magunkat Lázár Jánossal, tehát mi voltunk az első miniszterek, akik átadták egymásnak a szükséges dokumentációkat, és azonnal a helyszínre siettem. Ez tényleg egy ilyen érdekes egybeesése volt, vagy furcsa fintora az életnek, hogyha úgy tetszik.
2: Ezt én értem, hogy Lázár Jánosnak ezzel már nincs dolga hivatalosan, de nem mondta, hogy ő is megy?
3: Nem, ilyesmi nem jutott eszébe, de ennek a konkrét helyzetnek nyilván a súlyosságát nem szabad alábecsülni egy pillanatra sem, hiszen mégiscsak egy Intercity vonat csiklott ki.
2: Ez lehetett volna sokkal nagyobb is.
3: Lehetett volna. Lehetett volna. Itt 110 km/h körüli sebessége haladt ez az Intercity, amikor kisiklott. Valójában az történt, hogy egy 40 km/h sebességre engedélyezett váltón haladt át ez a vonat egy jóval magasabb, több mint kétszer magasabb sebességgel. Most, hogy itt pontosan milyen hiba történt, elképzelhető nyilván az is, hogy emberi hiba történt, ezt ki fogják vizsgálni a hatóságok, én nem szeretnék ebben prejudikálni, és akár MÁV dolgozók felelősségét itt előrevetíteni. Ez nyilván a rendőrségnek, a közlekedés biztonsági szervezetnek és a MÁV saját belső biztonsági szervezetének a dolga. De ugye, ahogy a repülőknél is, a mai technológia már arra törekszik, hogy az emberi hibát minél inkább kizárjuk, ez a vasútnál is így van. Éppen ezért Európai Uniós forrásokból, 10 és 100 milliárdokból egyébként, minden felújításnál az elmúlt 15 évben olyan pályamenti biztonsági berendezéseket telepít a MÁV, egyébként ezek európai szabványok, minden európai országban ez így megy, amik beavatkoznak, hogyha mondjuk a mozdonyvezető hibázik, vagy nem vesz észre egy jelzést, vagy az nincs kín, vagy tehát a bármi okból egy tilos jelzésen át akar haladni egy mozdony, vagy éppen nagyobb sebességgel kíván haladni, mint a megengedett egy adott pályaszakaszon, akkor beavatkozik és kikényszeríti azt, hogy a vonat az előírások szerint közlekedjen. Ennek a pályának, ahol ez a baleset történt, ez az infrastruktúrális fejlesztése megtörtént, ez megvolt ez a rendszer, meg van ez a rendszer, 2017 óta egyébként, de azok a fedélzeti számítógépek, amik ezeken a járműveken kommunikálni tudnának, tehát amin keresztül be tud avatkozni a járműbe ez a rendszer, ezek a MÁV-nak még egész korszerű mozdonyairól is hiányoznak mind a mai napig. Én erről egy átfogó jelentést kértem azonnal a MÁV vezetőitől, már a tegnap este folyamán, amikor ott jártunk. Ezt éppen ma este az adás előtt kaptam meg, és röviden összefoglalva a helyzet úgy fest, hogy erre volt uniós pénz. Addig, elnézést, hogy így fogalmazok, de nem tudok más, hogy tökölődött rajta a magyar kormányzat, hogy ezt hogy szerezze be. Kitalálták, hogy mivel ebben informatika van, ezt a digitális tárcának kell megvennie, nem a MÁV-nak, akkor dobálták egymásnak a feladatot. 3 évig szórakoztak vele, majd a választások előtt 2 héttel az uniós pénzt elbukta Magyarország, amit erre kapott, és nem szerezték be ezeket a berendezéseket. Most én nem azt állítom, hogy ez a baleset emiatt történt. Ez egy plusz biztonsági szint. Csak ugye nekem miniszterként nem önmagában konkrét emberi hibákat kell vizsgálnom, mert megvannak a felelős szervezetek. Azt kell megnéznünk, hogy tudjuk a mai technológiai szinten a leginkább azt elérni és szavatolni, hogy az emberi hibát minél inkább ki tudjuk küszöbölni.
2: Ez a fonal felvehető még az Unióval? Vagy ez a forrás ez elszállt?
3: Ez a forrás sajnos valószínűleg elszállt, megnézzük, hogy lehet-e bármit tenni, de azért itt nem akkora beruházásokról beszélünk, mintha új vonatot kéne venni, tehát egy fedélzeti számítógép nem olcsó egyébként, de azért ahhoz képest belátható tétel, meg fogunk tenni mindent, hogy ezt pótoljuk, és azért itt hagyj kössek át egy mai másik témára, amit a híradóban is láthattak a nézők, tehát azért ma a Magyar Péter miniszterelnökkel ugye a Várban jártunk a Karmelita és a luxus irodaházak között, amik a Várban minisztériumi célokra épültek. Tehát miközben itt uniós pénzekre várt a MÁV, meg mindenféle bürokratikus módon akadályozták, hogy ezt meg lehessen szerezni, be lehessen szerezni, miközben egyébként ebben az Intercity-ben is 40-50 éves kocsik vannak, amik méltatlanok egy Intercity-hez, miközben a hévek fejlesztését leállították, és akkor még egészségügyi fejlesztésekről, vagy a gyermekvédelem helyzetéről nem is beszéltem, aközben gyakorlatilag a budai várban, anélkül, hogy a magyar embereket erről bárki bármikor megkérdezte volna, sok 100 milliárd forintért egy új kormányzati központ kiépítését kezdte el az Orbán kormány néhány évvel ezelőtt, és gyakorlatilag költségvetési korlát nélkül a létező legmagasabb kényelmi és esztétikai színvonalon,
2: ami többen vitatnak, hogy az esztétikailag tényleg a legmagasabb színvonal.
3: Most igen, de hogy a belső építészetben ennél drágában ezt nem lehetett volna megoldani.
2: Akkor a legdrágább, mondjuk azt.
3: A létező igen. Legdrágább és leghivalkodóbb módon berendezett minisztériumi épületeket hoztak létre a várban. Ugye ezek van egy műemlékvédelmi kritikája, hogy szabad-e újonnan felépíteni műemlékeket, mert ezek hamis műemlékek. De most, ha ezt pillanatra félre is tesszük ezt az építészet politikai vitát, ami szerintem egyébként nagyon fontos, az látszik, hogy egymás mellett az új belügyminisztériumi épület, a Honvéd főparancsnokság, a Karmelita kisépülete, a Rogán tárcának ez az új régi Vöröskeresztszékház épülete, a most épülő József főhercegi palota, ahol az Alkotmánybíróságot akarták vinni. Ezek így együtt a kötelezettségvállalásokat tekintve egy jóval 500 milliárd forintot meghaladó, és mindennel együtt, tehát a teljes befejezéshez szükséges forrásokkal együtt inkább az 1000 milliárd forint felé hajló beruházás együttes, ami egy brutális méretű beruházás a magyar állam életében. És azt gondolom, hogyha bárki megkérdezte volna a magyar embereket arról, hogy tényleg a magyar állam beruházási kapacitását, forrását, lehetőségeit, erőforrásait erre akarják-e költeni, akkor azért nagyon kevesen mondták volna azt, hogy a pályaudvarok helyett, a kórházak helyett, a hévek helyett, és még sorolhatnám a biztonsági berendezések helyett, inkább az adófizetők pénzét a magyar kormány erre költse, és ezernyi nemzeti konzultáció volt, hogy mindenféle kirakat, petíció, meg kérdőív, de valahogy, hogy hova ment el a legtöbb beruházási forrás, erről soha nem kérdezték meg az embereket. Tehát szerintem fontos ezért az, hogy bemutattuk ezt a helyzetet. Magyar Péter miniszterelnökkel ma szimbolikusan elvittük a kordont a Karmelita elől, hogy mutassuk azt, hogy ez a magyar embereké, ami itt megépült, és a hétvégén
2: meg is nyitjuk
3: ezeket az épületeket. Igen. A látogatók előtt.
2: Viszont ha már az EU-s pénzekről beszéltünk, meg arról, ezek elúsztak. Most ugye küzd a kormányzat a megmaradt EU-s források megmentésért. Amikor azok megjönnek, milyen beruházások várhatók? Tehát elképzelhető az, hogy lesz hév felújítás. Mi lesz a déli körvasúttal például?
3: Nem csak elképzelhető, hanem egész biztosan lesz hévfejlesztés. Ezen dolgozunk a kollégáimmal, és az uniós forrásokat úgy fogjuk alakítani, hogy ezekre a legfontosabb beruházásokra mindenképpen jusson forrás. Szerencsére a kötött pályás közlekedés az egy olyan prioritása az uniónak, hogy erre egyébként e tekintetben jó esélyeink is vannak.
2: Akkor a MÁV is utat, tudja majd használni ezeket az összegeket.
3: Igen, utat építeni nem lehet, mert ott a klímapolitika miatt azt már nem nagyon engedik, tehát van, ahol nehezebb a helyzet ilyen szempontból, de a vasút esetében egyébként ez viszonylag könnyű, de ehhez meg kell mentenünk az uniós forrásokat. Most a kormány előtt álló legfontosabb feladat az, és ezt a munkát a miniszterelnök és a stábja vezetésével, gyakorlatilag számos miniszter közreműködésével felosztva a feladatokat végezzük, hogy hazahozzuk az uniós forrásokat, és minél többet megmentsünk azokból a károkból, vagy megpróbáljunk mérsékelni azokból a károkból, amiket a leköszönő kormány elkövetett. Sokan nem tudják, hadd ismételjem meg, összességében már két éven keresztül évi egy-egy, tehát összesen 2 milliárd eurót végleg elbukott az ország. Ez akkori áron, vagy árfolyamon 800 milliárd forint, amit környezetvédelmi és közlekedési fejlesztésekre, például hévre, vagy vasútfejlesztésre lehetett volna fordítani. Ez elment, ezeket egyszerűen azért, mert képtelenek voltak együttműködni, vagy a korrupciómentesség érdekében vállalni olyan garanciákat, amiket az Unió elvárt, ezeket elveszítette Magyarország, ezeket a forrásokat, de még mindig van sok-sok milliárd euró különböző olyan uniós forrás, amiket meg lehet menteni. Ezek se egyszerűek, mert a határidők gyakorlatilag beláthatatlanul közeliek.
2: Hát augusztus végére valamit készre kéne jelenteni.
3: Augusztus végéig ezeket a pénzeket föl kéne használni. Nyilván vannak beruházások, amiket megpróbálunk beforgatni, az egyik forrásból, amit tovább lehet használni, áttenni a másikba, ami rövidebb. Tehát nyilván rengeteg technikával azon dolgozunk, hogy amennyi uniós forrás csak lehet, megmentsünk Magyarországnak, hazahozzuk az uniós pénzeket, és az olyan fejlesztésekre, mint például a vasút vagy a hév fejlesztése, meg sok más cél, lakhatás, környezetvédelem és így tovább, energetikai hálózatok fejlesztése, víziközmű hálózatok fejlesztése, jussanak források. Én egészen brutális bűnnek tartom azt, ahogy az előző kormány ezzel a kérdéssel foglalkozott, ahogy hagyta elveszni az uniós pénzeket, és ahogy egy ilyen folyamatos belpolitikai hergelésre használta ezt az egész kérdést, ahelyett, hogy a magyar gazdaság, a magyar emberek, a magyar vállalkozások, a magyar építőiparban dolgozó különböző kis és középvállalkozások érdekeit figyelembe véve hazahozták volna az uniós pénzeket. Ez a feladat most ránk vár, de hát gyakorlatilag majdnem kifutottunk már az időből.
2: Miniszter úr említette a Budapest-Belgrád vasútvonal ügyét, meg igen, a Mohácsi hidat is, ezek 10 évre titkosított szerződések, dokumentumok, ezeket nyilvánosságra hozzák?
3: Igen, ezt szeretnénk. Van ennek egy folyamata, főleg a belgrádi vasút esetében, hiszen ott a Kínai Népköztársasággal közös beruházásról van szó. Ott végig kell menni ezt több lépcsőn, de ezeket el fogjuk indítani. A Mohácsi híd esetében ez a magyar államon múlik ott, tehát ez egy gyorsabb folyamat lesz. A Budapest-Belgrád esetében, ami most a legfontosabb kérdés, az az, hogy hogyan és mikor tudjuk elindítani a személyforgalmat. Itt is egy felvethető kérdés az, hogy jó helyre ment el az a majdnem 1000 milliárd forint, amit erre a beruházásra elköltöttek, hogy tényleg itt kellett-e a hát legnagyobb...
2: Elkerülni a városokat például.
3: Igen, tehát hogy ezt miért nem inkább Szeged vagy Kecskemét felé, tényleg a magyar emberek által használt fővonalra költötte ezt a pénzt a magyar kormány. De ez a kérdés, ez megvitatható, de már megépült ugye a Budapest-Belgrád ott, ahol megépült. Most a tehervonatok használják, immelámmal egyébként, messze nincs akkora teherforgalom, mint amit korábban becsültek. És most az a feladatunk, hogy a személyforgalmat, ha már megépült, fölvegyük, és ez elinduljon. Ehhez viszont kellenek biztonsági garanciák. Összeér a két téma, kell az, hogy például elkészüljön az a vonatbefolyásoló berendezés, amiről az előbb a minapi kisiklás miatt beszéltem. ez a munka zajlik, és én most nem mondanék még dátumot, de nyilván az a cél, hogy azért belátható időn belül el tudjuk indítani a személyforgalmat. A Mohácsi híd esete az abból a szempontból érdekes szerintem, hogy itt megint csak az történt, hogy magánérdekek, építőipari érdekek alapján végezte a munkáját a leköszönő kormányzat és azon belül Lázár János minisztériuma, hiszen azt gondolom, hogy egy felvethető, joggal felvethető kérdés, hogy legyen minél több átkelési lehetőség a nagy folyóinkon. És én ebben óvnám is magunkat azoktól a típusú összevetésektől, amik azt mondják, hogy de hát a Mohácsi hídon nem megy át annyi autó egy év alatt sem, mint amennyi a, nem tudom, a Galvani hídon átmen egy nap alatt, mert ezzel az erővel mindig minden csak Budapesten építenénk, ami nyilván, hogy mondjam, szerintem fontos, és Budapesten nagyon sok feladatunk van, de nyilván nem lehet a teljes ország közlekedés politikáját csak így nézni. De itt számos olyan műszaki tartalmi elemet tettek bele, ami viszont még csak ezzel sem indokolható, mert oké, nincs nagy forgalom rajta, de akkor minek kell kétszer kétsávos híd ide? Ez csak azért, hogy az építőiparnak egy sokkal nagyobb feladatot, sokkal több száz milliárd forinttal több feladatot ki lehessen adni, és mondom, még az utolsó hetekben, a választások előtti utolsó napokban is azon dolgoztak, hogy még jó pár 10 milliárd forintot kifizessenek ennek az építőipari cégnek, Szíj Lászlóhoz kötődő építőipari cégnek, hogy még a kapcsolódó utak is kétszer egy helyet kétszer kétsávosak legyenek. Építőipari cégnek, Szíj Lászlóhoz kötődő építőipari cégnek, hogy

0: hogy például az utolsó pillanatban kétszer egy sávról kétszer kettőre bővítenek egy olyan utat, ahol ennek az autóforgalomban várható indokoltsága az 100 éven belül nem kimutatható.
1: Említette a budapesti beruházásokat. Budapest kivéreztetésének egyik módszere volt, hogy a beruházások leálltak Budapesten. Most viszont van bőven feladat, egyrészt az úthálózat botrányos állapotban van, a hidak szörnyű állapotban vannak, és itt van Rákos rendőző, aminek az elbírálásában, a tervpályázat kihirdetésében ön bőségesen még jelen volt. Ezekben várható-e most gyors előrelépést, vagy megint azzal nézünk majd szembe, hogy forrás hiányban?
0: Számos szakmai kérdésben egyeztetünk már a fővárossal, például szeretnénk nagyon gyorsan fellépni a budapesti reklámszennyezés ellen, amit nagyrészt a gyűlöletpropaganda érdekében szükséges felületek miatt tartott fönn kormányrendeletekkel, kormányzati beavatkozással az előző kormány. Mi azt gondoljuk, hogy Budapestnek ezt a gyönyörű történeti látképét, gyönyörű történeti épületét nem szabad ilyen mennyiségű reklámmal beszennyezni, ez kizárólag gazdasági érdekeket szolgált, ebben például a főpolgármesterrel azt gondolom, hogy azonos véleményen vagyunk, és lesz ilyen javaslatunk nagyon hamarosan. Dolgozunk azon, hogy elindítsunk olyan uniós beruházásokat, amik Budapest javát szolgálják, és amik indítható állapotban vannak, ilyen például a budai fonódó villamoshálózat meghosszabbítása a Dunaparton, a Szent Gellért tértől tovább a déli új városnegyedekig, illetve az egyetemvárosokig. Ennek az indítását szerintem még az idei nyáron el tudjuk kezdeni, hogy ez tényleg végre építésbe menjen, hogy ez is évekig állt ez a beruházás. A hévek kapcsán is azt gondolom, hogy bár állami beruházásról van szó, de a budapestieket nagyban szolgáló infrastruktúra ez, hiszen többségében Budapesten, és hát egész összességében is csak Budapesten és az agglomerációban használják a héveket. Ez nyilván egy elemi fővárosi érdek, hogy végre ne 50 éves, sőt még sokszor annál is idősebb vonatokon kelljen utazni és zögykölődni a hévvonalakon. Nyilván minden más kérdésben is nyitottak vagyunk a fővárossal az együttműködésre, és meg kell találni azt a módot, hogy az új kormányzat hogyan tudja a mindennapok szintjén javítani a budapesti helyzetet. Szerintem itt nem nagy bejelentésekre van szükség, hanem arra, hogy végre elinduljon az a munka, ami a legjobban hiányzott az elmúlt években, hogy gyakorlatilag nem volt beszélő viszony a főváros és a kormány között, és olyan napi ügyeket sem lehetett elintézni, amik egyébként a városban élők javát szolgálják. De nyilván vannak nagy közös ügyeink, Rákos rendező biztosan ilyen, ott amikor az arab befektető orra elől elhappoltuk a Rákos rendezői fejlesztési területet, akkor ugye ezt egy államfőváros közös projektként indult ez el, hiszen vannak állami vállalások, amiket nem a főváros felé akartak vállalni, hanem az arabok felé, csak hát úgy esett, hogy a főváros felé kellett.
1: Szegedi út,
0: felüljáró kisföld alatti, és így tovább. Ebben biztosan közösen kell tovább dolgozni. Ez egy aranytartalék a városnak, és az előbb utaltam rá, hogy az uniós pénzből szeretnénk lakhatási fejlesztéseket, a lakhatási válság enyhítését is előmozdítani. Erre ez egy jó alkalom lehet, és itt még hadd kössem össze a témákat egymással, hogy egyébként a belügyminisztériumnak volt történelmi elhelyezése Budapest belvárosában, ahol épp Pintér Sándorra leköszönő belügyminiszter most az átadás átvétel során is beszélt arról, hogy ő talán a 70-es évek végén ott kezdte a karrierjét.
1: Gépkocsi vezetőként,
0: így van. Tehát én fel nem foghatom, hogyha volt a belügyminisztériumnak egy méltó és történeti elhelyezés, akkor miért kellett azt eladni, és lámlám kivette meg ugyanaz az arab befektető, akinek a Maxi Dubájt akarták eladni, a választások előtt nem sokkal neki adták el a belügyminisztérium történeti épületét. Ezt is meg fogjuk nézni, hogy ez milyen körülmények között történt, és szabályosan történt-e ez az eladás.
1: Sokan próbálják most találgatni, hogy mekkora autonómiát kapnak a miniszterelnöktől, ennek mit ígért az ügyben Magyar Péter?
0: Világos elvárásokat fogalmazott meg, és feladatokat, és ebben azt gondolom, hogy azt az autonómiát, amit egy miniszternek a munkája végzéséhez meg kell kapnia, azt meg is kapjuk. Eddig, hát még csak néhány napja vagyok miniszter, eddig ez így is történt. Amiben nagyon világosan és keményen fogalmazott a miniszterelnök, amikor felkért közlekedés és beruházási miniszternek, az az volt, hogy 3 pontban szakítani szeretne, gyökeresen szakítani szeretne azzal, ahogy eddig működtek a minisztériumok és a kormány úgy egészében. Az egyik a korrupció kérdése, ahol nyilván zéró toleranciája van a miniszterei felé, ez természetes is, de azt kéri tőlünk, hogy mi is legyünk zéró toleranciával minden állami vezető, cégvezető és ezeknek az óriási rendszereknek a működése felé. Ugye ez annyira rendszer szintű probléma Magyarországon, hogy azért ez nem egy kis elvárás, és ezt érvényesíteni fogjuk az első naptól, de ez egy elég jelentős változást fog hozni, főleg egy ilyen fertőzött területen, mint az a minisztérium, ahol én dolgozom. A kettes az volt, hogy a hatalmi arroganciával számoljunk le, azzal a típusú hatalmi arroganciával, ami talán egyetlen minisztériumra sem volt jobban jellemző, mint Lázár János minisztériumára, az állandó felülről lefelé beszélés.

0: senkinek a véleményének a meg nem hallgatása, a szakemberek elnyomása, elüldözése, ha bármilyen ellenvélemény megfogalmazott valaki, akkor az azonnali kirúgása. Tehát, hogy ezt a típusú működést mind befelé az intézményrendszerbe, mind kifelé a nyilvánosság felé számoljuk fel, és harmadrészt, hogy a szakmaiság legyen a vezérelv. A politikai kormányzásnak hívta Orbán Viktor azt a működést, ami az ő kormányzásukat jellemezte. Ez ugye azt jelentette a végén, hogy a szakmai szempontok egyáltalán nem számítanak, és csak a napi politikai szempontok érvényesülnek mindenben. Nyilván vannak politikai szempontok egy kormányzásban, és ez természetes is, de az, hogy a döntéseinket szakmai alapon hozzuk, meghallgatva a szakembereket, számokat látva, az azért egy óriási változás az eddigi gyakorlathoz képest. Ezeket kérte, nekem ezeket kell teljesíteni.
1: Jó munkát hozzá, miniszter úr, köszönöm szépen, hogy itt volt.
0: Köszönöm.

sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en.